0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százdörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egér, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékosa Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
3: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, ahol tudja, mindenki veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealban. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, se még otthon Moszkvában is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibázhatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntő mérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
2: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
4: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalba, és megmutattak a világnak, hogy ten Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezzünk a szép életre, ami volt.
2: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Népsport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
5: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Szilágyi István, a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
6: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba került. Gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a 74-es VB-n NDK-Románia játszott a döntőt, tehát a lehető legerősebb csoportba kerültünk. Nagyon keményen edzettünk ebbe az időbe, hát a Faludi, amikor megtudta ezt a sorsolást, azt mondta, hogy még többet edzünk, tehát nagyon jó állapotban volt a csapat, nagyon elszántak voltunk, meg nagy önbizalommal is mentünk a világbajnokságra.
2: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
7: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok egy fekete lóvó, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
2: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
8: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézilabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedülalkodók már nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták, ezzel mint találom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profik a játékosok, napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
2: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
9: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
2: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
10: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
2: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
8: Védekezés meg a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
2: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartolos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
7: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttaláltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
8: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradva egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
2: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
7: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát. Fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
2: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
7: Az az igazság, hogy általában kiválasszák azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézőjelbetéve Pekhemre hét teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásomat, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sört se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kóstoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket dopingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
2: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
2: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
9: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
2: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
10: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
5: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
2: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is, sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc vég előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc a vég előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
2: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
10: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
9: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Duráu kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
2: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
7: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperce később, vagy 4-5 másodperce később lőtte be a Duraju jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg két ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt két plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négybe, így kerültünk volna a 8-ba, és a két ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb négybe.

0: kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Elias, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Elias nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Elias középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Elias volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelműen lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Elias, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassít a magyar történelemben, tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel, még Erik Elias úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány. Mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember. A lelátóról az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunznak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánatéket, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
7: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsinyitották.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
0: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHF ellenőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli perrei lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreit Éliászra cserélték le, amire a Madarász István a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
0: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia, árnyaltan fogalmazva is, alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
3: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Constot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélek, nem csak a románokkal a játék, vagy az ellenfélekkel megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Cons vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IHF befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
8: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntésre jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tidende óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
2: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
0: Talán mondani sem kell, románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
6: Skinte Jettinerre tulúj. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
0: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Duró találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelte a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Érjász IHF ellenőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
1: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
0: A Nésport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
1: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
0: A Nésportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögéből nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
6: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
0: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
1: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmán rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, s utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrázta a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
0: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. a magyar sajtó és a sportvezetés, tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
4: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, mert már ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, és a meccs után én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg arra azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkaptányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jylland Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tenyerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól, a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Ha bármire, meggyőződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hák sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom. Én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládó Stencil a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepróbálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. A döntővel az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góllal megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal, együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha a kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most olyan egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehettünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszottunk volna valamelyik pokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok idősek, nagyon jó volt az edzőnk, nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredményt, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve a döntetlen már olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a tornagól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért ez büszkeséget töltött el, hogy 100 gól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végre azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az égett a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jól játszik, vagy nagyon jól véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedben levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugvást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra.
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan, megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: friends.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Egyszer oly teki

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mostani órában pedig dárccal fogunk majd foglalkozni, ez pedig két vendégünk van a stúdióban, Vereckei Lajos és Zigen Medártot köszöntöm, és hát arra fogunk beszélni, ugye, hogy a Hungarian Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részeteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
3: Szia!
4: Szia! Köszöntünk mindenkit!
2: És hol tart ez a szervező munka?
3: Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert három hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
2: Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt öt alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
4: Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Papp Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most, tényleg jól állunk, minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a két sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
2: Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez a augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
4: Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
2: Azzal foglalkoztak.
4: Azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma, tehát hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
3: Hát nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
2: ez most felvetődött?
3: European Tour sorozatban versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy három hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de hát nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg egy-két hónap van, akkor már így hirtelen felpörögnek az események.
2: Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről, vagy inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
4: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-vel játszanának. Azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt. Természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcs szuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak valamit kezdeni. Az MVM Dome-ba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen a lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
2: A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
4: Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk, már onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
3: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, igen, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és ezért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalban 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni, úgyhogy vagy egyenlően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat, és a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM Dome-ba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
4: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM Dome-nak a kivilágítása, akkor piros-fehér zöldre szokták általában világítani az MVM Dome-ot. Azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy kapcsolják föl a játékosok. A Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
2: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
3: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-nél, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a túrkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve Van Veen, Van Gerwen, Clayton Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is
4: nekünk,
3: lehet mondani, igen. A top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
4: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígértése, azt mondta, hogy nem,
2: igen,
4: nem most, most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér megerősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
2: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen
3: látnám. Igen, már mi is várjuk.
4: Nagyon várjuk őt, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
3: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
4: folyamatosan
3: visszalépett
4: mindig
3: ezekről a lehetőségekből, sőt, hát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világra, Isten, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a túrkártya selejtező maradt, azon meg nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinál, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-ta mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne a most az elődöntött, a World Match Play-en elődöntött játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát az nekünk valahogy mindig igen. Így alakul, hogy a túrkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
2: De még Littlert is le tudta győzni. De
3: igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, között, hogy igen. A fiúkat is rommá verje.
4: 23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, ugye az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az U23-as világbajnokságom. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
3: Hát ő csak a második körben játszhat.
2: Tehát, hogy reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
4: Igen, a második körben mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
3: Sőt, még a második körbe se, bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Igen. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőből bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a Pro Tourról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
2: Luke Littlerről beszéljük még egy kicsit, ugye mostanában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb dartsjátékos a világon?
3: Ó, legnépszerűbbnek nem mondanám.
2: Erre vagyok kíváncsi, szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb dartsjátékos?
3: Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelmű mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol, és azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta,
2: az nagyon érdekes,
3: amióta tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten
2: megvált. De honnan, hova, hogy amikor fejhallgatóval megy ki, igen, a színpadra?
3: Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
4: Van mi vitatkoznunk ezzel?
3: Hát nem baj, hát mondjad.
4: Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát, hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
3: Miben éred, a Insta követőbe?
4: Mert az teljesen. De hát az Insta követőnek.
3: Tehát én a népszerűd azt a nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az
2: én
3: emberek.
2: Én is inkább elfelé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek.
4: Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe. Én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenléte, tehát hoz, és olyan népszerűséget hozott a dartsnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
3: A legnagyobb figyelmet ő kapja, ezzel nem vitatkozom.
4: Ezért akartam mondani, tehát hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam.
3: Jó, de tehát, most akkor ezen az alapon akkor Vozinja a legnépszerűbb labdarúgó? Aki a VB alatt 18 millióan bekövették, érted?
4: Most értem, hogy 18 millióan bekövették, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Ja. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb darts játékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
3: Most a legjobb. Ez vitán felül áll.
2: És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
3: Hát az eredmények őt igazolják. Azt kell, hogy mondjam, persze...
2: Hát csak ugye itt a Jamallal kapcsolatos összevesztés.
3: Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak, ugyanazokat az eredményeket bemutatnia, sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló. De ettől csapat függetlenül...
4: Ez örök vita.
2: Hát persze, hát nehéz összehasonlítani, csak gondoltam
3: azért. Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed. Mert Jamal megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe. De nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézem, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis, ha nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat. Tényleg annyira kimagaslik a dárcosok közül.
2: Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
3: Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
4: Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már 200 fölötti átlagokat dobálnak. Tehát a skótoknál, vannak az angoloknál, ugye Michel Laurinak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly, vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk. És
3: most lesz novemberben 16,
4: jövőre már PDC-szet, és azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, és már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Lalival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívülre.
3: Abban a szempontból jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
4: így van,
3: többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen, tehát
4: de szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végiglátunk, hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
2: Kicsit másképpen megközelítve, ki Littler mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
3: Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen Fanfint mondom, viszont a Premier League megtörése óta, mióta ugye volt a kihagyása, a vese probléma, plusz jön most a családalapítás, jön a baba. Egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnél azt látom, hogy ő már, nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért ezt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnél a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
2: Szerinted, Medi?
4: Egyértelmű. A másik luk. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kell állni a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. De Humphreysben látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
2: Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
4: Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék, és ahogy megyünk lefelé, azért Fanfin, Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadó irodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőbe lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
2: Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournak a többi állomásán eléggé széthordanak a nevek, hogy ki tudtak nyerni.
4: Hát azért itt van a Holland Wesseynei, van azért nyert már egy párat.
2: Én 2 nyert, ahogy én néztem.
4: Tehát, hogy azért vannak itt hogyha megnézzük a tavalyi győztest, tehát Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9 nyilas volt a döntőben, és 8 hétre mégis Dave Chisnyán nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük, de épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni. Most ez lement 1-2 évre.
2: És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
4: László.
2: Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, hogy jól mondom, iket. Igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
4: Hát meg az már a harmadik indulása lesz az is.
3: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van három Hungarian Darts Trophy részvétele a hatból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
4: búlos kiszállók a 170-ne.
3: És óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen. Ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Darts Trophy történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Darts Super League-nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
2: Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
3: hogy itt külön készült, igen. Bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe. És hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon, úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
4: A Hungarian Super League, ugye onnan selejtez, onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik is, akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál is, hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
2: Ott van egyébként Major Nándor.
4: Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen. Pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9 nyilas, és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén. Tehát, hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9 nyilas kísérletek is, és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőle minden így is lehetne, aki mérkőzést tud nyerni.
3: Igen, hogy
4: akkor szombaton délután is, meg este is magyar játékos láthasson, tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk, ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember. Ő erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színekben, vagy VDF-nél román színekben játszik egyébként. De ő a PDC-be, magyar színekbe indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos, tud, ő indult már, ő is szerepelt már a Lakeside-on, tehát hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kért, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett. Azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
3: Még annyival, hogy egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanata a négy darab, ugye, mert ilyenkor úgy vagy, egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb négyig kell elmenni. És amikor nyolc között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andris és a Bíró Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi, a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is öt meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a négy srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
4: A Lővei Milán volt az egyik.
3: Igen, és az Egedi Bence volt a másik
4: fiatal,
3: esélyes.
4: 22 éves rác.
3: Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és
2: nálunk
3: is így van.
4: De van is, de egyébként van is nálunk szerencsére. Azért fontos dolog, hogy a profi utánpotlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egyre-egyre több játékos van, és egyre-egyre magasabb színvonalon játszanak, és ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát azért ne felejtjük el, hogy most már olyan pénzdíjak vannak, hogy tényleg akár hivatásszerűen is lehet ezt olyan szinten űzni, hogy valaki kényelmesen és jó egzisztenciát tudjon összehozni belőle.
2: Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon hány ember élhet meg ebből hivatásszerűen? Nyilván az idő előre haladtával ez növekedni
4: szerintem
2: fog ez a
4: senki.
2: Szám.
4: Uh-huh. Hát az természetesen, hát ahhoz egy olyan játékot kell tudni majd biztosítani, hogy meg olyan játékerőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztóf Ratajszki még 41 000 fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 000 font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
3: Bőven,
4: évközben,
3: még lehet, hogy
4: bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajossal idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa bajnokság a European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4 200 000 font összdíjazású. 4 200 000 font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35 000
3: font az első.
4: Az első hely, és 150 000 font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt
2: komoly
4: nézzük,
2: egyszer,
4: akkor
2: igen.
4: Hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden mással.
2: Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a selejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál a magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra, most betekintetbe mennyire gondolkodtok előre, ki lehet az a játékos, aki majd képviseli a hazánkat?
3: Ú, te jó Isten, ezt meg lehetne mondani, ez nagyon nehéz kérdés.
4: Még nincs vége az alap sorozatnak sem.
2: Hát itt leginkább a még magyar nyolc játékosok formájára gondolok én.
4: Na, az tényleg, most mondjuk az utolsó hétvégén azért már volt egy pici visszaesés, tehát látszódott, hogy azért jön a nyár, de hát majd szeptember.
3: Még két hétvégén valami 8 verseny
4: van még. Azt szerint fog majd alakulni a ranglista. Ott vannak azok a játékosok, akik előtte is jutottak, de vannak ott újak. Ugye Borbély Andris vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak. Meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt. Majd október 31-én.
3: Ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján van egy 8-as döntés, aztán egy nap van egy döntés, de a dárc erről szól. Aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
4: Nem egyszerűen tapasztalat alapján, Max.
3: Igen, tehát aki minél többször átéli valaki, de lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszerűen úgy elkapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esélyes. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, a legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti. Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem eszedi össze magát megint. És ez nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani előre.
4: Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző éve hete, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a 4 verseny egy hétvégén. De is, ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye a 64 kártyás van, aki ezt nyerheti. Ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből, majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
3: Hát vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
4: hasonló.
3: Is. Csak mi 64 főbe dolgozunk. Úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén.
4: Szenzációs volt az is.
3: Az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a 4 selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb forma volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
2: Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
3: Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé. És igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
4: És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve, és ugye ezt tudjuk nézni. De ezt nem fogjuk, csak abban az esetben fogjuk végrehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be, vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön, és olyan legyen, ami élvezhető.
2: Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Vereczkei Lajos, illetve Zigenhán Medárd volt a vendégünk.
4: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! A stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra. Ők nyerték meg a szegedi pótválogatót K2 500 méteren, így ők indulhatnak az augusztusi világbajnokságon Poznányban. Először is gratulálok, másodszor pedig én nagyjából azt mondtam volna elsőre, hogy én ezt nem hiszem el.
3: Köszönjük szépen! Hát mi is így voltunk vele, amikor beérkeztünk, hogy hatalmas meglepetés volt számunkra is ez az eredmény, mert ez volt az első összeülésünk, első pályánk, és a mi sportunkban ez azért eléggé szokatlan eredmény, főleg így, úgyhogy hát igen.
2: Biancát hallottuk egyébként. Majd beszélünk arról, hogy milyen mezőnyben harcoltátok ki ezt a kvótát, mert hogy elképesztő. De egy picit azért menjünk vissza az időben, hogy a hallgatóink megismerhessenek benneteket. Nagyjából arra lennék kíváncsi, hogy mikor jegyeztétek el magatokat a sportággal, mert megpróbáltunk egy kicsit utána nézni, hogy mondjuk a londoni olimpián 4, illetve 6 évesek voltatok körülbelül, és hát ez mondjuk meglepő lenne, hogyha már akkor néztétek volna a tévét, és azt mondtátok, hogy tetszik nekem ez a sportág. Flóra?
4: Igen, én egyébként 3 évesen kezdtem el úgy unblock sportolni, akkor judóval kezdtem, és aztán 8 évesen kezdtem el kajakozni, egyébként anyukám miatt, mert ő is régen kajakos volt. De úgy emlékszem, hogy nekem az első olimpia, amit néztem és emlékeztem rá, az a tokiói volt, úgyhogy az, az...
2: Akkor kimaradt, azt mondja, hogy 1-2, ugye? Tehát a 12, igen, a 16.
4: Igen.
2: Nálad mi a helyzet?
3: Hát én úgy kezdtem el ezt a sportágat, hogy a szüleimek beajánlották ezt a sportot. Apukám kenus volt, és keresztanyukám volt kajakos, és úgy gondolták így 10 éves koromban, 2018-ban, hogy itt az idő kipróbálni nekem is, és hát bejött úgy, hogy maradtam ennél a sportágnál, és nekem talán az első olimpia, amit így néztem, mehet követtem inkább, az a riói volt.
2: No, hát akkor nézzük, ugye a Flóra esetében Tóthka Sándor, illetve Kopasz Bálint volt az, aki aranyérmet szerzett. Mennyire érezted azt, hogy ha erre az útra lépsz, akkor te is az ő nyomdokaikba, léphetsz?
4: Hát igazából csak reménykedtem. Nem annyira éreztem, de nagyon jó volt őket látni, illetve hát ott ugye az Varga Ádi is indult.
2: Varga Ádám ezüstérmes lett, hogyha
4: igen,
2: emlékszem.
4: Igen, ő ezüstérmes lett. Neki kifejezetten szurkoltam, úgyhogy...
2: Nem lehet, hogy tetszett is egy kicsit?
4: Nem. Nem, nagyon szimpatikus, úgyhogy...
2: Bianca, akkor nézzük Riót, ott ugye Szabó Gabriella és Kozák Danuta volt, akik K2 500-on, és egyébként akkor ugye 3 aranyérem volt a magyar termés.
3: Igen.
2: Mint 3 hölgy, tehát minden érem.
3: Igen,
2: hölgy.
3: Azért is volt inspiráció számomra ez az olimpia, mert hát láttam, hogy női szakákban is ott tudunk lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy belenézhetek én is, hát ha.
2: De annak idején a Brühl Alfréd Akadémián kezdted a kajakozást. Mi volt az, ami akkor, amikor már úgynevezett professzionális szinten kajakoztál, megfogott ebben a sportágban? Tehát miben volt más az idézőjelbe tett amatőr kedvtelésből zajló sport a professzionálistól?
3: Számomra az, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen aranyérmet szerezni, az hatalmas lépés volt ebbe a sportágba, és az első olyan versenyem, ami így tényleg megfogott és meghatározó volt, az a 2022-es országos

0: és bajnokság volt amúgy, ahol egyes meg párosba is tudtunk nyerni, 1000 méteren, meg 2000-en is, úgyhogy onnantól voltam abban a állapotban, fejben, hogy akkor én ezt szeretném komolyabban is folytatni.
1: Megvan még az első érmed, a serdülős?
0: Az összes megvan.
1: Flóra, nálad mi volt a helyzet? Már mind a ketten sikeresek voltatok egészen fiatalon is.
2: Igen, nekem is egyébként a 2022-es évén ott egy ifjúsági világbajnokságot nyertem mix párosba, úgyhogy nekem igazából onnantól kezdve volt az, hogy így elhatároztam, hogy akkor komolyan veszem, és mindent beleadok.
1: Biancánál az olimpiai reménységek versenye, az ugye 2023-ban volt, két első hely K1-ben és két második hely K2-ben és K4-ben. Ezen a ponton már teljesen biztos voltál abban, hogy ez a te utad?
0: Abszolút. Nekem igazából ugye az volt az első nemzetközi versenyem, és nagyon izgalmas út volt amúgy belekóstolni ebbe az egészbe, főleg úgy, hogy Magyarországon is már meg tudtam mérettetni magamat a mezőnybe, és ott kint is, és sikerélményeket is szereztem vele, úgyhogy ott az alátámasztotta azt, hogy ezt folytatnom kell.
1: Volt valamilyen plusz izgalom a nemzetközi verseny miatt? Tehát, hogy kilép az ember a hazai vizekről?
0: Persze, hát én nagyon kíváncsi voltam, hogy a többi nemzet az mennyire tud gyorsan kajakozni hozzánk képest, úgyhogy nekem fontos volt megtudnom.
1: És hogy kezelted ezt?
0: Először izgultam, de igazából már egyre jobban tetszik a nemzetközi, úgyhogy igazából úgy vagyok vele, hogy teljesen rendben van.
1: Majd beszélünk az eltérésekről, de Flóráról is váltsunk néhány szót vele is. Ő ugye a 2021-es olimpiai reménységek versenye lehet talán az első olyan, ami talán az egy arany és a két ezüstérem mellett nagy sikereket hozott, illetve az ifjúság és U23-as VB, ugye 2022. augusztusában, amiről már beszéltél, aranyérem. Nálad is itt dőlt már el? Itt már biztos volt, hogy ezt kell csinálni.
2: Igen, igen, biztos voltam benne, és nekem is egyébként szerintem azt hozta meg ezt, hogy így tényleg így elhatároztam, hogy szeretném, hogy fel tudtam magam mérni nemzetközi mezőnyben is, és ott is látszott, hogy ennek van jövője, és ezt kell folytatni.
1: És te hogy kezelted az izgalmakat egyébként?
2: Nem mondom magam egy izgulós típusnak most már, de nyilván azért az első ilyen versenyeken volt, de pozitív, tehát hogy a pozitív értelemben.
1: Tehát inkább feldob.
2: Igen, igen, igen.
1: Neked is megvan az első élmed?
2: Persze.
1: 2024 ugye ugyanez a verseny, egy arany, egy ezüst, és te vagy az, akinek inkább vannak felnőtt eredményei.
2: Hát U23-as, illetve ifjúsági. A felnőtt, ez lesz az első felnőtt versenyem.
1: Miben különbözik, és most már Biancához fordulok, az utánpótlás és a felnőtt korosztály? Nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem is szakadék van a kettő között, de jelentős az eltérés.
0: Persze, hát mindenek előtt sokkal-sokkal sűrűbb a mezőny szerintem, mert nagyon sok jó van, és nagyon sokan odaállnak. De ifjúsági korosztályban is szerintem 6 embert tudnék mondani, aki nagyon tehetséges, úgyhogy túl sok különbséget nem tudnék tenni a kettő között, viszont az biztos, hogy a felnőtt az egy sokkal komolyabb mezőny, mint nemzetügyileg is, mint nemzetközileg, mind belföldön, úgyhogy szerintem ennyi.
1: Mi az, amire igazán felkészít az utánpótlás korosztály? Mi az, amit igazán tudsz hasznosítani felnőttben abból, amit idézőjelben gyermekként tanultál?
0: Szerintem a versenyzési rutin, meg az, hogy kell odaállni, meg az egészhez hogy kell hozzáállni. Szerintem fejben is, meg testileg is.
1: Nálad, Flóra, mi a helyzet? Hogy értékeled a különbséget a két korosztály között?
2: Szerintem azért a felnőtt az jóval másabb, mint az utánpótlás, főleg a magyarok szempontjából, mert én azt látom, hogy ifiben szerintem a magyarok eléggé azért az élen vannak minden számban, de felnőttre viszont én már ott nagyon kis különbségeket látok, és tényleg nem azt, hogy biztosan a magyarok fognak nyerni, hanem azért mindig máshogy alakulnak a dolgok, és nagyon sok jó van.
1: Azt érzed azt, hogy a magyar kajakosokat úgy küldik a nemzetközi versenyekre, mint mondjuk valaki zsömlér a boltba? Tehát, hogy lemegy, simán megveszi, és hazahozza.
2: Mindenképpen, igen.
1: Ez
2: igen.
1: Teher, vagy feldobja az embert, dopingolja?
2: Nekem nem nagyon tetszik ez a hozzáállás. Én szerintem sokkal jobban lehetne örülni a harmadik helynek is, nem csak az elsőnek, de akár egy döntőnek is, hogy bejutottak az A döntőbe.
1: Amúgy egy nagy szószólója vagyok annak, hogy a negyedik hely is gyönyörű egy világbajnokságon. Én szeretnék a világ negyedik legjobb műsorvezetője lenni. Nálad mi a helyzet hasonló témában?
0: Hát én is ugyanezt gondolom, mint Flóra. Igazából szerintem is azt is értékelni kéne, hogy mondjuk egy A-döntőben milyen eredményt tud elérni egy versenyző, és hogy már maga az is szerintem nagy szó, hogy kín van egy versenyen, mármint, hogy személy szerint én, de hogy én mindent értékelek így magamba, hogy akárhova kikerülök.
1: Ha visszaemlékszel, akkor melyik volt a legértékesebb helyezésed, a legemlékezetesebb, ami nem dobogós nemzetközi versenyen mondjuk?
0: Talán ez az Európa-bajnokság, mert egyik szemem sír a másik nevet, de negyedik lettem, és tudtam, hogy kicsit pályaelőnyös is volt, nem az éjjelvamra sajnos a verseny, viszont az, hogy Európa-ban én vagyok a legjobb negyedik, az is szerintem nagy szó.
1: Lóra, neked volt ilyen versenyed, ami nagyon emlékezetes, nagyon jól érezted magad, de nem szereztél érmet?
2: Egyébként nekem is ugyanez a mostani Európa-bajnokság, a 23-ban. Én ott 200 méteren lettem ugyanígy negyedik, egyébként kicsivel, de utána meg ez, hogy két napra rá viszont kijutottunk egy felnőtt világbajnokságra, ez így visszaemlékezve nagyon, nagyon meglepett, és egyébként így már látom, hogy nem feltétlen ír le mindig egy eredményt, tehát egy eredményes sportolót.
1: Szerinted a sajtó megfelelő mértékben foglalkozik a kajakusok eredményeivel?
2: Nem.
1: Bianca? Mi lenne az ideális, Bianca?
0: Hát az ideális az szerintem az lenne, hogyha minden sportot egyenlően kezelnének, de én úgy látom, hogy a kajakkal azért már kicsit többet foglalkoznak, mint régebben, úgyhogy ennek meg örülök.
1: A stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra, ők nyerték a szegedi pótválogatót, és indulhatnak ezáltal a kajakkenu világbajnokságon. Beszéljünk-e a pótválogatókról, vagy nevezzük szétlövésnek, talán ez is helyes megfejtés. Biancának az U17-18-as korosztályban 1000 méteres távon volt már egy ilyen szétlövése. Ha jól emlékszem, akkor Molnár Kingával kellett. Igen. Akkor az hogy végződött?
0: Ott második lettem, és Európa-bajnokságra jutottam ki, viszont én annak is nagyon örültem, mert az, hogy nemzetközire tudtam menni olyan fiatalon, mivel akkor még csak serdülő voltam, már az is nagy szó volt, úgyhogy én arra is nagyon büszke voltam, hogy ott második lettem.
1: 16 évesen hogy kezeli az ember az ilyen típusú stressz helyzeteket, amikor ha nem nyer, akkor otthon marad?
0: Hát igazából bennem nem volt ilyen stressz, mert szüleim is úgy álltak hozzá, meg én is, hogy az, hogy ideig eljutottam, mert az is nagyon szép eredmény volt, és igazából nem maradtam ott, úgyhogy annyira nem bántam.
1: Flóra, mennyiben más egy ilyen szétlövésnél beülni a rajtba?
2: Hát szerintem ez a sportágunkban az egyik legdurvább, ami létezik. Nagyon nehéz. Hát az, hogy ketten vagytok egymás mellett, tényleg nem csak az, hogy fizikálisan ki a jobb, hanem igazából szerintem, ami a legjobban számít, az az, hogy mentálisan kibírja, tehát a legjobban elviselni ezt.
1: Neked is volt már 2021-ben egy 200 méteres szétlövése.
2: Igen, hát ott is igazából ugyanezt éreztem, hogy abban a pillanatban, azon a napon én ezt jobban el tudtam viselni.
1: Bianca már 23-ban, ugye, ahogy beszéltünk róla, 15 évesen az U17-U18-as korosztályban is indult sok helyen. Mi lehet az oka annak, hogy ennyire hamar bedobtak téged a mély vízbe? A szó szoros és a szó átvitt értelmében is.
0: Szerintem az edzésmunka volt az, ami meghozta a gyümölcsét, hogy el tudtam jutni ilyen versenyekre, de igazából az edzőmnek is a mentalitás az azt követelte, hogy azért az ilyen versenyeken ott kell legyünk, ha már ott tudunk lenni. Úgyhogy meg saját magamból kiindulva is úgy voltam vele, hogy küzdök a végsőkig, és ki fogok jutni, és kijutottam.
1: Voltak hozzád hasonló fiatalok U17-U18-ban?
0: Igen, voltak. U15-ben is volt egy párostársam, ő is hasonlóan, sőt, ővel a fej-fej mellett mentünk, de igazából minden évben volt három olyan lány szerintem, akivel így hasonlóan mentünk, és a versenyek döntötték el, ki fog kijutni.
1: Flóra, te kerültél hasonló helyzetbe, hogy egy olyan korosztályban versenyeztél, amiben tulajdonképpen még nem nőttél bele?
2: Nem. Én szerintem így kijártam a lépcsőfokokat. Most talán egy kicsit nagyobbat ugrottam, de én azt mondom, hogy 20 évesen már volt erre példa, és meg kellett ugrani ezt.
1: Az fontos, hogy az ember ezeket a lépcsőfokokat bejárja? Tehát, hogy minden egyes szintet megküzdjön, megszenvedje. Az fontos a későbbi rutinszerzés szempontjából?
2: Szerintem nem, meg szerintem ezt nem is a sportoló dönti el, úgyhogy hát ugye, mint például most a Biancának is így alakult, de egyébként az is lehet, hogy jövőre ő még fog az U23-at, tehát most tényleg bármi lehet, úgyhogy nem, tehát mindig mindenkinek máshogy alakul ez, úgyhogy nem gondolnám, hogy ez fontos lenne, hogy mindenki kijárja ezt.
1: Két év van köztetek, de azért vannak olyan versenyek, ahol azonos korosztályban indultatok. Mióta ismeritek egymást? Óra?
2: Egy szeptember óta.
1: Így, nincs egy éve?
2: Nincs egy éve.
1: Bianca?
0: Hát így szóból ismertük egymást azért már egy-két-három éve szerintem, de így közelről barátilag csak egy éve ismerjük egymást.
1: De a barátság az elég komolyan megerősödött ez alatt. Most gyorsan ki kéne számolnom hány hónap alatt, de nincs 10, nagyjából 10. Hogy kezdődött? Ugye nem is vagytok egy klubban. Ugye a Ferencváros klubja a Biancának, és Flóra pedig a Budapesti Honvéd.
2: Igen, én egyébként a Ferencvárosba készülök, csak a Honvédban maradtam, mint egyesület. Úgyhogy egy helyen készülünk, és csapattársak is vagyunk. Hát szerintem az elején egyébként nem jöttünk ki olyan jól egymással.
1: De mi volt a konfliktus oka?
0: Igazából semmi, csak ez a két dudás nem fér meg egy csárdában szituáció volt.
1: Tehát aztán... mindenketten határozott egyénységek vagytok, és
2: ez így nehéz mondani.
1: És hol találtátok meg azt a pontot, amikor, hát ha nem is volt nagy harag, de kibékültetek, és onnantól kezdve csak épülni kezdett ez a barátság?
0: Szerintem, amikor ilyen 2-3 hete össze voltunk zárva, akkor így leengedtük a falakat, és elkezdtünk beszélgetni. És igazából a táborokban, meg az ilyen nagyon zártabb edzéseken, akkor így összekovácsolódtunk, aztán most már szinte legjobb barátságnál tartunk.
1: Úgyhogy. És akkor gondoltátok a megismerkedések te pillanatában, hogy egy hajóban fogtok ülni mondjuk Poznányban?
2: Abszolút nem, de én erre még egy-két héttel ezelőtt se gondoltam volna őszintén.
1: Az, hogy dől el, hogy ki hol foglal helyet a hajóban? Ezt az edzők döntik el, vagy ti döntitek el, vagy vannak próbák, cserék, és aztán kiderül, hogy megy jobban a hajó?
0: Hát igazából az összes játszhat, szóval mi, mint versenyzők is adhatunk egy tippet, hogy ki hova üljön, de általában az edzők döntik el, meg a próbák.
1: És itt mennyire számít, hogy ki a határozottabb, vagy erősebb egyéniség?
2: Szerintem az nem, ne, itt nem számít. Tehát itt ez a személyiség, az nem
1: akkor mi dönt? Közre.
2: Szerintem tehát maga az evezés, így a technika, azt szerintem nagyon fontos, illetve hogy kinek milyen érzéke van a helyekhez.
1: Beszéltünk itt ugye a szeles helyekről, meg a versenyekről. Mi az, ami nagyon nem kedvez egy K2-500-nak? Nőjébe.
0: Szerintem egy oldalszél, egy nagyon erős oldalszél.
1: Bármelyik oldalról jön?
0: Bármelyik oldalról, hogyha nagyon erős, akkor az semmiképpen nem jó egy párosba.
1: És mi az, ami kedvez?
2: Nekünk a hátszél, abszolút.
0: Egy enyhe hátszél.
2: Igen.
1: Az tolja a hajót?
0: Minket.
1: Az mennyit számít, hogy ugye a hölgyek gyakran beszélnek a súlyukról, hogy ki hány kiló, az mennyire határozza meg a hajóban, akár az elhelyezkedést, akár a hajó sebességét?
0: Hát szerintem mi hasonló súlyban vagyunk. Úgyhogy az is például előny nálunk, hogy mind a ketten közel ugyanannyit nyomunk a hajóba.
1: Tehát a hasonló felépítés az segít.
0: Segít, igen. De akkor sincs probléma igazából, hogyha egy kisebb és egy nagyobb ember összeül, mert például akivel világbajnok és Európa-bajnok lettem, Eskó Vivien, ő például sokkal vékonyabb nálam, és mégis én ültem elő. Szóval vannak ilyen sztereotípiák, hogy a kisebbnek kell előre ülnie, és a hátulsó pedig legyen a nagyobbik, de szerintem ezt megdöntöttük, úgyhogy...
1: Egy időben mind a ketten részvevői voltatok a maraton országos bajnokságnak, ugye 15 meg 18 kilométeren teljesítettes, és mire ez a mosoly?
0: Nagyon szeretjük.
2: Igazából arra kényszerítettek, mondhatjuk.
1: De ez hogy? Tehát az edző azt mondja, hogy na most akkor Bianca, gyere már, de légy szíves.
0: Igen, ez is, igen, muszáj elindulni.
1: És ilyenkor nincs szavazati joga a versenyzőnek nincs. Egyáltalán?
0: Nincs. Kölyök és serdülőkorosztályban még talán ifibe sincs, de így már egy kicsit azért szolidabbak a szabályok, de akkoriban nem volt, amikor én maratonra jártam.
1: Mennyire kemény ez? Tehát, hogy mennyire kínozza az embert ez a 15-18 kilométer? Gondoljunk arra, hogy van 200-as táv is, és akkor azt tessék megszorozni jó sokkal, és abból lesz a 15 kilométer, meg a 18. Mennyire teszi tönkre az embert ez a maraton?
2: Nagyon más. Szóval
0: minden
2: egy
0: perc a fáj.
2: Igen, de nem tudnék különbséget tenni viszont, hogy melyik fáj jobban. Nyilván így, hogy most mi azért 500 meg 200-az vagyunk szokva, és már rég éreztem azt, hogy milyen egy maraton, nagyon rég, szerintem azon a versenyen, amit említettél utoljára, de hát hosszú. Szerintem ott nem ugyanaz a fájdalom, amit érzünk. Tehát az egy ilyen agyilag is állóképesnek kell lenni, és tényleg az, hogy 18 kilométeren keresztül csinálják ugyanazt a mozgást, az biztos nagyon megterhelő.
1: Akkor véletlenül a maraton világbajnokságon nem találkozunk majd az indulók listán veletek. Nem mentálisan borzasztó az, hogy az ember már ember emlékezet óta benne ül a hajóban, és kiírják, hogy még 9 kilométer van hátra?
0: Szerintem az is amúgy sokat dob az egész maraton témán, hogy nekem mindig az utolsó 500 méteren dőlt el, tehát szinte, mintha egy 500-at mennék. Az első 17,5 kilométeren inkább ez a mentálisan kellett bírni, éljük túl, és ne boruljunk be, ne akadjunk föl semmire volt a téma. Aztán az utolsó 500-on pedig általában, hogyha mentünk egy bolyba, akkor mindenki robbantott egyet, és elkezdtünk sokkal gyorsabb tempót diktálni. Aztán azt döntötte, hogy ki nyeri meg.
1: Azt azért tudni kell, hogy a maratonnál nincsenek kijelölt pályák, tehát hogy igen, egy idő után az emberek úgy futnak, mint mondjuk a 800 meg az 1500 méteres futók, hogy ki hová bír elhelyezkedni. Van a maratonnak bármilyen olyan haszna, amit az ember, ha megtapasztal, akkor át tudja vinni rövid távokra? Vagy rövidebb távokra?
2: Őszintén.
1: Nagyon el kell gondolkodni?
2: Szerintem nincs. Nincs.
1: Azért hoztam ezt föl, mert Csíkos Zsóka példája megmutatja, hogy mind a kettőben lehet komoly sikereket elérni. Nem, akkor ti egyáltalán nem gondolkodtok abban, csak szimpatikus nektek, hogy ezekben a távokban is eredményes tud lenni.
0: Igen. Hát én 1000 méteres voltam, igazából az is ugye rövid távnak számít, viszont szerintem sokkal hosszabb érzésre, meg más taktikával is kell menni rajta, úgyhogy én abból tudok maximum mondani egy pár szót, hogy milyen különbségek vannak az 500 és az 1000 között.
1: Na mondd!
0: Szerintem annyi különbség van, hogy egy 1000 méteren azért taktikázni kell. Tehát én mindig kiszámoltam, hogy még mennyit tudnék bírni az elejére és a végére, és a közepén is azért teljesen más iramot kell diktálni, mind azért is, hogy akár elhúz magától a mezőnytől, vagy hogy meg tud tartani azt a tempót, amit még 900 méteren kell az első 100 méter után leadni. Úgyhogy 500 méteren szerintem meg egy ilyen kamikázinak mondanám, meg a 200 métert is, hogy ott csak elindulsz, és ahogy bírod a végéig.
1: Mert csak zárásként a maratonnal kapcsolatban, hogy lehet mondani, hogy ez tök más sporták szinte?
0: Szerintem igen.
2: Igen, igen.
1: Visszatérve arra a pályára, amit végül is a válogatón megnyertetek, az 500 métert, azt hogy érdemes felépíteni? K2-ben.
2: Ott el kell indulni, és nincs megállás.
1: Mert ugye 200 méteren azt mondják, hogy az egyik legnagyobb jelentősége a rajtnak van. Igen. Mert annyira rövid a táv, hogy ott már meg kell tudni szerezni azt a fajta pozíciót, amivel igen, a végén az ember sikeres tud lenni. De az 500-nál is nagyon fontos a rajt.
2: Igen, annyira azért nem nyilván, mint a 200-nál. Tehát, hogyha az első két húzást elrontod, még fel tudod hozni.
1: Ha csak nem borultál be.
2: Igen, de egyébként szerintem 500 sem olyan hosszú táv, hogy lehessen taktikázni. Tehát az tényleg az edzőnk is mindig azt mondja, hogy bele kell állni az elejébe. Nyilván utána van egy olyan rész benne, ahol visszaveszünk, hogy a végére még maradjon, de egyáltalán nem látható kívülről, és belülről is nagyon minimálisan érezhető az a visszavétel, és hát a végén meg ugye, ami marad, az bele kell rakni.
1: Van nekünk egy szignálunk, ami véletlenül egy kajakkenu versenyen készült, és ott azt kiáltja a kommentátor, hogy kellene egy nagyon nagy hajrá. Hogy amikor az ember már 400-450 méteren túl van, akkor még honnan tud energiát szedni a savasodással, és a elege van mindenből mentalitással, hogy még egy hajrát tudjon nyitni. Egyáltalán mikor kell megnyitni a hajrát?
0: Szerintem az utolsó 100 méteren belül. Azt nem mondanám, hogy mikor, mert az attól függ, hogy éppen hol áll a mezőnyben a hajó, de szerintem én nekem mindig mentálisan van egy ilyen robbantás, hogy nagyon még egy utolsó százon, egy utolsóját, mint halálig, és szerintem, hogyha ez nincs még egy versenyzőben, akkor nagyon nehéz lehet egy pályát végigcsinálni, mert volt egy olyan évem, amikor mentálisan sem voltam olyan jól a versenyeken, és például akkor nekem ez hiányzott, és ez látszott is, úgyhogy mindenképpen én a mentális részét mondanám.
1: Flóra, pálya közben tudtok bármit is kommunikálni egymással? Vagy szoktatok? Vagy egyáltalán a túlélés miatt nem nagyon jó, hogyha az ember beszélget?
2: Nem, beszélni nyilván nem. Kettő hopp, az mindig van, igen. Az a 250-nél, a táv felénél, és ugye a hajránál, az utolsó százon belül valahol, ahol kell. Az csak annyi, hogy ugyanakkor kezdjük el tehát a húzást, meg a ritmust ugyanúgy vegyük fel.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Hoffer Bianca és Tölgyesi Flóra. Ők nyerték a szegedi pótválogatót kajak 2-500 méteren, és így indulhatnak a világbajnokságon augusztus végén Poznanyban. Flórához fordulok, mert böngésztem az adatlapodat, és azt találtam, hogy a tavalyi serdüli ifjúság és U23-as magyar bajnokságon K1 U23 200 méteren a második előfutamban lekésted a rajtot. Ezt írja a jegyzőkönyv. Történt ilyen?
2: Tényleg.
1: Tényleg? Nem emlékszel erre?
2: Szerintem lekéstem, de direkt.
1: Ja, tehát hogy nem is akartál indulni.
2: Nem, csak itt úgy van, hogyha... Hogy is van ez, Pius? Hogyha... le kell jelentkezni, mert hogyha nem jelentkezel le, akkor az összes versenyszámból kizárnak, és ezért azt írják, hogy lekésted a rajtad, ugye?
1: Ja, tehát akkor a lejelentkezés volt a kulcsa ennek.
2: Igen, de azt nem tudom, hogy miért.
1: De volt egy másik eset is, 2024-ben a második ifjúság és U23-as válogató versenyen ugyancsak lekésted a rajtad.
2: Nem vagyok ilyen késős.
1: Ez gyakori egyébként a kajakosoknál, kenusoknál, hogy lekésik a rajtot, vagy egyszerűen ez a nem szeretnék indulni a fordítása?
2: Ez a nem szeretnék indulni, tehát ilyet véletlen nagyon ritkán van, hogy lekésik.
1: Már egy órát javasolnék esetleg a karjára. A másik ügy, ami szerintem nagyon fontos, hogy te egy elég komoly sérülésen vagy túl. Ez egy sérv.
2: Egy gerincsérv.
1: Volt. Igen. Mikor kezdődött, hogyan vetted észre?
2: Egy éve kezdődött. Az U23-as EB-t tavaly már úgy csináltam meg, és utána igazából súlyosbodott, és amikor hát már voltak elég durva tünetei, akkor egyből abba is hagytam az edzést.
1: És csak a sportban jelentkezett, vagy a mindennapi életedet
2: nem,
1: is átrántatta?
2: Nem, sajnos mindennapi életben is. Úgyhogy ott kihagytam egy két hónapot, ahol egyébként elgondolkodtam azon is, hogy abba hagyom, de csak amiatt, mert hogy tényleg elég fájdalmas volt.
1: Ez mennyire volt komoly? mondjuk nagy veszteség lett volna a magyar kajakkenulat.
2: Igen, az, hogy abba hagyom a gondolat? Hát egyébként tényleg fájdalmas volt, úgyhogy amiatt igen. Egyébként azért, mert nem voltam benne biztos, hogy a kajakozás mellett ugye ki tudok ebből gyógyulni.
1: És voltak érvek mellette, és voltak ellene?
2: Persze, persze.
1: És ezt megbeszélted valakivel, vagy magadban őrlődtél?
2: A mostani edzőm egyébként nagyon sokat segített.
1: Nevesíthetjük.
2: A Gócs Bence. Igen, hozzá szeptemberben kezdtem el, tehát hozzá szeptemberben mentem. Ugye akkor már jártam gyógytornászhoz egy hónapja, ugye a gerincemmel, de aztán ő ajánlott egy másik gyógytornászt, és akkor igazából onnantól kezdve, ahogy vele és azzal a gyógytornásszal elkezdtem dolgozni, nagyon sokat javult, és akkor így láttam a fényt az alagút végén.
1: Hogy... Ez volt a fordulópont, amikor eldöntötted, igen, hogy folytatod.
2: Igen, igen, abszolút összekötöm a Bencével. Ahogy elkezdtem nála edzeni, az nagyon sokat segített.
1: Lehet mondani, hogy az életed eddigi legnehezebb időszaka volt?
2: A sportban mindenképpen, igen.
1: Mire tanított meg?
2: Nagyon sok mindenre. Igazából abban a két hónapban nagyon sokat változott a hozzáállásom is, úgy emlok a sporttal kapcsolatban, és nagyon-nagyon pozitív értelemben, szóval ott mindenképpen rájöttem, hogy mennyire szeretem csinálni, és hogy mennyire hiányzik, és egyébként még mostanában is nagyon sokszor visszaemlékszem erre, amikor ilyen nehezebb edzések vannak, hogy mennyire rossz volt ezek nélkül, nehéz edzések nélkül. Úgyhogy...
1: Érettebb lettél ettől?
2: Igen, mindenképpen, szerintem.
1: Bianca, te a sérülésekkel milyen viszonyban vagy?
0: Nekem sérülések nem voltak szerencsére, nagyon kis sérüléseim voltak, szóval nem voltak maradandóak, viszont nekem inkább a betegségekkel gyűlt meg a bajom, mert tavaly ki is vették a mandulámat emiatt, mert nagyon-nagyon hajlamos voltam a mandula és a torok fertőzésekre, úgyhogy emiatt is volt a tavalyi szezonom nem 100%-os számomra.
1: És mentális hullámvölgyek is voltak?
0: Persze.
1: Ami nem betegséghez köthető, hanem
0: olyan betegséghez köthető volt, mert azért minden hónapban ürekezni ugyanazt a felkészülést, mert nagyjából havonta voltam beteg, az nagyon-nagyon visszadobott, és a motivációm sem maradt meg emellé, úgyhogy...
1: Neked valaha megfordult a fejedben, hogy inkább abba hagyod?
0: Soha.
1: Még soha.
0: Még nem.
1: Forduljunk rá a pótválogatóra, mert ugye emiatt hívtunk meg benneteket. Tulajdonképpen múlt kedden is jöttetek volna már, csak aztán úgy alakult, hogy most találkozunk. Tehát április 24-e, szegedi rangsorolóverseny, Újfajú Laura és Csikó Zsóka nyer, ezzel kijut a világversenyekre. Ugye Flóra akkor még Rugonfalvi kis Janka partnereként ötödikként lapátolt a célba. Az Európa-bajnokságon viszont nem ment a világkupán sem jól a párosnak. Így Tóth Dávid bejelentette, ugye a szövetségi kapitány, hogy lehetőséget ad más párosoknak is a szereplésre, a kvótaszerzésre. Azt mondta, szeretném megnézni, hogy van-e ennél jobb páros, megadom mindenkinek a lehetőséget, és egy pótválogatót fogunk kiírni. Amikor ez a hír kijött, akkor mi járt a fejetekben első körben?
0: Első körben nekem az, hogy majd a partról fogom nézni, úgyhogy
1: mert?
0: Nem gondolkoztunk abba, hogy párosunk lesz, mert szerintem egy és fél egy héttel a verseny előtt jöttünk el arra a pontra, hogy akkor most kipróbáljuk ezt a párost, úgyhogy nagyon friss volt az ötlet is mellé.
1: De akkor még a U23-as VB-re készültetek Kanadára, nem?
0: Hát én ifjúságira, de
1: ő U23-asra,
0: igen.
1: Nálad mi volt a helyzet? Mikor kiderült, hogy Tóth Dávid?
2: Szinte ugyanakkor tudtunk meg egyébként, és... Hát én se gondoltam sokkal többet erről, igazából ugyanígy azt gondoltam, hogy jó lesz majd megnézni, hogy mi hogy fog alakulni, és mit tudnak a lányok, de elsőre nem gondoltam ilyenekre, hogy én oda fogok állni.
1: Arra hogy emlékeztek erre az áprilisi válogatóra?
0: Flóra? Én csak nézőként
1: voltam. Flóra.
2: Igen, én nem jól, hát ott még igazándiból volt, ott még nem tudtam sokat hajóban ülni.
1: Ez tulajdonképpen a rutinszerzésről szólt az egész verseny?
2: Neked? Igen, illetve hát ha tehát akkor még az edzőmmel azt beszéltük, hogy hát el tudok csípni egy 23-as EB-t, az nagyon jó lett volna, amúgy sikerült is. Úgyhogy így indultam neki, de nem voltam egyáltalán top formában ott.
1: És hogy jött az ötlet, hogy összeültök? Bianca?
0: Szerintem ez azon is alapult, hogy nagyon jóban vagyunk, és viccből mondtuk még először, hogy milyen jó lenne már összeülni egyet idén. És akkor a Bence mondta, hogy megnézhetjük magunkat egy versenyen, és ez volt maga a verseny, úgyhogy...
1: Ez mikor történt, ez az összeülés?
0: Hát az első összeülésünk az Európa-bajnokságon volt, amikor nem voltak futamok, és kicsúsztunk egy pár száz méterre, úgyhogy tényleg nem volt semmi erős, meg viszonyítható alapja annak, hogy most milyen lesz.
1: És egyből éreztétek, hogy ez menni fog? Jó páros lesz?
0: Volt benne potenciál, igen.
1: Na és akkor elérkezett július vége, Szegeden vagyunk, kezdődik a szétlövés, 500 méter A döntő. A kettes pályán Magyar Emma és Bauer Zita, ugye újpesti tornaegylet, illetve Lágymányosi Spartacus vízisport. A négyes pályán Luca Anna és Gazsó Alida Dóra. Luca Anna világbajnok K2-500-on, Európa bajnok. Gazsó Alida Dóra világbajnok K4-500-on, illetve Európa bajnoki aranyérmes. Ötös pálya Csikó Zsóka, Újfajlű Laura. Zsóka Európa bajnoki aranyérmes. A hatoson Folycsára és Pup Noémi, kétszeres olimpiai bronzérmes párosról beszélünk. Egyébként kétszeres Európa bajnok, illetve Pup Noémi háromszoros Európa bajnoki aranyérmes. Hetes pálya Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra. Nyolcas pálya Rendesi Eszter és Kőhalmi Emese, Rendesi Európa bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, Kőhalmi Emese pedig háromszoros világbajnok és háromszoros Európa bajnok. Na most, amikor itt beülünk a hajóba és szétnézünk, hogy kik vannak körülöttünk, Flóra, mi jár az ember fejében? Hányadikok leszünk? Szerintetek?
2: Igen, egyébként volt.
1: Felnőtt versenyen, rutin nélkül.
2: Igen, lefele a kocsiba pont volt erről egy beszélgetésünk, hogy hát jó lesz ott állni és így körbenézni, de hát igen, durva, meg az is, hogy felfogni, hogy tényleg ilyen ügyes lányokkal fel tudtuk venni a kesztyűt, és tudtunk egy jót versenyezni velük, de az még egy plusz, hogy nyertesen is tudtunk kijönni az egészből. De ha előtte valaki megkérdezett volna, akkor azt mondtam volna, hogy ha egy háromba benne vagyunk, akkor az már hihetetlenül jó.
1: Bianca, hogy zajlott a reggeli megbeszélés ezen a napon? Ugye július 28-át írtunk talán?
0: Azt hiszem, igen. Hát egy ilyen elég könnyed beszélgetés volt igazából, nevetéssel és kicsit komolytalan felfogással, hogy hát valamit el kell érni azért ezen a versenyen. Úgyhogy egyáltalán nem volt bennünk stressz se a beszélgetés folyamán, és szerintem a versenyen sem volt túlzottan rajtunk ilyen negatív stressz.
1: Lehet mondani, hogy volt ez a esélytelenek nyugalma?
0: Lehetséges, igen.
1: Akiket felsoroltam, ugye Luca Anna, Gazsó Alida, Csikó Zsóka, Folycsára, Pup Noémi, Rendesi Eszter, Kőhalmi Emese, közülük volt valaki, vagy van, akire nagyon felnéztek, most nagy szavakat használva, akár példaképként tekintetek rá?
2: Nekem igen. Nekem kiskoromban a Kázsbe kezdtem kajakozni, és ugyanott kajakozott a Dorka, a Zsó Alida Dorka, és hát már kislányként is egyből észrevettem, szép szőke haj, de hát ugye elég tehetséges is a kajakozásban, úgyhogy nekem ő mindenképpen, illetve a Folycsári, vele tavaly együtt edzettem, illetve idén volt olyan szerencsém, hogy párost is mentünk, és neki nagyon tetszik a hozzáállása, meg a tényleg ahogy edz, úgyhogy tőle nagyon sokat is tudtam idén tanulni. Úgyhogy nekem így ők ketten, akik nagyon, nagyon meghatározó emberek.
1: Neked, Bianca?
0: Nekem is Lucannaék és Folcseriék egysége az, aki példaértékű, meg Sáriékkal edzettünk is azért nyáron egy párszor, úgyhogy az is nagyon jó volt, mert imet tudtuk nézni, mennyire tudunk gyorsan menni hozzájuk képest is, és szerintem nagyon, nagyon jó indulatúak is, és nekik is hasonló a felfogásuk, mint nekünk, szóval nekem igazok, akik így...
1: Mennyire él bennetek a mai napig is élénken ez az utolsó 500 méter?
2: ez mindig azért...
1: Például ugye figyelni kellett, hogy az ember időben odaérjen a rajta.
2: Igen. Igen.
1: Hogy építettétek fel a pályát?
2: Nagyon jól el szerettünk volna rajtolni, mert úgy gondoltuk, hogy az abban nem vagyunk olyan erősek, mivel ugye még nem mentünk előtte 500-at, de egyébként meglepően jól sikerült. Az is annyi volt megbeszélve, hogy a végét azt szeretnénk nagyon erősre, mert szerintem az ebben az egységben az erősségünk, ami sikerült is, és igazából ennél több tervünk nem volt.
1: Volt-e jelentősége a hetes pályának? Beszéltünk ugye itt a szélről, meg arról, hogy vannak akár világversenyeken, akár a magyar versenyeken is olyan pályák, amelyek néha jók, néha nagyon rosszak. Janka?
0: Nekem speciál a hetes a szerencse szám, úgyhogy és abban a szempontból biztos, hogy nagyon jó volt. Viszont szerintem a hátsó szél az mindenkinek ugyanolyan volt, úgyhogy most itt nem tudtam volna mondani pályaelőnyt, bár hallottam, hogy valaki mondta, hogy volt, szerintem nem volt. Úgyhogy igazából nekem magasak a szám volt, bűvös.
1: Amikor célba értetek, akkor láttatok-e a többi sportoló arcán valamiféle fajta meglepetést? Csodálkozás.
2: Egyébként egy kép készült is, amit igen, akkor nem láttunk, de visszanézve hát elég nyíltan egyébként Csikó Zsóka volt a képen, aki így kitette a kezét, hogy mi történt. Úgyhogy, de szerintem annyira örültünk, hogy így nem, legalábbis én egyáltalán nem tudtam nézni a lányok.
0: Úgyhogy.
2: Igen, arckifejezését, de egyébként nagyon például Dorka egyből jött gratulálni, illetve Noncs és Sári is, úgyhogy nekem ez nagyon pozitív volt, hogy ugyanúgy tudtak azért nekünk így gratulálni.
1: Ha úgy tudom, akkor Zsókáékkal 2/10 volt a különbség, amit így rádiós szinten nem is nagyon lehet érzékeltetni, de ti a hajóból éreztétek, hogy ez megvan, vagy kellett egy picit várni arra, hogy kint valaki jelezze, hogy ti nyertétek ezt a szétlövést?
0: Én első lukból láttam, mert amikor beértünk a rajtba, én egyből így elkaptam a fejemet, és kinéztem oldalra, és láttam, hogy egy minimális különbséggel nyertünk.
1: És mit mondtatok először egymásnak? Mi volt az első gondolat?
0: Sikítoztunk mindenek előtt, és én meg is kérdeztem, hogy ez most tényleg megnyert.
2: Igen, meg az ezt hogy mondat nagyon sokszor elhangzott.
1: Mennyid, és egyébként hogy? Tehát, hogy olimpiai érmeseket, világ és Európa bajnokokat magatok mögé utasítani, gyakorlatilag felnőtt múlt nélkül, az tényleg? És akkor most ez hogy?
0: Ez szerintem számunkra is csoda, meg rejti egyelőre, de szerintem, hogyha kint leszünk a nemzetközin, akkor ki fog derülni, hogy mennyire voltunk toppon.
1: Volt valamennyi idő, amennyi ahhoz kellett, hogy felfogjátok, feldolgozzátok ezt a sikert, illetve azt, hogy ti fogjátok Magyarországot képviselni a világbajnokságon Lengyelországban?
2: Persze. Na igen. Szerintem utána nagyon örültünk, de volt egy olyan pillanat, amikor szerintem rá már 3 órára sétáltunk a parton, és akkor egyszer csak így egymást néztünk, és így elsírtuk magunkat, hogy úristen, mi történt. Illetve így rendesen az, hogy tényleg így nyilván el volt tervezve azért az egész nyarunk, és nem így. Azt szerintem kellett ahhoz azért egy pár nap, hogy akkor akkor igen, én most akkor lemegyek Szolnokra, 3 hét felkészülés, és akkor megyünk ki a világbajnokságra, de hát igazából ennél jobb változást nem is kívánhattunk volna magunknak, úgyhogy nagyon örülünk.
1: Le kellett mondani valami nyaralást, esetleg repülőjegyet átbukoltatni?
0: Nekem le kellett, sajnos igen.
1: Hova nem mész?
0: Ciprusra mentem volna.
1: Ilyenkor általában az embernek a közösségi média profilja egy kicsit felélénkül. Kaptatok-e ismerősöktől, szurkolóktól olyan típusú hozzászólásokat, bejegyzéseket, amik különösen jól estek?
0: Persze. Én ismeretlenektől is kaptam nagyon sok elismerést és gratulációt, úgyhogy azok nagyon jól estek, de majdnem minden ismerősöm és minden családtagom gratulált, úgyhogy...
1: Azt követően, a versenyt követően, ugye 1 héttel vagyunk talán a verseny után, mi történt? Tehát ilyenkor kap az ember egy kis szabadságot, vagy azt mondják, hogy azért vannak otthoni programok is, ne együnk pacalt marhahússal, vagy szóval, hogy zajlott az elmúlt egy hét?
2: Volt 4 nap pihenünk, ahol így azt kérte az edzőnk, hogy aktív pihenés legyen. Az azt jelenti, hogy semmi bulizás otthon. Igazából ilyen minden, ami kikapcsol minket. Úgyhogy azt csináltuk, és most vagyunk, hétfőn érkeztünk a Szolnokra, most pedig ott leszünk 3 hetet edzőtáborba.
1: Az könnyen ment, hogy nem menjetek buliba?
0: Hát kicsit nehéz volt, főleg úgy, hogy nekem most volt a 18. születésnapom, ami így általában majdnem minden embernél meghatározó pont, de jó volt, mert családdal, meg szűkölen Flóráitnál is megünnepeltük így barátilag, úgyhogy...
1: Hát akkor jól megajándékoztad magad.
0: Igen.
1: Igen. Mennyiben változott a motivációtok azáltal, hogy hirtelen kiharcoltatok egy világbajnoki részvételt?
2: Igazából nem sokkal. Én szerintem előtte is ugyanennyire voltam motivált. Szerintem ez jó egyébként. Nem vártam. Nyilván azért adott egy plusz löketet, hogy most ide kimehettem, de szerintem én nekem most egész évben így tehát ugyanolyan motivációval csináltam végig az egész évet.
1: Hogyha a gerincsérver küzdő Flórának azt mondja valaki, hogy augusztus végén világbajnokságon indul, akkor minek képzelted volna az illetőt?
2: Nem, mondtam, Bívsak is mondtam, ha ezt nekem leírják, akkor sem hiszem el.
1: Ugye augusztus 26-a és 30-a között rendezik a poznányi kalakkerű világbajnokságot. Nagyon rajta vagyunk egyébként, hogy mi is közvetítsük itt a Nemzeti Sportrádióban. Hogyan telik majd a következő? Hát most már nincs is 4 hét.
0: Nincs.
1: 3 és fél.
0: 3 és fél. Hát mindenképpen edzésekkel dúsan, és... szerintem szombat-vasárnap eltartjuk az időt együtt és a családdal, úgyhogy inkább pihenés és edzés lesz.
1: Mik azok a momentumok, amiket gyakorolni kell így a világbajnokság előtti utolsó edzéseken? Gondolok itt a rajtra, vagy amikor felveszitek az utazósebességet, vagy végén a robbantás, a hop, vagy mi az, amire most kihegyezitek ezt az utolsó 3 és fél hetet?
2: Szerintem arra, hogy tökéletesen válítsuk a hajót, mert nem gondolnám, hogy a vízen tudnánk annyira nagy dolgot változtatni, ami mérvadó lenne, úgyhogy most ezen vagyunk, hogy csináljunk egy tökéletesen komfortos hajót, amiben meg tudjuk csinálni azt, amit már tudunk a vízen.
1: Talán furcsa lehet a kérdés, de mennyire kell még összeszoknotok ebben a 3 és fél hétben, hiszen éppen túl vagytok egy sikeres válogatón?
0: Minimális összeszokás az még szerintem szükséges lesz. Ma is volt például páros edzésünk, és néhány ponton még nem csiszolódtunk össze, viszont szerintem egy hét alatt ezt a problémát ezt meg lehet oldani. Úgyhogy...
1: Mi a legnagyobb erősségetek így közösen kettőtöknek?
2: Szerintem a hozzáállásunk, komolyan vesszük, de nagyon sokat viccelődünk, és nagyon sokszor lazábban vesszük az olyan dolgokat, amiket mások nagyon komolyan vesznek, és szerintem ez azért nekünk mindenképp segítség, így a nehéz edzéseket is túlélni, meg úgy unblock így ebben az egész szituációban.
1: Mit tudunk a nemzetközi mezőnyről, tehát azokról, akikkel majd meg kell küzdenetek Poznanyban a világbajnokságon?
0: Mindenképpen erős mezőny lesz, vannak, igen. Hát ugye a korábbiakból itt elve nagyon-nagyon sok tehetséges ember ott lesz, úgyhogy én állok elébe, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz a döntőbe, remélhetőleg.
1: Vannak-e kitűzött célok, amit már most úgy gondoltok, hogy megtudtok, vagy meg szeretnétek valósítani?
0: Egymás között az 1-3 mindenképpen, de hogy reálisan nézzük, akkor egy áldöntő.
1: Amikor nem vagytok professzionális kajakosok, akkor milyenek vagytok, Bianca?
0: Hát mindenképpen élettel teliek, úgyhogy igazából nagyon sok programot szoktunk csinálni. Egyikünk sem olyan, hogy most inkább bent ülne a szobájába, hanem inkább megyünk jobbra-balra.
1: De az mit úgy, jelent? Föl a hegyre, vagy be a belvárosba?
0: Hát mind a kettő játszik, úgyhogy igen. Akár egy kávéra, akár egy mozira, bármire, vagy akár egy sétára, tényleg.
1: Melyik volt az utolsó film, amit közösen néztetek meg?
0: Szerintem valami sorozatot néztünk talán együtt, de nem is tudom. Szerintem valamelyik versenyen, amikor egy szobában voltunk, valamit néztünk, de már nem emlékszem pontosan.
1: Kellett ehhez a sikerhez az, hogy a magánéletben is barátok vagytok? Lehet ezt úgy elérni, hogy semlegesnek tekinti az egyik a másikát, vagy kell hozzá a barátság?
2: Szerintem lehet, meg azért nagyon sok példát láttunk erre már, hogy nem voltak barátok, és nagyon jó eredményeket elértek, de azt gondolom, hogy nekünk ez azért nagyon sok plusz, hogy mi viszont azok vagyunk már ebből a versenyből is kiindulva, mert tényleg amit pont kérdeztél, hogy az utolsó százon mi dönt, én azt gondolom, hogy egyébként ilyenkor számít, hogy mennyire küzdünk egymásért, mennyire visz a szívünk, úgyhogy én ezt pozitív tulajdonságunként tekintem.
1: Erősíti a barátságot a siker?
0: Mindenképpen, de szerintem a mi barátságunk az kajakon kívül is viszonylag erős lenne, úgyhogy nem mondanám azt, hogy meghatározó egy aranyérem, vagy egy hatodik hely, hogy most milyen barátságunk lesz.
1: Nézzétek már a programokat Poznány környékén, hogy abban az időszakban, amikor ott leszek, lesz-e valamilyen koncert, vagy valamilyen jó film a környékén?
2: Én láttam egy nagyon jó hullámvasútparkot.
1: Igen?
2: És nagyon-nagyon meredek. Nagyon.
0: Láttam bungee jumpingot is, amikor ott versenyeztem a pálya mellett.
2: Igen, minden ilyen dolgot imádunk. Akár leugranánk egy helikopterbe is.
1: És a bungee jumping is kipróbálásra kerül?
2: Igen, az mindenképp, az egy lista elején van.
1: Ha egy picit távolabbra tekintünk Poznány után, akkor van egy város Amerikában, ahol rendeznek majd egy nagyobb szabású versenyt. Ugye a Los Angeles olimpiáról beszélek, gondolkodhatunk ebben az időségben is?
2: Mindenképp gondolkodhatunk.
0: Igen, én szeretnék ebből is gondolkodni. Igen.
1: És ott milyen eredményt elérni? 1-3 esetleg, vagy 1-6?
0: Hát, két év múlva egy 1-3-ot szeretnék biztosan.
1: És Brisbane esetleg 4 évvel később még mindig elképesztően
0: fél. Szerintem nekünk még az beleférni.
1: Egyébként sportolói karriereteken belül mik a legnagyobb álmaitok, Flóra?
2: Hát mindenképpen az olimpia, és ott hát az első hely, de az a legnagyobb nyilván. Egyébként nekem már ez is a felnőtt világbajnokság, már csak a szereplés is, ez nagyon jó lesz erre visszaemlékezni és elmondani magamról. Úgyhogy hát ráléptem az útra, hogy megvalósítsam ezeket, úgy érzem. Úgyhogy nagyon várom a folytatást.
1: Bianca?
0: Nem is nagy távlatokban az olimpián, akár egy csapathajó, akár egy egyes. Mondjuk én a nagyobb versenyeken jobban szeretek amúgy csapathajóba menni, mert...
1: Az fontos, hogy a másikért is harcol az ember?
0: Igen. Nekem ez nagyon fontos szempont. És hogyha például jó párost és négyes tud valaki alakítani, akkor ez pedig nagyon megdobja szerintem fejben is, hogy ott vagytok, és mindannyian ugyanazért a célért ugyanazt fogjátok megcsinálni és oda tenni, úgyhogy szerintem ez egy ilyen extra löket hozzá a versenyeken.
1: Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra volt a vendégünk, ők a pótválogatón K2 500-on nyertek, így indulhatnak az augusztusi kajakkenu világbajnokságon. A műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n, illetve a Spotify-en. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a

0: Fiófő 34. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke is, Deák Zsigmond. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
1: Köszöntök én is mindenkinek.
0: Július-augusztus fordulóján rendezték Bakuban az U17-es birkózók világbajnokságát, ahol a magyar csapat 2 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Ebből a termésből a kötött fogás vette ki a legjobban a részét, 1 ezüsttel és 2 bronzzal, Kovács Kevelett ugye ezüstérmes, és Juhász Imre, valamint Cucor Ervin bronzérmes. Milyen érzés, amikor olyan fiatal sportolók, fiatal birkózók állnak korosztályos világbajnokságon dobogóra, akiket elég régóta ismersz és foglalkozol velük?
2: Nehéz ilyen érzéseket leírni, de hát mindenképp ugye az első, ami az ember eszébe jut, az, hogy nagyon büszke a fiúkra. Egyébként ebből a Keve meg az Imi, ugye Egri, nekik egész kis gyerekkoruk óta én vagyok az edzőjük, de az Ervint is ismerem, hát együtt versenyeztek, ugye még annó ellenfelek voltak, úgyhogy hát nagyon büszke vagyok, meg egy megnyugtató érzés igazából, mert hát főleg amikor olyan versenyző birkózik, amikor ott aztán nem tud senki sehova mutogatni, ha valami úgy sül el, hogy nem kéne, akkor ott én vagyok a ludas, úgyhogy egy megnyugtató érzés, és nem is amikor dobogón, inkább az a pillanat, amikor győznek, az nagyon jó érzés.
0: Így utólag, azóta eltelt napok, hetek alatt érlelődött ez benned, hogy akár a büszkeség, akár ez a jó érzés, vagy az a csúcspont, amikor vége van, amikor az óra nullához ér?
2: Hát az a csúcspont. Nekem az a csúcspont. Pont úgy hozta az élet, hogy Imikét nem is láttam a dobogón, mert Kevével voltam dopingvizsgálaton, úgyhogy...
1: Az se rossz, igen. Az edzőnek vannak egyéb igen, hogy mondjam, igen, kevésbé látványos
2: eladatai. Pont lemaradtam, de tényleg az a pillanat, amikor győznek, hát meg nagyon jó látni, hogy örülnek, szóval... Főleg azt a szakaszt szeretem a legjobban, amikor hátra sétálunk, és amikor visszasétál az ember a bemelegítő terembe, és akkor ott azért amikor kitörnek az érzelmek.
0: Egyedül igen, lehet igen, a edző igen, a úgyhogy, úgyhogy
2: hát nagyon, hát nehezen leírható.
1: Igen. Hát amikor ott lapogatják egymás hátát, úgy így mondjam, igen, vagy leszaltozzák egymást de talán az U17-ben még talán ritkább, meg a súlykülönbség miatt
2: hát
1: esetleg,
2: igen.
1: De tényleg megható nézni a gyerekeket, és tényleg azért érdemes ezt beszélni, hiszen Egerben két srácnak tényleg, ahogy említetted is, kisi gyerekkora óta te vagy az edzője, és annyira emlékszem én is, nekem Széles Józsi bácsi volt a nevelőedzőm annak idején a Fradiba, de azt az emberi kapcsolatot, amit tudtok ápolni edzőként ezekkel a srácokkal, meg velem is, aki kevésbé értem eredményt, szóval ez olyan szép, ez az egyik legszebb, de te biztos meg tudod erősíteni, vagy megcáfolod, de talán az egyik legszebb pillanata az edzőségnek, hogy ott vannak a srácok, és még ilyen fiatalon is, mert ilyen felnőtt az már máshogy kezeli a sikereket, de talán itt még jobban kinyílnak.
2: Hát igen, ezek így az első sikerek, első nagyobb sikerek, és akkor nyilván hát ilyen hát felszabadultan örülnek, meg el is sírják magukat. Olyankor kicsit pont Macinak jegyeztem meg, hogy mondom, ugye én is elérzékenyülök. Ez pont az Ervinnél volt, amikor jött le hátul, és hát nagyon jó volt látni, hogy örülnek, úgyhogy...
1: Korpási úgy, Bálint Maci, hogyha esetleg véletlenül valaki másra gondolt volna, világos Európa bajnok klasszisunk, aki a válogatottban, a korosztályos válogatottban Gábor mellett dolgozik.
0: Róla is lesz még szó a mai adásban, de annyit árulják kérlek, hogy előzetesen számítottál arra, hogy most Kovács Kevére és Juhász Imrére gondolva, akiket jóval régebb óta ismersz, hogy U17-es világbajnokságon majd dobogóra állhatnak, és ha igen, akkor mikor kezdtél el ezen gondolkodni?
2: Hát nem mertem kimondani soha, de egyébként én éreztem, hogy benne van a levegőben, mert már úgy láttuk így, azért minden évben egyre stabilabbak így a nemzetközi mezőnyben, Imi már ugye a Európa-bajnokságon is tudott érmet nyerni, Keve ott egy pár másodperccel csúszott le, és én úgy gondoltam, ha minden sikerül, akkor akár még az is előfordulhat, hát nem mertem kimondani, meg valószínű, hogy sokan elfogultsággal is vádoltak volna, úgyhogy meg így, hát tényleg, hát hogy gondoltam, hogy benne lehet, hogy nem zártam ki, de hogy így sikerült, ennek nagyon örülök.
0: Akkor a további jövőről inkább ne is kérdezzelek most.
2: Ne, hát még...
0: Bessze van még, igen, a felnőtt kor, de azt is, hogy arra is kíváncsi vagyok, hogy viselik 17 évesen akár a győzelmet, akár a vereséget, mert ugye ezüstérem az nagyon szép teljesítmény, de mégis egy döntős vereség, az gyanítom nem lehet egyszerű, ahogy a bronzéremnél is a kiesés.
2: Hát Kevének a veresége, hát olyan jól viselte, hogy kicsit lehet még ez az oka is volt annak, hogy ő kikapott. Nem azt mondom, 10 percig szomorú volt, de hát volt benne egy ilyen kitörő öröm, amikor bejutott a döntőbe, ami egy kicsit szerintem mindig kienged a versenyzőnek a feszültségéből. Amit én megmondok őszintén, nem bánok, hogy most ez így történt, mert ezt ugye át kell élniük, meg nem mondhatja egy edző egy gyereknek, hogy figyelj, most döntőbe jut.
1: Ne örülj,
2: mert még holnap lesz, mert lehet, hogy akkor is így alakulsz, ha nem agyonverték a döntőbe. Így legalább megvolt ez az öröm, aminek én nagyon örültem, úgyhogy ő abszolút pozitívan értékelte. Hát meg Imre is, szóval meg az Ervin is, ez mindenkinek egy még eddig nem elért eredmény volt, szóval szerintem mindenkinek eddigi egyéni legjobbja. Nagyon örültek neki. És akkor még ott volt ugye két ötödik helyezettünk, a Tombor Benedek volt az egyik, aki kirgiz, az egy kis súlyban az ázsiaikat, nagyon tudjuk, jó, milyen erőt képviselnek, és sikerült megvernie egy kirgiz versenyzőt a vigaszági küzdelmek alatt. Utána hát olyan sűrű az a súly, hogy csak ázsiaiakkal birkózott, aztán hát most ez a ötödik hely jött össze, de ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy ő neki is a felkészülése olyan jó volt, meg olyan tudatosan csinálta végig, hogy ez azért okot ad a hosszú távú bizakodásra, és akkor ott volt még Antalis anyja, aki szintén ötödik helyezést ért el. Őt egy kicsit azért sajnál, mert mindig olyan közel van az éremhez, már második ilyen világverseny volt, ahol én ültem bent neki bronzmérkőzésen, sajnos ez se sikerült, hát reméljük, ha még lesz ilyenre közösen lehetőségünk, akkor remélem a harmadik már sikerülni fog.
0: Összességében a teljes csapat szereplésével kapcsolatban van hiányérzet, vagy elégedett vagy, mert három érem azért az nem csúnya?
2: Sanyinak a bronz mérkőzése talán egy kicsi hiányérzet, de úgy gondolom, hogy itt most nekünk nem szabad elégedetlenségről beszélni, mert hogyha ezt előre azt mondják nekünk, hogy három érmet tudunk nyerni, mellette még két ötödik, akkor szerintem egyből firkáljuk alá Macival mind a ketten, úgyhogy ez most így jó volt.
1: Azt arra kíváncsi vagyok, én is visszagondolva, hogy a demokratikus sportág a birkózás, súlycsoportok vannak, tehát sok más sportágban, amikor mondjuk akceleráltabb gyerek, akár fociba, atlétikába, bárhol, ott van egy borostás cimbi, te meg ott vagy, hogy mondjam, még gyerekként, akkor ugye enyhén szóval is mások az erőviszonyok. Itt azért ugye ennyire nem jön ki, de mégis, ugye akár ázsiaiakat említetted, tehát itt is láttam a fotókon, meg videókon, hát férfi emberekkel birkoztak, ami gyerekeink. Hát szóval érted, amiről beszélek, bár ugye legalább a súlycsoport ugyanaz volt, és annyira visszaemlékszem én is annak idején, hogy már elnézést a szőrös bolgárokra, meg nem tudom kikre,
2: és akkor én... Igen, most az irániak voltak nagyon ilyenek egyébként.
1: Tehát, hogy magyarul ezt mit tudsz neki mondani, hogy szembe jön egy felnőtt, izompacsírta, és akkor mondod, hogy na, hát akkor csináld, amit tanultál.
2: Igen, hát tulajdonképpen fogad össze.
1: Igen. Na, de tehát ez egy plusz, hogy mondjam, ebbe a korosztályban ez gondolom egy plusz feladat, hogy
2: na, hát megnyugtasd, hogy így mondjam. Igen, de hál' Istennek már hát 16-17 évesek, már vannak olyan profik ezek a gyerekek, hogy jó kezelik, meg már nem az első világverseny, ahol ilyennel persze találkoztak, úgyhogy ezt már úgymond megszokták, és jó hozzáállással kezelték ezeket a dolgokat, úgy azt mondom, hogy most senki nem ijedt meg senkitől, úgyhogy...
1: Már ránézést.
2: Igen, ránézést. Igen.
0: Hogy állsz ahhoz a kérdéshez, hogy az utánpótlásban nyilván nagyon fontosak ott is az eredmények, de mégiscsak az utánpótlásnak a nevelés a célja. Mennyire fontosak szerinted az eredmények itt most akár egy U17-es VB, mert nyilván egy nagyon jó visszajelzés.
2: Nehéz kérdés, így, hogy konkrétan eredmény, hogy most éremre gondolunk-e, nem, vagy gondolsz-e. Én nem tartom annyira fontosnak az érmeket. Én inkább, hát nekem egy ilyen nagy félelmem mindig, hogy jaj, csak abban ne hagyja egyik se, akivel foglalkozok most ez a korosztály, és ehhez kell eredmény, de azok az eredmények kellenek, hogy hogy a gyerekek sikerélménnyel, valamilyen fajta sikerélménnyel fejezzenek be egy versenyt, és akkor szépen benne maradnak, látják az értelmét. Hát most ezek valamikor érembe mérhető, most például hála jó Istennek érembe volt mérhető, de szerintem nem történt, vagy bennem akkor se lenne olyan nagy hiányérzet, hogyha most ne adj Isten egy-egyel Keve például kikap az elődöntőben, nem pedig nyer, vagy Iminek az orosz kikapott volna, mert akkor is birkózott egy nagyon szorosat az orosszal, megvert egy jót, és lett volna sikerélménye, vagy mondhatnék itt bárkit. Úgyhogy szerintem ezek az eredmények fontosak utánpótlásban, hogy érezzék magukon, hogy lépkednek előre.
1: Nagyon érdekes, és példát is mondanék rá ez a szituáció, amiről beszélünk. Két egész jó kis birkózó, Lőrinc Tamás és Bácsi Péter, ugye olimpiai világ Európa bajnok egyikük, másik az kétszeres világ, kétszeres Európa bajnok, mostani vezetője a birkózó szövetségnek, elnök szakmai igazgató. Bácsi Péternek semmilyen utánpontlás eredménye nem volt, indult világversenyeken, semmi. A Szöcsi pedig úszásként ért el az első kimagasló.
2: Hát és akkor
1: és közben meg felnőtt be, csak fusiban, Moszkvában Európa-bajnok lett, de értitek, miről beszélek, tehát magyarul ez tényleg igaz, hogy meg kell tartani a sportágnak, és meg tud tartani, és van benne kitartás, és közben ő is akcelerált lesz, stb. Meg egy millió más dolog miatt.
2: És én azt jó is, hogy mondott például Bácsi Petit, és én visszanéztem pár évvel ezelőtt, hogy nem nyert, de voltak, ezt mondjuk ő tudná szerintem jobban megerősíteni, voltak ilyen kis sikerélmények, amiben tudott, hogy csücskösen kapott ki olyanoktól, akik a végén megnyerték, szóval azért benne volt a mezőnybe, és hát nem az volt, hogy kiment, és akkor dédúcsicsat, lehetett volna akár érmes is, hát most úgy jött ki, hogy nem az lett, de hál' Istennek felnőtt világbajnok, úgyhogy.
0: Reméljük hasonló szép sikerek előtt állnak a mostani utánpótlás versenyzőink is. Egerből több klassz is jött már ki a magyar birkózás története során. Itt Sika András, Faragó József, vagy éppen Szuromi József neve került elő. Mi a titok Egerben? Van a titok?
2: Először is kiegészíteném, mert én még egy Lakatos Andrást odaírnék.
1: Így van.
2: Mert
1: kicsit idősebb korosztály, de szenzációs birkózó volt, kötőfogás, 68 kiló volt.
2: És akkor még egy Virág Lajos, aki VB-ezüst érmes, ők is ugye mindketten Egerből. Bandi bácsit azért is emelném ki, már az egyik nevelőedzőm. Hát és szerintem azért sokkal, nem mondom, hogy nullára nem lehet egy klubot építeni, mert biztos lehet, meg sokaknak sikerült, meg csinálják, de azért, hogyha van egy klubnak múltja, és akkor, hát én a gyerekeknek nagyon jól tudok példálózni a Szuromi Józsival, hogy milyen eredményes birkózó volt, és utána az üzleti életben, a magánéletben milyen eredményeket ért el, ugye a Lajossal is, 3 diploma, komoly pozíciók, meg hát nem utolsó sorban nekünk edzőknek is. Hát nem mindegy, hogy kivel beszélget az ember, úgyhogy amikor én Józsival beszélgetek, vagy Lajossal beszélgetek, vagy Bandi bácsival beszélgetek, akkor mindig olyan ötleteket, vagy tanácsokat kapok, amit érdemes megfogadni. Úgyhogy nem, ebbe tekintetben szerintem nagyon nagy szerepe van a múltnak a jelenre.
1: Csak annyit mondanék, hogy a Média és Marketing Bizottságban társelnök vagyok Virág Lajossal, hogy tudom, fogalmazzak. És
0: volt
1: és
0: itt vendég
1: olyan,
0: nálunk.
1: Volt ugye? Is vendég nálunk, és hát hogy mondjam, vannak olyan víziói, amit az ember először égnek áll
2: alá, és aztán azt mondja,
1: hát ennek igaza van.
2: Így és van, érdemes meghallgatni. Igen, így van.
0: Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a példákra, az egri példákra?
2: Hát remélem fogékonyak most egyelőre, úgy néz ki, de nyilván hát azért sokat kell könyörögni, meg sokat kell velük beszélni, hát gyerekek, meg szerintem minden gyerek ilyen, hogy úgy nem szereti, amikor a felnőttek neki megmondják, hogy mi merre hány méter, úgyhogy egy hát nehezen fogad egy tinédzser el tanácsot, meg de én úgy gondolom, hogy magukba egyébként úgy mégis úgy megfogadják, meg hisznek hál' Istennek a munkába, csinálják rendesen, úgyhogy
1: hát látják, hova lehet eljutni, így van az életben.
2: Meg most azért ez nekünk most nagyon jó lesz, hogy most vannak ők, és majd a kisebbeknek tudjuk őket mutogatni.
1: Pontosan így van, nézd meg a kevét.
2: Nekünk most volt egy, igen, most a kicsik látják, hogy a nagyok, 17 éves nagyok mit csinálnak, hogy csinálják, és hát látják, hogy van értelme.
1: Hát most csak annyi, hogy nyilván ez minden generációban így van, de annak idején a Fradiban, amikor a Biro Lacikával edzhettem, mondjuk azért az valami volt, tehát vagy a Komáromi ott volt, vagy még a Balla, vagy a mit tudom én, tehát olyan klasszisai a sportágunknak, hogy az nem igaz, és nyilván tehát ott száján nézed. Hogyha ez megvan kicsibe, a műhelybe, vagy meg tudod mondani, hogy nézd meg, ez az ember, ez olimpiai bajnok lett, és innen indult. De jó, hogy mondtad, hogy viszont akik meg testközelben vannak, generációban közelebb hozzájuk, és látja, hogy mennyit csinál, és konkrétan látja, hogy na nézd meg, megcsinálta azt a plusz 10 kötélmászást, lehet, hogy ezért jutott be a döntőbe.
0: Egerben hogy állnak egyébként a birkózáshoz? Milyen szerepe van a városban, úgy értem? Tisztában vannak-e, hogy milyen sikerek voltak a múltban, meg most?
2: Hát most próbálunk róla tenni, azért már van nekünk is ilyen TikTok, meg
1: hát közösségi Instagram, médiás, közösségi médiás megjelenés.
2: Igen. Már azért ebben a szülők segítenek nagyon sokat. És hát sokan ismerik a gyerekeket is, hát ezért nem egy nagy város, úgyhogy szeretik, szerintem jó megítélése van.
0: Akkor most hoznám be Korpási Bálintot.
2: Most csak jókat tudom mondanom.
1: Igen. Sok rossz felvetődött benned, de visszafogod magad.
0: Ugye az U17-es válogatottnál dolgozol vele együtt. Milyen vele a munka megosztás és a közös munka?
2: Hát, ha nagyon rövidek arok lenne, akkor azt mondom, hogy jó. Ha kicsit hosszabb, akkor azért Macival nekünk a kapcsolatunk már, hát a gyerekkorunk óta mi jó barátok vagyunk, meg főiskolás éveket együtt. Úgy is mondhatnám, hogy én tanítottam meg síjelni, ami persze nem igaz, inkább úgy, hogy együtt tanultunk meg. Ugye egy főiskolára jártunk, sítábor, vízitábor, edzőtáborok, ugye persze. Sokszor, úgyhogy közöttünk nagyon jó kapcsolat van, meg úgy jó ki is egészítjük szerintem egymást, mert ő egy kicsit ilyen szabálykövető, precízebb, én egy kicsit ilyen szétszórtabb vagyok, úgyhogy valamikor ő szól rám, valamikor én szólok, hogy most már akkor te lazíts, vagy ő szól rám, hogy nem, most már akkor kicsit szedjem össze magam. Úgyhogy az egy nagyon fontos dolog szerintem, ami nagyon nagy pluszt ad, hogy hát nemrég jött le a Szúnyegről, világbajnok, Európa bajnok, most is volt a világbajnokság olyan momentum, hogy megkérdeztem tőle, hogy figyelj már Macit, amikor döntőbe jutottál, mondom, akkor te lefeküdtél egy picit még a döntő előtt, mondom, hunytál egy kicsit, és akkor azért ezek olyan tapasztalatok, amiket például én nem éltem sajnos át, ő viszont átélt, és ezek a gyerekeknek ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, hogy egy ilyen helyzetben hogy kezeljék ezt az egészet, mikor aludjanak, mennyit aludjanak, ez persze egy tanács, mert minden ember más, de azért mégiscsak egy kiinduló pont, hogy van ott valaki, akinek ez már egyszer sikerült, és ő ezt át tudja adni.
1: Ezek a legegyszerűbb, bocsánat, belegok, a legegyszerűbb dolgok, tehát egyszerűnek tűnik, de mégis egy világbajnoktól valószínűleg hitelesebbnek, mert mutatom én is, csak azt mondják, hogy jó, hát és akkor mi van? Tehát egész más. Meg a másik az, bocs, hogy belevágok szintén, hogy nála szerényebb embert én keveset ismerek, tehát már igen. Tehát úgy, hogy egyébként meg van mire szerénynek lenni, ahogy szokták mondani. Tehát ez a kettő nem nagyon, mert mégiscsak egyéni sportág, mégiscsak ugye individuum, stb. Na most nála ez olyan szinten, tehát meg kell legyen, hiszen különben nem lett volna világ és Európa bajnok, de mégis, mégis a közösségben, a barátaikban...
2: Jól leplezik.
1: Vagy a világ legjobb színésze. Ez a másik.
2: Meg azt tartom nagyon fontosnak, és ez Maciba abszolút megvan, hogy szerintem egy edzőnél nagyon fontos, hogy lelkiismeretes legyen. Szóval, hogy tegyen meg mindent, meg őszintén tegyen meg mindent, meg foglalkozzon azzal, amit csinál, és hát Maci az olyan, ha mondjuk tényleg napokig tud mondjuk rágódni valami, ha az nem úgy csak elemzi, átgondolja, úgyhogy nagyon lelkiismeretes. Úgyhogy jó vele dolgozni.
1: Javaslom, hogy bár ilyen gyenge pályafutás után talán nem érdemes, de hívjuk meg esetleg a következő valamelyik karfőfű magazinban.
2: Nem hiszem meg.
3: Igen. Meghallgatnád?
2: Meg, persze.
1: Amíg ő is meghallgatta őket, igen.
2: Ma mondom neki, hogy jókat mondjam csak.
1: Te is nagyon jókat mondtál, igen.
3: Az, hogy közöttetek ilyen jó a kapcsolat, és az összhang, ez a gyerekekre is jó hatással van? Hogy látják, hogy jó a hangulat az egész válogatotton belül.
2: Egész válogatotton belül jó a hangulat. Nem azt mondom, hogy mi Macival soha nem súrlódunk egy másodperc, és mert nyilván vannak olyanok, mint minden együtt dolgozásban van, de a hangulat jó volt, egyébként a gyerekek is nagyon jóban vannak, ez egy ilyen kifejezetten jó brigád, viszonylag könnyen kezelhető, nincs benne ilyen hú, de nagyon renitens rosszalkodó, vagy rendbontó, jó barátok, ott a táborban horgászgattak, ott voltunk a ráckevei Dunág mellett, ott volt szállás most itt a utolsó hetekben, ott lent eltöltötték a kis szabadidőt, úgyhogy jó hangulat volt.
1: Hát abban te szakmailag is tudsz segíteni, mert ha minden igaz, akkor horgászásban is otthon vagy.
2: Igen. Hát most nem segítettem, mert nézegettem őket. Ne, hazudok. Hát pecáztam az egyik este.
1: Na tessék.
2: Igen, hát nem fogtam semmit. Ők fogtak egyébként, a gyerekek fogtak két sülőt is, azt hiszem. Úgyhogy, hát igen,
1: a sülő, az minőségi hal.
3: Említetted Korpási Bálintról, hogy a pályafutása kapcsán mekkora segítség, hogy ott van. Te a saját pályafutásodból milyen tanulságokat tudsz levonni, továbbadni esetleg a gyerekeknek?
2: Hát inkább én a pályafutásomat, ezt ne hívjuk annak, de inkább amilyen hiányosságokat én elkövettem, vagy amilyen hibákat elkövettem, nyilván arra figyelek, hogy a gyerekeknél, ilyen például a prevenció, ami én megsérültem viszonylag fiatalon, nekem műtötték a gerincemet 2016-ba, és 23 éves voltam, amikor gerincsérvem lett, úgyhogy ettől én kiemeltem félek, hogy jaj, csak hogy nehogy ez történjen, úgyhogy az egy gyógytornát, prevenciót rágom a fülökbe, ez sok vitát is generál köztünk, mert most magyarázd meg egy 17 éves gyereknek, hogy egyébként nem vagy halhatatlan,
1: meg ilyesmi,
2: és akkor vagy elhiszi, vagy nem, úgy kisebb, nagyobb sikerrel azért már kezdik kapizsgálni. Úgyhogy ezek, meg nyilván azok az érzések, amikre még én is emlékszek a szőnyegről, hogy azokról meccsen belül hogy gondolkozzon, például ilyen egy fáradás lehet, hogy még véletlenül se arra gondoljon, hogy ő fárad, hanem arra, hogy a másik mindjárt elfárad, és ilyen kis apróságokat azért, hát meg ugye maga a birkózás, a technikai tudás próbálja az ember átadni.
3: Szőnyegen kívül valami mondjuk tanulással kapcsolatban?
2: Ja, hát voltak nálunk kemény szabályok, szóval, hogy még a ilyen 12 éves, 12-14, még a telefon idejüket is néztem, hogy megbolt, hogy jó, akinek két óránál több a képernyődő, akkor aznap nem edzhet, szóval voltak ilyenek, aztán most már nem nézem, sajnos lehet kéne.
3: Ez ekkora probléma? Birkózóknál is?
2: Szerintem nagy.
1: Hát ez generációs, gondolom.
2: Generációs, a edző dolgát ezért megnehezíti, mert a gyerek nem tud úgy figyelni, tényleg volt olyan, hogy így mutatom a fogást, tudod, és akkor csak 10 gyerek így ül. És akkor számolok, meg volt, hogy tapsoltam, hogy figyeljenek, úgyhogy hát ilyenkor felbosszantja, majd jó, mondom, akkor telefon vége. Voltak ilyenek.
3: És ez hatással van?
2: Hát állítólag. Igen, most azt azt mondják a kutatások, hogy hogy a koncentrációra nagy hatással van. Én meg ugye elhittem velük el, ők nem hiszik el. Szóval...
3: És a gyerekekre jó hatással van az, hogyha elveszed a telefonokat, akkor onnantól beleállnak a munkába?
2: Ott volt, igen. Ott én lehet már belebeszéltem, meg belebeszélem, de ott úgy éreztem egyébként, hogy jó hatással volt.
3: Két percünk van még nagyjából. Csak rákérdezek a jövőre, milyen jövő előtt állhat ez a korosztály, nem kell itt érmeket mondani, meg számokat, meg semmi.
2: Nem is tudok, hát.
3: Csak nagyjából mire számítasz, és mik a te terveid?
2: Hát az én terveim azok, hogy ezek a gyerekek minimum 25 éves korukig birkózzanak, mert én azt gondolom, hogyha nem hagyják abba, akkor igazán jó birkózók lehetnek, de ugye ez ott kezdődik, hogy ne hagyják abba. És hogy ez lesz nagy feladatom nekem is, meg ugye az egész birkózásnak nagy feladata, hogy egy korosztály se hagyja abba, mert ha ezek a fiatalok így mindig hozzájuk tudunk adni egy kicsit, és most elvileg jó helyen állnak, és akkor még évről évre tudunk rájuk egy kis tudást pakolni, tapasztalatot, és még birkóznak 25-26 éves korukba is, akkor szerintem lehet egy következő generáció is akár a magyar birkózásnak. Hát nekem meg ugye ez a feladatom, hogy ez így is legyen.
3: Az a terv, hogy viszed őket felnőtt korig?
2: Hát most ezt Egerben mindenféleképpen, egyébként ezt majd a Birkózó Szövetség
3: fogja. Egerre gondoltam most elsősorban.
2: Ja, igen.
1: Hát nyilván a válogatott nálót, meg vannak edzői stábok, tehát az is egy koncepció, amit Gábor mondott, hogyha vannak bennem mondjuk olyanok, akik egy gyerekkorot, nem tudom, tehát nem is én döntöm el, de hát nyilván a saját egyesületnél az egy más tészta, ott vinni kell meg hozni a többi generációt föl.
3: Ez majd kiderül. Minden esetre nagyon sok sikert kívánok a folytatáshoz. És még egyszer gratulálunk a szép eredményekhez a bakui világbajnokságon. Madarasi Gábor, a magyar U17-es kötött fogású válogatott szövetségi edzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és Zsiga, neked is köszönjük a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk.
4: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobba.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók. Én még nem hallom magamat, hogy miért nem, akkor azt hamarosan kiderítjük, azért nem is bedugva. Azért már nincsen bedugva a mikro, a fülesem, azért nem hallom magam. Köszi Máté. Nagy Máté segít nekem, ő lesz ma a hangmérnökünk. És itt van velünk Károly Andi, Patai Geri, helló srácok, jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt mindenkinek, és Szalai Kristóf is, a kezdőkör 100.
1: Na ez egy jó kérdés, hanyadik?
3: Igen.
1: 103?
3: 103.
1: 103, én ugye nem voltam múlt héten szabadságolás miatt, meg ezen a héten se. Itt az első visszatérés, úgyhogy de jó titeket látni, hogy újra itt a szokásos régi csapat, amit megszoktunk már gyakorlatilag az előző év végén. Na hát a fesztiválosoknak jó reggelt, így 6 óra 10 perckor. Elképesztő, hogy mennyi fesztiválosra lehet találkozni, hogy jövünk ide be a stúdióba, sőt, még mindig bömböl a zene. Tehát aki most ébredezik, az, hát igen, lehet, hogy arra kell, hogy még mindig szól a zene a hajógyárin. Ti nem tudom, ti mennyire vagytok fesztiválosok? Voltatok-e egyáltalán fesztiválon, vagy terveztek-e, vagy idén voltatok-e fesztiválon?
3: Idén nem, sőt, hát az elmúlt pár évben nem voltam. Régebben voltam. Alapvetően annyira a hajógyári szigeten a fesztivált annyira nem szeretem, nekem az túl nagy. A Sopronban, még amíg még volt, igen. Azt nagyon-nagyon szerettem, az egy olyan élhető fesztivál.
1: Uh-huh. Gergőkém, te jársz mindenhol a fesztiválos, az mennyire vagy?
2: Fesztiválra kevésbé, inkább ugye sportesemény, vagy koncert adott esetben. Ezen a nyáron egy fesztivállal kerültem kapcsolatba, de az is oly módon, hogy labdarúgó mérkőzés volt a debreceni Nagyerdei stadionban, és kivételesen pont úgy jött ki az időzítés, hogy kívül pedig egy könnyűzenei fesztivál zajlott, úgyhogy valamennyi beszűrődött a zenéből a stadionba. Képzeljétek el, ugye ez egy nemzetközi kupa mérkőzés volt, azt a kört még sikerrel vette a Loki, aztán sajnos a Kopenhága már nagy falatnak bizonyult. De alapvetően ennyi kötődésem volt ezen a nyáron. A zenei élmények kicsit háttérbe szorultak, és inkább a sport van előtérben.
3: És te?
1: Én egyáltalán nem vagyok fesztiválos. Nem? Tehát én hiába, tehát a habitusom az gyakorlatilag azt feltételezni, hogy amúgy Nóri, mindegyiken ott vagyok, mindenhol, Balatontól kezdve, Sopronban, mindenhol. Nem, én egyáltalán nem vagyok fesztiválos. Egyetlen egyen voltam, mondjuk az nem volt rossz, az pont Sopronban volt, de nem a volt. Hanem már nem is tudom, hogy van-e még egyáltalán, vagy... Igen. De szerintem van, igen. Szóval az Sopronban volt, egyáltalán nem voltam még se a hajógyárin, se a Balatonon, úgy egyáltalán nem, valamiért nem vonz. Tehát amikor van egy olyan koncert, amit meg lehet hallgatni, vagy olyan előadó, vagy olyan zenekar van, ami érdekel, akkor arra mindenféleképpen. Ha retro bulik vannak, arra mindenféleképpen. Tehát én retro bulikra inkább eljárok, mint így fesztiválozni, szóval nem. Szóba se jön.
3: Én azt gondolom egyébként, hogy többször voltam a múltban, még fiatal koromban, fesztiválon, és mindegyik a társaságon múlott, hogy milyen közegben voltam, hogy éreztem magam. Emlékszem, amikor 2015-ben barátnőmmel nála kezdtük az estét, és hogy három koncert van egymás után, pont időben kijött, mindegyiket meg kell nézni, egyiket se láttuk. Megérkeztünk a fesztiválra, és...
1: Annyian voltak?
3: Nem, hanem hogy egy olyan jó társaságban voltunk, hogy úgy magunkba elvoltunk. Nem, és az este legvégén, hát egyiket sem.
1: Lement a koncert. Aha. És akkor ment a háttérben, hogy a zenégettek,
3: mindenféle, persze, mi meg majdnem, hogy egy helyben elvoltunk.
2: Egyébként nekem is volt ilyen annak idején, amikor, mint az atlétikai versenyeken, bekarigáztattam a programban előzetesen, hogy mi az, amit szeretnék meghallgatni, és akkor kijött egy 5-6 előadó akár egy estére, de hát nyilván mondták a haverok, hogy felejtsem el, egyrészt mindenkit más érdekel, tehát oda kell menni, ahol többiek is mennek, másrészt pedig azért sokszor nagy távolságok vannak a színpadok között, úgyhogy nehéz ezt kivitelezni, meg egyetértek Andival abban, hogy igazából ez a közösségi élményről kell, hogy szóljon, és ebből a szempontból nagyon jó látni, például említetted a soproni kezdeményezést, hogy ott kulturális programokkal is kiegészül a fesztivál, és a város örökségét is bevonják, mert hogy nagyon sokan érkeznek nyilván, akik nem soproniak, emellett például Debrecenben van egy külön sportfesztivál kétnapos az egyetemistáknak, ami kapcsolódik a könnyűzenei élményhez, és mielőtt elmennek a koncertekre, egész nap tudnak sportolni, játszani, olyan aktivitásokat megismerni, akár a felsőoktatási intézményekben mutatkoznak, tehát engem igazából az érdekel, hogyha tudnak még egy új szintre emelni, és nem csak a koncertek vannak, hanem valami mást is meg tud mutatni az adott helyszín a sajátosságaiból, mert úgy lesz egy igazán komplex élmény az egész.
3: Most eszembe jutott, de lent voltunk Debrecenben ezen az ominózus könnyűzenei fesztiválon, vagyis hát nem a fesztiválon, aha, csak aha. Annak az idején voltunk lent, de tervben volt, hogy kimegyünk, és Megyesi Dórinál voltunk, ugye játékosan volt a 3x3-ban, és ülünk, telik az idő, és egyszer csak ránézek az órára, mondom, ó, lányok, menjünk, hát már megy a 30Y, erre megszól Dóri, hát nem mondjátok, hogy busszal megyünk.
2: Ez óriási, óriási.
1: Az jó. Ahogy is van, az Debrecenbe kéne menni, Gergő?
2: Pulykakakas kéne venni,
1: vagy igen.
2: Ha már közmondások, meg néptalok, igen, meg mindenféle, amit itt igézgetni szoktunk. Nagyon jók egyébként ezek a vidéki túrák, ugye mi elsősorban a sport kapcsán szoktunk ezekről beszélgetni, hogy érdemes rászállni egy napot, ugye meséltük a Tiszakécskét is, hogy ha elmegy az ember, akkor már bemegy egy múzeumba, eszik egy halászlevet, akár elmegy egy strandra,
1: egy jó palacsintát is a halászlevet,
2: vagy egy jó palacsintát utána, úgyhogy jók ezek, akár koncerttel vagy fesztivállal is nyilván össze lehet kötni egy-egy ilyen kis vidéki kiruccanást. Mit csináltatok a héten egyébként? Mert azért most nyilván az atlétika és az úszó világversenyek, Európa-bajnokságok vannak a középpontban. Mennyire követtétek akár, vagy voltatok-e valahol?

0: percig föl nekem. Egy óráig föl.
1: Sokáig kell ott lenni.
0: Igen, és utána 5 perc alatt megint lemegy.
2: Igen, de ez nem hátrány igazából, tehát ez nem tántorít el egyetlen egy programtól sem.
1: Nem jutott még eszedbe, hogy lecseréld a telefonodat.
2: Ezek szerintem? Na jó van, na igen, hogy telt a hét, meséljünk arról is, meséljetek arról is.
1: Hát megmondom őszintén, én saját magam tértem vissza az edzés világába, hála a jó Istennek, mert amikor nyáron edzőtábor van, akkor azért kevesebb szer fér bele sajnos. De a héten minden nap voltam, és nagyon jól esett a lelkemnek is.
2: Konditeremben voltál?
1: Igen. Alapvetően az úszást követtem egész héten.
2: De azt mondtad konditerem. Ja, jó. Igen, az úszó vizes.
1: Mi
2: már belekavarodtam.
1: Bele. És tegnap kezdődött U16-os lányoknak EB, kosárlabda EB. Annak néztem az első mérkőzését tegnap. Focit néztem. Úgyhogy azért meg lehet találni így nyáron is a sporteseményeket, amit minden lehet követni, igen.
2: Gergőként, te merre jártál a héten? Voltál valami vidéki túrán?
0: Persze. Na, nem kérdés. Győrben, ugye annyira nem szép emlékű, mert hogy sajnos az Etónak nem sikerült a továbbjutása a konferencia ligában. Az első fél idő egyébként nem volt rossz, de aztán a második azt hagyjuk inkább. A Riga jutott tovább ugye abból a párharcból, és aztán még képzeljétek el, a hazaúton is fájt egy kicsit a fejem abból a szempontból, vagy főtt, hogy...
2: Vizezték?
0: Nem, hát hogy az utolsó vonat az olyan 22 óra 55 perckor indul Győrből Budapestre vissza, és ez egy viszonylag késői mérkőzés volt. 22-20 körül számoltam én, hogy vége lesz, hát onnan még kényelmesen kiérek a pályaudvarra, mert ebből lett aztán 10 perc hosszabbítás, az már is 22-30, meg aztán az, hogy a puszt terelték, másfelé kellett mennie, mint amerre tervezte a menetirányát, úgyhogy 22-54-kor szálltam le
2: az 55-ös indulásra
0: a buszról a megállóban, és kivételesen ugye nem volt késés a vonatnál sem, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy egyéni rekordot döntöttem 400 méteres futásban a busz megállótól a vasúti pályaudvarig. Olyan 1 perc 15 másodperc alatt tehettem meg ezt a távot. Nem mértem, de fölugrottam gyakorlatilag, és utána már indult is a vonat. Most akkor mi lett volna, hogyha nem érem el, ebbe belegondolni sem szeretnék, mert valószínűleg másnap reggel, nem tudom, 4-kor, 5-kor indul az első, úgyhogy volt egy kis kaland ebből a szempontból megint a túrámban. Maga a mérkőzés az kevésbé volt emlékezetes.
2: De tényleg, hogyha nem éri el, akkor mit csinál egyébként? Tehát akkor ott a pályán, hogy mi a megoldás ilyenkor? Mi az opció?
1: Hát nagy valószínűséggel, ha nincs valami győri ismerőse, akkor valószínűleg a pályaudvaron tölti. Nekünk volt, 19-ben voltunk Torinóba, EB-n, senior csapattal, és az már vége volt a tornának, és utolsó előtti nap elmentünk Savonába, tengerpartra, és hát megy majd a vonat, induljunk szépen vissza, ágyunk még valamit, ott ücsörögtünk, és mondom, gyerekek, nem kéne már indulni? Hát megy a vonat, és így néztük az órát, és rájöttünk, hogy baromi gyorsan kéne futnunk, mindenkin flip-flop papucs, napolajjal lekenve még mindig nagyon jól esett a mozgás. Hát klasszikus filmbe illő jelenet, jegyünk se volt, páran akkor menjenek az automatához jegyet venni, mi rohanunk a vonat után, ott a vonat a peronon, rohanunk, még így kézzel elértük a vonatnak a végét, a legvégét, és elment.
2: Hús.
1: Ez egy tipik filmbe illő jelenet, ahogy lekésed a vonatot.
2: Még a vonat végét meg tudták simítani, megölték.
1: De konkrétan még így megérintettem a vonatot.
0: Óriási, hát én még Kelenföldön is lihegtem. olyan sprintet kellett kivágni, hogy utána tényleg beleszédültem. Úgyhogy vannak ilyenek, hát ott ugye rosszul jártatok, nekem ebből a szempontból szerencsém volt, de nem sokon múlt. Tényleg másodperceken múlt. Úgyhogy ez történt.
2: De hogyha nem éred, akkor nincsenek a pályaudvarokon ilyen ott alvós kialakított szobák, vagy ágyak, ahol ha fizetsz, és akkor ott tudsz aludni. Például, igen. Tehát ilyen van, vagy ilyen még nincsen.
0: Jártál már pályaudvaron?
1: Tehát nincs ilyen. Van nálad egy papírdoboz, akkor
2: azon
1: könnyen megoldott.
2: De tényleg nincs opció. Tehát ha valaki lekési az utolsót, önhibáján

0: kívül nincsen opció. Valahogy fenn kell maradni 4-5 óra.
1: Hát vagy kiváló szállodák vannak Győrben, de nem biztos, hogy a büdzsével kalkuláltam volna, igen. Na veled mi volt a héten? Ugye most mondtad, hogy szabadságból tértél vissza, frissen, üdén, kipihenten.
0: Én wellness-eztem, wellness héten voltam, képzeljétek el, hétfőtől tegnapig, úgyhogy Keszthely volt a desztináció. Tök jó volt, wellness Balaton, napsütés, napozás, este séta, lángosozás, úgyhogy teljesen jó volt. Balcsit szeretjük, imádjuk, ugye két hete is voltunk egy wellness-en Siófokon akkor, most Keszthely volt. Azért más az éjszaka élete Keszthelynek, mint Siófoknak, tehát gyakorlatilag egy utcán kell végsétálni, és gyakorlatilag meg is néztem mindent, ami hogy az éjszaka élet Keszthely városának. Ott is van óriás kerék, mint itt Pesten, meg nagyjából most már az összes nagyobb balatoni városon. De igazából sok fürdéssel, meleg a víz, tehát tök jó, van víz a Balatonban, meleg a víz, lehet fürdeni simán néhány perc után, hogyha
2: már akklimatizálódta és van türelmed.
0: Igen. Nem, északi nincsen gond a mélységgel se, tehát a déli valóban azt mondják, hogy 10 percet kell sétálni, hogy a térdedig érjen a víz befele, de nem, itt igazából egy 10-20 métert bementél alapból derékig ért, ugye az északi part viszont szerintem utána már úszni kellett volna, azt nem próbáltam meg, úgyhogy szigorúan bójákon belül maradom, mert azért tényleg azt szokták mondani, hogy az északin hirtelen mélyül. Úgyhogy jó volt igazából, sok volt masszázs, volt sok fürdés, úgyhogy így telt ez a hét. Nagyon jó volt, tehát pihentető volt, azért most nyáron ez már a második ilyen egyhetes, több mint egyhetes szabadság, úgyhogy kellett a pihenés, a világbajnokság után ki kellett pihenni a fáradalmakat.
1: De Siófokról jut eszembe, hogy várjuk vissza a csapatot legalább az NB2-be. Emlékeztek azokra a nyáresti mérkőzésekre? Hogy
0: amikor
1: az
0: még
1: ember...
0: szezon volt, de már elkezdődött a bajnokság.
1: Igen. Tehát elmentél oda nyaralni, és akkor a kötelező program volt, hogy meg kell nézni egy Siófok meccset. Szinte teltházzal ment mindig nyáron. Igen. Úgyhogy hát ugye most sajnos nincsenek ott az első
0: most
1: két osztályban.
0: Most NB3-ban Siófok.
1: Úgyhogy várjuk vissza a siófokiakat.
0: Igen.
1: De Keszthelyen egyébként sem lett volna ilyenre lehetőség, ugye Keszthelyi labdarúgásról kevesebbet
0: igen,
1: tudunk.
0: Silányabb a futball élet Keszthelyen.
2: Ha már úszást említetted, szerettek úszni?
0: Tudni tudok. Gergőben már nem vagyok biztos.
1: Én pedig szeretni szeretek, és de, akkor kiegészítjük egymást.
0: De nem, te jársz is úszni, te tudsz, biztos,
1: igen,
0: hogy tudsz.
1: Igen. Hát valamilyen, azért, hogy mondjam, az úszó Európa bajnokságot nézve nem az én úszás tudásom jutott nekem eszembe ebből a szempontból. Ez azt gondolom, hogy két másik műfaj vagy sporták, tehát ne hasonlítsuk semmilyen szempontból. Nem szeretném egy lapon említeni.
0: Nem tudom, kinek jutott eszébe Gergő úszása inkább az.
1: De egyébként az biztos, hogy motiváló. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nagyobb kedvel megyek le úszni, mondjuk akár egy világverseny után, vagy a magyar sikerek után, szerintem ebből a szempontból is fontos, hogy így a hétköznapi emberek életébe hogyan csapódik le a sport, vagy a versenysportolóknak a sikerei. Úgyhogy ilyenkor például mondjuk azt vettem észre magamon, hogy jobban figyelem az időt. Hogy ugye kim van az óra az úszodában, és akkor többször nézem azt, hogy mondjuk tudok-e időre úszni mondjuk egy 200-at, és javulok-e a saját legjobbomhoz képest. Nyilván mondjuk kétszer annyi időbe telik leúszni, sőt, akkor még lehet inkább háromszor, mint az Európa-bajnokságon szereplőknek, de ettől függetlenül van egy ilyen motiváló tényező, úgyhogy igen.
0: És tudsz rajta javítani?
1: Én járok. Egyébként igen, és... Igen? Nyilván az embernek a saját magához kell mérnie, persze, ilyen persze. Szempontból a saját határaidat kell feszegetni. Nem minden edzésen ez a cél, mert alapvetően regenerációs szempontból is szerintem nagyon jó, meg nagyon hasznos az úszás, de persze lehet így is, hogy az ember mindig próbál magához képest fejlődni, javulni.
2: Nekem az úszás az pont ugyanolyan, mint a futás. Egyiket se szeretem.
0: Húsa az, akit kergetnek, nem?
1: Hát, elsősorban a monotonitása miatt?
2: Hát, a monotonitása miatt is, meg nagyon fárasztó.
0: Igen.
2: De ha adnak a kezembe labdát, én elfutok bármeddig.
0: Meg, csak így szárazon, nem?
2: Igen, de hogy az hogy én fussak, meg hogy még az időmet is mérik hozzá, nekem az bőven elég volt a felkészülési időszakokban, hogy állandóan riogattak a stopperrel, és hát ezt már százszor megbeszéltük, igen, hogy legendásan igen, rossz futó voltam, és az összes edzőm kerek szemekkel nézett rám, hogy lehet ennyire rosszul futni. én mindig azzal vigasztaltam magamat, hogy úgysem az atlétika pályán dől el, hogy kiből igen. milyen játékos lesz. Igen. Úgyhogy a teremben mindent megtettem azért, hogy jobb legyek, de sajnos a futást meg az úszást nem sikerült igen. megszeretnem.
1: Illetve egyébként ezek a kis futások teljesen más.
2: Sprint az más.
1: Igen, tehát hogy más izomcsoportot mozgat és más készségeket is igényel. Van, akinek ez áll jól és ez működik. Van olyan haverom is, amikor lemegyünk focizni, hogy egy órán keresztül robotol föl alá, de amikor arról van szó, hogy fussunk 3 darab 400-at egymás után, akkor az már annyira nem esik jól a szervezetének, mert egyszerűen teljesen más a beállítottsága.
2: A Tusi Csándor edzőm mondta annó mindig, hogy belőlem nagyon jó sprinter lehetett volna, vagy olyan a testfelépítésem. És egyébként én atlétizáltam is gyerekkoromban, hát nagyon, tehát végül is 12 évesen kezdtem kosarazni, előtte röpisztem, és azelőtt atlétizáltam még, és akkor futottam ilyen 13 alatt a 100 métert.
0: Azt hittem 11 alatt futottad már akkor is, mert akkor tényleg nem. Azt volna. Így azért jobb, hogy így, hogy a kosárlabda mellett tetted igen. le a voksodat összességében.
1: Akkor ezt hitelesítenénk országos csúcsként egyébként, ha 11 alatt Andire futottam volna. Annak idején.
0: Igen. Valami videófelvételt vagy elő kellene keríteni róla. Na, drága hallgatók, fél hét lesz 3 perc múlva, úgyhogy elmegyünk egy rövid hírekre, és hamarosan jövünk is vissza egyébként a hírek után. Az SMS és telefonszámú még fontos, 06 30 55 55 605, erre lehet nekünk írni, reagálni, reflektálni témáinkkal kapcsolatban. Dani Gábort hívjuk majd, Cselütei Márkot hívjuk majd, ugyanis Fabrizio Romano visszavonulni tervez, erről fogunk beszélni majd viszonylag sokat. Gáborról, mentális problémákkal küzdő Carlos Alcarazról és Bánki József Dodi is itt leszünk telefonon, ugyancsak, de itt leszünk Dodi is, ugyanis a Fradi öreg fiúkkal utaznak el, úgyhogy nem tudja tiszteletétten itt a stúdióban, de nem maradunk természetesen labdarúgás nélkül az utolsó egy órában. 6 órától egészen 10 óráig itt vagyunk, úgyhogy mindjárt jövünk vissza a hírek után.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elkezdődött a bárkák süllyesztése Pakstál. Emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál. Reggel 6 órakor érkezett egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, közölte Magyar Péter. A helyszínről reggel 7 órakor jelentkeznek friss információkkal. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawatt szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az asszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek asszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása.
0: Közlekedés.
2: Két személygépjármű ütközött össze Balatonboglár belterületén a 7-es főúton. A 139-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva halad. Egy motoros szarvast gázolt a 11-es főúton Visegrád térségében. A 45-ös kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A Vasas nyerte a negyedik forduló nyitó mérkőzését a labdarúgó NB1-ben. Jakül Vivien egyéni csúccsal negyedik lett 1500 méter gyorsan a párizsi úszó EB-n. Jó reggelt kívánok! Mujdica Istvánt hallják!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal jelenleg vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét, és csak a 11. helyen áll a tabellán. Erős Gábort, a Vasas vezetőedzőjét, Berkesi Judit kérdezte a győztes mérkőzés után.
4: Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra. Az az igazság, hogy egy olyan kellemetlen stílussal találkoztunk, amire hát én nem nagyon emlékszem így a pályafutásom során, hogy valaha volt is, hogy néhány embert egész pályás emberfogással követtek, de ettől függetlenül sokáig működött ez a Honvédnak, ez az igazság, és mondom még egyszer, hogy nagyon kellemetlen volt. Én a fél időben is azt mondtam a srácoknak, hogy az az egy momentum kell majd, amit megragadsz, és megemlítettem nekik a spanyol válogatott csatárát, aki 30 percig nem ért labdába, és ezért mondtam, hogy viszont amikor eljön az a lehetőség, akkor kell koncentrálni. És tényleg elképesztő munkát tettek bele, én a kapott gólon kívül úgy komolyabb lehetőségre a Honvédnak, nem meg itt a végén voltak a beadásokból, de nekünk azért volt szerintem nagyon sok lehetőségünk az első fél időben is, azt mondom, hogy a második fél időben is, és az, hogy a srácok tényleg egy ilyen vert helyzetből be tudták forgatni a meccset, úgyhogy még elvettek egy gólt is tőlünk, ami hát az a milliméterek, az nem is centiméterek, az milliméterek, de mindegy, igazából utólag már nem bánjuk, hiszen kicsit később sikerült gólt szerezni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, és óriási gratuláció, és köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek és buzítottak minket, és nagyon-nagyon jó volt látni ezt az ünneplést a végén a srácokkal, úgyhogy most lesz egy szabad hétvégénk, azt hiszem, hogy ez pihenéssel fog telni.
5: Igen, például az egyik kulcsjátékosatokat, ugye Urblikot egy az egyben védekezték le a Honvéd játékosai. Erre készültetek, vagy mennyire volt nehéz ez ellen megtalálni az ellenszert? Mert azért volt olyan periódus, amikor a Vasas sem tudott annyi helyzetet kialakítani, illetve mennyiben volt fordulópont maga a 11-es?
4: Biztos, hogy fordulópont volt, de mondom, hogy előtte is megvoltak a helyzeteink, még 0-0-nál is megvoltak a helyzeteink, és mint mondtam, hogy nem emlékszem, hogy valaha találkoztam volna ilyen stílussal az első, vagy de még a másodosztályban sem. De mint mondtam, tényleg nagyon kellemetlen volt ezzel lejátszani. Nem készültünk erre külön, hogy ilyen előfordulhat, de ettől függetlenül megoldották a srácok. Éppen most ezen a mérkőzésen a Jokának kevesebb labdaérintése volt, de volna a csapatban más játékos, akiknek ezáltal sokkal több labdaérintés jutott. Úgyhogy a végén pedig csak egyetlen egy dolog számít, hogy győztesen hagyhattuk el a pályát, és bár tudom, hogy nagyon-nagyon sok idő van még átra, de akkor is a Újpest mérkőzésig nagyon-nagyon jó érzés lesz ott lenni a tabella elején. Tudjuk, hogy nem ez a célunk, hogy a bajnoki címért menjünk, de miért nem mernénk nagyot támadni, és határ lehet a csillagos ég, de ahogy már említettem, tényleg szeretnénk két lábon a talajon maradni, és viszont ezt a pillanatot pedig szeretnénk élvezni, úgyhogy a végére megint csak azt tudom mondani, hogy én gratulálok a csapatnak, az egész stábnak, a Vasas családnak, mert ez egy elképesztően szép siker volt.
3: Kispest Honvéd Vasas, tehát 1-2, Berkesi Judit, a hazai a középpályását, Pekár Istvánt is megszólaltatta a vesztes mérkőzést követően.
5: Attól sem volt messze a Honvéd a mai napon, hogy amikor te a kezdőben vagy, akkor nyerni tudjon, mert nagyon szervezett volt a csapat, és azt gondolom, hogy sokáig kézben is tartottátok ezt a mérkőzést, hol csúszott ki?
6: Igen, igazad van. Én is úgy érzem, hogy kézben tartottuk. Nagyon szomorú vagyok, hogy így alakult ez a mérkőzés. Azt gondolom, hogy ebbe több volt a mi részünkből, sajnos a végére úgy éreztem, hogy koncentrációba elfáradtunk. És hát Vasas meg éber volt, és szerzett 2 olyan gólt, ami azt gondolom elkerülhető lett volna.
5: Nagyon jól megszerveztétek a védekezést, te ott középpályán, hát gyakorlatilag sokszor egy az egyben őrizted Urblik Józsefet, ez egyértelmű taktikai utasítás volt?
6: Készültünk a Vasasból, próbáltuk kizárni, amennyire csak lehetett, úgy éreztük, hogy ül is ez a taktika, sok labdát szereztünk így is, szóval azt gondolom, hogy jól felkészültünk belőlük.
5: És ha a forgatókönyvet nézzük, akkor a számotokra kedvezően alakult, hiszen megszereztétek a vezetést. Aztán benne volt, hogy ebből döntetlen lesz, de végül az is kicsúszott. Mennyire fájó, hogy így veszített most a csapat?
6: Sajnos nagyon fájó. Tényleg nagyon készültünk rá, hogy megszerezzük a győzelmet. Azt gondolom, ez nagyon hiányzik még a NB1-es kezdésünkből, hogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk szerezni.
5: Mit lehet leginkább tanulni egy ilyen mérkőzésből, amelyben tényleg voltak jó periódusok, meg volt a vezetés is, és azt is lehetett látni, hogy azért zavarba hoztátok az ellenfelet, mégsem sikerült nyerni?
6: Leginkább azt emelném ki, hogy a vezetést megszerezve ne aludjunk bele. Azt gondolom, ilyenkor az 1-0 az elég veszélyes. Minél hamarabb rá kéne rúgnunk egyet vagy kettőt, és azt gondolom, hogy akkor lezárhattuk volna ezt a meccset.
3: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg fél hattól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Negyedik helyen zárt az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jakül Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. A 16 éves magyar versenyző egyéni csúcsán hatalmasat javítva 15:57,39 másodperces idővel csapott célba, majd Kósós Kristófnak nyilatkozott.
7: Kicsit elérzékenyültem itt a végén, nem számítottam egyéni csúcsra. Láttam azért, hogy a másik német lányt, a másik oldalon. Próbáltam azért tényleg úgy felvenni egy öntempót, amivel esetleg utalérhetem, és le tudom hajrázni a végén. Nyilván azért kis tüske maradt bennem, hogy az érem nem jött össze, de ennek az úszásnak most tudok örülni.
8: Igen, ugye 9 másodpercet javítottál a legjobbadon, és itt azért ott volt a mosoly a végén, szóval ez mennyit számít, hogy az ötödik hely, a negyedik hely után ez egy nagyon nagy bravúr.
7: Igen, azért így a szezon végén utolsó ezeretem, abszolút nem számítottam egyéni csúcsra, főleg azért kicsit problémák is vannak a csípemmel, derekammal, úgyhogy ez eléggé meglepett, főleg így, hogy azért is sorozat terhelésből tényleg így eléggé a verseny vége ez az 1005 döntő, úgyhogy én nem számítottam rá.
8: Az egy nap pihenő, ami volt tegnap óta, az mennyit segített így mára?
7: Őszintén, ameddig így benem ugrottam a vízbe, nagyon nem éreztem volna olyan kipihennek magamat, de tényleg így elég sok azért a 800-at, 4-vegyest kétszer-kétszer leúszni, így elég rövid idő alatt, úgyhogy ezután azért hosszabb pihenő vár rám, és megpróbálom jövőre kipihenni magamat.
3: Kós Hubert és Márton Rihárd is egyéni csúccsal jutott be a 200 méteres pillangúszás döntőjébe, szintén az úszó EB-n. Márton összesítésben a második Mikkusa negyedik legjobb lett. 1500 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Betlem Dávid is ott lesz a fináléban. Serenszky Petra viszont címvédőként 400-addal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról. A 32 éves úszó a középdöntő után így értékelt.
9: Azért nem volt olyan jó úszás, hogy ez ugyanannyi volt kb. Mint a reggeli, és hát pont amit számoltam, hogy 24, tehát így az országos csúcs körül, hogyha úszok, akkor meg vagyok elégedve, és akkor be is jutok. De amúgy nagyon jó volt versenyezni, nagyon jó volt gyakorolni ebben a hangulatban, ilyen mezőnyben. Mindenképpen viszek haza belőle nagyon sok tanulságot, és nagyon köszönöm, hogy elindultam végül is az egyéni számomban is. Nagyon jó gyakorlás volt is. Remélem, hogy ez a bal szerencse majd jövőre viszen szerencseként, és akkor nekem fog kedvezni egy kicsit a dolog. Úgyhogy mindent megtettem, szerintem jól sikerült ahhoz képest az évem, mert sokat kísérleteztünk, sokat utaztam. Sokat voltam máshol, másokkal edzettem, svédekkel többször is, ugye Amerikában is voltam kicsit, úgyhogy ez most egy ilyen év volt, és ahhoz képest hogy nagyon örülök, hogy ezt kihoztam, mert a reggeli időmnek tényleg nagyon örülök. Most már azt kell tovább vinni, hogy a délutáni, ez megint menjen lejjebb egy kicsit, hogy bekerüljek utána a döntőbe. Úgyhogy hát ez szépen fokozatosan, türelmesnek kell lennem. Nagyon szeretném én is már, hogy ott legyek, meg olyan időket úszak, de szerintem nagyon sok tapasztalatot lehet van ebből az évből, és ez jövőre kamatozni fog.
3: Az úszó EB ma délelőtti programját 9 óra 30 perctől élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Plisz Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású négyes futamában a negyedik helyen ért célba, és az ötödik idővel biztosította helyét a fináléban. Most a négyes három tagját hallják. Kovács Árpád, Plisz Balázs és Csahóci Csanád sorrendben. Regős László Pál a riporter.
10: Kovács Árpád, te kezdted a futamot. Mikor tudtam meg, hogy elsőként futsz?
11: Nagyjából tegnap tudtam meg, hogy elsőként futok. Volt egy elsődleges során, ami nem így nézett ki, az kicsit átalakult, de úgy fogjuk majd futni a döntőbe, és így én bekerültem első helyre, amivel egyébként nem vagyok túl elégedett így idővel és helyezéssel sem, tehát jobb pozícióba kellett volna átadni, még úgy is, hogy ugye pályatartás van, de itt tényleg arra van szó, hogy bekerültük a döntőbe, és abból kell mindent kihozni.
12: Utána jött Plisz Balázs másodiként, ami mindig kulcsfontosságú a bevágás miatt. Hogy érezted ezt, hogy sikerült?
13: Úgy érzem, hogy nekem még sokszor kell lesz, hogy mezőnybe futok, és nem kémért pályán. A kanyart szerintem jól megcsináltam, viszont az egyenesben lett volna lehetőségem jobban megfuttatni a németet. Ezt kicsit elrontottam, szóval ezt mindenképpen szeretném javítani a döntőbe, és örülök, hogy ott nyílik rá egy új lehetőség.
12: És Csaóczi Csanád volt a harmadik. Milyen volt a te futásod, és milyen volt itt megvárni, hogy döntőbe juttok-e?
14: Hát nyilván minden idegszálunkat megfeszítettük, és koncentráltunk arra, hogy akkor meglegyen ez a döntő, még hogyha csak kiskúval is. Hát őszintén, hogyha egy a saját futásomat kellene értékelni, akkor természetesen nem feltétlenül volt ideális, mert ugye a külső pályákon váltottunk Balázsral, de nyilván ez egy olyan dolog, amit meg kell oldani egy ilyen helyzetben. A splitem az sajnos, hát nem tudok rá más mondani, elég vállalhatatlan lett, egy 46-0, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. Sajnos a hosszú egyenesben ugye pont voltak előttem, és nem tudtam a saját tempómat futni, tehát érezhetően sajnos vissza kellett lassítanom, de nyilván ez nem mentesít a felelősség alól, ez attól nem lett jó. Annak viszont nagyon örülök, hogy a csapat bejutott, és remélem, hogy a döntőben a fiúk Patrikkal frissen a legjobbat tudják hozni.
3: Szintén az atlétikai EB-n a hét próbázó Krisz Csarolta 4 versenyszámot követően a 11. helyen áll, még Szűcs Szabina 18. helyről várhatja a mai folytatást. Krisz Csarolta súlylökésben 13 méter 27 centiméterrel hatalmas egyéni csúcsot ért el, majd Péter Ágostonnak összegzett.
15: Egy fantasztikus egyéni csúcs jött ki a súlylökésben. Minek köszönhetően?
16: Nem tudom. Az edzőm is megkérdezte dobás után, hogy ezt hogy csináltam, azt mondom, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy ezt valaha meg fogom-e tudni ismételni, de...
15: Ennyire meglátod magadat is?
16: Nagyon, igen. Hát én 12-54-es első kísérletemben úgy voltam, hogy az már úgy jó lesz, hogy nem történik semmi. Aztán még repült, még mindig repült a golyó, úgyhogy erre nem számítottam egyáltalán.
15: Van ezt mit elemezni rajta, azt gondolom, hogy ezt el tudjátok raktározni hosszú távon. Hogy ment a futás?
16: Hát, jobb időre számítottam, de ez se rossz. Összesítésben még így is elég jól állok, úgyhogy elfogadom.
15: Itt említetted az előbb, hogy menet közben úgy döntöttél, hogy nem nézegetted az összesített pontszámot, de most ránézve azért elmosolyodtál.
16: Meglepődtem, igen, általában... Szerintem nem voltam még 3600 fölött, és most meg már 701 ponton vagyok, úgyhogy ez eddig egy jó részidő.
3: Az atlétikai EB délelőtti programját 8 óra 22 perctől élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk, drága hallgatók, 7 óra lesz 8 perc múlva a 159 Nemzeti Sportrádióban, pedig folytatódik a szombat reggeli kezdők a 103. élő adása. Kára Jandival, hello Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Patai Gerivel, hello Geri!
3: Tiszteletem, jó reggelt mindenkinek, Szalai Kristóf továbbra is a mikrofon mögött.
1: 06 30 55 55 605 az SMS és telefonszámunk, elérhetőségünk, úgyhogy írjatok nekünk ezzel kapcsolatban. Hiába nyár már lassan kezd véget érni. Itt az augusztus közepén is, hát most már lassan nem, hogy túl vagyunk, hanem azt ütjük, még nem vagyunk túl, a nyár utolsó két hetébe fordultunk bele, sajnos vagy nem sajnos, de hát már a nap is később jön föl, mint mondjuk ugye június elején, amikor szinte arra tudtunk felkelni, hogy világosan kint, és úgy jöttünk be a reggelibe.
2: Igen, nekem ez a nyár, ez megint olyan volt, hogy észre se vettem, és átállt. Mondjuk nekem az, hogy az augusztus az már valamilyen nem tartozik a nyárba, valószínűleg azért már, hogy az edzőtáborok akkor már elindulnak javában, és akkor már azért az ember nem úgy létezik sportolóként, mint egy normál ember.
1: Akkor már érzi, hogy a lassan visszatérünk, és akkor már nem olyan a szürke hétköznap?
2: Nagyon,
1: már nem tud megélni pihenésként.
2: Nagyon, és nekem most van már jövőre.
1: Mert igen, azt a szezonokban gondolkozol.
2: Nekem egy év az mindig augusztustól májusig tart.
1: Igen.
2: És most már jövőre van.
1: Így. Kosárlabda világában akkor most még a fű se nő nagyon. Jó hangulat. Boldog mindenki.
2: Igen, hát talán most annyira már a kluboknál nem boldog mindenki, mert elkezdtek edzeni, és az alapozás legelejét éli mindenki. A válogatottnak 20 napja van hátra a berlini világbajnokságig. Ott jelennek meg videók a különböző közösségi oldalakon, és úgy tűnik, hogy tényleg, ahogy említetted, jó a hangulat a csapat házatáján. De szerintem ez elengedhetetlen, hogy úgy tudjál nagyon keményen dolgozni, hogy egyébként élvezed. Ez egy nagyon nehéz, edzőként nagyon nehéz megtalálni azt a határvonalat, hogy meddig engedheted a csapatot jól érezni magát, hogy ne menjen a munkarovására. Ritka, amikor egy edzőnek sikerül egyébként szerintem, de ha viszont sikerül, azzal nagyon eredményes tud lenni.
1: Na, 20 nap, ahogy közeledünk, egyre inkább fogunk majd beszélgetni a kosárlabda világbajnokságról, és ahol visszatértünk 27 év után, 28 év után. Gergőkém, vízilabda világában röviden valami?
3: Korosztályos világversenyek vannak, ugye nagyon örültünk a lányok U20-as Európa bajnoki címének, Videstova egy hete, és képzeljétek el, van egy újdonság is, nem az U20-asoknál, hanem az U16-os világbajnokságon, a lebonyolításban és a torna pontszámításában. Megpróbálom röviden elmondani, ugye 36 csapat van egy vízilabda világbajnokságon, már ez is egészen elképesztő, hiszen
1: 48-an fociban, úgyhogy a 36 az
3: igen, hiszen azért nagy különbség, tudásbeli különbség van nyilván az országok között, de ennek azért, ahogy a kézilabdában is beszélgettünk már erről Tanyi Gáborral, nyilván az a célja, hogy megpróbálják a tömegbázis szélesíteni. Na de azért, hogy igazságos legyen a rendszer, nyilván nem tud mindenki mindenkivel játszani, viszont egy a labdarúgó bajnokok ligájához hasonló alapszakaszt alakítottak ki, ahol kapsz két könnyebb, meg két nehezebb ellenfelet, és van egy TPI nevű rangsorrendszer, tehát a győzelemért nem az van, hogy 3 pont jár a döntetlen, vagy a vereség, ugye szétlövés, tehát voltak ilyen régi pontszámítások, ezen is egyébként variálgatnak, itt is van egyébként szétlövés, de nem csak az számít, hogy szétlövésben nyersz-e vagy rendes játékidőben, hanem hogy hány góllal, és ez a TPI az azt jelenti, hogy a 6 vagy több gólos győzelemért 75 pont jár, a 3-tól 5 gólosig 70, így most mehetünk le, a vereségeknél is minél inkább kikapsz, annál kevesebb pontot kapsz, és mondjuk a lehető legjobb variáció az, hogy 75 pontod van, hogyha nagyon megvered az ellenfelet, és ehhez még kiegészül, hogy egy 100-as maximum TPI-d legyen, hogy az ellenfél világranglista helyezése milyen, akkor kapsz még pluszpontokat, hogyha erősebb az ellenfél, és előrébb áll a világranglistán, akkor értékesebb a győzelem. Majd ezeket a számokat átlagolják, és ez alakítja ki a végeredményt. Nem tudom, tudtátok-e követni, így reggel 7 óra magasságában. Minden esetre most bevezettek egy ilyen rendszert, aminek rengeteg anomáliája van nyilván. Hallottatok már hasonlóról?
1: De miért ilyen magasak nekem, a pontok?
2: Nekem most az első gondolatom az volt, hogy volt ennyire unalmas mérkőzés, amikor a hozzáértők nem tudtak magukkal mit kezdeni, és ezt kitalálták, ezt a pontszámítást.
1: Gergőként...
2: De egyébként, bocsánat, egy világbajnokság, egy U20-as világbajnokság ezzel a lebonyolítási rendel és 36 csapattal, ez egy helyen lezajlódó világbajnokság.
3: Igen. Igen. Nyilván több medencében de is tudnak egyszerre játszani.
2: De akkor miért nincsenek csoportok?
3: Hát alapvetően valószínűleg azért, mert nem tudnának olyan csoportot kialakítani, ahol ne lennének nagyon nagy különbségű mérkőzések.
2: Így, vannak,
3: így szerintem kevesebb. Meg próbálják ugye azt, hogy össze lehessen hasonlítani azokat a mérkőzéseket, vagy azokat a csapatokat, akik nem nyilván ugyanazokkal az ellenfelekkel játszanak, mint egy csoportkörös rendszerben, és jóval kisebb mintából kell, és ezt próbálják valahogy kompenzálni, de nyilván itt most, ha azt nézzük, hogy az oroszok most érnek vissza, ők nagyon alul vannak a világranglistán, tehát nekik nagyon jól jött minden olyan mérkőzés, ahol egyébként nyertek, nagyjából hasonló képességű ellenféle játszottak, de rengeteg pontot kaptak, mert sokkal előrébb
2: vették. Igen, csak akkor ez mentén, az elmélet mentén az oroszok például nagyon felborítják ezt a rendszert. Mert ők bekerülnek úgy egy ellenfél mellé, hogy kvázi gyenge csapatnak számítanak, mert hogy a világranglistán hátul szerepelnek, és akkor kell játszanod egy orosz csapat ellen, vagy mondjuk valakinek kell játszani a Kongó ellen, most mondtam valamit.
1: Miért igen, azért... Kongó? Ja, baj a Kongóval.
2: Zöldfoki szigetek, nem tudom, ott több a víz, nem tudom. De hogy most...
3: Igen, na ez az egyik anomália, amit mondasz, de röviden igazából tényleg az a lényeg, vagy amire próbálnak törekedni, hogy ne legyen ilyen szempontból az sem, mint a divíziós lebonyolításnál. Nekem megmondom őszintén, az jobban tetszik, hogyha elkülönül az első osztály, második osztály, mint ahogy a jégkorongban látjuk, de gondolom, hogy ugye ez is egy cél, hogy legyen inspiráció azoknak az országoknak, akik még most kapcsolódnak be a körforgásba, játszhatnak egy-egy meccset a nagyokkal, meg egy-egy meccset a saját szinten lévő ellenfelekkel is, és aztán valahol lesz egy helyezés ebben a hosszú rangsorban, és utána jönnek már az adott csapathoz hasonló játékerőt képviselő ellenfelek. Nagyon sok finomításra szorul ez a rendszer, minden esetre elképesztően bonyolult matematikai összefüggések, igen, és hát játékosként azért nagyon nehéz lehet, hogy ezt kell számolgatni, hogy most akkor 5 góllal, 6 góllal, 7 góllal kell nyerni, úgyhogy...
2: És ez volt egy ilyen 32-vel nyernek.
3: Vannak olyan meccsek, ahol nem kell számolgatni, igen.
1: Gergőkém, reformáld meg majd valahogy ezt a vízilabda lebonyolítást, mert ez tényleg a nevetségeshez hasonlít. Nem baj, tehát jó kezdeményezés, csak fociban nevezessék be, hogyha 5-0-ra versz meg valakit, akkor kapsz érte plusz 5 pontot, mert furán hangzott. Mint a Forma 1-ben, hogy 25-öt adnak egy győztesnek, régen meg még Schumacherék idejében, nem tudom, csak 10-et adtak, és úgy szépen egyesével jöttek lefele. Furcsa volt ez, 75 pont egy vízilabda, mi? És akkor a végén valaki 500 ponttal fog végezni valaki. Na mindegy. Úgyhogy érdekes volt hallgatni. Viszont ami biztos, hogy most 7 óra 1 perc, most elköszönünk, de csak idéglenesen, ugyanis jövünk vissza még hozzá, úgyhogy Danyi Gáborral már rögtön Gábort fogjuk majd hívni. Carlos Alcaraz, illetve mentális problémákról fogunk Gáborral beszélgetni. Úgyhogy addig is viszont elmegyünk zenélni, lesz majd egy anyagunk, lesz majd hírek, és aztán jövünk vissza Danyi Gáborral, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 103. élő adása, és Halász Bencével még hozzá, ugyanis Birminghamben Európa-bajnok lett kalapácsvetőnk, vele pedig Csisztus Zsuzsa beszélgetett.
4: A férfi kalapácsvetés újdonsült magyar Európa-bajnoka Halász Bence, és természetesen az őt felkészítő csapat. Szívből gratulálunk, Bence, egészen elképesztő volt látni ezt a győzelmet. És hát természetesen ennek kapcsán azt hiszem nagyon sok kérdés felmerült. Leginkább talán az lenne érdemes kezdeni, Bence, hogy egy jó pár héttel ezelőtt elkezdtük azt pedzegetni, hogy az idei év alkalmas lenne arra, hogy a sok-sok fantasztikus érmed után elkezd az aranyérmek gyűjtését. Nagyjából így képzelted?
5: Hát, köszönöm szépen a kedves szavakat. Valóban valahogy így képzeltem, ha bár az eredmény elég meglepő volt. Ugye neked a kulisszatitkokat is elárultunk, amikor szombathelyen jártál, és hát ott látod az ottani edzés eredményeket is, tehát valamennyire azért te is beleláthattál ebbe, hogy mit is szeretnénk igazán elérni, meg hogy is készülünk erre, de igen, mondhatjuk, hogy ez volt a terv.
4: Igen, és hát ez fantasztikusan valósult meg, és az is egy érdekes dolog, mert nem titok, hogy én már azért egy rövidet beszélgettem mestereddel, Németh Zsolttal, Macával, most ennek a győzelemnek a kapcsán. És ő azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen már a megérkezéstől itt Birminghamben azt látta, hogy egy nagyon-nagyon jó flóban vagy. És ugye már a selejtezőkben az első dobásoddal, 79-58-al gyakorlatilag letudtad a feladatot, miközben azt lehetett azért érzékelni, hogy több nagy név is megizzadt. Tehát nem tűnt annyira könnyűnek másoknak ez a feladat. Ilyenkor te figyeled, hogy ki az, akinek nehezebben megy, vagy ki az, aki esetleg akár kiesik?
5: Igen, tényleg ennyi történt, hogy gyakorlatilag az utóbbi, az Európa-bajnokságot megelőző két hétben ott volt lent velünk Szombathelyen, igaz, Bálint, és ott csináltunk mi helyben egy gyakorlatilag egy mini edzőtábort, hogy összeálljunk gyakorlatilag mentálisan is az egész csapat meg ott legyen, tudjon fontosan bármilyen segítséget nyújtani, amire szükségünk van, és annyira jól sikerült az edzőtábor minden szempontból, hogy nagyon jó kedvel érkeztem ide ki Szombathelyre, ide ki Birminghambe, szóval nagy tereg, én azt érzem, hogy nyilván ezt a Maca máshogy látja, de ő azt mondja, hogy jó flóban, én azt mondom, hogy jó kedvben érkeztem ide, és magabiztosan, és erre a selejtező tényleg csak ráerősített, hiszen azért az első csapatban voltam, akik azért másfél órában mégiscsak korábban kezdtek, a megszokottnál szerintem erősebb volt a selejtező szint, ha jól emlékszek vissza. A 78 azért nem mostanában volt. És az, hogy egy nagyon meggyőző, közel 80 méteri dobással elsőre tudhattam igazából ezt a kötelező feladatot, az is tovább erősítette a magabiztosságomat. Az, hogy mennyire figyelem a többieket, az, hát nyilván figyelem őket, meg megnézem utána az eredményeket a telefonomon, hogy a másik csoportban is mit értek el. És akkor ott láttam, hogy azért ez Nem volt egy túl tényleg egy éles verseny, hiszen az, hogy az első, nem összesen, tehát az én csoportomban egy, és a másik az én voltam, és a másik csoportban is csak egy versenyző érte el a kvalifikáció szintet, azért ez nem jellemző. Uh-huh. És igazából jó, hát betudtam annak, hogy teljesen mindegy, mert aki bejut a döntőbe, annak holnap egy teljesen más verseny. Verseny van. Uh-huh. Nem számít az, hogy milyen eredményt viszel magával a döntőre, de az azért még mégiscsak számít, hogy milyen attitűdöt, meg milyen magabiztosságot, meg milyen érzéseket visz át magával. De tényleg azt szoktuk mondani, hogy teljesen mindegy, nem számít, be kell jutni, és akkor az egy másik verseny. De ott is ugyanaz zajlott le a döntőben, amit már említettem korábban is, annyira a többi versenyző egyszerűen annyira azzal foglalkozott, hogy tényleg nem volt a legjobb minőségi a dobókörön, folyamatosan porzott, és emiatt voltak olyan részei, amik csúsztak. És emiatt, hogy csúszott, de túl sokat foglalkoztak vele, és nem tudtak igazán magára a versenyre koncentrálni. Én pedig végig élveztem, és ez volt az én nagy előnyöm.
4: Na jó, de téged ezek a körülmények nem zavartak?
5: Most, hogyha visszanézzük ugye az eredményemet, láthatjuk, hogy a második dobásom az 77 méter 99 volt, valami hasonló. Hát ott én is elcsúsztam az indulás közben, aha, de abszolút nem zavart, mert ugyanilyen volt igazából a selejtező is, hogy ott is az egyik melegítő dobásomnál megcsúsztam, de tehát kontrollat tartottam magát a testemet, és így nem volt egyáltalán ez zavaró tényező.
4: Igen, és hát azért azt lehetett látni, és ez nyilván már megint azt gondolom, hogy ennek a közös munkátoknak és a fejlődésnek egy szintje, hogy végül is ilyen körülmények között is egy nagyon magas színvonalú döntőt mutattál végig. Ugye azért többen az elején izgultak, volt jó néhány ugye hálóba akadó kalapács, de ugye már harmadikra 81-84-et dobtál, tehát tulajdonképpen már ott lehetett érezni, hogy akármi is lehet, mert hogy ez már egy akkora dobás, hogy ehhez másoknak is föl kell nőni. Tehát már érezted, hogy nagyjából ez a nap ez úgy összehozhatja az összes csillagot, aminek együtt kell állnia?
5: Nem tudom, igazából. Én arra nem gondoltam még, hogy az elég lesz. Aha. Utólag ugye kiderült, hogy elég lett volna.
4: Igen.
5: Mert egyszerűen tehát olyan versenyzők vannak most, hogyha a Csosinán bejut, akkor tőle is, tehát ő már megszabadul attól a tehettől, hogy úristen kiesek. Utána felszabadultan tud dobni.
4: Igen.
5: A Fajdek is, a Kohan is, a Hummel is, a Mislivchuk is, tehát egyszerűen bármikor elsőhetett volna bárkinek a keze, és 81-2 között bárhol leeshetett volna. Tehát arra nem gondoltam volna ott verseny közben, hogy az elég lesz az aranyéremre. Tényleg valóban egy nagy dobás azért már, 81 méter 80, nem is tudom pontosan hány centi, de
4: 81, az már önmagában egy nagyon nagy dobás volt, tehát az való igaz szerintem, hogy ott már lehetett, legalábbis mi itthon a képernyők előtt a 81-84-nél azt mondtuk, hogy hát ez már biztos érem, a színe talán akkor még valóban nekünk is egy kicsit kérdéses volt.
5: Az éremre én is azt mondom, hogy azzal szerintem be volt biztosítva, tényleg a színe volt a kérdés, mert tényleg bárkiben ezt a felsoroltak közül benne volt egy nagyobb dobás, ugye láthatjuk is, hogy a szezonban ők dobtak is ennél nagyobbat, tehát nagyon-nagyon színvonalas nevekkel volt föltöltve ez a verseny.
4: Abszolút.
5: Az, hogy nem jött úgy ki nekik, hát ezt nekik kell kielemezni, hogy miért nem, nekem pedig azt kell elemezni, hogy jött össze ez a nagy dobás.
4: Hát akkor kezdjünk bele, hogyha szabad ezt javasolnom, mert valóban, ugye itt az ötödik sorozatról beszélünk, hogyha valaki nyilván úgy ismert téged, mint ahogy ugye Németh Zsolt, vagy Igaz Bálint, nem tudom, hogy ők érzékelik-e, amikor bemész egy dobókörbe, mert nyilván távol ülnek, tehát nyilván nem mindent, bár én azt gondolom, hogy a rezdüléseidet is nyilván látják, de én valahogy azt láttam, amikor bementél erre a dobásra az ötödik sorozatban, hogy valami egy picit más, tehát valami olyan elképesztő átszellemültség volt rajtad, hogy az hihetetlen, és amennyire az ember ezt ugye általad elmagyarázott ugye fizikai paraméterekből érzi, azt lehetett látni, hogy egyszerűen nagyon-nagyon összeállnak a dolgok. Ezt érzi az ember ott bent, Bence? Mert ez ugye ez nem csak, hogy országos csúcs, és nyilván ilyen szempontból te valaha volt legnagyobb dobásod, de már sokat beszéltünk erről, hogy a sok-sok szenvedés mellett ugye meg

0: meccset, mennyire nagy feszülést tudtam kelteni ugye a végén, és onnan végighúzni. Ezek megvoltak. Lehetne szebben is csinálni, de nem, ez nem pontozásos, mint a torna, ugye ezt pont egy jó embernek mondom. Ezt lemérik.
1: De mégis szép volt. Tehát azért szerintem egy harmonikus mozgás az önmagában is egyfajta gyönyörűség. És nyilván ez belülről is megéli az ember. Jó, persze végig kell csinálni, és csak nagyon nehéz ez a kalapács. De biztos te is érzed, amikor valami nem csak nagy lesz, hanem szép is.
0: Hát én is persze éreztem már, tényleg egy nagyon jó mozgás volt én szerintem. És amikor elengedtem a kalapást, éreztem, hogy fú, ezt most eltaláltam. Arra nem gondoltam volna, hogy 84, én érzésre azt mondtam volna, hogy 83.
1: Aha.
0: És még azt is igazából megfejelte, szóval abszolút, amikor kiírta az eredményjelző tábla, hogy mekkora, hát én is eléggé nagy sokban voltam. Uh-huh. Itt az előbb említettél ilyen rezgéseket, hogy a Maca meg a Bálint, uh-huh, mennyire látja rajtam ezeket. Tehát ugye mi már annyi éven keresztül annyi időt töltöttünk együtt edzőtáborban, versenyeken, szabadidőben, nagyon sok helyen, hogy ez most szó szerint értsd, hogy a Maca ugye, ahol voltál már nálunk Szombathelyen, és forgattunk, ott kint ül azon a kis bizonyos tölgyfaasztalon, és én az öltözőből jövök ki, és 200 méterről látja a futásomon, hogy én aznap milyen állapotban vagyok. A Bálintál az utóbbi években rendre edzőtáborban, versenyen, nagyon sok helyen egy szobában vagyok, és amikor megyünk le reggelihez, tehát nap nem indult el még 5 percesen, de megyünk le reggelihez a lépcsőn, és abból látja, hogy én hogy megyek le a lépcsőn, hogy én mennyire vagyok kipihenve. Tehát annyira össze vannak itt állva már bizonyos dolgok, hogy nagyon mély szinten van ez már.
1: Hát és nagy valószínűséggel ez is a titka ennek a jól működő együttműködéseteknek, ennek a valóban harmóniának, és ugye erről is sokat beszélgettünk az elmúlt években, és ahogy figyellek benneteket tényleg évek óta, hogy ez még mindig vannak dimenziók, ahova ez az együttműködés mélyülni tud. Nyilván a megélt pillanatok, nyilván amit elmeséltél adott esetben ugye a tokiói világbajnokság, téged mélyen érintő bronzérméről, amikor úgy érezted, hogy ennél többet nem lehet dolgozni, és mégse az jött ki. De érdekes dolgot mondott egyébként pont ma a mestered. Azt mondta, hogy ő azt a dobást, amit itt most sikerült Birminghambe elengedned, ezt a bizonyos 84-25-öt, ő tavaly várta. Tehát ő úgy érzékelte, hogy tavaly már együtt álltak ezek a dolgok. De milyen érdekes az élet, hogy ezek szerint erre az egyéves plusz munkára még szükség volt ehhez.
0: Valóban, ezt nekem is említette, és én is így gondolom, hogy a pakliban, abban a bizonyos pakliban, ez tavaly sokkal jobban benne volt, főleg Tokióban, ott egyszerűen olyan edzés eredmények voltak, hogyha még ennél nagyobbat dobok, szerintem, tehát meglepődünk, de mondtuk volna, hogy hát igen, ez úgy várható volt. Most viszont ez az idei edzés eredményre, ez egy extra teljesítmény, azt kell mondanom. Viszont azt is nehéz összehasonlítani az almát a körtével, mert oké, mind a kettő világverseny, mind a kettő nagyon fontos, de az mégis csak szeptemberben volt. Tehát egy hónapnyi fölkészülés még, vagy egy hónapnyi formában hozzá, és ez már olyan brutál különbségeket tud csinálni, olyan brutál különbséget tud tenni az emberrel, hogy ezt nehéz elmondani. És hogyha visszanézzük, tavaly valami hasonló időpontban volt a Gyulay Memorial, mint most az Európa bajnokság. És ha megnézzük, gyakorlatilag hasonló formába kerültem, mint arra.
1: Ez így van, és hát ugye akkor így ebből, ha szabad azt a teljesen logikus következtetést levonnom, hogy azért szeptemberben lesz itt ám egy atlétikai világdöntő, úgyhogy a formába kerüléshez még ilyen alapon van még egy pár heted, de ne szaladjunk egyre előre, mert ez természetesen még most előttünk van, és most még nagyon jó ringatózni ebben a mostani Európa-bajnoki aranyérmed fényében, meg egyáltalán ahogy ez megszületett, mert ez tényleg egészen fantasztikus volt látni, és engedd meg, hogy még egy picit utaljak arra, amit a mestered mondott, aki azon túlmenően, hogy ezt a dobást szintén a tökéleteshez közelinek nevezte, de ő azt mondta, hogy szerinte egy pályázat

0: futás alatt nagyjából 5-6 ilyen dobás jut egy élversenyzőnek. Itt a kérdés az időzítés. A kérdés tehát az, Bence, hogy szerinted most itt ez az időzítés, ez egy olyan alap lehet-e a jövőre nézve, hogy a előtted álló következő nagy világversenyeken megtaláld újra ezt az érzést, ezt a teljességet?
1: Ebben mindig nagyon nehéz bízni tovább, ugye, hogy hú, ez jövőre is sikerülni fog. És ez most egy ilyen kis, hát, személyes vagy családi titok, hogy azért, amit el fogok mondani. Az viszont nem titok, hogy ugye az ilyen sportolóknak nagyon sokszor elege van, nagyon sokszor kicsit belefáradnak, meg már így elvesztik a hitet, amikor már a 6.-7. hónapja az alapozást csinálják, még nem látnak versenyt, és ki se tudja nyitni a szemét, mert olyan fáradt, menni se tud. És ez is idén velem eljátszódott. Április, május, június, ez nagyon nehéz időszak volt számomra. Igazából a versenyeken ez azért nem mutatkozott meg, mert ugye április-májusban nem igazán volt verseny, talán júniusban pedig már kezdett jobb lenni a szitu. De az történt velem, hogy egyszerűen hazamentem, és mondtam, hogy én már nem bírom. Tehát olyan fáradt vagyok folyamatosan, hogy én már így ezt nem akarom csinálni. Ki szeretnék már egy kicsit pihenni, és akkor édesanyám felhívta rá a figyelmem, hogy kisfiam, még tartsák ki egy kicsit, nem sokára ennél könnyebb lesz, a maca meg egy zseni, ezt szó szerint idézem, maca meg egy zseni, tudja, hogy kell 83-at dobni. Meg fogja tanítani, csak tartsák ki. Tehát, hogy ilyenkor utólag könnyen beszél róla az ember, hogy ezeket a tanácsokat kapta, de azért azokat a bizonyos tanácsokat abban a bizonyos helyzetben nagyon nehéz úgy elhinni, meg tovább kapaszkodni benne, bele, amikor tényleg egyszerűen olyan fájdalmakat él át minden nap az ember, meg olyan fáradt, hogy legszebben csak mumifikálódna 2 hétre.
0: Igen, de tudod, ebben az is benne van, amit most említettél, hogy azért mennyire fontos az, hogy egy szülői meglátás egy más perspektívát képes megmutatni, és amit mondasz, hogy persze azt azért el is kell hinni, és abban kell tudni kapaszkodni, és hát ahogy az életbe bizonyította, igaz volt ez a meglátás.
1: Igaz volt, meg hát tényleg itt az egésznek a mondani valója tényleg az, hogy bízzál benne, és nem azt mondom, hogy nem bíztam, de azért úgy már úgy kezdett elegem lenni, jaj, ha miért nem jön már. Uh-huh. És azért csak megjött az, aminek meg kellett. Szóval tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, meg is köszöntem, nem csak a... Tehát én nem tudom, én meg szoktam köszönni a versenyek után a macának, hogy köszönöm, hogy foglalkoztál velem, meg hogy továbbra is foglalkozol, meg hát ez is hozzájár, szerintem.
0: Bence, ezért is tisztelünk téged annyira. Én azt hiszem, hogy te megjelenítesz valóban az élsportban egy olyan jó értelembe vett, ha szabad ezt mondom, old school stílust, amit szerintem mindenkinek csak ajánlani lehet. Tehát ez az együttműködés, meg ahogy ti dolgoztok, ez tényleg párját ritkító. Beszéljünk most egy picit arról, ugye, hogy azért ez a, azt mondjuk, hogy új országos csúcs, de az országos csúcs nyilván mindig azt jelenti, hogy új. Ez azért egy 23 éve meglévő Annus Adrián által, meg korábban meglévő csúcs megjavítását jelentette, ugye neki 84-19 volt. Van-e ebben a tekintetben ennek a mostani aranyéremnek talán egy külön íze, hogy ez ráadásul egy új csúccsal párosul?
1: Egy a bajnokságok, ezt szoktam mondani, meg ezt szoktunk mondani, a bajnokságok azok címre mennek. Itt most a legelső és legfőbb cél az volt, hogy a cím, amit nagyon régóta óhajtunk már mi is, a szurkolók és az egész atlétikai társadalom, az meglegyen.
0: Uh-huh. Ez az aranyérem. Ez meg.
1: Ez az aranyérem. És az, hogy ez párosult gyakorlatilag egy országos csúcsán, az csak még édesebbé teszi igazából az örömünket, de tényleg nem ez volt a fő cél, de nagyon örülünk neki, hogy sikerült természetesen. És külön köszönöm Adriánnak, aki ugye itt volt, mint Armin edzője, hogy ő leszaladt el a látóról, és ő volt igazából, oda kiabált nekem, hogy engedjen meg, hogy ő legyen az első, aki gratulál, szóval ez nagyon szimpatikus volt tőlük.
0: Nagyszerű. És ugye Ármint is kiemelted egyébként a verseny végén nagyon fair módon, nyilván az ő jelenléte is gondolom fontos volt neked.
1: Hát, ugye mi nem egy csapatban dolgozunk.
0: Tudom, persze, de mégis csak egy volt,
1: de
0: persze.
1: Igen, tehát azért Armin 20 éves, és két rontott kísérlet után gyakorlatilag bejutni a döntőbe, szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Az, hogy elbírta igazából ezt a nyomást, és megoldotta, az tényleg egy emberes feladat, szóval ez, itt innen is gratulálok neki, helyszínen is mondtam, hogy ez kemény, és hát azért ne felejtsük el, hogy itt szépen gyűjti a jobbnál jobb döntős helyezéseket, ilyen nagyon fiatalon, később, hogyha stabilabb lesz majd, akkor bőven előrébb fog majd tudni lépni.
0: Beszéljünk most még egy picit arról, Bence, hogy ugye valóban, ugye a 8. világversenyen szerzett érmedet végre most már aranyra váltottad. Így ezzel a tudattal lefeküdni, felkelni, létezni tovább, ez mekkora muníció most neked ahhoz, hogy tudod, hogy mindig és minden nap mennyi munkát kell elvégezni?
1: Természetesen nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt így már sikerült sikerült elérnem. Nagyon nagy löketet ad minden egyes ilyen siker számomra, és ilyenkor azt gondolom, hogy ez nem, még mindig nem elég, még mindig szeretnék többet, de ez az, ami hajt engem előre, ez az én naftalinom. hogy szeretnék még menni tovább, és most is azt gondolom, hogy természetesen nagyon szép, és örülünk neki, de holnap is fel fog kelni a nap, és menni kell is dolgozni tovább, egy hónap múlva, hogy már korábban említetted, világdöntő, és ott is komoly feladatok várnak majd ránk.
0: Bizony, hogy komoly feladatok is, még akkor engedd meg, hogy kitérjünk arra, mert itt nyilván a Európa-bajnoki mezőny kapcsán beszéltük, hogy elképesztő nívós volt, és hogy kúsznak föl tulajdonképpen ezek a számok, és valóban most már hány olyan versenyző van, aki stabilan tud 80 méter fölöldö dobni, tehát ez jó pár évvel ezelőtt, ezt nem is gondoltuk volna. Tehát azért mégiscsak ugye itt van ez a bizonyos Ethan Katzberg nevű ember, akiről beszélgettünk mi már az interjú alatt is, és ugye akkor is elhangzott a mestered szájából, hogy azért neki a magassága, és most megint kicsit visszatérünk a fizikához, ugye a kar fesztávja, és oly sok minden önmagában egy olyan helyzeti előny, amit azt, hogy métereket lehessen a dobásodon javítani, az azért nagy feladat. Na most azért ezzel a dobással én szerintem te bebizonyítottad, hogy ezt meg lehet csinálni. Mennyire tart ez fontos üzenetnek Katzberg felé, hogy idén te 84-25-tel a legjobbat dobtad?
1: Ez nagyon jól fejezted ki, mert ez egészen annyit jelent, hogy bebizonyítottam, hogy meg lehet csinálni. Azt, hogy egy ekkora dobás még egyszer mikor fog kijönni, azt nem tudom. Azt tudom, hogy biztos, hogy dolgozni fogunk érte, és az, hogyha már látja az ember, és egyszer megcsinálja, hogy lehet, meg hogy kell, akkor ezt később tudni fogja, hogy mit kell még mondjuk egy 82-80-as dobásnál, mit kell még máshogy csinálni ahhoz, hogy az 84 legyen. Ez nagy fegyvert, én egyszer már dobtam ennyit, és majd érezni fogom, hogy hú, hát ott hiányzik egy kicsi, vagy amonnan hiányzik egy kicsi még, és akkor az jó lesz. Azt viszont tényleg azt már itt elmondtam, hogy ezt ne gondolja egy percig se senki, hogy a Katzberg most ezt meglátta, és akkor ő most így megijedtettől, mert ő is nagyon jól tudja, hogy azért ez nem egy mindennapi teljesítmény. Biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon fog készülni a következő versenyekre. Most, hogyha még tovább tekintünk a világdöntőn, ugye jövőre a hagyományos világbajnokság kerül majd megrendezésre, és arra biztos, hogy nagyon felkészült lesz ő is, én is, és hogyha most azt nézzük, hogy most 2025-26-ban gyakorlatilag egy év leforgása alatt ketten is dobtak 84 métert, akkor a hasonlóan jó adottsággal rendelkező versenyzőtársaink miért dobhatnának? Tehát ők is látják, hogy ez elérhető.
0: Abszolút, abszolút így igaz. De most akkor azért te egy kicsit előrébb néztél a jövő évi világbajnokságra, de én mégis azt gondolom, hogy azért az atlétikai világdöntő, ugye itt Budapesten sokkal közelebb van, és hát ugye ezen a helyszínen már számtalanszor kiderült, hogy a magyar közönség és az az atmoszféra az jól hat rád. Hogyan tervezed a következő heteket, hiszen a formaidőzítésről te magad mondtál fontos gondolatokat, hogy az az egy hónap mennyit számít, hát most nem is tudom, van-e még annyi hátra, talán már lehet, hogy nincs. Egyáltalán van-e idő most megünnepelni ezt az EB aranyot, vagy pedig a világdöntő közelség erre nem hagy most lehetőséget?
1: Hát természetesen mindennek megvan az ideje. Uh-huh. Hogy az ünneplésnek akkor az ünnepelni kell, ha edzeni, akkor edzeni, ha versenyezni, akkor versenyezni. Ezt meg német Pali bácsi mondta. És most itt az ünneplésnek ma este az ideje, ugye tegnap nem volt rá alkalmunk. Utána megmondom őszintén, hogy most itt a szobában nagyon nehéz arra gondolni, hogy fogok én majd visszaverni és Szombathelyen dobni, de meg kell csinálni, tehát én is szeretnék még jó sikereket, jó dobásokat elérni idén, van még hátra verseny a világdöntőig is, tehát nincs ezzel vége, és ahogy az előbb is elmondtam, hogy holnap is fel kell, na, menni kell csinálni tovább a dolgomat, nem lehet itt a fényben firőzködni nagyon sokáig. Vannak feladatok, amik várnak rám, és hogyha aki lemarad, kimarad.
0: Hát ez biztosan így van, de akkor én hadd kapaszkodjak a német Pali bácsi szavaiba abban a tekintetben, hogy akkor most viszont, ha az ünneplésnek van itt az ideje, akkor ünnepeljétek meg alaposan ezt a csodálatos győzelmet, és az is tény, hogy holnap fel kell a nap, de ha megengeded, azért azt mindenképpen elmondanám, hogy nekünk, meg a magyar atlétikának egy kicsit szebben fog ragyogni, mint eddig bármikor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt az élményt, amit ezzel a gyönyörű dobással és persze az aranyéremmel szereztél nekünk.
1: Hát nagyon szépen köszönöm tényleg mindent.
2: Csisztú Zsuzsát lehetett hallani az elmúlt percekben, aki Halász Bencével beszélgetett.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
8: És szerintem zseniális ez a szöveg.
9: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
9: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Nyert a Vasas a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén. Elkezdődött a bárkák süllyesztése Paksnál. Sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
10: A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal jelenleg vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét, és csak a 11. helyen áll a tabellán. Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, még 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, még a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. Negyedik helyen zárta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jakab Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. A 17 éves magyar sportoló egyéni csúcsán hatalmasat javítva 15:57,39 másodperces idővel csapott célba. Kós Hubert és Márton Rihárd is egyéni csúccsal jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton összesítésben a második, míg Kós a negyedik legjobb lett. 1500 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a fináléban. A leghosszabb medencés szám tegnapi előfutamából Sárkány összesítésben a negyedik, Betlehem pedig a hetedik helyen lépett tovább. Selenszky Petra viszont címvédőként 400-addal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán-Paksnál, közölte Magyar Péter. Az, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Nagyrészt elkészült az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. A Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagy kereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. Az üzemanyagok mától 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás lezárása után kezdhette meg a közlekedést. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Tovább erősödik a parlagfő pollen szórása. A hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknál már jelentkezhetnek a tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy a parlagfőre érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosok segítségét a megfelelő terápiához.
3: Közlekedés.
10: Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán a külső sávban, a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon. Lassulásra, torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
10: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25, a Velencei tó 27 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk. 3-1-8 előtt. Most vagyunk itt 3-1-8 előtt. 3 perc. Jó reggelt, drága hallgatók. 105.9 Nemzeti Sportrádión vagyunk, azon belül is a szombat reggeli kezdőkör 103. élőadása, amit augusztus 15-én élőben a budapesti stúdióban. És itt van velünk Károly Andi is. Hello Andi, jó reggelt.
2: Sziasztok.
1: Patai Geri, hello Geri!
3: Sziasztok, csibészek, jó reggelt mindenkinek, Szalai Kristóf velem szemben továbbra is.
1: És 0630 55 55 605-ös pedig az SMS és telefonszámunk, ide lehet nekünk írni, de várjuk kommenteket, hozzászólásokat. Na, de hogyha szombat reggel és 7 óra 40 tájéka, akkor itt van velünk Danyi Gábor is a vonal túloldalán. Jó reggelt, szia Gábor!
4: Jó reggelt, szerbusztok, üdvözlet!
1: Na hát, itt már poénkodtunk egyet, hogy nem a te tiszteletedre szólt a Gyere őrült című nóta, erre Gábor visszamondta, hát még jó, hogy nem a gyöngyhajú lány. Hogy vagy Gábor, mi újság van veled így augusztus közepén? A nyár derekán már bőven túl vagyunk az utolsó hetekre fordulva, mi újság veled?
4: Igen, finis, ma reggel olyan nagyon régen érzett, hogy mondjam, a komfortzónából kiesett reggelre ébredtem, hogy fázik az ember. No, ez nagyon régen volt, és nagyon-nagyon jó volt. Hát igaz, hogy 5:30 volt, de nagyon-nagyon jó volt, és nagyon jó volt egy kicsit úgy beleborzongani ebbe a nagy, nem is tudom, hőkupola, meg mit tudom én, milyen jelzőket, meg reggel, amikor 30 fokra ébred az ember, és iszad, az nem túl jó, és ez ma nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy, de nagyon klasszus itt a nap, itt a Balaton partján, úgyhogy minden rendben.
1: Igen, tehát gyakorlatilag a víz is szinte olyan 30 fokot üti meg az elmúlt napokban, hetekben.
4: És most... a 3 centit.
1: Igen. Hát a déli parton, az északin kevésbé. Összességében így, hogy már csak gyakorlatilag 2 hét van tényleg ebből a nyárból, hogy látod, a turisták ott vannak még, már kevesebb számban képviseltetik magukat, kisebb számban képviseltetik magukat, vagy még lesz egy utolsó nagy roham itt a 20-ai héten, hétvégén?
4: Biztos vagyok benne, hogy még lesz. Sok-sok fokmérője van a turista áradatnak. Nekem az egyik legexaktabb, hogyha találok-e helyet a parkolóban, az Aldi parkolóban, Balaton, és nem.
1: Tehát, és
4: mindenki azt hiszi, hogy ugye az utolsó napra vásárol, és mindenből 6-szor annyit, meg nem tudom én mennyit, és még azért, hogy mondjam, nagyon nehéz parkolóját találni, úgyhogy még sokan vannak, de így is van ez rendjén, és akkor jön majd a hosszú hétvége a jövő héten, és akkor úgy egyszerre csak elvágják a dolgot.
1: És le is zárjuk a nyár, igen.
4: De hogy, igen, a parkoló, hanem az Aldi is bezár.
1: Igen. Hogy élted meg ezt a... Hát még nem szeretem zárni a nyarat búcsúztatni, de összességében hogy? Tehát elrepült, vagy...
4: Nagyon hamar, igen. Nagyon hamar elment.
1: De ez azt jelenti, hogy sok a program, meg a sok a nyaralás is.
4: Igen, sok volt, változatos volt, meg gyorsan, de úgy nagyon gyorsan elment. Nekem olyan érzésem volt most, hogy nemrég kezdődött az a tiszta nyár, vagy tiszta szünet, bocsánat, inkább így mondom, amikor az edzéseknek is vége. Ugye a felkészülés az már nagyon régóta megy, mert ugye sportban azért július eleje, közepe már elkezdődnek, ugye az akadémián is a július utolsó hetében megkezdődtek az edzések, meg volt az nyitó, és hát gyakorlatilag akkor az ember már jár edzésre, meg jár meccsekre, felkészülési meccsekre, úgyhogy nagyon hamar elröpült, de hát reméljük nagyon hamar ugyan megint újra itt lesz.
1: Igen, viszont, hogy újra itt lesz-e, vagy a közeljövőben visszatér-e, hát nem is közénk, de a teniszvilág soraiba, Carlos Alcaraz, az a jövő zenéje, nem tudjuk még egészen pontosan, sőt, talán egyre inkább távolibbnak tűnik az a bizonyos verseny, amikor ott lehet újra a nevezettek listáján. Carlos Alcaraz ugyanis most már szinte mondhatni komolyabb, elég komoly mentális gondokkal küzd. Nem tudom, Gábor, ennek mi lehet az oka? Te ezt hogy látod ilyen fiatalon? Mesélj már erről, kérlek.
4: Hát ez nagyon, először is ez nagyon aggasztó, és bármely sportolónál, meg embernél ugye ez nem jó dolog, hogy fellépnek ilyen hát élethelyzetek vagy periódusok. Alcaraznál meg aztán pláne, hiszen egy extra zseniről van szó, egy nagyon komoly világsztárról, aki már jó pár Grand Slamet behúzott, de hát nagyon-nagyon fiatal, és neki már voltak egy fél éve olyan hát megnyilvánulásai, ahol hiányolta a magánéletét, a barátait, azokat a sport nélküli perceket, periódusokat, és azért ez egy kicsit ijesztő, hiszen azért tudjuk, hogy ez nem erről szól, ez nagyon komoly lemondással, és az oldala egy világ, hogy mondjam, sztárnak, ami a lemondásokkal és az önmagával, meg az élethelyzetekkel való küzdésről szól, az bizony-bizony nem egyszerű, és hát itt jön a kérdés, hogy ezt ki hogy tudja kezelni egyáltalán, vagy mennyi idő alatt jut át ezen. És hát láttuk, hogy ugye múlt héten fejeződött a Montreal, most kezdődött Cincinnati, és hát nincs rajta nevezési listán. Tartok tőle, hogy a US Open-t is kiadja, és hát ki tudja, hogy ebből mikor jön ki, és hogyan tud egyáltalán kijönni.
3: Azért jó, hogy pedzegetjük ezt a kérdést, mert szerintem pedagógiai, pszichológiai, lélektani szempontból is nagyon érdekes, és nagyon fontos, hogy említetted, Alcaraz őszintén beszél erről. Te edzőként hogy látod ennek a folyamatát? Hogyan lehet mondjuk egy sportolónak, egy játékosnak felismerni az apró jeleket, mielőtt mondjuk egy teljes ilyen mentális összeomlás bekövetkezik, és még idejében segíteni azon, hogy ne kerüljön valaki ennyire mélyre, mondjuk lelkileg, ami nyilván kihat a játékára és a motivációjára is?
4: Hát igen, ez egy nagyon összetett dolog, hiszen minden ember és minden sportoló, meg maga a sportág is ugye teljesen más közeg, legyen szó az edzések számáról, az utazásokról, a maga a sportág mienségéről, a fizikai vagy a mentális igénybevételről, és hát ugye jönnek a jelek a mindennapokon, amikor arra gondol az ember, hogy na, edzés van, vagy utazás van, vagy verseny van, vagy ki lesz az ellenfelem, és ez kiből mit vált ki, és hogyha ha nem azt a nem azokat az ingereket, ami a motiváltságot, meg a hogy mondjam, a képességeinek azt a részét, hogy nagy gyerünk, csináljuk, meg megmutatom, fejlődni akarok, vissza akarok vágni, megint meg akarom verni, meg az edzések nem okoznak örömet, mert azért azt mondjuk zárójelbe tegyük, hogy nem mindig okoznak örömet az edzések, csak hát nyilvánvaló, hogy meg kell csinálni, mert az edzés nélkül nem megy, mert ugye beszéltünk már arról, hogy a sport az egy annyira őszinte, hogy mondjam, dolog, hogy amit beleraksz, azt tudod kivenni, sőt, néha amit beleraksz, még a bele is rakod, akkor sem tudod kivenni, mert nem elég, mert jobb az ellenfél, vagy éppen olyan sérülés, vagy olyan periódus van az életedben. És hát vannak ugye a sportolón kívül, akinek ezt észre kell lenni, az a közeg, az a stáb, család, barátok, akik a viselkedésből, meg főleg a reakciókból kell következtetni, és hogyha itt is, mint általában a bajoknál, betegségeknél, problémáknál, minél előbb észreveszik, annál könnyebb orvosolni ezt.
2: És ez, én most azon gondolkodtam, hogy azzal, hogy ennyire elkezdtek foglalkozni ezekkel a mentális problémákkal, oké, természetesen a sportpszichológia az egy létező tudomány, de hogyha ha te tudod azt, hogy lehetőséged van kvázi, nem azt mondom, hogy menekülő útként felfogni ezt a problémát, de egy kiskapuként értelmezni, akkor az még inkább fel fogja nagyítani ezeket a dolgokat, hogy ott van egy kapaszkodó, hogyha esetleg nem vagyok annyira jó most magában a teniszben, akkor nem azt mondom, hogy ráfoghatom valamire, de hogy egy ilyen kiskapuként szolgálhat.
4: Teljesen egyetértek ezzel, amit most mondasz, mert egy nagyon fontos maga a tudomány, meg maga az egész, például ez a része a mentális felkészítés egy nagyon fontos, néha fontosabb, mint maga a szakma, de ugyanakkor valóban ad egy olyan lehetőséget, hogy erre ráfogjuk. Tisztelet természetesen a kivételnek.
2: Abszolút.
4: Én ugyanígy vagyok a 80-as, 90-es években, amikor edzősködtünk, akkor mi voltunk a kapusedző, a pályaedző, a mentáltréner, a fizikális résznek a megoldója, minden. Most, hála Istennek, és ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy minden tudománynak megvan a maga szakterülete, a maga expertje, és ez így nagyon-nagyon jó. Ugyanakkor pedig az edző manapság egy kicsi ilyen menekülési útvonalat is kap, hogyha bizonytalan, vagy ha nem tud valamit megoldani, és akkor ugyanez igaz ez talán ebbe a mentális részbe is, hogy hát régen is voltak, én azt gondolom, mentális gondokkal küzdő sportolók, meg élethelyzetek, de maga az élet megoldotta bizonyos helyzetekben, és valaki nem is gondolt, vagy nem is tudta azt, hogy hoppá, lehet ilyenre is hivatkozni, hogy én most kimerült vagyok, vagy nincs kedvem, vagy nem tudom. Uh-huh. Hát gondoljunk, ha csak a teniszben a régi nagyokra, akik Federer előtte Szempreszék, akiket végig nyomták, Djokovic, uh-huh. Nadal, végig nyomták az egész életüket 10-15-20 éven keresztül, hát a Djokovic a mai napig, és ott van, és biztos, hogy voltak hasonló gondolatok, élethelyzetek, problémák, megoldották ilyen-olyan segítséggel, szerencséjük is volt, vagy sokkal erősebb volt a személyiségük, és még egyszer, nagyon jó, hogy vannak ilyen szakemberek, és nagyon sokat segítenek bizonyos helyzetekbe, de én azt hiszem, hogy mindennek meg kell találni a helyét és a szerepét, és se többet, se kevesebbet nem szabad neki tulajdonítani.
2: Hát, hogyha valakinek lett volna oka kicsit pihenni, az mondjuk pont Nadal lett volna. Most nemrég jött ki a életrajzi dokumentum sorozata, és abban volt, hogy milyen fájdalmakkal játszotta ő végig az egész pályafutását.
4: Így van, pontosan. Tehát ha valaki beletett munkát, alázatot, kitartást, akkor az a Nadal volt. És ugye ő neki is ezt a helyzetet fel kellett dolgozni. Amikor arra gondolt, hogy hónap, meg a jövő héten, meg a jövő hónapban edzés, meg verseny van, plusz még abban a fájdalommal, ami neki volt folyamatosan, és azt ilyen-olyan úton azt neki meg kellett oldani, hogy ezt segítséggel, a családjával, vagy ő maga, vagy a barátaival tette, azt is jó lenne egyszer megtudni, de az ő karaktere, az ő személyisége erősebb volt, és ezt sokkal jobban elviselte.
1: Hogyha annó Győrben Nyike Grótnak, Nora Mörknek vagy Dudán Marimnak lett volna mentális problémája, vagy ha volt mentális problémája, akkor mivel oldottad föl őket, Gábor?
4: Igen, volt. Hát ugye beszéltünk erről is, hogy hát volt egyszer ez a szakmai rész, ami szintén néha nem volt egyszerű, de ennél sokkal nehezebb volt, amikor a világsztárok, ráadásul hölgyek jöttek a maguk problémáival, meg a maguk bajaival, és akkor ezeket is meg kellett oldani. Hát nyilván az embernek, nem csak nekem természetesen, mert olyan csapatom volt, olyan kollégáim volt, akikkel ezt megbeszéltük, és ők is segítettek természetesen ebbe, és akkor mint az életben megoldani, amikor a baráti társaságban vagy a családban probléma van, akkor elő kell venni azokat a tanult, de főleg tapasztalt helyzeteket, és akkor azokat alkalmazni, és magát a személyiséget erősíteni és megoldani az ő problémáját. Aztán jöhetett az, hogy na akkor most hétvégén játszunk a Rostov Donnal, és akkor ott mit kéne csinálni, mert ezek eltörpültek, a szakmai problémák ilyenkor. Uh-huh. Ha rendben voltak fejben, és megvolt, és minden stimmelt, akkor viszont maga a tudásuk, és az a fajta mentalitásuk, a győzni akarásuk, az mindent vitt, és teljesen rendben volt.
1: Nem tudom, fagyiskocsi vagy esküvő van éppen melletted ott a Balatonparton, Gábor, de...
4: Igen, mind a kettő, és a szemetet is, és egymást, igen, egymást győzködik, hogy kinek van elsősége, de hát mindig a szemetes győz, mindig a buszások győznek, már csak csak azért is, mert ők is integetnek.
1: Igen, igen. Még mielőtt Gergőnek átadnám a szót, mert megint valami kézzabdával akar téged bombázni, úgyhogy még egy gyors kérdés.
4: Nagyon rossz a vonal, nem hallom.
1: Hogyha az imént említett három női kézi világklasszis, a Groth, Mörk, Amorim 3-asban, valamelyik azt mondta neked, hogy Gábor mentális problémára hivatkozik, most egy fél évet nem játszanék, akkor mit mondtál volna neki?
4: Volt hasonló, nem akarok nevet mondani, egy másik holland játékosnál már jelentkeztek ezek a problémák, akkor nyilván ezt komolyan kell venni, meg komolyan kellett is, és úgy is vettük, és elkezdtük először a mi szintünkön a stábban feltárni, segíteni, utána pedig hát szakemberhez fordulni, és tényleg megpróbálni megtalálni azt az utat, hogy ez egy ne következzen be, ha még megállítható, ha pedig nem, akkor nyilván a legjobb megoldást és a legtöbb segítséget nyújtani.
3: Ha már így áteveztünk a teniszről a kézilabda tengerére, akkor a végére azért mégiscsak egy kézis kérdéssel támadnál a Gábor, mert hogy gyakorlatilag itt már a felkészülési időszakban nézi az ember az eredményeket, és nyilván az elmúlt években lehetett látni, hogy változott a játékstílus, meg a játékképe, de például ha azt nézzük, hogy a Veszprém 44, 49, 45 dobott góllal, tehát ezek most már olyan számok és olyan statisztikák, hogy gondoltam utána nézek, és tényleg a számok alátámasztják. Képzeld el, a 2016-os Európa-bajnokságon 3 olyan mérkőzés volt, ahol mindkét csapat 30 gól felett dobott, most a 26-oson a férfiaknál 23 ilyen találkozó, tehát őrületes növekedés. Még kicsit így a felkészülési eredmények tükrében, hogyha erről tudnál nekünk a hátteréről beszélni, minek tulajdonítható az, hogy ennyivel több a gól?
1: Nincs már védekezés, azért... vagy ennyivel jobbak most már a játékosok?
3: Igen, tehát ugye nincsenek olyan szabályváltoztatások, mint a vízilabdában, ahol nyilván ennek volt egy egyenes következménye, mégis azt látjuk, hogy gyakorlatilag ilyen tempó kézilabda van már a pályán. Mennyire érzed azt, hogy ez egy trend, és megváltozhat, vagy innentől kezdve erre kell számítani?
4: Ez már, igen, ez megváltozott már. Ennek egyébként két olvasata van, ennek a nagyon-nagyon sok gólnak, főleg ebbe a periódusában a felkészülésnek. Az egyik az, hogy valóban hihetetlenül felgyorsult a kézilabda, és ugye a jó pár évvel ezelőtt a középkezdés szabályával kinyílt egy olyan, hát hogy mondjam, lehetőség, és egy olyan hogy mondjam, tárház, hogy ugye nem kellett megvárni, mint régebben, hogy az ellenfél visszaérjen a saját térfelé, nem lehet egy gyorsan közepet kezdeni, így maga a gólból is lehet már azonnal gólt szerezni, amellett, hogyha a labdavesztés van, férfiaknál 2 másodperc múlva az ellenfélnél már ellenfél térfelén, tehát tényleg hihetetlen fizikális, technikai és mentális képességek összessége ez. Viszont ne felejtsük el, hogy a felkészülésnek ebbe a szakaszában azért nagyon komoly még az a rész, hogy munkába vannak, melóba vannak, és nem tudnak annyira koncentrálni a védekezésre, illetve nem is van egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy egyezmény, de azért ebbe a szakaszában a felkészülésnek, hogy még nincs tétje, hanem inkább a munkafolyamatoknak a hát kontrollálása, lemérése, visszajelzése a lényeg, nem is fordítanak akkora hát koncentrálást, illetve akkora energiákat a védekezésre. Ebből vannak ezek a hihetetlen gólszámok, és hát láttuk, a Gergő említette ezt a Veszprémi, ugye kint van a Spanyolországban, de itt Tatabányán is van egy kupa, hát itt is a Kielce
3: 49-et dobott, igen.
4: Majdnem 50 gól, hát ez félelmetes tempó, és félelmetes gyorsaság, és hogy ugye minél nagyobb sebessége, minél gyorsabban tudunk jobban megoldani dolgokat, tehát gólokat lőni, kosarat dobni, bármit, akkor az igazi közelítés a legmagasabb szinthez. Hát ezt látjuk most a férfi kézilabdában.
2: És ehhez a több gólhoz szerintem még hozzájárult az is, hogy most már taktikai elemként többen használják a létszám fölényt, és több az üres kapus gól. is.
4: Így van. A különféle létszám fölényes helyzetek, a 7, a 6, aztán az ember előny, ember hátrányból is már tudnak úgy támadni, gyorsan közepet kezdeni, és a pillanatnyi előnynek az észrevétele és annak a kihasználása az egyik legnagyobb prioritás ma a kézilabdában, a férfi kézilabdában. A hölgyek is törekszenek rá, ott egy picivel, mint egyébként általában azért nyilván a fizikum miatt, meg az adottságok miatt ez egy picit hátrébb van, de nagyon komoly szerepe van a nemzetközi kézilabda trendben. De egyébként a magyar csapatok is, a Veszprém, a Szeged, de a Tatabány is tud nagyon gyorsan játszani, és jó ezeket nézni.
3: Sokszor az az érzésem, hogy miután ezt a rövid videók világát éljük a közösségi médiában, úgy vannak vele a csapatok, hogy bele kell férni abba 15 másodpercbe egy támadásnak, és minél gyorsabban végigvinni. Na de a viccet félretéve, az a tézis, az még örök igazság, és az továbbra is fennáll, hogy a védekezés nyeri a trófeákat?
4: Igen, abszolút. Ugye tehát a kettő nem üti egymást. Tehát a védekezés a legfontosabb, az a fundamentuma egyébként a csapatsportokban, mindegyik csapatsportban. Tehát ez nem kérdés, hogy a védekezés az az alap, és akkor csak ugye a védekezést is úgy kell megszervezni, hogy abból hibára kényszerítsd az ellenfelet, minél kevesebb esélyt adjál neki a gólszerzésre, és abból tudjál kontratámadást, könnyű gólt szerezni, lehetőleg ezt minél gyorsabban tedd meg, és ha gólt is kapsz, akkor is már nyomás alatt kell tartanod, lehetőleg 60 perc alatt. Ezt végigcsinálni nem egyszerű, de ez a modern kézilabda. Egyébként a Bundesligában közel 10 éve ezt látjuk, és a világ megy a Bundesliga után.
1: Hát meglátjuk akkor, hogy milyen szerepe lesz mondjuk a Veszprém, Szeged, vagy éppen Tatabánya triumvirátusnak a következő szezonban. Már alkalmazzák ezt. Igen. Na Gábor, így a beszélgetésünk vége fele, mit csinálsz majd ma, hogy telik a hétvégéd, mi a program így augusztus derekán?
4: Hát a követve a hagyományokat lesz egy tenisz. és azon kívül pedig az akadémián lesz olyan sportrendezvény, amit megnézek, és ott részt is veszek. Úgyhogy eseményteli lesz, és még kihasználva itt a előbb említett szűk kéthetet, ami vissza van még a szünetből. Most mondanám, hogy a ház körül is tevékenykedek, illetve megetetem az állatokat, meglocsolom a virágokat, de ez így nem igaz.
1: De ez egy őszinte műsor. Igen. Jó van, Gábor, köszönjük szépen, hogy beszéltünk megint.
3: Köszönjük szépen.
1: Igen, és jövő héten akkor hívunk téged ugyanígy, ugyanebben az időpontban, jó?
4: Rendben,
1: szép Gábor, szép napot, szép hétvégét, szia. Dani Gáborral beszélgettünk, drága hallgatók, az elmúlt percekben a győri Audi Eto KC korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével, illetve a magyar női kézilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányával. Érdekes volt hallgatni ezt, hogy az új a trend, az érdekes volt, amit Gergő behozott, hogy most már rengeteg, ahol picit az jutott eszembe, hogy már egy gyengébb női kosárlabda meccsen van ilyen 50-60 pont körül egy találkozó, és az mondjuk 4/4 keresztül, és ott 3-at, illetve 2 pontot is lehet szerezni nyilván egy mellett, itt kézilabdában meg mindegyik egyet ér, és mégis szinte ugyanott vannak már a számok, hogy hova fog tényleg még ezt
3: felgyorsulni. Ne adjunk ötleteket, hogy esetleg kitalálják itt is, hogy a távolról 5 gólok 2 pontot érnek, ugye egyébként vízilabdában is próbálkoznak ilyennel, igen, ha már beszélgettünk hasonlókról, lehet még csűrni, csavarni, színesíteni minden esetre, ezt látjuk, és egyébként Andival beszéltünk erről már az NBA kapcsán is, hogy ott is pont zuhatak,
1: igen,
3: gyakorlatilag.
1: Ezt szoktuk, hogy az NBA-ben meg 120-130, tehát hogy nincs védekezés most.
2: Igen, mondjuk azért ne felejtsük el azt, hogy az NBA-ben 8 perccel hosszabb a mérkőzés, mint Európában, és hát a kézilabda az meg 10 perccel hosszabb, mert ott 2x30 perc van a 4x10 helyett.
1: Ugye, és azt akarod mondani, hogy legyen ott is 4/4?
2: Már minden a 4/4 felé
3: megy. Igó szünet, ugye? Labdarúgásban most már látjuk.
2: Igen, de én igazából eddig csodálkoztam, hogy sokkal hosszabb idő alatt mennyivel kevesebb pont születik, amikor azért gondolnám, hogy eltalálni azt a relatív nagy kaput, azt egy könnyebb dolog, mint
1: a gyűrűbe
2: bedobni
1: betenni.
2: A gyűrűbe. Igen.
1: Érdekes volt.
2: Már hogy... mondjuk a támadó idő az meg ugye limitálva van a kosárlabdában, a kézibe meg...
1: Kézibe is. Hát, kézibe is valamilyen igen, szinten, igen. Ott nem óramű pontossággal, mint mondjuk kosárban.
2: Igen.
1: De esetleg, ha már szabályokat alkotunk, akkor fociba? A támadó óra? Vagy esetleg a játékvezető felteszi a kezét, és akkor el kell ülni.
2: Még két passz.
1: El kell ülni még három passz.
3: Hát egyébként ez a számolgatás most megvan, de a kapus kirúgásoknál és a bedobásoknál.
1: Igen,
3: hiszen
1: valóban,
3: ugye a kézilabdában is volt egy ilyen változás a passzívnál, hogy jelzik utána már, hogy hány passz van, és ezt nyilván tudja az adott játékos. Most pedig ugye a labdarúgásban azt látjuk, hogy a játékvezető elég határozott kézmozdulatokkal jelzi azt a kapusnak, hogy a 8 másodpercből mennyi van még hátra. Én olyat még nem láttam, megmondom őszintén NB1-es meccsen, hogy emiatt több letet ítéltek, vagy elvették volna a bedobást, de hát lehet, hogy lesz rá precedens, mert azért nem könnyű hozzászokni mondjuk akár ez az 5 másodperces szabályhoz a bedobásoknál.
1: Előttetek van, ahogy támad mondjuk a, nem tudom, a Real Madrid és a játékvezető pedig elkezdi számolni, hogy ott, mint a bedobásoknál, hogy mennyi idő múlva el kell ülni a labdát, vagy hozzá kell érni az ellenfélnek legalább egyszer. Na, drága hallgatók, ez most ilyen adás, sokszor mondjuk, hogy van olyan sok zene, kevés beszéd, főleg így nyáron, amikor így a reggeli rádiózásnak tényleg uborka szezonja van, inkább őszi, téli, tavaszi ez a műfaj. Most ez a sok beszéd, kevés zenés adás, sőt, innentől kezdve nem is baj, hogy efelé tendálunk, nekem ez igazából tetszik. Úgyhogy 8:45 lesz hamarosan, elmegyünk egy rövid zenére, és aztán már is folytatjuk, hiszen, ahogy mondtuk, sok beszéd, kevés zene, erre most el is megyünk zenén. Viccet félretéve, Fabrizio Romanóval fogjuk majd folytatni, ugyanis azt tervezi az olasz transferguru, hogy visszavonul a pályafutásától, amennyire ez pályafutásnak lehet nevezni, a gomnyomkodásból egészen pontosan. Na, úgyhogy vele folytatjuk, mindjárt jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: És már itt is vagyunk, drágalkató, 9 óra, hát hol van még 9 óra? 49 előtt 2 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban folytatódik a szombat reggeli 103. ugye? Kezdők a 103. Igen. Élő adásait augusztus 15-én. Jó reggelt, drágalkatók! Ezt kívánja Károly Andi, és jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: És Patai Geri is, szia Geri!
5: Sziasztok, és Szalai Kristóf is természetesen.
3: 06 30 55 55 605-ös az SMS és telefonszámunk, ide lehet továbbra is írni nekünk üzeneteket, folyamatosan jönnek, és amint időnk engedi, vagy egy-egy viccesebb, frappánsabb üzenet érkezik, azonnal is olvassuk. Viszont milyen az ajándékcsomagunk, hogy néz ki? Gergő, emlékszel rá?
5: Emlékszem, természetesen kiváló Nemzeti Sportrádiós ajándékokkal van tele.
3: Így, mint például...
5: Kicsit próbáltam, tudod, ilyen vizsgafeleletesen válaszolni a kérdésre, hogy válaszolok is, de nem is. Na, hát akkor elevenítsük föl. Van benne egy törülköző, ugye, igen, ezt jól mondom. Van benne egy kulacs, van benne egy nemzeti színű kihúzó,
3: igen,
5: van benne egy tornazsák, hátizsák, igen, amiben mindent bele lehet pakolni.
3: És még?
5: És a kedvencem, amit Bánki József nem hordana, de én gyakran, egy jó kis sapka.
3: Egy jó kis
5: szintén
3: sapka.
5: A Nemzeti Sportrádió logójával. Úgyhogy írjatok nekünk mindenféle üzenetet, szóljatok hozzá a műsorhoz, és akkor lehet, igen, hogy egy ajándékcsomaggal lehet gazdagodni. De most az én témáimhoz nem is nagyon lehet hozzászólni, ugye, tehát olyan sablonosak és érdektelenek, de hát most amivel megyünk majd tovább 8 órától, az nagyon érdekes lesz, hiszen igen, labdarúgás vizére szeretnénk átevezni.
3: Igen, igen, sőt, már gyakorlatilag át is eveztünk, holott csak vizes EB és atlétika EB van, kajak, kenu, világverseny most nincsen. No, de viszont, hogyha a Károly Andrea Facebook perceket szeretnénk megtartani, hiszen ez is állandó robot a műsorunknak, akkor ott van például az, most kettőt is fel lehet eleveníteni ebből. Az egyik az így hangzik, ez a mai, hogy az elmúlt 30 évben a budapesti csapatok száma jelentősen visszaesett a magyar NB1-ben, bár a változás nem folyamatos, ugye labdarúgásról beszélünk. Az 1996-97-es szezonban még 8, azaz 8 budapesti klub szerepelt a 18 csapatos élvonalban, ami közel 44%-os fővárosi arányt jelentett, ez azóta is rekord. A következő években viszont fokozatosan csökkent a pesti jelenlét, a 2003-2004-esben már csak 3 fővárosi csapat szerepelt az NB1-ben, azóta a szám többnyire 3 és 5 között alakult, vagyis a 90-es évek közepének kiemelkedő budapesti fölénye már nem tért vissza. A legutóbbi 25-26-os idényben 3 pesti klub, a Fradi, az MTK és az Újpest szerepelt, a 26-27-es szezonban is az idejében ismét 5-re nőtt ez a szám, ugyanis visszatért a Vasas és a Honvéd is, így jelenleg a 12 csapatos mezőny közel 42%-át Budapest

0: ebből az 5, mint mondjuk a 18-ból a 8, mert ugye ott arról van szó, hogy 10 vidéki csapat, és többnyire azért fellegvárak, és én, amit most nagyon hiányolok a jelenlegi NB1-es mezőnyből, azok a hagyományos vidéki nagyvárosok csapatai.
1: Azelőtt meg a pestieket hiányolták, azelőtt a borsodiakat hiányolták, úgyhogy valaki mindig valamit hiányol, de ez valahol így van jól igazából, és összességében, nem? De. Jó. Na, akkor a következő viszont, ami talán érdekesebb, mert itt sokkoljuk a hallgatókat 4-9 olyan számokkal, már én is belekavarodtam gyakorlatilag, viszont ami érdekesség, és Fabrizio Románóhoz is köthető, hiszen ezt az én az ő oldalán olvastam, ugyanis történt egy Fulham Malaga felkészülési mérkőzés, ugye a Fulham Álvaro Arbeloa, hát mondhatni debütáló szezonját üli majd a Real Madrid után, a Fulham kispadját foglalja el a spanyol játékos, és ez a Fulham Malaga felkészülési meccs 2-2-es döntetlenen zárult, a lefújás követően azonban komoly vita alakult ki a 11-es párbaj körül. Előtte ugye kiállították Arbeloát is, milyen érdek egy felkészülési meccsen az edzőt, nem? Mert hogy kiállítják a Nyíregyháza edzőjét boldogat, az oké, az rendben van, idézőjelbe téve. Viszont a Fulham álláspontja szerint a találkozó előtt abban állapodtak meg, hogy döntetlen esetén nem rendeznek büntetőpárbajt, ráadásul a londoniaknak időben a repülőtérre kellett érniük, így egy hosszabbítás vagy 11-es párbajba a torkolott mérkőzés veszélyezthette volna a járatukat.
0: Na, egy 11-es párbaj 5 perc, az nagyon veszélyezteti.
1: Oké, de hogyha mindenki berúgja, akkor ott vannak 10 percig mondjuk, akkor
0: de hogy lehet ennyire kiszámolni, vagy kicentizni? Tehát nem, ez nagy.
1: De tudod, utána ők átöltöznek, együtt esznek egyet, lezuhanyoznak.
0: Mert hogyha nincs 11-es párbaj, akkor nem ugyanez a szenárió.
1: Nem mindegy, a lényeg az, hogy nem, ha sietni akartak, minél hamarabb el akarták hagyni a helyszínt. És a Fulham játékosai, mivel a játékvezető azt mondta, hogy 11-esek következnek, levonultak a pályáról, miközben a Málaga úgy tudta, hogy a meccs sorsát 11-esek döntik majd el. A spanyolok végül, tehát a Málaga Eneko Jauregui révén egy büntetőt üres kapura elvégzett, majd ezt követően megünnepelték a sikert, és úgy vették, hogy megnyerték a mérkőzést.
0: Tehát 1-0-ra megnyerték a 11-es párbajt.
1: 1-0-ra megnyerték, igen, egy darab 11-es, kapus nélkül üres kapura. Ügyes színfoltja volt a felkészülési mérkőzéseknek ez.
0: Hallottál ilyet, Andi? Vagy volt a pályafutásod során bármi hasonlóban része?
1: Nem, mert ő kosárlabdázott.
0: Hát jó, de kosárlabdában is le lehet vonulni a pályáról.
2: Nekünk volt, kérlek szépen, Bonyhád kupán játszottunk, még a Pécs színeiben, és már nem tudom, hogy miért, de Rádgéber Laci mondta, hogy nem folytatjuk a mérkőzést. Felkészülési meccsről beszéltünk, hogy úgy égett az arcunk, hogy most ezt miért csináljuk. És ehelyett ott Bonyhádon a csarnokba edzettünk egyet nézők előtt.
1: Tehát akkor de akkor tényleg nem volt értelme.
2: Nem is értettem, igen, hogy ezt hogy hagyták nekünk.
1: Mert hogyha hazamentetek volna, de igen, hát hogy lenyomtatok egy edzést, annak tényleg nem volt sem értem.
2: Nem tudom, valószínűleg játékvezetőkkel nem volt megelégedve, vagy nem tudom pontosan, hogy már nem emlékszem, mi történt, de annyira szürreális volt, hogy nem is hazai csapattal játszottuk ma a Bonyhád, szerintem soha nem is volt ott kvázi csapatként ezen a tornán, csak a helyszínt biztosította, és hogy mi levonulunk a pályáról, majd utána ott edzünk, hogy nem zavart ki minket a teremből senki, ezt nem igazán értettem, de volt ebbe részem, és rettentő kellemetlen.
0: Uh-huh. Most gondold, de a Fulham játékosai még egy levezető futást elkezdtek volna. Igen.
1: De siet a gépünk, úgyhogy mennénk, csak ezt lenyomjuk ezt a két kört, és aztán indulunk is haza. Tök érdekes.
0: Ugye a szerződésre hivatkoztak elvileg, hogy
1: ami
0: úgy volt a megállapodás.
1: Amúgy az úgy, hát, úgy volt megállapodva, annak úgy kellett volna lennie.
0: Hát igen, de ezt nem lehet megbeszélni akkor ott.
2: Erről tényleg szerződést kötnek, hogy a felkészülési mérkőzés így hogy ér véget.
1: Így, hát miért Neymar a PSG-ben olyan szerződés, hogy kivel fog kezet? Vagy a szurkolókhoz kimegy ünnepelni, az még 500 000 euró. Csak mondtam egy számot.
2: Az oké, az rendben van, de egy mérkőzés, az az első perctől kezdve az utolsó bírói sipszóig
1: tart
2: mérkőzés. Uh-huh. Hogy az most oké, az abban meg lehet egyezni, hogy a rendes játékidő után, hogyha döntetlen születik, akkor egyből 11-esek, mint mondjuk a vízilabdában most egy már ugye nincs hosszabbítás, de hogy hogy még arról, hogy most akkor rúgjuk a 11-es, vagy nem rúgjuk, akkor jó, alapvetően meg lehet abba is egyezni, igen, hogy döntetlenne vége a meccsnek.

0: mert hát mégiscsak felkészülési mérkőzésről beszélünk, teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredmény.
1: Bár jól kell szórakozni a nézőnek, és valahol, aki kilátogat egy edzőmeccsre, az valószínűleg azért, mert valamelyik csapat nyerjen, és az látványos, hogyha 11-esekkel dől el.
2: Igen, sőt, olyat is láttunk már jégkorong felkészülési mérkőzésen, hogyha el is dőlt a meccs, utána még igen, egy büntetőpárban gyakorlásként meg a közönségnek lejátszottak. Ami nekem nagyon érdekes, az intézés módja, vagy szürreális. Tehát most, ha belegondolunk mondjuk egy utánpótlás labdarúgó tornánál, ott is a versenykiírás nyilván egy hivatkozási alap. De ha van valami nézeteltérés mondjuk csapatok között, vagy felvetődik egy probléma, akkor a két edzőt odahívjuk a versenybíróság asztalához, megbeszélik, és azt gondolom, hogy onnantól kezdve mehet akkor annak tükrében tovább a játék, mert hogy mégiscsak tényleg az a legfontosabb, hogy mondjuk adott esetben a közönséget is kiszolgálják, meg nyilván ez utána szürreális, tehát az sem normális, amilyen reakciót láttunk a Fulemtől, hogy levonulnak, még akkor sem, hogyha van hivatkozási alapuk, de az, hogy utána a Málaga játékosai meg üres kapura elvégzik a büntetőt, és ünnepelnek, mintha megnyerték volna a 11-es párbajt, tehát én ilyet még nem láttam. És akkor ezt is Fabrizio hozta le elsőként?
1: Ezt úgy láttam, hogy ő hozta le elsőként, és aztán az Andira átvette tőle a Facebookjára, és így mellehozták.
2: Vagy fordítva.
1: De én ezt a Fabrizio oldalán...
0: Én az új Fabrizio román.
1: Lehetsz, de tudod, hogy miért lehetsz? Azért, mert azt tervezi az olasz transferguru, hogy kilép ebből a szakmából, hogy ő megmondja előre, hogy mikor, mi lesz, mi történik az átigazolásokat előre. Felhagy ezzel, ugyanis azt mondja, hogy belefáradt, elfáradt ebből, és szeretne más iparágban is, hát más iparágban is megmutatni magát, és ott tevékenykedni. Itt az idő a változásra. Úgy gondolom, hogy ebbe a témában ennyi volt. Amint befejeződik az átigazolási időszak, akkor ő is befejezi ezt a tevékenységét. Ezt mondja most Fabrizio Romano.
0: Ez milyen mondat egy olyan embertől, aki a friss híreket teszi fel idő előtt a közösségi oldalra, hogy ebben ennyi volt?
1: Igen.
0: Kész, vége, nincs több hír.
1: Érdekes, valahol vissza lehet odavinni a mentál dologra, mint ha Alcaraz, hogy mi az egy 7-szeres Grand Slam győztes.
0: Ebben egyébként lehet valami, mert én azt gondolom, hogy ugye rámondták azt, hogy teljesen megreformálta az egész hírközlésnek a létét, és milyen befolyása volt mondjuk a szerződéskötésekre, igen, amikor előre lehozta, igen, a híreket. Most lehet, hogy visszanyalt a fagyi, hogy lehet, hogy most már őt befolyásolja a közvélemény.
1: Gondolod-e, hogy azért sok alvás nem lehet egy olyan embernél, hogyha megnézed a posztjait, akkor gyakorlatilag tényleg 20 percenként még hajnalban is vannak posztok. Tehát
0: hát
1: mikor,
0: a pandémia alatt írták, így, hogy 18-20 órás volt a képernyő ideje.
1: Igen, igen. És hányszor posztol, hogy átigazolás időszak utolsó napján pedig ilyen tényleg 20-22 órát van fent, akkor meg annyira pörög minden, hogy ott folyamatosan aktívnak kell. Lehet, hogy ebbe fárad bele, és ebből szeretne picit kilépni, mert elkezdett rámenni a egészségére, a mentális állapotára, az agyi kapacitásaira.
2: Igen, hogyha van mókuskerék, ugye a teniszezőknél beszéltünk erről, akkor egy ilyen szerepkör az biztosan az. Tehát ebből nem tudsz mondjuk egy-két hétre csak kiszakadni, hogy akkor nem követed a híreket, mert onnantól kezdve mondjuk versenyhátrányba kerülsz, és megjelenik olyan rivális ebben a felgyorsult világban, egy másik transferguru, aki felépíti akár abban a két hétben magát 3-4 olyan bejelentéssel, amit le tud hozni elsőként, hogy utána nem Romano oldaláról tájékozódnának a futballszeretők. Úgyhogy lehet, hogy a hírvigóból VR tán lesz, hogyha befejezik, meglátjuk, minden esetre azért azt nem tudom elképzelni, hogy valaki, aki ennyire aktív egy területen, utána teljesen felhagyjon vele és kiszálljon. Az persze lehet, hogy mondjuk a mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt.
1: Lehet. Ami biztos, hogy megkérdezzük ezzel kapcsolatban majd a hírek után Cselőtei Márkot, aki írt egy tök jó cikket Fabrizio Romano munkásságával kapcsolatban a héten, úgyhogy ki lehetne nála hitelesebb ember Fabrizióval kapcsolatban, úgyhogy vele fogunk beszélgetni majd a hírek után. Addig is a 06 30 55 55 605-ösre pedig várjuk az üzeneteket a témákkal kapcsolatban, úgyhogy elmegyünk hírekre, és utána rögtön jövünk vissza méghozzá Fabrizio Romano visszavonulását fogjuk fontolgatni.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Nyert a Vasas a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó mérkőzésén. Újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátországban. Sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. Így 8 ponttal vezeti a mezőnyt. A kispesti együttes a 11. helyen áll a tabellán. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket a Nemzeti Sport Rádióban is figyelemmel kísérhetik. Negyedik helyen zárta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jakö Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. A 17 éves magyar sportoló egyéni csúcsán hatalmasat javítva 15 perc 57,39 század másodperces idővel csapott célba. Kós Hubert és Márton Rihárd is egyéni csúccsal jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton összesítésben a második, míg Kós a negyedik legjobb lett. 1500 méter gyorson Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a fináléban. A leghosszabb medencés szám tegnapi előfutamából Sárkány összesítésben a negyedik, Betlehem pedig a hetedik helyen lépett tovább. Senánszki Petra viszont címvédőként 4 századdal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról. Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Priszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosította helyét a fináléban. Bogdán Anabellának viszont nem sikerült a döntőbe jutás, miután összesítésben 22. helyen zárt női gerelyhajításban. A hét próbázó Kriszt Sarolta a 4 versenyszámot követően a 11. helyen áll, míg Szűcs Szabina a 18. helyről várhatja a mai folytatást.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál, közölte Magyar Péter. Az, hogy milyen mélyre kell még süllyeszteni a bárkákat, a Bajáról érkezett mérőhajó adatai alapján dől el. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő, hogy a Dunavíz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a megbeszélésen. A Mi Hazánk mozgalom szerint politikusok helyett szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz. Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi területen pusztítottak lángok, 5 hétvégi ház teljesen egy részben leégett. Kaposváron 2 hétvégi házat is elért a tűz. Fertőszent Miklósnál pedig mintegy 5 hektáron lángolt az erdő. Újabb nagy erdőtűz ütött ki Horvátország egyik legnagyobb szigetén, Dogiotokon tegnap este. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni, a tűz lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet. Tegnap estére több Dalmácia területén pusztító tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni. Amis térségében megszűntek a nyílt lángok, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak. Kolumbiában 6 meghaltak egy szénbányában történt robbanásban. A bányát nemrég idéglenesen lezárták, miután a hatóságok egy ellenőrzéskor biztonsági problémákat jelentettek. Azt még vizsgálják, miért folyhatott a területen ennek ellenére munkavégzés.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös és az M0-ás csomópontjában. Az M0-ás autóúton 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Az csak egy dal, ez meg egy rádió műsor. Jó reggelt, drága hallgatók, 3-9 előtt 5 perccel augusztus 15-én folytatódik a 159 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 103. élőadás, egy lélegzetvételre. Károly Andival mellettem rózsaszín csíkos, rózsaszín, mint a párduc, csíkos felsőben. Jó reggelt, szia Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Velem szemben Patai Geri, ő pedig narancssárga, hát overában. Igen,
3: jó reggelt mindenkinek. Igen, beénekeltük magunkat itt a nagyszerű nótával, Szalai Kristóf gyönyörű hangját is hallottuk, sajnos a kedves hallgatók nem, de mi itt a stúdióban. Igen, jó reggelt neked is.
2: Én is hallottam itt a stúdióban.
1: Bárcsak el tudnám mondani Gergő tánctudására. Gergőké, miért vagy narancssárga overában?
3: Nem vagyok narancssárga overában, kérem szépen.
1: Jó van. Na, ahogy ígértük, ugye Fabrizio Romanoval foglalkoztunk az elmúlt blogban, és be is mondtuk az SMS számunkat, ami a 0630
3: 55 55 605.
1: Így van, tökéletes, és Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot is lehet nyerni, aki ír nekünk, aki frappánsat, és aki játszik velünk, hallgat minket. No de, Fabrizio Romano olasz transfer guru, ugye ezt beszélgettük, boncolgattuk, nem is csak emélkedtünk róla, hogy lehet, hogy visszavonul az átigazolási időszak végén, azt rebesgetik, hogy ő felhagy ezzel a munkával, amit jelenleg folytat, hogy kiírja mindig azt, hogy here we go, és hogyha here we go, akkor az azt jelenti, hogy az a játékos biztos, hogy oda igazol abba a csapatba, amit ő mond, hogy honnan szerzi az információkat, kitől kapja ezeket, honnan van a forrása, nem tudjuk, de bízunk benne, hogy elmondja nekünk Cselőtei Márk. Szia Márk, jó reggelt neked is!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van, annyit mindenképp pontosítanak a képen, hogy ha bár változásra utalt Fabrizio Romano önmaga, pont a hírvigótól valószínűleg nem fog visszavonulni, hanem pontosan azt szeretné vélhetően elérni, hogy visszatérjen igazából azzal a magánemberé, amiből elindult ő, és tényleg transfergurú legyen újra, mert az utóbbi hetekben, hónapokban, de most már mondhatom talán úgy, hogy években is rengeteg kritikát kap szakmabeliektől, szakmatársaitól. Például ezen a nyáron Florian Pettenbergtől, vagy David Orsintől, akik a leghitelesebb arcai, előbbi úriember, angol, utóbbi német, fordítva, de igen, tehát tőlük rengeteg kritikát kap, hiszen gyakorlatilag mára egy média mogullá vált Fabrizio Romano, és nagyon furcsa, először tapasztalunk ilyet valószínűleg, mióta így beindult az átigazolási transferpiac és a social media is, de gyakorlatilag, mint ami a Nemzeti Sport nekünk, vagy éppen az angoloknak a BBC, a Sky Sport, olyan média oldallá vált Fabrizio Romano, tehát hogy gyakorlatilag teljesen felcseréltek a szerepek, eleinte ő egyedül egy újságíróként indult, és a Sky Itáliából vált ő ki gyakorlatilag. Mára azonban az van, hogy mögötte teljes médiacsapat dolgozik, és az ő neve az gyakorlatilag egy híroldalként funkcionál, még akkor is, hogyha nincsen külön weboldala, hanem a Twitteren publikál. De ami most már ugye X, de gyakorlatilag arról van szó, hogy nyilatkozatok játékosoktól, sokszor egyébként kiszínezve, meccs végeredmények, nagyon rövid posztok, és nagyon kevés mára átigazolási szezonban több, de csak az olyan poszt, ami átigazolásokkal foglalkozik, hiszen 30 millió ember követi kis hiányőt az X-en, és összességében pedig közel 100 millió ember. Ezért átalakul gyakorlatilag egy influencerré, aki minden futballhírt csöpögtet a többiek számára, na ebből szeretne véhetően visszavenni a jövőben.
1: Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy nem azt kell elképzelni, hogy Fabrizio Romano kap egy üzenetet mondjuk egy ügynöktől, és az bepötyögi az Instagram sztoriba, amit kirak, tehát ez már nem ő csinálja, hanem van mögött egy ilyen stáb, aki foglalkozik ezzel?
4: Igen, ez így indult, tehát hogy Fabrizio Romano abszolút a Sky Italia újságírója volt eleinte, és információkat szerzett. Ebben tényleg megelőzte a korát, tehát hogy elképesztő munka volt, amit beletett, ugye még legelőször 17 évesen Mauro Icardi Barcelonától Sampdoriához való távozását jelentette be, aztán valahogy a koronavírus környékén robban be ő igazán, amikor kitalált ezt a hírvigó kifejezést is, ami mára is nagyon megragadt az embereknek, és akkor Bruno Fernandes Manchester United-hez való igazolását megerősítette, és egyre több ilyen hírrel szolgált az olvasók számára. Sokkal könnyebben érthető volt, amit ő itt nem kellett egyeztetési folyamatokon átesnie, mint akár nálunk a Nemzeti Sportnál, vagy akár a Sky Sportnál, akár a nagyobb olasz lapoknál, a Gazzetta dello Sportnál, hanem egyszerűen megszerezte ezeket az információkat, kiírta érthetően ezzel a hírvigóval, egy látványos képpel, és a futballszurkolók elkezdték őt követni emiatt, viszont ez alakult át az elmúlt, mondhatom, 5-6 év során azzal gyakorlatilag, hogy mivel most már többen követik őt egy személyben, mint a legnagyobb sportoldalakat, ezért épült mögé egy médiacsapat. Akkor több interjúban elmondta egyébként, hogy nyáron 19-20 óra nagyjából a képernyő ideje, ami egészen elképesztő, és folyamatosan mindent próbált ő kiírni, és meg is erősítette, hogy ha bár vannak már, 2021-ben is mondta, hogy vannak már, akik segítenek neki, de minden egyes posztot ő publikál, ő tesz ki, és gyakorlatilag a saját oldalát kezeli, ez már elérhetetlen. Tehát, hogy emiatt nem is lehet őt hibáztatni, amikor folyamatosan posztolnia kell, akkor egyszerűen muszáj, hogy dolgozzon mögött egy médiacsapat, nyilván van, aki készíti a vizuáljait, és így tovább, de nem tud már minden egyes poszttal ő foglalkozni, és véletlenül ez az, amiből ő vissza szeretne egy picit lépni, mert a kritikák is emiatt sokasodnak. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egyáltalán nem etikus, amit ebben a helyzetben csinál, mert egy-egy labdarúgó mérkőzés előtt, most itt nyilván nagyobb meccsekről beszélek, világbajnoki 8-at döntő, vagy bajnokok ligája elődöntő, Fabrizio Romano rendszeresen, mármint az oldala, 5-6 perccel a mérkőzések vége előtt posztol, mondjuk teszem azt, Brazília-Norvégia 0-2, és aztán ez végül néha ugye el is sül rosszul, hiszen az a mérkőzés is 2-1 elért vége, de amikor már eldőlt egy találkozó, és még nincsen vége, akkor ő azt kiposztolja csak azért, mert pontosan tudja, hogy a nagy sportoldalaknak szabálykövetően kell eljárnia, így a 4-3-3-nak és a már előfelsorolt oldalaknak, és mögötte, tehát hogy utána fognak posztolni, és ezzel bizony ő megnyeri a hírversenyt legalábbis, az ő oldala megnyeri a hírversenyt, és őt hozzák a legtöbben. És ez is egy olyan pont, amit nagyon sokan támadnak benne, meg erre célozhatott valószínűleg ő is a LinkedIn posztjában, hogy szeretne kevesebb volument, de több minőséget a jövőben.
1: Honnan kapja ő az információkat egyébként? Gyakorlatilag én egyre emlékszem, amikor tévedett, de az is vagy 4-5 éve volt. Honnan kapja az infokat, hogy gyakorlatilag 100%-os pontossággal tud minden csapat, minden bajnokság? Tehát nem az, hogy csak a Chelsea-nek, meg csak a Barcelonának tudja jól, ő a Bolognának ugyanúgy tudja, a Rayo Vallecano-nak ugyanúgy tudja, mint az Evertonnak.
4: Ez azért egy öngerjesztő folyamat, tehát az elején, amikor ő elindult, akkor inkább a nagyobb transferekkel foglalkozott. Azt mindenki ki kell emelni az ő munkásságában, hogy hihetetlen jól építette annó a kapcsolatait, és folyamatosan olyan ügynökökkel, vagy éppen sportigazgatókkal került jóba, akik benne egy idő után megbíztak, és tudták, hogy csak akkor hozza le az információt, hogyha már megbízható, és emiatt csöpögtették neki, de erre mondtam, hogy öngerjesztő folyamat, mert hogy idővel elkezdték őt gyakorlatilag a klubok is reklámfelületként használni, és amit most látunk, és egyébként külső szemmel jól néz ki, hogy a Bologna meg az Everton átigazolásaival is ennyire képben van, és mehetnénk még lejjebb, az valójában már úgy néz ki, hogy nem ő telefonál az információért, hanem neki is telefonálnak az információnak, vagy éppen az ő média csapatának, de ami nagyon fontos, 30 millió X követőnél, illetve 100 milliós totál elérésnél, hogy gyakorlatilag most már képes befolyásolni a transferpiacot, ami annyit tesz, hogy a klubok, vagy éppen játékos ügynökök telefonálnak neki, hogy itt az én játékosom, érdeklődik érte az Everton, hogyha ezt egyébként megkuttatnád, az nekünk rengeteget segítene, mert mindenki képbe kerülne vele, és akkor a tárgyalóasztalnál is kellemesebb pozícióba kerülnénk. Ez is egy olyan pont, ami miatt nagyon sokan támadják, hogy bizony észrevehető, hogy mondjuk egyes ügynökségek játékosaival többet foglalkozik a saját oldalán, mint más ügynökségekkel, és nyilván erre nincsen bizonyíték, de sokan azzal támadják, hogy véletlenül ezért pénzt is fogad el, ami pedig nyilván felborítja a piac működését. Szóval nagyon túlnőtt magán ez az egész történet, hogy Fabrizio Romano egyébként a saját munkájából felépített, és gyakorlatilag már egy kicsit ki is esett a kezéből az irányítás.
1: Fú, az a 30 millió követ, az rengeteg. Nem tudom, Gergő, neked mennyi van?
3: Inkább el sem mondom, mert ahogy azt mondtam, hogy az én úszás tudásomat ne említsük egy lapon az Európa-bajnoksággal, szerintem itt se kell ebbe belemenni.
1: Te vagy.
3: Én vagyok. Jó, hát figyelj, már igazából nyilván nagyon sok jelenséget pedzegettél, és köszönjük, hogy ezt megvilágítottad, mert ez a jelenség szerintem túlmutat már Románon. Önmagában, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt években említetted is, hogy akár csak egy-egy gyorsan eljuthatott grafika az eredménnyel, vagy egy jó bemondás, hogy ezt a hírvigót kitalálta, sokkal többet számít mondjuk, mint egy mélyreható elemzés egy átigazolással kapcsolatban, amit már ugye egyre kevésbé olvasnak el az emberek. Ugye te is írtál egy kiváló publicisztikát a Nemzeti Sportba. Én ezeket minden nap elolvasom, de jól érzékelem, hogy a világ nem e felé halad, és a felszínesség, a gyorsaság az már sokkal fontosabb a tartalomfogyasztóknak.
4: Így van, ez az egész jelenség szerintem nem is csak Fabrizio Romanóról és az ő munkásságáról szól, hanem egész egyszerűen a világváltozásáról, és egészen hihetetlen, hogy milyen irányba haladunk, de fel kell venni ezzel a tempót, mert ma már, és nyugodtan nézhetünk adatokat is bármilyen sportoldalnál, ma már az egy dolog, hogy mondjuk az online cikkek összkattintottsága is visszábesik, de ritkán jutnak el addig is egyáltalán az olvasók, hogy mondjuk a címrendszert elolvassák, még hogyha kapnak egy látványos vizuált vagy képet, ahol sokkal több reakció érkezik, sokkal többen kommentelnek, és most már ezt is kezdi felváltani ugye a Reels videók, a rövid egyperces shortform videók intézménye, amit egyébként Fabrizio Romano is előszeretettel használ, és használt is a kezdetektől fogva, de egészen egyszerűen az emberi agy ebben a felgyorsult világban úgy működik, hogy ezeket is sokkal könnyebben végignézni, sőt, egyébként már arra is vannak adatok, hogy már ezeket sem tudja mondjuk 30-40 másodpercnél feltétlen tovább nézni, mert egyszerűen tovább görgeti. Úgyhogy nagyon-nagyon annyi információ érkezik a világba, hogy nagyon-nagyon csökkent a figyelem, és pont emiatt gyakorlatilag az egy-egy mondatok, az egy-egy kulcsszó, az egy-egy gyors kép, a nagyon rövid videó, ezek azok, amik hatékonyan működnek, és véletlenül a Fabrizio Romano siker is valahonnan innen eredeztethető, amellett, hogy egyébként tényleg fantasztikus, hogy milyen információkat szerzett meg, amikor még csak úgymond saját kulcsfőből kellett dolgozni, és neki megdolgozni ezeket az infókért, de mára már az emberek tudják, hogy ha átigazolás, akkor Fabrizio Romano, hogyha valamit úgy gondolnak, hogy szeretnének már hivatalosnak hinni, akkor elég, hogy ott van a hírvigó, és gyakorlatilag egy-egy látványos kép, és meg is vagyunk. Sokkal könnyebben fogyasztható az emberek számára, mint hogyha, ahogy mondtad, végigolvasnának egy elemzést arról, hogy egyébként ez a játékos, ez miért fog beválni az ő csapatukból, vagy éppen miért nem.
2: Ez annyira érdekes, hogy mondod, hogy könnyebben fogyasztható az emberek számára, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit fogyasztanak az emberek, csak a lehető leggyorsabban jusson el hozzá az információ, most az igaz, vagy nem igaz, az most már igazából senkit nem érdekel.
4: Így van, és egyébként ebből elképesztő félreértések is szoktak születni. Nem egyszer találkoztam már ilyen példával, hogy pont Fabrizio Romano sikerén felbuzdulva létrejöttek rengeteg aloldal Fabrizio Romano nevével, egy picit változtatva rajta, de tényleg a legkülönféle dolgokat képzeljétek el, amikor egy-egy betűt kicserélnek, vagy éppen kivesznek, ugyanúgy megveszik ugye mellé a kék pipát az X-en, és csöpögtetik a kamu információkat. Nem egyszer találkoztam már egyébként futballal rendszeresen foglalkozó ismerősi körben is azzal, hogy egy-egy átigazolást meséltek, hogy láttam ezt, hogy ez megtörtént, és rögtön közöltem, hogy hát ez kamu legfeljebb, mert ilyen átigazolás nem volt, de hát ő látta, és az ember rögtön görget tovább, pillanatra feldolgozza az információt, és nagyon már el sem olvassa, hogy ezt akkor tényleg ott olvasta. Nagyjából látja, hogy Fabrizio Romano, ott egy kék pipa, ugyanaz a kép, és akkor mehetünk tovább. Szóval ez nagyon, nagyon veszélyes jelenség szerintem, de hát igen, ezzel kell együtt élni.
2: Kicsit olyan érzésem van, mint amikor a szabadkai piacon a pipa felé nem az van írva, hogy Nike, hanem hogy neki.
1: Igen, vagy a Gucci. Igen, na és Márko, figyelj, hogy tudod elképzelni Fabrizio Romanót, hogy hát nem is puritán életmódban, de vissza tud ő térni, lejjebb tudja ő venni azt a sebességfokozatot, amin most pörög. El tudjuk-e azt képzelni, hogy ő mondjuk a gyökerekhez visszatér, és folytatja ott, ahonnan elkezdte?
2: Szerintem max ideig, óráig.
4: Nehezen tudom elképzelni. Egyrészt fent tudná tartani valószínűleg a saját imidzsét, sőt, azon még javítani is tudna, de a saját életszínvonalát is. Azért Fabrizio Romano mára az mindenképp elért, egy olyan márkákkal dolgozik egyszerűen együtt. Több éves megállapodása van az Adidasszal, együtt dolgozik a FIFA-val, ott van a legnagyobb kártyagyártó a Topps, vagy éppen a 0%-os Heinekennek a reklámozása, tehát gyakorlatilag ilyen márkák mind ott állnak mögötte, és a követői száma nyilván nem esne vissza, hogyha ő mondjuk szakítana a jelenleg mögötte dolgozó médiacsapattal, és visszatérne ahhoz, hogy kizárólag egyfajta poszt található meg az oldalán, és azok bizony az átigazolások és az arról szült információk. Nem tudom, hogy az ideig órái kifejezés az remek volt ilyen szempontból, nem tudom, hogy ezt meddig tudja ő megcsinálni, de az is lehet, és tényleg benne van, tehát ezt adjuk meg neki, ezt a lehetőséget, hogy ő ebbe belefáradt, és van egyébként olyan, amivel ő nem ért egyet, vagy ő nem így szeretné csinálni, és azért azt lássuk mögötte, hogy ő tényleg az arcát adja ehhez az egészhez.
1: Igen.
4: Tehát, hogy bármilyen rossz információ, bármilyen hiba, bármilyen álhír kikerül, amit esetlegesen, ha jóvá is hagyott, de nem ő talált ki, akkor az ő arcával jelenik meg, nem csak egy sportoldalon, ahol ott a neve mondjuk a cikk mellett, hanem tényleg az ő arcával és nevével jelenik meg, és lehet, hogy azért ebből most már rengeteg támadásból is pont emiatt van elege, de az, hogy visszafejlődjön gyakorlatilag idézőjelesen egy sima, klasszikus értelmében vett információszerző újságíróvá, azt egyelőre azért nehéz látni.
2: Szerintem inkább az lesz a kérdés, hogy az ő lelke meddig fogja azt elviselni, hogy esetleg a népszerűsége csökken, mert minden kevesebbszer lesz jelen a közösségi médiában, annál kevesebben lesznek rá kíváncsiak, és mondjuk egy ilyen ember, aki 100 milliós követő tábora van.
1: Még csak 30.
2: Minden van, ha az összes közösségi igen, médiát igen. Összeveszed, akkor 100 millió, hogy ezt hogy viseli? Hogy már nem annyira érdekes.
4: Igen, de itt azt szerintem az érdekes, hogy kinek a figyelmét akarja megragadni, és egyre inkább tűnik úgy nekem, vagy legalábbis ebből az általa közített LinkedIn posztból tűnik úgy nekem, hogy egyre inkább foglalkoztatja őt is, hogy oké, hogy rengeteg olyan ember rajong érte, aki egyébként felületesen követi a labdarúgás világát, de hogyha közben a szakmabeliek mind ellene mennek, vagy éppen a szakmabeliek folyamatosan kritikát fogalmaznak bele szemben, és azok, akik egyébként olyan futballszeretők, akik rendszeresen fogyasztanak akár közösségi médiát, akár tényleg labdarúgást, nem csak a híreket vadásszák, és nem csak ebben a modern felgyorsult világban szeretnének egy-egy információhoz a lehető leggyorsabban hozzájutni, akkor lehet, hogy ő is úgy vélekedik, hogy fontosabb az, hogy a minőség meglegyen, mint a volumen. Ez ugye pontosan erről szólt az ő bejegyzése is, hogy szeretné átalakítani a jövőben ezt az egészet. Nem arról beszélt, hogy megszüntetni, vagy hogy visszavonulna tőle, de szeretne újra visszatérni ahhoz, amivel elkezdte annó.
1: El tudjuk képzelni, nem tudom már, te el tudod-e képzelni, hogy Fabrizio Romano mondjuk ezzel, hogy visszalép innen, bejelentkezik mondjuk, csak hasonlóra ütök, a Borussia Dortmundnak szeretne mondjuk ezzel, nem tudom, a scout vagy scout vezetője lenni, esetleg sportigazgatói pályára lépne valamelyik, nem tudom, Premier League-es vagy olasz középcsapatnál, olasz élcsapatnál. Ez benne van a pakliban?
4: Én ezt nem gondolnám valószínűnek. Az információ hálózat, ami megvan számára és mögötte van, az elképesztő értékkel bírna egyébként akármelyik klubnak, és itt tényleg a legnagyobb klubokat is ide vehetjük. Viszont alapvetően ő is úgy fogalmazott egy korábbi interjúban, hogy elsődlegesen újságíró volt, és annak tartja magát, de mára úgy érzi, hogy inkább tartalomgyártó lett, és próbál a kettő között mozogni. Szerintem azzal, hogy ő inkább tartalomgyártóként van ma már jelen, és azért pont ezekben a rövid videókban, a saját podcastjeiben és a közösségi médiában való kiírásaiban tud igazán kiteljesedni, úgyhogy én inkább azt érzem ebből a bejegyzésből is, hogy ő szeretne klasszikus újságíró maradni, és egy kicsit inkább visszalépni. Ez lehet, hogy mondjuk egy sportigazgató vagy egy scout vezető, az a Rivalda fényből visszalépős lenne, de egyébként meg a mostani munkáját tekintve egy túl nagy változás.
2: Milyen gondba lehet, hogyha megkérdeznék tőle, hogy a névjegyzékében ki a legnagyobb név?
1: Igen. Igen.
4: Kit említsen? Cristiano Ronaldo-t, hogy Lionel Messi-t említeni, nem tudom most is hirtelennyiben, hogy megvan-e bármik kontaktja, de hát tényleg a legnagyobb nevet kell dolgozni együtt. Neki.
1: Igen. Márk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk veled beszélni, itt voltál velünk, nagyon hasznos volt az összes info. Én rengeteg új dolgot megtudtam Fabrizióról, amit nem tudtam a beszélgetésünk során, és ajánlom a hallgatók figyelmébe is azt a cikket, amit írtál, tényleg érdemes azt is elolvasni, mert hiánypótló, és van benne olyan információ, amit eddig nem tudtunk Fabrizióról, úgyhogy köszi szépen Márk még egyszer, hogy becsatlakoztál múlt héten is hozzánk, meg most is, még akár az is lehet, hogy még jövő héten is fölhívunk téged. Az is benne van. Köszi szépen, Márk, szia, szép reggelt, szép éjjel, szia. Cselütei Márkkal beszélgettünk az elmúlt percekben a Nemzeti Sport szakújságírójával, a Spiller TV szakértőjével. Hány meg hány szép nevet hallottunk, ugye? Hát rengeteg új információt megtudtunk. Ami biztos, és azt is most megtudjuk, hogy Bánki Józsefet fogjuk majd hívni. Néhány perc van, most picit zenélünk, ahogy ígértük, ez sok beszéd, kevés zene most ez az az adás, így lesz ez a következő, mondhatjuk, egy órában is. Szóval elmegyünk zenélni egy rövid Fiesta nóta, és aztán Bánki Józseffel folytatódik a 103. élőkezdőkör adás.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: ugye hazatér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgató, 9 óra után, 9 perccel pontosan folytatódik, augusztus 15-én élőben a 109 Nemzeti Sportrádióban. A szombat reggeli kezdőkör 103. élőadását üljük itt Károly Andival. Szia Andi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Patai Gergővel, szia Csucsú!
3: Tengelmény tisztelet mindenkinek, jó reggelt kívánok Szalai Kristóf társaságában a 103. kezdőkör élőben.
1: Így van, és a 0-30-55-55-605-ösre pedig várjuk a kommenteket, hozzászólásokat műsorunkkal kapcsolatban. Na hát már a focinak megágyaztunk egy pici Fabrizio Romanóval, ugye Cselőtei Márkkal beszélgettünk az elmúlt fél órában, nagyon érdekes információkat tudtunk meg róla. És hogyha szombat és 9 óra, akkor mindig itt van velünk Bánki József. Szia Dodi, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt, na végre hallom a hangotokat.
1: Itt vagyunk, szia Dodi. Nem vagy most itt a stúdióban, Fradi öreg fiúk?
4: Így van, így van. Na, megyünk felvidékre, Kassa közelébe, Kelet-Szlovákia, Kaposkelecsény. Nagykaposon egy kisebb Fradi múzeum nyílik, és mi nyitjuk meg hivatalosan Tokolai Latival, Bácskai Jánossal. Úgyhogy indulunk 10 órakor.
1: Indultak 10 órakor, úgyhogy jövő héten majd újra itt lesz Dodi velünk a stúdióban. Most viszont így telefonos formában tudunk vele beszélgetni szerencsére, és még milyen jó, hogy tudunk beszélgetni, hiszen az ezen a héten is történt rengeteg futballesemény. Hogyha időrendi sorrendben szeretnénk menni, akkor a Ferencvárossal kell nyitnunk az Európa...
3: Feltéve, hogyha Debrecent kihagyjuk.
1: Igen, de hogyha Dodi, akkor Ferencváros, siker,
3: egyetértek.
1: A kulcs, mert elszállott a hattyú, viszont a zöld sas felszállt, és ugyanúgy ott van még, ahol kell lennie, szóval nem tudom, Dodi, hogy ott voltál-e a helyszínen, meglepne, hogyha ott lettél volna, de akár még az is lehet, hogy ott voltál. Hogy láttad a Fradi meccset minden esetre?
4: Nem, a Monoron Kovács Péter társaságában szurkoltunk, tudod, aki a Fradi kézilabdát.
1: Igen.
4: És tulajdon. Most nagyon-nagyon szurkoltunk, és hát bevallom, izgultam végig, mert nem játszottunk jól. Viszont nagyon nagy szívvel, és némi szerencsével sikerült tovább jutnunk, mert ez most nem sikerült úgy ez a meccs, ahogy elképzeltük. Viszont a csapat szíve nagyon-nagyon sokat jelentett, meg az a rengeteg szurkoló, az a több száz szurkoló, aki kint volt.
1: Nem tudom, összességében nekem ugyanaz az érzésem volt, mint a Twente ellen, hogy ez így vagy úgy, de meg lesz, nem lehet. Nagyon én nem éreztem, hogy ez a zsabzsa annyira fölülmúlna a Ferencvárost, hogy a végén abból baj lehetne. Vagy te így érezted? Vagy kicsit ilyen aggódó szemmel nézed a meccseket?
4: Aggódtam, mert a párharcok nagy részét a lengyelek nyerték, mármint a lengyel csapat, és ez nem volt jellemző eddig a Fradira, tehát ott a középpályán nagyon sok labdát szereztek, és nem volt helyzetünk. Tehát a másik félidőben már volt, és nem is értem, hogy Lenny Joseph olyat miért nem adta meg a játékvezető, mert nem volt szabálytalanság, de sok ilyen nem volt. És ezért aggódtam, és a hosszabbítás miatt is aggódtam, bár ott már nem annyira, mert fizikálisan nagyon rendben van a Fradi. Tehát annyi olyan szinten le van ezve a csapat, hogy nem véletlen, hogy a másik félidőben jobban játszott az elsőben, és végigbírtuk erővel. Nagyon-nagyon fontos volt ez a továbbjutás, mert ez dupla vagy semmi volt. Tehát itt, ha a Fradi nem jut tovább, akkor az AS Monaco ellen még kevesebb esélye lett volna. Itt sokkal nagyobb szansz volt a továbbjutásra, és sikerült is, de mondom, ez a szív diadala volt, és Christopher Zakariasen előtt le a kalappal, meg az egész csapat előtt le a kalappal. Először is nagyon jól cserélt Barbé Balázs, tehát Nabi Keita és Nagy Ádám behozatala, meg utána kellünk Odovda is jól állt be. Tehát mind a három csere ült, de ettől függetlenül kellett egy olyan játékos, aki végig az első percre az utolsóig hajt, és az a hátul szögleténél, ahogy megelőzte az ellenfelet, az zseniális volt, és nem az első kulcsmomentum, amelyben dönt az ő gólja, vagy az ő megmozdulása, vagy az ő fejese. Ő nem egy zseni, ő egy klasszikus szívember, én nálam örökös fradista, örökös bajnok, és egy külföldi játékosról, mondjuk egy norvég játékosról, tehát igenis, vannak ilyen karakterek, és nagyon sokat jelent a Fradi szurkolók számára, imádják a szurkolóink, és nem véletlen, mert etióp mennyiséget fut a meccseken, és nagyon fontos gólokat szerez, most is vastag hozzájárult a továbbításhoz az aki.
3: egy húron pendülünk Dodikán, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy Zakariasen szerepét hogy látod ebben a csapatban. Tényleg légiósnál ritkán mondjuk azt, hogy most esetében, hogy Fradi szív, de nem is tudom, valahogy a pandémia után ott 2021 környékén érkezhetett a Rosenborgtól, és amitől letett az asztalra ebben a csapatban, az tényleg óriási teljesítmény. Mi az, ami szerinted az ő karakterét ennyire szerethetővé teszi? Mert gondolom, hogy ez nem csak arról van szó, amit a pályán látunk tőle, hanem amilyen attitűddel ő hozzááll a klubhoz, a csapathoz és a szurkolókhoz.
4: Már párszor említettem Kubatov Gábor elnök úrnak az édesapjával, szinte kánonban kritizáltuk Zakit az első fél évben, mert torkára pattant a labda, elpattant, nem értettük, hogy hogy került ide. És utána rájöttünk, és olyan gólokat szerez, és olyan, annyira érzi a kaput, a kapu előtt az ő világa, meg az a lelkesedés, az a szív, amelyet 100-120 métereket fut be, reménytelen helyzetbe, és utána megy az ellenfélnek. Példaértékű. Na, szóval egy ilyen az igazi csapatember, ilyen az igazi fradist, és mindig mondjuk neki, hogy neked aztán eredeti fradistével van, és látszik rajta, hogy jól is esik neki, és itthon érzi magát. Nyilván nem itt fog élni, mert haza fog költözni, de itt a mi lelkünkben, akik ebben az időben járnak meccsekre, az ő játéka, és volt egy pár ilyen külföldi, tehát Goriaránt, Uzonit, Lajdunit is, Lazicsot is meg lehet említeni, de mindenki fölött áll Zakinak az a szíve, az a odaadása, az a minden elsőprő lendülete, amit a fradiszurkolók tradicionálisan imádnak, rajonganak érte, úgyhogy nagyon-nagyon fontos játékosunk, és emberileg is. Tehát ő az, aki nem csak futbolistaként, hanem emberként is remek minőséget képvisel.
1: Aztán jön most a következő körben, a playoff körben a Trabzonspor. Először is ugye idegenben kezd a Fradi. A Mohamed Salah vezette most már Trabzonspor ellen. Az elmúlt években játszott a Fradi a Trabzonnal, nem kapott ki, hogyha jól emlékszem, úgyhogy összességében pozitívan lehet várni azt a két mérkőzést is.
4: Azért emlékeztünk rá, a 16. percben Csivicset kiállították, és 10 emberrel egy nagyon-nagyon erős Trabzonspor ellen nyert a Fradi. Tehát azt mondom, hogy nem reménytelen a helyzet, de ettől még a Trabzon az esélyes, mert magasabban kvalifikált csapat. De itt az élő példa, a Fradi sokkal értékesebb volt a Transfermarkt szerint, mint a Gurnyik Zsámzse, és mégis ekkora szenvedés volt a Fente, meg háromszor ért annyit, mint a Fradi, úgyhogy ennyit a

0: az igazi szadistának mindig ott a helye, nincs nyaralás, nincs születésnap, nincs esküve, semmi, nincs Fradi meccs van. És a Frankfurt ellen is erre várok, hogy ott lesz mindenki, és legalább 20 ezer néző buzdítja a csapatot, a visszavágó.
1: Ott előtte volt a Real Madrid meccs, az elvett a sok nézőt a rákövetkezni.
2: Mószellára is kíváncsiak lehetnek az
1: igen,
2: emberek.
1: Igen.
0: Igen, de az is fontos volt a Fradinak, az egy nagy ünnep volt. A Fradiról beszélt a félvilág, hogy itt volt a Real Madrid, és egyébként egy jó meccs is volt. Az nagyon-nagyon fontos volt az is a Fradinak. De itt a tét most még ennél is nagyobb.
1: Na hát a Fradinak sikerült, a Debrecennek meg a Győrnek viszont nem. Talán az Eto volt csalódást keltő, ugyanis a Debrecen a Köbenhávány ellen, a Köbenhávány X éve minden egyes főtáblán valahol odafér, most éppen a konferencia liga főtábla lesz meg nekik valószínűleg. Viszont a Győr azért hát az izlandi, a luxemburgi és a lett bajnok ellen összességében 6 meccsen mindössze egyetlen egy mérkőzést tudott megnyerni, így búcsúzott most a Riga ellen. Hát Gergő kikérte magának, amikor azt mondtam, hogy félprofi csapatok, azért valóban félprofi és az igazán profi között mozognak valahol ezek az egyesületek, hiába megnyerték hazájuk bajnokságát, de nem tudom, hogyha azt mondom, hogy elszállott a hattyú, akkor az helytáll?
0: Hát nagyon nagy csalódásként élem én meg ezt, mert megint csak a Fradi. Tehát igen. Azért ez valamilyen szinten ez nagyon rossz bizonyítványt mutat a magyar klubfutballnak, és elsősorban én is a Győr esetében érzem a csalódást, mert a Debrecennél sokkal jobb csapat a Köbenhávány, tehát ott nem volt miről beszélni, a Paksnál, a Panathinaikos, tehát itt a papírforum érvényesül. A Győrnek viszont tovább kellett volna jutni. Ott beleestek abba a gödörbe, amiben szoktak a csapatok, hogy ez olyan, mint egy nőt megszerezni, mindig könnyebb, mint megtartani. Tehát a bajnoki címet megtartani.
1: Andi?
2: Hát, hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, hogy megszerezni, vagy megtartani, azért aki tavaly megszerezte a bajnoki címet Győr, az nem ugyanaz, aki most játszik.
0: Egyetértek, igen. Sok a sérült.
1: Távozók.
0: Távozók is vannak, sőt, most már Csinger is, ugye, vitáliség után Bembuáli is el fog menni, tehát nagyon nehéz helyzet, tehát ez mindig veszélyes, tehát nehéz helyzetben van Efraín Juárez, a mexikói edző, de nem sikerült megtartani az öltözőt. Egy pozitívú volt, a Nyíregyháza elleni 4-0-ás győzelem, tele fiatalokkal, de kellenek a rutinos játékosok. Gábri Csékra szükség van, de ez átalakulóban lesz az a Győr. Ez egy nagyon kaotikus szezon lesz az Eto számára. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy csak a Fradi maradt talpon, mert a Győrnek is talpon kellett volna maradnia. És hát már évek óta ez van, és éppen ezért némileg, és nem akarok elfogult lenni, de azért a Fradinak járna néhány kettőt, mert a tavalyi bajnokságra ráment a magyar szabály a Fradinál, és a nemzetközi kupában végig helyt állt. Nem tudom, hogy az MLS-nél hogy veszik, nem akarom, hogy a szabályokat áthágják, csak valami gesztus megérdemelne azért a Fradi is. De lássuk be, hát most csak a Fradiról beszélnek a nemzetközi porondon. A Debrecen is átalakulóban van egyébként. A Paksnál meg fölélegeztek, mert most már csak a bajnokságra kell koncentrálni. És ráadásul egyre kiegyensúlyozottabb a bajnokság. Tegnap egy nagyon jó kisfaszos meccset láttam, ahol szerencsére nyert az angyalföldi csapat. Úgyhogy ez egy jó kis bajnokság lesz, amelyben sajnos már csak a Fradi érdekelt a nemzetközi kupában.
3: Nagyon érdekes lélektana volt az Eto meccsnek, mert ugye az első 30 perc alapján reménykedtünk ki, és egyenlítette a párharcot a győri csapat. Viszont aztán a második félidő elején meg elképesztően fellazult, stílszerűen, mint a Riga lánc a győriek védekezése. És ott mögöttem a szurkolók mondogatták is, hogy sétáltok, mint a Varos úton, ugye ez ilyen erőnléti problémákra utalt. Én nem azt láttam, megmondom őszintén, hogy ne akartak volna a győri játékosok, de hát az utolsó 20-25 percben nem tudtak fölérni. Gyakorlatilag egy helyzetet leszámítva a Riga kapuja elé. Mi lehet a jövő Győrben, és miben látod elsősorban a sérültek mellett nyilván a probléma forrását?
0: Hát szerintem alig várják, hogy végleges legyen a keret, hogy záruljon le az átigazolási időszak, és lássák, hogy kivel lehet neki menni a bajnoki szezonnak. Egyébként én is némi kondicionális problémát éreztem, hogy nincs meg, de hát itt az ilyen sérülések is.

0: közre játszottak ebben. Ez az, amiben a Fradi viszont sokkal előrébb jár, le van ezre, és hát valószínűleg tavaly is nagyon szépen le volt ezzel Borbély Balázsnál. Most még ugye a sérülések, az átigazolások miatt nehezebb is a történet, de kondicionálisan is fel kell épülnie ennek az Eto'nak, meg egy végleges keretnek kialakulnia. Szerintem fognak még igazolni, és hát lesznek távozók, meg érkezők is.
1: Azért természetesen a kondicionálisan is javulnia kell, de olvastam egy cikket, amiben az volt írva, hogy az Eto'o még nem csapat, hanem csoport, és ugye minden csapat csoport, de nem minden csoport csapat.
2: Na, ez jó, ez jó, ez jó.
1: Hogy azért egy csoportban játszani, vagy egy csapatban játszani, az teljesen más. És ennek az erőlétre is kihatása van. Én ezt mindig állítottam, hogy sokkal kevésbé fáradok el egy olyan meccsen, amit megnyerek, mint azon, amin kikapok.
0: Tökéletesen egyetértek. Én is mindig ezt mondom, hogy vannak a csoportok, és van a közösség. Egy közösség az mindig hatalmas erőt tud képviselni, mert ott tud számítani a másikra. Ott olyan kisegítések, szolidaritás van, ami például az imént említett Zakaria szene jelenző. Reménytelen helyzetben is megy segíteni a társának. Becsúszik, önfeláldozó, a testi épségét nem kéne. Na most ez például az Eto'nál nem nagyon látni egyelőre, de tavaly lehetett látni, és játékban is jók voltak, nagyon erős közösséget is alkottak, nagyon jó elegy volt a külföldiek és a magyarok aránya. Tehát itt a kulcs mindig az öltöző, a közösség, nem csoport, még a csapat sem. Tehát egy közösség, egy erős közösség, és erre vágyunk mi is gyerekkorunk óta, hogy egy erős közösséghez tartozunk, egyrészt a család, másrészt utána a hazánk, harmadsorban, meg a klubunk, amelyet életünk végéig szolgálunk. Na most ez az Eto'nál volt ilyen, én emlékszem a 80-as években hengereltek Verebes József idején, és nagyon nagy igény van most is a városban a futballra, nagyon jó szurkolótáboruk van, de nincs most csapat, nincs közösség, és amíg nem lesz erős közösségük, nem lesz jó csapatuk se.
3: Dodi, tegnap rendeztek már egy mérkőzést a negyedik fordulóban, ez volt a Kispest Honvéd Vasas találkozó. 1-2 volt egy nagy fordítás a végén, nem tudom, hogy nézted, de kint voltál-e, hogy láttad ezt a találkozót?
0: Kint voltam a kispestiek meghívására, kint voltam, és egy nagyon jó meccset láttam, és nagyon bal szerencsés vereséget szenvedett a Kispest. Hát bevallom, én ilyet nagyon ritkán láttam. A mi időnkben volt. Szoros emberfogással fogta...
3: Urblikot, igen.
0: És be is jött, tehát ki is vette a játékból, nem volt momentuma, sőt a végén volt Urbliknak egy óriási érzete, nagyon csúnyán fölélődte, hatalmas szerencsével nyert a Vasas, méghozzá úgy, hogy ráesett csóka fejére a labda, és úgy pattant a bal alsó sarokba, de bevallom, nem biztos, hogy minden játékvezetőnél pályán maradt volna csóka, ugyanis előtte Kántor Kevin nagyon csúnyán belerugott a Vasas védőjébe, egyébként az Zetéből igazolták, és egy törlesztés gyanús eset volt, és lehet, hogy más játékvezetőnél ez már piros lett volna, és milyen az élet? Az ő fejéről pattant be a labda. Tehát itt azért a játékvezetők felelőssége is nagyon nagy. Elég sok probléma van a magyar játékvezetőkkel itt az elmúlt hetekben, az elmúlt szezonokban. Itt azért egy kicsit fejéhez kéne kapniuk az illetékeseknek, mert nem a magyar futballban nem a legerősebb a játékvezetés, tehát ott azért van hova fejlődni, javulni, de egy jó meccs volt, nem, a döntetlen sokkal reálisabb lett volna, bár le a kalappal Erős Gábor, amilyen munkát végez a Vasasnálát, az le a kalappal. Olyan bátran 0-1-nél is megalkuvás nélkül mentek előre, támadtak, szenzációs volt a hangulat is egyébként, a Kispesttábor megint kitett magáért, a Vasastábor is nagyon szétszámol megjelent. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú meccsen egy szerencsés győzelmet aratottam.
3: Így van. Dori, hát a hallgatók is veled értenek egyet, azt írják az üzenetekben, nagyon sok üzenetünk van. Most ezt így nem tudom elolvasni, hiszen lassan kapcsolunk majd Párizsba is, addig pedig a nap legjobb pillanatait is le kell adnunk, úgyhogy most elköszönünk, de jövő héten várunk téged vissza, jó Dodi?
0: Akkor húzzak kapos keletseimbe, jó? Jövő héten. Jövő héten a 104. kezdőkörülhetésen ott vagyok élőben.
3: Így, rendben, köszi Dodi, szia! Bánki Józseffel, Bánki Dodival beszélgettünk az elmúlt percekben, és akkor gyorsan most egy nap legjobb pillanatét hallgathatunk, meg beszélgettünk Dani Gáborral, Cselőtei Márkkal, ezek voltak a legjobb adás pillanatok.
1: Ha már úszást említetted, szerettek úszni?
3: Tudni tudok.
4: Gergőben már nem vagyok biztos. Én pedig szeretni szeretek, és de akkor kiegészítjük egymást. Hogy mondjam, az úszó Európa bajnokságot nézve nem az én úszás tudásom jutott nekem eszembe ebből a szempontból. Ez azt gondolom, hogy két másik műfaj vagy sporták.
3: Nem tudom, kinek jutott eszébe Gergő úszása inkább.
1: Kvázi gyenge csapatnak számítanak, mert hogy a világranglistán hátul szerepelnek, és akkor kell játszanod egy orosz csapat ellen, vagy mondjuk valakinek kell játszani a Kongó ellen, most mondtam valamit.
3: Miért igen? Azért... Kongó. Mi a baj a Kongóval?
1: Zöldfoki szigetek. Nem tudom, ott több a víz. Nem tudom.
5: Úgyhogy, de nagyon klasszus itt a nap, itt a Balaton partján, úgyhogy minden rendben.
3: Igen, tehát gyakorlatilag a víz is szinte olyan 30 fokot üti meg az elmúlt napokban, hetekben.
5: És
3: most...
5: a 3 centit.
6: Nagyon túlnős magán ez az egész történet, hogy Fabrizio Romano egyébként a saját munkájából felépített, és gyakorlatilag már egy kicsit ki is esett a kezéből az irányítás.
3: Fú, az a 30 millió követ, az rengeteg. Nem tudom, Gergő, neked mennyi van?
4: Inkább el sem mondom.
3: Na, drága hallgatók, ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Jól éreztük magunkat ma is.
1: Igen, határozottan.
3: Ez volt a 103. és jövő héten pedig akkor jövünk a 104-kel, ugye?
1: Úgy.
3: Így pont, akkor már Bánki József fel a sorainkban. Andi, köszi szépen. Károly,
1: én is,
3: Andi.
1: Én is köszönöm.
3: Patai Gergő, köszi Csucsu.
4: Kaptam az ívet ma is rendesen. Köszönöm szépen én is.
3: Köszönjük szépen, drága hallgatók. Elmegyünk hírekre, és aztán kapcsolunk is Párizsba majd Katona Lászlóhoz, úgyhogy hamarosan jövünk vissza.
7: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kérek hatalmas nagy
9: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Már nincs versenyben magyar teniszező Cincinnatiben. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
7: Sporthírek.
10: A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal jelenleg vezeti a mezőnyt, még a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét, és csak a 11. helyen áll a tabellán. Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. Egyéni csúccsal a 4. helyen zárta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jakl Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert és Márton Richárd is egyéni rekorddal jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton összesítésben a 2., míg Kós a 4. legjobb lett. 1500 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a fináléban. Selánszky Petra viszont címvédőként 400-addal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról. Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Priszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású négyes futamában a negyedik helyen ért célba, és az ötödik idővel biztosította helyét a fináléban. A hét próbázó Kriszt Sarolta négy versenyszámot követően a 11. helyen áll, még Szőcs Szabina a 18. helyről várhatja a mai folytatást. Marozsán Fábián az első játszmát még megnyerte, végül azonban három szettben kikapott amerikai ellenfelétől Cincinnatiben, a kemény pályás tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton korábban válsérülés miatt feladta a francia Atman elleni összecsapását, még a nőknél Bondár Anna és Udvardi Panna is a nyitókörben búcsúzott. Egyesben így nincs már versenyben magyar teniszező Cincinnatiben.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Paksnál rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése a dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a két 80 méteres bárka a kijelölt helyen áll a süllyesztésre felkészítve, a szivattyúk pedig indításra készen. 3 milliárd forintos költségvetéssel azbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeiket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzózalékkal szórták fel az utakat. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére a Gárdonyi Tini strandon, a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem tudják elvégezni. Szintén tilos a strandolás a szomszédos Velencén három fürdőhelyen, az északi strandon viszont feloldották a korlátozást. Már mától forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. Szakaszosan lezárják a Műegyetem rakpartot, valamint a pesti és a budai alsó rakpartot. Holnap reggeltől nem lehet majd áthaladni a Lánchídon, este pedig a Margit híd egy sávját is lezárják. Augusztus 20-án 19 és 23 óra között az Erzsébet hídon sem lehet majd áthajtani. A nemzeti ünnepen délutántól késő estig sűrűbben járnak a belvárost érintő, és ezekhez csatlakozva egyes külvárosi járatok is.
7: Közlekedés.
10: Több jármű ütközött össze az M7-esen Martonvásár és Kápolnásnyék között a Balaton felé. A 36-os kilométernél egy sávon halad a forgalom, a torlódás 5-7 kilométeres. Aki teheti, a 30-as jelű Martonvásár csomópontnál válassza a 7-es főutat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
7: Időjárás.
10: A hétvégére visszatér a kánikula. Ma a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25 fokos.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, kedves hallgatók! 3:10 lesz, 7 perc múlva augusztus 15-én. Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióba, és ahogy ígértünk, egyből kapcsolunk is Párizsba, hiszen a vizes EB-n zajlanak a medencés versenyek, a szó innentől kezdve a helyszínen Katona Lászlóé.
3: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Érdekes kis nap lesz a mai 50 méteres pillangóúszás kezdésként Milák Kristóffal, de például a másik olimpiai bajnok Kós Hubert is a vízbe csobban. Az ő esetében az volt a kérdés, hogy 100 háton vagy 200 vegyesen indul, vagy mindkettőn. Hát papíron mind a kettőre nyugodt szívvel odaállhatott volna a rajtkőre, de mert van azért időben különbség azért a két versenyszám között, végül a 200 vegyest választotta. Hamarosan majd Milák Kristóf jön, és ő az, aki elindul az 50 gyors előfutamában, a legjobb 16 közé kerülés első körben a cél. Aztán 200 pillangón 9 óra 53 perckor Jakl Vivien fog selejtezni, illetve 9 óra 57 perckor Kertész Boróka. Vivi tegnap 1500 gyorson negyedik lett, új egyéni csúcsa ráadásul, de hát ez lesz most már az utolsó előtti, vagy még az előtti lehetősége, hogy tovább menjen, mert ő is 4 versenyszámot vállalt, csak úgy, mint Milák Kristóf. Kertész Boróka pedig bemutatkozik itt az Európa-bajnokságon. Ifjúsági Európa-bajnoki érmesről van szó. Aztán 10 óra 11 perctől Rácz Zsombor 100 méteres hátúszásban. Ő 200-on is jelen volt, akkor a 16. helyen zárt. Azt a 200 hátot megnyerte Kós Hubert, amitől pedig most, tehát a 100 háton visszalépett Hubi. Annak érdekében, hogy majd inkább 200 vegyesen ott legyen az előfutamok során, és majd az este során pedig 200 pillangón döntőzzön, mégpedig Márta Rihárdal együtt, meg Leon Marsannal, de hát az még a délután este folyománya lesz. 50 gyors, az 5. előfutam már véget ért, 22.07-es idővel Tribun Cuvaz ész versenyző nyerte meg a maga előfutamát, aztán jön a 6., itt már nagyobb nevet. Például Maxim Grusset majd a 4-esen, a holland Nieuwold az 5-ösön, és Milák Kristóf lesz a 6-os pályán, aki már kétszeres Európa-bajnok itt Párizsban, hiszen a 400-as váltó mellett megnyerte a 100 pillangót, akár ezt az 50 gyorsot is, ha úgy adódik, mert elképesztő formában van Kristóf, és most már beszédesebb, nyugodt szívvel megszólal, elmondja a véleményét mindenkinek. Mindenről az nem igaz, de nagyjából azért egy kicsit nyitottabb, mint volt korábban. Figyelem azért azt a 6-os pályát, hogy biztos, ami biztos, ott van-e. Úgy látom, hogy igen, úgyhogy a vízbe fog csobbanni. Kék nadrágban lesz majd mindenkitől megkülönböztetve látványosan Milák Kristóf. Ő az, aki tehát a 6-oson 50 méteres gyorsúszásban a vízbe ugrik. Nem ővé az országos csúcs ebben a versenyszámban, hiszen az Takács Krisztián tartja 2009-ben Rómában a világbajnokságon. 21.42. De közel van ehhez Milák Kristóf, úgyhogy a 6-os pályát érdemes figyelni. A kérdés az, hogy reggel mennyire akar valójában ő nagyot úszni, vagy csak tovább akar menni, hiszen majd lesz elődöntő, illetve döntő, de az a holnapi nap folyamán. A középső pályák egyike Maxim Grusset és Nieuwold kiemelkedik, de Milák Kristóf talán az élen a benyúlás fog majd igazán dönteni. 21.87-tel harmadik Milák Kristóf. Nem egyéni csúcs, nem egyéni legjobb, de ettől függetlenül a harmadik hely elég lehet akár a továbbjutásra. Seremet nyerte az ukrán 21.56-tal a futamot, a második Nieuwold, és Grusset csak a negyedik, emiatt azért még lehet problémája a franciának. A világcsúcsot Cameron McAvoy tartja, márciusban úszott egy 20.88-at még Kínában. Hát ő egy teljesen más történet, és még 2009-ben Cápadrezben Frederic Bosquet 20.94-el tartja az Európa rekordot, de összességében azért ez a 21 másodperc környéki idő, amiket szoktak úszni a versenyzők. Jön az 7. futam, tehát még 2 van, úgyhogy nem jelenthető ki az, hogy Milák a harmadik legjobb idejével egyelőre döntős lenne, de a következő futamban, hogyha nem úsznak nála jobban többen sokan, akkor már meg lehet a továbbjutás az ő esetében is. Andrej Barna majd a négyesen, szerb úszó, illetve Leonardo De Plano az ötösen az olaszoktól, két legerősebb versenyző, illetve Kukushkin majd a hetesen az oroszoktól, de hát Nikita Baez, a franciák üdvöskéje is a hatoson majd megkapja a nekiáró örömújongást. Nincs olyan ember, vagy nincs olyan versenyző, aki visszalépett volna, ezt az 50 métert azért általában betartják a versenyzők, ettől azért nem szoktak visszalépegetni az úszók. Golomejev egyébként, aki 2024-ben a görögök versenyzője, nyerte ezt a versenyszámot, de hát ő most ebben a futamban még nincs jelen. Ellenben ott van mondjuk Andrej Barna, aki a négyesen lehet ennek a versenyszámnak az egyik esélyese. Hazai medencében két évvel ezelőtt ötödik helyen zárt, de átalakult a mezőny, mert például Szabó Sebastian nincs a nevezettek között, ő egyéni versenyszámban nem indult. Középen Barna jön, illetve Baez a franciáktól, és lehet a hatos pálya megnyeri majd itt a hetedik számú előkutamot a benyúlás után. Baez az első, 21-72, erősebb, mint Milák Kristóf ideje, még Andrej Barnáé is, aki a harmadik helyen zárt 21-84-jel, de a negyedik Cserutinek 21-96-ja van, szóval a hatodik helyen egyelőre Milák Kristóf, és biztosan továbbjutó, tehát ő már ott lesz a délutáni elődöntő, meg Russzénak még 400-at kell, leginkább annyitól van, vagy annyival van elmaradva Milák Kristóftól, de biztos vagyok benne, hogy ő majd tovább jut, tovább kerül. Kukushkin nagyon gyengén, csak a 22-25-ös idejével már nem fog tovább jutni. Ugye félő az ilyen szempontból a versenyzőknél, de most nem mennek ebbe bele például az olaszok, hogy 3-4 versenyzőt is indulnak, vagy indítanak. Tegnap volt erre példa 200 pillangón, hogy az olaszok, illetve a lengyelek is 4-4 versenyzővel voltak jelen, illetve 1500 gyorsan a férfiaknál a németek 3-at is indítottak, és általában itt ilyenkor az a szabály, hogy 2 mehet tovább az elődöntőbe vagy a döntőbe, úgyhogy az egyik kiesik, hiába lenne a top 12-ben is a 4 francia, csak 2 juthat tovább, és a mögöttük lévők pedig ilyenkor előrébb tolódnak. Egyelőre 6. Milák Kristóf, 21-87-es idejével, nagyon magabiztos egyelőre a magyar olimpiai bajnok, de jön az utolsó előfutam az 50 méteres gyorsúszásban, Matos Ribeiroval, a portugál a 6-oson, Bukova az 5-ösön, és Kornyev a 4-esen. Ezen az Európa bajnokságon Kornyevnek már van aranyérme, mégpedig az egyik talán, mondjuk azt, hogy legérdekesebb versenyszám volt az övé, az 50 pillangó, hiszen ott aztán tényleg be kell ugrani a vízbe, és ki hogyan gondolja, levegőt vagy vesz, vagy nem. Kornyev aztán Grusséval szemben tudott aranyérmet szerezni magának, illetve azért a 400-as gyorsváltónak is, mix gyorsváltónak is ő a tagja volt. A 8-as futamot pedig megnyeri, ha minden igaz, akkor nem Kornyev, Hribár 21-62-vel, Kornyev a második 500-addal elmaradva, még Fenonnak is jobb az ideje, mint Milák Kristófnak, aki a negyedik helyen zárt, az ötödik pedig Bukov 21-87-et, csak úgy, mint Milák Kristóf, akkor számítások szerint 11-12. Hely környékén, tizedik valójában Milák Kristóf, ami az idejét jelenti, a lényeg, továbbjutás, ott lehet majd a délutáni idejével, majd délután is ott lehet, és szurkolhatunk az elődöntőben. De Plano például kiesett, mint harmadik olasz, és Tribuncov bejött a helyére, az észtek versenyző, pedig ő csak a ötödik futamban indult el, úgyhogy ez nagy meglepetés ebből a szempontból. Seremeté a legjobb idő, Hribár a második, Kornyev pedig a harmadik helyen, de Milák Kristóba lehet, hogy van még egy 2-3, akár több tized is, mert amikor a 100 gyorson elindult, és repesztett egy 26, vagyis egy 46-87-es időt, akkor abban egy majdnem 6 tizedes változás volt az előző idejéhez képest, mert csak 47 másodpercen kívüli időt úszott. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy az összes magyar versenyző így volt eddig, de Milák Kristóf a legelső, aki bejött 47 másodperc alá, szóval az is előfordult, hogy fél másodperccel valahogy javul a délutánra, vagy éppen a döntőre. 200 pillangó a folytatásban, itt pedig Jakő Vivien, illetve Kertész Boróka a két versenyző, akiért lehet majd kicsit izgulni. Figyelem azt, hogy Milák Kristóf mennyire beszédes jelenállás szerint. Úgy látom, hogy lehet most, ha nem muszáj, akkor nem erőlteti a párbeszédet. Ez csak egy előfutam volt, úgyhogy nem akar lehet nyilatkozni, ha minden igaz. Úgyhogy továbbállt, a televíziónak nem beszél. Majd lehet, hogy a 50 méteres gyorsúszás elődöntője után, ha úgy adódik, akkor majd a döntőjét követően. De 200 pillangó a következő versenyszám. Ez az, ahol volt idő, mikor a magyaroknak jól ment. Most jelenállás szerint ugye azért ketten ott vannak, Kertész Boróka, illetve Jakő Vivien, de nem feltétlenül, ha lehet azt mondani, hogy első számú esélyesei ennek a versenyszámnak. Az olimpiákat tekintve lett volna lehetőség például mondjuk Hosszú Katinkának is diadalmaskodni, de akkor neki nem sikerült, emiatt nem vetjük rá a követ értelemszerűen. Majd a második futamban lesz Jakő Vivien, ő ott lesz fellelhető, akkor úszik majd az elődöntőért. A tavalyi világbajnokságon szinte csak a tengeren túliak voltak. Kanadai siker, Samuel McIntosh-tól, Regan Smith az amerikaiaktól lett a második, és Ausztrál harmadik hely. De Jucetti, aki a negyedik helyen végzett, még mindig csak 13 éves, most már lehet 14 lesz idén, szóval van egy kínai is ebben a versenyszámban, aki még úgy néz ki, hogy a jövőt illetően majd megrengetheti a világot. De például Helena Rosendahl Bach volt az ötödik a dánoktól, illetve Emily Richards hetedik, Ellen Walshy pedig nyolcadik, három európai volt mindössze akkor a döntőben, úgyhogy ez a versenyszám is azt mutatja, hogy azért nem feltétlenül az európaiaknak áll a zászló, hogyha a nemzetközi mezőnyt kell figyelni 200 pillangón. Az Európa bajnokságon két évvel ezelőtt Kapás Boglárka egy bronzérmet tudott szerezni, Jakabos Zsuzsanna akkor negyedik lett, de Boginak az a egyik utolsó nemzetközi érme, úgyhogy mindenféleképpen öröm lehet számára, hogy így tudott búcsúzni a nemzetközi mezőnytől. Az első futamban például a Vega Dumont az, aki egyelőre a harmadik, de Borelli vezet az olaszoktól, és Cabanyes Garcás pedig az ötösön a második helyen, ők hárman a kiemelkedők leginkább, de most csak az első két helyezett, Borelli és Dumont ment el mindenkitől, már a pillangóúszásnál tartanak a hölgyek, akkor amikor 150 méterhez érnek, és egyelőre Borelli úgy néz ki, hogy Cabanyes Garcásnak átadta a lehetőséget az első helyet illetően, nincs a lengyel Kozán, ő nem fog ebben a versenyszámban indulni. Kapás Boglárka nyert kétszer is a 200 pillangón, 2018-ban és 2020-ban, tehát Hosszú Katinkának is van aranyérme az Európa bajnokságokról még 2010-ben és 2012-ben. Úgy összességében az elmondható, hogy például a 90-es évek előtt csak a keletnémetek nyertek. Ezek nagyon ilyen fizikális erőszámok, tehát itt bírni kell leginkább nem csak lélekben, hanem testben is, és ebben általában mindig az ilyen kelet-európai országok vagy közép-európai országok jobbak szoktak lenni. Jedzierczak például négyszeres Európa bajnok, lengyel úszó, a lublini rövidpályás úszó Európa bajnokságnak ő volt az arca, de hát ugye ő is már visszavonult. Borelli megnyerte az első futamot 2.08.69-es idővel. Ez jó vagy sem, majd meglátjuk, hogy elegendő lesz-e a továbbjutást illetően. Jakő Vivien pedig érkezik. Ugye neki nem egyszerű a mostani Európa bajnokság, persze nem kell sajnálni, mert ahogy ő gondolja, úgy áll a rajthoz, de most itt majd 200 pillangón nem valószínű, hogy azért ereje teljében lenne. 2.09.42-es ideje van, a junior Európa bajnokságon egyébként megnyerte ezt a versenyszámot, azzal az idejével, ha most meg tudja úszni, akkor meg lehet az elődöntő. 200 pillangón van még egy lehetőség arra, hogy a fináléba kerülésért ússzanak a versenyzők. Jakő Vivien majd a harmadik helyen, és Helena Rosendahl Bach pedig az EB címvédő ott van a négyes pályán. Ők ketten, tehát a negy esélyesé. Valamint Emily Richards, ő majd az ötösön, de vannak itt tizen. Nulláson az ír Alana Burns-Atkin, az egyesen a svájci Fanny Borer, a kettesen Lana Pudár, és akkor Jakő Vivienné a hármas pálya ott van. hogy ő is a vízbe csobban majd, és akkor Elena Rosendahl Bach az esélyes, ő a 4-esen, 2:07:47-es idővel. Ez már azért majdnem, de még azért messze van attól, hogy hosszú Katinka szintjét megüsse. Egyelőre az Európa rekordot még mindig ő tartja. 2009-ből a cápadresszes időszak, Rómában úszta még a világbajnokságon. 2:04:27, azóta senki nem nagyon volt ott 2:05 környékén, még Mirella Garcia Belmonte Berlinben 5 évvel később 2014-ben az Európa bajnokságon Berlinben 2:04:79-el volt a legjobb, de hát Summer McIntoshon kívül nem sokan vannak, ő meg kanadai, tehát Európa bajnokságon nem fog valószínűleg Európa csúcsot úszni, egy kanadai erre még sose volt példa. Jakö Vivien a 6. helyen kezd, amikor a pillangó úszás az első ilyen lehetősége a versenyző, vagy volt az első a versenyzőknek, de amikor érkeznek a falhoz, akkor úgy néz ki, hogy nem nagyon csökken a hátrány. Jakö Vivien egyelőre a 3-as pályán feljön, ha minden igaz, nem, de az 5. helyre egy pozíciót tudott nyerni ezzel. Bach vezet, Richards mellette a 2. Gastaldi, a 6-oson el se indult. Egyelőre úgy néz ki, hogy Jakö Vivien a 3-ason kisé beragadva ott az 5.-6. hely környékén. Nem tudom, ezzel a pillangóval pedig elvileg jó barátságba kell, hogy legyen Vivi, de Kocsis Mártával olyan érzésünk van, olyan érzése lehet az embernek talán, hogy ez az EB arra van, hogy lássuk, mit próbál, mit tud valójában Vivi, mit bír el, mert rengeteg versenyszám a 4-ben is indul, és amikor valaki 1500 gyors után egy 200 pillangót tud le, az nem biztos, hogy annyira kellemes. 150 méternél 5. Jakö Vivien, az ő egyéni legjobb, mondom, 2:09:42, ha valahogy bejönne és megúszná ezt, de erre azért nagyon kevés az esély, mert jelen állás szerint akár még ebből lehet egy 2:10 belüli idő is, az biztos, hogy Bach megnyeri ezt a futamot, a 2., de az ő ideje pedig 2:08:42, Jakölihez 2:10 kívüli jócskán, mégpedig ebben a pillanatban bent a célba, 2:13:96, ez nem valószínű, hogy elegendő lesz továbbjutásra, de hát ha most nem, akkor majd egyszer valamikor. Ráadásul még az előző futamban is jobbak voltak 6-an nála, úgyhogy jelen állás szerint sem úgy néz ki, hogy a legjobb 16 közé be tudnak kerülni, főleg, hogy van még egy futam, 10. egyelőre Jakö Vivien, úgyhogy számára ez az Európa-bajnokság nagy valószínűséggel lehet, hogy véget ér. Bár a következő futamban, ha nem úsznak nála 6-an jobban, akkor meg lehet a továbbkerülés, vagy a továbbjutás, csak az a kérdés igazából, hogy mennyire bírja még ezt az egészet Jakö Vivien. 2:10:36-tal Kertész Boróka, aki az országos bajnokságon győzni tudott, talán meglepetése, de mindössze 15 esztendő sem tudta mindezt elérni, úgyhogy az egyik legérdekesebb figurája, a jövő SC versenyzője ennek az egész EB-nek, illetve a magyar csapatnak, 2010-es születésű, majd 16 esztendős lesz valójában, és hát már 16 esztendős, mert augusztus 4-én volt, úgyhogy övé a 6-os pálya, de itt is 10 vannak ebben a futamban, és akkor meg kiderül, hogy 200 pillangón sikerül-e a továbbjutás akár Jakö Viviennek, vagy Kertész Borókának. A norvég Willumsen a 0-ason, az 1-esen a német Riefenstahl, a 2-esen a lengyel Knopp, a 3-ason a görög Damasioti, Makines a 4-esen, Volsi az 5-ösön, Kertész tehát a 6-os pályán. A rajtját követően ő az, aki legelsőként felbukkan a víz felszínére, és egyből megpróbálja kézzel, lábbal magát előrébb tuszakolni. Hát mellette Kajtas Pinyó, a horvát elmegy, csak kettejük között van 14 évnyi korkülönbség, úgyhogy amikor Kajtas Pinyó már lehet a felnőttek között versenyzett, akkor Kertész Boróka épp, hogy megszületett. Maluka lett a 8-asod, és Rasmussen, a svájci, visszalépett, ő tehát nincs ott a 9-es pályán. McInnes vezet, 6. egyelőre Kertész Boróka, 50 métert követően, a forduló után, mintha jól jött volna el a faltól, a mellette lévő Ellen Walshy, akinek számomra meglepő módon, de van valahogy egy 2:07-es ideje, nagyon beragadt, és egyelőre Kertész Borókával harcolgat, ott a 7.-8. helyért valójában, de nem valószínű, hogy hitte Boróka, hogyha a mellette lévő Irrel tartja frontvonalat, illetve vagy még el is még megy mellette, akkor igazából csak idézőjelben a hatodik, mert Wolsi a hetedik helyen, aztán lehet a következő 100 méterre lesz majd igazán erőteljes. A fordulást követően McInnes vezet, a második helyen Damasioti, egyelőre Kertész Boróka 1.03.88-as 100 méterrel nyitott, ha ezt megszorozza az ember kettővel, akkor akár még egy 2.08-as ideje is lehet majd Borókának, főleg, hogyha még erre rá tud tenni egy lapáttal, de 34 másodperces 50 métert jött legutóbb, 150 méternél McInnes vezet, és Kertész Boróka már a negyedik, 34 másodpercen belül, mindenkinél jobb egyelőre Boróka, és amikor megkezdi az utolsó 30 méterét, akkor érződik rajta, hogy van még ebben egy kisebb erő, vagy felmérte annak lehetőségét, hogyha megnyomja, akkor meg lehet a legjobb 16 közé kerülés, olyannyira, hogy már a mellette lévő Wolsi is eszmélt annak érdekében, hogy lehet úszni kellene legalább az elődöntőért, és harmadik, második hely is lehet ebből akár Kertész Borókától a harmadik előfutamban 200 pillangón, megnyeri könnyedén McInnes a brité a futamgyőzelem, a második helyen pedig Kertész Boróka 2:11.62-vel nem egyéni csúcs, de ettől függetlenül reggel kötelező volt, kellett bizony, hogy egy ilyet ússzon, mert ezzel meg lesz majd akkor a továbbjutás. Jakő Vivien pedig kérdője, hogy ez a gyengébbnek tűnő és gyengébb is, ez a harmadik előfutam, ez ki tudta ellökni az elődöntőből. Jakő 18. második számú tartalék, úgyhogy ő nem lesz ott a délután folyamán. Kertész Boróka pedig a 8. idővel elődöntős. Bach a legjobb, Borelli a második, Kavanyász Gárzász pedig a harmadik. Szóval 200 méteres pillangóúszás van a hölgyeknél. Jakő Vivien a 18. helyen zárt. Kertész Boróka pedig 8. idővel elődöntős. Ugye Milák Kristófnak is sikerült tovább mennie. Férfi 50 gyorsan a 10. helyel. Hátra van még a 100 hát Rácz Zsomborral. Itt Kós Hubert visszalépett, és majd a 200 vegyes 10 óra 52 perckor egy, hát majdnem azt mondom, hogy utolsó utáni futamok egyike, de a lényeg, hogy jócskán lesz idő pihenni a 100 hát és a 200 vegyes között, szóval ott majd Kós Hubert érkezik a vízbe, és megy azért, hogy újra megnyerje az Európa bajnokságot, bár ez csak előfutam lesz 200 vegyesen. Szóval a lényeg, egyelőre 3-ból 2-en tovább jutottak, és még 2 versenyző hátra van a párizsi úszó Európa bajnokságon. A szó a budapesti stúdióé. Zaylo!

0: És fantasztikus nóták után rohanunk is vissza Párizsba, a vizesebbére, Katona Lászlóhoz.
1: Köszönöm szépen, a vízben hamarosan 100 háton Rád Zsombor, ővé majd a 8-as pálya, 200-on elindult, akkor az elődöntőbe jutott és 16-ként zárt, nagyon elfáradt már a délelőtt folyamán, ezért nem is tudott javítani az idején. Zsomborról azt kell tudni, hogy ifjúsági Európa-bajnok tavaly Somorján, Szlovákiában nyerte meg a 200 hátat, a mostani OB-n pedig ebben a versenyszámban 100 háton a harmadik helyen zárt, de például 200 háton ő ezüstérmes tudott lenni. Egyéni legjobbjának megdöntése lehet talán a fő szempontja. Ez a 1.57-56-os idő lehet talán, vagy a 54-49-es ideje az talán lehet az ő szemszögéből egy ilyen álomszerűség, hogy így reggel megúszza, bár nem egyszerű a dolog ilyenkor így korán reggel. De hát az ellenfelek is azért ott vannak, akik tesznek azért, hogy talán egy kicsit felhúzzák őt is, és tudják majd valamilyen módon őt jobb pozícióba hozni. Például Greenbank az ötösön, de még jó lett volna Braunschweig is, csak ő a kettesen nem indul el a német, és Del Signore a négyesen az olaszoktól még akár 54 másodperc körüli idővel volt nevezve, akár ő is esélyes lehet azért, hogy a futamot megnyere. Rácz pedig 50 métert követően kifejezetten gyenge rajtot bemutatva, azért megbújva a mezőnybe, egyelőre csak a 9. 9-en vannak, úgyhogy a kezdésnél már csak a folytatás jobb lehet, olyannyira, hogy a delfinezés után jól jön el, de annyira nem, hogy a mellette lévő Halberstein vagy éppen Goldin megerőzze a 7. illetve 9. helyen, de talán valahogy sikerül, nem sikerül még a futamban sem feljönni, úgyhogy majd a 9-ként fog zárni. Talán az 54-49-et sikerül megdönteni, ugye ez az országos bajnokságon úszta, 55-46, 8. hely valójában, de nincs továbbjutás, mert 8., és ez az 55-46 egyelőre úgy néz ki, hogy nála még 6-an jobbak az előző futamból, és jelenleg ugye meg 8-an, tehát az azt jelenti, hogy 14. egyelőre Rád Zsombor, de még van 3 futam, úgyhogy ebből nem valószínű, és nem lesz továbbjutás az ő esetében. Ugye 100 háton indulhatott volna Kós Huber, de végül nem vállalta ennek a lehetőségét, hanem majd 200 vegyesen lesz fellelhető. Úgyhogy az a tudat, hogy Rád Zsombor nem folytatja, az elég valószínű, hiszen időeredménye 55,46 század másodperc. Ő a 100 méteres hátúszásban nem lesz jelen, nem lesz ott a folytatásban, de majd jön a 200 vegyes Kós Huberttel 10 óra 52 perckor, úgyhogy addig még van egy kis idő, akár zenére, mi egymásra. Párizs egy rövid idei búcsúzik, a szó a budapesti stúdióé.
0: 10 óra 13 perc a pontos idő, köszönjük szépen egyelőre Katona Lászlónak, és ahogy ő is mondta onnan Párizsból a helyszínen, egy picit zenéljünk, aztán lesznek itt hírek, és majd még természetesen kapcsolunk vissza helyszínre, Párizsba a vizes EB-re, úgyhogy addig szóljon egy kis nóta.
2: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áldozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
5: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
6: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
7: És szerintem zseniális ez a szöveg.
8: Ez überelhetetlen.
5: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
5: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: A Vasas fordított Kispesten és a tabella élére ugrott. Óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az erdőtüzek miatt. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
9: A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. Így 8 ponttal vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes a 11. helyen áll a tabellán. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. Egyéni csúccsal a 4. helyen zárta az 1500 méteres gyorsúszás döntőjét Jaköl Vivien a párizsi Európa-bajnokságon. Kós Hubert és Márton Richárd is egyéni rekorddal jutott be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Márton összesítésben a második, míg Kós a 4. legjobb lett. 1500 méter gyorson pedig Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is ott lesz a fináléban. Selánszky Petra viszont címvédőként 400-addal lemaradt a női 50 méter gyors fináléjáról. Milák Kristóf ma délelőtt előfutamában 3. helyen végzett, összesítésben pedig a 10. idővel középdöntőbe jutott 50 méter gyorsan. A nőknél 200 méter pillangón Kertész Boróka is ott lesz a középdöntőben, Jaköl Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, akár csak 100 háton Rácz Zsombornak sem. Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Priszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású 4-es futamában a 4. helyen ért célba, és az 5. idővel biztosította helyét a fináléban. A hétpróbázó Kriszt Sarolta 4 versenyszámot követően a 11. helyen áll, még Szűcs Szabina a 18. helyről várhatja a mai folytatást. Marozsán Fábián az első játszmát még megnyerte, végül azonban 3 szetben kikapott az amerikai ellenfelétől Cincinnatiben a kemény pályás tenisztorna első fordulójában. Fucsovics Márton korábban válsérülés miatt feladta a francia Altman elleni összecsapását, míg a nőknél Bondár Anna és Udvardi Panna is a nyitókörben búcsúzott, egyesben így nincs már magyar versenyben Cincinnatiben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Megkezdték Paksnál a bárkák irányított süllyesztését a dunai vízszint emelése érdekében, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Jelenleg a paksi vízállás mínusz 122 cm, a Duna apad. A mostani előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízszint, aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani. Fokozott óvatosságra inti a külföldre utazókat a külügyminiszter az Európában pusztító erdő- és bozóttüzek miatt. Orbán Anita emlékeztetett rá, hogy az elmúlt napokban Horvátországból, Szerbiából, Montenegróból, Görögországból, Alsó-Ausztriából és Európa más térségeiből is érkezett jelentés kisebb-nagyobb tüzekről. A horvátországi helyzettel kapcsolatban közölte, a tűzoltók ellenőrzésük alatt tartják a tüzeket, amelyek lakott területet nem veszélyeztetnek. A konzuli szolgálat éjszaka 170 hívást fogadott. Ma délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőterén. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat, Olaszország 5. legforgalmasabb légi kikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezrei rekedtek Szicílián, többen napokat töltenek a Catániai reptér termináljában. Indonéziában már legkevesebb 20 halálos áldozata van a hajnali 7,7-es erősségű földrengésnek. Több épület és lakóház is összeomlott. A helyi katasztrófavédelem vezetője elmondta, 6 sérültről tudni, további 2 ember pedig a romok alatt rekedt. Mentésük jelenleg is tart. A korábban kiadott szökőárriasztást időközben visszavonták.
0: Közlekedés.
9: Több jármű ütközött össze az M7-esen Martonvásár és Kápolnásnyék között a Balaton felé. A 36-os kilométernél egy sávon halad a forgalom, a torlódás több mint 10 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
9: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél többfelé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.

0: ma.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Sport délelőtt pedig folytatódik méghozzá Halász Bencével, aki friss Európa bajnokunk férfi kalapácsvetésben, aki pedig vele beszélgetett, az nem más, mint Csisztus Zsuzsa.
3: Érdekes dolgot mondott a mestered, azt mondta, hogy ő azt a dobást, amit itt most sikerült Birminghambe elengedned, ezt a bizonyos 84-25-öt, ő tavaly várta. Tehát ő úgy érzékelte, hogy tavaly már együtt álltak ezek a dolgok. De milyen érdekes az élet, hogy ezek szerint erre az egyéves plusz munkára még szükség volt ehhez.
4: Valóban, ezt nekem is említette, és én is így gondolom, hogy vagy a pakliban, abban a bizonyos pakliban, ez tavaly sokkal jobban benne volt, főleg Tokióban, ott egyszerűen olyan edzés eredmények voltak, hogyha még ennél nagyobbat dobok, szerintem, tehát meglepődünk, de mondtuk volna, hogy hát igen, ez úgy várható volt. Most viszont ez az idei edzés eredményre, ez egy extra teljesítmény, azt kell mondanom. Viszont azt is nehéz összehasonlítani az almát a körtével, mert oké, mind a kettő világverseny, mind a kettő nagyon fontos, de az mégiscsak szeptemberben volt. Tehát egy hónapnyi fölkészülés még, vagy egy hónapnyi formában hozzá, ez már olyan brutál különbségeket tud csinálni, olyan brutál különbségeket tud tenni az emberrel, hogy ezt nehéz elmondani. És hogyha visszanézzük, tavaly valami hasonló időpontban volt a Gyulai Memorial, mint most. Most az Európa bajnokság. És ha megnézzük, gyakorlatilag hasonló formába kerültem, mint arra.
3: Ez így van, és hát ugye akkor így ebből, ha szabad azt a teljesen logikus következtetést levonnom, hogy azért szeptemberben lesz itt ám egy atlétikai világdöntő, úgyhogy a formába kerüléshez még ilyen alapon van még egy pár heted, de ne szaladjunk egyre előre, mert ez természetesen még most előttünk van, és most még nagyon jó ringatózni ebben a mostani Európa-bajnoki aranyérmed fényében, meg egyáltalán ahogy ez megszületett, mert ez tényleg egészen fantasztikus volt látni, és engedd meg, hogy még egy picit utaljak arra, amit a mestered mondott, aki azon túlmenően, hogy ezt a dobást szintén a tökéleteshez közelinek nevezte, de ő azt mondta, hogy szerinte egy pályafutás alatt nagyjából 5-6 ilyen dobás jut egy élversenyzőnek. Itt a kérdés az időzítés. A kérdés tehát az, Bence, hogy szerinted most itt ez az időzítés, ez egy olyan alap lehet-e a jövőre nézve, hogy a előtted álló következő nagy világversenyeken megtaláld újra ezt az érzést, ezt a teljességet?
4: Ebben mindig nagyon nehéz bízni tovább, ugye, hogy hú, ez jövőre is sikerülni fog. És ez most egy ilyen kis, hát személyes vagy családi titok, hogy azért, de amit el fogok mondani. Az viszont nem titok, hogy ugye az él sportolóknak nagyon sokszor elege van, nagyon sokszor kicsit belefáradnak, meg már így elvesztik a hitet, amikor már a 6.-7. hónapja az alapozást csinálják, még nem látnak versenyt, és ki se tudja nyitni a szemét, mert olyan fáradt, menni se tud. És ez is idén velem eljátszódott. Április, május, június, ez nagyon nehéz időszak volt számomra. Igazából a versenyeken ez azért nem mutatkozott meg, mert ugye április-májusban nem igazán volt verseny, talán júniusban pedig már kezdett jobb lenni a szitu. De az történt velem, hogy egyszerűen hazamentem, és mondtam, hogy én már nem bírom. Tehát olyan fáradt vagyok folyamatosan, hogy én már így ezt nem akarom csinálni. Ki szeretnék már egy kicsit pihenni, és akkor édesanyám felhívta rá a figyelmem, hogy kisfiam még tartsák ki egy kicsit, nem sokára ennél könnyebb lesz, a maca meg egy zseni, ezt szó szerint idézem, maca meg egy zseni, tudja, hogy kell 83-at dobni. Meg fogja tanítani, csak tartsák ki. Tehát, hogy ilyenkor utólag könnyen beszél róla az ember, hogy ezeket a tanácsokat kaptam, de azért azokat a bizonyos tanácsokat abban a bizonyos helyzetben nagyon nehéz úgy elhinni, meg tovább kapaszkodni bele, amikor tényleg egyszerűen olyan fájdalmakat él át minden nap az ember, meg olyan fáradt, hogy legszösebben csak mumifikálódna 2 hétre.
3: Igen, de tudod, ebben az is benne van, amit most említettél, hogy azért mennyire fontos az, hogy egy szülői meglátás egy más perspektívát képes megmutatni, és amit mondasz, hogy persze azt azért el is kell hinni, és abba kell tudni kapaszkodni, és hát ahogy az életbe bizonyította, igaz volt ez a meglátás.
4: Igaz volt, meg hát tényleg itt az egésznek a mondani valója tényleg az, hogy bízzál benne. Uh-huh. És nem azt mondom, hogy nem bíztam, de azért úgy már úgy kezdett elegem lenni, jaj, hát miért nem jön már? Uh-huh. És azért csak megjött az, aminek meg kellett. Szóval tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, meg is köszöntem, nem csak a... Tehát én nem tudom, én meg szoktam köszönni a versenyek után a macának, hogy köszönöm, hogy foglalkoztál velem, meg hogy továbbra is foglalkozol, meg ez is hozzájár szerintem.
3: Bence, ezért is tisztelünk téged annyira. Én azt hiszem, hogy te megjelenítesz valóban az élsportban egy olyan jó értelembe vett, ha szabad ezt mondom, old school stílust, amit szerintem mindenkinek csak ajánlani lehet. Tehát ez az együttműködés, meg ahogy ti dolgoztok, ez tényleg párját ritkító. Beszéljünk most egy picit arról, ugye, hogy azért ez a azt mondjuk, hogy új országos csúcs, de az országos csúcs nyilván mindig azt jelenti, hogy új. Ez azért egy 23 éve meglévő Annus Adrián által meg korábban meglévő csúcs megjavítását jelentette, ugye neki 84-19 volt. Van-e ebben a tekintetben ennek a mostani aranyéremnek talán egy külön íze, hogy ez ráadásul egy új csúccsal párosul?
4: Ugye a bajnokságok, ezt szoktam mondani, meg ezt szoktunk mondani, a bajnokságok azok címre mennek. Itt most a legelső és legfőbb cél az volt, hogy a cím, amit nagyon régóta óhajtunk már mi is, a szurkolók és az egész atlétikai társadalom, az meglegyen.
3: Uh-huh. Ez az aranyérem. Ez meglegyen.
4: Ez az aranyérem. És az, hogy ez párosult gyakorlatilag egy országos csúcsán, az csak még édesebbé teszi igazából az örömünket, de tényleg nem ez volt a fő cél, de nagyon örülünk neki, hogy sikerült természetesen, és külön köszönöm Adriánnak, aki ugye itt volt, mint Ármin edzője, hogy ő leszaladt el a látóról, és ő volt igazából oda kiabált nekem, hogy engedjen meg, hogy ő legyen az első, aki gratulál, szóval ez nagyon szimpatikus volt tőlük.
2: Halász Bencének, innen is gratulálunk még egyszer Halász Bencének, az Európa bajnoki címéhez férfi kalapács vetésben. Csisztu Zsuzsa kérdezte Halász Bencét. Most pedig akkor robogunk is vissza a helyszínre, ahogy ígértük, a vizes EB medencés úszó helyszínére, méghozzá Párizsba, Katona Lászlóhoz.
0: Köszönöm szépen, 200 méteres vegyes úszás a férfiaktól, és majd jön az ötödik futam, amelyben lesz Kós Hubert. A négyesben nincs, még egy apró hír, hogy Rács Zsombor 100 háton 41. helyen végzett, nem jutott tovább, innen Kós Hubert visszalépett. A négyes számú futamban, 200 vegyesen pedig már azért nagyobb nevek vannak, ami azt jelenti, hogy Duncan Scott a négyesen, Max Litchfield például a hármason, a két brit, Alberto Razzetti pedig az ötösön, és a hatoson például a román Badea, de nincs Leon Marsan, a világcsúcs tartó, aki Szingapurban az elődöntőben úszta az 1.52.69-es idejét, ami egyben Európa rekord is, de az EB csúcsot még mindig Cselászló tartja 2012-ből, Debrecenben úszta az 1.56.66-os idejét. Nem valószínű, hogy sokáig megmarad majd lehet ez a csúcs, mert Cserbánkov például az első előfutamok egyikében 1.58.16-ot úszott. Ha úgy adódik, akkor azt a röpke másfél másodpercet azt lehet a délután vagy az este, holnap este folyamán le tudják az urak majd faragni. Főleg úgy, hogy ez a negyedik futam papíron erősebb, mint az előző volt. Duncan Scott 100 métert követően a hátúszáson túljön a mellúszás részével. Itt lehet, hogy azért ő egy kicsit előrébb tud majd kerülni, és mindenkire egy testhoz tud majd verni. De felette Hugo González is jól jön, illetve a másik brit, Max Litchfield. Ők ketten tartják egyelőre a lépést, de azért tisztes távolságban vannak egyelőre az élmezőnyben előlévő Duncan Scott-tal szemben. Razzetti pedig ott a negyedik, ötödik helyen egyelőre, de valószínűleg ő majd a gyorsúszásán tud egy kicsit feljebb jönni. Aztán fordul most Scott az utolsó 50 méterére, nem lesz azért ebből nagy valószínűséggel tényleg most olyan nagy rekord. Tehát még azért Cseh László nem aggódik, hogy a saját EB csúcsát megdönti-e valaki, de azért egy tisztességes időeredményt fog majd véghez vinni Duncan Scott, aki egy test hosszal megveri a mezőnyt, és ad Litchfieldnek, illetve Gonzáleznek is jócskán, bőségesen. Duncan Scott a célban 1.57.51. Na, itt azért már érződik, hogy egy másodpercen belül lesz hamarosan akár Scott, illetve a többiek is hamarosan. A Cseh Lászlónak az időeredménye az már egy kicsit azért veszélyben van. A második helyen Max Litchfield, harmadik pedig Hugo Gonzalez. Ők is még két percen belül, de a negyedik helyen lévő Jan Csejka is bejött, meg Razetti is két percen belül. Ennyi kell minimum azért, hogy a továbbjutás meglegyen, de hát Kossuth mégiscsak ennek a számnak a címvédője. Nem lehet probléma a továbbjutását illetően. Valószínűleg egy könnyed, bemelegítő jellegű 1.58-at fog majd teljesíteni. Erre jócskán megvan neki a tudása, az ereje meg mindene, mármint Hubinak. Ő az előző világbajnokságon harmadikként zárt, akkor Marsan lett a világbajnok, Kacasz a második, és az a Duncan Scott, aki most jelenleg a legjobb idővel vezeti a rangsort. Ő akkor negyedik lett, tehát Kós Hubert még nála is jobbat ment, majdnem egy másodperccel. Hubert majd a négyesen fog úszni, és a legutóbbi EB-n pedig, amikor megvolt a lehetősége Kósnak, hogy aranyat nyerjen, az megtörtént, hiszen ott akkor ő győzött, annyira nem magabiztosan, de Ron Polonszkit, az izraelit maga mögött tartva, és Török Dominik akkor negyedik lett. Azóta Török Dominik nincs például ezen az EB-n, sokan mások nem kaptak lehetőséget, mert Sós Csaba szövetségkapitány azokat küldi a vízbe, akik tényleg döntő esélyesek, érem esélyesek. Kós Hubert 2022-ben is megnyerte az EB-t Rómában, 24-ben Belgrádban is, és most erre készül itt Párizsban. Kétszeres Európa-bajnok már itt Párizsban. A harmadik aranyérme az lehet, a 200 vegyesen elvárható lehet, mert nincs Leon Marsan, úgyhogy a nagy párharc ilyen formán elmarad itt, de majd 200 pillangón. A nullás pályán az osztrák Giefing, az egyesen a holland Janssen, a kettesen az izraeli Glivinski, a hármason a Brit Jones és Kós Hubert, a négyes pályán pillangóval kezdenek az urak. Az ötösen az orosz Borodin, a hatoson egy másik brit, Thomas Dean, Stupin a hetesen az oroszoktól, egy izraeli Ben Shitrit a nyolcasan és az ír Kassina a kilencesen, tizen vannak tehát a mezőnyben, nem lépett vissza senki. Hubert vezet 50 métert követően, és jön az a hátúszás, amiben meg aztán végképp nagyon erős Kós, még ha 50 méterről van szó akkor is, úgyhogy itt lesz nagy az előnye valójában. A mellette lévő Evan Jones mellett már el is megy, és annyira látványosan szeli a habokat, és egyre többet és többet ad neki, már egy test hossz az előnye Kós Hubertnek. Ő azért tényleg esélyes arra, hogy az Európa-bajnoki rekordját meg tudja dönteni, de akkor legalább magyarnak adja oda majd a képzeletbeli stafétát Cseh László Kós Hubert személyében. Scott és Litchfield az előző futamból még nem biztos, hogy tovább megy, mert itt is van két brit versenyző. Egyelőre az élen Kós Hubert, 100 métert követően jön a mellúszás. Előfordulhat azért, hogyha egy OB-n elindulna mondjuk 100 méteres vagy 50 méteres mellúszásban, azt is megnyerné Kós Hubert, mert papíron ez a leggyengébb száma, de minden egyes magyar úszónak, de tartja az egy test hosszas előnyét, és hogyha lenne Leon Marsan, akkor mondjuk ezen az 50 méteren mellúszásban azért lehet elmenne a többiek mellett jócskám. 150-nél Kós az élen, majdnem egy másodperc az előnye Evan Jones-szal szemben, és jön az utolsó 50 méter gyorsúszás, de itt már látszódik azon a Kós Hubert féle úszáson, hogy valahogy menjen tovább, nem akar erőlködni, látja, balra, jobbra is tud tekinteni, inkább jobbra néz, hagyja, hogy megnyerje a futamot a mellette úszó Evan Jones, hogy elmondhassa magáról, hogy legyőzte az olimpiai világ és Európa bajnok Kós Hubertet, sőt, Borodin, aki az első helyen végez, 1.58.82-es ideje van Kós Hubertnek, hát ezzel igazából ott nem tudom, hogy a 6.-8. hely környékén jut tovább, de a záró 50 méterén Evan Jones több mint fél másodpercet adott neki, úgyhogy Kós Hubert szinte egy helyben állva ment be a célba. De Kós Hubert 8. idővel döntős, a lényeg, hogy ott van, megvan neki, a két brit közül Scott és Litchfield került tovább, ami azt jelenti, hogy valójában 7. idővel Kós Hubert az elődöntőbe kerül. Hát könnyedén, de azért legalább ott van, de lesz majd neki még este lehetősége 200 pillangón a fináléban jelen lennie, de a mai nap csak annyi, hogy akkor Kós Hubert tovább jutott könnyedén 7. idővel 200 vegyesen, Rácz Zsombor 106-on 41. lett, 200 pillangón Kertész Boróka 8. idővel elődöntős, Jakö Vivien pedig a 18. helyen végzett, 50 gyorson Milák Kristóf pedig a 10. idővel elődöntős. Ez a vérelőtti program, majd este jövünk 18 óra 30 perctől, Párizs búcsúzik, a szó Budapesté.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Rédli Andrással megyünk tovább, aki egy riói hős, mondhatni 2016-ról, az olimpiáról. Aki kérdezte az emlékeiről, az nem más, mint Elpap István.
2: Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András, szeretettel köszöntelek. Szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Olimpiai bronzérem Boczko Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
3: Nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki lehetetlen volt. Bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvettük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi megküzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a francia vívás, párbajtővívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümiével, Borrellel, úgyhogy nekik át a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiélezett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
2: Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pástra.
3: Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a Párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzérem.
2: Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Boczko Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál olyan nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő három ember közül.
3: Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összejött a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd. A másik pedig olyan, mintha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni. Hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
2: Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénén, ahol hát Boczko és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Boczko Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Boczko. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg, nektek mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
3: Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekinte az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktél meggyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és joggal lehet az. Egyébként én meg a Boreltől kaptam ki a 32-ből, ami szintén érinthetetlen volt azon a versenyen, a csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmest tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha velük kellene vívni. Tehát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
2: Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
3: Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük, pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs vívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek Rióban.
2: Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze a kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, miten valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
3: Hát, hogy nem. Most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találtuk, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen, és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. De itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
2: Erről nincs szó, persze.
3: Nagyon hamar estekedek a túlsok, ez volt a baj, meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
2: Egy olasz ilyenkor olasz lefekszik és fogja a bokáját 6 percig, nem?
3: És utána beadja a győztes túst.
2: Hát mint Montano, nem csíknek.
3: Mert a Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál meg egy soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi igazán nagyon nehéz ebbe állást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, és hogy kell megoldani. Ez a látom.
2: Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
3: Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt abban az évben a férfi párbajtőrcsapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni, nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen nyilvánvaló, mert ez ilyen a versenysportnak ez a lányoldala.
2: Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy tusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
3: Én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játékot. Ja, tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érző ezt a férfi párbajtő csapat.
2: Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évben legyen, tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyonomta a hazai pálya, ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok, mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
3: Két budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 közé jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bocskó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairweilentől 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 közé jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ba vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világnak is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt, viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag maga biztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
2: Menjünk vissza egy picit Rióba, mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni, Rióba mennyire volt módod, amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad a, ugye 8 aranyat nyertünk, ebből 2-t vívó, tehát azért még a közvetlen környezetedből is, ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
3: Értelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfió füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judósokkal, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a német ország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért levertettem magam a végén.
2: Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ezért visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat miatt újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom, mibe...
3: Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jól kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdősport, sőt, az
2: hát
3: is.
2: Hogyne.
3: Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdősportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni a munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztében.
2: Na hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni? Mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
3: Hát igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja, és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokba, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. De egyébként én így álltam neki a Borelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
2: Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
3: Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt,

0: hiszem 64-es tábla volt, az első asszonyát nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jöttem be, szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett, és... Tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
1: Hát az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első asszó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, a fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy egy-két együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettanal van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
0: Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most ha jól emlékszem, akkor például Kulcsár Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
1: Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társas játékba se gyerekkorom óta, meg egy láttengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek, és onnan adott 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem a olimpiai aranyéremért volt a tétes, de egyébként megnyert. Pont a döntőben. Így van. 15-13-ra vette a boászt, az volt a legkönnyebb asszója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is a olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
0: Meg Athénba is.
1: Ja, persze, igen. Csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez
0: az ja.
1: 25 év, vagy nem is tudom. Igen, pont 25 év. Úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
0: Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm. Egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
1: A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
0: De főhelyen?
1: Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kisiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
2: Elpap István kérdezte Rédli Andrást az elmúlt percekben.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Szép napot, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Hasonló a téma a 2016-os Riói olimpia, most pedig Márton Anita lesz, aki válaszol.
2: A 10 évvel ezelőtti 2016-os Riói olimpiára emlékezünk Rédli Andrással. Akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtő csapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzéremről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés Riói bronzérmese. Szia!
3: Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már van, amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
3: Igen, mondhatni, pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. Így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
2: De a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett. Csak a rendkedvéért 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et. Ez azért érdekes, mert megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
3: Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt az, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
2: Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
3: Éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgy mond, hogy a verseny előtti utolsó lökőedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam, egyszerűen alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, amíg nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem, és hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
2: Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobta egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
3: Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valeri Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb nyolcba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michel Carternek is átvenni a vezetést Valéry Adams előtt.
2: Ja, hát az egy nagy pillanat volt, mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valéry Adamset, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
3: Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióban is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
2: Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
3: Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michel Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
2: Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, Tiszko kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy egy óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
3: Hú, hát nehezen.
2: Hát eleve mindenki téged akar áttörelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
3: Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb hat közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már azt is sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
2: Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adamst, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
3: Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valeritén sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes fedett pályán, a Valéry volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk. Pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valéry üdvözöl. Úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
2: Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban is, ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. és de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korba vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
3: Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az
2: más.
3: Olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már elevetető, kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik ilyen legligabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és egy
2: Bolt.
3: Brit lépett, hát de meg egy, nem is egy Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt, tehát hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás, tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióba is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni, tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szívesen, hogy is kell ezt megélni.
2: Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
3: Igen, igen, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
2: Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
3: Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. De olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam úgymond a földön maradni két lábbal, hiszen egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik fenén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márta Nanita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
2: Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fegyetpás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márta Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
3: Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen, úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
2: Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
3: Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi is jelentkeztünk be úgy mond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldöttgyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától, én 23 évig ugye benne voltam az atlétikába, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
1: Kedves hallgatók, Elpap István kérdezte az elmúlt percekben Márton Anitát.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Búcsúzik a kommentátor Katona László, illetve a társ műsorvezetők Károly Andrea és Patai Gergely nevében a műsorvezető Szalai Kristóf. Az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, most pedig következik a Sporthely Nyágúj Gergellyel. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

0: Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy újabb, a közelmúltban reflektorfénybe került sporttal ismerkedünk meg. Sokaknak azért nem lesz idegen maga a játék, az idősebbek talán még a kocsmákban, a fiatalabbak pedig a tévéközvetítésekből egészen biztosan találkoztak már a biliárdozás fogalmával. A középkorban a brit és a francia királyi udvarban már közkedvelt játék a 20. században kezdett el felvirágozni világszerte, és a biliárd végül 1998-ban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert sportág lett. És, hogy bizony komoly sikereket is el lehet érni a biliárdsport különféle szakágaiban, arról két magyar fiatalember, Révész Bulcsú és Szolnoki Olivér révén győződhetett meg a közvélemény. Hallgassák meg az ő történetüket, és látogassunk el a magyar biliárdsport egyik vidéki bázisára. Ez itt a Sporthely, és most már Petre Gáborral beszélgetek, és itt vagyunk Pécsen, az ország legújabban átadott biliárd szalonjában, a Klub 68-ban. A közelmúltban Szolnoki Olivér révén a közvélemény is megismerkedhetett azzal, hogy igenis vannak sikerek, és van magyar biliárdsport, hiszen ugye a Csengtúi világjátékokon elért győzelme után mindenki jobban szemügyre vehette, vagy a szem elé került a biliárd. Ugye te ott voltál Csengtúban, hiszen ugye te vagy a Magyar Biliárdszövetség pulszagágának elnöke, illetve a pécsi csapatkapitánya. Így pár héttel később hogyan tekintesz vissza Csengtúra, hiszen azért ez egy hatalmas nagy siker volt, nem csak Olivérnek, de az egész magyar biliárdsportnak.
1: Igen, azon szerencsések közé tartoztam, akik a helyszínen lehettek. Három fős csapatunk volt kint Csengtúban, Olivér, Vincent Gomez az edzője, illetve én teamleaderként próbáltam segíteni, amit csak tudtam, hozzátettem. Így pár héttel később is óriási siker még, és tényleg abban bízva, hogy talán mérföldkő ez a sportágunknak, egészen különleges, nem is esélyesként nyerte meg Olivér. Úgyhogy ez egy nagyon szuper teljesítmény volt.
0: És ugye Olivérrel beszélgetünk, ezt is hallhatták a kedves hallgatók, és ugye ő is megemlítette, hogy ő Veszprémben egyedül készül. Amikor arról beszélgetünk, hogy milyen most jelenleg a magyar biliárdsport és a pool szakág, hiszen ugye majd ezt is egy picit tisztába tesszük rövidesen, hogy egyáltalán milyen játéknemek vannak biliárdban. Ő ugye Veszprémben egyedül készül, illetve most említetted az edzőjét, aki nem magyar származású. Hogy állunk most ilyen szinten, tehát ugye most Pécsen vagyunk, ez a biliárdszalon, ez néhány hónapja nyílt. Mennyire ismerik egyáltalán az emberek, a közemberek a sportot, mint hogy biliárd?
1: A közember, én úgy gondolom, hogy játékként ismeri elsősorban. De játékként egy nagyon szerethető és egy nagyon népszerű foglalatosság. Aki fogékony a kombinatív, mentális, ügyességi játékra, az megláthatja benne a sportnak a lehetőségét. És ez biztos, hogy egy egészen különleges élmény ezt a játékot űzni. Hát Magyarországon jelenleg Szeged és Pécs, ugye most a fő bázis, illetve nagyon bízunk benne, hogy a főváros megerősödve tér vissza a vérkeringésbe. Nagyon sok kezdeményezésünk és munkánk van most abban, hogy nemzetközi szinten minden kategóriába bemutatkozzon a sportágunk. Ez alatt azt kell érteni, hogy 13 év után újra junior válogatott indult Szlovéniába kora nyáron, ahonnan már sikerült egy meglepetés érmet elhozni Farkas Antóniónak, illetve a csengdui esemény az ugye önmagáért beszél, és jelen pillanatban a szenior válogatott készül föl Holland Európa-bajnokságra. Nagyon bízunk benne, hogy a felnőtt válogatott is jövőre meg tudja mutatni magát az Európa-bajnokságon.
0: És ugye, ha már a helyről beszéltünk, a Klub 68-ról Pécsen, valóban, ahogy ezt említetted is, ez egy játék, és a legtöbben azért szerintem találkoztak társasági biliárddal és szórakozással. Nyilván itt most megnyit ez az új hely. Ugye 6 bowling pályával, 8 biliárdasztallal várja az ide látogatókat, természetesen van csocsó és darts, tehát minden, ami egy tipikus biliárd szalonból szerintem az embereknek ismert, az itt megtalálható. És ugye nagyon könnyen, ahogy említetted is, átfedés lehet a kezdetelési sportból a profi sportba, de mi kell egyáltalán ehhez, és ugye ha már arról beszéltünk, hogy itt 8 asztal van, ugye itt csak pool asztalok vannak, ezt is egy picit tegyük tisztába, segítsünk a hallgatóknak, hiszen azért a biliárdnak nagyon-nagyon sok válfaja, vagy nagyon-nagyon sok szakága és játékneme van.
1: Így van, magának a biliárd sportnak 3 vagy 4, nyugodtan mondhatjuk 4, és én már az 5. is beköszönt, 5 játékneme létezik. Ugye a snookert is meg talán a legtöbben, mert a televízióban nagyon sok közvetítést lehet látni róla. A pool biliárda, amit talán a legtöbben űztek már és közvetlenül ismernek.
2: Mondhatjuk azt, hogy a kocsmabiliárd, bocsánat.
1: Úgy mondom, a kocsmabiliárd utóda. Nem szeretem, ha így hívják, mert sokkal több ez a játék annál, de valamikor az volt az elődje. Igen, igen, és van egy úgynevezett karambolos biliárd, amit talán a kívülállók úgy láthatnak, hogy hiányzik a lyuk az asztalról. Ez az egyik legnehezebb, legkombinatívabb játék. És egy új válfa is megjelent, a Hayball névre hallgat. Ez valahol a snookernek és a pool biliárdnak a keresztezése. Kínai biliárdként is lehetett hallani róla.
2: És ugye Kojsza Zoltánnal, sokszoros magyar bajnok, snookeressel is beszélgetünk az adáson belül. Ő most jelenleg éppen Kínában egy Hayball meghívásos versenyen tartózkodik. De akkor egy picit ragadjunk még itt meg a pool biliárdnál, hiszen ugye említettük azt, hogy Szolnoki Olivér megnyerte biliárdban a Csengtúj világjátékokat. Ő egész pontosan milyen játéknemben játszott, és milyen játéknemek várják mondjuk az érdeklődőket, ha biliárdozni szeretnének?
1: Olivér a pool biliárdból is a 10-es játéknemben nyerte meg. Ez egy sokkal technikásabb és sokkal nehezebb játék, mint a csíkos fekete ismert játék egyik fajtája. Ez a játék nem golyócsoportokra van bontva, hanem számsorrendbe kell elrakni a golyókat, vagy legalábbis számsorrendbe kell meglőni. Viszont a 10-es játék egy olyan nehezített játék, amely ahol minden golyót meg kell mondani, hogy melyiket hova lőjük, mert így a szerencsefaktor gyakorlatilag teljesen ki van zárva.
2: És ha már többször szóba került Szeged és Pécs, illetve Budapestet, reméljük, hogy visszakerül a magyar pool biliárd és a biliárd kerékvágásába vagy rendszerébe. Ugye itt azért azt se titkoljuk el, hogy ma két csapatbajnoki mérkőzés is lejátszódik, hiszen a Pécsen négy nemzeti bajnokságban induló csapat is van, ugye egy NB1-es, egy NB2-es és két NB3-as, tehát igen komoly bajnoki rendszer van. Ma épp egy budapesti csapat jön az NB1-eseknek és egy szegedi az NB3-asokhoz. Tehát azért elmondható, hogy itt igen komoly a klub élet.
1: Igen, tulajdonképpen pontosan ez is volt a helynek az egyik fő célja, hogy ezt a klub életet tudjuk építeni, tudjunk a versenyzőknek különböző szinteken lehetőségeket adni a fejlődésre. Ezért is van az, hogy kettő NB3-as csapatunk van, mert a kezdő újonc lelkes játékosok ott próbálják ki magukat, és ott kezdik el megismerni a játékot. Aztán, ahogy fejlődnek, úgy léphetnek följebb, akár csapatszinten is, egyénileg is. Most itt Pécsen egészen különlegesek a lehetőségek arra, hogyha valaki érez magába egy sportolói affinitást, hogy ő versenysportolni szeretne, akkor a biliárd például egy alternatíva lehet.
2: Ha esetleg most valaki az adás kapcsán kap kedvet a biliárdozáshoz, akkor mik a lehetőség, és nem feltétlenül csak Pécsen vagy Szegeden, hanem akár a fővárosban, akár bárhol az országban, milyen segítségre számíthat, vagy egyáltalán hogyan induljon el?
1: Talán a legegyszerűbb, hogyha a poolszakák.hu oldalra rákattint, és a kapcsolatoknál láthatja Magyarország összes egyesületét. Ott címek is vannak, így helyileg könnyen megkeresheti a hozzá legközelebbi helyet. Budapesten is rengeteg biliárdozó van, Pécset, Szegedet említettük. Nagyon pozitív dologként éljük meg, hogy kezdenek megjelenni a hivatalos oktatási helyszínek. Tehát ezek a helyek már edzővel képzett, nagyon magas szinten játszó játékosok segítségével sokkal gyorsabban el tudják sajátítani a játékot az ő segítségükkel.
2: Örök kérdés, hiszen ugye pontosan tudjuk, hogy Magyarországon mindig is mindenhol mindent olimpiai érmekben és olimpiai szereplésben számoltak és számítanak. Mekkora annak a realitás, hogy esetleg a biliárd, ami roppant népszerű az egész világon, az olimpiára is felkerülhet?
1: Én nagyon bizakodó vagyok. Óvatos is vagyok, és bizakodó is. Soha nem szabad azt mondani, hogy nem lesz olimpiai sportág. Nagyon érdekes tapasztalás volt, amikor Csengduba a világbajnoki döntő snooker játékos hozta be a lángot a rendezvényre. Ez azért sok mindent elárul a szándékról, a világ szándékáról, hogy mennyire komolyan veszik ezt a sportágat. Úgyhogy én nagyon szeretném még látni ezt a sportot magasabb szinten.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és most már Szolnoki Olivérrel beszélgetek. Ugye elmondható rólad, Olivér, hogy a csengtui világjátékokon elért sikereddel tényleg reflektorfénybe helyezted a magyar biliárdsportot. Te hogyan élted meg ezt a sikert?
1: Nagyon nagy siker volt ez számomra is, talán eddigi karrierem legnagyobb sikere. Ugye előtte nyertem már Eurotourt, Európa bajnokságot, de azért erre a versenyre csak 12 ember jutott ki, szóval Európából vagy Európa bajnoki első, második hely, vagy a kvalifikáció zárásakor az Eurotour ranglista első hely, és ennyi. Szóval már alapból kijutni is nagyon nehéz volt, és a 12-ből, nem 11 tényleg világelitbeli játékos volt, úgyhogy már a csoportból tovább jutása volt könnyű, aztán igazából egyik meccse, ugye mindkét csoportmeccsemet 9-8-ra nyertem meg, a negyed döntőt is 9-8-ra, elődöntőt is 9-8-ra, majd a döntőben 9-7-re, szóval egy nagyon izgalmas, végletekig kiélezett verseny volt, úgyhogy nagyon nagy volt a nyomás, és nagyon örültem, hogy sikerült kezelnem, és valahogy megnyerni a versenyt.
0: Viszont ugye ez is bizonyítja, eleve az, hogy kijutottál, az már egy olyan feltételrendszerhez volt kötve, hogy ugye az európai elitben kellett, hogy legyél, és vagy. Tehát ez megint csak rávilágít arra, hogy a magyar biliárdsport igenis ott van Európa, és mondhatjuk azt talán, hogy a világ élvonalában?
1: Hát azt azért nem. Sok ország van, ahol ezt el lehet mondani. Európában talán Németország, Lengyelország, ami ország szinten a legerősebbek. Jelenleg én vagyok az egyetlen profi játékos a poolbiliárdban Magyarországon, és az a baj, hogy ezt nagyon nehéz elérni, mert azért a pénzdíjak még nem annyira jók. Igaz, az elmúlt években azért fejlődik az is, meg maga a sport is, de Magyarországon nem támogatott ez a sport. Tehát ez azt jelenti, hogy szinte minden versenyem az önköltséges. Nevezési díj, utazás, szállás, kint az étkezés. Tehát ezt én 20 évesen megpróbáltam egy nagyon kis pénzből, ami volt, hogy elindulok, aztán megpróbálok ebből megélni. Szerencsére így sikerült, de ezt sokan nem tudták megpróbálni, vagy lehet, hogy nem is akarták, mert azért egy egyetem, meg egy biztos állás, ahol ugye van havi szinten bevétel, az vonzóbb volt az embereknek, úgyhogy azért a világ élvonalától nagyon messze vagyunk poolbiliárdban, de aztán remélem, hogy most így a sikereimet látva esetleg fiatalok kedvet kapnak, és lesz utánpótlásunk, el tudunk kezdeni ebből esetleg építkezni, aztán hát, ha majd egy 10-20 év múlva fel tudunk zárkózni.
0: Egyébként, hogyha azt mondod, hogy te vagy az egyetlen magyar profi poolbiliárd játékos, hol tart most a többi játékosunk, tehát milyen most a magyar poolmezőny, egyáltalán tudsz-e velük készülni, tudsz-e fejlődni, hogyha velük játszol, és egyáltalán hol játszol, hol gyakorolsz leginkább?
1: Én csak egyedül gyakorlok, én valahogy annak vagyok a híve, mert hogyha mondjuk van egy 6 órás session, és azt valakivel meccsjátékkal töltöm, akkor még ha nagyon nyerek is, akkor is a 6 órából lesz mondjuk 2, amikor én csak ülök és nézem a másikat, ahogy játszik. Szóval így, hogy egyedül készülök, azt a 6 órát, azt maximálisan akkor én töltöm ki. Ugye Veszprémben lakom, hát Magyarországon a poolbiliárd inkább Budapest, Pécs, Szeged, ahol több játékos van, úgyhogy egy ideje már én vagyok itt szinte az egyetlen játékos. Vannak még páran, de ők inkább lelkes amatőr szinten vannak, még magyar viszonylatban is. Én már az elmúlt 10-12 évben inkább egyedül gyakorlok. Én a nemzetközi versenyek miatt már nem indulok magyar versenyeken. Még talán egy 5-6 éve volt, hogy megnyertem az összes versenyt itthon, a pontszerző versenyeket is, meg az országos bajnokságokat is, és akkor megbeszéltem a szövetséggel, hogy engedélyezzék azt nekem, hogy távol maradjak a magyar versenyektől, és csak a külföldi versenyeken induljak, mert ugye amikor meg a magyar versenyekre is fókuszálni kellett egy telített külföldi naptár mellett, akkor az nagyon nehéz volt, mert ugye akkor, ha már a magyar versenyeken elindulok, akkor nyilván a magyar ranglistát is figyelembe kell vennem, hogy azt megnyerjem, és akkor, ha esetleg ütközött a magyar verseny egy külföldivel, akkor lehet, hogy a magyar ranglista miatt ugye a magyar verseny kellett választanom, és a külföldit kihagynom, de ugye a fejlődés céljából meg a külföldi versenyre kellett volna menni, és akkor így már nincsenek ilyen ütközések, úgyhogy tudok maximálisan a külföldire fókuszálni.
0: Hogyan tovább szólnak Junivér számára? Mik a következő tervek, mik a következő lépések? És ugye még mindig nagyon fiatal vagy, meddig lehet egyáltalán ezt űzni?
1: Szerencsére kortalan sport nem veszi igénybe annyira a szervezetet, szóval akár még az 50-es éveiben is toppon lehet egy ember, ha odafigyel, meg szerencséje van, ugye jól karban tartja a testét, szóval azért még egy jó 20 évem remélem van benne. Vasárnap megyek Kínába, a China Openre, onnan haza sem jövök, hanem megyek át Vietnámba 3 versenyre, egy 10-es világbajnokságra, egy Peri Openre és a Hanoi Openre, majd Ausztriában lesz az osztrák Bundesligának az utolsó fordulója és döntője, úgyhogy ott abban érdekelt vagyok a csapatommal, majd elvileg egy Fülöp-szigetek Open és egy Katar Open lesz a következő, úgyhogy ez a következő 2 hónap, most ezt amit elmondtam, ez ilyen szeptember 7-től november 4-5-ig, úgyhogy pont egy 2 hónap, akkor igazából Magyarországon sem leszek, úgyhogy ez most elég sűrű, eléggé beindult a szezon, de ez a nyár ősz, ez mindig ilyenkor van a legtöbb verseny nekünk, úgyhogy ezekre fogok menni, aztán utána még nem látom, mert itt Biliárdban előfordulhat, hogy ilyen 1-2 hónappal a verseny előtt jelentik csak be a versenyt, hogy jelenleg most úgy vagyok, hogy novemberben nincs nagyon tervem, jelenleg az a terv, hogy akkor kicsit pihenek, de aztán lehet, hogy addigra még bejelentenek pár versenyt, és azokra meg menni kell, hogy igazából ezek most a tervek.
0: Ez volt tehát a biliárd pool szakága. Bizonyára nagyon sokan próbálták már, ha nem, feltétlenül tegyék meg, hiszen minden szinten kifejezetten szórakoztató. Ugyancsak sokakat szórakoztat a snooker is. Ki ne szembesült volna már azzal a televízióban, hogy a hatalmas zöldposzton milyen játszik könnyedséggel tünteti el a színes golyókat az asztalról minden idők egyik, hanem a legnagyobb legendája Ronnie O'Sullivan. A profi snooker világa azonban messze nem olyan egyszerű, mint amilyennek a képernyőn tűnik. A cél a maximális break, azaz a 147 pont elérése, és a játék őshazája egyértelműen Nagy-Britannia, ahol hemzsegnek a jobbnál jobb játékosok. És most már nekünk is van egy olyan játékosunk, akire nem csak itthon, de Angliában is felfigyeltek. Ez itt még mindig a Sporthely, és most már Révész Bulcsúval beszélgetünk. Bulcsú, ez most már ugye a második szezon, amit megkezdtél profi játékosként, miután megnyerted 2024. januárjában a junior világbajnokságot. Most már bő egy év tapasztalata alapján, hogy érzed magad, és hogy érzed azt a fejlődési utat, amit megtettél az elmúlt egy évben mondjuk?
2: Az első év az abszolút nagyon jól sikerült, ez a nagyon elégedett voltam. Itt a második év ez egy döcögősen kezdődik, most van egy kisebb-nagyobb hullámvölgy, de egyébként alapvetően gyakorlásnál, a gyakorlóasztalnál abszolút érezhető, és érzem én is a javulást, kezdek leginkább hozzászokni Angliához és az egész atmoszférához, itt a helyzethez, a profi körülményekhez, a versenyekhez, úgyhogy ebben abszolút van nagyon nagy javulás, és már csak annak kell jönni, hogy ez hozza az eredményt is.
0: Ugye megkezdted most már a második profi szezon, éppen egyébként most előttünk az English Open, aztán majd jön a British

0: mert a pontszámok számítanak, tehát ott leginkább 70, azt hiszem, hogy 80 alatt, inkább 75-től, 70-től lefele, ott nagyugrások vannak már a játékosok között, tehát most úgy áll az ábi, 80-90 ezer pontot kéne gyűjtenem most ugye a második szezonomnak a végére, most így egy és egy harmad szezon után állok 30 ezer ponton, tehát nagyjából fele annyi idő alatt kéne kétszer annyi pontot gyűjtenem, mint amennyit eddig tudtam. A játékom alapján szerintem abszolút bennem van. Kérdés, hogy a körülmények hogy adják ki az egészet, és hogy mit tudok magamból kihozni a versenyeken, hogy tudom időzíteni a formát, a jó játékot azokra a momentumokra, a helyzetekre, meccsekre, amikor igazán számít. Én teszek mindent, láttunk már nagy játékosokat kiesni az első két évük után a profi közül, akkor sincsen semmi gond, nem dőlt össze a világ, de nyilván ameddig van egy szemennyi kis esélyem arra, hogy bemaradjak, láttuk Jackson Page-től is pár évvel ezelőtt, hogy hogyan maradt bent, a profi között a világbajnokság főtáblán a második körig kellett jutnia, és megcsinálta, úgyhogy semmi nem lehetetlen, az legutolsó versenyig a legpozitívabban állok hozzá, és mindent kihozott magamból.
1: És egyébként ugye azt se hallgassuk el, vagy hát beszéljünk arra, hogy mindössze 18 éves vagy. Tehát azt hiszem, hogy ha ne adj Isten, most nem rögtön maradsz bent a profi státuszban, akkor sincs világvége, hiszen előtted van még egy egész hosszú-hosszú karrier. Esetleg mik a B-tervek, hiszen ugye beszélgettünk arról, már többször elmondtad, hogy ugye most már életvitelszerűen édesapáddal ugye Angliában éltek, és nyilván ez kell is ahhoz, hogy az ember tényleg profi körülmények között, és főleg profi versenyzők ellen készülhessen, hiszen ugye ebben a műsorban megszólaltatjuk majd Kojsza Zoltánt is, ugye, aki egy korábbi, ha nem is akkora legenda, illetve nem is akkora sikereket ért el, mint te, de azért nagyon-nagyon jó neve volt, és van a magyar snooker sportban, és ő is azt mondta, hogy ahhoz, hogy az ember tényleg fejlődhessen, ahhoz az kell, hogy olyan minőségi játékosok ellen játszhasson, akik ellen, hát valljuk be őszintén, itthon Magyarországon nem lehet nagyon. Hogyan tudtatok adoptálódni az angliai élethez, és tényleg ez hosszú távon, ez fenntartható-e, hiszen pontosan tudjuk, hogy a magyar biliárdsport, hát finoman fogalmazunk, nem a legjobban szponzorált sportok egyike.
0: Persze, és hát igen, hát figyelj, ez egyre jobb, tehát szponzorilag megvagyunk, de szűkösen, tehát szponzorpénzekből azért azt hozzá kell tennem, hogy abból sose elég, viszont ez a két évet mindenféleképpen meg lesz. Persze, hát itt van ugye az akadémia, ahogy szóba hoztam, amit a Kojsza Zoltán mondott, hogy kellenek a kemény ellenfelek, itt vagyunk a Victoria Akadémián, abszolút rangos és nagy nevű játékosokkal tudok edzeni, Zsangandával játszottam két edzőmeccset az utóbbi 3-4 napban, és ráadásul le is sikerült győznöm egyszer, szóval ebből a kettőből egyszer, szóval megvannak alapvetően a körülmények, szokunk hozzá ez az angol életmódhoz is, és mindenhez, ami igazából vele jár, mert azért valljuk be, hogy vannak egy különbség Anglia meg Magyarország között, de ettéren is abszolút jól haladunk.
1: Hogy érzed, és milyenek a visszhangok, hiszen Révész Bulcsú nevét most azért megtanult egy ország, és nagyon sokan most már követik a te játékodat. Ugye többször elhangzott most már sok helyről, hogy Magyarországon nem igazán vannak minőségi játékosok, hiszen valljuk be őszintén, kevesen játszanak. Viszont ha vannak sikerek, vannak példaképek, akikre fel lehet nézni, akkor leadj Isten, többen fognak elkezdeni játszani. Érezhető, vagy te egyáltalán nyilván neked onnan Angliából nyilván ezt így nehéz megmondani, de érezhető-e bármilyen fellendülés mondjuk követőket illetően, vagy hogy minél több magyar ember, gyerek, fiatal játékos elkezdjen játszani, és ne adj Isten rálépjen a profi útra, vagy a sikerek útjára.
0: Persze van már több fiatal magyar játékos, aki elkezdte játszani a snookert, és hát azt hiszem, hogy ők többen élsportszerűen is szeretnék ezt a játékot csinálni, tehát nyilván remélem, hogy Magyarországon is azért egyre inkább egyre több emberhez eljut az, hogy mennyire kiváló és jó sportág a snooker valójában. Ez eddig nem sikerült, de nyilván nagyon remélem, hogy ezáltal a sikerekkel, amiket természetesen szeretnék még inkább sokszorosára gyarapítani, ezek által még inkább fel tudom, vagy fel lehet lendíteni a fiatalok érdeklődését a snooker iránt Magyarországon.
1: Ennek a példaképek, a különleges sportemberi történetek és egy nem mindennapi sztori Kojsza Zoltán esetesen. A 90-es évek magyar csillaga egyéniben 9-szeres magyar bajnoknak és 2-szeres Kelet-Európa bajnoknak mondhatja magát. Összetett pool magyar bajnok, legutóbb a 2018-as magyar snooker gálán láthattuk őt Jimmy White és Sean Murphy mellett, és persze ott volt Révész Bulcsú is. Róla is beszél Kojsza Zoltán, akit Kínában egy meghívásos Hayball versenyen értünk utol telefonon.
2: Úgy látom, hogy jó úton halad Búcsú, 12 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan.

0: láttam először játszani Budapesten, amikor hazalátogattam Angliából, már akkor látszódott rajta, hogy tehetséges fiatal srác volt, azóta fejlődött elég sokat, remélhetőleg oda fog térni majd a világ elitjébe egy-két éven belül. Elég kevés játékos játszik sajnos, így beszélhetünk itt kb. Egy maximum 100 főről, én szerintem, akik járkálnak versenyekre. Nem állandó ez a 100 fő, de vannak versenyek. Sajnos nekem is ez volt a dolog, hogy 90-es években, amikor úgymond relatív uralt a magyarországi snookert, hogy hát volt 2-3 játékos, akivel a partiba tudtam lenni. Én alig vártam, hogy külföldön legyen verseny, mert ott sokkal jobban tudtam játszani, mert hogy úgymond nem ismerek senkit, így nem tudom a játékát az embernek, az ellenfélnek, hogy milyen erőt képvisel, és ezért 100%-osan oda kellett figyelnem, és jobban is ment a játék, és ezért is relatív nyertem azért ott külföldön, Ausztriába, Lengyelországba versenyeket.
1: Hogy a történet igazán különleges és kerek legyen, Kojsza Zoltán nem csak a biliárdsportban tündökölt, tudták, egyszeres magyar bajnoknak is valhatja magát jégkorongban.
0: Az aktív versenyzést azt jégkorongba kezdtem hamarabb, nem biliárdba. Biliárdoztam már előtte, vagy közben is, de csak ilyen hobbi szinten, és gyakorlatilag 9 éves koromban kezdtem jégkorongozni. Annól a Városligeti műjégpályán korcsolyáztunk az öcsémmel, és oda jött hozzánk egy akkor nekünk bácsi, és mondta, hogy nem akarunk jégkorongozni, mert látta, hogy jól korcsolyázunk, és akkor kérdeztük tőle, hogy az micsoda. Tehát gyakorlatilag így indult a jégkorong, hogy ő elmagyarázta nekünk, hogy mi a jégkorong, hazamentünk, és megmondtuk, azt mondtuk apánknak, hogy apu, mi szeretnénk jégkorongozni, és így indult a jégkorong. És az tartott elég sokáig, igen, 88-89-ben a Ferencvárossal, mindketten az öcsémmel magyar bajnokok lettünk felnőttbe, és igen, előtte az összes korosztályt végignyertük. Már közben még egy sportot elkezdtem, a jéglabdát, ami itthon annyira nem ismert, viszont az északi országokban nagyon közkedvelt, természetesen világbajnokság is van belőle. Svédország, Oroszország, Finnország, Amerika, Norvégia, összes orosz volt tagállam játssza ezt a sportágot, sőt, vannak olyan svéd és orosz városok, ahol előbb volt jéglabdapálya, mint jégkorongpálya, amit úgy hívnak más neve, hogy bendi. Ebben is magyar válogatott voltam, és volt egy olyan év, ahol az év sportolója voltam biliárdba és jéglabdába egyszerre. Az élet úgy hozta, hogy család, gyerekek, dolgozni kell, nem nagyon volt időm a snookerre. Azért, ha valaki snookert akar komolyan csinálni, és úgymond nem akarja abbahagyni, vagy nem akar hobbi játékos lenni, akkor azért napi 2-3 óra nem árt, ha van, és tud edzeni. Sajnos ez nekem nincs meg, és én nem akartam hobbi játékos lenni, tehát én abba is úgymond abbahagytam a snookert azért már 2000-es évek elején, több mint 20 éve. Néha azért még játszom. 2008-ban a Snooker Gála rendezői meghívtak egy gálára, ahol a Jimmy White-tel és a Sean Murphy-vel játszottam, és a Bulcsúval. Az egy emlékezetes nap volt, mert ott gyakorlatilag a Sean Murphy-t azért legyőztem egyszer, 102-es break-kel, az egy nagyon szép és emlékezetes nap volt. Van még egy-két tehetséges játékos, ők is beérhetnek, csak úgy lehet fejlődni, hogyha az ember megy ki külföldre, sűrű megy ki versenyezni, sőt, ha teheti, akkor kimegy Angliába, és valamilyen szinten ott él. Megpróbál ott élni, és ott edzeni jó játékosokkal, és hogyha tehetséges valaki, akkor azt föl fogják ott fedezni, és akkor alá fognak karolni. Valószínűleg akkor lesz olyan menedzser, aki majd fogja tudni kezelni ezt a dolgot.

Valóban, egy sportot a sportág ős hazájában üzni mindig kihívás és hatalmas élmény, de azért első lépésben senkinek nem kell Angliába mennie. Itthon is megteheti és sikeressé válhat, a jó szórakozás pedig garantált. Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a biliárdozás világába utaztunk, és Pécsre a Klub 68-ba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!

0: szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Remek magyar eredmények gyaloglásban a birminghami atlétikai EB-n. Mesterségesen emelik a Duna víz szintjét Paksnál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
2: Drámai körülmények között végül a 6. helyen végzett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Sokáig úgy tűnt, hogy a BHS-e 30 éves magyar sportolója érmet szerez, hiszen remek versenyzéssel még a hajrában is a 2. helyen állt. Másfél kilométerrel a cél előtt azonban megkapta 3. figyelmeztetését is, amiért ki kellett állnia. Venyercsán a 4 perces büntetőzónás jelenléttel is új magyar rekordot állított fel, és végül 6. helyen ért célba. A hölgyeknél is születtek remek magyar eredmények az EB-n. Országos csúccsal a 10. helyen ért célba Spiller Tiziana a női gyaloglók félmaratoni versenyén, míg Kovács Alexandra a 23. lett. Milák Kristóf előfutamában 3. helyen végzett, összesítésben pedig a 10. idővel középdöntőbe jutott 50 méter gyorson ma délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. 200 méter vegyesen Kós Hubert is ott lesz a középdöntőben, akárcsak a nőknél 200 pillangóna mindössze 16 éves Kertész Boróka. Ugyanebben a számban Jököl Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, és 100 háton Rácz Zsombor is búcsúzott az előfutamok után. A Vasas hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét, és csak a 11. helyen áll a tabellán. Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, még 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, még a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 5-6 nap múlva mínusz 140 cm lehet a vízállás Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ezt igyekeznek megakadályozni, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a paksi fenékküszöb építésnél tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Már az őszi pályázatokat készíti elő a Nemzeti Kulturális Alap. A tervek szerint még idén megjelennek az új kiírások, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán bejegyzésében beszámolt arról, hogy megkezdődött az NKA állandó kollégiumaiban a miniszteri kinevezettek cseréje, és munkába áll a kiemelt kulturális programok új kollégiuma is. Ennek feladata a korábban megítélt támogatások pénzügyi és szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Indul a Vekerle lakásépítési program, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint nem csupán lakásépítésben, hanem új élhető városrészek kialakításában kell gondolkodni, közösségi terekkel és jó közlekedéssel. Fontos, hogy kialakuljon egy hosszú távon fenntartható, professzionális bérlakáspiac, amihez egy 550 millió eurós uniós forrás nyújt alapot. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvén nyilvánítottak, amiket az iskolák már meg is rendelhetnek az új tanévre, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit emlékeztetett, a cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Emellett a BKK járatai, a debreceni és a miskolci buszok és a villamosok is látszanak, péntektől pedig már a veszprémi buszok is követhetők a MÁV Plusz applikációban.
1: Közlekedés.
2: 4 személyautó ütközött össze az M1-esen a határ felé, a 85-ös jelű Komárom csomópontban. Csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A délies szél több felé megélénkül. Napközben 32-35, késő este 16-28 fok várható. A Balaton 26, a Tiszató 25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Remek magyar eredmények gyaloglásban a birminghami atlétika jelbén. A Vasas nyerte a negyedik forduló nyitó mérkőzését a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Drámai körülmények között végül a hatodik helyen végzett Venyer Csán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Sokáig úgy tűnt, hogy a BHS-e 30 éves magyar sportolója érmet szerez, hiszen még a hajrában is a második helyen állt. Másfél kilométerrel a cél előtt azonban megkapta harmadik figyelmeztetését is, amiért ki kellett állnia, de a 4 perces büntetőzónás jelenléttel is úgy magyar rekordot állított fel, és végül hatodik helyen ért célba. Most Venyer Csán Bencét hallják.
2: Amire készültem, teljesítményt, azt ki tudtam hozni magamból, ennek nagyon örülök. Tehát, hogy úgy hiányérzet nincs bennem, hogy valami nagyon nagy befáradás volt, vagy nagyon elmértem magamat, és megbüntet a táv. Na, ez is bennem van a pakliba. De ilyen nem történt, nagyon jól bírtam, tényleg tudtam figyelni a taktikára is, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy végig tudatában volt, hogy mi történik körülöttem, tudtam kontrollálni, amit kontrollálni tudtam. És hát, ja, ahogy nagyon örültem az utolsó 2 kilométerig, aztán, hogy nem így alakult, ez van, de amit én tudni hoztam, azt hoztam.
1: A hölgyeknél is születtek remek magyar eredmények az EB-n. Országos csúcsal a 10. helyen ért célba Spiller Tiziana, a női gyaloglók félmaratoni versenyén, míg Kovács Alexandra 23. lett. Spiller Tizianát Regős László pár szólaltatta meg.
3: Elképesztően jó volt, nagyon élveztem a versenyzést. Gyorsabban tudtam jönni, mint gondoltam, bár titkor reméltem, hogy bennem van valami hasonló tempó, de azért kicsit aggódtam a pálya nehézsége miatt, hogy meg tudom ezt valóban csinálni, de megtudtam, és nagyon fel vagyok dobódva.
4: Azt, hogy több mint 5 perccel döntötted meg ezt az országos csúcsot, az mit jelent?
3: Az a helyzet, hogy a tavaszi szezonom az nem sikerült annyira jól, mint terveztem. Jó formában voltam, de a versenyek sajnos nem sikerültek, így azért bíztam benne, hogy akkor is egy jobb eredmény lesz. Ugye mivel a félmaraton egy új táv, így mondjuk úgy, hogy adott volt, hogy ha a magyar mezőnyben én vagyok legelőbb, akkor az magyar csúcs lesz, viszont most a 20 kilométeres magyar csúcsot is nagyon megközelíthettem, nem tudom még pontosan mennyi volt a részidőm, így sokkal jobban tudom hasonlítani ahhoz a távhoz, és hát ott is óriási egyéni csúcs lett, úgyhogy nagyon örülök.
1: Kriszt Sarolta remek távolugró eredménnyel a 11-ről a 9. helyre lépett előre, Szűcs Szabina viszont az 5. számot érvényes kísérlet nélkül zárta, így véletőleg véget ért a versenye 7 próbában, szintén a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Utolsó előtti napjához érkezett a párizsi úszó Európa-bajnokság is. Arról, hogy a ma délelőtti előfutamok magyar szempontból milyen eredményekkel zárultak, Katona László számol be a francia fővárosból.
5: Az esélyeknek megfelelően alakult az utolsó előtti délelőtti nap. Köszöntöm Önöket Párizsból! Milák Kristóf 50 gyorsan is megpróbált csodát tenni, ezúttal az előfutamokat követően 10. legjobb idővel került az elődöntőbe. Egyéni rekordjától elmaradva, de a délután akár a 17 éve fennálló országos csúcsot is megdöntheti. Takács Krisztián még 2009-ben a római világbajnokságon repesztette a magyar rekordot. 200 pillangón a hölgyeknél a 2 hete még serdülő országos bajnokságon 8 érmet szerző 16 éves Kertész Boróka 8. idővel jutott az elődöntőbe. Gyakő Vivian a 18. tegnap 1500 gyorsan 4.-ként zárt, a legtöbbet foglalkoztatott magyar női úszó ezen az EB-n. 100 méteres hátúszásban az uraknál esélyes lett volna Kóshubert, aki azonban visszalépett. Rácz Zsombor 41.-ként zárt a versenyszámban. Kós végül címvédőként a 200 vegyesen állt a rajtkőre, visszafogott úszással került a középdöntőbe. Este aztán az olimpiai bajnoknak a 200 pillangó döntőjében is lesz jelenése. Márton Richárddal együtt 18 óra 30 perctől jön a finálé. Ráadásul a francia Léon Marchand is tiszteletét teszi majd a 4-es pályán. Hét előtt pár perccel 50 gyorsan Milák Kristóf is vízbe csobban a középdöntőben. 19 óra 20 perctől jön az 1500 gyors fináléja Betlehem Dáviddal és Sárkány Zalánnal. majd este 8 előtt jön Kertész Boróka a 200 pillangóval, 20 óra után pedig Kós Hubert elődöntőzik 200 vegyesen. Eseménydús, akár eredményes délután várhat a magyarokra a franciaországi úszó Európa bajnokságon.
1: Kós Hubert tehát címvédőként tovább jutott előfutamából 200 méter vegyesen, majd Katona Lászlónak nyilatkozott.
4: 100 hátat nem engedtük el, szóval nem azért léptem vissza, mert ott nem vagyok jó, hogy ilyenek. Inkább az volt, hogy melyik lesz a könnyebb szám. Egy picikét ez is benne volt, mert az 5.-6. napra elfárad az ember. Azért kemény az a 100 hát, mert nyilván a részidőmmel közép döntöttem volna, az 200 hátat jó lehetett volna nyilván, de jó lesz a 200 vegyes.
5: Itt a 200 vegyes utolsó 50 méterénél kiengedtél?
4: Hát muszáj volt, hát nem mehetek neki most már. Nyilván Bob szereti, hogyha mindig maxon úszom és tolom ezerrel, de itt most az volt a cél, hogy bejussak, mert délután azért jön egy komoly 200 pilla döntő.
5: Ott mi a cél?
4: Hát minél közelebb az éremhez, vagy érem. Nyilván azért vagyok itt 100 pilla, és ez volt a cél, csak ott olyan időket úsztak, amikre még nem vagyok képes. Reméljük majd a jövőben, és igen, megyünk tovább, nyilván ez egy nagyon jó edzés, és jó felkészülés a következő két világversenyen.
5: Leonnal van pár beszéd, mondjuk itt a 200 pillangó döntője előtt?
4: Jóban vagyunk nagyon, és mindig beszélni fogunk a kórumban, olyan számokban, ahol ütközünk, és egymással nem versenyzünk, úgyhogy várom, azért jó lesz olyan lesz, mint a edzésen lenni.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Vasas hátrányból fordítva 2-1 nyert a Kispest Honvéd vendégeként a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának tegnapi nyitó mérkőzésén. A győztes gólt a 97. percben Csóka Dániel szerezte. A Vasas 8 ponttal jelenleg vezeti a mezőnyt, míg a kispesti együttes 3 döntetlen után elveszítette veretlenségét és csak a 11. helyen áll a tabellán. Erős Gábort, a Vasas vezetőedzőjét, Berkes Judit kérdezte a győztes mérkőzés után.
6: Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra. Az az igazság, hogy egy olyan kellemetlen stílussal találkoztunk, amire hát én nem nagyon emlékszem így a pályafutásom során, hogy valaha volt is, hogy néhány embert egész pályás emberfogással követtek, de ettől függetlenül sokáig működött ez a Honvédnak, ez az igazság, és mondom még egyszer, hogy nagyon kellemetlen volt. Én a fél időben is azt mondtam a srácoknak, hogy az az egy momentum kell majd, amit megragadsz, és megemlítettem nekik a spanyol válogatott csatárát, aki 30 percig nem ért labdába, és ezért mondtam, hogy viszont amikor eljön az a lehetőség, akkor kell koncentrálni, és tényleg elképesztő munkát tettek bele. Én a kapott gólon kívül úgy komolyabb lehetőségre a Honvédnak nem, meg itt a végén voltak a beadásokból, de nekünk azért volt szerintem nagyon sok lehetőség már az első fél időben is, azt gondolom, hogy a második fél időben is, és az, hogy a srácok tényleg egy ilyen vert helyzetből be tudták forgatni a meccset, úgyhogy még elvettek egy gólt is tőlünk, ami hát az a milliméterek, az nem is centiméterek, az milliméterek, de mindegy, igazából utólag már nem bánjuk, hiszen kicsit később sikerült gólt szerezni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra is, óriási gratuláció, és köszönjük a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek és buzdítottak minket, és nagyon-nagyon jó volt látni ezt az ünneplést a végén a srácokkal, úgyhogy most lesz egy szabad hétvégénk, azt hiszem, hogy ez pihenéssel fog telni.
7: Igen, például az egyik kulcsjátékosatokat, ugye Urblikot egy az egyben védekezték le a Honvéd játékosai. Erre készültetek, vagy mennyire volt nehéz ez ellen megtalálni az ellenszert? Mert azért volt olyan periódus, amikor a Vasas sem tudott annyi helyzetet kialakítani, illetve mennyiben volt fordulópont maga a 11-es?
6: Biztos, hogy fordulópont volt, de mondom, hogy előtte is megvoltak a helyzeteink, még 0-0-nál is megvoltak a helyzeteink, és mint mondtam, hogy nem emlékszem, hogy valaha találkoztam volna ilyen stílussal az első, vagy de még a másodosztályban sem. De mint mondtam, tényleg nagyon kellemetlen volt ezzel lejátszani. Nem készültünk erre külön, hogy ilyen előfordulhat, de ettől függetlenül megoldották a srácok. Éppen most ezen a mérkőzésen a Jokának kevesebb labdaérintése volt, de volna a csapatban más játékos, akinek ezáltal sokkal több labdaérintés jutott. Úgyhogy a végén pedig csak egyetlen egy dolog számít, hogy győztesen hagyhattuk el a pályát, és bár tudom, hogy nagyon-nagyon sok idő van még átra, de akkor is a Újpest mérkőzésig nagyon-nagyon jó érzés lesz ott lenni a tabella elején. Tudjuk, hogy nem ez a célunk, hogy a bajnoki címért menjünk, de miért nem mernénk nagyot támadni, és határ lehet a csillagos ég, de ahogy már említettem, tényleg szeretnénk két lábon a talajon maradni, és viszont ezt a pillanatot pedig szeretnénk élvezni, úgyhogy A végére megint csak azt tudom mondani, hogy én gratulálok a csapatnak, az egész stábnak, a Vasas családnak, mert ez egy elképesztően szép siker volt.
1: Kispest Honvéd Vasas tehát 1-2 Berkesi Juditta hazaja középpályását, Pekár Istvánt is megszólaltatta a vesztes mérkőzést követően.
7: Attól sem volt messze a Honvéd a mai napon, hogy amikor te a kezdőben vagy, akkor nyerni tudjon, mert nagyon szervezett volt a csapat, és azt gondolom, hogy sokáig kézben is tartottátok ezt a mérkőzést, hol csúszott ki?
4: Igen, igazad van. Én is úgy érzem, hogy kézben tartottuk. Nagyon szomorú vagyok, hogy így alakult ez a mérkőzés. Azt gondolom, hogy ebbe több volt a mi részünkből. Sajnos a végére úgy éreztem, hogy koncentrációba elfáradtunk. És hát Vasas meg éber volt, és szerzett 2 olyan gólt, ami azt gondolom elkerülhető lett volna.
7: Nagyon jól megszerveztétek a védekezést, te ott középpályán, hát gyakorlatilag sokszor egy az egyben őrizted Urblik Józsefet, ez egyértelmű taktikai utasítás volt?
4: Készültünk a Vasasból, próbáltuk kizárni, amennyire csak lehetett, úgy éreztük, hogy ül is ez a taktika. Sok labdát szereztünk így is, szóval azt gondolom, hogy jól felkészültünk belőlük.
7: És ha a forgatókönyvet nézzük, akkor a számotokra kedvezően alakult, hiszen megszereztétek a vezetést. Aztán benne volt, hogy ebből döntetlen lesz, de végül az is kicsúszott. Mennyire fájó, hogy így veszített most a csapat?
4: Sajnos nagyon fájó. Tényleg nagyon készültünk rá, hogy megszerezzük a győzelmet. Azt gondolom, ez nagyon hiányzik még a NB1-es kezdésünkből, hogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk szerezni.
7: Mit lehet leginkább tanulni egy ilyen mérkőzésből, amelyben tényleg voltak jó periódusok, meg volt a vezetés is, és azt is lehetett látni, hogy azért zavarba hoztátok az ellenfelet, mégsem sikerült nyerni?
4: Leginkább azt emelném ki, hogy a vezetést megszerezve ne aludjunk bele. Azt gondolom, ilyenkor az 1-0 az elég veszélyes. Minél hamarabb rá kéne rúgnunk 1-2, és azt gondolom, hogy akkor lezárhattuk volna ezt a meccset.
1: Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, még 17:30-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozott az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, de a meccseket természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik majd. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, hamarosan zenével folytatjuk műsorunkat, majd 13 órától a Sportolók slágerlistája következik, Gergely Istvánnal is vendégével. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Fővárosi és keleti rangadó a labdarúgó élvonalban. 16 óra 30 perctől Újpest MTK összecsapást rendeznek. 17 óra 30 perctől pedig jön a szabolcsi derbi, a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés. Este 7:30-tól, valamint 8:30-tól az úszó és atlétikai Európa-bajnokság utolsó előtti versenynapjának döntőivel várjuk Önöket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. Mai vendégem ökölvívó, profi ökölvívó, világbajnok, és amióta abba hagyta az ökölvívást, azóta nagyon, nem csak az ökölvívás alatt, de utána is nagyon sok küzdelmet megélt, és azóta is az ökölvívásban van, szinte megkerülhetetlen alakja magának a sportágnak, véleményem szerint nagyon jó meglátásaival, és alapos szakmai munkájával erősíti a magyar ökölvívást, ő Balzsai Károly. Szia, Karesz!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogy vagy?
2: Jól, nagyon jól, köszönöm szépen.
1: Ha kimondják neked azt a szót, hogy ökölvívást, akkor mi jut először az eszedbe?
2: Most az első az a gyerekkorom, tehát nem tudom miért, de az, hogy gyerekkor, mert ugye édesapával semmi más nem csináltunk, csak maga az egész család így az ökölvívás köré volt épülve. Tehát amióta az eszemet tudom, ugye apu az ökölvívó edző volt, és akkor hát hozzá alkalmazkodott a család, és vagy versenyre mentünk, vagy meccsre, vagy nem volt otthon, mert edzőtábor volt. Tehát nekem igazán ez az első, ami eszembe jut. Aztán utána nyilván bekapcsolódtam én is az ökölívásba, és akkor ott mindenféle szinten űztem a sportot, és akkor most meg igyekszem oktatni a sportot egy másik dimenzióban.
1: Sok esetben mondják azt, hogy aki nem tudja, az oktatja, de ez nálad nem érvényes. Több olimpián is voltál, két olimpián voltál, igen. Profi világbajnok vagy, külföldön is, tehát légióskodtál Németországban, ami önmagában is szerintem egy óriási dolog az ökölvívásban. Na, de nem ökölvívással kezdted a sportolói pályafutásodat, hanem kajakoztál.
2: Igen.
1: Mi volt a baj a kajakkal?
2: Nem voltam benne eredményes, illetve nem azt hoztam ki magamból, vagy akkor úgy éreztem, hogy nem leszek olimpiai bajnok kajakban, mint amit én szerettem volna. Mert ugye Paksra költöztünk, és az atomerőműbe kezdett el a nővérem kajakozni, és akkor egy 10 hónap után levitt engem is, és nagyon szerettem azt a közeget egyébként, és nagyon-nagyon tetszett a kajakkenú, és akkor a második, harmadik, negyedik évben egész eredményes kezdtem lenni. Csak utána jött egy nyár, meg egy téli időszak, amikor a többiek így megnőttek, erősek lettek, én meg kicsi maradtam és gyenge, és a következő évadban úgy mindenki megelőzött. És akkor az úgy nagyon furcsa volt, hogy előző évben még én mentem elől, utána meg már nem, és akkor az edző sem úgy gondolta, hogy akkor én vagyok ott a top favorit, és akkor úgy elment tőle a kedvem. És akkor mondom, gyorsan keresek magamnak egy másik sportágat, ahol olimpiai bajnok tudok lenni, és akkor megtaláltam az ökölívást, persze, hát az egy...
1: Nagyon nehéz lehet.
2: Nagyon nem kellett keresni, persze, de Pakson azt gondoltam, hogy akkor inkább megyek apuval, és akkor vele edzem, meg vele edzőtáborozok, meg versenyzek, és akkor majd mi együtt bajnokok leszünk, és akkor ott maradtam az ökölívásban.
1: Édesapádnak nem volt olyan gondolata, hogy ő be akart húzni az ökölvívásba, vagy inkább távol akart tőle tartani?
2: Teljesen semlegesen állt ez.
1: Ha tehát, akarod, csinált, ha nem.
2: Igen,
1: nem.
2: Tehát nem. A gyerekkoromban sem mondta, hogy gyere el a terembe, gyere edz velünk, nem húzkálta a kezemre a kesztyűt, maximum télen, amikor hógolyoztam, de nem volt olyan, hogy gyere, amikor elkezdtem, akkor mondta, hogy jó, örül, hogy itt van, legalább együtt vagyunk, és akkor ugye elkezdtünk edzeni. Persze azért néhány hét, néhány hónap után már így hétvégente is macerált, hogy akkor gyere edzünk, egy kicsit iskolázzunk hétvégén, akkor még egy kis erősítés, akkor most gödröt ásunk, akkor most ezt-azt csinálunk.
1: Az hogy, mit jelent a gödörásás?
2: Hát ilyen erősítő jelleggel kijelölt ilyen, nem tudom, ilyen 2x4 méteres ilyen téglalap alakú valamit, és azt mondta, hogy ezt nyakig ást ki. És akkor meg volt egy telkünk Pakson, és akkor én fogtam hétvégén, és akkor délelőtt fogtam, és kilapátoltam azt a nem tudom hány köbméter földet onnan, és délután meg az volt a feladat, hogy visszatemessem. És akkor jött a következő hétvége, megint kijelölt egyet, szerintem a szomszéd hülyének nézett minket, azt hitt, hogy kincset keresünk. Igen, hogy kincset keresünk, vagy valami, és akkor a homokba, ott én ott túrtam a homokat, és akkor ez volt a hétvégi edzés.
1: Én azt is hallottam, az ökölvők úgy készültek, hogy fát vágtak. Ez igaz?
2: Igen,
1: Paplaci
2: bácsi idejébe, egyébként borzasztó jó dolog, és tényleg jó. Én most a télen elvittem ugye a saját csapatomat egy ilyen favágó, majdnem azt mondtam, tanfolyamra, de igen, hogy két hosszú hétvégét azért, vagy két hétvégét eltöltöttünk egy helyen, ahol így föl tudtuk hasogatni a fákat, és nagyon hasznos volt. Fiatal felnőtt voltam, amikor apu azt mondta, hogy jó, akkor ami a kertben van fa, akkor azt mi is így földaraboljuk, és fűrészelünk, és a többi. Mondtam, hogy nagyon jó ötlet. ötlet, ez pont a pénteken, azt hiszem szombat reggel elmentem az obiba, vettem egy láncfűrészt, és hazaállítottam vele.
1: Nem erre mondta, gondolt szerintem.
2: Szeretem se, és mondta, hogy oké, akkor mehet.
1: Mint egy gyakorló édesapa, ha a gyermekeid ökölvívni szeretnének, akkor nem féltenéd őket, hogy van egy olyan mondás a kövülásban, hogy akinek egy picit van egy pici emlékezett kiesése, hogy egy meccse többet vívott, mint amennyi kellett volna. Ezt egy kövű mondta saját magára, hogyha valamit elfett, hogy ú, akkor úgy néz ki, hogy egy meccse többet vívtam, mint amit kellett volna.
2: Igen, azért hosszú évekig mind azt hiszük, hogy időben abba hagytuk be azt.
1: Amikor
2: egyre több dolog esik ki, akkor, akkor azt mondjuk, hogy fú, mégsem. Persze nem kötelező azért most butának lenni, meg rögtön feledékenynek lenni, de nem segít persze az ökölívás azért ezen. Később sajnos vannak rossz tapasztalatok. Nem tudom, ez mennyire veszélyforrás, ezt majd meglátjuk, de ezen kívül is azért nagyon féltettem volna a lányaimat attól, hogy ők most boxoljanak. Nem csak az, hogy apu meg hozzám való hasonlítás, hanem úgy azért ez egy durva sport. Tényleg azért itt kegyetlennek kell lenni, erőszakosnak kell lenni, agresszívnek kell lenni. Hál' Istennek nem ilyen beállítottságú, nem olyan típusúak a csajok, úgyhogy nem nagyon kellett őket távol tartanom a teremtől.
1: Az alapvetően az ökölvívás egy nagyon férfias sport, és nagyon furcsa hangzik, de verekedni nagyon sokan szeretnek. Mert hogy ez egy ilyen alap megküzdési forma a másikkal, vagy a saját igazságunkért, vagy csak önmaga a sport miatt is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog küzdeni a másikkal. Az ökölvívás talán az egyik legklasszikusabb formája ennek, hogy te ezt így önmagadban, ezt legyen ez az indulat, harag, bármi, ezt le tud adni, úgyhogy a vége meg össze is tudsz ölelkezni a másikkal. Te milyen ökölvívó voltál, amikor még aktív voltál? Egy ilyen rossz fiú voltál, jó fiú voltál? De nem tűnsz ennek a nem tűz elvetemült ökölvívók, mert vannak ezek az elvetemült ökölvívók, hogy ránézni sem merek, mert akkor olyan, milyen Tyson félék, hogy Úristen, bemegy a ringbe, és látod, hogy hát ebből darált hús lesz a másikból, vagy hogyha csak az utcán mész vele szembe, akkor inkább átsétálsz a másik, oda rá se nézze, hogy nem tűnsz ennek.
2: Ez nagyon jó, ez nagyon sokat segített egyébként nekem, hogy ilyen kis békés formám van, hogy ilyen kis aranyos cuki, ilyen barna szemekkel ott, ilyen kis pufi arccal ott álltam a ring szélén, és sokan nem úgy álltak hozzám, ahogy azt kellett volna esetleg, és lebecsültek, és aztán amikor már jött a meglepetés, akkor azért már hiába kapkodtak. Én nagyon agresszív voltam, én nagyon szerettem belemenni a dolgokba. Nagyon
1: ez mit jelent, hogy csihipulyakot
2: te is mentem előre, darálta. Igen, és nagyon agresszíven, nagyon, az volt a stílusom, nagyon közel mentem, ilyen ütőtávon belül mentem az ellenfélhez, és apuval azt nagyon jól kifejlesztettük, akkor mindig csak egy fél lépéssel léptem ki, amikor ő ütött, így az orrom hegye előtt megállt egy ilyen 3-4 centivel az ő ütés, és már rögtön ott voltam bent az ő komfortzónáján belül, és ez nagyon-nagyon idegesítő, nagyon fárasztó. Egyébként is én fordított alapállású voltam, az előlévő kézem, ami ugye a jobb kéz volt, az nekem nagyon erős volt, és nagyon ügyes volt, és azon nagyon rengeteget is dolgoztam, és ez a, hogy folyamatosan ott voltam, mint egy ilyen mágnes, vagy mindig valami szellem, vagy árnyék követtem az ellenfelet, ez fizikálisan, meg idegileg is nagyon megterhelő volt az ellenfél számára. És nagyon szerettem kegyetlenkedni, tehát ha vérzett az ellenfél orra, én azt akartam, hogy még jobban vérezzen. Ha lerepett, akkor azt akartam még, ha eldobta magát a földön, akkor még, ha kaptam egy ütést, akkor ezerszer jobban kezdtem el koncentrálni, hogy ez nem forduljon több, és visszaadjam, mint Ludas Matyi háromszor annyit, és még kegyetlenebből. Aztán persze vége lett a mesnek, akkor utána nagyon örültem, mosolyogtam, megölelkedtük egymást, és mentem a dolgomra, és onnantól kezdve nem voltam agresszív, tehát nekem igazán tök jó volt, hogy bementem, és ott mindent kiadtam magamból, és meg tudtam azt tanulni, hogy ezt az agressziót, ezt a dühöt, meg mind fokozhatnám, ezt nagyon le tudtam szűkíteni, és ugye ez a úgy hívják, hogy asszertivitás, hogy ezt a dühöt, ezt az agressziót egy irányba tudtam terelni, és maga az ökölívás volt, az ütés meg azoknak az ellenfél ellen ugye a védése. Én ilyen ökölívó voltam, nehéz volt ellenem boxolni nagyon.
1: Az jó. Mármint a te szempontodból.
2: Igen, ez én szempontomban nagyon jó volt, igen. Tehát többen mondták utána, hát azóta is beszélek, sok volt ellenfelem, meg többiek, és mondták, hogy az alapállásom miatt, hogy fordított alapállásom volt, meg maga a stílusa, meg maga az ütésem az alapjába véve egy olyan adottságom volt, hogy nagyon erős volt. Én nagy ütő voltam, és keményeket tudtam ütni, pontosan jó ütembe. Ezért is volt már amatőr koromban is elég sok

0: tudtok választani, hogy az egy csomaggá olvadt össze az egész?
1: Hát ez egy csomaggá olvadt, és akkor most így, ha százalékosan vesszük, akkor ilyen 70, 30 vagy 20, 80-ban ő azért mindig ez edzőm volt.
0: Igen?
1: Igen. Tehát otthon is azért sokszor az ökölívásról akart velem beszélni gyerekként, nagyon sokat idézőben megint csak macerált azzal, hogy edzünk még egy kicsit többet, megint ez jó volt. Én mindig nagyon teljesíteni akartam neki, megfelelni akartam neki, hogyha legyőztem valakit futásba, vagy négyel több fekvőtámaszt csináltam az edzésen, akkor láttam, hogy ő marha büszke, és ez nekem tök jó érzés volt. De nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt egyébként így apuval, hatalmas türelme volt. Tehát én sok
0: kellett hozzá türelem?
1: Nekem hozzám kellett, igen. Tehát sok hülyeség. Így visszagondolva, borzasztó hisztis voltam néha, és mondom, úristen, ezt apu hogy viselte el? De elviselte, és kellő pedagógiával meg tök jól el tudott terelgetni. Voltak persze olyan dolgok, ritka alkalmak, amikor összevesztünk. Ez általában így a felnőtt magyar bajnokság előtt 10 nappal volt.
0: Akkor jött rendszeresen?
1: Igen, akkor egy edzésen, egy délelőtt ilyen fogyasztásos, iskolázós edzésen összevesztünk. Persze délutánra már kivékültünk, de az ilyen rendszeres volt, az már majdnem ilyen hagyományá vált, hogy egyszer mi összeveszünk, de csak a felnőtt magyar bajnokság előtt.
0: Volt bármilyen megfelelési kényszered édesapáddal, vagy mint az edződ, vagy édesapáddal kapcsolatban?
1: Igazán én tettem magamra, hogy én azt akartam, hogy büszke legyen rám, fiatal koromban. Aztán amikor már felnőtt lettem, fiatal felnőttként, meg már ez így, nem is azt mondom, hogy átcsapott az, hogy én magamnak akartam boxolni, és én akartam magamnak az eredményt. Addig meg annak örültem, hogy ő boldog, és akkor ő büszke rám, meg a család, és a dobogó tetejéről ott neki lobogtattam a kupákat, és ez tök jó érzés volt. Egyébként amellett, hogy imádtam boxolni, meg imádtam ökölvívni, meg imádtam a sikert, hogyha volt, ha meg nem, akkor persze azt az ember nem szereti, de igyekeztem azon is hamar túl lenni. Felnőttként meg ott már magam miatt csináltam.
0: Miről álmodozik egy fiatal ökölvívó, hogy ő mit szeretne elérni?
1: Én a kajaknál is nekem az volt a célom, hogy olimpiai bajnok legyek.
0: És ezt azért kérdezem, mert ugye tökéletesen érdekes a ti sportágatok, hogy van az amatőr és a profi része, és a profi sokkal jobban előtérben van, bár az olimpia az minden olimpiai sportág tekintetében a csúcs, ezt mondjuk. De valahogy az ökölvívás, az mégis, hogyha azt mondjuk, hogy ökölvívás, akkor inkább a profi ökölvívás az, ami az embereknek egyből beugrik. A nehéz súly, a nagy nevek, a nagy meccsek, a sok menet, az óriási fölhajtás, a tévéközvetítés, a nagyon sokat készülünk arra az egy mérkőzésre, és ugye most már elment egy teljesen más irányba az ökölvívás is, akár ide-haza is, ahol lelkes amatőrök is meg tudják mutatni magukat, de külföldön is, ahol mondjuk egy YouTube sztár tud kiállni mással, hogy azon kívül, hogy olimpiát szeretne valaki nyerni, mondjuk olimpiát nyersz, és ugye a Kokó Kovács is meg is nyert az olimpiát, és utána mégis van a profi része, hogy ez mekkora váltás így sportágon belül, hogy te kimented amatőrbe, elkezdted, elérted, amit elértél, és utána jön a profi, hogy ez nagyon nagy váltása, tesz két sportág, vagy csak valami más változás áll be ilyen szempontból.
1: Igen, ez nagyjából egyébként ugyanaz a sport, csak más változás, így a felkészülés alapján, de én még mindig ugyanazt az elvet mondom, hogy az olimpia az mindenek fölött. Tehát én azt az olimpiai bajnoki címet, az sokkal de többre.
0: Így gondolják a mostani gyerekek is ezt?
1: Nem. Nem, és nagyon-nagyon sokan. Nekem ez szerencse egyébként, tehát én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy a profi ökölíves, meg a profi világbajnoki címet azt nagyon magasra értékelik. Én is nagyon örülök, meg tényleg rengeteg munka volt benne, meg sportszakmailag olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, ami azt mondtam, hogy nagyon-nagyon értékes, de mégis számomra is az olimpia az sokkal nagyobb lett volna, hogyha sikerül nyernem, mint ez a világbajnoki címek. A felkészülés szempontjából meg nagyon más, mert ugye az amatőrben, ugye az olimpiai stílus a kölivásban, ugye ott egy héten keresztül folyamatosan kell teljesíteni, ismeretlen következő ellenfelekkel, a profi, meg is ugye 3x3 percben, a profiba meg van egy ellenfél, akit már ismersz előtte, vagy tudod, hogy kivel fogsz boxolni előtte hónapokkal, arra készülsz, és akkor 12x3 percbe kell őt legyőznöd. Mind a kettőnek megvan a szépsége, meg az előnye, hátránya. Igen, ez ilyen speciális dolog, hogy a profi ökölvívás ennyire népszerű, és szerintem a tévének meg úgy mindennek köszönhető, hogy ekkora felhajtás van. Nem tudom, nekem az olimpia az még mindig olimpia.

0: Balzsek Kálló világban a kökvivel beszélgetünk. Hogy lehetne ezt, ez jó irány? Tehát, hogy a profi ökölvívás az, ami inkább bevonza a gyerekeket, vagy az, hogy ha verekedni akarnak, és az vonza be őket, vagy a profi ökölvívás változtatni kéne ezen, hogy inkább ez az olimpizmus, az olimpiai eszme legyen szerinted a mágnese ennek a sportágnak, vagy jól van az úgy, hogy a profi felé viszi el, és hogyha abba az irányba viszi el, akkor miért abba az irányba viszi el a gyerekeket? Tehát miért nem az olimpia, miért a profi része az, ami célként előttük lebeg?
1: Ugye a gyerekek nézik ezt a sok amerikai gálát, és úgy ott a pénz felhajtás, őket ez vonza. Hogy ezek után most az olimpia, vagy a profi világbajnoki cím akarja, vagy hozza be őket a terembe, az már annyira engem nem szóval, hogy nem zavar, mindegy, csak lenne tele a terem, ez lenne a legjobb. És utána úgy is azzal kell kezdeni, hogy amatőrben elkezdi az ember, és akkor itt kezd el boxolni. De nagyon nehéz ez, hogy mi lenne a jó, és mi lenne a megfelelő. Én mindig azt mondom, hogy a srácaimnak én a legtöbbet az olimpiáról mesélek. Az amatőr felkészülésekről, a tatai edzőtáborokról. Persze bekérdeznek ők is, hogy milyen volt Hamburgban, milyen volt Németország, meg az egész profi rendszer, hogy épül fel, de az egy teljesen más rendszer, teljesen más szituáció. Elsősorban én mindig az amatőr, legalábbis az én maga a Honvédban, én mindig az amatőr kezdem el nekik mesélni, meg azt pozícionálni, hogy az mekkora dolog, hogyha valaki kijut az olimpiára, valaki a dobogóra áll, vagy esetleg meg is nyeri.
0: Nagyon érdekes, mert míg más sportágokban csak ez egy célod lehet, addig az ökölvívásban azért a profi az, ami ilyen nagyon nyitottá teszi az egészet. És az is érdekes, hogy ugye említetted már több fórumon is, hogy az utánpótlás azért küzd a gyerekekért, tehát hogy nagyon-nagyon kevés gyerek jelentkezik az ökölvívásra. Talán ez a szülők miatt is van, hogy nagyon óvják a gyerekeket, de ezt majd inkább te megmondod. Viszont felnőttben az emberek valahogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy elkezdjenek túlkorosan már akár lejárni ökölvívó edzésekre, nem is amatőr szinten, csak az, hogy legyen fajta valami fizikai interakció másokkal, hogy nagyon érdekes, hogy később már lejárnak, amíg ők a saját gyerekeiket akár talán féltik attól, hogy elmenjenek ökölvívásra.
1: Nem akarják, hogy agresszív sportot megtanuljanak, tehát ugye van az egyesületünkben, az iskolában, a Honvédban program, és ott több olyan papírt kaptunk már szülőktől, akik leírták, hogy ők nem szeretnék. Nem az ökölvívásban, de az ökölvívásnál tették le, hogy a küzdő sportot megtanuljon a gyerek, mert hogy ott agresszív lesz tőle, és stb. Stb.
0: De hogy gondolod ezt? Tehát mi a véleményed arról, hogyha valaki
1: hogy ez miért van?
0: Küzdő sportot végez, attól agresszív lesz?
1: Nem. Hát épp fordítva. Épp attól függ megnyugodni, épp attól lesz egy olyan magabiztossága, és egy olyan, igen, lelki nyugalma, és egy olyan határozottsága, hogy neki már nem kell agresszívnek lenni, mert olyan határozott lesz, olyan kiállása lesz, olyan kisugárzása lesz, hogy neki már igazán ilyen fizikai atrocitást nem fogja érni, mert el fogják kerülni, vagy tudja kezelni. Fellépésével, a magabiztossággal, határozottságával ezt tanulja meg a gyerek az ökölvívó sportban. Nem az, hogy kiképezzük arra, hogy az utcán ő nagyon jól boxoljon és nagyon jól verekedjen. Legalábbis a legtöbbje természetesen vannak kivételek fordítva is. Ezt a szülők ezt nem látják én, úgy gondolom, hogy itt nem agresszivitást tanul a gyerek, hanem megtanulja azt kezelni. És főleg az, aki el van folytva mindig, pont az a gyerek lesz 18-22 éves kora körül olyan agresszív, hogy otthon a szülőnek a fejére nő, és óriási problémák lesznek vele. Olyat, hogy hagyta volna 11-2 évesen a gyereket, hogy bemenjen a terembe, ott kiélje magát, ott megtanulja minden úgy viselkedni, és a fizikai erejét úgy kezelni, ahogy azt élik, és ahogy azt kell. Mindenféle más olyan emberi szintekkel, van erkölcsi normákat megtanulja, amit meg kell tanulni, illetve a küzdeni tudást megtanulja, ezt meg tudja az ökölíváson keresztül. Ha meg nem, akkor meg az iskolában fog verekedni, vagy otthon fog úgy kiborulni, meg úgy törni, zúzni, hogy a szülők nem tud már vele mit kezdeni, de amikor már elkezdi, akkor késik egyébként. A szülők nagyon szeretik, hogy az ökölívás, a hobbi ökölívás, meg most ez a 18-19 éves fiatalok, na, nagyon népszerű lett az ökölívás, ami már versenyzésre megint csak nagyon túlkoros, és nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Ott vannak, és nagyon ügyesek, meg próbálnak tanulni, de hát azt a 3-4-5 évet, amit a fiatalokkal szemben deficitnek elkönyvelnek, azt nem tudják utolérni.
0: Viszont bármilyen agresszió kezelés gyanánt meg teljesen jó, tehát önbizalomépítés, amúgy fizikai kondicionális képességeknek a a javítás
1: koncentrálás érdekében. Nagyon sok mindenre egyébként.
0: És ez, amit mondtam, hogy nagyon érdekes, mert ugye felnőtt korban kitalálják maguknak az ökölvés, a gyerekeknél meg nagyon sokan tiltják őket. Én azt gondolom amúgy, hogy inkább a nem hozzáértés okozza ezt a félelmet, tehát hogy attól függetlenül, hogy a filmekben, meg akár élőben is, hogyha valaki kimegy egy ökölvívó mérkőzés, az nagyon durva. Tehát valakinek nem ér el az inger küszöbét ez sem, tehát hogy komfortosan lehet ezt nézni. Megvan benne azért a kellő izgalom, hozzáteszem azt, hogyha két férfi küzd, és tényleg egy jó mérkőzés van, akkor megvan benne a kellő izgalom, és hát talán több embernek inkább szimpatikus, mint nem szimpatikus maga ez a fizikai küzdelem, de én is azt vallom, amit te mondasz, hogy maga a sportág sem tart meg olyan embereket, akik kirívóan agresszívak, vagy olyan deviens viselkedést mutatnak edzéseken, vagy a teremben, hogy másoknak szándékosan kárt okozzanak. Ezt vagy megváltoztatja a sportág, vagy kiveti magából ezeket az embereket. Alapvetően biztos találkoztál majd ilyen embereket, de majd erről esetleg, ha jó példát tudsz nekünk mondani, az biztosan segítene azt a fajta szülőhozást, akik védik vagy féltik, talán oktalan vagy ok nélkül a gyerekeket magától a sportáktól, de hogy ha kimegy és önbizalommal megy ki, és tudja, hogy nem szabad, mert ugye ti nem arra nevelitek őket, hogy figyelj, kimész Józsika az utcára, akkor a busz megállóban mindenkit csapkodjál meg, hanem talán pont az ellenkezőjére, hogy a gyökölvívónak tisztességgel kell viselkednie a gyengébbekkel szembe, és nem kell keresni a felesleges problémákat, vagy hogyha nagyon meg akarja mutatni, hogy ő a bajnok, azt inkább a ringbe kéne megmutatni, tehát oda, ahova való. De valóban is úgy gondolom, hogy ha valaki meg van tanítva arra, hogy hogyan kell küzdeni, az nem ott fogja használni, ahova ez nem illik. Tehát, hogy vannak ilyenek nálatok a sportágban, akik bekerülnek, és népnevelő hatásnak is mondhatnánk azt, hogy agressziókezelésnek és a végén már úgy kerülnek ki, hogy esetleg más emberek lettek?
1: Biztos, hogy vannak ilyenek. Ugye az egész ökölívás az valami olyasmi, hogy egy olyan határozottságot, magabiztosságot kapsz tőle, hogyha valami olyan van esetleg a termen kívül, ugye ott a civil életben, az utcán, a trollin, stb., ahol valaki agresszíven lép föl, akkor oda tud állni, mert tudja, hogy mit kell csinálni, és nem az, hogy ő most jól megveri, aki ott esetleg balhézik, hanem egy olyan bátor fellépése van, és a másik fog visszalépni, hogy akkor ez biztos, hogy nagyon jól tud valamit, és akkor inkább elcsendesedik, tehát inkább ilyen békítő hatása van. Hát épp az ökölívásban, hogy egy olyan bátorságot, egy olyan tudást kap, amitől magabiztos lesz, és az ilyen helyzetekben meg nem visszaél vele, hanem felhasználja arra, hogy ott lenyugtassa a bárkit, aki ott agresszíven lép fel a többiekkel, és ott megfélemlít esetleg. Nagyon sok ilyen van, de most így példát nem tudok gyorsan mondani neked.
0: Hogy... Az se baj. Elég, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez így működik.
1: Biztos, hogy van egyébként, és a fiataloknak nagyon hasznos.
0: Hát, és biztatjuk a szülőket, hogy bátran vigyék el, hogy nem arról szól maga az ökölívás, hogy agresszívá tegyék az embereket, hanem inkább arról, hogy elcsendesítsék őket, és saját magukra próbáljanak koncentrálni. Milyenek a mai fiatalok?
1: Hát ugyanúgy, mint minden más sportban, mindent azonnal akarnak. Lejönnek, nagyon elszánt vagyok, nagyon ő versenyezni akar, és akkor jövő héten menjünk versenyezni. Ez hosszú út azért, hogy valaki megtanuljon ökölvívni, és be tudjon menni a ringbe, meg amikor először bemennek kesztyűzni, vagy egy edzőküzdelemre elviszem őket, vagy az első ilyen bemutató meccsre elviszem őket, azért ott vannak meglepetések, mert aki odáig nagyon vagány volt, és nagyon bátor volt, ahogy ilyen hivatalos helyzetbe kerül, hogy akkor most szabályok között ott van egy fehér ruhás ember még, ugye, akit úgy hívnak, hogy bíró, meg egy ellenfél, aki engem meg akar ütni, akkor ott már nagyon sokszor elszáll a bátorság, és úgy elfelejt boxolni. Tehát a fiatalok azok kevés munkával gyorsan mindent szeretnének.
0: Te milyen voltál?
1: Az annyira más világ volt ez 20 nem tudom hány évvel ezelőtt. Én nagyon szerettem edzeni, tehát én imádtam ezt. Tehát apunak annyira, és visszatérünk megint apura, nem kellett annyira engem motiválnia és piszkálnia, hogy edzünk, hanem edzettem. Mondjuk előtte volt egy 5 év kajak múltam, ahol megtanítottak a munkára, és akkor nekem ez nem volt furcsa. Én maga az ökölívás szeretetéért csináltam, és nagyon szeretem lemenni edzeni, futni, nagyon szeretem kondizni, és szeretem, amikor kim voltunk profiként Hamburgba, ugye ott már jó sok év eltelt már mögöttem, én nagyon szerettem ezeket az egyhangú monoton edzéseket, hogy akkor most kond, mert sok héten keresztül gyakorlatilag olyan ciklikusan ugyanazokat az edzéseket nyomtuk, medicinlabdás erősítés, futások, tudtuk mikor mi jön, már csak ilyen kódokat írtak az edzők, hogy mi lesz az edzés, akkor tudtuk menetre lebontva, hogy az micsoda. És én azt is nagyon-nagyon szerettem.
0: Mi volt a legrosszabb edzés? Mi volt a legrosszabb feladat, amit ha megláttad, akkor már azt mondtad, hogy ezen, ez nem.
1: Nem a legrosszabb volt, hanem igazán a legmegterhelőbb, illetve a legstresszesebb az a meccs előtti egy hónap, amikor elkezdődött a kesztyűs edzés, amikor hozták a kesztyű partnereket, és egy héten négyszer váltott partnerekkel kellett boxolni.
0: Ők azért vigyáztak mindig rátok.
1: Hogy... Soha senkire.
0: Tehát, hogyha ott kapsz egy nagy pofont, akkor ott
1: sérülések.
0: Lehet, hogy elmarad
1: ott,
0: a
1: nem,
0: meccs.
1: Az egy komplett, az minden nap az életedért kellett megküzdeni, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy te vagy a profi, te vagy leszerződve, ő egy kesztyűpartner, és neked azt minden nap meg kell verni.
0: Azért jött oda, hogy
1: ő megkapta a kesztyűzésenként 100 euróját, és ő mindent meg akar tenni annak, hogy őt is felfedezzék, mert ő is jó boxoló, ezek tök jó ökölvívók voltak egyébként, nemzetközi szintű ökölvívók, hogy akkor hát, ő is bekerül ebbe az istálóba, és mindent megtett minden nap. Ráadásul volt, amikor ketten vagy hárman voltak, és akkor ilyen 3-4 menet után váltották egymást, és akkor jött a következő, és utána a 8. menet után jött még egy harmadik, aki addig csak bemelegített, és frissen mögötte meg volt már 8 menet. Ez azért idegileg nagyon megterhelő volt, és ez heti 4-3 héten keresztül. És akkor 4-6-8-10 meneteket kesztyűztünk így hétfő, kedden, meg csütörtök, pénteken. Na, ezek nagyon megterhelőek és nagyon fárasztóak voltak, hogy gyakorlatilag 3 héten keresztül 12 darab ilyen
0: túlélés.
1: Ilyen túlélés volt, igen, és minden nap be kellett bizonyítani, hogy itt te vagy a bajnok.
0: Nagyon érdekes, a más sportágban meg fordítva. Tehát ahogy közeledik a mérkőzés, egyre jobban lazítasz, és egyre jobban inkább vigyázol arra, hogy nehogy megsérüljél, odaérjél, tuti ott legyél a meccsen, vagy a versenyen.
1: Ez az utolsó egy hétben volt, igen.
0: Ja, hogyha akkor már csak az utolsó egy hétig
1: igen,
0: kellett
1: eljutni. Igen, 4 héttel a meccs előtt kezdtük el, 3 hét kesztyűzés, 1 hét utána meg ilyen rápihenés volt. De ott voltak bordatörések, voltak leütések, voltak szemszakadások, nekem is maradt el meccsem is, sőt a hanyadik utolsó előtti VB meccsemen is én 10 nappal előtte vagy egy héttel lesérültem, tehát volt egy hatalmas szakadás a szemhéjamon, és akkor vittek be a Hamburgba az egyik legjobb ilyen plasztikai sebészhez, aki ott két szinten összevarta a szemhéjamat, és Ukrajnában én úgy utaztam, hogy még 3 ültés benne volt a fejembe. Úgyhogy ilyenek vannak, a madárnak a bordáját törték el, a kukónak az órát törték el, a kesztyűpartnerek, engem is volt, hogy le is ütöttek, és leseggeltem, fölkeltem, és mondtam, hogy jó, akkor egy menetet kérek, pihinek, aztán ment tovább minden. Úgyhogy úgy voltak ilyenek, ott mindenki be akarta bizonyítani, hogy a legjobb minden nap.
0: Milyen egy ilyen profi háttérrel, profi környezetben, milyen a kapcsolatotok a különböző súlycsoportú versenytársakkal? Tehát van olyan, hogy versenytársi, bajtársi viszony, hogy így, mert ugye ti nem találkoztok a ringben, mert egyik ennyi, másik igen, annyi kiló.
1: A különböző súlycsoportokkal azzal mindig könnyű volt, azok a óriási barátságok tudtak lenni. Aki hasonló vagy ugyanabban a súlyban volt, azért ott egy kicsit fagyosabb volt a viszony.
0: Kerülgettétek egymást?
1: Kerülgettük egymást, igen, meg azért tudtuk, hogy előbb-utóbb minket össze fognak tenni majd a Hamburgban, mert ugye a sokból lesz majd így a bajnok, és akkor az úgy mindig így benéztük, hogy nézegettük egymást, bár nem edzettünk együtt, meg nem kesztyűztünk soha együtt, de a többiekkel tök jó volt egyébként egy a kapcsolat, főleg így nekem volt egy német barátom, vagy van a Zbike, a Sebastian Zbik, vele a mai napig szoktam tartani a kapcsolatot, és ő egyel alattam volt, tehát vele nagyon jó volt egyébként így ott kint lenni, meg a többiekkel is. A nagyon távol keletiek, tehát ilyen az orosz-ukránok egy picit ilyen mogorvábbak voltak, akik ott voltak, ők annyira nem barátkoztak, de úgy mindenki tette a dolgát, tehát ez ilyen tényleg ilyen profi istáló volt, hogy oda bejött valaki, akkor oda ő edzeni jött. Aztán a lengyelek nagyon jó fejek voltak még azokkal, hogy tök jól voltunk.
0: Volt kellemetlen ellenfeled? Akit így nem szerettél? Te.
1: Volt.
0: Nem úgy, hogy nagyon jó, hanem ez valamiért olyan kellemetlen.
1: Volt amatőrben is, illetve volt ott profiban egy kesztyűpartnerem volt. És volt, hogy könyörögtem, hogy őt ne hozzátok. Kérlek szépen, az én csak kilódok.
0: Mi volt a gond vele?
1: Igen, nagyon gyors, nagyon ügyes, nagyon repkedős volt. Egy nehez, egy súlyjal fölöttem volt, egy francia országból származó fiú volt, egy ilyen arab nevű fiú volt. Egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni. Olyan stílusa volt, hogy szörnyű volt. Mindig azt vettem észre, hogy fejbever, mindig. És egyszer sikerült leütni testen, olyan boldog voltam, de utána nagyon-nagyon nehéz volt vele meg, illetve amatőr meg volt egy cseh fiú, aki magasabb volt nálam, és azzal sem tudtam mit kezdeni, aztán le is sérültem, tehát voltak olyan ellenfelek, akikkel én nem tudtam mit kezdeni, főleg aki túl ügyes volt és túl jól mozgott lábon, azzal nagyon nehezen tudtam valamit is kezdeni.
0: Melyikek voltak a legszebb pillanataid az amatőr pályafutásod alatt?
1: Az azért volt több is. Én mindig kiemelem ezeket az olimpiára való kijutás, azok óriási fő. Az első volt ugye ott is, amikor Sydneybe kijutottam, akkor én voltam az első magyar. Ugye 4 kvalifikációs verseny volt, és én a harmadikon szereztem meg első magyarként, a Madár meg a Lakatospali, ők meg a negyediken szerezték meg, és ott nagyon-nagyon izgult már mindenki, hogy ökülhívásban nincs kvóta, és akkor 21 évesen kijutottam az olimpiára, az óriási boldogság volt, az nagyon jó volt. Aztán Athénban a negyedik, az utolsó kvalifikáción jutottam ki, 5. magyarként, akkor meg azért nagyon boldog voltam, hogy na, akkor én itt a rangidősként azért mégiscsak kijutottam. Az EB döntőmet is ide mondanám, bár ott kikaptam a döntőbe, és az annyira, ott az eredmény az jó volt, mert előtte olyan meccseket, meg olyan ellenfeleket tudtam legyőzni, akik világszínvonalú ökölvívók voltak. A profiba is az első világbajnoki címem, amikor egy veretlen oroszt vertem meg, illetve az Ukrajnában, amikor két vereség után újra világbajnok tudtam lenni, idegen környezetbe, egy veretlen ukrán fiú ellen, és akkor ezek ilyen nagy büszkeségek, meg ilyen nagy győzelmek voltak.
0: Ezekre nagyon visszagondolni, ez mindig erőt
1: sok
0: ad.
1: Sok erőt ad,
0: igen. Ezzel szemben ott állnak a nagyon kellemetlen pillanatok.
1: Hát azt is sorolom.
0: Amiből talán a ti sportákatokban talán az emlékezet kiesés a jellemző inkább arra.
1: Hál' Istennek az ritka volt. Volt olyan is egyébként, tehát ilyen 17 éves voltam, és Szlovákiában voltunk apuval egy versenyen, és egy nagyon kemény, nagyon erős némettel boxoltam, és akkor az első menet végén egyszer csak sötét lett. És nem értettem, hogy miért van sötét, biztosíték valami, és akkor egyszerűen így kezdett így minden világosodni, és egy ilyen fehér ruhás pali áll előttem, és így mutatja a kezét, hogy five. És akkor jutott eszembe, hogy úristen, engem leütöttek. Föltettem a kezem, második menetben nyilván nyúlcipőt vettem, hogy kiheverjem ott a dolgokat. Szünetben megkérdeztem, apa, melyik kézzel ütött le? Azt mondja, jobb egyenesen, mondom, oké, akkor a figyelek. A harmadikban megint megvertem, tehát magam mérkőzést megnyertem, de borzasztó rossz élmény volt egyébként.
0: Hát most itt nevetgélek magamban, hogy ezt meséled, de ez megéri, nem lehet olyan jó, de... Azért vannak olyan sztorik, amiket tényleg az ökölvívóknak a meccs után kell elmesélni jó néhány órával akár, hogy mi történt.
1: Ennyire súlyos nem volt, hallottam, tehát sajnos volt ilyen, hogy ez profiba volt, amikor a nehéz súlyú mérkőzés után ültem a lelátón, és akkor megkérdezték, hogy figyelj, volt fönt orvos is, meg minden. És mondom, úristen, mondom, mi történt? És akkor elmesélték neki, meg volt, hogy újra elkezdett melegíteni az öltözőbe, hogy akkor ő most jön, és mondták, hogy nem, már voltál. De sajnos vannak ilyenek, ezt jól ki kell pihenni, nagyon figyelni kell rá, ha többször ilyen van egymás után, akkor azért el kell gondolkodni, hogy akkor érdemes ezzel foglalkozni, tovább vagy inkább hagyjuk.
0: Jó. A Bazsai Károly világbajnok ökölvívóval beszélgetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Balzsek Kálló világban a kökővel beszélgetünk. Aztán szép lassan vége lett az ökölvő pályafutásodnak, és elkezdtél foglalkozni már gyerekekkel, vagy hát mint edző és sportvezető az ökölvásban maradtál. A versenyzés időszaka alatt kialakul az emberben egy kép, hogy amúgy milyen a sportága. Aztán, amikor kilép belőle, mint aktív versenyző, edzőként vagy sportvezetőként, akkor talán egy picit átrajzolódik az egész, hogy milyen is az ökölvívás, milyen a felhozata, milyenek a versenyzők, milyenek az edzők, milyen a szakma. Neked könnyű volt ez a, még mielőtt a végére érünk, könnyű volt az átállás? Tehát könnyen hagytad abba magát az ökölvívást?
2: Az ökölvívást azt majdnem azt mondom, hogy könnyen hagytam abba, már nagyon megterhelő volt, nagyon-nagyon kellett saját magamat motiválni arra, hogy napi nap lemenjek, illetve nem is arra, hogy lementem napi nap, hanem bent a mérkőzésen, fönt tudatsam bent magamban azt a tüzet, ami ehhez kell. Már nagyon sok energiát kellett arra fordítanom, hogy motivált maradjak meccs közbe. És nem éreztem jól magam így a ringbe az utolsó néhány mérkőzésen. Lehoztam, mert le kellett hozni, és nagyon szerettem visszatérni, nagyon szerettem volna újra világbajnok lenni, nagyon szerettem volna világbajnokként abba hagyni az ökölvívást, ami hál' Istennek sikerült, de már rengeteg olyan belső energiát kellett mozgósítani, ami már nagyon fárasztó volt.
1: Akkor már fájt nagyon.
2: Fájt, igen, akkor már fárasztó volt és fájt. Tehát most mindenféle ízületi kopás, persze az ember azért, jónak mondom, az élsport azért koptatja az embert, koptatta minket is, mind ízületileg, meg mind izomzatilag, mint ugye idegileg, azért ez nagyon megterhelő, és az persze 19 vagy közel 20 év után azt mondani, hogy akkor itt vége, azért az megrázó volt, de még mindig jó érzéssel tudok az ökölvívásra gondolni. Maga az után az átmeneti időszak volt borzasztó nehéz, hogy akkor nincs ökölvívás.
1: De volt terv?
2: Terv volt, mert ugye nagyjából megcsináltam a sportmenedzseri diplomámat, úgy nagyjából úgy elképzeltem, hogy mi akarok lenni, meg mindenféle lehetőségbe úgy belekaptam, de úgy mindent is csináltam, de igazán semmi nem volt még. És akkor az olyan nagyon-nagyon megterhelő és nagyon idegörlő időszak volt. És akkor úgy nagyon kerestem a helyem, hogy hol legyek. Persze, mert nem volt ökölvívás, maga nem az a rendszerben voltam, volt már család, őket el kell tartani, tehát ez egy nagyon-nagyon megterhelő és kemény időszak volt, aminek meg is lett a bőtje, de néhány, hát ilyen hosszú idő után, most nem egy másfél-két év után, azért a másfél év szerintem volt, hogy ő helyemre kerüljek.
1: Hát a bőtje nálad talán az egyik legnagyobb harcaid közül az egyike volt a betegséged. Hát most nagyon furcsán fog hangzani, a második, és vélhetőleg a lezáró menetnél már ismertük egymás közelebbről, és nagyon furcsa volt azt megélni, amikor egyik reggel bejött, és mondott, hogy figyelj, Pisti, az van, hogy. És ezt úgy nem tudtam értelmezni, hogy most akkor elmegyek néhány hónapra, nem fogunk találkozni, de utána visszajövök, és azért...
2: Hát szólnom kellett a főnöknek, igen, hogy miért nem vagyok
1: igen, de
2: a munkahelyemen.
1: De hogy érted, hogy bejön a kollégád, és akkor mondja, hogy figyelj, most van ez a betegségem, és ez egy nagyon hosszas kezelés, hát tönkre fogok benne menni rendesen, de utána visszajövök. Tehát, hogy ezzel azért nem napi szinten találkozik, az én meg ilyen nem találkoztam, hozzáteszem, és hogy...
2: Hát nem is fogsz.
1: Nem, nagyon nem ezen vagyok, és nagyon örülök, hogy túl vagy ezen, de hogy azért ez iszonyat erős tartás kell hozzá, hogy ezt úgy kezeld, ahogy te akkor kezelted, és én nem tudom, mennyi látszott rajtam a megdöbbenés, meg a... Én nem is tudom, tehát ezeket igazából leírni, ezeket az érzelmeket, mert ez egy majdnem elköszönés, de nem elköszönés, csak egy ilyen picit ilyen szünetre elmegyünk, de ez mégse szünet, és nem egy tápénzes távollét, hanem ez egy olyan, hogy mész egy olyan harc, vagy olyan küzdelembe, ahol lehet, hogy nem sikerül az egész úgy, ahogy ezt szeretnénk, de végül aztán sikerült, tehát hogy végül rendeződött, de hogy azért kaptál te küzdelmet az életedben rendesen, és talán ez volt az egyik legnagyobbad, és ahogy említetted, hogy meglett a bőtje, akkor talán erre gondoltál. Igen. Én nem tudom, hogy erről kell-e, szeretnél-e, érdemes-e beszélni.
2: Nem titok,
1: talán... Talán hozzátartozik ez is Balzsai Károlyhoz, hogy azért nem csak a sportolói pályafutással küzdött meg, és a küzdelem az jó értelembe véve, hanem egy komoly betegséggel is.
2: Igen, ugye két hulláma volt ennek a limfoma nevű betegségnek, és amikor én megtudtam, hogy ez mi is, akkor persze én is elkezdtem, akkor még nem volt AI, meg ilyen hasonló okosságú, még csak a Google volt, hogy gyorsan a feleségemmel kigoogliztuk, hogy ez mi is, és nem értettem az asszisztens, vagy nem is tudom, ki mondta el, hogy mit találtak ugye a leletembe, amikor mondták, hogy limfoma, de hál' Istennek, mert nem leukémia. És azt mondja, akkor ez most miért? Akkor ez most ez jó. Gyakorlatilag ugyanaz a kettő a betegség, mégis ez az egyik sokkal jobban gyógyítható és kevésbé veszélyes, mint a másik, de azért ez is elég erős volt. A gyógyító módja az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát ugyanazok a kemoterápiás kezelések ugye az első körbe, második körbe pedig ugye maga, amikor visszaestem 4 év után, akkor a csontvelő transzplantáció, és akkor minden ezzel járó olyan dolog, ami marha kellemetlen. Aztán azt ott végigélni, meg azt ott végigcsinálni, nagyon... Már minden bajom volt, hogy újra kórház, újra, tehát ettől volt nekem megint rosszul lét, megint stb. Megint a család aggódik, megint kiborulnak, csajok mit fognak szólni, mármint a lányaim, stb. Iszonyatosan bosszantott, hogy nem tudom tenni a dolgom. És mondom, én mennék előre, mint az őrült, de nem lehet, mert most akkor minimum fél év, hát körülbelül annyi volt, igen, hát körülbelül 6-7-8 hónap volt, hiszen mi mindennel együtt, kiesek így mindenből. És ez borzasztóan bosszantott, és amikor ez kiderült, ugye akkor mentem be hozzád, ugye én erre emlékszem, hogy ez ilyen szép napsütéses idő volt, de aztán ott annyira nem láttam, hogy úgy megdöbbentél, azt nagyon pozitív voltál, és mondtad, hogy jó, semmi gond, nem is tudom, hogy ezt mondtad, de hogy akkor várunk vissza, meg sikerülni fog, még adtál egy vers tippet is, hogy ez a te kedvenced, aminek az a vége, majd mindjárt elmondod, hogy mi az, mert most így nekem kiesett, hogy ember legyél, fiam. És én ezt kinyomtattam, és a steril szobámban ezt kiraktam. És az velem ott volt. Volt még egy ilyen vers részlet, azt a feleségemtől kaptam, és én ezt olvasgattam ott bent. És akkor az ember mindig úgy megkeresi, hogy megtalálja, hogy mi ez, mert ez is egy tanítás, tehát ez a betegség is egy út, hogy miért lettél beteg, hogy tudod ezt kezelni, és mi kell ahhoz, hogy ezen túl legyél. És én úgy gondolom, hogy ezen így túlmentem, úgyhogy rengeteg bölcsességet meg okosságot tanultam ebből, és úgyhogy egészen másképp élek azóta, és más a polc rendszerem, mint ami előtte volt, és ez kellett ahhoz, hogy úgy a helyemre, meg úgy az utamra kerüljek, ahol én most úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok.
1: És túl lettél rajta, és sikerrel lépted meg. Iszonyatosan sokat tanult azért ebből az ember, hogyha egy ilyen betegségen túllép, vagy hát legyőzi, és vissza tud állni oda, ahonnan amúgy elindult ebben az egészben. Én amúgy felmérni sem tudom, vagy elgondolni sem tudom, vagy elképzelni sem tudom, hogy milyen érzés lehet az, hogy már van tapasztalatod abban, hogy egy ilyen kezelés mivel jár, és ez még talán a második alkalom még sokkal durvább volt, mint az első, és ezt már tudtad előre, hogy mi vár rád. Viszont azt is, hogy neked folytatnod kell tovább az egész munkádat, és utána már mint edző és sportvezető folytattad tovább az egész ténykedésedet. Én továbbra is úgy látom, hogy a sportágban te, ahogy a bemutatód alkalmával én elmondtam, hogy megkerülhetetlen vagy. Ilyen szempontból viszont tényleg érdekes az ökölvívás közege, mert lehetne jobb a magyar ökölvívás helyzete. Én most is sportvezetőként mondom ezt. Talán most már van is lehetőség arra, hogy ez változzon. Vannak olyan alakjai a sportágnak, akik minden fronton próbálnak hazai nemzetközi szintéren lépni ennek érdekében. Nagyon röviden csak ezzel kapcsolatban, hogy van jövőképe magyarok, hogy most ugye marad az olimpián, ez a World Boxing is megalakult, ennek köszönhetően az egy erős robbi erő lépett elő, hogy az olimpián ott tud maradni az ökölvívás, ezért biztos egy pozitív táptalaja lehet itthon is a toborzásnak és a fiatalok motiválásának, hogy hát a már meglévő ökölvívóknak a bentartása érdekében a rendszer szempontjából. Jó irányba haladunk, rendben lesz minden, megvan mindenünk, számíthatunk később eredményekre. Mindenféle nagyon komoly szakmázás nélkül, csak hogy így, hogy tényleg én azt látom, hogy az ökörös megy előre, tehát hogy ez csak egy szubjektív dolog, én kívülről látom ezt, és önmagában az a fajta amatőr népszerűség, vagy amatőr népszerűsítés, amely a tévében különböző műsorok kapcsán, amit említettünk, hogy youtuberek boxolnak már. Tehát ez a népszerűség nekem lehet, hogy egy álca, de úgy látom, vagy úgy érzékem, hogy azért ez való segíti az ökölvívást, hogy előre menjen. Aztán, hogy ebből milyen eredményesség jön ki, mert ugye mi olimpiát várunk mindig, és nálunk szinte sajnos csak ez az eredmény, hogy ez meg lesz, itt megvan itt, tehát jól érzékelem azt, hogy ez most előre felé megy.
2: Igen, mert a népszerűsége, ugye lejön a felnőtt, annak van egy, vagy egy kisebb testvére, van vagy a fia, valakit előbb-utóbb lehoz egyébként, vagy egy, ugye ha sokat látják a tévébe, akkor leviszik a boxerem, mert azt mondják, hogy gyerek, új, ez vagány. 17-18 éves gyerek lejön, akkor lehet, hogy az öcséből lesz egyébként ökölvívó, akit lehoz magával. Én azt látom, az ökölvívás azért szűkül, mindegyik sportág, ugye az alap létszáma szűkül, de számomra még mindig megdöbbentő, és ez annyira pozitív, és annyira jó, hogy vannak még olyan fiatalok, akik nap úgy tesznek a sportért, meg magukért, hogy ők olimpiára akarnak menni. Nagyon nehéz ezeket megtalálni egyébként, de még mindig vannak. Vannak a mostani felnőtt válogatottban is olyan fiatalok, van olyan is persze, aki csak nagyjából edz, meg nagyjából szorgalmas, de eredményt vár, persze abból igazán nem nagyon lesz eredmény, és van, aki teljesen oda teszi magát, és odafigyel mindenre, az legújabb mindenféle tudományos ágokat is ugye figyelembe véve, és vannak fiatalok is, ilyen 17-16 éves srácok is, meg lányok is, akik élnek halnak ezért a sportért, egy héten sokszor lemennek edzeni, egy nap akár többször is, figyelnek magukra, figyelnek, hogy úgy étkezzenek, úgy pihenjenek, és őket kell úgy megfogni és úgy támogatni, hogy abból később olimpia legyen. De én úgy gondolom, hogy lesz. Ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés nekünk, hogy a 28-as olimpián biztos, hogy rajta leszünk, és a világszövetség meg a világszintű ökölvívás az nagyjából rendeződni látszik. Én úgy gondolom, hogy most a magyar ökölvívás is nagyjából egy irányba kezd lenni, mindenki megtalálja előbb-utóbb a helyét itt a elmúlt évek nagy nyüzsgésében. Valahogy ki fog alakulni az, hogy mindenki a helyére fog kerülni. Most vagy, hát ugye valahogy a szitátrázók, a kavicsok ott lesznek, ahol lenni kell, lenni. És akkor igen, és akkor el fog indulni valami most már, az, hogy picit nyugodtabbak, 90%-ban a kedélyek így a nagy magyar ökölvívásban, és akkor végre elkezdődhet, még mindig nem látom nagyon 100%-ig, de egyre jobban, hogy a szakmára is fordul már a figyelem, és most már elkezdünk a fiatalokkal, meg magával a szakmával és az ökölvívással foglalkozni.
1: Na, ezzel le is zártuk az ökölvívást, Károly, mint édesapa.
2: Ó,
1: milyen három nővel egyháztartásban élni? Biztos nem kérdeztem még ezt még soha tőled senki, de így, ahogy néztem a nyilatkozatokat a két lányod között ülve, vagy akár a párod, vagy feleséged mellett, azért lehet, hogy te vagy a küzdősportos, de hogy nem te vagy a főnök otthon, ezt azért megkockáztatom.
2: Harcolnom kell azért. Tehát az életem fiatalkorom, meg így a felnőtt koromnak is így a küzdelmeit azért most néha hasznosítom. Tehát ráadásul még a kutya is szuka. Ugye szerkesztő úrral már beszélgettünk így a kutyákról. Tehát, és az is fiatal korában marhára hisztis volt, és azt is nagyon keményen meg kellett fognom, és kivágni az a házból, mert az elején még a házba volt, és utána a három maradékkal megküzdeni, hogy miért vágtam ki a kutyát. Na mindegy, úgyhogy igen, a feleségem, ő ugye szertornász volt, és ő is egy elég erős egyéniség, neki is megvannak a határozott véleményei. A nagyobbik lányom, majdnem azt mondtam, hogy talán ő a legkönnyebb eset, persze most már túl van a kamaszkoron, mert idén lesz 18, és ő is kezdi megtalálni az útját, és úgy szépen kezd lehigadni. Vele nagyon könnyebben megtaláltuk így a közös hangot, és őt meg tudtam győzni különböző érvekkel, különböző praktikákkal, kis apró cselekkel, de mindig úgy való úton tudtuk tartani. És erre jött a kisebbik lányom, ugye a Hanna a nagyobbik, a Jászmin a kicsi, aki viszont, ha kell, a hónaljáig föltépi a kéziféket, és akkor itt megáll, és amíg nem az van, amit ő mond, addig egy akármi történik.
1: Ő a tornász?
2: Nem, az öntusázó. És ő a falon keresztül.
1: Ő másik a tornász.
2: Igen, igen, igen, a Hanna a tornász volt, most már sajnos, de mindegy, de ott maradt a tornateremben. De a kicsi azt nem tudtuk még se fizikai erőszak meglebegtetése mellett sem, tehát nyilván nem bántottuk, de azért kilátásba helyeztük, hogyha valami nem történik, akkor lehet, hogy valami hasonló motivációs mozdulattal majd, ezt tőled hallottam egyébként, majd rendre intjük, de nem lehet egyébként. De ő is elég erős egyéniségek, úgyhogy igen.
1: Nézd, a sporthoz kell.
2: Ez egy sporthoz kell.
1: És nagyon az eredményes is.
2: Nagyjából igen, ugye még csak...
1: Nagyjából, hát korosztályban hát sokszoros bajnok
2: meg. Hát sokszoros bajnok, igen, meg tavaly nyerte ezt a U15-ös Európa-bajnokságot, ugye ott a csapatot is, meg a vegyes váltót is megnyerték. Nem.

0: nincs olyan óriási nagy probléma, mint amit néha hallok, meg néha látok. Tehát kamaszok, meg lányok persze, meg elég erőszakosak, tehát néha össze kell kapnom magam, és mindenféle olyan fondorlatos tapasztalatot be kell vetnem, hogy a felszínen maradjak.
1: Hát, hogy felszínen maradjál talán egyrészt, hogy irányba tartsad őket másrészt, aztán mivel, hogy hát sportoló, szép lányok, előbb-utóbb majd jönnek a kérők. Balzsa Japó meg ki tudja, mit fog akkor javasolni a lányoknak, vagy a kérőknek, a fiúknak, akik esetleg majd őket megkörnyékezik. Ilyen amúgy szoktál gondolkozni?
0: Szoktam, és jó néhány hónap ezért talán, mert tavaly nyár óta ilyen heti 3-4 edzéssel igyekszem, hogy Balzsa Japó olyan formában legyen, hogy
1: ja, azt hittem, hogy már azóta őrt állsz.
0: Nem állok
1: szolgálatban, hogy újra.
0: Még olyan nagy fiúzás így időszak még nem kezdődött el.
1: Persze bánod azért.
0: Annyira nem, de hogy látom rajtuk, hogy azért úgy a nagy szerelmekre már ők is úgy, mert lányok meg tetszik ez a fiú, tetszik az, ez most nem írt vissza, stb. És elkezdődött.
1: Miért nem írt vissza? Tehetsz róla?
0: Én nem fogom. Tehát azt sem szeretném, hogy most 30 évesen még mindig ott a kis szobában ott lakjon mellettünk, és akkor ott a nagy házból olyan jól el leszünk. Ez az életrendje, én ezt elfogadtam egyébként, természetesen féltem, ne legyen nagy baja, csalódások úgy is fogják érni, ezt meg kell, hogy tapasztalja, de igyekszem olyan apuka lenni, hogy bármi olyan problémája van, akkor forduljon hozzám, és akkor én éjszak elmegyek érte bármilyen szórakozó helyre, nyilván nem fogok senkit bántani, persze, meg igyekszem ilyen lenni, de persze aggódom és féltem őket, megismerem a mai fiúkat, és nem is az, hogy féltem, vagy inkább sajnálom néha őket, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a párválasztás, és egyébként ha fiam lenne, sem lenne könnyebb, mert nagyon nehéz most egy olyan, így a sportvilágán kívül, én úgy gondolom, egy olyan értékrend, olyan jó szellemiségű pár találni, hogy akkor azt mondom, hogy oké, vele leélem az életem.
1: Hát nézd, lehet, hogy ez az ő dolguk lesz, és hogy nagyon helyesen mondtad, szerintem, hogy lesz ebbe bőven csalódás, meg de szép dolog is, és szép élmények is lesznek benne, de ezt, ha nem tapasztalják meg maguk, ebben a szülők azért valami keveset tudnak segíteni.
0: Nem fogom tudni, és nem is akarom mindig mindentől megvédeni, mert akkor meg ott marad, mondom, 35 évesen, és akkor még mindig ott velünk együtt lesz. Menjen és élje az életét bizonyos kereteken belül.
1: Ebben meg majd segítesz?
0: Igen. Vannak már erre is terveim. De persze meg fogják tapasztalni, és akkor majd ők eldöntik, hogy mikor kivel és hogy fognak ilyen párkapcsolatot létesíteni, vagy szerelembe esni.
1: Hát minél kevesebb izgalmat okozzanak neked, ez a legfontosabb talán, és akkor béké és nyugalom lesz a családban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Jön a

Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Magyar sikerek gyaloglásban az atlétikai EB-n megemelik a Duna vízszintjét Paksnál, marad a napos, száraz idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A hatodik helyen végzett Venyercsán Bence a férfi gyaloglók maratoni távján a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A BHS-e 30 éves magyar sportolója a 4 perces büntetőzónás jelenléttel is új magyar rekordot állított fel. A hölgyeknél országos csúccsal a tizedik helyen ért célba a Spiller Tiziana a női gyaloglók félmaratoni versenyén, míg Kovács Alexandra a 23. lett. Ugyancsak országos csúccsal a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili alkotta magyar női 4x100 méteres váltó, bejutott a ma esti döntőbe. Bánhidi Farkas Petra viszont 6 cm-rel lecsúszott a női távolugrás holnapi fináléjáról, és a 16. helyen zárt. Milák Kristóf előfutamában 3. helyen végzett, összesítésben pedig a közép döntőbe jutott 50 méter gyorsan a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 méter vegyesen Kós Hubert is ott lesz a közép döntőben, akárcsak a nőknél 200 pillangón a mindössze 16 éves Kertész Buróka. Ugyanebben a számban Jakov Viviennek viszont nem sikerült a továbbjutás, és 100 háton Rácz Zsombor is búcsúzott az előfutamok után. Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől az Újpest az MTK-t, míg fél 6-tól a Nyíregyháza a Kisvárdát fogadja. Az újpesti találkozót az M4 Sporton, míg a nyíregyházi összecsapást az M4 Sport Pluszon láthatják élőben. Mindkét meccset a Nemzeti Sport Rádióban is követhetik. A Paris Saint-Germain leigazolta a Barcelonától a spanyolok világbajnok futballistáját, Ferran Torrest. A 26 éves támadó, aki az idei világbajnoki döntő győztes gólját szerezte, 2031-ig kötelezte el magát a francia sztárcsapathoz.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Egy héten belül mínusz 140 cm lehet a Duna vízállás a Paksnál, ami az atomerőmű teljes leállítását jelenteni. Ahhoz szükséges a fenékküszöb létrehozása, hogy mindkét most működő turbinát üzemben lehessen tartani, közölte a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter hangsúlyozta, ha tartósan kiesne a hálózatból a Pakson termelt áram, annak pótlása súlyos anyagi terhet róna az országra. Ma újabb 5000 tonna kő érkezik Pakshoz és Duna-Szent Benedekhez, a víz alatti gáthoz, amivel mesterségesen meg lehet emelni a vízszintet. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai sót. Átfogó vizsgálat indul a Magyar Állam és a 4iG cégcsoport közötti kapcsolatok feltárására, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a Magyar Állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, azok mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit. Megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, fontos, hogy az új lakásokon túl közösségi terek és jó közlekedés is létrejöjjön az adott város részben. A cél hosszú távon fenntartható professzionális bérlakáspiac, aminek alapja egy 550 millió eurós uniós forrás, továbbá 2 milliárd forintos banki finanszírozás.
0: Közlekedés.
4: Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és a 70-es kilométer között csak egy sáv járható, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9.
1: Ezek előgyilegben a Kökivel beszélgetünk. Hogy telnek a mindennapért, hogyha éppen nem édesapa vagy, nem ökölvívást oktatsz, szakágat vezetsz? Mit csinálsz olyankor? Kutyát sétáltatsz?
2: Na, ez nagyon ritka egyébként, hogy ilyen van. Tehát ugye hétköznap persze, akkor reggel korán kelünk, hát a feleségem hajnalban viszi be ugye a kisebbiket, a Jászmint ugye az úszásra, egy heti négyszer, ugye ők 5-10-kor már indulnak, és akkor én megyek a Jászminért 7.30-ra, és akkor viszem be a suliba 5.50-re vagy 8-ra. És akkor utána, ahogy bevittem, én megyek be a Honvédba, és akkor ott teszem a dolgomat, vagy délelőtt letartok egy edzést, vagy éppen szakágvezetői feladataimat látom el, vagy éppen, hogyha van egy órán másfelem, akkor éppen a saját edzésemet levezényelem, és akkor délután meg megint akkor van egy ilyen kis jövésmenés, hogy a kisebbiket kell visszavinni edzésre, mert nem ér be, nem azért, mert nem bír, bemi egy trollival azt az 5-6 megállót, csak nem ér oda edzésre, mert utusázók elvetemültek, borzasztó sokat edzenek, és akkor este otthon, nem is tudom, ilyen 7:30-8 körül, néha 8:45-kor találkozik a család, és akkor ott megint együtt vagyunk egy fél órát, és akkor a hétköznapok ilyenek. A hétvége az meg általában verseny, szombaton ugye edzések, a tornászok, a tusázók is hétfő vagy szombat délölt edzenek, természetesen ökölvívást is bevezettem, mondom, én nem fogok otthon ülni egyedül, mondom, akkor viszem én is a csapatomat.
1: Egész család edzok, te is.
2: Akkor muszáj nekünk is edzeni.
1: Szegény versenyzők ezt tudnak, hogy ezért van ez.
2: Nem. Viszem őket futni, vagy bármilyen más edzésre, de nagyon sokszor ugye verseny van, vagy tornaverseny van, vagy ötusa verseny van, vagy én megyek a saját versenyemre, mint ökölvívás, és ezért is nehéz a családi nyaralást ugye összehozni, mert mindig elmondom, hogy elmondtam, hogy itt 3 versenynaptárhoz kell igazítani, amit az elmúlt 2 évben már nem sikerült, úgyhogy általában az ökölvívás az sérül, és akkor majd azt valahogy meg kell oldani, vagy egy ötusa versenyre megy ki az egész család, és akkor az a mi nyaralás. És akkor az a nyaralás.
1: Hát a sportoszülők általában így szokták.
2: Úgyhogy így, de egyébként, ha van egy kicsi időm, akkor igen, kutyát sétáltatok, vagy ott a kertbe valamit csinálok, mert kert nincs, mert amióta kutya van, azóta az most nem jellemzem, hogy néz ki a ház körül, de akkor igyekszünk ott a házat, a feleségemnek segítek ott rendbe rakni, meg akkor egy picit együtt vagyunk, és néha együtt elmegyünk esetleg egy moziba, vagy nagyon ritkán valamit kirándulni, vagy sétálni, hogyha jó idő van.
1: Gondolat erejéig még visszatérve a pályafutásodra. Hogy jellemeznéd a pályafutásodat? Hogy foglalnád össze?
2: Én szerencsés vagyok, mert én sokkal eredményesebb akartam lenni, viszont ebből a kevés eredményből én úgy gondolom, hogy egy sikeres pályafutást tudtam végrehajtani, és ezért vagyok szerencsés, és ezért is ugye visszatérve a profi ökölvíváshoz, hogy a profi ökölvívás mennyire népszerű, ezért én úgy gondolom, hogy én egy sikeres sportolóként tudtam befejezni a pályafutásomat, és el tudtam érni egy csomó olyan dolgot, amit nálam sokkal eredményesebb sportolók nem tudtak elérni.
1: Hogy látod a következő 5-10 évedet?
2: Hát ugye minél eredményesebb legyen a csapat, és ugye a tavalyi évben elkezdtük már így a nemzetközi versenyeken is egyre jobbak lenni, és úgy kezd beérni a munka. Igyekszem a fiatalokat is ugyanebben, bár ott nagyon nehéz, meg ott kisebb azért a merítés, mint a felnőtteknél, tehát ebben az irányba, vagy ebbe az irányba, és majd a nagy magyar ökölhívást is olyan szintre segíteni, illetve dolgozni benne, hogy akkor az olimpia, ne azon izguljunk, hogy most kijutunk, vagy nem jutunk ki az olimpiára, hanem hogy hány pontszerző, vagy esetleg egy dobogóra fel tudjunk állni. Bár ugye hát azt ugye beszélgettük is már, hogy az egy hatalmas lépcső, ugye az 5.-6. helyekből fölépni a 2.-3. helyre, esetleg az első helyre, azért ahhoz még sok év kell, és sokkal tudatosabban és céltudatosabban kell ezt végrehajtanunk.
1: Ebben hol van Balzsai Károly? Mármint, hogy az elkövetkező 5-10 éved, amit te magadnak itt szeretné elérni, szeretné véghez vinni, nem csak ökölvívás terén. Van-e olyan, hogy te most nem ökölvívsz bármilyen szinten is? Tehát edzés,
2: az a baj,
1: edzősködés.
2: Az a baj, hogy nincsen igazán, hogy nekem így maga az ökölvívás, meg a maga a sport léte, az, meg ez az egész sportközeg és a sportvezetés. Mondom, a sportirányítást nem mondom, mert nem irányítom a sportot, de így azt mondom, hogy a sportvezetésbe én úgy megtalálom a helyem, vagy úgy el tudom helyezni saját magam, és nagyon jól is érzem magam, Vannak olyanok, például a műsorvezetés, vagy van egy újság, és annak az online felületén néha csinálunk néha hetente egyszer egy ilyen interjút sportolókkal, van egy magazin műsor, egy ilyen megyei online tévének a magazin műsor, amit szoktam vezetni, ami teljesen nem ökölvívás. Ha nincs ökölvívás, akkor nyilván ez lenne egyébként. Azt így nagyon szeretem, meg azt kikapcsol. Úgyhogy valahogy ezt így tovább vinni, és minél előrébb jutni, és minél sokkal többet tanulni, meg minél előrébb képezni magam ebbe a sportirányítás, sportvezetésbe. Még a sportirányítás pedig azt nem akarom, mert az nagyon nehéz, és az kemény dolog. Tehát ebbe a sportvezetői, meg a saját szintemen lévő ökölívó srácokat úgy terelgetni, hogy eredményesek legyenek, és 5-10-15 év múlva úgy gondoljanak vissza, hogy úristen, mennyire jó volt, és jó élményeik voltak, amellett, hogy még jó eredményeket is értünk el.
1: És a zene? Hol található a te életedben?
2: Hát edzésen mindig bemelegítésnél azért a zene az már régről benne van. Vannak jó, meg vannak rossz élményeim is. A rossz élményekkel kezdem, amikor a 2000-es olimpiára Sydney-re készültünk, Tatán, és mindig a madár választottam, hogy ő volt a legerősebb, és ő mondta meg, hogy milyen zenét tegyünk be, és mindenkitől elnézést kérek, nem azért, mert rossz vagy nem rossz, én úgy gondolom, hogy ökölvívó bemelegítéshez az Apostol együttesnek a best of-ja nem megfelelő, és főleg nem azt heteken keresztül hallgatni, és nagyon-nagyon vártuk már, hogy esetleg betegyünk
1: más legyen a legerősebb.
2: Valami más legyen, és akkor utána, amikor a madár elment profinak, és akkor én léptem elő, mint csapat kapitány, akkor már ilyen sokkal vegyesebb, mindenfelé ilyen szkútertől kezdve mindenfelé más, ilyen pörgősebb zenék, magyar zenék így becsatlakoztak. Egyébként nagyon vegyes, így Rammsteintől kezdve a mostani ilyen repelős, meg ez a nagyon cicergős, jól megmondom, és csúnyákat beszélek, zenék is között is vannak egész-egész elviselhetőek, meg így a retro zenébe is én nagyon szeretem ezeket így összeválogatni, tehát a Spotify-on valaki belenéz az én listámba, az biztos, hogy a haját dobálja, hogy ezt hogy, micsoda ízlés ficamospal, hogy mindenféle tökvegyest így össze tudok mixelni.
1: Szerintem nagyon jól beszélgettünk, és köszönöm, hogy megosztottál velünk ennyi élményt a pályafutásoddal, az életeddel, a családoddal kapcsolatban. Nagyon-nagyon lelkesen mesélsz mindenről. Majdnem azt mondtam, hogy annak ellenére talán ez jellemezni a legjobban, hogy egy nagyon kemény sportágat tűztél egész életedbe, és voltak olyan küzdelmek, amit senki nem kíván magának, mert egy ökölvívó mérkőzésbe mindenki saját akarata mellett lép bele, annak tudatában, hogy veszíthet is. Neked volt olyan, amiben nem saját akaratod, köszönhetően vettél részt, mégis győztesen jöttél ki belőle, szerintem ezek óriási dolgok, biztos, hogy megerősített téged ez is. Én azt gondolom saját magam kis nézőpontjából, hogy nem csak a sportágnak vagy egy példaképe, hanem a magyar sportban sportolóként is egy abszolút példakép vagy. Azt is el tudom mondani kollégátként, hogy rád mindig lehet számítani, és nagyon megbízhatóan teljesíted, és hozod azt, amit saját magadtól elvársz, mert szerintem az egy olyan magas szint, aminél többet a kollégáid csak kívánhatnak tőled. Én viszont azt kívánom neked, hogy ezt továbbra is tud nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben teljesíteni, nem csak a Honvédban, vagy nem csak az ökölvívásban, hanem a családodban is, mert az is egy szép kihívás és egy szép feladat, és ott legyél továbbra is egy olyan markáns példakép a fiatalok számára, mint eddig voltál, aki be tudja hozni a gyerekeket az ökölvívó terembe, és nem csak megtanítani ökölvívni őket, hanem nevelni az életre is. Én ebbe kívánok neked nagyon sok sikert, erőt, egészséget, boldogságot, szeretetet, és hát mi nagyon sok szép évet az ökölvívásban, akár meg 5 évtizedet is, hogy esetleg rekordot is döntessél ebben.
2: Köszönöm szépen, hát az 5 évtizedet nem ígérem, de
1: lőjünk igyekszem messzire, és ha kevesebb sikerül, akkor is legyen a bőven.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, Olasz Gergő szerkesztőn, és jó magam nevében hamarosan találkozunk.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Fővárosi és keleti rangadó a labdarúgó élvonalban. 16 óra 30 perctől Újpest MTK összecsapást rendeznek. 17 óra 30 perctől pedig jön a szabolcsi derbi, a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés. Este fél héttől, valamint fél kilenctől az úszó és atlétikai Európa-bajnokság utolsó előtti verseny napjának döntőivel várjuk önöket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai Körkapcsolás szerkesztője Erdei Márk. Nézzük, hogy mit kínálunk a mai napra. Két labdarúgó mérkőzés is lesz. 16 óra 30 perckor kezdődik az Újpest MTK összecsapás, majd 17 óra 30-kor a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés. Természetesen beszámolunk az úszó Európa-bajnokság mai történéseiről, no meg az atlétikai Európa-bajnokságról is. Először azonban öt tusa itt a programban. Hiszen a magyar küldöttség 6 éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője. És elnézést kérek már, Blanka, előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
5: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
6: Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk túl.
5: Itt azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
6: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt betnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
5: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
7: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
5: Persze, hát azért Magyarországon az öt tusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öt tusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyenfajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
6: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket megörveszt, megboldogált tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is a ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
5: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
6: Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
5: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
6: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve, és igen, azóta.
5: Hol kezdtél?
6: Küzdöm. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
5: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
6: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesültett ebben a sportban.
5: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát ezért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
6: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
5: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak. Ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, ha valamit rosszul mondok. 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted. Felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán. Ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél. Tehát akkor ez egy ilyen út volt erre a felnőtt mezőny felé?
6: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
5: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
7: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előre jelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget. Az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is. Mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képessége alapján a legjobbak között van a helye.
5: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
6: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta tényleg ezt a pár napot.
5: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak, tudom, inkább úgy fogalmaznak.
6: A legjobbnak. Talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
5: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
6: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
5: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
6: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
5: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy ez így a legjobb, nem?
6: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ez a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
5: Azért most magasra tetted magadnak egy picit a mércét, nem?
6: Igen, de azt gondolom, hogy nem szabad, hogy az eredmény az én további versenyzésemet negatívan, hát negatívan biztos ne befolyásolja, hanem erőt kell, hogy adjon ahhoz, hogy ugyanígy tét nélkül egyelőre még, és felszabadultan tudjak versenyezni.
5: Köszönöm szépen a rendelkezésre, tehát tényleg nem tartalak fel tovább, de hogyha VB-n lesz valami hasonló jó teljesítmény a magyar csapattól, meg tőled is, akkor ígérd meg, hogy még beszélünk.
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen, tehát Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy három első, két második és egy harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény, szakvezető ennél várhat el jobbat?
7: Szerintem nagyon jó megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
5: Na hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről három éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott, azt gondolom, hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem marad bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
5: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például Egyiptomba kell menni, vagy valahol, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
2: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt, ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltóját az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk, de alapvetően egyébként...
5: De egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
7: Elvileg.
2: Elvileg, igen. Igen, de hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttus azon mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat, úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
5: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
7: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi hatodik tusánk az alkalmazkodás.
5: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségeik az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
7: Az ötusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgyhogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
5: Van még ilyen válogatott most így hirtelen?
7: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és hogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb nyolcba is.
5: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik. Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
7: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, venezuelai, guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivópáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jók is a többiek, én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
5: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok, ez okozott valami meglepetést, átrendeződést, hol tartanak most ők, mert régen voltak már itt?
7: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos vagy, amivel találkoztunk az utóbbi időben, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyzők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
5: Milyenek?
2: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőnek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
5: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt Koreára, ugye a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
2: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira. Úgyhogy nem lehet ennél kibázni, mert az biztos, hogy kihasználják.
5: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
2: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ezzel elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete

0: igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
1: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
0: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt a legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt feldolgozni.
2: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt remények szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszerűen nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
0: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
2: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Tehát mindenféleképpen közös érdekünk.
0: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor, mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
2: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
0: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
2: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
0: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
2: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
0: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő szám, hát nem sok idő van ilyenkor.
1: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlenül ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után.

0: De igazából nagyon örültem az új célpályámnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 métert tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
1: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
0: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban, hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
1: Neked mennyi a legjobb időd?
0: 29, de edzésemmel mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is van, amit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
1: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
0: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy itt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Ikarusz, Vils ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó Buzogányt, a Gyűrűt, ezeket mind szeretem.
1: Innen folytatjuk majd hamarosan Gruzi Bankával és Belák Jánossal a hírek után.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Döntős a magyar női 4x100-as váltó az atlétikai Európa-bajnokságon. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál, fokozódik a hőség. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Országos csúccsal döntőbe jutott a Szent Györgyi Zita, Takács Bogárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású 4x100-as váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar négyes 42,84 század másodperccel előfutamában a harmadik helyen végzett. Benyárcsán Bence végül hatodik lett a férfi gyalogolók maratoni távján. A BHS-e versenyzője az utolsó kilométer elején még második volt, de 4 perces büntetést kapott és lemaradt a dobogóról, de még így is új országos csúccsal. 3:01:18 idővel ért célba. A hölgyek félmaratoni távján szintén országos rekorddal. A 10. helyen zárt Spiller Tiziana míg Kovács Alexandra a 23. lett. Távolugrásban Bánhidi Farkas Petra nem jutott döntőbe, a 16. helyen végzett. Három magyar jutott tovább a párizsi úszó Európa-bajnokság ma délelőtti programjában. Futamában harmadik lett, összesítésben pedig a 10. helyen középdöntős Milák Kristóf 50 méter gyorsan. 200 méter vegyesen Kós Hubert a 7. idővel jutott tovább, míg 200 méter pillangón a mindössze 16 éves Kertész Boróka a 8. helyen kvalifikálta magát a középdöntőbe. Ugyanebben a számban Jakob Vivien viszont nem sikerült a továbbjutás, és 100 háton Rácz Zsombor is búcsúzott az előfutamok után. A francia bajnok és bajnokok ligája győztes Paris Saint-Germain bejelentette, hogy szerződtette a spanyol Ferran Torrest a Barcelonától. A 26 éves csatár 50 millió euró ellenében került Párizsba, ahol 2031-ig szóló szerződést írt alá.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Kovács Gyula a művelet műszaki ellenőre közölte, reggelre már az első bárka beállítása után 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek. A Paksi atomerőmű teljes kapacitású működéséhez a jelenlegihez képest további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A Fidesz szerint helyes döntés volt a párt távolmaradása Pakstól. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszíni sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokat mondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. A Fideszhez hasonlóan reagált a Mi Hazánk is. Torockai László pártelnök szerint Magyar Péter nem szakmai egyeztetés akart, csak politikai sót. Forgalomba állt a 40. új KAF villamos a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A szükséges műszaki vizsgálatok, próbafutások és a hatósági engedélyezési eljárás lezárása után kezdhette meg a közlekedést. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon is bővülhet az alacsony padlós villamosok száma Budapesten. Egy időre a vasúti forgalmat is leállították Szegeden, mert égett a sinek melletti gaz és avar. A lángok egy napelemparkot is veszélyeztettek, de oda végül nem terjedt át a tűz. A közelben korábban egy másik helyre is riasztották a tűzoltókat, ott 60 nagy méretű körbála égett, és tüzet fogott egy ól és egy utánfutó is. A lángokat már eloltották, a tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak. Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délnyugati részén. A lángok két nappal ezelőtt csaptak fel, eddig 1600 hektár égett le. Újabb 100 embert kitelepítettek, így 650-re emelkedett az evakuáltak száma. Helyi jelentések szerint eddig nem sérült meg senki, és a lakóházakban sem keletkezett kár.
2: Közlekedés.
7: A 11-es főúton Leányfalu belterületén két személyautó és egy tűzoltó járműt ütközött össze. A 26-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, csak a keleti, észak-keleti tájakon lehet kevés gomoly felhő. Holnap este észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 12-19, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
2: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdősita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
1: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért, hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
2: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
1: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
3: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe a hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Fiatfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
1: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n, mondjuk?
3: Nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezért nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
1: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
3: Nem veszünk össze.
1: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
2: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon, illetve Koleszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
1: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők. Ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
2: Igen, öt korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken öttusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők is látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
1: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok öttusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
2: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az öttusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
1: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
3: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mix váltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, illetve azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesz Ármisivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
1: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
2: Hát a jó összhangra. A két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye egy szó volt már időkről, a Blanka azért szerintem fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
1: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
2: Igen, eltérők a különbségek, időjárásról ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is a szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny lezajlani.
1: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
3: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
1: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felelő, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
2: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatás és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most nincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
1: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
2: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
1: Ezt könnyen vette?
2: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
1: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
2: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy-egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. A következő 2 évnek is ez lesz az egyik prioritása.
1: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
2: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak és milyen eredmény elérésére képesek.
1: Lehet, Blanka, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan belőled?
3: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljes a mezőny és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő két évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egy egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó két éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
1: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
3: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
1: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
3: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy így tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
1: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
3: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
1: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
3: Mindenki dolgozik az A-vonalból egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk ilyen kedvére valót.
1: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
2: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres, és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb ötusázói lesznek ott.
1: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fokanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét, nem tudom, erre képes vagy-e?
2: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
1: Ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
2: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy technikai értekezlet, ahol elmondják a következő napi információkat is, és azért most is volt hasonló tapasztalat, amikor 8 órára volt kiírva a kezdés, és 10 óra lett belőle, vagy 10 órára volt kiírva a kezdés, és reggel 8 lett belőle.
1: És akkor Blanka, mit csinálsz olyankor, ha mondjuk van 2 óra hossza így pluszban?
3: igazából ez előbb nap jó esetben megtudjuk, bár itt is volt olyan, hogy ott reggel módosították az időt, és akkor el kellett ütni valahogy. Azért ez nagyon nehéz, hogyha az embernek van egy bejáratott bemelegítési protokollja, és azt így felrúgják idézőjelesen, de ebben ismerszik meg igazából a jó öttusázó, amit Jani említett, hogy a hatodik tusánk az az alkalmazkodás, és itt azért ezt elég rendesen elő kell hozni, hogy ki hogyan képes alkalmazkodni, amikor nem a számára ideális körülmények vannak.
1: Hát reméljük, hogy minden jól fog alakulni. Ugye 3 első, 2 második és 1 harmadik helyen zártatok az Európa-bajnokságon. Szakvezetőként mire számítasz? Mivel lennél elégedett a VB-n ennek tükrében?
2: Én azt gondolom, hogy legalább 3-3 versenyzőnk döntőbe fog jutni. Ennek reális esélye vannak, és mind a két nemnél harcban leszünk a dobogóért. Én hiszem, hogy érmet tudunk hazahozni a világbajnokságról is.
1: Blanka, az ezüstérem?
3: Igen, azért ez egy ideális kimenetel lenne, de hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy ezért én nem redukálom csak így a helyezésekre az elégedettségemet, és az érzésekben gondolkodom. Hogyha azt látom, hogy van eredménye, és ki tudom hozni magamból azt, ami ott jelen pillanatban bennem lesz, akkor biztos, hogy jó érzésekkel fogok hazajönni. Társuljon az mondjuk egy 12. helyhez, vagy éppen egy 4.
1: És akkor VB után jön egy hosszabb pihenő?
2: Reméljük, igen, a világbajnokság után egy hosszabb pihenő jön, hiszen ezt követően meg kell kezdeni majd az alapozó munkát, ahhoz a monoton munkához pedig mindenféleképpen szükséges egyfajta frissesség, és hogy ezt egy jó aktív vagy valakinél passzív kikapcsolódás megelőzze.
1: De neked van erre valami speciális, hogy ilyenkor mit szoktál csinálni, amikor a pihenő van?
3: Én inkább az a passzív jellegű vagyok, illetve azért, hogyha van egy kis szabadidőm, akkor azt szeretem a lovammal tölteni.
1: Akkor ló csak van.
3: Ló az van, úgyhogy terepolvaglásokat, azokat nagyon szeretem.
1: Hát akkor sok sikert kívánok a világbajnokságra, reméljük, hogy jó hírekről tudunk majd beszámolni itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm szépen Guzi Blankának és Belák Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Tamás Botondot pedig még az adás elején hallhattuk telefonon. Hát jó felkészülést és jó versenyzést kívánunk.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szoboszlai előtte Nikolics bent középütt, könyves. Szoboszlai könyves szét helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól!

Kessler. Nagy, szép összjáték. Mikor is a 16-os, a belőle, a belőle.

0: Kapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Úszással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen javában zajlik Párizsban az úszók versenye. A délelőtti összefoglalót Katona Lászlótól halljuk.
2: Az esélyeknek megfelelően alakult az utolsó előtti délelőtti versenynap. Köszöntöm Önöket Párizsból. Milák Kristóf 50 gyorsan is megpróbált csodát tenni, ezúttal az előfutamokat követően 10. legjobb idővel került az elődöntőbe. Egyéni rekordjától elmaradva, de a délután akár a 17 éve fennálló országos csúcsot is megdöntheti. Takács Krisztián még 2009-ben a római világbajnokságon repesztette a magyar rekordot. 200 pillangón a hölgyeknél a két hete még serdülő országos bajnokságon 8 érmet szerző 16 éves Kertész Boróka 8. idővel jutott az elődöntőbe. Kertész Boróka nyilatkozik.
3: Igazából először tapasztalatot szerezni, nyilván nagyon más a felnőttek között versenyezni, mint mondjuk az ifjú között, vagy a serdülő között a korosztályomban. Nagyon felnézek, akikkel versenyzek, úgyhogy nekem igazából nagyon inspiráló, amit csinálnak, és inkább húznak előre, mint hogy ezt elhár legyen nekem. Anyukámat tegnap este hívtam, most is írni fogom egyből. Mondta, hogy mindenki nézni fog, a barátaim szurkolnak, a családom, úgyhogy nagyon-nagyon nagy segítség nekem ezt, hogy ennyien szurkolnak nekem.
2: Jakő Vivien szintén 200 pillangón a 18. tegnap 1500 gyorsan 4. zárt, a legtöbbet foglalkoztatott magyar női úszó ezen az EB-n. 100 méteres hátúszásban az uraknál esélyes lett volna Kós Hubert, aki azonban visszalépett. Rácz Zsombor 41-ként zárt a versenyszámban. Kós végül címvédőként 200 vegyesen állt a rajtkőre. Visszafogott úszással került a középdöntőbe. Kós Hubert.
4: 100 hátat nem engedtük el, szóval azon nem azért léptem vissza, mert ott nem vagyok jó, hogy ilyenek. Inkább az volt, hogy melyik lesz a könnyebb szám. Egy picikét ez is benne volt, mert ugye itt már az 5.-6. napra elfárad az ember. Azért kemény az a 100 hát, mert nyilván a részidőmmel közép döntöttem volna, az a 200 hát jó lehetett volna nyilván, de jó lesz a 200 vegyes.
2: Itt a 200 vegyes utolsó 50 méterénél kiengedtél?
4: Hát muszáj volt, tehát nem mehetek neki most már. Nyilván Bob szereti, hogyha mindig maxon úszom és tolom ezerrel, de itt most az volt a cél, hogy bejussak, mert délután azért jön egy komoly 200 pilladöntő.
2: Ott mi a cél?
4: Hát minél közelebb az éremhez, vagy érem. Nyilván azért vagyok itt 100 pill is, ez volt a cél, csak ott olyan időket úsztak, amikre még nem vagyok képes. Reméljük majd a jövőben. És igen, megyünk tovább, nyilván ez egy nagyon jó edzés, és jó felkészülés a következő két világversenyre.
2: Leonnal van pár beszéd, mondjuk itt a 200 pillangó döntője előtt?
4: Jóban vagyunk nagyon, és mindig beszélni fogunk a kórumban, olyan számokban, ahol ütközünk, és egymással versenyzünk, úgyhogy várom, azért jó lesz olyan lesz, mint a edzésen lenni.
2: Este aztán az olimpiai bajnoknak a 200 pillangó döntőjében lesz jelenése. Martin Richarddal együtt 18 óra 30 perc jön a finálé. Ráadásul a francia Léon Marchand is tiszteletét teszi majd a négyes pályán. Hét előtt pár perccel 50 gyorsan Milák Kristóf is vízbe csobban a középdöntőben. 19 óra 20 perc jön az 1500 gyors fináléja Bethlen Dáviddal és Sárkány Zalánnal. A két versenyző közül először Bethlen Dávid nyilatkozik.
5: Elfáradtam, hosszú ez a két hét, már 20 kilométeren túl vagyok. Ezt még szokni kell, hogyan kell ezt jól megcsinálni, mert az elén tökül éreztem magam, aztán szép lassan elhaltam. Biztos, hogy nem fizikális gondja van, egyszerűen fejbe fáradok és esek szét. Van egy esélyem megint összerakni. Tényleg a formám jó, mert jól úsztam nyílt vizen, tehát tudtam a mezőny felett utazni. Valahogy át kéne ezt rakni arra, hogy itt is menjen. Aztán megpróbálunk valami nagyot alkotni, remélem valami szélső pályát kapok, ha benn vagyok. Na, hadd szóljon neki, most még jó lenne egy jó úszással búcsúzni. Ha már itt maradtam plusz egy hetet, szóval nem vagyok csalódott, de tényleg próbálok pozitívan előre nézni.
6: Mi a legnagyobb kihívás ebben, hogy át kell állni itt a nyílt vízről a medencére, vagy inkább ez, amit említesz, hogy plusz egy hét eltelt azóta?
5: Hát is, mert ha látom, hogy megyek kicsit a wiffen, vagy a klemet, nem tudok átmenni, aztán kicsit megfogni a nyakukat, vagy a lábukat, hanem ott kell maradnom a pályámon, és valahogy nekem felgyorsítanom, ez fura, de hát ez a medencés úszás, tényleg próbálok a saját iramomban úszni, és nem a többiekkel foglalkozni. Mert addig tök jól ment, aztán amint kicsit kezdtem lemaradni, utána kezdett nehéz lenni az egész. Főleg technikára kéne odafigyelnem, hogy hogy jó technikát tudjak átvinni a medencébe, mert hiába találom meg nyílt vízen azt a technikát, ami a hullámokhoz és a sodráshoz a legjobb. Itt nincs semmit, egy új mély víz van, szóval ki kell elemezni, milyen volt a tempó, hány darab tempóval úsztam, és tovább menni.
2: Akár éremesélyes is lehet, sárkány zalám.
7: Örülök, hogy azért nem úsztam annyira ki magamat, hogy így beúsztam magamat középre, mert az meg azért veszélyes, hogy szemvízsbe zárnak, ugye. Talán egy kicsivel gyengébb volt, igen, mint a 800. Igazából a 800-ra volt szerintem a felkészülésem pontosítva, és ez egy kicsit hosszúnak is tűnt már a végén. A vállam is már ott kezdett vacakolni a végén, de ahhoz képest, hogy a reggeli úszás elégedett vagyok ezzel az idővel.
6: Ugye egy ilyen négyes bolyban haladtatok nagyjából szinte végig, ez mondjuk arra jó volt, hogy a verseny élményt azt megadja azért is, főleg itt a végével együtt.
7: Igen, mindenféleképpen, hát szerintem egy stabil kezdés kellett ahhoz, hogy azért szétrángassak a mezőnyt, azért is nyomhattam meg egy kicsit jobban most az elejét, de utána már valamennyire azért visszavettem, hogy próbáltam egy kicsit figyelni arra, kik vannak ott mellettem. Láttam, hogy a francia srác az nyomni fogja, gondoltam, mert hát nézőközönség, a hazai közönség előtt, és hát a németeknek már megbeszéltük előre, tudtuk, hogy ők versenyezni fognak egymással. De azt hittem, hogy erősebb idő volt, így azt hittem, hogy az előtte lévő futamban lévő német, a Clement nem fog bekerülni, de annyiban nem volt erősebb, úgyhogy sőt, jó előfutamot.
2: Este 8 előtt jön Kertész Boróka 200 pillangó középdöntőjével, 20 óra után pedig Kós Hubert elődöntőzik 200 vegyesen. Eseménydús, akár eredményes délután várhat a magyarokra a franciaországi úszó Európa bajnokságon.
1: Kedves hallgatók, Katona László összefoglalóját hallottuk Párizsból, hamarosan következnek majd a középdöntők és a döntők Párizsban, 18 óra 30 perckor érdemes lesz figyelnünk, hiszen 200 méter pillangó döntőjében két magyarért is szurkolhatunk, Kós Hubertért és Márton Richárdért. Most pedig atlétikával folytatjuk, hiszen Birminghamben zajlik az atlétikai Európa-bajnokság. A nap eddigi eseményeit Regős László Pál foglalja össze.
8: Országos csúcs 400-as váltónktól dráma a maratoni gyaloglás végén. Ez történt ma délelőtt Birminghamben. Reggel 7:30-kor Birmingham belvárosában indultak hosszú útjukra a gyaloglók. Egyszerre rajtolt négy mezőny, félmaratoni és maratoni távon a nők és a férfiak is. A szűk utcákon kialakított 1 kilométeres körön kellett körözniük a versenyzőknek, alaposan összekeveredett a mezőny. A férfiak mezőnyében Venyercsán Bence az elején érre állt a maratoni távon, és sokáig vezetett is. Majd a spanyol López átvette a vezetést, de a honvéd atlétája nem maradt le, sőt, visszavette az első helyet. Ezután az olasz Stano is beszállt a versenybe, de az utolsó körig úgy tűnt, meg lesz az érem Venyercsán Bencének, hiszen a második, harmadik helyen haladt, jócskán a negyedik helyezett francia előtt. Ekkor azonban érthetetlen módon az utolsó körben 4 perces büntetést kapott, így végül csak 6. helyen ért célba, és még így is országos csúccsal. Venyercsán Bencét hallják.
9: Amire készültem, a teljesítmény, azt ki tudtam hozni magamból, ennek nagyon örülök. Tehát, hogy úgy hiányérzet nincs bennem, hogy valami nagyon nagy befáradás volt, vagy nagyon elmértem magamat, és megbüntet a táv. Na, ez is bennem a pakliba. De ilyen nem történt, nagyon jól bírtam, tényleg tudtam figyelni a taktikára is, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy végig tudatában volt, hogy mi történik körülöttem, tudtam kontrollálni, amit kontrollálni tudtam. És hát, ja, amúgy nagyon örültem az utolsó 2 kilométerig. Aztán, hogy nem így alakult, ez van, de amit én tudni hoztam, azt hoztam.
8: Tóth Norbert egyéni csúccsal a 11., Helebrant Máté pedig a 16. helyen végzett. A női félmaratonon Spiller Tiziana országos csúccsal 10., míg Kovács Alexandra egyéni csúccsal 23. ért célba. Hét próbázóink számára a távolugrás és a gerelyhajítás volt terítéken. Kriszt Sarolta egyéni csúcsot 6,44 m ugrott, majd a gerelyhajításban is jól teljesített, így összesítésben feljött a 6. helyre a Matageac atlétája. Kriszt Sarolta így értékelte a délelőttöt.
10: Nagyon fárasztó volt ez a délelőtt, elég keveset aludtam, és úgy is jöttem ide, hogy igazából csak valahogy össze kell szednem magam, és kibírni. Annál azért egy kicsit jobban sikerült, hogy valahogy összeszedtem magam, és nagyon örülök.
11: Van még hátra 800 méter, hogy készülsz az estére?
10: Hát szeretnék most minden esetre pihenni, mert elég messze van. Az is lehet, hogy még alszom is egyet, és minél kevesebbet gondolkozni igazából. Nincs sok dolgom, csak a lengyel lány mögött maradni, aztán a végén elé menni.
8: Szűcs Szabinának sajnos nem volt érvényes kísérlete távolugrásban, a gerellyel sem tudott nagyot javítani, így összesítésben a 22. helyen áll. A női távolugrás selejtezőjében Bánhidi Farkas Petra 655 centivel a 16. lett. A délelőtt fénypontja pedig ezután jött. 400-as váltónk fantasztikus futással, futam harmadikként helyezéssel jutott döntőbe. A Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili hanga összeállítású csapat majdnem fél másodpercet faragott az országos csúcson. Az új rekord 42,84 század másodperc. A magyar váltó így értékelte a döntőbe jutást.
11: Először is gratulálok az új országos csúcshoz, 42,84. Kimondani is elképesztő, fél másodperccel nagyjából megjavítottátok. Te kezdted, Szent Györgyi Zita, milyen volt az első 100 méter?
10: De nagyon, azért mikor már bejöttünk a stadionba, elkezdtem izgulni, viszont azt éreztem, hogy nagyon jó volt a rajtom. Bogival az összes váltásunk jól sikerült a melegítésnél is, és most azért volt bennem egy kis izgalom, de nagyon jól összejött, és utána már csak ordítottam, és néztem kintről, hogy mi lesz a vége.
11: Bogi, hogyha jól láttam, kerek 10 másodperc a splitet futottál a hosszú egyenesben. Hogy érezted magad?
10: Szembeszélben. Az egész jó, főleg, hogy még a bemelegítő megindulásom után futottam Luszához, mondtam neki, mert azért sokat vacsiáltunk innen a pályában, nagyon nagy a szél ma, hogy hol mennyi legyen a lábfej, csortottam neki, Luca, megyél le, mert nagyon nagy a szembeszél, úgyhogy ez egy egész jó kis split. De én nagyon jónak éreztem a futást is. Luszával azért a váltásunk az úgy volt, hogy ki volt centizve, de így is tervezte Roli, hogy próbáljuk ki a szárnyas sebességeket, és minél jobban, minél nagyobb sebességgel kapni a botot mindenkinél, ez volt a cél. Úgyhogy szerintem nagyon jól megoldtuk, és tényleg a lányok is első világversenyükön, vagy első európai versenyükön ilyen szenzációsan futottak. Luca is hatalmasat ment, úgyhogy én nagyon büszke vagyok mindenki, és nagyon boldog vagyok.
11: Luca, te is büszke és boldog vagy?
10: Természetesen legjobban szembeszélnem ki, mert ezen az EB-n, tehát azért a kanyarba nem elég, hogy kanyart kell futnom, ami nem a... Tehát nyilván nem tudom, hogy ezt oda kell tenni, viszont egyszerre hálás és nehéz feladat az a harmadik rész. Szembeszélve is volt, de ezt hozzá kell tenni egy kis kulisszat, hogy Bogival a melegítésen három volt, kétszer nem ment át a bot, és úgy jöttünk be, hogy igazából egyszer nem ért, tudod, egyszer én indultam hamarabb, ugye tényleg ott egy kicsit azért, szerintem otthon óta bennünk van az, hogy ez egy rizikósabb váltás, nyilván Bogi rengeteget futott most a héten, úgyhogy külön időnk se volt, és nagyon örülök, hogy ennyire, nem mondom, hogy simán, de jól tudtuk rakni azt a váltást.
11: Jó kell időzíteni. Brucker Lili, te hoztad be végül a váltót a harmadik helyre, országos csúcsa. Figyeltem itt, amikor megérkeztél és felnézted a táblára, alig hitted az eredmény, vagy a helyezést, vagy mi volt a fejedben?
12: Az eredmény nézve először, hogy tudtam, hogy a 43-on belül az nagyon jó lesz, és ugye ott még nem a official eredmény volt kiírva, de hát amikor megláttam, hogy a Zita őrjönbe fut felé, akkor mondtam, ó Isten, nagyon jó, és én nem tudtam, hogy negyedikek, hogy harmadiknak hoztam a botot, mert nem láttam kívülre, de akkor láttam, hogy harmadik van, ó Isten, nagy kút, és megyünk a fájdalmat.
8: Magyar idő szerint ma este 22 óra 48 perc kolára hoz a döntőben a váltó. Mellettük hét próbázóink a zárószámban 800 méteren futnak 3:49-kor, és szurkolhatunk még ma este Szenderfi Dánielnek is 4:10-től a férfi hármas ugrás döntőjében.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 16 óra 18 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és hamarosan következik majd az Újpest MTK labdarúgó mérkőzés az negyedik fordulóban az OTP Bankligában, majd utána 17 óra 30-kor Nyíregyháza Kisvárda találkozóra kerül sor a mai napon. Tegnap már lejátszották a forduló nyitómérkőzését, ott Kispest Honvéd Vasas 1-2 lett. Hogy áll föl a két csapat, az Újpest, illetve az MTK, azt rögtön elmondja a jó olasz kettős.
2: Köszönjük a kedves hallgatókat! Két helyen változott az újpesti kezdőcsapat a múlt heti Kisvárda elleni mérkőzéshez képest. A kapuban továbbra is Szapanos Péter áll a védelemben, viszont ebben a szezonban először Fiola Attila is ott van a kezdőben. Mellette Bodnár Gergő, Patricio Stronati és Újvári Ferenc kapott helyet. Helyettől egyébként kisebb sérülése bajlódik, így ezúttal nem került be a mérkőzés keretbe. A középpályán maradt a Májel Jujic horvát hármas, előttük viszont történt egy változás. Trajcsovics Ábel helyett Matko kezd a jobb oldalon. A támadósort rajta kívül Flájter és Amennyidó alkotja. Flájter és Amennyidó egyaránt eredményes volt a múlt heti kisvárdai találkozón, így mindketten góllal a hátuk mögött készültek a mai összecsapásra. És ami Tizsáni felépülése szerint, hírek szerint jól halad, ugyanakkor még nem áll készen a visszatérésre, ezért ő sem tagja a mai keretnek.
3: Az MTK csapata pedig a múlt héthez hasonlóan, amikor hazai pályán fogadtam a Felcsúti Puskás Akadémia együttesét és szenvedett 3-2-es vereséget, a kapuban maradt Demjénnel. Varjú, Armalas, Radics és Kovács a négy hátvéd, itt Beriásvili került ki a jobboldali belsővédő pozíciójából, és Armalas került a helyére. A két védekező középpályás kata, valamint Zsejkovics lesz minden bizonnyal a mai találkozón. A jobb szélén Jurek, míg a bal oldalon Hinora játszik majd irányító szerepében. Valószínűleg Zubor, ő neki az első NB1-es kezdőmérkőzése lesz ez a mai, és a center pozícióban az a Keresi, aki gólt szerzett a múlt héten a Puskás Akadémia ellen. Valamivel több mint 10 perc van már csak a kezdésig itt a Szusza Ferenc stadionban. A mérkőzés zárt kapus lesz, így a szurkolókat már nem várják, de érkeztek fiatal újpesti játékosok és hozzátartozóik megtekinteni a találkozót, valamint az MTK szektorában ülnek néhányan, és jöttek buzdítani a Hungária körútiakat. Hamarosan kezdődik tehát a találkozó, addig is menjünk vissza a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, itt van velünk a stúdióban állandó szakértőnk Vukovics László. Hát azt hiszem, hogy az újpestiek bánhatják igazán, hogy nincsenek ott a szurkolók, mert azért az utóbbi időben jóval több szurkoló van. Az idén úgy tűnik, hogy jobban fog menni az Újpestnek.
4: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, most elindult valami, hát régen volt ilyen, az Újpest első helyezett a táblázaton. Igaz, hogy tegnap nyert a Vasas egy meccset, többet játszom, most átvette a vezetést. Az Újpest saját kezében van a sorsa, ha ma nyer.
1: Én kijavítalak, mert tavaly ugyanígy kezdődött a bajnokság, az első meccsen ott voltam közvetíteni, a Diósgyőr ellen egy magabiztos játékkal győzött az Újpest. Még véltem olyat mondani, hogy lehet, hogy lesz a Fradinak egy komoly ellenfele, aztán meg tudjuk, mi történt.
4: Igen, ez most már negyedik forduló, mert azért nyertek két meccset, most már ez a harmadik lehet Zsinórba, tehát most jobban néz ki az Újpest, attól függetlenül ez a Debrecen.

0: egy óra avval, hogy micsoda játékosok fordultak meg a két csapatba. Itt most az Újpest azért most szerintem esélyesebb.
1: Na hát nézzük meg, hogy hogyan vélekedik erről a kérdésről Szélesi Zoltán, az Újpest vezető edzője.
2: Múlt héten úgy zártad le, hogy így kellene futballozni, és végre elkezdték élvezni a srácok. Tehát az árkaput azt egyetlen egy futballista sem élvezi. Mennyire kell ez alkalmazkodni, mennyire kellett erről beszélni, hogy az intenzitásnak, meg az élvezetnek azért nem menjen rovására.
3: Igen, ahogy említetted, valóban engem idéztél ahhoz, hogy futballozni lássuk a srácokat, ma is valóban kell intenzitás, nem adják könnyen. Ezért is mondtam nekik ahhoz, hogy először harcolni kell, küzdeni kell, megszerezni a labdát, és utána kell ez a fajta felszabadultság, ez a fajta lassacskán nevezhetjük összeszokottságnak, amit láthattunk ugye a múlt hétvégén. Ez elengedhetetlen. Szóba kerül természetesen az, hogy zárt kapus szinte a mérkőzés. Ugye nem teljes részben gyerekek bejöhetnek, nem tudom, milyen számból ezt nem majd szurkolók, nevezzük akkor effektíve üres stadionnak. Nem könnyű, a játékosok nagyon nagy segítség, hogyha vannak a szurkolók, pláne Újpest szurkolók, azt gondolom, hogy olyan hangulatot tudnak teremteni, ami plusz hozzáadott értéket tud teremteni, de ez most ilyen mérkőzés lesz, ez a döntés született, úgyhogy így kell megküzdeni az elemekkel. Én bízom benne, hogy a játékosok, ahogy felhívtuk a figyelmet, ők is a saját felkészülésüket ennek függvényében hajtották végre. Biztos, hogy nehéz lesz, nem mondom, hogy nem, de attól függetlenül mind a két csapatnak ez effektív egy üres stadionos meccs lesz.
2: A két változtatás a csapatban, hogy bekerült Fiola, illetve Matko, az adta magát, mert hogy Heitor keretben sincsen, Matko meg hát csereként is rúgta a gólokat.
3: Adta magát, azért az nem gondolom, hogy ilyen egyértelmű. Az edzésmunka, a mutatott játék, illetve a soron következő ellenfélnek a játéka, a személy összetétele az, ami meg tudja határolni azt, hogy milyen összetételben küldöm én ki a csapatomat a pályára.
2: Keresivel mennyit foglalkoztatok, az egyik legjobb formában lévő támadó, meg hát azért az MTK csak ahogy, mint az Újpest rúgdassa a gólokat, szóval itt védekezés szempontjából mi lehet nektek a legfontosabb?
3: Mindenféleképpen fontos, felkészültünk egyénekből az MTK részéről, így tettük ezt a Keresivel is, azt gondolom, hogy talán preventív jelleggel azt kellene már inkább annulálni, hogy ő megkapassa a labdát, tehát hogy ne kapjon tisztán olyan labdát, amivel ő esetlegesen hatékony akciókat tudna vezetni. Ez lenne a cél, de hogyha eljut hozzá a labda, arra is azt gondolom, hogy fel vagyunk készülve, közel kell állni hozzá, keményen kell futballozni és kisegíteni egymást, ahogy azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban edzettek és játszottak is a fiúk védekezésben. Bízom benne, hogy ma sem lesz ez másképp.
1: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallottuk, most pedig következzék az MTK mestere, Pinezics Máté.
2: Keresi Zalán visszakerült középcsatár pozícióba, és ezúttal Zubor Ádámnak szavazolott mögötte bizalmat László Krisztián helyén. Hogyan gondolkodtál, vagy mi döntött most a csere mellett?
4: Értelemszerűen mindig próbáljuk azért megnézni, hogy mik lehetnek az ellenfélnek azok a pontjai, amiket lehet támadni, vagy ki lehet úgymond használni, és a mai mérkőzésen is ez döntött amellett, hogy most így fogunk kezdeni. A Zubi amúgy az előző hetekben is játszhatott volna, mert jó felkészülést tudhat maga mögött, illetve az előző hetekben is készen volt úgymond a játékra, akkor a Krisz mellett döntöttünk, illetve ugye a Kristóf, a Hino, a Kristóf visszakerült a csapatban, jó volt neki az első két meccse után, de megsérült, illetve taktikailag is most azt gondoltuk, hogy ez így passzolhat, úgyhogy kíváncsian várjuk.
2: Ha már taktika, akkor azt gondolom, hogy azért az Újpest magas pressingére és kemény letámadására azért készülnötök kellett, vagy foglalkozni kell, és meghatározhatja majd a mérkőzést. Milyen jellegű ütközet lesz ez? Milyen erő fognak találkozni a pályán?
4: Igen, biztos, hogy lesz egy ilyen része, amit te is mondasz, és értelemszerűen a két csapat ilyenkor készül egymásra. Egész héten mi inkább azokkal a dolgokkal voltunk elfoglalva, amik úgymond rajtunk múlnak, vagy rajtunk is múlhatnak. Én ezt úgy fogalmaztam meg a csapat felé, hogy gyakorlatilag az előző fordulóban 2 centi múlt az, hogy most ezt a fordulót ne az első helyről várjuk. Ugye ott a 88-89. Percben a kapufára gondolok, és ugyanúgy 2 másodpercen múlt az, hogy elveszítettük mondjuk, nem tudom, 8-9 mérkőzés óta tartó veretlenségünket, tehát hogy tényleg olyan pillanatok dönthetnek el egy-egy mérkőzést, amikre muszáj, hogy készen legyünk, így hát inkább a saját hibáinkat szeretnénk orvosolni, illetve erősíteni azokat a dolgokat, amik eddig is jól működtek.
1: Nem sokára kezdődik a mérkőzés, itt van velünk Vukovics László, egy szóba hoztad ugye, hogy Szappanos marad a kapuban, hát lehet, hogy jó döntés mégis, mert ugye Tuivelt kicserélték tegnap a Honvéd kapujában, volt ugyan egy potya gólja, ismerjük el őszintén az MTK ellen éppen, de most, hogy bekerült az új kapust, egyből kikapott a Honvéd, eddig nem, hogy lehet, hogy ezért is van Szappanosban a bizalom?
0: De egyébként a Honvéd kapusra hozzá kell tennem, jól védett tegnap, a 11-es is megfogta, kipattant, az belőtték. Hát Szappanost azért hozták, hogy vezéregyéniség legyen.

0: hogy most elment két-három meccs, itt most Borbély Balázs példát hoznám föl a Győrrel, az más edzőként, de akkor is, hogyha valaki tudod, hogy jó, és megadod neki a bizalmat, az előbb-utóbb jönni fog. Az nagyon nagy dolog, hogy a csapat kétszer átsegítette Szappanost, hogy kétszer nyerni tudtak úgy, hogy hibázott, jó, Nyíregyházán elment a meccs, de inkább menjen el egy meccs, és nyerjünk többet, de előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy hozni fogja a formáját. És még Mátkóra szeretnék kitérni, akit a Celje vissza szeretne vinni, ahonnan az Újpest leigazolta.
1: Hát sokak szerint ez csak kacsa.
0: Hát 500 ezer euróra igazolták annó, és állítólag most 2 millió euró az ára, hát ezen már az Újpest is elgondolkodna, biztos vagyok benne, és még Fiola játéka lehet érdekesség, ugye Heitor nincs ott a védelem közepén. Megoszlanak a vélemények Fioláról, hogy most már sokan mondják, hogy túlkoros, meg már nem olyan gyors, meg mit tudom én, de én ezt a típusú játékos nagyon szerettem, főleg csapattársnak, mindent megtesz a csapatért, rendkívül jó közösségi
1: ember. De Nyíregyházi miért nem került be például, őt miért hagyták ki?
0: Hát azért szerintem, mert Nárdai Pál még a válogatott korszakból, meg Szélesi tudják, hogy Fiola mire képes, és tudják azt, hogy magával tudja ragadni a többieket. Jó, egy biztos, a sárgalap az borítékolható, tehát ha Fiola a pályán van, akkor nagyon ritkán jön le sárgalap nélkül, de ebben magával húzza a többieket is. Ez nem azt mondom, hogy agyon rúg valakit feltétlen, hanem olyan habitusa van, ami a többieket is magával húzza. Hát ilyen játékostársam nekem is volt, aki nagyon jó volt játékostársam, még edzégesen is lerúgott, akkor mondtam neked, hétvégén együtt leszünk, hát aki fog játszani. Hát ő is volt, vagy a Szekeres Tamás például, tehát voltak ilyenek. De ellenfélként borzasztó nehéz ezek ellen játszani, de csapattársként meg fantasztikus, mert szükség van rájuk.
1: Ha már beszéltünk Fioláról és Tronatiron ott középen, hát azért Keresi gyorsasága ott esetleg érvényesülhet, lehet, hogy ezért került vissza a center posztra?
0: Igen, Keresi egyébként rendkívül érzi a kaput, tehát lehet mondani, hogy néha eltűnik percekre, meg a Puskás Akadémiánál nem jött össze neki annyira, pedig benne van a tehetség, hát a Honvédnál azért rengeteg gólt rúgott, azért is vitte el a Puskás. Most úgy érzem, hogy megtalálták a helyét is, a közeget, jó a csapat, most talán nem lesz az MTK-n akkora teher idén, hogy a kiesés ellen kelljen küzdenie. Egy jobb csapatban mindig könnyebb játszani, és Keresinél, hogyha megy a szekér, már pedig most rúgdossa a gólokat, tőle várható ma is.
1: Még egy dolog, egy gondolat, Bognár István szerinted miért nem kezdő? Hát többször is, mikor bekerült, akkor megváltozott a játékképe, az MTK játszott jobban.
0: Ez nehéz kérdés, én nagyon szeretem az ő játékát, hát nem kell méltatni, csak egy pár szó, hogy a rugótechnika, az utolsó passzok, a játék folytatása mindig van, meg lehet játszani. De most úgy döntött Pinezics Máté ezek szerint, hogy a fiatalabbaknak szavaz bizalmat, és őt mindig beszokta rakni egy 20-25-30 percre, amikor hozzá tud tenni a játékhoz.
1: Köszönjük szépen, már is kapcsolunk a helyszínre, Vukovics László pedig itt lesz velünk végig a mérkőzésen. A szó Jó Andrásé és Olasz Gergőé.
2: Köszöntjük Önöket, hát vannak Újpest szurkolók, nem a stadionban, hanem kint a parkolóban egészen hangosan behaladszódik az ultráknak a mozítása. Remélem például az autónak nem lesz baj, amiben van egy zöld vas gerebje, de bízunk a legjobbakban. No, a magyar labdarúgás egyik nagy múltú fővárosi párharca következik, hiszen ez lesz a 232. élvonalbeli mérkőzés az Újpest és az MTK Budapest között. A történelmi mérleg szinte teljesen kiegyenlítette, ami jól mutatja, milyen hosszú és gazdag hagyománya van ennek a párharcnak. Az Újpest hazai pályán lép pályára, ugye, és a kiváló formában várja az összecsapást, a lila fehérek zsinórban 2-4-2-es győzelmet arattak, összesen 9 gólt szereztek az első 3 fordulóban, és most a győzelmi sorozatuk meghosszabbítása a cél. Az MTK Budapest ugyanakkor 8 góllal érkezik, támadó játék a kifejezetten lendületes, a fiatal Keresi Jurek páros pedig eddig az idény egyik legveszélyesebb támadó duójának bizonyult.
3: És szintén, ahogyan Jó András kollégám is említette, az a 8 gól az rengetegnek számít, de hát a mai mérkőzésen azért mégiscsak idegenben játszik majd az MTK. Igaz, eddigi egyetlen idegenbeli mérkőzésen 3 gólt szerzett, még a Honvéd elleni 6 gólos találkozó 3-3-as döntetlennel végződött az a mérkőzés. Tökéletes a mérlege abból a szempontból az MTK-nak, hogy egy győzelme, egy döntetlenje és egy veresége van eddig ebben az idényben. Ezen szeretném változtatni a budapesti együttes, ezen a budapesti rangadón. A kezdő csapatokról Szappanos a kapuban, Újpesten továbbra is, bár voltak rossz mérkőzései, az idényben Szélesi Zoltán bizalmát továbbra is élvezi. Bodnár a jobb hátvéd, Stronati és Fiola a két belső védő, jobbról balra haladunk a védelemben, Újvári pedig a balbek a mai találkozón, Juic és Mayer a két védekező középpályás, Amennyidó előttük egyfajta visszavont ékként szerepel a mai mérkőzésen. Horváth a bal oldalon, Matko a jobb oldalon, és Flyter kezd center pozícióban, így küldte fel Szélesi Zoltán csapatát a mai mérkőzésre.
2: Két kezdeményező felfogású csapat találkozik tehát, és hát az elmúlt idén egymás elleni mérkőzései alapján Minden esély megvan arra, hogy ezúttal is gólokban gazdag, izgalmas fővárosi rangadót lássunk. A lila-fehér mezben játszó újpesti együttes kezdte el a mérkőzést, mert egy jó nagyot belevágtak a labdába, és már ki is ment az oldalban a labda, és egészen hátra került most Radichoz, ő pedig Demjének továbbítja. A kapus pedig a jobb oldalra tenné ki Varjónak. Varjó épp, hogy meg tudja menteni, Ármálásznak kell besegíteni, és sikerült rárugni ott a labdát, ha jól lett a Flighterre, és így ki is ment az alapvonal a labda, úgyhogy jöhet majd az NTK egy kirúgással. Vegyük végig a vendégeknek a kezdőit is újra. Ugye kapuban Demjén, a védelemben Kovács, Radics, Ármálász és Varjú, a középpályán Zsejkovics és Kata, és hát egy támadó sorban Hinora, Zubor, Jurek, és ugye legelől majd ugye Keresi szeretné bevenni Szapanos kapuját. Egyelőre úgy tűnik, hogy visszakerül a labda az újpestiekhez, sőt, Szronátinak kell szednie a lábát, mert a jobb oldalról Bodnártól érkezett egy labda, és egyelőre a hazai csapat hátul birtokolja a labdát, adogatnak, és hát majd szeretnék építeni a támadásukat.
3: Annak ellenére, hogy a negyedik fordulóban rendezik már ezt a találkozót, kifejezetten edzőmérkőzés hangulata van az összecsapásnak, mert nem látogathattak ki a mai összecsapásra a hazai szurkolók, a vendégszektorban azért ülnek szép létszámmal, egy olyan 100-150 főre lehetne satszolni nagyjából a mennyiségét az ide kilátogató MTK szurkolóknak, mindannyian fölhúzottak az árnyékba, hiszen itt még a Szusza Ferenc stadionban azért nagyon magasan van a nap, és besüt bizony oda a lelátóra, azelőtt próbálnak elbújni a fanatikusok. Az MTK magasan szerez most labdát az ellenfél térfelének a közepén, de aztán Fiola ellentmondást nem tűrően csúszik vele a csínes helyzetbe, őt azért nem kell félteni az ilyenektől, aztán Demjénnek hajszálpontos az ívelése Kovács irányába, Kovács kicsit magasra emeli a lábát, Gyűjts reklamál, meg is kapja érte a szabadrúgását az Újpest csapata, eltelik a találkozóból 2 perc, most már Újpest MTK 0-0, azt még nem mondtuk el, hogy miért van zárkapu ezen a mérkőzésen, a tavalyi Ferencváros elleni mérkőzés után kapott egy zártkapus találkozós büntetést, az Újpest azt tölti le most ezen a találkozón.
2: A bal oldalt rohamoz az Újpest, jó a továbbítás a Horvátnak, jó a sarkazás Matkótól, aztán pedig Bodnárnak kell fölépni a támadásra, beívett labda hosszúra pedig elképesztően pontatlan, lehet, hogy le is csúszott egy picit Bodnárnak a lábáról, és ha már a felvezetőben azt említettem, hogy Fiola először kezdő az idényben, hát az első passz, amit láthattunk tőle, az egészen pontatlan volt, ugye egy jobb oldalt Bodnárt szerette volna szöktetni, igazából meg nem értés volt, és ki is ment a labda, úgyhogy az első labdaérintése Fiolának nem volt a legpontosabb. Aztán pedig most figyeljük, hiszen a kirúgás felé jön, nagyot kiállt Fiola, aztán pedig már el is fejeli jobb oldalra, társhoz ment a labda, Jujicsnak pedig már lehet ott fordítani a pályán, de nem sikerül neki, mert a Kata közbelép, és jó az indítása jobb oldalra, Jurek cselez befelé, visszaadja inkább Varjónak, és akkor most indult előről, vagyis hát indulhat a támadás építés Ármálásztól egészen pontosan Jurek, aztán pedig Kata, Kata forgolódik egyelőre az újpesti térfélen, aztán bal oldalra fordít, ez jó ez a labda Kovácsnak, aztán pedig visszajön Radichhoz a játékszer, és már megvárta, hogy kimenjen a labda, jöhet majd bedobással a fehér mezben játszó MTK, játékvezető a mai mérkőzésen Cirkelbak Péter, ő fújt a sípjába, most már végezzék el a bedobás, sőt ne is menjen már előrébb se hátrébb Kovács, ez megtörtént már, és már a labda Hinoránál, pálya közepén, az újpest térfelén. Egyelőre szépen építik a fehérmezesek a támadásukat. Kovács kapja most a labdát.
3: Az első 4 perc alapján többet birtokolja valamivel a labdát az MTK. Az Újpest kezdte a találkozót, így az első támadás joga a lila fehéreké volt, de nem született veszélyes helyzet abból a támadásból sem, meg úgy általánosságban a találkozón sem volt még egyik csapatnak sem lehetősége. Talán, hogyha Bodnár pontosan centerezett volna ott az imént a 3. perc elején, akkor megszületett volna az első újpesti lehetőség, de borzasztóan érkezett középre a labda Bodnártól. Most viszont ő végezte el a bedobást, pontosan hajította oda Mayer lábára. Mayertől vissza is kapta, most már pedig Stronati az, aki bevezetheti a támadásba a labdát. A bal oldalra kerül ki ott Újvári, aki a nyáron érkezett Újpestre a Kispesttől, és remek formában kezdte az idényt, jól játszott az eddigi mérkőzéseken. Most aztán bepasszolt a középre a labdát, végül pedig egy újpesti labdavesztés, jött az MTK majd egy bedobással, a bal hátvéd Kovács Patrik az, aki odakocog, és Szélesi Zoltán az Újpest vezetőedzője mellől végezhette el a bedobást, odahajtott a Katának, Kata pedig hátra egészen Ármálászhoz a labdát, majd visszalépett Zsejkovics, hogy szervezze a játékot mélységből. Eltelik a találkozóból 5 perc, Újpest MTK az NB1 negyedik fordulójában 0-0 továbbra is.
2: Hát egyelőre, ami a támadásokat illeti, az utolsó passzok, hát nem is beszéltünk még egyébként utolsó passzokról, de mind a két oldalt egészen sok a hiba egyelőre. Na most viszont talán nem ennyi idő megindulhatna, de már lesen állt, amikor érkezett felé a csúsztatás. Az MTK pedig már azonnal elvégzi a szabadrugást. Kata néz föl, az MTK csapatkapitánya van előtte, terület viheti a labdát, egyre toporog, nem tudja mit csináljon, keresi, hogy hova lehetne adni, úgy dönt, hogy Radicsnak adja, aztán pedig egy rossz labda Varjútól, ezzel pedig most már mehetne az Újpest, nem ennyi idő. Jó a továbbítás, a lövés pedig elcsorog a bal alsó mellett, ebben azért talán egy cikét több volt ebben a lehetőségben, hogy keresztbe lőtte el a hosszú oldalra a labdát, így jöhet majd egy kirúgás, hát ez sem volt azért komoly lehetőség, de azért még ne adjunk alá, 6. percben erre a mérkőzés, de miért az, aki laposan kitette a labdát, aztán pedig már Zsejkovics, az, aki korábban mondta, az Gergő is, hogy hátrébb lépett, most is így tett, Kata fölnéz, és a bal oldalt indítja Kovácsot, ez jónak néz ki ez a szöktetés, át is tudja venni, továbbra is megtartja a labdát, érkezik a segítség hátulról, ezért nem volt jó, és ki is ment. MTK-s lábra a labda, Zubor volt, ha láttam, nem Hinora volt az, akinek a lábáról kiment a labda, és jöhet majd egy újpesti bedobás. 6,5 perc telt el a mérkőzésből, Újpest MTK 0-0.
3: Bodnár végezheti el ezt a bedobást is a jobb oldalról, nagyjából a 16-os vonalából, aztán hátra passzolja Fiolához, Fiola egy picit lassan passzolja keresztbe Stronátihoz, de eljut a baloldali belső védőig a labda, aztán Stronáti forgatja tovább Újvárihoz, majd vissza a baloldali belső védőnek a labda. Fent marad az MTK, nem támadja le még a kapust egyelőre, de amint odajut az egyik belső védőhöz a labda, azért már elkezdik a nyomás helyezést. Aztán most már a jobb oldalon Bodnár az, aki problémába ütközhet. Kerezsi is letámad, de nem ért oda Fiolára. Még időben passzolta el. Fiola szappanoshozza a labdát. Aztán szép szappanos forgatása a bal oldalra. Újvári pedig egy az egyben, mintha levenné Jureket, de aztán Jurek visszaér, és nem tud előrefele támadni. Az Újpest továbbra is saját térfelének közepén járatja a labdát, és még mindig fent marad az MTK. Keresi, aztán ha nem Keresi, akkor Zubor az, aki megtámadja a belső védőt, ha éppen Keresi az egyik belső védőre ráállt. Most egy szép labda átvitet követően elindulhatta az Újpest, de már egy szabtalanság miatt jöhet szabadrúgása. Kata volt az, aki megrángatta ellenfelét, a játékvezető Cirkelbach Péter pedig figyelmezteti őt. Nem szeretne ilyeneket látni. Érdekes, hogy már az első percekben Cirkelbach Péter a bedobásoknál és a kirúgásoknál is elkezdte számolni azt a bizonyos 5 másodpercet, amely alatt el kell végezni éppen vagy a pardobást, vagy a kirúgást. Ha ez nem történik meg, akkor bedobás esetében az ellenfél jöhet bedobással, ha pedig kirúgásnál nem végzi el a kapus 5 másodpercen belül a pontrugást, akkor az ellenfél szöglettel jöhet. Az egy igen komoly büntetés, azért csipkedni kell magát a játékosoknak ilyenkor, vagy magukat. Juhics belemegy a csínbe, Kata tűnik el, ezt ha megnézik videóbíróval, akkor bajban is lehet még akár Juhics, de Kata mozdulataiból arra következtetek, hogy nem volt szerencsére olyan súlyos ez a találkozás. Kata most már fel kell, 9. perc közepe, Újpest MTK 0-0.
2: Hát igen, és talán azért Cirkelbach Péter ezt megvállalta volna, hiszen elő Mátko egy hatalmas labdát kapott, és egy az egyben volt már ott Demjénnel, úgyhogy ez elég érdekes szansz volt most itt az Újpest előtt, meg érdekes ítélet, és mindegy, és Radics az, aki a labdát teszi a jobb oldalra Varjúhoz, és már mehet is előre az MTK, egyelőre fölényben vannak a vendégek, aztán pedig Fiola az, aki remekül lépett vissza, és ki is tette a labdát az oldalvonalon túlra, Varjú az, aki szalad, és már be is dobná azt, Kata kérje, meg is kapja, amennyi idő ott van, vigyáznia kell, aztán pedig Flyter is kíséri, Zsejkovics, a bal oldalra fordítanak az MTK-sok. Aztán pedig visszakerül most már a felezőn túlra a labda, ahogy ezt kimondom, az Újpest tér felén van már a játékszer, aztán pedig Zsejkovics lép be a támadásba, egyre nagyon mélységből indul Zsejkovics, aztán közben pedig Cirkelbach Péter is beszáll a játékba, annyira szigorú volt, korábban az Gergő is mondta, hogy mindenre számolt, most ezzel nem számolt, hogy útban lesz, úgyhogy jöhet majd egy játékvezetői labda. Ez is egy komoly szansz lehetett van, hiszen jó volt az indítás előre. Szerintem ott igen Zubor volt, aki kapta volna a labdát. Na mindegy, mehet is tovább Zsejkovics, aki már nagy léptekkel menne előre. Aztán pedig Kovácsot választja, Kata. Flyter volt az, aki letámadott. Továbbra is tartja ezt az ütemet, szalad a labda után. De milyennél van most? A kapus kint van már nagyjából 20 méter a kapuból. Szöktetés előre pedig pontatlan. Ez nem volt egy fehérmezes játékos sem. Ott Jureket kereste a hosszú oldalon, de nem találta meg Varjú, úgyhogy jöhet majd az Újpest. A akkor, amikor a 11. perc is megkezdődik továbbra, és gól nélküli döntetlen az állás.
3: Eltelik az első 10 perc a találkozónak, tehát az Iram az azért nem olyan veszedelmes eddig a mérkőzésen, de hogyan látja állandó szakértünk? Ezt a stúdióból Vukovics Lászlóhoz kapcsoljunk.
0: Mind a két csapat 4-2-3-1-es játékrendszerben játszik. Az Újpestnek a támadó szekciója hatékonyabb, nem a mai mérkőzésen, egyébként gyorsabb emberek alkotják, meg kreatívabbak. Gondolok itt főleg Mátkóra vagy Horvátra, de erről Amennyidó is nagyon gyors, vagy Flyter. Egyelőre minimális fölényben van az Újpest, de az MTK most egy veszélyes támadást vezet.
3: Keresi már a 16-oson belül, Fiolára vezeti rá a labdát, de aztán a lövése gyenge volt. Szapanos könnyedén gördült, leérte, és aztán már indítja is hosszan csapattársait, Amennyidó megcsúsztatja, de hát inkább háttal, mint fejjel tette ezt. Aztán utána a horvát higgadtan passzolja hátra, a 16-os előterében pedig Kata szedi össze a labdát, és vezeti az MTK újabb támadását. 12. perc, Újpest MTK, az NB1 negyedik fordulójában, egyelőre 0-0 továbbra is.
2: Kaput eltalál a lövés nélkül, de mondjuk egy érdekes statisztika, közben egy jó indítás előre, egy MTK-s lehetőség. Keresi már a 16-oson belül, érkezik a második hullámban, ott Hinora. Jó a visszatett labda, és ott a lövés, ajj, mekkora gól a hosszúba! Megszerzi a vezetést az MTK Jurek góljával. Vagy Hinora volt? Egészen pontosan nem láttam ezt, hogy 11-es, 17-es messzám, de szerintem Hinora Kristóf volt az, aki megszerezte az MTK Budapest első gólját a 12. percben, föllötte a jobb felső sarokba, még a kapufa is segített neki. Nagyszerű gól volt ez, és talán elsőre jól mondtam, Jurek Gábor volt a gólszerző, így van. No hát, vezet az MTK a 12. percben, tehát Vukovics László.
0: Keresi gyönyörűen ment el, fönt védekezett az Újpest a félpályánál, megfutották őket a Újpest balhátvédje elején. Keresi gyönyörűen bement a 16-oson belülre, parádés labdát adott a mélységből érkező Jureknek, aki átvette, és egy pattanás után 8 méterről gyönyörű gólt lőtt a jobb felső sarokba. Szappanos még beleért a labdába, de ez óriási bravúr lett volna a hárítja. Hát erre kell figyelni az Újpestnek, hogy ilyen összeállításban még nem játszott a védelme, ahogy most. Ez a nehézség az újpestieknek jelen pillanatban.
2: Laci, még egy kérdés, hogy egy picit most úgy érzem, így 12-13 perc után, talán ott Fiolánál sebezhető az Újpest, ezt hogy látod?
0: Hát, Fiola szerintem meg fogja oldani, mert neki óriási rutinja van. Inkább az, hogy a négy embernek az együttes mozgása azt a nehéz ilyenkor, mert a védekezés az nem csak a négy védő múlik, de hát a négy védő helyezkedése az döntő. Fiola a helyezkedésekben nem fog hibázni, inkább őt a futó gyorsaságban, ami most volt, ha félpályától kell, akkor őt már megfutják.
3: A 13. perc végén, most már pedig a 14. perc elején, tehát változás az eredményjelző táblán, 1-0-ra vezet az MTK az Újpest vendégeként, viszont kiharcol a bal oldalon egy sarokrúgást a felfutó Újvári, úgyhogy jöhet a mérkőzés első szöglete, amelyet az Újpest végezhet el a 14. percben, és akkor a 12. percben pedig Jurek volt eredményes az MTK részéről. Én voltam az, aki félreinformáltam Jó András kollégámat, mert a 11-es és a 17-es messzámban lévő játékosok azért valóban hasonlítanak egymást a fizimiska alapján is, és hát a messzámuk is azért nagyon hasonló. Jöhet akkor a mérkőzés első sarokrúgása a 14. percben, egy baloldali szöglet Májer íveli majd középre a labdát, de inkább át a hosszúra, horvát kapásból lőheti el, elcsorog keresztben, még beleér ott egy játékos, talán Flyter vagy Amennyidó volt az, aki elé érkezett a labda. Inkább azt mondanám, hogy utóbbi volt az, aki beleért, legalábbis testbeszéde alapján Amennyidó lábáról hagyta el a játékteret a labda. Jöhetett egy kirúgással Demjén, és villámgyorsan kellett ezt is elvégeznie az MTK-nak, mert Cirkelbach Péter eddigi szokásához híven megint csak elkezdett számolni azonnal, amint letette a kapus a labdát, úgyhogy a 15. percben már a kirúgást követően az Újpest birtokolhatja a labdát, de továbbra is hátrányban futballozik a 4. kerületi lila-fehér együttes. 1-0-ra vezet az MTK a Szusza Ferenc stadionban.
2: Közben bajban lehetnek hátul, hiszen labdát veszít Bodnár, és bedobása jött az MTK az Újpest tér felé. Ott egy kicsit volt egy megnemértés, meg aztán nagyon-nagyon sokáig várt ott Bodnár, és ez volt a vesztés, akkor Kovács már be is dobja a labdát előre, de a 16-os csücskéhez, Hinorától visszajön a labda, Kovácsot szöktetné a bal oldalt, és mi lesz ebből? Bedobás lesz. 15. percben, egyébként belekezdtem nemrégiben egy mondandómba, az első gól előtt, azt mindenképpen be fogom majd fejezni, hogy hogyan is alakult a legutóbbi három idényben a Újpest MTK, MTK Újpest összecsapás közben már a bedobást elvégezték a fehérmezesek Kovács Ivelnébe. Kijön ott Bodnár lábáról a labda. Egy újabb bedobásra jött, tehát az MTK már be is dobta Kovács, Katát választott a Kovács pedig, visszateszi a labdát Ármálászhoz, ott pedig egy labdavesztés, de Barjúnak kell szedni a lábát, megmenti, hátra teszi Demihez, a 16-oson kívül volt, már a kapus jót vágott bele, ott nem indult a labda, itt keresi, mert már lesellett volna, ám de ott indulhat Jurek, megmentik a labdát még az MTK-sak, aztán pedig Kata, Zsejkovics, a jobb oldalra Varjú, na és akkor gyorsan elmondom, hogy az utóbbi három idényben Újpest MTK 1-2, MTK Újpest 3-4 és Újpest MTK 2-2, szóval alapvetően nagyon-nagyon gólgazdag találkozó volt mindegyik, és itt is azért ugye ugyan 10 percig egy pici ilyen altatás volt, aztán pedig jött egy remek labda, és Gyurek Gábor pedig megszerezte a mérkőzés első gólját a 12. percben, tehát az állás 16. perc legvégén, a 17. perc legelején Újpest MTK 0-1.
3: De milyen passzolja ki a jobb oldalra a labdát, Zsejkovics az, aki kiforog a védekező középpályás pozíciójáról, aztán ott hagyja Varjúnak a labdát, Varjú indítása viszont pontatlan volt most, hiába szaladt érte Hinora, ez utol érhetetlen volt ez a labda, aztán most már Fiola az, aki kiforgatja a jobb oldalra a labdát, Bodnárhoz, ő visszapasszolja Fiolának, egyelőre tanácstalannak tűnik legalábbis a hátulról való építkezésben az Újpest, amikor már elől vannak a lila-fehér játékosok, akkor már nincsen probléma a támadással, de addig nem jutnak el egyszerűen. Keresi most, kiléphet, de Szappanos érkezik a kapujából, és begyűjti az MTK támadója elől a labdát. Aztán Mayer most már előre plasszol Flighternek, most egy picit, mint a szellősebb volna az MTK védekezése, de aztán már is rendeződnek, és nagyon szépen Radic mellel továbbítja a labdát Horvátnak, sőt Kovácsnak, Kovács pedig visszapasszolja a baloldali belső védőnek. Aztán egy mélységi átadással jól játsszák meg Zubort, Zubor pedig szépen 2-3 érintőt követően visszapasszolja a labdát Radicsnak. Megnyugtatja most egy kicsit a játékot az MTK, és előnye birtokában nem is kell, hogy rohanjon, ráadásul idegenben a Szusza Ferenc stadionban játszik, úgyhogy ez az állás a budapesti kékfehérek számára tökéletes jelenleg. 18. perc, Újpest MTK 0-1, a 12. percben Jurek szerezte meg a vezetést.
2: Szemmel látható, hogy bajban van az Újpest, egyrészt azért, mert ugye vezetés szerzett az MTK, másrészt pedig azért, mert a saját térfelükről sem tudják kihozni a labdát, rendszerint eladják, vagy lefüleli ott Kata vagy Zsejkovics, most pedig a szabadrugás követően jöhetett az MTK, hiszen ott Varjút buktatták, hogy kimondom, hogy Varjút buktatták, ismét Varjút buktatják, most Jújics volt az, aki odapakolt egy keményet az MTK jobb hátvédjének, és Kata már szerette volna amúgy elvégezni, de amennyi idő nem engedte, hátrébb rendeli Cirkelbak Péter, Kata pedig már megint a bal oldalt választja Kovácsot, egyelőre ez nem volt jó labda, de a visszafejelt labda Bodnártól nem volt pontosítás, az MTK birtokolja továbbra is Zsejkovics, aztán pedig ott Hinorát buktatják. Egy pillanatra összenéztek az MTK játékosok, most mehet tovább, vagy nem, de aztán pedig Cirkelbak Péter belefújt a sípjába, és akkor jöhet majd egy szabadrugása az MTK, közel egyébként a felezőhöz, tehát messze a kaputól, de azért ez egy komoly lehetőség lehet, és amennyiben azért ezt jól be tudják oda tekerni, jól be tudja tekerni oda Hinora, a 16-oson belülre a magas emberek már bent vannak értelemszerűen, Zsejkovics és Radics is, utolsó emberként itt van hátul Kovács, és ketten a labda mögött Hinora és Zubor, na nézzük, jobb lába vagy bal lába fog érkezni, Hinora az, aki nekifut, és inkább Kovácsot választja, Kovács fölnéz, a hosszú oldalra teszi át a labdát, na, hogy fog bejönni, jön a beívelt labda, bent ott a fejes, és Szappanosnak kell hatalmasat védenie, Keresi volt az, aki bólintott egy hatalmasat ott a 16-oson belül, az 5-ös vonalánál a 20. percben, ez egy komoly lehetőség volt, és még komolyabb védés volt ez Szappanostól, ez most kifele pattant, Újpest MTK 0-1.
3: A 20. percben viszont jöhet majd az MTK sarokrúgása a bal oldalról. Stronati nem a leghiggadtabban oldotta meg egyébként Szappanos védését követően ezt a szituációt. Bal lábbal akart mindenképpen tisztázni, és ezért az alapvonalon túlra jutatta a labdát, pedig jobban szerintem el tudta volna ívelni onnan az ötösön belülről. A bal oldali sarokrúgás pedig majd a gólt szerző játékostól, Jurektől érkezhet, kicsiben próbálná meg az MTK bejuttatni a labdát, de ez nem sikerül, mégis ott marad Katánál, Kata pedig kiengedi, beleér, de akkor lehet, hogy lesen tartózkodott már a beadás pillanatában, most emeli a zászlaját a magasba. A partjelző, úgyhogy les helyzet miatt jöhet az Újpest egy kirúgással. Szappanos kezében a labda a 20. perc végén, most éppünk a 21. percbe a találkozón. Bodnár kapja meg a labdát a jobb oldalon, visszapasszolja Fiolának, Fiola pedig forgatja át Stronátihoz a labdát. Azzal, hogy Jujic és Mayer, a két védekező középpályás, azért az Újpest egyértelművé teszi szándékát, legalábbis úgy általánosságban az eddigi stílusa is erre vall az idényben. A támadást helyezi előtérbe, hiszen sem Jujic, sem pedig Mayer nem az a klasszikus védekező középpályás. Mayer is inkább a szervezésben vesz részt a támadásoknál, Jujic pedig hát idényeken keresztül szélsőt játszott. Újpesten volt az Újpest legeredményesebb játékosa is sokszor. Úgyhogy most azzal, hogy ők ketten a védekező középpályások, azzal az Újpest tényleg egyértelművé teszi szándékát támadni, és valószínűsíthetőleg több gólt rúgni, több gólt szerezni, mint az ellenfél. A nagybedobást Fiola fejeli ki most oldalra, a 22. percbe lépünk. 1-0-ra még mindig vezet az MTK a 12. percben szerzett Jurek gólnak köszönhetően.
2: És ha már Jurek, akkor ezt is érdemes kiemelni, hogy az MTK kulcsváros, hogy ez a keresi Jurek, ugye keresi, az eddigi terv is keresi Zalánnak 4 gól, Jurek Gábornak pedig ez most már ugye a harmadik gólja, ugye 3 gólpaszt adtak egymásnak, úgyhogy érzik nagyon egymást. Közben egy jó lövés Zubortól, 16-oson belül kapott egy labdát, és Szappanosnak kellett lehajolnia. Viszonylag nem volt túl pontos ez a lövés, de azért ez jó kidolgozott lehetőség volt. És egyébként Pinezics Máté, ugye az MTK vezetőedzője kiemelt, hogy jól értik egymást, sokat mozognak, helyet cserélnek, és csapat érdekeit helyezik előtérben. Nyilván ez a csapatjáték, úgyhogy ez egy fontos egyénés kérdése, nincs túl sok lehetőség itt, bár egyébként nyilván sokszor ez jól jön, hogyha szorult helyzetben van a csapat, mint mondjuk most az Újpest, aki próbálkoznak építkezni. Mayer az, aki fordít a bal oldalra, Horváth Krisztófer meghúzza a labdát, és még mindig ott viszi Jurekkel szemben, jól csel, a beívett labda viszont, hát talán már be is írhatnánk egy kapura tartó lövésnek, mert ez Demjéli kezében kötött ki ez az életerős beívelt labda, és ahogy korábban olasz kollégánk elmondta, Cirkeba Péter most is azonnal már számolt Demjénnél, Demjén pedig előre rúgta. Hát szeretné növelni a tempót, az egészen biztos Cirkeba Péter, de nyilván nem ezért kezd el számolni, de azért az első gólt követően egy picit alább hagyott a tempó, nem mintha előtte azért olyan feszes lett volna. Fiola az, aki a bal oldalra fordít Stronátinak, Stronáti fölnéz, látja, vannak induló játékosok, sőt Flyternek ez nagyon jó, Flyter átveszi, szökteti, Demjén buktatja, ellövi a labdát, ott pedig közben Radic kivéte ezt az ittszert, és ez nem jó hír, hogy Demjén lemaradt a földön, mert ő Flyter egyébként, ahogy mondtam, buktatta, rálépett a lábára, szerintem a jobb bokáját fogja Demjén. Kíváncsi vagyok majd, mi lesz ebből, jön-e az orvosi stáb, ők már szeretnének jönni egyébként, hát azért az nem lenne jó, hogyha egyre belesérülne Demjén. És ahogy látom, Cirkeba Péter most elrendel egy ivószünetet a 24. percben, tehát Újpest MTK 0-1, addig lehet ápolni Demjén Patrikot, a vendégek kapusát, és mi pedig adjuk a szót Hukovics Lászlónak, hogy eddig hogyan értékelni az eltelt 24 percet.
0: Ez volt eddig az Újpest legnagyobb lehetősége, egy mélységi passz kapott Flyter, kilépett volna, de tényleg elütötte Demjén kapust, aki lehet, hogy bele is sérült ebbe, jók olyan az ivószünet, mert ha van esély a folytatásra, akkor most rendbe tudják hozni. Eddig nem csak azért, mert vezet az MTK, hanem a látottak alapján is az MTK akarata érvényesül. A labdatartásra törekszik az MTK, és arra, hogy a gyorsabbak a csatárai, főleg Keresi és Jurek, mint az újpesti védők. Az Újpest soha nem látott védő négyessel áll föl erre a mérkőzésre. Ugye nincs Helytor, Újvári a fiatal játékos játszik bal hátvédet, Bodnár jobb hátvédet, Stronáti az egyetlen, aki marad az állandó pozíciójában. Meg is érződik egy-két helyezkedési mutatóba ez az újpestieknél. Az MTK pedig sok fiatal játékos, nagyon jó, az MTK-nak van egy stílusa, ami nagyon jó, sok passzra épül, kis játékokra, szélről, minőségi beadásokra. Tehát ők nem csak úgy beadják a labdát találomra középre, hanem kijátsszák azokat a szituációkat. Gondolok itt például a Jurek beadására a jobb szélről, ami Keresi fejese után óriásit védett Szappanos. Az újpestiek most nagyon belealudtak ebbe az első 22 percbe, de ha visszagondolunk a Debrecen meccsre, ott az ivószünet után változott a játék óriásit. Ott a Debrecen vezetett 1-0-ra, lehetett volna 3 is. Most 3 gól nem volt a két csapat között, de egyel mindenképp jobb volt eddig az MTK. Az újpestiek eddig még nem pörögnek azon a hőfokon, ahogy kéne. Nincs közönség, ez rányomja a bélyegét a mérkőzés, ti is mondtátok, mint egy edzőmeccs. de valahogy föl kell pörgetni magát a lila-fehér csapatnak.
2: Laci, még egy kérdés közelik, hogy lassan folytatódik a mérkőzés, és Demin úgy néz ki, hogy jól van, hogy ezt az edzőmeccszerű ritmus bizonyos szakaszokban, ezt hogyan lehet megtörni?
0: Nagyon nehéz, mert a foci tényleg a közönségről szól, ők tudják hozni azt a hangulatot, meg ők csinálják az egész nézőtéren azt, amiért a focisták be tudnak lelkesedni igazán. Persze mondhatjuk, hogy profi játékosok meg kell oldani, meg a felkészülés alatt is ilyen üres lelátók előtt játszol, de a futballra szükség van a közönségre, az egész más az atmoszférája, a légköre az egésznek. A játékosnak ilyenkor sokkal nehezebb fölpörögni a mérkőzésre, de muszáj.
3: A 26. percben Újpest MTK 0-1, Jurek szerezte a 12. percben az MTK vezető találatát, most pedig már Fiola az, aki előre íveli a labdát, aztán Radics nyer meg egy fejpárbajt Flighterrel szemben, Horváth pedig összeszedi az ezt következően lepattanó labdát, de aztán Horváttal szemben szabálytalankodik Zubor, úgyhogy most lent marad a földön az újpesti balszélső. A 27. percbe lépünk most már ezekben a másodpercekben. Valóban az első 10 perc alapján azért nem volt várható egy nagy iramú találkozó, ezt a már imént említett edzőmeccs szerűségének is köszönheti, hiszen zárt kapuk előtt rendezik ezt a találkozót itt Újpesten, és bár a stadion előtt ott vannak az újpesti szurkolók, és behallatszódik a hangjuk a stadionba, azért ez nagyon más, mint hogyha itt a stadionon belül buzdítanák saját csapatukat. Varjú most nagyon szépen lép föl a jobb hátvéd pozíciójából. Varjú aztán bepasszolja középre, ott veheti át Jurek a labdát, kibasszolja a bal oldalra Hinorának, Hinora megpróbálja megverni Bodnár, de aztán kiforog onnan a 16-os előteréből, és oda nyom neki egyet Jujic, teljesen felelőtlenül. Jöhet egy nagyon jó pozícióból szabadrúgással az MTK. A 27. percben nagyjából 26 méter jön majd ez a szabadrúgás, de ez most már át fog csúszni a 28. percbe is. 1-0 még mindig vezet az MTK Jurek góljával. A táv a kaputól ennél a szabadrúgásnál nagyjából ez a 24-25 méter lehet. A sorfalnak a 16-oson belülre kell már állnia, úgyhogy valószínűleg tényleg ez a 24-25 méter lesz a táv, ahonnan elvégezheti. Hát vagy Hinora, hiszen 17-es messzámban ő állott közvetlen közel, és ez egy jobb lábas szög, Hinora pedig jobb lábbal tudná a kapura rúgni a labdát, vagy Jurek, aki így ballal áll oda a labdához, Cirkabach Péter játékvezető elmondja nekik, amit el kell. Négy tagú az újpesti sorfal, nem fekszik a fal mögött senki, de egy két tagú MTK fal azért ott van még, hogy zavarja Szapanos Péter kilátása itt. Hinora lövi kapura, végül a léc alá tart a labda, Szapanos pedig kitolja. Onnan jöhet majd szöglettel a 28. percben az MTK, amikor még mindig 1-0-ra vezet az Újpest otthonában.
2: Még bizony is már szalad ki a szöglet zászló az Jurek, hogy elvégezze az MTK szám szerint a második szögletét. A mérkőzés 29. percében egy szöglet a túloldalt egyébként az Újpestnél, és a labda birtoklás tekintve is egyelőre dominál az MTK 52-48, és a lövések tekintetében pedig kaput eltaláló lövések tekintetében 5-0 az állás. Itt korábban volt egy próbálkozás a Flighternek, de azt ott már közbefújt Cirkába Péter, most pedig a 16-oson belül kell figyelni Fiolát és Zsejkovics, ott nagyon nagy küzdés van, és Cirkába Péter csak magasba emelte a kezét, hát ott volt azért lögdösődés, lerántás, mert minden, a visszafejett labda pedig Szappanosé, és már indulnak egyébként a gyorsabb támadók, és mint például a Horvát, vele szemben Varjú, figyelnie kell Horvátnak, jó az átvétel, egy csel, aztán pedig próbálja lerázni magára Varjú, de ott van pedig Kata is már, Varjú, Horváth elesik, Amanyadó pedig egy érdekes mozdulattal ollózná, félollózná be a labdát, de ez már les volt, Flighter volt egyébként, és itt közben már volt ugye egy szabálytalanság, amit említettem, az be is fújta, a Horváthot buktatta Varjú, és ez befújta Cirkába Péter, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással az Újpest a 30. perc közepén, messze a kaputól, de ebből valószínűleg egy beívelés lesz, már jár a labda mögött, az, hogy ő fogja majd betekerni azt tartosan belőle. Mondanom sem kell, azért megteszem nyilván, hiszen önök nem látják, hogy bent vannak a magas emberek a 16-os vonalánál, még nem a 16-oson belül. És Cirkában Péter pedig ott egyeztet mindenkivel, leginkább Stronátival, ő a legmagasabb ember. Őt is Zsejkovics őrzi. Na nézzük, érkezhet az Újpest szabadrugása. Jujic lövi be, veszélyesen jön, Demin pedig öklöz. visszakerül a labda Bodnárhoz, rosszul veszi el, de még mindig az újpesti a labda. Jó a visszatekert, átadás, Demjén jön, és ezt le kell húzni, bizony le is húzta azt. Visszalőtte ott Újvári, de ez már így nem volt jó, jól lefülelte Demjén él a játékkal. A 31. percen pedig továbbra is Újpest MTK 0-1.
3: Zsejkovics forgatja ki a jobb oldalra a labdát. A 31. percben járunk, tehát Zsejkovics vissza is kapja azonnal Katától, majd aztán megint a csapatkapitánynál, Kata Mihálynál a labda, ő forgatja középre Armálászhoz, Armálász pedig ismét vissza Katához, most hátul járatja a labdát az MTK, várja, hogy egy picit feljebb jöjjön az Újpest, és ki is használja ezt, aztán egy szabálytalanság, Amennyidó valószínűleg a mérkőzés első sárga lapját is megkaphatná, de lehet, hogy ez Cirke Bak Péter játékvezető másképp gondolja, de nem, hasonlóan gondolkozunk. Amennyidó megkapja a mérkőzés első büntetőlapját, egy sárgát, ráadásul a 31. percben történik mindez. Kata Mihály lépett volna ki a támadással, Amennyidó buktatta őt, és hiába tudta folytatni az MTK saját támadását, azért megtört a lendülete ennek az akciónak. Ezért teljesen jogos a sárga lap, ezért a taktikai szabálytalanságért. 32. perc, Újpest MTK 0-1, Jurek a 12. percben volt eredményes a találkozón, ezzel a góllal vezet még mindig az MTK.
2: Amennyidó csúsztatott volna, aztán pedig visszakerül az MTK-hoz a labda, aztán pedig már Jujic elcsani ott a pálya közepén. Picit össze-vissza megy a labda, aztán most megnyugtatja Kata itt, tehát az MTK építheti a támadást. Zsejkovics, Kata jó a háromszögelés Hinorával. Kata pedig már fölnéz, és úgy gondolja, hogy inkább át kéne fordítani a labdát a pálya jobb oldalára. Varjú, aztán pedig Radics kapja meg. Zsejkovics elkérte van itt a bal oldalt, nem kapta meg, lehet, hogy jobb lett volna, hogy oda teszi. Inkább hátra Demjénnek, Demjén a kapujából visszajön. Az MTK tér felén volt eddig a labda, jó az indítás előre Hinorának, jó az átvétel, és 16-osan belül jött a lövés! Mellé ment, a rövid sarkot vette célba Hinora. Jó szansz volt ez az MTK előtt. Figyelni kell hátul az újpestieknek, mert a rendszerint kilépnek, és sikerül őket megfutni, de már nem akarok szakértő lenni, ez majd Vukovics Lászlónak a feladata lesz nyilván, de azért ez szemmel látható, hogy rendszerint kilépkednek az Újpest védők. Újvári kapja meg a bal oldalt, hiszen már elvégezték a kirúgást az újpestiek. Stronati fölnéz, egészen sokszor szeretné szervezni a játékot hátulról, most is megteszi, kár volt, mert hogy eladta a labdát, Kata pedig már fordulhat a kapu felé. Az ő labdája is pontatlan, megszerzi Újvári, aztán pedig Horvátnak ez az átadás pontatlan. A 33. perc közepén Újpest MTK 0-1 Jurek Gábor góljával.
3: Zsejkovics kapja meg most a labdát, aztán forgatja a bal oldalra Radicshoz, Radics nézze a bal oldalra, Kovács kaphatná tőle, de aztán lehet, hogy inkább Kata Mihály lesz a játék, neki is adja oda a labdát, aztán Demjén egészen hátra a kapusig, Demjén néz előre, a jobb oldalt Varjú lép most föl magasan, tehát ez az indítás sem Varjúnak, sem Jureknek nem volt jó ott a jobb oldalon, úgyhogy aztán végül bedobással jöhet majd Újvári, de feljön az MTK magasan, és nem hagyja, hogy zavartalanul végezze el az Újpest a partdobását saját térfelének a közepéről, a bal oldalról egészen pontosan, de Újvári így is pontosan hajítja oda a labdát Flighterhez. Flighter aztán elcsúszik érzésem szerint saját hibájából, rossz volt a kitámasztása, de nem tud gyorsan kontrázni Jurek, forgolódik egy kicsit, majd aztán visszapasszolja Radicsnak a labdát, egyelőre jól kezeli az előnyét az MTK, nagyon magabiztosan őrzi azt az egygólos előnyt, amelyet Jurek góljának köszönhetően épített ki még a 12. percben. Kata pedig már a jobb oldalra forgatja a labdát Varjúhoz, és ez pontos ez az átadás. Varjú megveri egy az egyben Újvárit, aztán már a 16-os oldalvonalától centerez, de ez pontatlan. Sikerül eltakarítania onnan Stronátinak a labdát, alászalad Zsejkovics most egy kicsit, de aztán még odaér Varjú, kőkemény a belépő, lehet, hogy ez is sárga lapot ér majd. Gyújts térden, a játékvezető Cirkel Bak Péter szabálytalanságot látott, a sárga lapot megúszta Varjú Benedek, azt mutatja, hogy visszahúzta még a talpát, mielőtt odaért a kontaktra. És így látta ezt Cirkel Bak is, hiszen sárga lapot nem kapott az MTK jobb hátvédje a 35. percben. Újpest MTK 0-1 az NB1 negyedik fordulójában.
2: És jöhet majd egy szabadrugás, amit majd az Újpest fog elvégezni. Egyőre valamiért várt Cirkel Bak Péter is. Na most mehet, nem tudjuk, mire vártunk, de vártunk, és már mehet is. Mayer egyőre az Újpest a saját tér felén, az előretett labda viszont most Bodnár felé pontatlan. ezt megszerzi az MTK, kérdése meg tudja tartani a saját térfelén, ki tudják-e hozni a labdát, egyelőre úgy tűnik, hogy igen, Hindora cselezget Kata átadását követően, viszont jön a labda, gyönyörű szép, egyelőre megtartja az MTK, Kovács fölnéz, szólad neki, hogy ne lője föl a labdát, közelik itt lemarad Mayer, mint a Hinorával ütközött volna, és majd az Újpest jöhet egy szabadrugással. Őszintén vagyok, nem is figyeltem egyébként, mert annyira szépen kihozta az MTK labdát, megint ilyen háromszögerés, hogy azt figyeltem, hogy hogy marad meg nálunk a labda, azt nem figyeltem, hogy Mayer ott ütközött Hinorával, de jöhet vissza az Újpestnek a labda, és majd a szabadrugás követően pedig majd ugye az Újpestnél lesz az, nem tudja tartani. Bodnár az elvégzi majd, egyelőre nem tudja hova adni, kényszerű, rákényszerű arra, hogy Fiolának tegyen hátra, ő pedig egészen a kapusig, aki annyiban 18 méterre helyezkedik el a kapujától, szappanos, aztán pedig Fiola ismét. Fiola nem hozza, inkább Juicsot választja, pedig vihetni a labdát, mert lenne előtt a terület, aztán pedig Stranáti a bal oldalt, Horvátot választja, Horvátnak is vissza kell lépni, egyelőre nem tudják átlépni a felezőt. Mayer most a bal oldalt tűnik fel, Stranáti, Juics egészen ide kifut a jobb oldalra, üres területre, el is kérni amúgy, Stranáti fölnéz, nem neki adja, inkább Fiolának, aztán most jut el a labda Juicshoz. Juics pedig igazán vihetné, hiszen ott előtte nincs ember, na most már ott is van egy MTK játékos, és kérdés az, hogy mit tudott ebből kiharcolni. Hát újpesti bedobás, és egyébként Pinezics Máté is nagyon ideges, hiszen látta, hogy Juics lábáról ment ki a labda, de nem így történt, Szirkeba Péter nem így látta, és akkor a bedobás követően pedig már minden játékos az MTK térfelén, Stranáti, Horvát, nem tudja átvenni a labdát, kiment az oldalvonalon túra, MTK bedobás következik a 37. perc közepén, Varjuk kezében a labda, és be is dobja.
3: Nem csak edző mérkőzésre hallja az, ez a találkozó, hanem volt időszak, amikor a Covid vírus miatt, a koronavírus miatt üres stadionokban játszották a mérkőzéseket, akár külföldön, akár Magyarországon, és akkor hallatszódott ennyire, hogy mit beszélnek a játékosok. Most is egyébként tökéletesen egy-egy szót ki lehet venni abból, amit mondanak. Most egy szép csel, aztán megáll egy pillanatra a támadó Amennyidó, de jöhet egy ígéretes pozícióból, majd egy szabadrúgással az Újpest csapata. Hasonló egyébként a távolság, mint az MTK-nak volt egy szabadrúgása ott még a 30. perc derekán, akkor Szappanos a léc alól tolta ki a Hinora lövést. Most a túloldalon odáll Juic, odáll Mayer is a labdához. Megint nagyjából ez a 25 méter lehet a távolság. A játékvezető hát egy másfél-két méterre a 16-os vonalától, a 16-oson belülre fújja a habot, úgyhogy akkor valóban, ha úgy kiszámoljuk, akkor nagyjából helyes lehet, hiszen 9 méterre kell állnia a sorfalnak a lerakott labdától, és akkor Mayer, valamint Juic maradott a labda mögött. A 38. perc végén járunk, még ebben a minutumban elvégzik a szabadrugást az újpestiek. Juic neki lép, ez egy ballábasszeg egyébként, de lehet, hogy végül Mayer fogja kapura tekerni majd. Juic, az ő kezén a csapatkapitányi karszalag, ballábbal tekeri majd kapura a labdát, és egy óriási gól, mondom én, de aztán végül, mintha a gólvonalon belülről jött volna ki a labda, végül az ismétlés pedig már bent van a kapuban. Érzésem szerint lehet, hogy már a szabadrúgás után is Juic lövése a vonal mögött pattant le, de ha nem is, akkor is ott a kipattanott megpróbált a flighter kapura tenni, és végül az NTK játékosok közre működésével is, de bejutott valahogy a kapuba a labda. Óriási kavarodás, a gólszerzőt nem is pontosan tudnánk megmondani, lehet, hogy öngól lesz végül ebből a találatból. A lényeg, hogy kiegyenlít az Újpest a 39. percben. Újpest MTK 1-1. Mit gondol erről Vukovics László?
0: Az Újpest, akárhogy alakul ez a félidő, idei bajnokság leggyengébb félidején lesz túl. Óriási szerencséje, hogy jött ez a szabadrugás, és nagyon szép lövés. Én szerintem már benn volt Juics lövése után a labda, olyan, ha golvonal mögül volt, jött volna ki, de nincs jelentősége, mert berúgták a kipattanót. Az Újpestnek nagyon nagy változásra van szüksége a második fél időben, meg szeretné nyerni a mérkőzést. Márpedig biztos vagyok benne, hogy ez a céljuk. A legjobbkor jött az MTK számára, meg a legrosszabbkor ez a gól.
2: Laci, kérlek, segíts nekünk, mert nagyon érdekes helyzet, mert hogy ugye itt a helyi bemondó is azt mondta, hogy Amennyidó lőtte a gólt, viszont már kiírták azt, hogy Juic, szóval akkor Juic szabadrugása már bent volt ezek szerint.
0: Igen, Juic szabadrugása bent volt, és még egy gondolat gyorsan, hogy Szélesi Zoltánnak láttam, hogy óriási dilemmát okoz, hogy az edző szeretné, ha szűk lenne a csapat, előre védekeznének, de Fioláékat többször megfutják az MTK csatárok, és az óriási kettősség, hogy jönnének előre, de félnek a gyors csatároktól, és ezért hosszú néha az Újpest védekezése.
2: MTK bedobásra folytatódik a mérkőzés a kezdőrugás követően. És ki is megy ismét a labda. Jöhet egy újabb Kovács-féle bedobás. Az sok lesz úgy, de hát Flyter nem szeretné visszarúgni a labdát, mert hogy a lelátóról visszapattogott a labda, megvártam, hogy bejött a labdaszedő fiatal. És akkor így mehet tovább. A játék viszont labdaszerzés, és Flyter már mehetne a kapu felé. El is lövi a labdát, lepattan egy MTK-s lábról, aztán pedig már Matko, hiszen mindig az Újpesti a labda. Elakadt a szavam egy pillanatra, mert hogy nem igazán tudtam értelmezni, Matko mit szeretett volna, vagy beadás, vagy dövés, nem tudom, becsúszott, úgyhogy nagyon-nagyon fölé, mellé, alá ment. Úgyhogy jöhet most egy kirúgással az MTK, már el is végezték, Kovács kapja meg itt a bal oldalt a labdát. Kinora, aztán Zubor, na most megint Kovács, indul meg, buktatás, de mehet tovább, Hinora keresztezi ott Májert, aztán pedig már a jobb oldalt köt ki Hinora, Varjú segít be, Zsajkovics kérnéje, nem kapja meg, Varjú ki a jobb oldalra, Jurek, jók ezek a cselek, második hullában kapja Zsajkovics a labdát, a lövés, lepattan ott, jól láttam, Stronáti lábáról, aztán pedig már megindult volna Flyter, de buktatták őt, és itt néhány helyi, nem tudom pontosan, hogy szurkolók, vagy nem szurkolók panaszkodnak, hogy ez bizony azért lapot érdemelne, hiszen Flytert ismét buktatták, és ahogy ismét buktatták, Flyter ismét a földön van, és kérné a társakat, hogy segítsék őt fel, ma is akkor folytatódhat majd a mérkőzés és szabadrugás, egyelőre Cirkelbak Péter ott Mayerrel beszél meg valamit. Valószínűleg Mayer volt az, aki nagyon panaszkodott, hogy miért nem járt ezért lap. De folytatott a 42. percben a találkozó, Újpest MTK 1-1.
3: Hinorával akadt össze az imént egy picit Mayer, amikor Hinora keresztbe vezette a labdát, és Mayer azért taszajtgatta őt arrébb, valamint oda is rúgott neki egyet, aztán Hinora volt az végül, aki még kakaskodásból odalökött egyet, mikor a labda már nem is volt ott. Ezt nehezményezte Mayer, de hát azért Hinorának is lett volna nehezményezni valója. Mind a két játékosnak igaza volt egy szempontból, de az tény, hogy az újpestiek kezdték a kakaskodást. Az viszont érdekes, hogy az előbb szerintem egy sárgalapot megúszott Bodnár, azért abban egyezünk meg, hiszen nagyon keményen lépett oda Kovácsnak, a játékvezető pedig nem ítélt utólag sárgalapot. Most Kovácsot próbálná megkerülni Matko, majd amikor látja, hogy nem éri utól a labdát az oldalvonal előtt, akkor eldobja magát. De a játékvezetőnek nem volt kedve lefújni ezt, aztán most kicsúszik Kovács kezéből a labda a bedobásnál, úgyhogy jöhet az Újpest majd. Na, a partdobással a 43. percben azért ilyet is ritkán látni. Lehet, hogy még vizes volt a labda, a mérkőzés előtt egyébként locsolták a pályát, és most itt az árnyékos részén a fűnek pördült néhányat a labda. Lehet, hogy nem volt teljesen száraz, amikor megpróbálta Kovács behajítani, ezért csúszott ki a kezei közül, de az MTK már is visszaszerezte a labdát, az újpesti bedobást követően aztán már is el is veszítette. Újvári passzolja a bal oldalra a labdát, Horváth vezetheti az Újpest támadását, a 16-os csücskénél jár már Horváth, megpróbálná kötényben elvenni Varjú lábai között a labdát, de Varjú kipöckölte azt, és szöglettel jöhet majd az Újpest. Az első félidő rendes játék idejéből már csak másfél perc maradt a 44. percben, tehát Újpest MTK 1-1.
2: A második újpesti szöglet jöhet majd, amit majd Mayer fog elvégezni. Szapanos Péter valamit itt megbeszélt Bodnárral, hogy ő is fölment. Az utolsó ember Jujics, érkezik már a rövidre a szöglet, és ez ki is megy. Rövidre érkezett, Horváth lehúzta a fejét, aztán pedig Flyter csúszhatott bele, onnan kijött a labda Zsajkovics fejéről, majd aztán jött egy bólintás ott Amennyidótól, és ott is kiment a labda egy MTK-s fejéről. Most pedig a másik oldalra, a jobb oldalra jöhet egy újabb sarokrúgás, újpesti. Ez most már a mérkőzésnek a harmadik lila-fehér sarokrúgás. És Jujics az, aki majd be fogja tekerni azt. Stronáti már készülőben, ugye ő a legmagasabb újpesti játékos. Kéz a magasban, most jön Stronátinak a sarokrúgása, megint a rövid oldalra. Ez egészen rossz volt, szeretném így finoman kifejezni magam. Hátra kerül a labda Szappanoshoz. Lassan letelik a rendes játékidő, 45. perc is már jobbában megy, sőt a közepén járunk. Szappanostól jön a labda, aztán pedig Fiola kapja meg. Egyelőre az Újpest a saját tér felén van, ők nem nagyon szeretnének már előre menni, ahogy látom. Pedig azért a társak előre ragadtak egyrészt, másik pedig szeretnének még gólt lőni, úgy érzem. Itt az első félidő végén. Bodnár teszi haza Szappanosnak, és Szélesi vezetőedző is mutatja, hogy előre kéne menni, mert ott vagyunk rengetegen elő. Horváth felé jön a labda Szappanostól, ezt Kovács visszafejeli, Zsejkovics belecsúsztott, Matko megszerzi eddig, aztán pedig most egy rossz labda Zsejkovicstől, ez visszakerül az Újpesthez, Juhics megtorpan, forgolódik, Kata odamegy, keményen elveszi a labdát, közel 3 perc a hosszabbítás, mutatja a tartalékjátékvezető, és akkor az Újpest visszaszerzi, és meg is tartja a labdát a saját térfelén, jöhet majd egy bedobással az MTK. Horváth Krisztófer elégedetlen, de hát teljesen egyértelmű, hogy róla ment ki a labda egyébként. No, és akkor ugye 3 perc a ráadás.
3: Kovács kezében a labda, ő hajíthatja majd be ezt a baloldali pardobást. Ez a 3 perc, ez teljesen indokolt, ivószünet miatt is állt a játék. Két gól is született a találkozón, azután ugye a gólörömök miatt is állt akkor a játék, úgyhogy Cirkelbak Péter most jól ítélte meg ezt a nagyjából. Aztán elcsúszik a Mennyidó, az újpesti támadó nem tudta megszelídíteni ezáltal a labdát, és most már az MTK birtokolhatja. Jurek az, aki bepasszolja középre, ott átveszi Zubor, aki tehát első NB1-es mérkőzésén lép pályára rögtön kezdőként, a hosszú indítás pedig pontos Hinorának, de Hinora nem tudja megtartani Matkóval szemben. Felszabadítása Matkónak viszont rövid, úgyhogy Kovácsig jut csak, Kovács pedig visszapasszolná Hinorának. De hát magától kipasszolta. Kovácsnak most nincsenek jó percei, azért mint a bedobása sem volt pontos, aztán majdnem elveszítette a labdát itt Horváttal szemben, az oldalvonal segített az MTK balbekjének, most pedig elpasszolta a labdát, gyakorlatilag zavarta a numert, nagyon messze volt tőle Matkó. Nem tudta volna még szerelni egyáltalán. Harjú kereszt labdája pontatlan, de Bodnár megteszi azt a szívességet, hogy odafejli Hinorához. Aztán Hinorának még egy kis szerencséje is van, mert visszapattan elé, de Bodnár előnyösebb pozícióban. Oly, Matko, milyen szép megoldás ez. Flighter nem számított rá, Kata pedig remekül leste le ezt az átadást. Elterik másfél perc a jelzett 3 perces hosszabbításból, a bal oldalról jön egy Kovács beadás, Fiola fejeli ki, Varjú összeszedi, jöhet az ismétlés, Varjú lő távolról és Szappanos véd hatalmasat. Bizony, most résen kellett, hogy legyen a rutinos újpesti kapus, bal kézzel paskolta ki a labdát a bal oldali kapufa mellől. Bizony, nagy védés volt ez most Szappanostól a találkozó talán eddigi legnagyobb hárítása, amelyből nem született gól. A 48. percben jön majd az MTK szöglete, amely után valószínűsíthetőleg vége lesz majd az első játékrésznek. Újpest MTK 1-1.
2: Jurek fogja majd elvégezni az MTK harmadik sarokrugását a mérkőzésen, és szűk, hát olyan fél perc lehet még hátra, hogy itt a 3 perces ráadásból, és egyelőre nem lehet belülni a labdát, mert hogy Cirkában Péter van itt bent, Kata Mihályjal, az MTK csapatkapitányával beszélt meg a 16-oson belül, sőt, még oda megy Fiolához is, ugye Fiola rendszerint összeakad Zsejkovicssal, és lassan már azért jöhet az a labda a sarokból, de egyelőre még azért csoportos megbeszélés van. Cirkában Péter pedig kinéz most a Jurekre, és akkor azt mondja, hogy jöhet a labda, reményeink szerint, és ők is bíznak benne. Igen, most már talán leteheti a labdát. Nem, még mindig nem. És megint szólni kell Fiolának és Zsejkovicsnak. Zsejkovics mondja, hogy ölök két kézzel. Fiola azt mondja, hogy én nem csináltam semmit. Na nézzük, figyeljük. Árgó szemekkel érkezik most a labda. Jurek tekeri be. Szappanos öklöz. Ujjjjjjj. Érdekes jelenet volt. Egy biztos, hogy kikerül most a labda az Újpest 16-osából, és ott pedig viszont elvitte a lábát Kovács az újpestiek játékosnak, Újvárinak, aki megindult volna a labdával. Sárga lapot kapott Kovács. Sokan elégedetlenek ezzel az ítélettel. Talán talpalt egy picit, talán oda tett. Ez ilyen hát érdekes helyzet, de egy biztos, hogy akkor a mérkőzés második sárgalapja is kiosztásra került, és lassan pedig már véget ért, sőt, már egy perccel túlmentünk szerintem a hosszabbításon.
3: Azért a fizikális különbség nagy Kovács és Újvári között. Kovács a labdát találta el, Újvári pedig nekiszaladt utána Kovácsnak, úgy terült el a földön a játékvezető. Ezt látta szabálytalannak, ráadásul még sárgalapot is adott Kovácsnak. Ez azért érdekes, mert akkor innentől vigyáznia kell majd az MTK balbekjének. Véget vett az első játékrésznek Cirkelbach Péter játékvezető. 45 percnyi futballt követően Újpest MTK 1-1, még a 12. percben szerezte meg Jurek Gábor a vezető találatot, keresi gólpasszából. aztán a 39. percben Juic egy gyönyörű szabadrugás gólt szerzett a felső lincről a vonal mögé, a gólvonal mögé pattant a labda, nem is ért hálót gyakorlatilag, de hát ez is érvényes, nincsen az a grundszabály, hogy érjen hálót, megadták a találatot, utólag meg egyébként is ott a kavarodást követően berúgta az Újpest a kapuba valahogyan a labdát, így tehát 48 perc játékot követően, hiszen 3 perc volt a ráadás, Újpest MTK 1-1, hamarosan jövünk majd vissza a második fél idővel, addig is a szó a stúdiói.
1: Köszönjük szépen, 17 óra 22 perc van a mikrofonnál, Balázs Judit, Vukovics László. Hát eltelt az első félidő, én nem mondom, hogy álmosnak tűnt így a játék, de azért rossz azt hallani, hogy az atmoszférán nem jön a közönség hangja. A játékosoknak említettette is többször, hogy szintén nem olyan

0: méterű szabadrugás gólját 24 méterről talált be a kapuba a félidő vége előtt egy 6-8 perccel. Az MTK közelebb állt ahhoz, hogy vezetéssel menjen szünetre. A második félidő teljesen nyílt lesz, az Újpestnek szerintem mélyebb a kerete, bele fognak tudni úgy cserélni, tudnak olyan játékosok jönni, akik hozzá tudnak tenni, de sokkal jobb teljesítményre van szükség a hazaiaktól, ha meg szeretnék nyerni a mérkőzést.
1: Most egy picit vitatkoznék veled, hogy azt mondtad, hogy a leggyengébb félidőt, mert a nyíregyházi meccsen a második félidő az is borzasztóan gyenge volt, ugye fordított a Nyíregyháza, meg amíg a Debrecen vezetett, ugye volt két helyzete is, lehetett volna akár 0-3 az Újpest meccsen, utána az Újpest vette át az irányítást, tehát ezért voltak rosszabb szakaszai már a mérkőzéseinek.
0: A Nyíregyházában valóban igazad van, a másik félidőben tényleg volt egy 30 perc, ami nem nézett nagyon jól ki. De a Debrecen meccsen a 22. percről ott változott, tehát ott megfordította az Újpest, és az a félidőt ott nem érdemtelenül fordította meg az eredményt, ott sokat tett érte. De ezen a mérkőzésen nem játszik jól az Újpest. Itt most óriási gyökeres változásra van szükség. Múltkor mondta Szélesi, hogy egy mágnestábla is eltört a szünetbe. Nem tudom, hogy ki milyen motivációval tud hatni a csapatra.
1: Hát lehet, hogy leesett a falról.
0: Igen, véletlenül. De itt egy számít a profi világban, tehát nincs fiatal, meg öreg játékos, meg magyar, meg külföldi, meg rutinos edző, eredmény számít, az, hogy hogy érje ezt az edző, nyilván bizonyos kereteket azért be kell tartani, de itt el kell érni az eredményt, és az, hogy most valahogy ki kell zökkenteni az újpestieket, ha most az ő oldalukra közelítjük meg, hogy ezt a meccset valahogy meg kell nyerni. Az MTK pedig nem jár rossz úton, ott ugye említettük Bognár Istvánt az elején, akit be tud hozni, ott is vannak azért olyan futballisták, akik minőségben tudnak javítani. Szerintem lesz még gól a második félidőben, és abszolút nyílt a mérkőzés, bármelyik csapat megnyerheti.
1: Azért arról beszéltünk itt pont a mérkőzést megelőzően, hogy a két belső védője az Újpestnek ott egy picit hibapont lehet, hogy lassúsága, fogalmazzunk így miatt, és hát ott erőlteti az MTK támadásokat középen.
0: Igen, meg hát ebben az összeállításban nem tudom, hogy játszik-e még az Újpest, a védelemre gondolok, hogy ugye igen. Bodnár, Fiola, Sztronáti és Újvári. És amit a közvetítés során is említettem, hogy az a nehézség Szélesi Zoltánnak, hogy szakmailag az az indokolt, hogy előrefele védekezzen a védelem, minél szűkebb legyenek a csapatrészek, tehát a legelső csatár és a belső védők közötti távolság. Na most ezt próbálja az Újpest, de kétszer úgy megfutották, az egyikből gólt is kaptak, amikor Kerezsi lement, visszatette egy önjönjölt Hinóra, és volt még egy óriási lehetőség ebből, amikor szintén megfutották őket, és ez a kettőség nehéz Szélesi Zoltánnak, hogy a szakma az diktálna, hogy menjek előre, meg Fiola is látja ezt, hogy az kéne, de mivel sokkal gyorsabb mondjuk Kerezsi nála, hiába tudja a szakmailag, hogy előre kéne lépni, de fél attól, hogy megfutja. Tehát van, amikor úton van a kettő között, és ebből van az, hogy mondjuk át tudja venni a csatár, vagy pedig be tudják rúgni Fiola mögé, és megfutja őt az MTK csatára.
1: Hát majd kiderül egy 10 perc, hogy törte újabb mágnes tábla, minden esetre most egy-egy az Újpest MTK mérkőzés állása. Egy kicsit zenélünk, aztán tekintettel arra, hogy majd nem sokára kezdődik a Nyíregyháza mérkőzése is, jövünk vissza, és arról is beszélünk egy picit.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 17 óra 28 perc van, rohan az idő, mindjárt kezdődik a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés. Vukovics Lászlónak egy perce van, hogy mondjon egy várható állást, illetve várható eredményt, hogy mire számítasz ezen a mérkőzésen.
2: Hát a Nyíregyházában eltiltották ugye Temesvárit, ott a védelembe változtatni kell. Nem tudom azt, hogy mennyire mély a nyíregyházi keret, vagyis hát látom, hogy igazán mélységbe nem fog nagyon tudni minőségbe cserélni majd Boldog Tamás. Tehát a kezdőcsapat, meg hát a védelem megbolygatása az minden edzőnek a rémálma, amikor hozzá kell nyúlni a védelemnek, de ez most kényszerből történik. Láttuk az előző meccsen, hogy Edon Vonyit becserélték a szünetbe, és aztán 30 perc után lecserélték, azt nyilatkozta utána Boldog, hogy ennyit bír. Tehát rengeteg gonddal küzdenek, a vezetőedzőt is eltiltották 4 meccsre, ami azért elég soknak tűnik. Tehát nem tudja a kispad mellől abban a vehemenciával irányítani a csapatát, amit megszokott a nyíregyházi csapat. Azt gondolom, hogy Nyíregyházán azért idén nagyon nagy bravúr lesz a bennmaradás, ha bent tudnak maradni. Ezzel arra célzok, hogy ők szerintem az egyik potenciális jelölt erre, de most nagyon egy sok egyforma csapat van a bajnokságban, tehát egy Nyíregyháza kit akar megvenni otthon, ha nem mondjuk a Kisvárdát, vagy tehát valaki ellen kell kezdeni gyűjteni a 3 pontokat, az Újpestet megverték, azóta kikaptak sorozatba, a Kisvárda jól szerepel, de hát ez egy keleti rangadó, közel vannak ott egymáshoz, ugye Szabolcs-Szatmár megy egy rangadó, óriási közönséggel, tehát itt azt értem ez alatt, hogy ugye ez egy presztízs mérkőzés ott a keleti végeken. A Nyíregyháza hazai pályán nyilván megpróbálja oda nyomni majd a Kisvárdát, de a Kisvárda meg nem véletlenül szerzett eddig ennyi pontot.
1: Na hát majd meglátjuk, Németh Kornél közvetíti ezt a mérkőzést, akinek most felhívom a figyelmét, hogy Tarcsi ezúttal nem lesz Tarcsi.
3: Köszönöm szépen a szót, Balázs, nagy tisztelettel és szerelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Pillanatokon belül jön tehát a keleti rangadó, a Nyíregyháza Kisvárda találkozó, a csapatok már a pályán, úgyhogy másodperceken belül jöhet a kezdés. Ismerkedjünk is meg a főszereplőkkel, elsőként a vendégek összeállítását ismertetem. Popovics a kapuban, Osztrovka a védelem a jobb oldalán, Soltész elvileg a bal oldalon, középen Olá és Rádmanovác, előttük Bok, illetve Melnyik a szűrő pozícióban, Matanovics a jobb oldalról, Mesanovics a bal oldalról, Herc pedig középről kell, hogy támogassa majd az egy szem előre tolt csatár Novotny Soma munkáját. Ami a Nyíregyházát illeti, a fiatal Molnár Mátyás lesz majd a Nyíregyháza kapusa ezen a mostani mérkőzésen, miközben a sípszó azt jelzi, hogy egy ünnepélyes kezdőrúgásnál Manner Balázs kapja a labdát egy fiatal nyíregyházi szurkolótól. Ami a védelem összeállítását illeti, balról jobbra haladva Bence Leitner, Katona Levente, Kovács, Zikovics és Jovanov, a középpályán Toma, valamint Katona Bálint kell, hogy segítse majd Kvasinát, akinek a munkáját a bal oldalról Manner, a jobb oldalról pedig a már említett Tarcsi segíti majd. Kovács Imre játékvezető sípszavára, ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés. A rádióban nagy jelentősége nincs, azért jegyezzük meg, hogy Tisztafehérben a Kisvárda kezd támadással, méghozzá balról jobbra támad a Kisvárda együttese. Vellai Áron helyettesíti majd Boldog Tamást ezen a mérkőzésen, meg a következő 3 találkozón, mert hogy Boldog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzője a Debrecen elleni kereti rangadón az előző fordulóban lejátszott mérkőzés után kis ilyen lenyelte keresztbe a játékvezetőt, majd pedig aztán utána a nyilatkozatában sem finomkodott. 4 mérkőzéses eltiltást kapott Boldog, a szabadrúgás pedig, amelyet a Kisvárda elvégzett és ívelt fel, a nyíregyházi 16-oson belülre veszélytelen. Subka Attila ezzel szemben a Kisvárda vezetőedzője ott lehet a kispadon, és ahogy elmondta, nagyon kemény mérkőzésre számít. De hát ebben tulajdonképpen semmilyen meglepetés nincs. A nagy meglepetés az az lenne egyébként, hogyha gól nélküli döntetlennel hoznák le a csapatok ezt a meccset, mert hogy abszolút nem ez a bevett szokás, akár az egymás elleni párharcukban, akár a két csapat eddigi meccseit, hogyha nézzük, majd egy picit később kitérünk rá, most viszont nyíregyházi bedobás jöhet majd. Bence Leitner végzi el méghozzá a felezővonal és az oldalvonal találkozásától. De a teltháztól azért messze vagyunk itt Nyíregyházán, viszont összességében a hangulatra nem lehet panasz. Vendég szektorban is látunk, vagy találhatunk kisvárdai szurkolókat, ők azért jóval kevesebben vannak, mint a nyíregyháziak értelemszerűen, már csak a vendégszektor méretéből adódóan is, de úgy egyébként is onnan kevésbé volt nagy mozgolódás, vagy nagy népvándorlás Nyíregyháza irányába, pedig a két település azért nincs messze egymástól. Bence Reitner nagy bedobása a 16-oson belülre, a kisvárdai 16-oson belülre ér, ha kimegy a labda az alapvonalon, de nem ment ki, akkor jöhetett volna az első szöglet. Bence Reitner újabb beadása után nagyon fontos mentés, Soltész volt az, aki az 5-ösön belülről kihúzta a labdát, jól kezd a Nyíregyháza együttese, még Novotninak is hátra kellett jönni, védekezni ennél a szituációnál. Hiába kezdett ugye a kisvárda, vagy kezdte a mérkőzést a vendégcsapat a nyírségi rangadón, és ugye az első szabadrugás az övék volt. Itt most egyértelműen fordul a kocka, és a Nyíregyháza akarata látszik érvényesülni. Mondjuk ez hazai pályán talán nem is meglepő. Bok kicsit csímbe adta hátrafelé a labdát a Radmanovachoz, ő meg Popovicshoz, saját kapusához teszi. Na most tudja kivágni a kisvárda együttese saját térfeléről a labdát. Molnárig kerül egészen hátra, vagy előre nézőpont kérdés, a nyíregyházi kapus azonnal teszi is tovább a labdát. Kovács! Egyelőre még a nyíregyházi térfélen a labda, 3 perc telik el a mérkőzésből. Nyíregyháza kisvárda 0-0, ez az NB1 negyedik fordulója. Egy egészen érdekes meccsel kezdődött a negyedik játéknap. Pénteken élőben közvetítettük a fővárosi rangadót, a Kispest-Vasas találkozót, ahol bár a Honvéd vezetett végül, a Vasas örülhetett a meccs végén. Ugye most ezzel a meccsel párhuzamosan zajlik egy újabb fővárosi csata, ahol Újpest MTK szünetben 1-1, hamarosan újra bekapcsolódik majd a közvetítésbe az újpesti stadion, és ugye a budapesti rangadók mellett pedig keleti rangadót is rendeznek ebben a fordulóban, tehát a játéknap összes mérkőzését természetesen élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. 4 perc telik el a mérkőzésből, Nyíregyháza Kisvárda 0-0. Mindenről volt idő egy picit részletesebben beszélni, mert hogy érdemi történés nem volt a pályán. Mezőnyfölényben a nyíregyházi csapat, Katona Levent a csapatkapitány saját térfelén tartja a labdát, aztán Kovácsot találja meg. Ő a kezdőkörben, a kezdőpontnál jobb lábáról balrábára veszi, aztán vissza jobb lábára, és szépen komótosan jönnek előre a hazaiak. Katona Levente teszi tovább, aztán át a kispadokkal, át ellenes oldalra. Most a nyíregyháziaknál egyébként a jobb oldal. A stadionnak a naposabb oldala, hát ugyanúgy, mint ahogy tegnap elmondtam a Bozsik Arénából, itt pontosan ugyanaz a helyzet, hogy a kispadokhoz közelebb eső oldal, és nagyjából a 11-es pontokig bezárólag csak hosszába tessék meghúzni a képzeletbeli vonalat. Van árnyékban, és a stadionnak a másik fele pedig jelen pillanatban a naposabb rész. Hát itt az árnyékos oldalon lévők komfortosabban érezhetik magukat, ez hasonló volt ugye a helyzet a tegnapi kispesti mérkőzésen, azért bármennyire is nem eszeveszett a hőség, azért ettől függetlenül a tűző napon üldögélni végig egészen más érzetet ad, mint azért az árnyékosabb részen. 5,5 perc telik el lassan a mérkőzésből, Nyíregyháza Kisvárda 0-0, és akkor megint csak jöhetnek előre a hazaiak, és megint csak egy türelemjátékkal indul a történet, mert hogy Katona Levente Bence Leitnert választja az oldalvonal és a felezővonal találkozásánál. Bence Leitner ívelése nem jó. Ugye jól kezdett a Nyíregyháza, vagy jól kezdte a bajnokságot. Az Újpest elleni győzelem emlékezetes marad a Spartakusz számára, hiszen bár vezettek a lilafehérek Bodnár góljával, de aztán végül tudott fordítani a Nyíregyháza, mondjuk elszapanos kapus is kellett. Aztán utána beleszaladt a Spartakusz egy bődületesen nagy verésbe. A Győr vendégeként legutóbb pedig ugye a keleti rangadót veszített el. Zsuzsák Balázs pályafutása első fejes góljának köszönhetően. Ezzel szemben ugye a Kisvárda a Kispest elleni 1-1-jel kezdett, aztán utána jött egy idegenbeli siker a Puskás Akadémia vendégeként, és legutóbb pedig hazai pályán az újpesti csapattól kapott ki 4-2-re, attól az Újpesttől, amely jelenleg 1-1-re áll az MTK ellen, és ha minden igaz, jön a folytatás, Jó Andrással és Olasz Gergővel. Jó napot, urak!
4: Szervusz, Kornél, köszöntünk téged. Hát itt picit azért halkabb a környezet. Nincsenek szurkolók ugye itt bent az újpesti stadionban, a Szusza Ferenc stadionban. Ez abban egyébként nem igaz, hogy azért néhány szurkoló ugyan bejött, de többnyire fiatalok, vagy hát néhány MTK-s szurkoló a családjával. Egy biztos, hogy 46. perc kezdődik, meg tehát megkezdődik a második félidő. Az állás 1-1, 45 perc játékot követően Jujic hatalmas bombájával egyenlített ugye az Újpest szabadrugásból. Sanszos volt, hogy bent volt a labda, vagy nem, de bent volt, neki adták meg a gólt. Most pedig figyelhetjük azt, hogy Horváth megindul a pálya bal oldalán, vele szemben Varjú. Horváth még mindig cipeli a labdát, már 16-os csücskénél van, befelé húz, ellövi a labdát, ez szörnyen lapos volt és gyenge is volt. Ez könnyen felvette Demjén, úgyhogy eltelik fél perc, meg volt egy újabb kapura lövés az Újpestnek.
5: Egy változtatás volt a fél időben az Újpest oldalán, Sarkadi érkezett Bodnár helyére a jobb hátvéd pozíciójába. Egyébként minden más változatlan az MTK csapatánál is, és az Újpest együttesében is. Ez az egy változtatás, tehát Szélesi Zoltán kapta le a jobb hátvédjét. Kerezsi csapla majdnem most egy labdára, Fiola viszont továbbítja még Stronátinak, hátra Szappanoshoz. 47. perc most már, Újpest MTK 1-1, Német Kornélhoz menjünk.
3: Nyíregyházán is döntetlen az állás, ellenben itt nincsenek még gólok. Nyíregyháza Kisvárda 0-0, mindkét találkozó az Újpesti is, meg ez is a negyedik forduló mérkőzés az OTP Bank Liga, az első osztályú labdarúgó bajnokság negyedik fordulójából. Egy budapesti csata után most egy keleti csata, a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés, ahol Bence Leitner tartja a labdát az oldalvonal mellett, de egyelőre legyőzi őt a túlerő, úgyhogy nem nagyon tud elindulni befelé a labdával. Katona Bálint pedig névrokonát választja. Katona Leventét, a három katonából kettő most bent a pályán, és aztán Zsikovic az, aki térül, fordul saját térfelén. Ilyen immelámmal zavarja őt Novotny, nem volt ez igazán nagyon-nagyon komoly. A nyíregyháziak tartják a labdát, megint csak próbálnák keresni, hogy hol lenne rés a pajzson, de egyelőre nincs. Aztán a jobb oldalon most egy szép támadás épül, egészen eddig a pillanatig, amíg Olá le nem lopja a labdát Tarcsi lábáról. Szóval kereken 9 perc telik el a mérkőzésből. Nyíregyháza Kisvárda 0-0. Menjünk vissza Újpestre, Jó Andráshoz és Olasz Gergőhöz.
5: Itt a 48. percben 1-1 még mindig az állás. Az Újpest jöhet szabadrúgással. Megint azért Cirkelbach Péter könnyen fújta meg azt a bizonyos sípot, hiszen ráadásul két újpesti volt egy MTK játékossal szemben, és érzésem szerint szabályosan szerelt Varjú a jobb oldalon, de a játékvezető nem így látta, úgyhogy most jöhet majd Jujic egy szabadrugással. Tekeredik is középre a labda, van-e fejes? Nincsen. Vagyis hát van, de ez kifele szállt ez a labda. Aztán Horváth elrúgja még a sípszót követően a labdát. A játékvezető szemet húny e fölött, a tett fölött. 48. perc vége, Újpest MTK 1-1.
4: Jöhet majd egy szabadrugással, tehát az MTK Demjén picit előrébb hozta a labdát, aztán még egy picit. Cirkelbach Péter most nem figyelt oda, hogy az első fél időben nagyon-nagyon szigorú volt, mindenért szólt, egyelőre ezért most szement húnt emiatt is. Jó a felívelt labda, nem tudja Jurek lefejelni, Újpest megszerzi azt, bal oldalt pedig Újvári az, aki hát birkózik rendesen Jurekkel, aztán pedig hát nagyon könnyen befújt helyzet volt ez, szabálytalanság. Jurek nem érti, a partjelzővel vitatkozik. Igen, azért ezt talán azért ezt lehetne engedni, hagyni, hiszen mi marad nekünk itt a labdarúgáson, ha már ez sem szabad. Stronáti felrúgja a labdát. Ott egyelőre nincs újpesti játékos, ellenben van MTK-s, lefejelik, aztán pedig rossz a fejes. Megszerzi az Újpest. Horváth vissza egészen Stronátihoz, és akkor a 49. perc legvégén továbbra is Újpest MTK 1-1 Német Kornél.
3: 11. percben jár a keletír végek rangadója, Nyíregyháza Kisvárda 0-0. A kisvárdai Bogdán Melnyi nyilatkozta azt a Nemzeti Sportnak, hogy itt lenne az idő most már legyőzni a Sparit, hogy mire is utalt a Kisvárda játékosa. Nos, arra, hogy Nyíregyházan eddig 4-szer mérkőztek meg, MB2-es mérkőzések is vannak benne, meg van ugye a tavalyi szezon volt, vagy a tavalyi idény volt, az első, amikor az első osztályban meccseltek, akkor mind a három meccs döntetlen lett, tehát az MB2-ben sem nagyon volt sikerélménye a Kisvárdának. 2013-ból, 2017-ből, meg 1978-ból sem találunk olyan meccset, ahol a Kisvárda nyerni tudott volna, tehát a kis testvér, a nagy testvér ellen talán így is lehetne fogalmazni, azért a nyíregyházi focinak jóval nagyobb múltja van a kisvárdaival szemben, szóval erre utalt Melnyik, hogy itt lenne az idő nyerni. Na most ehhez képest egyelőre a Kisvárdának sok Babér nem termett a mai mérkőzésen 11,5 perc után. Egy nagyszerű nyíregyházi kiugratás Popovics jön a kapujából. Szerintem a labdát ütött el, a támadó is, méghozzá Kvasina volt az, aki a földre került. Szerintem Popovics elsőnek a labdát ütött el, és utána esett át rajta a nyíregyházi támadó. Kovács Imre játékvezető nem is fújt semmit, úgyhogy most áll meg a játék. Egy mezőnyben elkövetett szabálytalanság miatt Katona Bálint került a földre Bok mellett. Óriási labdát kap, és nem is Kvasina volt, bocsánat, Tarcsi volt az, aki egyébként kilépett, nagyon-nagyon jó labdát kapott Tomától, és a televíziós lassítás megmutatja számomra mindazt, amiről az imént beszéltem, hogy ez egyértelműen a kapus labdája volt, és elérte a labdát a támadó, utána esett már át a kilépő kapuson. 13. perc, Nyíregyháza Kisvárda 0-0, és mivel veszélyes helyről jön egy hazai szabadrúgás, ezt még megvárjuk, és utána megyünk vissza a Szusza Ferenc stadionba. Katona Bálint a labda mögött. 13. perc a mérkőzésen. Nyíregyházi szabadrúgás. Katona kapura teszi! Nem bizalomban nem volt hiány, ez legalább volt vagy 40 méter. A kígyótérről megküldi Katona a 13. percben. Csapódik ugyan lefelé, úgyhogy sorfal sincs előtte, szóval csapódik ugyan lefelé, és nem is veszélytelenül ez a labda. Popovics úszik a levegőben, biztos, ami tuti, de nem kellett közbeavatkoznia. Szóval ott tartunk tehát, hogy 13 perc telik el kereken, Nyíregyháza Kisvárda 0-0, Újpest, Olasz Gergő, Jó András.
4: Komoly lehetőség volt itt kialakulóban az 52. percben, az újpesti támadót figyelhettük, Flytert, aki a 16-oson belül kapott egy labdát Horváth Krisztofertől, aztán pedig Demjén Patrik védte ki a hosszú alsóból a labdát, a labda pedig kipattogott az alapvonalon túlra. Komoly lehetőség volt egyébként, viszont figyelni kell Ámennyidónak, az újpestiek támadójának, hiszen már van egy sárga lap, és nemrégiben volt egy komoly szabálytalansága. Most megint elesik egy játékos a 16-oson belül, mert egyébként egy sarokrugásra várunk, egy újpesti sarokrugásra, hiszen nemrég mondtam, Demjén lábáról ment ki a labda, és ott összeesett bent Kerezsi, valakivel összeütközhetett. Van egy tippem, Fiola. Hogy lehet, hogy Fiola volt az. Igen, Fiola már ott van, és elnézést is kér. Nem az első neki itt a 16-oson belül, amikor szögletre várunk. Bár egyébként most Horváttal is beszélt Cirkába Péter játékvezető. Na és akkor jöhet a sarokrugás.
5: Ugyanúgy jobb oldalról, ahogyan eddig, hiszen az elmúlt egy percben nem engedte elvégezni a bíró ezt a szögletet. Most jön majd középre Juhics labdája, de egyelőre kicsiben elvégzi az Újpest. Aztán most jöhet az ismétlés Juhicstól. Elpöcköli a labdát előle Kerezsi, aztán felpattan. Most nagyon bátran támadja meg Zubor a jobb hátvédet, a csereként beszálló Sarkadit, ő pedig hátra passzolja Szappanosnak. Ő áll a labdán, most íveli előre Matko irányába, ott Kata Mihálynak kell megnyernie Strónátival szemben a fejpármajt, és megteszi hiába a hatalmas magasságbeli különbség a két játékos között. Bedobással jöhetett az Újpest az 53. percben, Újpest MTK 1-1, megint Szappanos birtokolja a labdát, úgyhogy mi megyünk Nyíregyházára, Német Kornélhoz.
3: A 15. percben jár a keleti rangadó Nyíregyháza Kisvárda 0-0, továbbra is a mérkőzés állása komoly helyzet nincs, a hazai szurkolók pedig a labdarúgó szövetség iránti ellenszenvüket fejezik most ki, nem éppen irodalmi stílusban. Mindezt megelőzi egy óriási molinó, amit kifeszítenek. Boldog Tamás, veled vagyunk, ugye vezetőedzőjük mellett állnak ki a nyíregyházi szurkolók. Ezzel a kis transzparens, nem is annyira kicsi, azért ez egy jó nagyméretű transzparens volt, amit kifeszítettek. Ugye a 4 mérkőzéses eltiltást kapó Boldog Tamás nem lehet ott a kispadon, Vellai Áron a segítője irányítja most a csapatot, és azt látja hozzám hasonlóan, amiről én be tudok számolni önöknek, hogy egy nagyon gyenge összjáték a jobb oldalon. Negyed óra telik el a meccsből, Vukovics László osztott képernyőn figyeli, meg osztott füllel figyeli az eseményeket, úgyhogy Laci, egy nagyon gyors reakciót hadd kérjek, így negyed óra alapján mi a benyomásod a Nyíregyháza Kisvárda keleti rangadóról?
2: Nyíregyháza úgy kezdte a meccset, ahogy egy hazai csapatnak kell, próbálja odanyomni a Kisvárdát, aki megilletődötten nagyon beszorult a saját kapuja elé. Most így 10-15 perc után most már a kijebb jött a Kisvárda, kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Igazi helyzet az lett volna, amikor Tarcsi majdnem ki tudott lépni, nagyon jött ki a kapujából Popovics, nem lett 11-es, most kiegyenlítődött teljesen a játék.
3: Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak, 16 perc telik el kereken a mérkőzésből. egy bedobás jön majd. Szóval ugye azt mondtam, hogy meglepő lenne, ha gól nélküli döntetlent játszanának. Ugye tavaly az előző idényben így lesz helyes a mondat, hiszen van egy mérkőzés pont itt Nyíregyházán a legutóbbi, az naptár évet tekintve idén február 21-én 2-2-vel zárult az első NB1-es meccsük szintén itt Nyíregyházán 1-1-el, a Kakukk Tojás a kisvárdai 0-0, de hát összességében azért mondom, egyáltalán nem ez a jellemző, hogy gól nélküli döntetleneket játszanak ezek a csapatok. 17. perc, Nyíregyházi lehetőség. Én emelném egy picit a hangom, de jól zár vissza a kisvárdai védelem Olával, illetve Soltésszal a várdaiak bal oldalán, a nyíregyháziak jobb oldalán, úgyhogy kimegy a labda bedobásra. Kereken 17 perc játék után Spari kisvárda 0-0, van-e változás Újpesten?
4: Hát van változás bizony, hiszen cserélt az MTK, lejött Hinura a helyére, Komáromi György érkezett, és Zubor is elhagyta a pályát, helyére pedig Bognár István, úgyhogy alapvetően támadó szellemben változott az MTK, Vukovics László.
2: Abszolút, ez a két játékos szerintem az MTK kispadjáról, aki az előrejátékban nagyon sokat tud segíteni, ha bár sokszor elmondom, hogy nem feltétlenül a csatár tud egyből segíteni a góllövése, hanem a középpályások is, hogy honnan szereznek labdát, vagy hol tudnak labdát szerezni, de Bognár a rugótechnikájával, az utolsó passzával, Komáromi a ballábával, egy az egyezésével, ebbe bízik Pinezics Máté. Itt is teljesen nyílt a mérkőzés, oda-vissza a játék alakult ki. Az Újpest is bátran megy előre, de az MTK sem védekezik.
4: Bognár és Komáromi összjáték, aztán Komáromik a labdája a hosszú oldalra beívett, labdája 16-oson belőre, pocsék volt, ezzel szállt Jócskán, úgyhogy jöhet majd egy kirúgásra az Újpest, amit nem Szappanos, hanem Stronáti fog majd elvégezni. De valódat kérni Újvári egyébként, itt neki, de nem kapja meg, Szappanos kapja meg, Szappanos fölnéz, és bal oldalt Horvátot veszik célba, ez pontatlan volt, ez könnyen elfejelte Varjú, aztán érkezik Júj is nagy lendülettel, Mayer visszafejeli, kicsit Bundesliga kettes hangulat van, oda visszafejelgetik a labdát, aztán most talán igen, Horvát megszelídíti a labdát, egy csel után belebonyolódik, inkább Jújicsot választja, és Mayer.
5: Horvát megint egy kicsit csímbe kapta, de még bele tudott pöckölni a labdába, de aztán Jurek jól áll be neki, Flighterről megy ki a labda, első blikre, és aztán másodikra is. Így látta a játékvezető, jöhetett egy bedobással az MTK, már hátra is hajították Armalásznak, ő pedig kapushoz, Demienhez továbbított. 57. perc, most már 58. Újpest MTK 1-1, a fél idő óta változatlan az állás. Németh Kornél, Nyíregyháza.
3: Kiegyenlített helyzetről tudok beszámolni Nyíregyházáról, meg tulajdonképpen, ha összevetem a helyzetünket Újpesttel, Újpesten nincs hangulat, cserében van két gól, itt Nyíregyházán van hangulat, cserében nincs gól, meg helyzet sincs, sőt, ha rápillantok a velünk párhuzamosan futó MB2-es meccsekre, 20 perc után ott sincs egyetlen gól sem, tehát a Diósgyőr például nem tud otthon vezetni egyelőre az Ajka ellen, tehát ebben a fordulóban rendezik a Kecskemét Vidi rangadót is. Na de vissza Nyíregyházára, ahol a 20. percben jár a mérkőzés, és jöhet majd Katona Bálint révén a Nyíregyháza egy újabb szabadrúgással, méghozzá egy veszélyesnek tűnő szabadrúgással. A 16-os csücskével majdnem, hogy egy vonalban, de az oldalvonalhoz, a kispadokhoz közeli oldalvonalhoz közelről jön ez a szabadrúgás, Újpesten viszont változás, úgyhogy megyünk a Szusza Ferenc stadionba.
5: Az 58. percben ugyanis egy óriási kavarodást követően, hát több olyan gyanús szituáció is volt, amely után büntetőt lehetett volna ítélni, kezezés, aztán egy szabálytalanság, talán egy újpesti eltalálta az egyik MTK játékos lábát. A játékvezető végül ez a sok kis apró dolog miatt aztán ítélt egy 11-es, most a videóbíró segítségével vizsgálják ezt a 11-est, amelyet megítélt Cirkelbach Péter. Hát lehet, hogy kezezés is volt, lehet, hogy szabálytalanság volt, de úgy tűnik, hogy akkor lezárul most már a VAR-vizsgálat. Csak egy villámgyors reakció, Vukovics László, 11-est ért ez?
2: Stronáti először óriásit mentett, egy gólba tartó lövés rúgott ki, már a kapuson túljutott a labda Szappanoson. Utána a második mentéséből a saját kezére rúgta a labdát. Na most ez egy érdekes bírói szituáció, ez mindenkinek tanúság lehet, hogy ezt megadják vagy sem, mert szokták mondani, hogy a saját kezedre rúgod, akkor az nem 11-es, de egyértelműen rárúgta a saját kezére a labdát, tehát egy menten igyekvő ballábával a lövésbe beletette a ballábát, és a fölemelt bal kezét találta el. Most várjuk a VAR-vizsgálatot, hogy megadja. A játékvezető megadta a 11-es, de hogy helyben hagyják-e.
5: Hármas csere közben, még mielőtt Kata Mihály elvégezné a 11-est, ő állott ugyanis a labda mögött Szappanos vele szemben. Érkezik Fenyő, az egészen biztos. Érkezik Nunes, valamint érkezik Krajcsovics, elhagyja a játékteret Viola, akkor az ő helyére érkezik Nunes egyértelműen, és akkor Mayer hagyja el a játékteret az ő helyén Fenyő, és elhagyja Flyter is a pályát, Flyter helyett pedig Krajcsovics érkezik a pályára. Ez a három változtatás, de hátrányba kerülhet az Újpest másodjára ezen a találkozón, hiszen rögtön a vezető gólt a 12. percben szerezte meg még akkor Jurek, most pedig Kata Mihály szerezheti meg az újabb MTK találatot, amivel ismét vezethetne a budapesti kékfehér együttes itt a Szusza Ferenc stadionban. Na, Kata Mihály kontra Szappanos. Szappanos már a vonalon, a játékvezető Cirkelbak Péter meg mindenkit kitessék el a büntető területen kívülre, és mondja, hogy ne lépjenek be, természetesen ez a szabály. Most már a szájához emeli a sípot, belefúj, és akkor jöhet Kata Mihály 11-ese a 61. percben immáron. Kata neki kocog a labdának, ellövi a jobb alsó irányába, de kivédi Szappanos, a kipattanót pedig a csereként beszállt Nunes takarítja el. Szappanos megakadályozza azt, hogy ismét vezessen az MTK. Nem volt egy jól elvégzett 11-es, de a szögletet még várjuk meg, mielőtt visszamegyünk Nyíregyházára. A 61. percben Újpest MTK 1-1, akkor még mindig.
6: Bizony, és jött egy újabb sorokrógás, rengetegen itt felugrottak mellettünk egyébként. Nagyon szép védés volt ez Szappanossal, vagy rossz rúgta a 11-es Kata, hát ezt majd nyilván Bukovics László azért ki fogja elemezni, de várjuk meg ezt a sarokrúgást, MTK szöglet következik tehát a 61. percben, aztán pedig menjünk majd Németh Kornélhoz. Cirkeba Péter pedig most ad engedélyt a 11-esre, a szöglethez érkezik is Bognártól a sarok. Komáromnak legurítja, jó volt az elképzelés, talán egyébként Komárom, amit megzavart egyébként Cirkeba Péter játékvezető is. Na de mindegy is, 62. percben tehát marad az 1-1 az Újpest MTK összecsapáson, Németh Kornél Nyíregyháza.
3: 23. perc végén jár a keleti rangadó Nyíregyháza Kisvárda 0-0, az iménti veszélyes szabadrúgásból szöglet lett, a szögletből még egy szöglet lett, de az egyik sarokrúgás sem hozott igazán komoly veszélyt, úgyhogy nincs gól a találkozón, tehát a keleti végek csatájában Nyíregyháza Kisvárda 0-0, és ha már Andrisék földobták a labdát, akkor én kérdezem Vukovics Lászlót, hogy egy picit reagáljon majd, de csak a nyíregyházi helyzet után, mert hogy Kvasin az Itzerben, hát elszórakozza, sok mindenre fogsz tudni reagálni, Laci, erre a Kvasin az Itzerre, hogy ezt hogy tudta így elszórakozni, és elrotani, de még nem szabadul fel a Kisvárda kapuja, csak most, na meg a 11-esről, hogy rosszul lehet rúgni egy 11-es, vagy a kapus érdemeit ne vegyük el, elsőként Kvasina szerencsétlenkedéshez Itzerben, aztán pedig az újpesti 11-esre a reakció Vukovics Lászlótól.
2: Kvasina annyira egyedül gondolta magát, mert tényleg olyan labdát kapott, hogy kapusra vezethette volna 30 méterről, pattogott előtte a labda, és nagyon kényelmes volt, nézegette, hogy hol a kapus, és addig nézegette, hogy utolérte őt a kisvárdai védő, és ahelyett, hogy rávitte volna és bepasszolja, vezethetne a Nyíregyháza, utolérték, és helyzet sem lett. A 11-esre visszatérve pedig Szappanos megérkezett Újpestre. Ugye az eddig eltett mérkőzéseken mindegyiken kapott egy potyagolt, ez Nyíregyházán 3 pontjába került az Újpestnek, a másik két meccsen kijavította a csapat helyette, de most úgy látszik, hogy ő hozza a meccset a csapatnak eddig. A jobb kezére egy picit megemelve rúgta Kata a 11-es, de gyengén, Szappanos oda vetődött és kiütötte a labdát. Ebből nagyon nagy segítség a csapatnak, így most újra nyílt a küzdelem, bármelyik csapat nyerhet itt Újpesten.
3: Nyíregyházán ivószünet miatt áll a játék, úgyhogy egy gyors eredményközlés, Nyíregyháza Kisvárda 25 perc játék után 0-0, na de mi a helyzet Újpesten?
6: A 64. percben járunk, egy egészen jól kinéző MTK támadást láthattunk Bognár sarokkal, aztán pedig utána elhalt ez, hiszen les volt, úgyhogy jöhet majd Szappanos egy szabadrugással. Régiben ugye Bukovics László említést is tett róla, hogy megérkezett Újpestre. És hát ezt mi is láthattuk azért, egészen magabiztosan mozog ma itt a pályán. Többszörös válogatottról van azért szó. Szappanosnak a keze, tehát a magasban érkezik majd a labda, amit fölrúg egészen pontosan itt Amennyidó irányába. Sikerült lefejelni és megtartani, most már Horváth az, aki újra adja neki a labdát Amennyidónak. Amennyidó pedig varjút kell, hogy átfűzze. Nem sikerül, rárúgja a labdát, kiharcolt egy szögletet. A mérkőzés 64. percének legvégén, 65. legelején, és ez már az 5. szöglet lesz majd. Ez a 9. a szöglet a mérkőzésen, és akkor ezt majd Horváth fogja berúgni a bal oldalról. Cirkában Péter pedig hát nagyon-nagyon figyel. Fiolát nem kell keresni, mert már nincs ugye a pályán, Nünes jött a helyére. túlságosan nagy rendet nem kell rakni a 16-oson belül. Na és akkor nézzük Horváth Krisztófer szögletét.
5: A 65. percben élt majd a baloldali sarokrugás, felemeli a jobb kezét Horváth, íveli középre, van fejes, de jócskán fölé száll, de milyennek nem is kellett, hogy játékba avatkozzon. Most viszont jött a kirúgás, Cirkába Péter természetesen már akkor számol, amikor még az NTK játékosainak nagy része még csak saját 16-osát sem hagyta el. Valamit azért kell találni szerintem, egy ilyen köztes megoldást, hiszen az sem jó, hogyha tényleg sprintelve kell a játékosoknak a labdáért menni egy-egy kirúgáshoz, vagy éppen bedobáshoz, mert a játékvezetőtől félnek, de hát valóban az időhúzás sem jó. Keresi viszont kilép Nunessal szemben, az 1-1-ben már a 16-oson belül Keresi, Nunes blokkol hatalmasat, aztán még el is takarítja onnan a labdát. A 65. percben nem születik újabb találat. Marad az Újpest MTK mérkőzés állása 1-1, Nyíregyháza, Németh Kornél.
3: Nyíregyházán nincs gól, 0-0 a találkozó állás akkor, amikor 27 perc telik el a mérkőzésből. Azt bogaráztam, miközben hallgattam, hogy mi történik Újpesten, hogy a Kisvárdának mikor van tétmérkőzésre a legutóbbi sikerélménye. 2014-ben a Magyar Kupában, akkor még MB3-as csapatként 0-2-ről 3-2-re fordítva tudott nyerni a Spari ellen. Úgyhogy ez nem most volt azért, már csak azért is, mert hogy egyébként ez a meccs egyelőre egyáltalán nem úgy néz ki, hogy a Kisvárda felé billenne a mérleg nyelve. Jobbára a mezőnyfölényben a Nyíregyháza együttese, ezzel mondjuk nem is nagyon lehet csodálkozni, viszont azon sem biztos, hogy lehet csodálkozni, bár ezt egy kicsit félve merem csak kijelenteni, hogy a Nyíregyháza nem vezet, mondjuk itt Kvasin az Itzerénél óriásit hibázott a Spari csatára. Szóval, hogy a Nyíregyháza ezzel, hogy két gólt szerzett eddig összesen három mérkőzés alatt, szólt versenyben a legkevesebb, úgyhogy ebből a szempontból mondom, talán nem meglepő ez. 28 perc telik el kereken a mérkőzésből, hosszú-hosszú idő után egy kisvárdai akció kibontakozóban, vagy legalábbis valami támadás féleség vendégrészről. De ránézünk a labdabirtoklási arányra, 71%-ban a Sparinál a labda, és 29%-ben ugye értelemszerűen mindössze a Kisvárdánál. 5 nyíregyházi próbálkozás már, kaput általáról mindösszesen egy, de hát a Kisvárdánál nincsen semmi, amit föl lehetne mutatni. Kvasina egy labdaszerzés után egy megpattanó lövés, jó 28 méterről egy jobblábas lövés Olán pattan meg, és egy kicsit lassul is le. Ez a lövés Popovicsnak nem okoz gondot. Majd pedig Tomát kell ápolni, aki Olával ütközött, miközben megpróbáltak mind a ketten a labdára menni. Szóval mivel nálunk sérülés miatt, illetve ápolás miatt egészen pontosan áll a játék, ezért döntetlen állásnál, 0-0-nál adom vissza a szót Jó Andrásnak és Olasz Gergőnek Újpestre.
6: 68. percben 1-1 az állás továbbra is, és Fenyő mindössze 7 percet töltött a pályán, és össze is hozott magának egy sárgalapot. Ez az, amiről be tudok számolni, hogy be tudunk számolni, Zsejkovics pedig már a labdával az Újpest tér felén, jól betett labda Keresinek, Bognár kapja vissza 16-oson belül, Bognár fölnéz, belövi, és Stronátinak kell blokkolnia. Lövés, vagy lőtt passz lett volna, ez mindegy, mert veszélyesen tartott volna az ötös felé. És jöhet majd Varjú egy nagy bedobással, de hát még oda sem ért egyébként már Cirkába Péter, szólt neki, és akkor most Varjú bedobja a labdát. Zsejkovics átveszi, jó a továbbítás, Komár, ami felé nem megy el a labda, Varjú érkezik Lesből, és ott a lövés pedig elakad egy újpesti lábban, kipattan, Kata megszerzi, és egészen hátra teszi Rádicshoz.
5: Aztán hátra kerül végül Demienhez, és a labda a 69. percben. A mérkőzés eddigi történései, legfontosabb történései legalábbis. Gyurek a 12. percben szerezte meg az MTK vezető találatát Keresi gólpasszából, de még a félidő előtt Juic a 39. percben egy gyönyörű szabadrugás gólnak köszönhetően egyenlített, és hát azzal egyenlített, közben ivószünet lesz, úgyhogy majd mindjárt megyünk át Nyíregyházára. Aztán végül a mostani, a második félidei legfontosabb történés, a 61. percben Kata Mihály nevéhez fűződik, aki kihagyott egy 11-est, egy büntetőt, de hát mondhatjuk úgy is, hogyha szeretnénk kedvezni az újpesti szimpatizánsoknak, hogy Szappanos hárította ezt a büntetőt, ne vegyük el tőle azért, hogy nagyon jól találta el az irányt, és jól vetődött a labdára, így tudta kiütni a 11-est, és nem lett belőle találat. Így 69 percnyi játékot követően Újpest MTK 1-1, és akkor mielőtt megyünk Nyíregyházára az ivószünetben, menjünk gyorsan Vukovics Lászlóhoz, hogy mit vár még ettől a találkozótól.
2: A mérkőzésnek ezen periódusában az MTK sokkal jobban játszik az Újpestnél. Számomra azért meglepő, mert azt gondoltam, hogy a szünetben a változás inkább az lesz, hogy az Újpest följavul. Ehhez képest az MTK-nak a cseréi is nagyon ülnek, mint Bognár, mint Komárom jól szálltak be, és sorra dolgozzák ki a helyzeteket. Az MTK-sok 11-es rúgtak, lövőhelyzetekbe kerülnek, gyönyörűen elmennek a széleken, kijátszák az utolsó lehetőségig. Legalább 4-5 lehetősége volt az MTK-nak, úgyhogy az Újpest nyomozza a labdát, és hát a futball tud tartogatni olyan meglepetéseket, hogyha ezt nem zárod le, nem teszed föl az íra a pontot, akkor jön egy ellentámadás, vagy egy szöglet, vagy egy kóborlabda, vagy valamilyen egyéni újpesti villanás, és megnyeri az Újpest a meccset. Az eddig látottak alapján az MTK vezethetne magabiztosan.
5: A 70. percben pedig egy csere, jön majd a 21-es számban futballozó Charmer Tizian Valentino érkezik a pályára, és elhagyta a játékteret Újvári. Úgyhogy minden csere lehetőségét elhasználtam az Újpest együttese és Szélesi Zoltán. 71. perc, Újpest MTK 1-1, Nyíregyháza, Németh Kornél.
3: Vukovics László pedig rendkívül foglalkoztatott szakértő a mai napon. Laci, remélem, hogy láttad, ami miatt áll a játék a Nyíregyháza-Kisvárda mérkőzésen. Első körből kérdezem, hogy láttad-e, és akkor utána menjünk bele a részletekbe.
2: Sajnos akkor az Újpest meccset figyeltem, itt most egy szomorú jelenetet látok, hogy viszik le Hortággyal a sérült nyíregyházi játékost.
3: Akkor viszont tártalan, akkor majd a félidőben kérlek nézd vissza, és a félidőben valahogy ezt szóba kell majd hozni. Történt ugyanis, hogy akkor adtam át ugye a szót, amikor Olá és Toma egyszerre ugrottak a labdáért, Toma lemaradt a földön. Na most Tomát Hordágyon kellett levinni a pályáról, és sok-sok, legalább 6-7 kameraállásból volt szerencsém látni a, bocsánat, nem is Tomát, Tarcsit, elnézést, a visszajátszást, aki helyére Batum érkezett a pályára, mert hogy egy kényszerű csere. Szóval volt szerencsém látni a visszajátszást legalább 6-7 kameraállásból. Az történt, hogy Olá és Tarcsi egyszerre ugrottak föl a labdáért. Na most nyilván úgy nem lehet fölugrani, hogy az embernek a keze leszorítva maga mellett van. Viszont Olá, ahogy lendületet vett, nyilván kint volt a könyöke, és visszafelé én szerintem mozgott az a könyök, tehát hogy nem csak az volt, hogy a levegőben volt, és egyértelműnek tűnt nekem legalábbis, hogy lekönyökölte Tarcsit a levegőben, aki úgy került a földre, hogy utána onnan már Hordágyon hagyta el a pályát, tehát ő nem is tudta folytatni a játékot. Ezért sajnálom, hogy ugye most ez pont nem látta állandó szakértünk ezt a jelenetsort, mert hogy egyébként kíváncsi lettem volna az ő véleményére is. A videóbíró szerint nem történt piros lap, vizsgálták, tehát a videóbíró dolgozott, vizsgálta, hogy van-e lehetsége, illetve hogy lehetséges piros lapot vizsgált, végül is nem jött piros lap. Boldog Tamás mellett lennék most Pók a falon, aki egyébként meghallgatja az első reakcióját. Ugye ez a második olyan szituáció most rövid időn belül, ugye Debrecenben ezt reklamálta Boldog, hogy Temesvári úgy kapott második sárgát, hogy az elsőnél, amikor ő kapott sárgát, ugye ott páros sárga volt emlékeim szerint Batikkal, és ugye Batik Bencénél egy hasonló szituáció, ráadásul az a 16-oson belül volt a történet, szóval, hogy ott ugye ezt reklamálta akkor Boldog Tamás. Ha minden igaz, azt az információt kapom, de majd csak a kisvárdai helyzet után, mert hogy Bóka 16-os vonalán egy lepattanó lövés, és Kvasina szedi össze a labdát, a 35. percben járunk, először merészkedett el a Kisvárda a nyíregyházi 16-oshoz. Szóval Erdei Márk szerkesztő kollégámtól azt az információt kapom, hogy Vukovics László megnézte az esetet, úgyhogy Laci, kérlek, piros lap volt, nem volt piros lap?
2: A véleményem szerint bal könyökkel Olá megütötte Tarcsit. A fölugrásnál mind a ketten fölmentek a labdáért, és ő bal könyökkel, tehát nem csak az volt, hogy föltette a kezét, ahogy a fejelésnél fölugrunk, hanem könyök mozdulatot használt. Véleményem szerint ez kiállítás volt.
3: Köszönöm, hogy megerősítesz, Laci. Betű pontosan ugyanezt mondtam, hogy én ugyanezt láttam, és mondom, mivel volt legalább 6-7 kameraállás köztük, nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy premier plánban látszódott az eset, legalább 2-3-nál, nem teljesen értem ezt a döntést. Na mindegy, 10 perc van hátra, illetve hát nem mindegy, mert a nyíregyháziak nem hiszem, hogy ezt mondják, hogy nem mindegy. Azt viszont tényszerűen tudom mondani, hogy 10 perc van hátra az első félidőből. Spari Kisvárda 0-0, menjünk Újpestre, Jó Andrishoz és Olasz Gergőhöz.
4: A 71. percben lejön a pályáról Jurek, aki hatalmasat hibázott itt nemrég előttünk, nem tudta átvenni a labdát, és jön a helyére 9-es ezen Klaus Milán. És akkor majd folytatódhat itt a mérkőzés. Valentin az, aki
6: be fogja majd dobni a labdát. Schärmer vagy Valentin? No. Maradjunk szerintem a Schärmernél az ő esetében. És jöhet majd egy bedobással az Újpest megint. Schärmer az, aki szeretné bedobni a labdát. Azért ott zavaró, mert a mezén egyébként Valentino van. Horvát. Jó, a továbbítás visszaköpte a Horvát. Azt lőni kellene. Jó, továbbítás ismét. Krajcsovics ellövi. Oly, mekkorát véd Demjén. Kijön a labda. Nagy védés volt, nagy lövés is volt egyébként. És a bal oldalt már egyébként Keresnek kell szednie a lábát. Mert hogy ebből lehet egy kontrát építeni, egy ellentámadást. Na, Keresi egy után még egy csel, tovább viszi, az sok lesz így. És még szögletet sem tud kiharcolni szerintem. Így van, Cirkába Péter szerint sem tud kiharcolni szögletet. Jöhet a kirúgás.
5: Azzal, hogy érkezett Klaus a pályára, Keresi átment a bal szélső pozíciójába a center posztról, és átjött Komáromi balról jobbra, így változott most az MTK felállása, és amióta természetesen Bognár István a pályán, azóta ő a fazon szabásza az együttesnek, Kata valamint Zsejkovics pedig próbálják megtartani a középpályát az MTK-nál, de Kata is azért följebb játszik most már, mint Zsejkovics. Erről a 4-2-3-1-es formációról néha átalakulnak 4-1-re, de hát most Komáromi végezhet el bedobást. Szélesi azt reklamálja, hogy saját térfeléről kellett volna elvégezni, ehhez képest Jócskán az újpesti térféről hajította be a labdát. Most megnyer Fenyő egy pár harcot, ott a 16-oson belül próbálja lerántani őt. Klaus nem sikerül neki, úgyhogy a 76. percben Újpest MTK 1-1, jöhet egy szabadrúgása az Újpest, mi megmehetünk Nyíregyházára, Németh Kornélhoz.
3: Nyíregyházán arról tudok beszámolni, hogy az előre húzódó Soltész egy életerős ballábas löketet küldött kapura 18 méterről, de elakadt a blokkban, úgyhogy ez most már a második olyan szituáció rövid időn belül, amikor a kisvárdaiak legalábbis valamiféle támadásra emlékeztető jeleneteket mutatnak. Túl sok nem volt ebből a meccsen részükről. 39. perc. Na most van egy kaput eltaláló lövésük is. Ez is a kígyótérről jön mondjuk, de akkor is, tehát kaput eltaláló lövés. És az első ráadásul a meccsen. Soltész úgy volt vele, ha már az előbb a blokkról lepattant, akkor most újra megpróbálja. Tehát 38 percet kellett várni az első kaput eltaláró kisvárdai kísérletre, de továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Valamelyest kozmetikázott a labdabirtoklási arányt nézve a kisvárda, de hát még mindig 7-2 az összpróbálkozások aránya, 2-1 a kaput eltaláló kísérleteké. Ugye szöglete sincs a kisvárdának, a Nyíregyházának 2, és ezek nyilván csak tájékoztató jellegű adatok egy olyan meccsen, ahol az eredményjelzőn az áll, hogy 0-0, tehát az a legfontosabb mutató. Azért összességében erről beszéltünk Vukovics Lászlóval az első félidőben már, hogy a Nyíregyháza játszik aktívabban. Most is a kisvárdai 16-oson belül a labda, viszont Osztrovka révén jön a mentés, jön a felszabadítás vendégrészről. Hölgyek, urak, a 40. percben lépett a 4. fordulóban a keleti rangadó, Nyíregyháza Kisvárda 0-0. Irigykedve hallgatom, amikor Olasz Gergő és Jó András azt mondja, hogy ott 1-1 az állás, ami lehet, hogy azóta már változott. Változott?
5: Nem változott, sem az állás, sem a játék képe, továbbra is a mezőnyben gyűri egymást a két együttes. Kata most a bal oldalra passzolja ki Kovácshoz a labdát, Kovács pedig maga elé Keresihez, de hát Keresi már elfogyott igencsak az erejével. Azt mondja, hogy beérkezett már a pályára Bognár István, Komáromi, jött már Klaus, úgyhogy van még változtatási lehetősége Pinezics Máté vezetőedzőnek, de most Komáromi a 16-oson belül bepasszolja a labdát, és Keresi lába alatt csúszik el a labda. Nagyon könnyedén szerezhette volna meg újra a vezetést az MTK, de hát ezt már elmondhattuk egyszer, amikor 11-eshez jutott a budapesti kékfehér együttes, amelyet Kata végül kihagyott. De most jön majd egy változtatás, és akkor minden bizonnyal Keresi az, aki lejön a pályáról. Így van, az imént is már görcs közeli állapotba került. Zsóri jön majd a helyére, Zsóri Dániel a bal szélére érkezik tehát. Keresi pedig elhagyja a játékteret. De hát akkor visszamegy Komáromi mégiscsak a bal oldalra, és a jobb oldalra érkezik Zsóri Dániel. Viszont ez már a harmadik játék megszakítása volt Pinezics Máténak, úgyhogy többet nem cserél az MTK ezek szerint. A 79. percben egyik oldalon sincsen már akkor változtatási lehetőség, és Újpest MTK 1-1. Ezeknek a játékosoknak kell eldöntenie a találkozó sorsát.
6: kérdés, hogy el tudják-e dönteni, mert alig szűk, olyan 11-12 perc van hátra a rendes játékidőből, hiszen ugye már a 80. perc is megkezdődött itt a mérkőzésen, és egy picit úgy tűnik, így innen, ahonnan mi ülünk, és szinte máshonnan is, hogy az Újpest egy picit most olyan kényelmesen játszik, egyelőre jó nekik a hátuljára, adják a labda, például Stronati és Sármer, aztán pedig most egyelőre tett labda, a horvát Krisztofer pedig nem tudja becsapni ellenfelét, sokat mérgelődik egyébként horvát, több ízre nem tudta átvenni a labdát, hogy továbbítani pontosan, most pedig már azonnal be kell dobni a labdát, Gyújics kapja meg, Gyújics pedig előre tör, Horváth kérnie meg is kapja, aztán pedig jó a közbelépés Varjútól, és már Zsóri az, aki viheti előre a labdát. Jönnek hátulról keményen az újpestiek, hát igen, picit könnyen dobta magát Zsóri. Matkó volt, aki szabálytalankodott vele szemben. Közel lemaradt Gyújics a földön, őt kell nyújtani, az orvosi stáb is bejöhet. Mi pedig a 80. perc végén azt tudjuk mondani, hogy Újpest MTK továbbra is 1-1 Németh Kornél.
3: Pont kettővel kevesebb gól van Nyíregyházán, mint Újpesten, viszont az eredmény hasonló, mert hogy ott is döntetlen, itt is. Itt 0-0 a mérkőzés állása. Az első félidő hajrájába léptünk. Kovács lövése, itt most az elmúlt másodpercek legfontosabb eseménye, egy újabb nyíregyházi próbálkozás. Előtte volt a 40. percben egy nagyon komoly Manner Balázs szóló, meg gyakorlatilag majdnem azt mondom, hogy egy zicser vagy egy óriási helyzet. Katona Levente, a nyíregyházi csapatkapitány kap közben egy sárgalapot. Szóval Manner Balázs egy nagyszerű egyéni alakítással végig szlalomozott a kisvárdai térfélen, és végül is az oldalhálót találta el a jobb oldali részét a kapunak. Katona pedig azért kapja a sárgát. Na, Vukovics László, a Katona Levente sárgalapja, meg az előző szituáció, amikor Olá nem, hogy pirosat nem kapott, még sárgát se. A kettő között mi volt a különbség? Most én itt látom a lassítást, semmi. Tehát fölugrott, lekönyökölte Novotnit, sárga. Az előző lapot sem ért. Miért?
2: Hát ez csak a játékvezető tudja. Valóban Katona is megtolta a fejét Novotninak. Ő eltolta magától, tehát lehet mondani ütésnek vagy tolásnak, de mindenképp oda nyúlt, ez sárgát adott, az előbb nem. Ez következetlenség, itt védeni kell a játékos egészségét, mert ebből élnek a futballisták.
3: Hát meg nem csak, hogy a játékos egészségét, nyilván az a legfontosabb, ez teljesen egyértelmű, de most félre ne értsen bárki is, pláne a kisvárda érzelműek, aztán végképp ne. De hát Boldog Tamás, ezek után én azon csodálkozok, hogy még nincs bent a nyíregyházi sürgősségén, és nem kapott szívinfarktust, meg idegösszeomlást. Hát teljesen egyértelmű, amiről beszélt, az most megint megtörténik a csapatával, miközben Matanovic kap, a kisvárdai Matanovic kap egy sárgát, a meginduló Mannert rántja meg, ez egy taktikai szabálytalanság, nem volt annyira látványos. Tehát volt két szituáció, Pepitában egyforma, teljesen egyforma mind a kettő, és homlok egyenest ellentétes ítélet születik úgy, hogy a videószobában hárman vizsgálják, vagy ketten vizsgálják ezt az esetet. 10 kameraállásból tökéletesen látszik minden, döbbenetesen érthetetlen jelenet sorok, illetve következetes, szóval nem következetes a játékvezető, csak kijövök, kikecmergek ebből valahogy. 45. perc, Nyíregyháza, Kisvárda, 0-0, menjünk Újpestre, Olasz Gergőz, Jó Andráshoz.
5: A 83. percben Újpest MTK még mindig 1-1, Jurek valamint Gyújics góljával, előbbi az MTK, utóbbi pedig az Újpest találatát jegyezte még az első félidőben. A felívelés Zsórit találja meg, a Puskás díjas játékos pedig kicsúsztatja az oldalvonalon túlra a labdát, még a Debrecen játékosaként szerezte Zsóri azt a találatot, amelyel elhúdította ezt a Puskás díjat, amely az év legszebb találatának jár. 83. perc vége, 84. perc eleje, Újpest MTK 1-1. Van-e változás az állásban Nyíregyházán?
3: Van bizony, Batum góljával megszerzi a vezetést a Nyíregyháza együttese a 45. percben. Egy baloldali beadás után a Tarcsi helyére csereként pályára lépő Batum érkezik középen, és ezzel a góllal tehát megszerzi a vezetést a nyíregyházi csapat. 1-0 mérkőzés állása, hozzáteszem, teljesen megérdemelt a hazai vezetés, sokkal aktívabb volt a Nyíregyháza csapata. Kovács szlalomozott szépen a kisvárdai védők között, és Batum a jobb lábát beleteszi az élesen középre lőtt labdába, a labda pedig a bal alsó sarokban köt ki. Az első félidő utolsó másodperceiben, már ami a rendes játékidőt illeti, megszerzi tehát a vezetést a Nyíregyháza 1-0 Batum góljával. 5 perc lesz egyébként a hosszabbításra, de Vukovics László mit szólsz a gólhoz?
2: Kovács gyönyörű egyéni alakítása volt, a szűrő középpályás betört bal összekötőjén a 16-oson belülre, meghúzta balra az alapvonal felé, gyönyörűen lőtte keresztbe a labdát, és Batuma rövid sarok felé érkezve jobbal belenyúlt a jobb kapufával egy magasságba, és egy érintéssel a bal alsó sarokba továbbította. Milyen érdekes, hogy a szegény sérült Tarcsi helyett azért jött be, mert megsérült a társa, és most ő szerzi a vezető gólt.
3: Így bizony, tehát 4 perc van még a jelzett hosszabbításból, Nyíregyháza Kisvárda 1-0, menjünk Újpestre, Jó András az Olasz Gergőhöz.
4: A 85. percben továbbra is 1-1 az állás az Újpest MTK mérkőzésen, és hát kimondottan veszélyesen jöhet majd egy újpesti szabadrugás. Korábban vártuk azt, hogy jöjjön akár a sárga lap, hiszen Zsórit ugye buktatták, talpalták, és itt pont előttünk volt, csattant is a két lába, két stopli, nem volt semmi, nincs semmilyen ítélet. Ellenben most egy újpesti szabadrugás jöhet, amit majd Jujic fog elvégezni, nagyjából egy 25 méterre a kaputól. Röviden, kicsiben csinálják meg. Matko fordulna be, jön a blokk Klaustól, és kimegy a labda, de nem az alapvonalon túl, hanem az oldalvonalon túl, úgyhogy jöhet majd egy bedobás a 86. percben, tehát és jól látom, akkor majd Krajcsovics megy oda, és ő végzi el a bedobást, meg is történt. Horváth elkérte, megkapja, felnézve lesz meg Bognár, gyorsan szabadul a labdától, Krajcsovics a nagy cseh, Klauszt csapja be, de már lesen állt, amikor visszakapta a labdát Horváttól. A cseh szép volt, jól elment a védője mellett, de sajnos már lesen állt.
5: 86. perc, Újpest MTK. 1-1, hajrájához ért az első félidő. Nyíregyházán megyünk német kornélyhoz.
3: Legalábbis érkezik a hajrájához, mert hogy a 48. percben járunk, de még mindig van 2,5 perc a jelzett hosszabbításból. Nos, az a helyzet, gyorsan megnéztem közben, hogy Batum még az izraeli Ásdod színeiben 2025. novemberében a Maccabi Tel Aviv elleni 2-2 alkalmával volt legutóbb eredményes, de hát gólpassza is idén januárból van szintén még az Ásdod játékosaként, utána a Krakovia együttesénél játszott kölcsönben, Lengyelországban ott nem volt értékelhető megmozdulása, itt pedig eddig mindig csereként lépett pályára, megvan viszont az első gólja, és ahogy említettem, teljesen megérdemelten a látottak alapján, teljesen megérdemelten vezet a Nyíregyháza a Kisvárda ellen. A 49. percben viszont Bokrévén most egy veszélyes kisvárdai szabadrúgás jöhet. A népsűrűség a 16-os vonalánál koncentrálódik, az a les határ. Bok most tíveli középre a labdát. Jó az! Itt a nagy tömörülésből kifolyólag végül is Molnár Mátyás tudott valahogy ráfeküdni a labdára. Hát a kicsi a rakásból, mondjuk úgy, hogy én innen, ahonnan ülök, nem igazán lehetett látni, hogy kinél van a labda, de hát tényleg voltak ott 4-5-6-an is, és végül is Molnár kapus szedte föl a labdát. Szóval ott tartunk tehát, hogy az első félidő utolsó percére már a hosszabbítást is ide számolva érkezünk. Nyíregyháza Kisvárda 1-0 Újpest.
5: 88. perc, úgyhogy mi is már a találkozó, de mi már ténylegesen a találkozó hajrájához érkezünk. 1-1 az Újpest MTK találkozó állása az NB1 negyedik fordulójában. Horváth, szép a kényszerítő, de hát az ellenfél játékosával, Zsejkovicssal passzolt egy 1-2-t Horváth, aztán visszakerül a labda Krajcsovicshoz, jön a centerezés, a oldalon pedig nem tud belecsúszni, sőt nem is Krajcsovics, hanem Sharmer volt az, aki jól rúgta be a labdát, ugye oda a kapus és a védő fal közé, ott a 11-es pont és az 5-ös között csorgott el keresztbe a labda, ez a legveszélyesebb, hiszen bárki belecsúszhat, még akár egy védőlábról is rosszul bepattanhat a kapuba a labda. Ott egyébként, amikor Jujic az első félidőben végül, mint kiderült, egy szép szabadrugás gólt szerzett, utána ment tovább még a játék, és ott a nagy kavarodásban is egy védőlábáról pattanhatott be a labda, de hát már Jujic találatánál a gólvonalon túl haladta a labda az ő szabadrugását követően, úgyhogy ezzel egyenlített az Újpest, és még Jurek 12. percben szerzett találatával vezetett az MTK. Aztán megint vezethetett volna az MTK, de kapta, kihagyta saját 11-esét, most pedig jó volt a letámadás Zsóritól. 89. perc, Újpest MTK, véget érte már a Nyíregyháza mérkőzés első fél ideje.
3: Bizony, Gergő, véget ért az első félidő. Batum 45. percben szerzett találatával. A keleti rangadón a látottak alapján megérdemelten vezet a Nyíregyháza 1-0-ra. Menjünk Újpestre a hajrá pillanataira.
4: 1-1, és megkezdődik a 89. sőt, a 90. perc is mindjárt, azt akartam mondani, véget ér a 89. és megkezdődik a 90. részlet. Kérdés Bognár a földön, mindjárt föl kell, de Horváth már a 16-os csücskénél belövi a labdát, Jujic átveszi, Katalép közben, nagyszerű szerelés volt, milyen fontos ütemben érkezett az. Azt hiszem, majdnem egy góltól mentette most meg Katal csapatát, Stronati hátra egészen Szappanosig, akkor amikor a 90. perc már javában zajlik, egyelőre hátul gurigat csak az Újpest. Most hozza előre a labdát Nyunyes, aztán pedig már próbálja meg átbirkózni magát Fenyő, bal oldalra cserezi át magát, aztán pedig most már becsatlakozik Sámer is, aztán pedig Horváth viheti a labdát egy csel befelé, lesz a lövés belőle, nem inkább tovább passzolta volna, ez nem volt jó megoldás, aztán pedig ott Zsóritól sem volt jó megoldás, mert visszaadta az Újpest.

0: akkor az 1-1-es döntetlenre való tekintettel pont osztozkodás lesz itt a Szusza Ferenc stadionban a negyedik forduló mérkőzésén. Újpest MTK 1-1.
1: Gyújíts a labda mögött, és jöhet majd a szabadrugás. Megkezdődött már a ráadás, hát a 91. percben jár a mérkőzés, és Cirkelbach Péter nem szeretné azt, hogy még elrúgja Gyújíts a labdát, mert hogy valakivel beszélnie kell. Én úgy látom, hogy a Komáromi György felé ment, aztán pedig már tovább megy, és ott mutogatják az újpesték, hogy ennyi már, jöhet már a labda, mindannyian várják már. No, Cirkelbach Péter is szépen komótosan elfoglalja a helyét, és akkor most jöhet a szabadrugás. Gyújíts tehát a labda mögött a 91. percben. Hosszúsorokra jön a labda, jó a fejes, Tronátitól, aztán pedig kijön, Kovács szeretné kitessékeni a labdát, sikerül is, Komáromi kapja meg a bal oldalt, Komáromi felnéz, ez jó indítás lehet Bognár felé. Nem, Zsóri, aztán pedig a jobb oldalt becsatlakozik ott még a pálya jobb oldalán Klauszt ellökik, nagyon-nagyon könnyen adta magát. Most akkor jöhet majd egy szabadrugás, amit az MTK rúghat az Újpest tér felén. A 92. percen is megkezdődött, 1-1 az állás továbbra is.
0: Varjú végezheti majd ezt a szabadrugást. Komáromi egyébként nem szállt be rosszul a mérkőzésbe, de addig, amíg Jurek valamint Hinora volt a pályán, sőt, kifejezetten addig, amíg mondjuk Jurek és Keresi volt a pályán, addig sokkal veszélyesebb volt az MTK támadó játéka. Most azért Zsóri beállítása óta kevésbé veszélyes az MTK, és Klaus sem szállt be eddig a legjobban, bár nem is sok labdát kapott ott elől. Most pont az irányába ment a labda, de aztán végül sikerült elkotornia onnan Stronátinak. Horváth pedig szépen verné meg Varjút, de Varjú remekül védekezett lábon vele szemben. Aztán Juic az, aki nem engedi, hogy gyorsan indítson Bognár István. Juic közben egy kisebb görcsöt kap a bal vádliába, de tudja folytatni a játékot. Eltelik a hosszabbításból már 2,5 perc, úgyhogy a fele még hátra van, mert 5 perc volt a jelzett ráadás a második félidő végén. Bognár Istvánnal szemben szabálytalan volt Fenyő. Hát most Bognárnak a tekintélyére is fújt Cirkelbach Péter játékvezető, de valóban azért voltak olyan tévedései is a játékvezetőnek, amelyek az MTK-t sújtották, és talán inkább abból volt több. Bognár most gyorsan elvégezné Varjúhoz, passzolva a szabadrugás, de a játékvezető visszafújja, úgyhogy megint elvégezheti, de akkor most már fölmegy Armálász, fölmegy Radics, és fönt van mindenki, de Bognár megint gyorsan Komáromihoz jutatja el a labdát. Komáromi beadásába belenyúl, még Amennyidó, aztán visszaszerzi Komáromi, és Amennyidó mellett is elviszi, de Juic megint az, aki érkezett szerelni. Juic óriási munkát végez. 94. perc, 1-1 az Újpest MTK találkozó állása.
1: Zsóri még bent tartja, aztán pedig Kata az, aki már tovább viszi a labdát. Varjú kérnie, nem kapja, ez most megint jó. Kovács most a jobb oldal tűnik fel, tovább birkozna magát, és lefekszik a földre a fejét, fogja, valószínűleg kapott egy ütést Sármertől, továbbra is még mindig a földön van. Nem tudom, mi történhetett, valószínűleg könyöklés, és Komáromi is emiatt panaszkodik. Na itt majd valószínűleg lehet, hogy lesz egy hosszabb videóbírózás. Ukovics Lászlóhoz fordulni, gyorsan hátra láttál pontosabbat mi?
2: Igazán fordult, de ezért nem lesz kiállítás. Hát fordult a játékos, tényleg eltalálta, de nem volt tudatos ütés.
1: No, hát az ápolás pedig továbbra is még zajlik. Komáromi már szeretné egyébként, hogy folytatódjon a játék. Egyelőre nem is látjuk azt, hogy lenne videóbírós vizsgálat. Kovács már talpon van, el is hagyta a pályát. Most ápolás miatt nem is jöhet majd vissza. A találkozó pedig folytatódhat, hát azért elment ezzel jó néhány perc. Jó néhány perc azért nem, jó néhány másodperc eltelt. A 95. percben járunk már egyébként, hogy 5 perc volt a ráadás.
0: De Kovács nem végezheti majd el a bedobást, mert egy perccel legalább le kell mennie, nem kapott senki sárgát.
1: Az első egyértelmű, csak azt hiszem most, hogy mi történik majd, a Cirkelbach Péter igen szólt, hogy akkor jöhet a bedobás, és Bognár be is dobta gyorsan hátra Armálászhoz, Radics, na és akkor a bal oldalról indulhat majd a támadás. Komáromi.
0: Elé jut a labda, aztán ő továbbítja Zsórihoz, Zsóri pedig fordulna vissza vele, bepasszolja Zsejkovicsnak. Megint eltűnik az MTK középpályás a Komáromival szemben. Nem szabálytalan ezek szerint Krajcsovics, úgyhogy bedobással jött majd az MTK, de fogynak a másodpercek, fogynak a percek is. Legalább egy percig eltartott Kovács ápolása is itt az iménti minutumokban, úgyhogy most már a 95. perc végéhez érünk. Innentől már most letelik az 5 perces hosszabbítás, a játékvezetőn múlik, hogy meddig tart, de hát eddig hiába volt másfél perc ápolás,

0: 15 perces ráadást betartott a Czirke Bak Péter játékvezető. 1-1-el végződött a negyedik fordulóban az Újpest MTK mérkőzés. Jurek a 12. percben szerezte meg a vezetést, de Juic a 39. percben egyenlített. A második félidőben még egy 11-esből megszerezhette volna megint a vezetést az MTK, de Kata kihagyta azt a büntetőt, úgyhogy 1-1 lett a végeredmény az Újpest MTK mérkőzésen. Jó András kollégám, valamint Farkas Bálint hangmérnök nevében is búcsúzunk innen a Szusza Ferenc stadionból, a Szóval stúdiójéhez.
1: Akkor 29 perc van. A mikrofonnál Balogh Balázs, itt van velünk Gyurta Gergely, de csak egy másodperccel adom át a szót, mert hogy kezdődik nem sokára a 200 pillangó döntő Párizsban Katona Lászlóval. Mire várhatunk?
2: Igen, Kósubert és Márta Richárd is vízbe ugrik a 200 méteres férfi pillangóúszásban. Itt a nagy kérdés az, hogy mennyi ereje van a mind a két fiúnak. Óriási versenyt várok, és hát bízunk benne, hogy legalább az egyik fiú a érmes pozíciók egyikén fog végezni, de szurkoljunk nekik.
1: A szó pedig Katona Lászlóé.
3: Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ma is lesz jócskán döntő 6 darab, sőt 7, de ebből igazából csak 2-ben lesz magyar érdekeltség a 200 méteres pillangóúszás mellett, még 1500 gyorson. Az 19 óra 20 perckor kezdődik Sárkány Zalánnal és Betlehem Dáviddal. 200 pillangon épp a hölgyeknél majd Kertész Bórókáért szoríthatunk, 200 vegyesen pedig majd Kós Hubertért. Lesz 50 gyors középdöntő is Milák Kristóffal. Visszaszámolnak, hiszen tényleg most már a 200 pillangó fináléja következik. Két magyarral, ráadásul Kós Huberttel, valamint Márton Richárddal. De akkor jöjjön a felsorolás, hogy kik az ellenfelek. Az egyesen majd Krisztof Mielewski a lengyelektől, az ezüst fiú, hiszen Fukuokában és Szingapurban is a VB-n második, de a legutóbbi EB-n is. Juniorként EB és VB aranya is van. 22 éves, egyre jobban beleerősödik a felnőtt mezőnybe. A kettesen Árbidel Álvarez González, egy spanyol, Szingapurban csak 17. Meg se érte az elődöntőt egy éve. Nagy dolog egyébként, hogy ő most finalista. A hármason Alberto Razzetti, Dohában ezüstérmes a VB-n, de ott karcsú volt a mezőny, és inkább vegyes úszó. Itt Párizsban az olimpián 2 éve ezüstérmes négy vegyesen. Hát majd a négyeső egy kicsit később, meg az ötös, hatos pályáról, de a hetesen a görög Apostolos Sziszkosz. Egyébként ő Kós Huberthez hasonlóan inkább hátúszó specialistának tűnik, 2 éve 200 háton ezüstérmes, idén is ezüstérmes, úgyhogy egyelőre ő is olyan, mintha egy ezüst fiú lenne. A nyolcason majd a másik Mielewski, Michal, Iker testvére az egyes pályán. Eddig a hazai rendezésű lublini rövidpályás EB-ről van egy bronzérme nemzetközi versenyen a felnőtteknél. A négyes pálya majd Leon Marsané. 2 éve legyőzte ebben a számban az olimpián Milák Kristófot, négyszeres olimpiai bajnok. Hát érte jöttek ki a franciák ebből az uszodába, és nincs még Európa-bajnoki címe. Hát egyszerű a történet, 2 éve kihagyta, meg 2022-ben se indult, úgyhogy ez az oka annak, hogy ő még nem tudja, milyen Európa-bajnoknak lenni, miközben tudja, milyen VB-t nyerni, meg olimpiát is. Az ötösön Márton Richárd, aki egyéni csúcsot úszott tegnap, Rómában ezüstérmese volt ennek a számnak. A második 100 métere roppant pikáns és csípős is. A hatoson meg majd Kós Hubert. Itt Párizsban 2 aranyérem, 200 háton, illetve a 400-as gyorsváltó tagjaként. 100 pillén Belgrádban ezüstérmes volt. Hát együtt készül Leon Marsannal a Texas Egyetemen. Majd meglátjuk, hogy mire lesz képes most itt, és még lesz neki egy 200 vegyese az elődöntőben a mai nap folyamán, úgyhogy eldöntheti azt Hubert, hogy ebbe belead mindent, aztán a 200 vegyesen, ami marad, valahogy bejut a döntőbe, vagy lehet ezzel egy kicsit így el van, el lesz ezzel a 200 pillangóval, amíg 200 vegyest meg, majd igazán meg fogja pörgetni. Szóval ők 8-an alkotják a 200 méteres pillangóúszás mezőnyét. Nincs Milák Kristóf, ő nem indult ezen a számon, pedig biztos, hogy döntős lehetett volna, vagy lenne. Már csak azért is, mert 2022-ből a budapesti világbajnokságról van neki az a világcsúcsa. 1:50.34, ettől azért messze vannak most az urak abból a szempontból, hogy nem nagyon közelítették meg mostanában, bár Leon Marsannak tavaly az olimpián volt lehetősége erre, de az is majdnem egy másodperccel elmaradva akkor Milák Kristóftól. 200 méteres pillangóúszás a férfiaktól, a döntő elkezdődik. Az egyesen Mielewski, Krisztof Mielewski, a kettesen Alvarez, a hármason Radzetti, a négyesen Leo Marchand, az ötösen Martoriad, a hatoson Kósubert, Sziszkosz a hetesen és Mihály Mielewski a nyolcason. Akkor, amikor az első 50 méterhez érnek, akkor úgy néz ki, hogy nagyon bekezd a hatoson Kósubert, és 50 métert követően ő fog vezetni. Bizony, féltes rossz az előnye Kósubertnek, nem is értem, mit akar. Lehet, hogy úgy van vele tényleg, hogy mindent, amit lehet, kihoz magából. Ő jön fel a vízfelszínére elsőként, második helyen egyelőre Leo Marchand, de amikor neki ott a víz alatti munkáját be kellett mutatni, akkor hozott Kósuberten, és most már fej-fej mellett a két Amerikában tanuló és készülő úszó specialista, mert tényleg ők mindenben jó kis túlzással, legyen szó bármilyen úszás nemről. 100 métert követően Kósubert az élen, a második helyen pedig Leo Marchand, Márton Richárd az ötödik helyen. Megint a víz alatt Leo Marchand hoz legalább féltest, de akkor, amikor kijönnek a víz felszínére, akkor úgy néz ki, hogy Kósubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Hubi, úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit letni Leo Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz, egyelőre most már az élen Leo Marchand, a második helyen Kósubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Leo Marchand az élen, és most már egy testosz az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kósubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Radzetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kósubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyújni, hogy valami éremformájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Leo Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd hatodik Kósubert. 1.54.06 Márton Richárdtól egyéni csúcs, Leo Marchand 1.51.72-vel győzni tud. Ez messze van a világrekordtól, meg bárminéféle csúcstól, de hát a franciánál most itt nincs jobb. Örülnek itt a helyiek természetesen, mert megvan az az aranyérem, ami miatt leginkább kijöttek a mai nap folyamán. Márton Richárd pedig ismét EB ezüstérmes, 1.54.06, javított a tegnapi rekordján, Sziszkosz a harmadik, Radzetti a negyedik, Krisztof Mielewski pedig az ötödik, Kósubert pedig nagyon elfáradt a végére. 2 másodpercet gyengébbet úszott, mint mindenki más. A leggyengébb 50-e volt neki ott az utolsó forduló után. 1.54.89, ez mondjuk tőle is egyéni csúcs, úgyhogy ebből is látszik, hogy ő azért kiúszta magát, ebben most ennyi volt. De majd, ha lesz egy jó utolsó 50 méter, amikor nem kell a 200 vegyesre figyelnie, akkor lehet, hogy ez még jobb lesz. De hát ott van Márton Richárd a dobogó második fokán, úgyhogy egyelőre ő a legjobb jelen állás szerint, ha még Milák Kristófot is ide vesszük, szóval akkor jól állunk 200 pillin. Leo Marchand megnyeri a 200 méteres pillangóúszás döntőjét, és ezüstérem Márton Richárdtól, aki a második helyen ért célba, Sziszkosz a harmadik, Kósubert pedig hatodikként zárt. Hát ez is megvolt. Jó kis döntő volt. A szó a budapesti stúdióé.
1: Köszönjük szépen, Gyurta Gergelyhez fordulok. Hát 19-re lapot húzott tulajdonképpen Kósubert, ez nem jött be, viszont Márton Richárd bejött a második helyre.
2: Óriási úszás volt, és hihetetlen jól hajrázott, nagyon szépen osztotta be az erejét Ricsi, és gyönyörű szépen jött a második 100 méteren, és egyébként az a nagyon-nagyon nagyszerű az ő úszásában, hogy nem demoralizálta az, hogy elmentek mellette, ugyanis a két hát Amerikában tanuló versenyző között úszott, ugye Leo Marchand volt a négyesen, Kósubert a hatoson, és az első 100 méteren, hát egy jó két testosz hátrányban volt, megkapta a hullámokat, azért ilyenkor nem a legkönnyebb úszni, viszont nagyon szépen tudatosan a saját iramát úszta, és a legvégén nagyon szépen jött. Egyébként a utolsó tempója nem jött ki a fal úgy igazán, és hát majdnem lecsúszott a dobogóról, de hál' Istennek volt annyi előnye, hogy ezüstérmel behozta ezt a 200 pillangót.
1: Mondhatnám, hogy te megmondtad 50 után, hogy ezt nem fogja Kósubert bírni.
2: Igen, hát sajnos pont a harmadik 50-nél volt egy olyan holdpont és egy olyan technikai, hát egy óriási technikai visszaesés, amikor...
1: Azt mondtad, hogy vasmacska.
2: Igen, amikor ledobta a vasmacskát, azt szokták mondani, és tényleg gyakorlatilag majdnem, hogy megállt a vízben Kósubert, és egyébként még a fordulóra való ráúszás az még egész jó volt, illetve az utolsó 50-re való kidelfinezés is szépen megcsinálta, viszont az utolsó 25 méteren gyakorlatilag minden tartaléka elfogyott, és ilyenkor nagyon nehéz lehet, amikor már a savasodás annyira benne van a testében, hogy biztosan csípja a testét, és már a szemével sem úgy tud látni, és ilyenkor azért benne van a fejében, hogy van még egy 200 méteres vegyes úszás középdöntője is.
1: De azért az jó hír, hogy 200 méter pillangón a fináléban második helyre úszott be Márton Richard. Közben folytatódott a Nyíregyháza Kisvárda labdarúgó mérkőzés az OTP Bankligában, a szó Németh Kornéli.
4: Köszönöm szépen, Balázs, így bizony, megy tovább a mérkőzés, másfél perc telt el a második félidőből, és Nyíregyháza Kisvárda 1-0. A félidőben ugye nem nagyon volt itt idő Vukovics Lászlónak megszólalni, annyi minden történt, úgyhogy majd mindjárt egy kisvárdai szabadrúgás után Laci tud két szót szólni az első félidőről, illetve hogy mit vár a másodiktól, de egyelőre Matanovic szabadrúgása jöhet a 47. perc végéhez közeledve. Mire ezt kimondom, már a 48. percben járunk. Matanovic önbizalomban nem volt hiány. Na, Vukovics László a budapesti stúdióban, úszás lesz majd hamarosan, úgyhogy most nem tud Vukovics László erről beszélni, akkor majd az úszások vagy az úszó döntők után egyszer csak egy picit részletesebben is átveszük. Most azt tudom mondani, hogy Molnár Mátyás teszi ki a labdát, és akkor a kollégák pedig jelzik majd, ahogy megyünk Katona Lászlóhoz vissza Párizsba. Egyelőre itt a 48. percben jár a mérkőzés, továbbra is a Nyíregyháza vezet. A folytatásban úszás Európa-bajnokság Katona Lászlóval.
3: Köszönöm szépen, csak egy perc, bár valójában maga az úszás meg egy 24-23 másodperc közötti lesz. Szalasi Öström a négyesen, aki elmutatja magára, hogy 18-szoros Európa-bajnok. Úgy összességében van 53 különböző aranyérme olimpiákról, világbajnokságokról, Európa-bajnokságokról. 50 gyors a hölgyeknél, Surkova az egyesen, az oroszoktól Steenbergen, a hollandoktól a kettesen, Vasika lengyelektől a hármason, a svéd Sjöström, tehát a négyesen, Van Wijk Hollandia, Olaszországtól Curtis, a francia Gastadello a hetesen, és a nyolcason a szlovén Klancsár. Hát vajon Szalasi Öström a szülés után sikerül-e újabb aranyérmet nyernie? Ez a kérdés. Elképesztően szeli a habokat egyelőre ott a négyes pályán, de mellette Vasik is megy, szinte egykorúak, és úgy néz ki, hogy a rutinosabb fog majd diadalmaskodni, csak a benyúlás dönt, ami azt jelenti, Vasik 23-84-jel lengyel aranyérem, és Öström csak a második. Azért mondom, hogy csak, mert mégiscsak ő az Európa rekorder, meg Európa bajnoki rekorder. A harmadik pedig Szalák Curtis, ő is még 24 másodpercen belül. Lengyel aranyérem 50 méteres gyorsúszásban, Katarzyna Maraja, Vasik révén. Hát Sjöströmnek most ez nem jött össze. Most akkor irány az ország keleti fele, Németh Kornél.
4: Párizsból egy nagy ugrással itt vagyunk már is Nyíregyházán. Köszönöm a szót Katona Lászlónak. Óriási izgalmak egyébként, és milyen érdekes hallani, amikor az a mondat hangzik el, de hát ugye értelemszerűen is mondja is Laci, hogy miért mondja, hogy csak a második Szalasi Öström, de hát ez igen, ezért szép a sport, mert hogy föl tudnak tűnni a nagy csillagok mellett kisebb csillagok, akik aztán kisebb csillagok, akik aztán utána nagyobb csillagokká tudnak válni. Hát a magyar labdarúgásban, ha a támadó szekciót nézzük, mivel bajnoki címet érő gólja is voltak, az egyik legnagyobb csillag Vukovics László volt, és most van egy pici időnk arra, Vuko, illetve Laci, hogy akkor az első félidőt a keleti rangadóról, illetve hogy mit vársz a másodiktól, 2-3 mondatban tudod összefoglalni.
5: Kisvárda jóval szerényebben kezdett, mint az eddigi mérkőzéseken láttuk tőle. Azt hittem, hogy sokkal bátrabban fognak játszani, annak tudatában, hogy a hazaiaknál Temesvári nem játszik, Bódog Tamás el van tiltva a kispadtól, Edom Vonyi nem egészséges még annyira, csak 20-30 perceket bír. Ahhoz képest a Kisvárda nagyon visszafogottan kezdett. A Nyíregyháza az első 10 percben odanyomta teljesen a Kisvárdát, meg is szerezhették volna a vezetést. Ezt nem tették meg, de támadásban maradtak, és a mérkőzés képét tekintve a Nyíregyháza valahogy jobban akarja a győzelmet. Ebben nem azt mondom, hogy a Kisvárda nem szeretne nyerni, de a nyíregyháziak többet tesznek, több párharcot nyernek, érződik rajtuk, hogy az első fordulóban nyertek, azóta csak vereségeik vannak, muszáj a 3 pontokat elkezdeni gyűjteni, és hol máshol lehetne ezt megkezdeni, mint hazai pályán. Tehát eddig a Nyíregyháza teljesen megérdemelten vezet 1-0-ra.
4: Köszönöm szépen Vukovics Lászlónak. 51. perc a mérkőzésen. Ezúttal most a nyíregyháziak támadásban Katona Bálint éveli a kisvárdai 16-oson. Belülre a labdát, ott a helyzet, nagy védés! Óriási helyzet az 51. percben, a kispadokkal áterenes oldalról Katona Bálint ívelte középre a labdát, és a jobb oldalról a kispadokhoz közelebb eső oldalról jött vissza középre, talán Toma volt az, de nem mernék erre mérget venni, ami biztos, hogy Popovic nagyon nagyot védett, és aztán utána másodjára is kell közbeavatkozni. Na, most tudom mondani, hogy pontosan mi is történt. Nem Toma volt az, aki lőhetett, hanem Bencen Leitner jobblábas lövését szedi ki. Nem ment teljesen sarokra, úgyhogy ez így nem lenne teljesen helytálló, ha azt mondom, hogy a jobb alsó sarokból, de mondjuk egy jó életerős lapos lövés 11 méterről Popovic. Nagy lehetőség itt a második félidő elején. Tulajdonképpen ugyanabban a mederben folyik tovább minden, mint ahogy az első félidőben. Óriási Bencen Leitner lövés és Popovic védés. Maradt tehát az 1-0 az eredményjelzőn. Csere egyébként nem volt egyik oldalon sem, tehát a két kezdő 11, illetve hát annyi kiegészítés, hogy Tarcsit már az első félidőben le kellett cserélni, és Batum érkezett a helyére, tehát a szünetre vonuló játékosok jöttek vissza, így lesz teljesen helyes a mondat. 1-0-ra vezet továbbra is, tehát a Nyíregyháza a keleti rangadón, nem megyünk vissza Párizsba, Katona Lászlóhoz, úszó Európa-bajnokság.
3: Köszönöm szépen, 50 méteres mellúszás a férfiaknál, nincs magyar érdekeltség, csak szimplán annyira rövid egy ilyen döntő, hogy talán megadhatjuk a módját, hogy beszámoljunk róla élőben. Ukránok duplázva, szintén az olaszok is, van egy orosz, egy fehér orosz, egy német és egy holland versenyző is, Eden Piti pedig nincs, ami meglepetés, hiszen még magát is talán meglepte azzal, hogy a világrekorder Európa csúcstartó, meg Európa bajnoki csúcstartó nem tudott lenni a döntőben. Az ukrán Babenko Liszovetszel együtt az 1-es-2-es pályán, mindketten ukránok, a 3-ason a Holland de Groot, a 4-es-5-ösön két olasz, talán a két legesélyesebb, Cseraszuolo és Martin Engi, a 6-oson a belarusz Simanovic, a 7-esen az orosz Kozsákin és a 8-ason a német Imodu, talán meglepetés, hogy Prigoda nincs ott a fináléban, pedig ő a világbajnokságon második helyen zárt. Ellenben Cseraszuolo ott van, aki meg a 4-esen úszik, de talán Martin Engi jobb versenyzőnek tűnik. Igaz, ez lehet annyira rövid táv, hogy inkább Cseraszuolónak áll az ászló, főleg amikor 25 métert követően a víz felszínén megjelennek olyan formán, hogy kapkodják nem csak a levegőt, a kezüket, lábukat, mindenüket, akkor a két olasz kicsit kiemelkedik, de Groot a 3-ason a hollandoktól szintén nagyon jön, és akkor majd a benyúlás az, ami dönt, hogy melyik olasz nyer valójában. Martin Engi, a második Cseraszuolo, és még de Groot is a második, 26-62-vel, így aztán nincs bronzérmes, hanem Martin Engi révén olasz aranyérem 26-57-tel, nagyon messze a világcsúcstól, mert ott az 26 másodpercen belül Eden Piti, Cseraszuolo a második, mégpedig a holland de Groottal együtt, és az ukránok a negyedik, ötödik helyen, Imodu a hatodik, Simanovic a hetedik, és Kozsákin csak a nyolcadik helyen. 50 mellen tehát olasz aranyérem Nicolò Martin Engi révén labdarúgás.
4: Érik a második nyíregyházi találat. Bencen Leitner újabb kísérlete egy szabadrúgás után a blokkról lejön. Toma ismétlését pedig Popovic védi. 55. perc, Nyíregyháza Kisvárda 1-0. Csak nagyon röviden, Vukovic László, mennyire akarsz-e vitatkozni az állításommal, hogy érik a Nyíregyháza második gólja?
5: Igen, de a fociban rengetegszer láttunk már olyat, hogy egy csapat kihagyja a helyzeteit, és utána a másik a semmiből talál egy gólt. Ez a mérkőzésnek megint olyan periódus, amikor a Nyíregyháza nyomasztó fölényben van. Legalább négy olyan lehetősége volt, hogy Popovicsnak köszönhette a Kisvárda, hogy megúszta. A Nyíregyházának le kéne zárni a mérkőzést, mert különben egy gól mindig benne van a mérkőzésben.
4: Egyelőre viszont Batum kap labdát. Batum két kisvárdaira vezeti rá, megint Popovic. 56. perc. 20 méteres Batum lövés egyértelműen jobb most a Nyíregyháza. Sőt, az egész meccsképet, hogyha nézzük, a keleti rangadó az Parinak áll, ez szerintem vitán felül áll, de hát ezért szép játék a labdarúgás, amit itt Vukovic László az imént említett, hogy a futball törvényei sokszor alakulnak úgy, hogy amikor az egyik oldal kihagyja a lehetőségeit, akkor szokott a másik betalálni. Katona Bálint életerős lövése 16-ról, Popovic tolja fölé. Egyik helyzet a másik után. Jön a második félidőben az első, összességében a harmadik nyíregyházi szöglet a meccsen. A szögletet kiharcoló, nagyon aktívan futballozó Katona Bálint az, aki elvégzi majd ezt a sarokrúgást. Addig egy gyors részeredmény az MB2-ből, Diósgyőr Ajka 0-1. Csak hogy ugye a Diós Győrnél azt tűzték ki célul, hogy azonnal visszajutás. Hát egyelőre távolodni látszik ettől a miskolci csapat, bár még épp hogy elkezdődött a bajnokság. Popovics üti ki a rövidre érkező szögletet az 57. percben. A Soroksár, amely egyébként listavezető az MB2-ben, nos, vezet Nagykanizsán, ha már MB2-es eredmények. Általános csereberék jönnek majd kisvárdai részről. Szőr, aztán Nuriev érkezik a pályára. Na gyorsan azt mondja, hogy akkor 80-as, 70-es, ez az egyik változtatás. Bok biztosan elhagyja a pályát. 27-es, 7-es a csapatkapitány Mesánovics is, és Balogun is érkezik majd a pályára. 86-45, ez Novotny helyére Balogun a pályára. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e most idő erről gyorsan elmélkedni, akkor Vukovics Lászlónak, mert hogy kapom a jelzést, hogy van. Vukovics Laci, mit szólsz a három cseréhez?
5: Valamit lépnie kellett Csupka Attilának, mert gyengében játszik jóval a csapata, mint ahogy a meccstervet eltervezték. A Nyíregyháza abszolút uralja a mérkőzést, a Kisvárdának még lehetőségei sincsenek, tehát egyelőre nem volt benne a futballjukban az, hogy miből is akarnának ők gólt szerezni. Most megpróbálja hármas cserével átvariálni a csapatát.
4: Nuriev érkezik tehát a pályára, Mesánovics helyére Balogun érkezett, Novotny helyére, Bok helyén pedig Szőr a pályán, és akkor mehet tovább a mérkőzés az 58. percben egy nyíregyházi bedobással. Van egyébként, ha már szóba hoztam a diósgyőri eredményt, ha van változás az MB2-ből, és éppen itt Nyíregyházán van a szó, jelzem majd Popovics! De nagy védés a jobb alsóból! Megint jön egy szabadrúgás az oldalvonal és a felezővonal találkozása környékéről, tehát a kispadok a általános oldalról jön középre, a labda Kvasina fejese, pedig Popovics, és egy újabb védés az 59. percben. Hát egyik próbálkozás jön a másik után. Ja, azt mondtam az első fél időben még 0-0-nál, hogy mindenféle statisztikai mutató, tájékoztató jellegű, azért itt most én azt hiszem, hogy nem nagyon kell ezt tovább ragozni. Tehát a Nyíregyházánál 25 a próbálkozások száma, 20 nyíregyházi, 5 kisvárdai, 10 eltalálta a kaput nyíregyházi részről, kisvárdai oldalon mindösszesen 1. Tehát így vezet 1-0 a Nyíregyháza. Én azt hiszem, hogy ezek a számok csak megerősítik, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, az fedi a valóságot. Manner Balázs harcol ki egy szabadrúgást, a csereként pályára lépő Nuriev volt az, aki szabálytalankodott. 59. perc a mérkőzésen ez, az OTP Bank Liga negyedik fordulója, a keleti rangadón Nyíregyháza Kisvárda 1-0 az első félidő utolsó percében. Batum szerezte eddig a mérkőzés egyetlen gólját, a nyíregyháziak a boldogságban úsznak, a legjobbak meg a párizsi medencében az Európa bajnokságon, Katona László.
3: Így van, 200 vegyes a hölgyeknél, ez az egyik legmagyarabb versenyszám, vagyis valójában hosszú Katinkáé, hiszen ő ötszörös Európa-bajnoknak mondhatja magát. Anasztasia Gorbenko, a lengyelek kiváló, vagy az izraeliek kiválósága pedig a negyedik Európa-bajnoki aranyáért úszik, egyelőre a második helyen, hiszen a nyolcason a belga Ruth van Otterdijk az, aki vezet, Gastaldi a második az olaszoktól, és a 6-os, 7-es, 8-as pálya az, amely egyelőre úgy néz ki, hogy bizony átveszi úgy a vezetést, hogy a középen lévő Abby Wood, vagy éppen Vázquez Ruiz nem tud igazából felzárkózni a 6-os, 7-es, 8-as pályára. Belga van Otterdijk nagyot megy, most éppen a mellúszásnál tartanak már, azaz a kétharmadát mindjárt bevégeztetik a hölgyek, és 100 pillangó után van Otterdijk akár a 200 vegyest is megnyerheti. A belga úszósport nem annyira híres, ő az egyetlen igazából, aki tartja a frontot. Akkor, amikor 150 méterhez érnek, akkor már Abby Wood az élen, második a belga van Otterdijk, egyelőre Gorbenko a harmadik helyen, jön az utolsó 30 méter, amit megkezdenek, és lehet, hogy Gorbenko ebben lesz a legerősebb. De ott középen Abby Wood még mindig tartja magát, óriásit hozott mindenkin a mellúszás részén, és úgy néz ki, hogy ez egy izgalmas finálé lesz, mert Ellen Walshy az egyesen az írek versenyzője semmiből jelenik meg, 150-nél csak az ötödik volt, és előfordulhat, hogy az egyesről megnyeri majd az Európa bajnokságot, így van! Az ír Ellen Walshy 2 perc 9,81 század másodperccel, nem egy nagy idővel, de Európa bajnok, úgyhogy 150-nél még csak az ötödik, az más kérdés, hogy hetedikként kezdte 50 méter után, 100-nál a hatodik, 150-nél ötödik, négy helyet előre ugorva, pedig aztán végül az első helyen zár az ír. Gasztádi az olaszoknak hoz egy ezüstémet, és Van Otterdijk pedig a harmadik helyen zár. Gorbenko csak a hetedik. 200 méteres vegyes úszás a hölgyeknél, Ellen Walshy az aranyérmes, így aztán az íreknek is van most már Európa bajnoki aranya. Németh Kornél.
4: 62. percbe jár a mérkőzés Nyíregyházán. Itt most nincsenek ilyen nagy izgalmak, mint Párizsban, de a Gyurta Gergelynek is hagyunk lehetőséget, hogy elmondhassa a véleményét, hogy mik történnek a párizsi úszó döntőkben, illetve itt van-e meglepetés. De egyelőre most arról, hogy itt fél órával a mérkőzés vége előtt, mármint a rendes játékidő vége előtt, Nyíregyháza Kisvárda továbbra is 1-0. A kisvárdai cserék érdemben, mondjuk azért még olyan régóta nincsenek pályán, nem nagyon tudtak változást hozni. Ami változás, miközben itt hallgattuk az írek aranyérmes közvetítését, illetve Katona László közvetítését az írek aranyérméről. Szóval az az, hogy fordult mezőnyben a kocka, és valamelyest kezdeményezőbbé vált a Kisvárda. De hát ez a kezdeményező készség, ez egyelőre túl sok mindent nem jelent. Ígértem, hogy jelzem azt, hogyha van változás az MB2-ben, ezt majd a Kisvárda próbálkozása után meg is teszem, mert hogy lehet egy helyzet, bizony. A 16-oson belülről jön Herctől egy lövés, ami lepattan és gyengécskévé válik így, de eljutott a labda a nyíregyházi 16-oson belülre, és végül is Herc próbálkozása pattog el. Nos, vezetett a Kecskemét a Videóton ellen egészen eddig a pillanatig, most itt ugye az él csapatok, vagy az él mezőnybe vágyó csapatokról volt szó, azért van itt több mérkőzés is, amelynek eredmény sorát most nem említettem, ott van változás Kecskemét Vidi. 1-1 a Diósgyőr továbbra is hátrányban, méghozzá az Ajka ellenében odahaza. 64. perc. Az első osztályban, az OTP Bank Ligában, a negyedik fordulóban a keleti rangadó Nyíregyháza Kisvárda 1-0. Hát én el nem tudom képzelni, hogy milyen szinten lesznek idegesek, vagy lehetnek majd idegesek a nyíregyháziak, hogyha itt ezen a meccsen gólt kapnak, úgyhogy tényleg volt 20 kapura tartó kísérletük, abból 10 el is találta a kaput, és mindösszesen egy gólt szereztek. A Kisvárda meg ugye most próbálkozott harmadjára a mérkőzésen ennél a Herc kísérletnél. 64. perc, szabadrúgással jön majd a Nyíregyháza, Katona Bálint került a földre. Nurijev nagyon-nagyon aktív, és nagyon sokszor kell említeni a nevét, de általában akkor, amikor szabálytalankodik ellenfelével szemben, és ebből azért a kisvárdaiak olyan jól nem nagyon tudtak kijönni eddig a meccsen. Most épp a jobb oldalon épülhet egy vendégtámadás, és bizony, ugye, ahogy említettem, tehát hiába fogadkozott nagyon-nagyon Melnyik a meccset megelőzően, hogy ideje lenne már nyerni a Spartacus ellen. Én azt hiszem, látva eddig a mérkőzés alakulását, hogy egy döntetlen ellen sem nagyon tiltakozna most már a kisvárdai együttes. 65. percben járunk, Nyíregyháza Kisvárda 1-0, Katona László Párizs, úszó Európa bajnokság.
3: 50 méteres gyorsúszás a férfiaknál, majd Milák Kristóf a második elődöntőben lesz érdekelt, most az első az, ami majd hamarosan elkezdődik. Cseruti, Bukov, Guatti, Hribar, Baez, Nivold, Grusé és Tibuncov, talán itt vannak a kevésbé nagyobb nevek, bár Grusé miatt, illetve Baeznek köszönhetően felrobbant itt a párizsi úszoda. A cél az majd Milák Kristóf számára, hogy a döntőbe kerüljön, ehhez mindenféleképpen egy olyat kell úsznia, ami akár egy kicsit megrengetheti a magyar közvéleményt is, mert ez az országos csúcs, ami van 50 méteres gyorsúszásban, Takács Krisztiáné, 17 éves, még a római világbajnokság elődöntőjének hát egy ilyen szétúszásában 21,42 század másodpercet tudott teljesíteni. De most jön az első elődöntő, amiben nincs Milák Kristóf, ellenben vannak ellenfelek. Mindössze egy hossz, lehet van olyan versenyző, aki nem is vesz levegőt, hanem a fejét a vízben tartva megy végig. Az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban a kezét, lábát tudja tenni-venni az adott úszó. Középen nagyon jól jön egyelőre Baez, illetve Hribar, illetve Nivold a hatoson. Ember nincs, aki megmondja, hogy kivezet. Bukov nyert, így aztán 21-51-jel lövi az első futam, Guattié pedig a második pozíció, harmadik pedig Maxim Grusé 21-76-tal. Szóval úgy néz ki azért, hogy jelen állás szerint ez a 21,5 az, ami nem árt, hogyha megvan, de erre vajon képes-e Milák Kristóf, a szó a stúdióé.
1: Gyurta Gergely, egy rövid értékelés. Milyen esélyet látsz a második futamban Milák Kristófnak?
2: Én azt gondolom, hogy Kristófnak az egyéni csúcs mindenféleképp kelleni fog ahhoz, hogy tovább jusson, és Katona Lacival beszéltünk, hogy hát ha esetleg sikerül megúszni a 2009-es még fennálló országos csúcsot, ami 21-42 Takács Krisztián nevéhez fűződik, hát hogyha azt esetleg megúszná, akkor biztosan döntős, és én azt gondolom, hogy onnantól nagy esélye lehet majd a döntőben akár az éremszerzés is megszerezni.
1: De ez csak Milák Kristófra vonatkozik, amikor ilyeneket... Ilyen kijelentéseket teszel.
2: Egyértelműen, tehát Milák Kristóf képes, és bármire képes ez a fiú, és hát roppant tehetséges, és szerintem meg tudja mutatni 50 gyorsan is, hiszen azért az utóbbi időben láthatjuk, hogy igencsak felgyorsult az úszásban.
1: Na hát akkor nézzük, hogy mire megy majd most ebben a futamban, szó Katona Lászlóé.
3: Jön Milák Kristóf az 50 méteres gyorsúszás második elődöntőjére, 21.87 még a délelőtt folyamán, 21.76 az egyéni rekordja, úgyhogy közel volt már a saját csúcsához. Ha ezt beállítja, ezt a 21.76-ot, akkor valójában Maxim Grusséval együtt ott a harmadik helyre tudná magát feldobni, úgyhogy lehet nem is kell valójában akkorát mennie. Hát ez kétségtelen tény, hogyha megúszta éppen az első két hely valamelyiket, akkor már ugye nincs is kérdés, egyértelműen döntős, bármi is legyen. Az olasz Ballarati az egyesen, az ír Tom Fennon a kettesen, Matos Ribeiro pedig a hármas pályán, őre azért lehet figyelni, no meg az ukrán Seremetre a négyesen, Igor Kornyev lesz az ötösen, Andrei Barna a hatos pályán, az ő neve azért lehet azért érdekes, mert a szerb úszósport egyik legjobbja, a hetesen majd Milák Kristóf, és a nyolcason a szlovák Dusa, ők alkotják nyolcan, tehát az 50 gyors második elődöntőjét, jelen állás szerint ez egy 21.7-es idő kellene, hogy biztosan a döntőbe kerüljön Milák Kristóf. A címvédő Golomejev, a görögök versenyzője nincs itt, úgyhogy mindenféleképpen majd trónfosztás lesz a holnapi nap folyamán, de most még csak a döntőbe kerülés a cél. Florian Madondut egyébként elbúcsúztatták még a mai nap előtt, a döntők előtt, de most biztos ő is figyeli, hiszen ebben a versenyszámban Florian Madondu olimpián aranyérmet is tudott nyerni. Tehát itt most még csak az EB döntőbe kerülés a cél. Milák Kristóf is már a vízben, a hetes pályán remekül jött el. Az azt jelenti, hogy a reakció ideje kifejezetten jó volt a rajtkőről, amikor eljött. És bizony ott középen Kornyevvel tartja a lépést. Úgy néz ki, hogy ebből akár az első két hely valamelyike is meg lehet Milák Kristófnak. Negyedik 21.58 egyéni csúcs. És ez biztos elegendő kell, hogy legyen a döntőbe kerüléshez. 21.38-as Seremet megnyeri a futamot, ezzel övé a legjobb idő. Kornyev a második, és Andrei Barna a harmadik, negyedik idővel pedig úgy néz ki, hogy Milák Kristóf valójában ötödik idővel döntős. 21.58, nem egyéni csúcs, vagy hát de egyéni csúcs, de nem országos rekord. Na, az majd jön a fináléba, mondom én. Na, de ötödik idővel döntős 50 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf, Budapest.
1: Gyurta Gergely, az volt itt a kérdés, hogy ugye van, aki levegő nélkül úszik, Milák Kristóf, miért vesz levegőt?
2: Igen, 25 méternél vett egy levegőt, ami roppant érdekes, hogy vajon azt miért kellett, de lehetséges, hogy edzőjével ezt a taktikát beszélték meg. Egyébként lehet, hogy végigbírná, tanulnia kell. Azért ez a sprint versenyszám is egy olyan dolog, egy olyan műfaj, amiben igenis kell a minél több leúszás, minél több 50 méteres leúszás ahhoz, hogy tisztában legyen önmagával, mert lehet, hogy nem kockáztatja meg azt, hogy egy levegővel a rajtot követően végigúsz a levegő nélkül. Egyébként szerintem, hogy biztos vagyok benne, hogy végigbírná, majd hát a holnap a döntőben.
1: Meglátjuk, most viszont megnézzük majd azt, hogy áll a Nyíregyháza Kisvárda mérkőzés, Németh Kornélia szó.
4: Itt nem egy levegőt, hanem több levegőt is vettünk az elmúlt pillanatokban, mert hogy volt helyzet itt is, ott is, ivószünet miatt áll a játék, Nyíregyháza Kisvárda 1-0. Ami érdekesség, és nem tudom, hogy Vukovics László meg tud-e most szólalni, de az ivószünet alatt gyanítom, hogy egy rövid időre igen. Szóval az, hogy Batun helyére Katona Mátyás érkezik, szóval csere cseréje, Laci, mit szólsz ehhez?
5: Hát sok minden lehet a pakliban, nem tudjuk, hogy esetleg megsérült-e, vagy mi állhat a háttérben, mert góllövőt ritkán szoktak lehozni, de az tény, hogy a Kisvárda egyre jobban mérkőzésbe kerül, de a mezőny legjobbja eddig toronymagasan Popovics, a Kisvárda kapusa, aki eddig nagyon sok bravúrt bemutatott, és még meccsbe tartja a Kisvárdát, hogy úgy megyünk rá az utolsó 22 percre, hogy még csak egy gól a különbség, mert az eddig látottak alapján legalább minimum két góllal vezethetne a Nyíregyháza. Izgalmas lesz a véghajrá, de igazi helyzetet még mindig nem tudott kidolgozni a Kisvárda, de most már voltak épkézláb támadásai.
4: Igen, ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogy ez az úgynevezett várható gólok mutató, az XG mutató most már a 0,5 fölé ment Kisvárdai részről, cserébe másfél felett van Nyíregyházi oldalon. 22-9 az összpróbálkozások száma, 12-1 a kaput eltaláló kísérleteké. 72. perc a mérkőzésen, 1-0-ra vezet a Nyíregyháza a Kisvárda ellen. Manner helyére Medved jött a pályára, ővé volt a legutóbbi próbálkozás. Ugye Batumot, a gólszerzőt, aki Tarcsit váltotta, szóval Batumot meg Katona Mártyás váltotta. Jovanovnak lett egy sárgalapja, időközben még Milák Kristóf szenzációs úszását és a kiváló elemzést hallhatták a kedves hallgatók. Itt pedig ugye az helyzet, hogy a 72. percben járunk, tehát van egy nagyságrendileg 20 perc a rendes játékidőből, plusz valamennyi hosszabbítás cseréstől, ivószünetestől mondjuk egy 5 perc körülbelül, tehát azt jelenti, hogy mindent egybevetve egy bő 20 perc, ami előttünk áll a mérkőzésből. Most viszont jön előre a Nyíregyháza. Lesz a lövőhelyzet, a 16-os vonalánál egy kemény ütközés, a labda a Kisvárdánál, és akkor Balogun megpróbál megindulni. Balogun nagy lendülettel. Balogun beviszi a labdát a 16-oson belülre, a jobb lábára visszacselez. Egészen jól csinálta, egészen szépen csinálta Balogun odáig, hogy végig vezette a labdát. Jó volt a visszacsel is, hát a lövés az nyírteleken landolt valahol, tehát átlőtte a labdát, vagy majdnem kilőtte a labdát a stadionból, de minden esetre azt lehet értékelni, hogy jól végigvitte, becsapta a védőjét, nem tudott kellően ráfordulni. Egyébként Balogun szögletet reklamált, azt még hozzá kell tenni a történeti hűség kedvéért, hogy Katona Leventét vélte felfedezni, hogy miatta ment ez a lövés ennyire mellé. Nos, én szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy láttam egy visszajátszást, szó nem volt arról, hogy Katona Levente hozzáért volna. De ez a lövéshez egy szimplán egy borzasztó gyenge kísérlet volt. Amire kíváncsi leszek, az majd Kovács Imre játékvezető ténykedésének a megítélése, hiszen ugye az előző fordulóból el kellett ismerni, nem nagyon volt mit tenni, hogy a Debrecen-Nyíregyháza mérkőzésen hibázott. A Spori, itt most szerintem Kovács is ludas az első félidei Tarcsi féle szituációnál, és jött ugye egy homlok egyenest ellentétes ítélet ezt követően, amikor ugye csak sárgát adott, szóval kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz majd az utóélete. Egyelőre a 74. percben azt tudom mondani, hogy nyíregyházi bedobással folytatódik a mérkőzés, akkor, amikor a hazai csapat továbbra is 1-0-ra vezet. Az Iram nem verdesi az egeket, finoman szólva sem. Tehát a Nyíregyházánál Vukovics László ugye úgy fogalmazott a meccs felvezetése kapcsán, hogy lehet, hogy az első félidei valamelyik megszólalásánál, hogy ki ellen akarjon nyerni a Spari, ha nem a Kisvárda ellen hazai pályán. Ugye ez sokszorosan vagy többszörösen, egyrészt ugye keleti rangadó, másrészt ugye azért nem a legacélosabb ellenfél érkezett, és egyelőre bizony mindent meg is tesz annak érdekében. Még úgy is, hogy ugye nincs Bódog Tamás vezetőedző a kispadon, szóval így is mindent megtesz a Nyíregyháza Spartacus együttese. Jön majd az 5. szöglet a jobb oldalról. Jovanov ívelte volna középre a labdát, ami lepattan. Bocsánat, 5-et mondtam, de 4-et akartam. Ez lesz a helyes megfejtés. 4-0 szögletarány, 2 az első, 2 a második félidőben, és most már ugye mind a 3 katona benne a pályán. Bálint, a középpályás, most majdnem azt mondtam, hogy a középső katona, de tulajdonképpen nem mondok ezzel butaságot, mert Levente hátul, Bálint középen, Mátyás meg elő kell, hogy vitézkedjen. Szóval a középső katona íveli be a labdát, amelyet sikerül kifejelnie, talán Radmanovácnak onnan középről. Aztán jön most egy életerős kísérlet, ami lepattan a blokkról Nyíregyházi részről. Na meg még egy, ez viszont biztos, hogy Radmanovác volt, aki kihúzta a labdát a 16-oson kívülre. Vellai Áron, Bódog Tamás segítője, aki most Bódog távollétében viszi a boltot, ha szabad így fogalmaznom, tehát aki irányítja a csapatot, 1000 fokon ég a kispad mellett. Ő is azért óriási távolságokat megtesz, a játékosok is, vagy a játékosa is sokat futnak, de ő maga is, de most jöhet majd az 5. szöglet. Lehetséges büntetőt vizsgál a VAR. Na most ez egy a valamelyik blokknál Katona Levente lövésénél Radmanovac hát szorítja le a testéhez a kezét. Ha erre 11-est ad a játékvezető, az a futball megcsúfolása. Lezárult a vizsgát, és ez valóban nem lehetett 11-es. Hát eltalálta Katona Levente Radmanovac kezét, de hát le volt szorítva oda a testéhez, ráadásul estében volt, hát hova kellett volna tennie a kezét. Ez most ez egy jó játékvezetői döntés. Hirtelen megszaporodnak a nyíregyházi szögletek, legalábbis ami a szögletek számát illeti. Ez most már a hatodik lesz. Nagy gyorsan így három nyíregyházi szöglet egymás után. 6-0 szögletarány, ugye ez itt most csak tényleg egy tájékoztató jellegű adat, tehát mindent egybevetve azért én azt hiszem, hogy erre többször utaltam már, ezek azért mutatják azt, hogy melyik csapat van igazán fölényben ezen a keleti rangadón, a nagy testvér a kis testvér ellen, a Nyíregyháza a Kisvárda ellen. Jön a hatodik nyíregyházi szöglet, a rövidre Katona Bálint ezúttal is, lehet ismételni. Ez lepattan, vagy ez is lepattan, akkor inkább mondom így, Bence Leitner helyett Jovanov egy életerős kísérlettel, Popovics megint csak, de nagy védés volt. Katona Levente az ötös baloldali csücskéről, egészen közelről, Popovics. Hát úgy fogalmazott Vukovics László, hogy a meccs embere. Laci, gondolom ezt tartod a továbbiakban is.
5: Igen, abszolút tartom, hát óriásit védett, attól függetlenül úgy néz ki, hogy a játékvezető befújta lesnek, de ez önbizalom növeli akkor is a kapusnak, hogy mindent véd. Egy lövésen kívül ugye az első fél időben hát azt lehetetlen volt védeni, de így az utolsó pillanatig nyílt a találkozó, de a Nyíregyháza megint sokkal több helyzetet dolgoz ki.
4: 78. perc már a mérkőzésen. Nyíregyháza Kisvárda 1-0 a találkozó állása. Jön lassan tehát a hajrá, mondjuk úgy, hogy egy nagyságrendileg bő negyed óra, vagy szűk 20 perc, kinek hogy szimpatikus, ami előttünk áll a mérkőzésből, egy újabb lesz. Szóval Nyíregyháza Kisvárda tehát 1-0, folytatás a budapesti stúdióból.
1: Még pedig úszással folytatjuk, ugyanis 4 év után, vagyis 2022-es római EB óta először szerzett újra érmet Márton Richárd. 200 méter pillangón lett második, mint hogy ezt közvetítésünkben is hallhatták, a döntőt követően pedig Korsos Kristófnak értékelt.
6: Ricsi, nem tudom, hogy mit álmodtál meg a döntőre, de biztos, hogy bejött, mert zseniális ezüstérem, hatalmas egyéni csúcs. Hát te mit szólsz hozzá, mondd el!
7: Élet és halál között voltam így az elmúlt egy napban, már itt ezt most úgy értem, hogy fejben, hogy egyszerűen nagyon izgultam, hogy hogyan tudom összerakni. Rengeteget beszéltünk Balázsral erről, hogy hogyan kell, nekem meg volt a stratégiám erre. Ez össze is jött. Barátom is próbálta a lelket bennem tartani folyamatosan. Jó leszek, rakjam össze az egészet. Nem izgultam el, nem mentem el az elején. Ahogyan terveztem, és újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra.
6: Ugye az már az elődöntőben is különleges volt, hogy szinte 3-1 forma 50 métert úsztál, és megint jött a hajrá. Mit szólsz ez, hogy ez így bejött, és a végén mit láttál az utolsó hosszon?
7: Utolsó hosszon annyit láttam, hogy megint a Hubi mellett jöttem föl. Mondom, hogyha ott vagyok a közelében, akkor az nem lehet baj. A Marsand az ugye ez ilyen 50-50 volt, hogy ugyanannyit fog-e menni, vagy még jobbat, hogy azért retetés volt a tegnapi. Úgyhogy erre számítottam. Hubira fókuszáltam, és köszönöm neki, mert ez az érem kicsit az ő érdeme is ebből a szempontból. Ilyen rendesen húzott ő is egyébként az első 150-en. Úgyhogy nagyon jó verseny volt, imádtam. Csak a Hubit láttam, csak a Marsandot. Így ez fantasztikus volt.
6: Azt azért hozzuk szóba mindenképp, hogy 2023-ban a VB-n annyiban hasonló volt a helyzet, hogy egyéni csúcs az elődöntőben, viszont akkor nem úgy sikerült a döntő. Tegnap ezt te is szóba hoztad, biztos, hogy megfordult a fejedben. Most mi miatt sikerült jobban a finálé szerinted?
7: Sokkal több dolgot tettem azóta. Sokkal több tapasztalatom is van, tehát hogy az nem veszik el. Tehát az elmúlt 7-8 hónapban, mióta végeztem a kiképzéssel, úgy mentem el táborba, edzésekre úgy álltam vele, hogy én ezt augusztusban össze akarom tenni. Szintet akarok húzni Párizsba, ami egy kitűzött cél volt, összpontosítva egy darab időpontra. És ez sikerült is. Minden úgy, ahogy elterveztem. Álom volt a Marsandot megverni, de túl jó formában volt ahhoz.
6: Még arról azért ejtsünk szót, hogy azért néhány évvel ezelőtt szerintem te megfogalmaztad azt magadban, hogy lesz a folytatás, hogy lesz a folytatás. Azóta Rómában is jött egy EB-re, meg most is. Szóval ez mennyit számít neked, hogy 2026-ban még mindig itt vagy?
7: Imádom a karrieremet, mert olyan, mint egy hullámvasút. Tehát egyszer fölt, egyszer lem. Szerintem ez volt az egyik legkeményebb olyan éremszerzésem, amit valaha átéltem. Ezután akkora rendületem lesz az olimpiáig, hogy várom egyszerűen a jövő évet, hogy megnyíljon a szintúszás, és valamikor össze tudjam hozni. Mondom, az én karrierem az sosem volt olyan, hogy lineáris, vagy folyamatos, így ment végig, tehát ez katasztrófa volt. És végre egyébként meglátjuk a kiutat, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, miből mennyit kell hozzáadni. Úgyhogy remélem, ezt tudom pontosan így folytatni a következő minimum két évben.
1: Márton Richárdot hallottuk tehát, aki ezüstérmes lett a 200 méteres pillangóúszásba. És akkor menjünk gyorsan Nyíregyházára, Németh Kornélhoz.
4: A lehető legjobb pillanatban érkezünk vissza Nyíregyházára. Nurijev góljával a semmiből egyenlít a Kisvárda a 82. percben. 1-1 a mérkőzés állása. Nurijev kapott labdát a kisvárdaiak bal oldalán, a 16-oson belül a bal összekötő pozíciójában, csinált egy gyönyörű visszacselt, és a jobblábas lövés a bal alsó sarok felé ment, és tökéletesen, ahova Nurijev elképzelte, odalőtte. Molnár Mátyásnak nem volt dolga egész mérkőzésen, ezt meg nem védhette. Elképesztő fordulat a keleti rangadón. Nyíregyháza Kisvárda, 1-1. Mit szólsz ehhez, Bukovics László, a budapesti stúdióban?
5: Sajnos a foci törvénye, hogyha nem rugott be a helyzeteket, és ráadásul ennyi helyzet, ami a Nyíregyházának volt, legalább 6-8 kimaradtak, a Kisvárda kezdett magához térni, most már egyre többször ott volt a nyíregyházi térfélen. Ez egy gyönyörű labda volt ki a balszére, és tükörszélsőként hozta befele Nurijev, bemutatta, mintha balra vinné, visszavette a jobb lábára, és kilőtte a bal alsó sarkot 14 méterről. Szép gól volt, de hát a Nyíregyháza magának köszönheti, mert nem zárta le a mérkőzést.
4: Elképesztő fordulat, 83 perc telik el a mérkőzésben, hát most lesz igazán izgalmas és érdekes a hajrá. Jovanov húzza meg a jobb oldalon és teszi középre a labdát, egy nyíregyházi helyzet. A 11-es pontról Medved lövése jócskán fölé száll. Hazai csere lesz, majd én pedig ígértem, hogyha van változás Diósgyőrben a másodosztályban, akkor arról beszámolok. Nos, DVTK Ajka 1-1, mint ahogy a Kecskemét Vidi mérkőzés is 1-1-re áll, mind a két oldalon piros lappal, és ha már 1-1-es mérkőzés eredmények szorosan nem kapcsolódik, de hát azért jövő héten már izgalmas lesz, úgyhogy figyelünk félszemmel. A Fradi leendő ellenfele, a török Trabzon együttese 1-1-re áll a Kasimpasa vendégeként. Az 55. percben jár az a mérkőzés. Na hát ennél frissebbek, aktuálisabbak alig, ha tudunk lenni, és most arról tudok beszámolni, hogy a Nyíregyháza együttesében a sokat futó, nagyon aktívan játszó Katona Bálint elhagyja a pályát, és Antonov érkezik a helyére. Bukovics Laci, egyetlen gyors kérdés csak, látsz-e fordulatot még? Szerinted van-e a Nyíregyházában annyi, hogy újra vezetést szerezzem?
5: Antonovot azért hozták be, mert fantasztikus ballába van, és akármilyen pontrugás van, ő oda tudja olyan erővel rugni a labdát, ami veszélyt tartogat, mert nagyon jó, magasak a nyíregyháziak, és jól fejelnek.
1: És ha Németh Kornélhoz csatlakozunk, hogy a legfrissebbek vagyunk, akkor a román szuperligában két magyar csapat mérkőzésen a 83. percben Csíkszeredas FC Szent György 0-0, Németh Kornél.
4: Köszönöm szépen Balázsnak. Ennél tényleg frissebbek, ropogósak alig, ha tudunk lenni, hogy mindenen rajta tartjuk a szemünket. Minden fontos dolognak az ütőerén ott tartjuk, úgyhogy egyébként óriási köszönet minden kollégának. Én azt hiszem, hogy aki ma a Nemzeti Sport, remélem, hogy úgy mondhatom, hogy ma is, de aztán ma meg különösen, aki a Nemzeti Sportrádiót választotta, semmiről nem marad le. A legfontosabb úszó események, a legfontosabb labdarúgó hírek, és akkor hol van még az esti atlétika, amiről még meg sem szólaltunk, szóval tényleg minden. Például most az első kisvárdai szöglet a meccsen a 86. percben. Hihetetlen, tényleg. Egyébként erre én azt hiszem, hogy javarészt a labdarúgás képes úgy, Isten igazából. Az első kisvárdai szögletből jön majd a második. Vannak kézilabdában is nagy fordulatok, sajnos mi magyarok be is tudunk jó párról számolni, de hát az, hogy egy csapat egy agyonnyert meccsen csak 1-0-ra vezessen, és aztán utána az ellenfele szinte a semmiből egyenlítsen, ilyen tényleg leginkább a labdarúgásra jellemző, nem nagyon szokott ez más sportágokban előfordulni. 86. perc, Nyíregyháza Kisvárda, 1-1 a mérkőzés állása. Balogun csúsztatta tovább a labdát, de ez csak a nyíregyházi védelemnek, Zivkovicsnak, volt jó. Kovács dobja ki, ő már a nyíregyházi Kovács, méghozzá a bal oldalra a labdát. Lesz egy lövés, Antonovtól, ami lepattan, és mondta, így lehet jó, Antonov ismétlése, még egyszer lepattan. oda pattant Medved elé a labda, aki kis ilyen helyzetbe került, vagy nagy helyzetbe került, lehet ezt még fokozni. 4 perc a rendes játékidőből, szerintem egy 5 perc lesz a hosszabbítás, szűk 10 perc tehát a hátralévő idő a meccsen. Megélinkült a találkozó, azt kell mondani, volt egy laposabb szakasz, ilyen tekintetben egyébként emlékeztet a tegnapi Kispest-Vasas mérkőzésre, ahol jól kezdett a Vasas, nagyon-nagyon jól kezdett a Vasas, aztán mégis a Kispest szerzett vezetést, a végén viszont keretes szerkezetbe foglalta a meccset az angyalföldi csapat, és egyébként nem teljesen érdemtelenül, tehát a döntetlen szerintem közelebb állt volna a játék képéhez, végül megnyerte a meccset. Itt nem volt kérdés, itt a Nyíregyháza az első perctől kezdve jobban játszott, több helyzete volt, sőt jóformán csak a Nyíregyházának volt helyzete, erre 1-1 az állás a 87. percben. Antonov szabadrúgása belőbbüli, a 16-osa belülre jön a visszatett labda középre, Toma elől pedig jön a mentés, beszorul most a Kisvárda, Kovács engedi ki a labdát, bedobása 3 perc maradt a rendes játékidőből. Gyorsan egy pillantás, most így, hogy jön még egy csere is egyébként kisvárdai részről. Azt mondja, hogy 24-es 99-es, ez a változtatás folyamatban. Herc hagyja el a pályát, őt sokat nem nagyon lehetett említeni egyébként, tehát azért óriásit küzdött Krisztián Herc, teljesen átizzadt mezben adja át a helyét Jordanovnak, szóval bármennyire is sokszor nem lehetett említeni a nevét, azért a mezőnyben hatalmasat dolgozott és küzdött. Szóval egy gyors pillantás, a csere alatt nincs változás sem Diósgyőrben, sem a Kecskemét-Vidi mérkőzésen. Most jön viszont egy nyíregyházi ívelés. Sikerül Kvasina elől kibólintani a labdát, az ismétlés pedig mellé megy. A 88. percben ez Kovács ismétlése volt, ami elkerült a kapu jobb oldalát. A hangulat továbbra is extra. Hát nem tudom, szóval Vukovics Lászlóval értek egyet, én azt hiszem, hogy szomorúak, vagy nem lesznek boldogok, inkább így mondom, a nyíregyháziak azért az egy ponttal olyan nagyon szomorúak sem, de az, hogy elszalasztották, vagy jelenállást tekintve úgy tűnik, hogy elszalasztják, hiszen azért nincs még vége a 3 pont lehetőségét ezen a meccsen, az talán így kevésbé dobja majd fel őket. Bár ugye azt szoktuk mondani, hogy az élet döntetlenre játszik, ugye az Újpest ellen, ha nincs szappanos hibájára, hát nyilván ha nem játszik, ott meg talán nem érdemeltek győzelmet, úgyhogy valahol a kettő meg lehet, hogy kiegyenlíti egymást. Fene tudja, itt még azért van hátra jó pár perc, hiszen még a rendes játékidő sem telt le. Popovics újabb védése. A 16-osról jött Toma kísérlete. Vellai Áron, a hazaiak mestere az óráját nézi, segítek neki is, meg a kedves hallgatóknak. A 90. percben jár a mérkőzés. Nyíregyháza Kisvárda 1-1, folytatás Budapestről a stúdióból.
1: Köszönjük szépen, még pedig azért, mert hogy ugye Párizsban 1500 méter gyors döntő következik Betlemmel és Sárkánnyal. Gyurta Gergely, mi várható ezen a hosszú távon?
2: Igen, hát durván 14 perc, 40 másodperces versenyt fogunk látni, és mind a két magyarnak óriási esélye van arra, hogy Európa-bajnoki dobogón állhasson. Én azt gondolom, hogy a németekkel, illetve a világcsúcs tartó, hanem a ír fiúval óriási csatát fognak vívni, és Sárkány Zalán egyébként nagyon jó formában van, országos csúcsot úszott 800 gyorson, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy Zalán jól fog teljesíteni, de azért a két némettől egy picit félek, hogy még jobb formában vannak.
1: Most visszaadjuk a szót Nyíregyházára, onnét pedig majd Kornél adja a szót Párizsba, hiszen együtt zajlik egyenlőre a futballmérkőzés és az úszás. Német Kornélé a szó.
4: Deja vu-n van, ha már Franciaország, akkor jön egy francia kifejezés. Tegnap ugyanez volt a helyzet, Katona Valcival dobáltuk egymásnak a szót. A Kispest-Vasas mérkőzés hosszabbításában 3 perc a ráadás ebben a pillanatban. Ez elkezdődött 1-1 az állás, menjünk akkor Párizsba a legfrissebb helyzetjelentése Katona Lászlóhoz.
5: Igen.
4: Ha és amennyiben Katona László nincs, akkor maradunk Nyíregyházán, mert hogy Kovácsnál a labda, Vukovics László egy másik László, szólalt meg! A gól! Vasina, a legjobb pillanatban jöttünk vissza mégiscsak! Vasina befejeli a 91. percben, egy baloldali beadás után a jobb felső sarokba! Mindjárt megyünk akkor Párizsba az úszó EB-re, de előtte majd erről a gólról! Vukovics László, a két László közül a szakkommentátor vagy a szakértő az, aki megszólalhat. 91. perc, Kvasina megbújt a mezőnyben. Ez a harmadik kísérlete a meccsen. És végül is úgy, hogy volt az első félidőben egy óriási lehetőség, azt elszórakozta. Itt most lehet, hogy a sors igazságot szolgáltat a Nyíregyházának, hiszen jóval többet támadott a hazai csapat. És lehet, hogy ez a győztes gól lesz. Kovács az, aki fölnéz, középre tekeri a labdát. Kvasina a 11-es pontról a jobb felsőbe fejeli, de nagyon gyorsan Vukovics László a gólról.
5: Gyönyörűen visszavette a bal színen.

0: Egyre elképesztő, hogy mit produkál a labdarúgás. Itt például még egy perc játékot biztosan, mert hogy elkezdődött a 93. perc, 3 perc volt talán, ezt nem biztos, hogy említettem itt a Lászlókkal való kapcsolattartás közben, szóval 3 perc volt a hosszabbítása jelzett ráadás. Lesz egy kisvárdai szabadrugás. Diósgyi Rajka, friss végeredmény, friss ropogós végeredmény az NB2-ből, 1-1 nem mutat a legjobban a DVTK, az első osztálytól búcsúzó DVTK együttese. Azok után, hogy a Soritól kaptak Soroksáron egy négyest, hazai pályán nem tudott nyerni a Diósgyőr az Ajka ellen. Tud-e pontot menteni a Kisvárda Nyíregyházán? Ez a legnagyobb kérdés. 93. perc, annak is a vége. Jön egy szabadrúgás. Hasonló helyzetből jött a Vasas, győztes gólja Kispesten. Itt most nem lesz győztes gól, de még csak egyenlítő sem, mert hogy sikerült kifejelni a labdát, de aztán utána a lecsorgónál Antonov az, aki fölrúgja a kisvárdai játékost, és amiatt kap egy sárga lapot, mert hogy ott jött volna egy ismétlés. Én azt hiszem, hogy a meccs utolsó jelenete Osztrovka volt az, aki a földre került. Szóval én azt hiszem, hogy a meccs utolsó jelenete jön majd. Ez egy 35 méteres szabadrúgás teljesen középről a Kisvárda javára. Úgyhogy addig is, amíg föl sorakoznak a játékosok ehhez a szabadrúgáshoz, mert hogy megy előre a húz meg, erez meg játék, Katona Lászlótól egy gyors helyzetjelentést a magyarok helyzetéről hadd kérjek Párizsból.
1: 100 méter telt el az 1500 méteres férfi gyorsúszás döntőjéből. Libman az élen második, Sárkány Zalán és 8. Betlen Dávid, Németh Kornél.
0: Természetesen Párizsba, szóval hamarosan megyünk majd vissza Lacihoz. Itt a 95. perce jelzett 3 percen, most már lassan 2-vel túl. Mindenki, aki él és mozog előre jön. Nurijev a kisvárdai gólszerző jobbal, vagy inkább egy ballábas lövés jött, méghozzá Matanovicstól, de ez elakadt a sorfalban. Ebben a pillanatban pedig vége a keleti rangadónak. Én a végeredménnyel búcsúzom, fordulatos mérkőzésen. Nyíregyháza, Kisvárda a keleti rangadón 2-1. Nagyon röviden egy mondatban a két László közül most először Vukovics jön a budapesti stúdióból, hogy aztán utána menjünk Párizsba. Laci, hogy tetszett a meccs?
2: Hát tényleg röviden, a futball igazságot szolgáltatott. A Nyíregyházának sokkal több helyzete volt a mérkőzésen. Majdnem büntetett a foci, hogy kiegyenlített a Kisvárda, de a végén egy gyönyörű fejessel lezárta, és megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot a Nyíregyháza. Ezzel most már 6 pontja van. Párizs.
1: Kicsit erőteljes most az, amit Sárkány Zalán csinál. 200 méternél egyelőre a második hely. Libmonnal tartja a versenyt, és 29 másodperc alatt és kicsivel fölötte lévő 50 métereket nyújt most Zalán. 7. egyelőre 250 métert követően Betlehem Dávid vezet, Johannes Liebmann, aki 800-on diadalmaskodott, csak most nincsen Schwarz, hanem helyette van Klemet, ővé a 4-es pálya, egyébként az 1-esen a Román Proka, 2-esen Daniel Wiffen, az írek versenyzője, a 3-ason a francia Sasha Veli, a 4-esen a két német közül az egyik Oliver Klemet, az 5-ösen pedig Johannes Liebmann a legnagyobb esélyes, a 6-oson Sárkány Zalán, a 7-esen Betlehem Dávid és a 8-oson Luca de Tullio. 300 méter után Liebmann az élen, Sárkány a második, 6. most már Betlehem Dávid, borzalmasan kezdte el egyébként ezt a döntőt, de a lényeg, hogy Sárkány Zalán 2:59.99 az első 300 métert követően. Jónak tűnik ez talán, de hát igazából az előfutamban is tegnap ez volt a helyzet, hogy Liebmannnal ment Sárkány Zalán. Ugyanaz lesz a forgatókönyv? Gyurta Gergely.
3: Nagy valószínűség szerint szépen tartja magát a német fiúval, de azért ez az irom ez eddig elképesztő, és azért attól félek, nehogy elfáradjon Zalán ebbe az elképesztő iramban. Egyébként 58 feles százakat úszik, ami azt jelenti, hogy ilyen 14-35-ös időeredményt várhatunk. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt az iramot végigbírja, mert még csak 400 méternél vagyunk, de hát kicsit már el is nyúltak a mezőnytől.
1: Igen, ők ketten, 400 métert követően Liebmann az élen, Sárkány a második, 5. Betlehem Dávid. Egy huszárosabb hajrával talán meg lehet a 3. hely. Hát Johannes Liebmann egy teljesen új üde színfoltja ennek az úszósportnak, mert persze junior Európa bajnokságról voltak ezüst meg bronzérmei, de aranyat nem is nyert, hanem itt, Párizsban, Nagymedencében, 800-on aranyérem, Most

0: úgy néz ki, hogy 1500-on se akarja alább adni, miközben Daniel Wiffen meg csak a hatodik helyen, lehet az ír versenyzőnek az a felkészülése nem sikerült annyira jól, miközben Daniel Wiffen meg olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Igaz, ezt hozzá kell tenni, hogy nem ebben a versenyszámban, akkor Bobby Finke nyert Párizsban itt 2 évvel ezelőtt világrekorddal. 14 perc, 30 másodperc és 67 század másodperc. Gregorio Paltrinieri tartja az Európa rekordot, meg az Európa bajnoki rekordot is, de hát Paltrinieri egyelőre nincs, pedig az olimpián ő is volt, akkor második lett, Wiffen lett a harmadik, és Bethlen Dávid tartja az országos csúcsot, akkor negyedikként zárt. Egy másodpercre volt Wiffentől, hát leginkább attól, hogy legyen egy bronzérme a medencés úszószámokban is, 1500-on, mert az más kérdés, hogy 10 kilométeren nyílt vízen ez sikerült neki. 550 méternél Lib van az élen, Sárkány a második, Klemet a harmadik, Bethlen Dávid pedig az ötödik helyen fordul 550-nél, egy 4 másodpercre van tőle a francia Sacha Velli, de ő is 30 másodpercen belüli 50 métereket jön, Sárkány Zalán is még tartja ezt a 29,5 másodperceket, és most jobbra veszi a levegőt, Zalán látja, hogy Liebmann több mint egy test hossz előnnyel van előtte, mindenki kell úsznia magából Zalánnak, igaz, hát lesz még lehetősége Zalánnak megmutatnia magát itt a folytatásban, ami azt jelenti valójában, hogy a holnapi nap 400 gyorsan is vízbe csobban majd, de ez mégiscsak egy döntő, tehát itt ezt nem lehet elkótyavetélni ezt a lehetőséget. De nagyon magabiztosan a második helyen, 600 méter után, meg Liebmann is nagyon magabiztosan egyelőre vezető, 29 másodpercen belül ússza egyelőre a 50 métereket, Sárkány Zalán már inkább a 30-hoz közelít, Oliver Klemet pedig mintha egy kicsit már zárkózna a magyar úszóra, Bethlen Dávid az ötödik helyen egyelőre, jön majd a 1500 méteres gyorsúszás majdnem fele, mert 700-nál fognak majd járni a versenyzők, és egyelőre úgy néz ki, hogy Sárkány Zalán még tartja a második helyét, de Klemet nagyon jön, de a harmadik helyen lévő némettől meg messze van a francia Sacha Velli. 700 méternél Sárkány Zalán a második, 6 perc, 46,33 század másodperc, még 30 másodpercen belüli 49-49-es 50 métereket jön Sárkány Zalán, tehát már a többiek 1-es, 2-es, 7-es, 8-as pályán már inkább fél percen kívüli 50 métereket tudnak teljesíteni, és meglepetés, de Wiffen csak a 7-dik, olyan kiábrándító az ő teljesítménye most itt ezen az Európa bajnokságon, de nem mintha annyira szurkolna az ember éppen egy ír úszónak. Liebmann 7.50-nél a felénél egyelőre az élen, hát hogyha ilyen tempót úszik, és csak megszorzom kettővel, akkor a számításaim szerint olyan 14 perc és 23 másodperc körüli időt kellene mennie, úgyhogy világcsúcs részidőn belül egyelőre Liebmann, és tényleg, hát némi túlzásra semmit nem lehetett róla tudni az Európa bajnokság előtt, de mondom, Daniel Wiffen is ugyanez volt a párizsi olimpia előtti évben, jelent meg 2023-ban, hogy itt ezek a gyorsúszó emberek, ezek valahogy megjelennek, fiatalok is, aztán letarolják az egész kontinenset, meg a világot is. Szóval 800 méternél Liebmann az élen, Sárkány a második, és Bethlehem a harmadik. Sárkány ideje 7.45.62. Na ehhez mit szól Gyurta Gergely?
1: Igen, Zalán nagyon erősen elkezdte, és most már ilyen 29-8-29-7-es időket úszik, és a 3-as pályán úszó német fiú pedig folyamatosan szépen konstansan tudja tartani a 29-2-29-3-as időket, úgyhogy zárkózik fel, és pont most vagyunk a kritikus részen az 1500-as gyorsúszásban, hiszen 800 és 1000 méter között szokott eldőlni a versenynek a sorsa, és hogyha ott esetleg Zalánra felúszik a német fiú, akkor onnantól nagyon nehéz dolga lesz, és egyébként nagyon jó hajrás is mind a két német, úgyhogy innen nagyon nehéz dolga lesz, de hát ha van még egy pici tartaléka, de sajnos egy kicsit elvitte az elején a hév, és hát Liebmannnal megpróbált elmenni, hát ez nem viszonyult jó döntésnek.
0: Oliver Klemet zárkózik most már Sárkány Zalánra, még mindig egy test hossz a hátránya, 900 méternél Liebmann vezet, Sárkány Zalán a második, Bethlen Dávid egyelőre a hetedik, Oliver Klemet, aki Párizsban 10 kilométeren ezüstérmes lett, pont Rasoszki Kristóf és Bethlen Dávid közé szorult be, hát idézőjelben nyert egy ezüstérmet az olimpián a németeknek. de hát ő inkább nyíltvízi úszó, igaz, most nem fog megsértődni, hogyha itt ezen az Európa bajnokságon meg lesz neki az első medencés érme is. Egyébként a csapattal már nyert itt Párizsban, a német csapattal nyílt vízen EB aranya, 10 kilométeren pedig bronzérmes lett. Egy kilométer után Liban az élen, Sárkány Zalán még mindig a második, csak Klemet az, aki zárkózik, ő a harmadik helyen. Na most volt egy olyan 50 méter, amikor Sárkány Zalán egy kicsit jobbat tudott úszni, és igen, az a kérdés leginkább, hogy tud-e váltani Zalán, vagy kicsit beragad, és aztán végül az lesz, hogy lehajrázza majd a német versenyző. Sasa Veli a negyedik, tőle nagyon távol Betlehem Dávid. Itt igazából a harmadik hely sorsába nem biztos, hogy már bele tud szólni, sőt nem fog bele szólni Betlehem Dávid, de ettől függetlenül az ötödik helyen maga biztosan mellette, de túl jó a hatodik. 1050 méternél Liban továbbra is vezet, óriási az előnye, majdnem 8 másodperc Sárkány Zalánnal szemben, harmadik Oliver Klemet, Zalán pedig, hát most már figyel azért a jobbjára, most látja, hogy Klemet csak féltest hosszra van tőle, egyre jobban, egyre inkább megy a német Oliver Klemet Sárkány Zalán nyakára. Hát érdekes azért, mert Zalánnak ugye ezen az Európa bajnokságon itt Párizsban 800-on van egy bronzérme, miközben Belgrádban ugyanezt csinálta, 800-on bronzérmes, és 1500-on is harmadik helye volt. Tehát olyan nagy változás akkor nem fog végbe menni, csak eltelt 2 év, és lehet, hogy újabb 2 harmadik hely Sárkány Zalántól, 800 és 1500 gyorson. 1100 méternél, vagy már 1150-nél Liebmann vezet, megy a fal felé Sárkány Zalán, itt még ő az, aki másodikként fordul, de tényleg egy hajszálnyi mindössze 2/10 a két versenyző között a különbség, harmadik Klemet, Betlehem Dávid pedig az ötödik helyen egyelőre, de Tulliót maga mögött hagyja, Daniel Wiffenotta 7. helyen úszik egyelőre. De hát Liebmann saját magával versenyzik, na meg a világrekorddal, hiszen csak úgy zárójelben azon belül van, és meg lehet az, ami még soha nem volt, hogy 14,5 percen belül úszik valaki 1500 métert. Meg lesz a világcsúcs Johannes Liebmannnak, Gyurta Gergely.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy szépen tudja tartani ezt az iramot. Egyébként Bobby Finke a világcsúcs tartó, és ő az utolsó 100 méteren elképesztő hajrát úszott, úgyhogy azért az utolsó 100 méteren Liebmannnak és a fiatal németnek is bele kell tennie minden. És hát Sárkány Zalán is, mintha egy picit tudott volna újítani, és tudja tartani a másik német Oliver Klemetet maga mögött, úgyhogy ott még egy óriási csata várható az ezüst, illetve a bronzérmekért.
0: Egyelőre 1250 méternél Liebmann nem fárad, 29,2-es 50 métereket tud úszni, Sárkány Zalán a második, már nagyon kevés az előnye, tényleg 1/10 Klemettel szemben, itt nagy harc lesz még a második helyért, csak úgy zárójelben hozzáteszem, hogy Liebmann és Sárkány között majdnem 10 másodperc a különbség, és tételezzük fel, hogy világcsúcsot úszik majd Johannes Liebmann. Hát olyan hatalmas országos csúcsa lesz majd Sárkány Zalánnak, ha minden igaz, hogy az valami elképesztő. Még azt is lehet, hát nem, azt nem fogom megkockáztatni, hogy Sárkány Zalán is világrekordon belül úszik, de a lényeg az, hogy azért közel Bobby Finke idejéhez. 1300 méter után, most már 1350-nél jár Johannes Liebmann, és egyelőre ő az első. Lehet, hogyha megfordulna, mert szerintem megteheti, hogy hátúszásban csinálja a további részét a versenynek, hiszen a gyorsúszás az valójában azt jelenti, hogy freestyle, azaz bármilyen nemű úszásban csinálhatná nyugodt szívvel ezt a versenyszámot. Ha nem így van, ezt majd kijavítja Gyurta Gergely. Szóval a lényeg, hogy még úgyis megnyerné a német Johannes Liebmann. Csengetnek neki, hiszen az utolsó 100 méteréhez készülődik, és a világrekord már veszélyben, abból a szempontból, nem az ő esetében, hanem Bobby Finke az, aki a karosszékében ülve figyeli lehet ezt az eseményt, és aggódik, hogy a Párizsban elért világrekordját éppen Párizsban, ezúttal egy német Johannes Liebmann fogja majd megdönteni. Szerencsére Sárkány Zalán tud váltani, ami azt jelenti, hogy egy test hossz az előnye az utolsó 100 méterre fordulva Oliver Klemettel szemben. Betlehem Dávid továbbra is az ötödik helyen, de most már közel hozzá az olasz Luca de Tullio. És a záró 30 méter. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is, hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még két méter, még egy, és ez a 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa rekord, Európa bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes, mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal. 14-39-45 bizony. Sikerül majdnem másfél másodpercen jobbat úszni, amit Betlehem Dávidnak volt az két évvel ezelőtt. A harmadik pedig Oliver Clement. Sasha Veli a negyedik, a franciák versenyzője, és végül Betlehem Dávid elfáradva a hatodik helyen, még 15 percen belül, 14-59-26-tal. Világcsúcs Johannes Liebmanntól, akiről őszintén megvalva, azt se tudtuk szerintem, hogy ki ő valójában még egy fél évvel ezelőtt, de lehet egy hónappal ezelőtt, a magyar közönség meg szerintem 3-4 nappal ezelőtt hallott róla, amikor a 800 gyorsat megnyerte, meg most már az 1500-at is világrekorddal. Sárkány Zalán ezüstérmes, így Márton Richárd után ismét van egy ezüstje a mai nap folyamán a magyar csapatnak, úgyhogy szépen termeli a magyar úszócsapat az érmeket. 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz, ha jól mondom, és ezzel már azért szépen lehet ezzel a 8 éremmel felállva döngetni a mellkast, de hát még lesz itt lehetősége a magyaroknak érmet szerezni. No, nem feltétlenül a mai nap folyamán, majd holnap, de a lényeg az, hogy Sárkány Zalán ezüstérmes 1500 gyorson, 6. Betlehem Dávid, világcsúccsal Európa bajnok a német Johannes Liebmann, a Szó a budapesti stúdióé.
2: Köszönjük szépen, hát Geri, többször hallottam tőled azt, hogy elképesztő idő.
1: Ez hihetetlen, amit a fiatal német úszott, és egyébként valamit nagyon jól csinálnak ott Németországban, hiszen a csapattárs Oliver Clement bronzérmet szerzett, és velük edző Florian Welbrock is, aki hát ugye a nyílt vízi úszás ikonikus alakja, úgyhogy itt a hosszú távúszó versenyszámokat igencsak kimagaslóan a németek hát vezetik, és egy újabb név jelentkezett be a 2028-as Los Angeles-i olimpia aranyérmére.
2: De mi örüljünk az ezüstnek, Sárkány Zalánnak.
1: Abszolút, országos csúcs, egyéni csúcs, minden, ami kell, megvan az ezüstérem. Én azt gondolom, hogy egy világcsúcsot úszó versenyzőtől nem szégyen kikapni. 800 gyorson bronzérmet szerzett, most ezüstérmet szerzett, úgyhogy én azt gondolom, hogy végtelenül elégedett és boldog lehet Zalán ezzel az időeredménnyel, illetve a helyezésével is.
2: Volt azért az úszásnak egy olyan szakasza itt a fináléban, amikor egy kicsit úgy megakadt, és már-már úgy tűnt, hogy utolérik.
1: Igen, utol is érték, és ez volt a nagyon meglepő, hogy tudott újítani, és egy picit fel tudott frissülni. Ez volt a kulcsa annak, hogy vissza tudta verni a másik német, Oliver Clementnek a támadását. Egyébként a német, másik német is elhalt az erejével, és olyan 1300-nál ő sem tudott újítani, és hát ez döntött végül a ezüst, illetve a bronzérem sorsáról. Én azt gondolom, hogy hál' Istennek nekünk sikerült jobban, és Zalán egy újabb ezüstéremmel gazdagította a magyar válogatottot.
2: A mai napon két ezüstérem, ugye Márton Richárd, Sárkány Zalán volt a két ezüstérmesünk. Érmünk már nem lesz, de középdöntőben úszik majd még 200 méter pillangón Kertész Boróka, és 200 méter vegyesen a középdöntőben ugyancsak Kós Hubert. Ez majd még egy picit később lesz, addig jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál, fürdőzési tilalmat rendeltek el több velencei tavi strandon, fokozódik a hőség. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenék küszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak. A munka ütemterv szerint halad, de kőszállító teherautókból még hiány van. Megkezdte a kárelhárítást az MVM az egykori óbudai gázgyár területén, ahol a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét felszínre került a szennyezés, írja a Telex. A területen mintegy 200 ezer tonna egyebek mellett cianiddal és arzinnal szennyezett talaj található. A veszélyes anyagokat felitató eszközökkel igyekeznek távol tartani a Dunától, a partszakaszt pedig lezárták. Az MVM hangsúlyozta, egyelőre az azonnali veszélyhelyzetet kezelik, a végleges kármentesítési terv külön készül. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A tiszás politikus azt írta, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több Velence tavi strandon, a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi, Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást.
3: Közlekedés.
4: Dolgoznak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál, a 42-es kilométernél sávzárás nehezíti a haladást, több kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő. Ott gyenge zápor, zivatar előfordulhat. Napközben 32-37, késő este 37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 48 perc, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Nem sokára megyünk majd Párizsba, de előtte egy kis labdarúgás, hiszen nemrégen ért véget az Újpest MTK mérkőzés, ahol 1-1-re végzett a két csapat. Most hallgassuk, hogyan nyilatkozott a találkozót követően Szappanos Péter, az Újpest kapusa.
2: Azt gondolom, hogy mindkét csapat elég sokat tett azért, hogy megnyerje ezt a meccset, de azért is, hogy a másik ne tudja megnyerni. A 90 percnek egyébként így a te szempontból, a kapuból, ahol azért elég sok dolgod volt, milyen összképe volt?
3: Hát hosszú meccsnek tűnt azért, nem tudom, valamiért lassabbak voltunk, meg így szerintem mind a két csapat fáradt volt. De a végén mindenki már a túlélésre játszott, és hogy ne kapjon ki. Voltak helyzetek arra, hogy lezárjuk a meccset nekünk is, nekik is, úgyhogy én szerintem nyugodtan mutatom, hogy mindkét csapat elégedett ezzel az egy ponttal.
2: Azt gondolom azért ez ritka, amikor egy előtted álló védelem három negyedét lecserélik a mérkőzés közben. Mi volt a helyzet ott a hátsó alakzattal?
3: Nem figyeltem ezt, tehát azért az edzésen szoktunk találkozni egymást, és mindenki azért van itt, mert meg tudja oldani a feladatát. Nyilván ez csapatmunka, tehát a védekezés a csatárnál kezdődik, ugyanúgy a támadás a kapusnál, ez örök klasszikus. De amit mondtam, tehát hogy mindent megtettünk, csúsztunk, másztunk, én kicsit azt gondolom, hogy elfogytunk erővel, de az meg természetesen nem lehet minden egyes meccset úgy játszani, mint az elmúlt két meccset, amit abszolváltunk.
2: De nem fogytál az erővel, 11-es vétel bravúriáid voltak már az első fél időben is, saját teljesítményedet, hogy látod így az első három mérkőzés után, ez a mai ez mit adott neked?
3: Örülök, hogy hozzá tudtam járulni az egy ponthoz. Nyilván akkor lennék elégedett, hogyha az első is kifele patant volna végre a kapufáról, de még erre várunk egy kicsit.
1: Szappanos Pétert hallottuk, most pedig következzék az MTK-ból az első találat szerzője, Jurek Gábor.
2: Gábor, ezúttal nem kerültetek két gólos hátrányba, sőt vezettetek is. Hogy érzed, hogy az előző két mérkőzéshez képest azokat a hibákat, azokat mennyire sikerült kiküszöbölni a játékotokban?
4: Igen, ezt beszéltük a meccs előtt, hogy tényleg ne kerüljünk hátrányba, mert az, hogy két gólos előnyt adunk tényleg az elmúlt két meccsen az ellenfélnek, nagyon nehéz abból visszajönni, és tényleg lélektanilag nagyon sokat kivesz belőlünk. Aztán most megszereztük a vezetést, az első fél időben úgy gondolom, hogy le kellett volna zárni, és akkor nincs kérdés. Én személy szerint elégedetlen vagyok a döntetlennel.
2: Itt azért a második fél időben viszont mindkét csapat közel volt a második találathoz, de talán ti voltatok még közelebb azzal a 11-essel, ami ugye egyébként tőled indult, mert először neked volt ott egy nagy lövésed és egy óriási újpesti mentés.
4: Igen, úgy láttam minden, hogy mellé ment volna a lövésem, de aztán egy kavarodás után hál' Istennek 11-es fújtak nekünk, sajnos kimaradt, utána még volt egy tényleg üres kapura, egy centivel maradunk le. Most ez ilyen sajnos, tényleg ezeket be kell rúgni, és akkor nincs kérdés, mert fociba szerintem jók vagyunk.
2: De az meg olyan, hogy sorozatban harmadik bajnokin lősz gólt, és megint Keresi Zalán adja neked a gólpasszt. Nagyon érzitek egymást. Egy ilyen játékos kapcsolat az mennyit jelent, és egyáltalán ez a mostani periódus, amit futsz, az egy karrier szinten mit jelent, mert ilyen korábban nem volt példád.
4: Igen, nagyon sokat jelent tényleg. Az, hogy tényleg ide tudtam jönni, az nagyon nagy hála tényleg a klubnak, hogy bíztak bennem, és tényleg a semmiből kiemeltek. Most érzem a bizalmat, a Keróval ketten szerintem nagyon érezzük egymást elől, és tényleg ennek meg is van az eredménye. Remélem, hogy tényleg a végtelenséggel tudunk menni.
1: Jurek Gábort hallottuk, az MTK játékosát, és akkor vissza a úszáshoz, mégpedig egy örömteli interjú. Sárkány Zalán a második helyen végzett az 1500 méter gyors fináléjában, most ő nyilatkozik.
5: Zalán hatalmas egyéni csúccsal, országos rekorddal ezüstérem 1500-on. Ugye a 800 utolsó 50-éről azt mondtad, hogy azt sajnálod, hogy látták az emberek, ezt azért ismétlésre eltehetjük, mit mondasz?
6: Hát most is eléggé szenvedős volt az a vége, de hál' Istennek tudtam, hogy a Clementő nem akkora hajrás, mint a másik német, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már csak azért is egy második helyet fogok itt összeszerezni, és nem a harmadik hely lesz, úgyhogy hát amit az a német művet mellettem, elképesztő volt. Azt hittem, hogy ha megyek vele, akkor lesz egy ilyen egész jó első, lehet a végén elkapom, ezt úgy elment, hogy megijesztett konkrétan, mondom, ez nem hiszem, ez mit művel ez a srác, nagyon tehetséges, és még csak 19 éves.
5: Ja. Hát igen, mert hogy világcsúcsot úszott, de közben meg valahol ez volt a legjobb esély a számodra, hogy a németekkel elmész az elejétől kezdve?
6: Ez volt a taktika mindenféleképpen, azt nem gondoltam, hogy ennyire jól fog jönni, de ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk, és a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamire be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még ez a srác, aki ott volt a táborban velünk a magaslaton, és nagyon komoly szezonom vagyok túl, egyszerűen nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat, ezt végigcsinálta velem, bár nem volt könnyű.
5: Hát és ez az idő azért kellett egy megújulás itt menet közben, mert a német az zárkózott rád már, mint a másik. Miből merítetted ezt az erőt? Hát látom, hogy mennyit jelent.
6: Hát abból, hogy láttam, hogy a Dávid is küzd mellettem, a saját csatáját írja, akkor mondtam, hogy én nem hagyhatom annyiba, hogy fájdalommentesen megúsztam, és csak éppen, hogy beúsztam magamat. Úgy voltam vele, hogy ezt most nekem is ki kell magamat úsznom, nincsen tétovázás, és menni kell, és most nem hagyni, hogy most megint az legyen, mint a 800-on. Úgyhogy nem hiszem el, hogy egy történt most.
5: De 800 után mondtad azt, hogy remélet, hogy jó példát tudsz mutatni majd a fiataloknak, hát ez biztos, hogy jó példa volt. De ugye maximalista vagy ennek azért most, hogy örülsz, elégedett vagy azért?
6: Hát én tényleg nem tudom felfogni egyszerűen, annyira gyorsan történt minden. Én azt hittem, hogy be fogok érni, és látok egy ilyen középszerű időt, és erre országos csúcs. Ezt álmaimban se gondoltam volna, hogy ma ezt meg fogom úszni. Úgyhogy igen, elégedett vagyok, és tényleg nagyon remélem, hogy most ez már ténylegesen az az úszás, amire mások felnézhetnek.
1: Sárkány Zalánt hallottuk, aki ezüstérmet szerzett 1500 méter gyorson. Már is kapcsolunk Párizsba, hiszen következik a 200 méter pillangó Kertész Borókával.
7: Bizony, a hatos pálya lesz majd Borókáé. 2010-es születésű, mindössze 16 esztendős. Még a serdülő országos bajnokságon nem is oly rég, két hete 8 érmet szerzett. Akkor irány az Európa bajnokság, és egy elődöntő 16 évesen. Pedig még egy hónappal ezelőtt az egyébként számára jócskán, hát idősebbek között a Junior Európa bajnokságon itt 200 pillangón, vagy ebben a versenyszámban bronzérmet tudott nyerni Németországban, Münchenben. Most pedig ez egy ilyen jutalomúszás. Ha lesz belőle döntő, lesz, ha nem, akkor nem. De hát nagy dolog lenne, hogyha sikerülne neki megúsznia mondjuk az egyéni rekordját, amivel aztán valahogy még a döntőbe is beverekedné magát. Tehát 200 pillangó, egy igazán gyilkos táv, az egyesen a holland Rozebummal, a kettesen a görög Damasioti, a hármason Lana Pudár, Bosznia-Hercegovina, a négyesen Borelli az olaszoktól, az ötösen Emily Richards, Nagy-Britannia, a hatoson Kertész Boróka hetedikként rajtó, bármint fordul, és a hetesen a német Riefstahl, a nyolcason pedig Latinen a finnektől. Akkor, amikor már túl vannak 75 méteren a hölgyek, akkor Kertész Boróka a mellette lévő ötösre, Richardsra figyelhetne, hiszen ott egy test hossza hátránya, de talán a brit egy kicsit feljebb tudja húzni magával, láthatja, hogy kit kell beérni valójában Boróka erre, ha összpontosítani tud, akkor talán meg lesz a lehetősége arra, hogy feljebb jöjjön, mert egyelőre 100 métert követően a hatodik, tehát egy helyet jött, 1:02.57-es első 100 méter, ami kifejezetten jónak mondható az ő esetében, mert hát akár ebből tényleg egy egyéni csúcs is nyugodt szívvel kisülhet. Az ő egyéni rekordja egyébként 2:10.36, ezt még az országos bajnokságon úszta, amit egyébként meg megnyert, akkor még csak 15 éves volt, tehát most már azért egy kicsit idősödött, és akkor, amikor 150 méterhez érnek Richards az élen, Borelli a második, Pudár a harmadik, negyedik Kertész Boróka, és kettő helyet jött fel megint. Az a fájdalom talán egy kicsit, hogy az első három elment, tényleg egy test hossza hátránya Borókának, de ebből még akár lehet egy egyéni csúcs, az országos rekord azért az egy másik kategória, de azért arra is lehet egy kicsit tekinteni, hiszen értelemszerűen ott azért az a 2:04.27 Rómában a világbajnokságon úszta 2009-ben Hosszú Katinka, az is már egy szakállas rekord, és itt 200 pillangó negyedik Kertész Boróka 2:09.96-tal, ami egy szép egyéni rekord, és negyedik hely az első elődöntőben. Ez akár még egy 7.-8. helyre is jó lehet a döntőt illetően. Megnyerte Emily Richards a futamot, Borelli a második, Lana Pudár a harmadik. Azért egy ilyen 16 éves hölgytől ez a 2:09.96, ez több mint biztató, de vajon elég lesz-e a döntőre? Damasioti az ötödik 2:11.06-tal, szerintem a görög már ebből a szempontból ne reménykedjen sok mindenben, de Kertész Borókának van azért még arra lehetősége talán, hogy reménykedjen, de Budapesten Gyurta Gergely mit szól mindehez?
8: Egyéni csúcs, 2-10-en belüli úszás, fiatal versenyzőként élet első felnőtt Európa-bajnokságán. Én azt gondolom, hogy ez az idő, ez pont az a határ, ami a döntőt érheti, és igaziból csak négy versenyző előzheti meg. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz, mert a második futamon indulók látják, hogy milyen időre van szükség ahhoz, hogy döntőbe jussanak, de én azt gondolom, hogy ez a határ ez pont belül lesz, és meg lesz neki a döntő.
7: A kettesen majd Ellen Walshy, aki nem is oly rég nyert egy Európa-bajnoki aranyérmet, úgyhogy ő talán egy kicsit a 400 vegyest követően, hát mondjuk azt, hogy fáradékonyabb vagy fáradtabb, amiatt lehet talán egy kicsit a magyar közönség, meg mindenki is optimista, hogy ő talán elfáradt. De ővé a kettes, neki 2:11.81-es ideje volt a délelőtt folyamán. Az egyesen a lengyel Knop, a kettesen tehát az ír Walshy, a hármasan a brit McInnes, és a négyesen a címvédő Helena Rosendahl Bach, 2:08.42 kora reggel, ezzel azért mutatván azt, hogy ő szeretné megvédeni a saját maga Európa-bajnoki címét. Az ötösön a spanyol Cabanyes Garcás, Alzetta az olaszoktól a hatoson, Dumont pedig a belgáktól a hetesen, és a horvát Kajtas Pinho 2:13.41-es idejével talán nem lehet probléma abból a szempontból, hogy a továbbjutást nem veszélyezteti. Szóval 2:09.96, maximum 4 versenyző lehet ennél jobb, és akkor a 8. helyen Kertész Boróka élete első felnőtt versenyén ott lehet a döntőben az Európa bajnokságon. Megvolt a rajt a 2. elődöntőben, 200 pillangóm, és figyelni kell azt leginkább, hogy milyenek a részidők, mennyire erőlködnek a versenyzők, mennyire szakad szét leginkább a közeg, mert az mindenféleképpen talán egy kicsit jó lenne, hogyha jól bekezdenének a középső pályák és leszakítanák magukról a többieket. 50 métert követően Bach vagy Cabanyes Garcás fog vezetni, végül is Bachnál az előny, és McInnes ott a hármason a 2. helyen. Talán a 3-as, 4-es, 5-ös pálya lehet a nagy esélyese ennek a 2. elődöntőnek. A többiekben benne van az, hogy nyugodt szívvel leszakadnak, illetve 2-10 kívüli időt úsznak. Az lenne a legbölcsebb mindenkitől, ha egy picit taktikáznának, és valamiért azt hinnék, hogy elég a kevesebb is. Hát most itt azért jó lenne, hogyha a hármas, azaz McInnes, Bach, illetve Cabanyes Garcás el is jön féltes hosszal mindenkitől, Bach az élen egyelőre, és egyelőre úgy néz ki, hogy az egy testhossz, az még növekedik is a három úszónál, úgyhogy ott a 4. helyen Alzetta azért már több mint 1 másodperces hátránnyal, és mellette még Dumont is tartja a lépést. Ahogy elnézem, azért most már a két szélső pályán lévő Knop, illetve Kajtas Pinho kiszállni látszik a versenyből. 150 méternél az élen egyelőre talán Cabanyes Garcás, a spanyolok versenyzője, nem meg 200-addal jobb McInnes, Bach egyelőre a 3. helyen. Szóval ez a hármas egyelőre eljön, és ami egy kicsit aggodalmasabbá tud tenni, az az, hogy ott a kettesen Walshy is most már feltámadt poraiból, illetve Alzetta és Dumont nem tud leragadni. Bár úgy néz ki, hogy Walshy az, aki most megver mindenkit, és 4. lesz ebben a futamban. Az első 3 pedig majd eldönti, hogy a benyúlás során ki az, aki az élen végez. Talán gyengébb ez a futam. Merem hinni, hogy gyengébb. A benyúlás után 2:07.18 Bach ideje, 2:08.96 a 4. Walshy, ő is jobb, mint Kertész Boróka, az 5. 2:09.95-tel Sara Dumont. Hát ilyen nincs. Hát de mégis lesz. 1/100, ennyi dönt, hogy Kertész Boróka valószínűleg nem lesz ott az Európa-bajnoki döntőben, mert 9. Hát bizony. 1/100. Ennyin múlt egy 16 éves leányzónak, hogy életében először az EB döntőben ott lehessen. Alzetta a 10., ő jócskán lemaradva 2:10 kívüli idővel. Ez fájdalmas tud lenni. Richards a legjobb idővel finalista, Bach, Cabanyes Garcás, McInnes, Walshy, aki tényleg, amikor a 150 méteren 6. volt, aztán negyedikként bejött, ugyanazt csinálta, mint a 400, vagy a, igen, a 400 vegyes döntőjénél. Hát ez fájdalmas. 9. Kertész Boróka, 1 századdal elmaradva a finálétól, de lesz még egy magyar, 200 vegyesen például Kós Hubertért szoríthatunk, lehet, hogy ő egy kicsit visszafogottabban tud majd úszni, és az azt jelenti, hogy könnyedén bejut a fináléba. Hamarosan jön majd Hubert is, a szó a budapesti stúdióé.
1: Számolgattunk itt Erdei Márkkal és Gyurta Gergelyel, hát hogy Márk elszámolta egy picit, az benne van, de Geri, te is úgy megvoltál róla győződve, hogy bejut.
8: Igen, én hittem benne, hogy sikerül neki, és ez a 2-10 belül időeredmény ez elegendő lesz. Hát sajnos a szerencse most nem Boróka mellett volt, hát egyetlen század nagyon bosszantó, de tényleg hát 16 éves versenyzőről van szó, úgyhogy nagyon hosszú karrier áll előtte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így tökéletes volt első Európa-bajnokságán, úgyhogy bízunk benne, hogy nem fogja ez megtörni a karrierét.
1: És nekünk is menni kell tovább, mert nem sokára jön Kós Hubert 200 méter vegyes középdöntőn. Mit várhatunk még tőle?
8: Hát szerintem már nagyon-nagyon fáradt lehet Hubi, és biztos vagyok benne, hogy azért ez megviseli a szervezetét, úgyhogy én nem tudom, hogy mire lesz képes Hubi, de nézem a rajtlistát, és nem látom Hubertet, úgyhogy nem tudom, hogy lehetséges, hogy visszalépett Hubert. Sajnos, hát nem tudom, úgyhogy bízunk benne, hogy csak az én rajtlistám nem frissült, úgyhogy nem tudom, hogy Hubert ami van, de a lényeg az, hogyha sikerül, akkor meg lesz neki a döntő. Az első futam hatos pályán most mutat, második futam hatos pályán úszik, köszönöm szépen Márk. Úgyhogy nagyon fáradt, ez látszódott már 200 pillangón is, hogy az legvégén az utolsó 50 méteren teljesen elkészült az erejével, de hát ugye most az egyik főszámába fog indulni, úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg a továbbjutás meg lesz, és akkor holnap jöhet a 200 vegyes döntője.
1: Majd a második futam lesz Kós Huberté, de most kezdődik az első középdöntő, a szó Katona Lásztóé.
7: A pillanatra megijedtem én is, hogy Kós Hubert nem lesz, de van, vagy hát kell, hogy legyen, mert majd a második elődöntőben lesz jelenése. Az elsőben két orosz, aki majd leginkább a aranyéremért próbálna majd menni a fináléban. Ez azért érdekes, mert Kós Hubertnek ez a versenyszám, ez a 200 vegyes, ez mégiscsak az ő felség területe, hiszen a legutóbbi EB-n is ő tudott diadalmaskodni, illetve 2022-ben is, de mit mondjon Cseh László, aki megnyerte 5-ször is, 2006, 2008, 10, 12, 14 egymás után, tehát 5-ször, és a 80-as években Darnyi Tamás, 85, 87, 89-ben, no meg 1970-ben Hargitai András, tehát legalább 200 vegyesen még vannak magyarok, vagy van magyar versenyző, ha már a 4 vegyesből egy kicsit eltűntek a honfitársaink. Az első elődöntőben Hammer az egyesen a németektől, Naumenko az ukrán a kettesen, az olasz Barbotti a hármason, a négyesen Cserbakov, és az ötösön Borodin, két orosz, a hatosan az izraeli Ben Shitrit, és a hetesen Csejka, majd aztán a nyolcason Gurcidis úszik a görögöktől. Pillangóval kezdenek az urak, aztán pedig jöhet a fordulás, mégpedig hátúszásra. Ez azért érdekes, mert itt ugye nem kell fordulniuk valójában, csak megérintik a falat, aztán lábbal úgy lökik el magukat, hogy végül is nem egy forduló mozdulatot tesznek, hanem a idézőjelben a hátukra érkeznek. Nagyon rossz ez a megfogalmazás. Csejka egyelőre nagyon jól tartja magát a második, sőt már első helyen. Cserbakov vezet egyelőre, egy 2008-as születésű oroszról van szó. Azért itt sok olyan versenyző van éppen az oroszoktól, akik nem voltak világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, és nem tudni, hogy mi is valójában az ő tudásuk, mi az, amit ők végezhettek éppen Oroszországban munka címszó alatt, mert ki voltak tiltva ezekről az eseményekről, de most már megadatik nekik a lehetőség ilyen EB-ken, VB-ken, hogy részt vegyenek, de úgy látszik, hogy Cserbakovot majd meg kell jegyezni, mert egyelőre akkor, amikor a mellúszó számával már végezni fog, akkor ő fordul elsőként 150 méternél, Csejka pedig a második, Borodin pedig meglepetésre vagy sem, de az ötödik, igaz, neki majd a gyorsúszó részén lesz lehetősége behozni azt a hátrányt, amit összeszedett, és az orosz Cserbakov pedig haja az arra, hogy meglegyen legalább ez a futamgyőzelem. Csejkát egy már kicsit lerázta magáról, de mellette most már Borodin is érkezik. lehet, hogy orosz kettős siker lesz az első elődöntőben 200 vegyesen. Szcserbakov nyer, Borodin a második, és a harmadik helyre visszaesik Csejka. 1:57.37-es idő, ez nem rossz. Az Európa bajnoki csúcs, az még Cselászlóé 2012-ből, Debrecenből, 1:56.66. Hát ez már azért érződik, hogy ha nem is annyira közel van, de veszélyben. Lehet, hogy a holnapi döntőben majd Szcserbakov és Borodin neki megy, főleg Szcserbakov, aki egy másodpercet adott Borodinnak itt az elődöntőben, úgyhogy erre a 2008-as születésű oroszra figyelni kell. No meg majd Kós Hubertre is, hiszen ővé lesz majd a 200 vegyesen a lehetőség, hogy akár Cselászló rekordját megdöntse, de lehet a 200 pillangóma sokat kivett belőle, hiszen ugye ezzel indította a napot, hatodik helyen zárt, de legalább egyéni csúcsot úszott, és majd a hatos pálya lesz az övé. De Hubertnek még ki kell bírnia, ki kell tartania, hogy aztán majd holnap is lehessen egy döntőben résztvevő, kijött, és már nézi a maga rajtkövét, úgyhogy nem kell aggódni, elindul Kós Hubert. Mondjuk az nagyon furcsán nézett volna ki, hogyha visszalép és üresen marad a hatos pálya, mert már nincs arra lehetőség szerintem ilyenkor, hogy az egyik első számú tartalékot riasszák, hogy mégis van lehetőség úszni, de nem ilyenkor az értelemszerűen üresen maradna az a pálya. Radetzky az egyesen az olaszoktól, aki azért is lehet ismerős, mert a 200 pillangón is jelen volt, csak úgy, mint Kós Hubert, úgyhogy ő ebből a szempontból szintén már tett a mai napba eleget. Ez nem biztos, hogy neki feltétlenül elege lenne, de volt egy hosszabb verseny száma már itt Radetzkynek is, mégpedig a 400 vegyes, amelyet azért mégiscsak a második helyen, de be tudta hozni saját magát. Ugye ezüstérmes lett, Borodin nyerte akkor az aranyat, Litchfield lett a harmadik, Litchfield megint itt van, vagy ő is itt van, meg Radetzky is itt van, Borodin pedig a döntőbe jutott. Szóval a kettesen az izraeli Glivinsky, a hármason pedig González, Hugo González, a négyesen pedig az ötösen szintén egy brit, Duncan Scott és Max Litchfield, Kós Hubert a hatoson, a hetesen a spanyol Cadeval, és a nyolcason a holland Janssen, ők alkotják tehát a 200 méteres vegyesúszás második elődöntőjének a futamát. 200 vegyesen, ugye hát arról már volt szó, hogy mégiscsak az országos csúcsot az Cselászló tartja, nem csak az Európa-bajnoki rekordot. 1:55.18, ezt is még a római világbajnokságon úszta, nem csak Cselászló, hanem sok magyar versenyzőnek megvan onnan a csúcsa, hiszen az még egy ilyen cápadresszes időszak volt. Kós Hubert elkezdte óriási pillangókkal, hát szinte repül a vízben, és 50 méter után több mint féltes rossz az előnye, hogy ő fordul elsőként. Jön a hátúszás, ott meg biztos, hogy még rá fog tenni, mert ő ennek specialistája, igaz 50 méter az mindig kevesebb, de ő ebbe fogja beletenni igazán a nagy tudását, mert hogy itt el fog majd menni mindenki mellett, aztán majd jönnek a britek Scotta vagy Litchfield-el ott középen, amikor a mellúszáson lesz a hangsúly. Egy test hossz az előnye Kós Hubertnek, ugyanezt csinálta a délelőtt is, szóval megúszta az első 100 métert, aztán majd itt a mellúszásnál már nem azt mondom, hogy lesznek gondjai, de itt még azért belerakja a munkát, és akkor az utolsó 50 méteren pedig figyelgetve az ő esetében jobbra a két britet, illetve majd Hugo González-t, hogy meddig is kell majd neki igazán nyomni, mert az első két hely, ha megvan, akkor ugye egyből döntős, ott nincs kérdés, de egyelőre úgy néz ki, hogy 100 méter után 150-hez érve nagyon magabiztos Kós Hubert, olyannyira, hogy már a falhoz érve övé az első hely, nem is apat semmilyen módon szinte az ő hátránya, még így is 7 tizedre van Hugo González, és akkor jön a gyorsúszás része, ezzel meg nem lehet gondja valójában Kós Hubertnek. Úgy foghatja fel valójában, mint egy ilyen levezető utolsó 50 méter. Hát az, hogy most az majd milyen részidőt hú, az lehet, hogy teljesen másodlagos. Nézi Kós Hubert, hogy Hugo González ott van a hármason, és akkor vele együtt, aki becsap éppen elsőként, majd az megnyeri ezt a futamot. Olyannyira sikerül Kós Hubertnek 1:56.73-at úszni, hogy majdnem Európa bajnoki rekord. Az ő esetében egyéni csúcs, de hát nem is ő nyerte a futamot, hanem Hugo González a spanyoloknak 1.56.61-jel Európa bajnoki csúccsal. Na, hát nem Kósubert úszta meg, hanem a spanyol, de hát az első két hely egyike megvan, és második idővel döntős Kósubert, úgy, hogy valójában itt a végén a második 100 méteren lehet egy kicsit azért tartalékolt. Kósubert 1.56.73-mal egyéni rekordot úszva, majdnem Európa bajnoki csúcsot úszva, de a második helyen, vagy második idővel döntős. Azt nézem, hogy kik estek ki, igazából a nagy nevek benn maradtak, sőt Borodjin 7. idővel finalista, úgyhogy az előző futamban ugye ő második lett, tehát ebből látszik, ez egy kicsit erősebb volt ez a mostani felhozatal, és még Csejka is be tudott slisszanni oda a fináléban a 8. legjobb idővel. A magyarok mára befejezték, ami azt jelenti, hogy Kósubert akkor 200 vegyesen második idővel döntős. Ez mindenféleképpen jó egyéni rekorddal ráadásul, ha jól mondom. Tehát korábban 200 pillangón a hölgyeknél Kertész Boróka 9-én zárt, 1 századdal elmaradva a finálétól, de legalább egyéni csúcsot úszott. 1500 gyorson EB aranyérmes a német Johannes Liebmann világrekorddal a németeknek. Hozta ezt az aranyat meg a világcsúcsot, Sárkány Zalán ezüstérmes országos csúcsa, Betlen Dávid a 6. 200 vegyesen az Irven Volsi az egyes pályáról nyerve húzta be az aranyat, az olasz Nicolo Martinengi a római EB után ismét a csúcson, 50 mellen, 50 gyorsan a hölgyeknél a lengyel Katarzyna Vasik 200-addal előzte meg a svéd Szalasi Ösztrömöt, és 200 pillangón Leon Marsan nyerte a franciák üdvöskéje az aranyat, Márta Rihál ezüstérmes egyéni csúcsot úszott ő is, meg Kósubert is, ő pedig a 6. helyen végzett, és még annyi, hogy Milák Kristóf 50 gyorson 5. idővel egyéni rekorddal döntős. Ennyit egyelőre, a szó a budapesti stúdióé.
1: Köszönjük szépen, nem sokára megyünk vissza a következő döntőre. Hát megkaptuk a kérdésre a választ, hogy mi van még Kósubertben?
8: Megkaptuk a választ olyannyira, hogy tényleg ez a 200 méteres VS úszás középdöntőjén a legutolsó 50 méteren kiengedett, és még így is nagyon sok tartalék volt benne, és egyébként nem maradt el sokkal az egyéni legjobbjától, azt 1.55.34, azt egyébként a szingapúri világbajnokságon úszta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Hubinak óriási esélye lesz ennek a számnak a megnyerésére, és nagyon biztató volt. Egy picit a mellúszásnál megijedtem, ott a technikája nem volt annyira jó, egy picit lemaradt a lábtempója, de így is magabiztos előnnyel fordult rá az utolsó ötvele, és mivel jobbra vette a levegőt, az egész mezőnyt látta. És
1: csak kiengedett egy kicsit?
8: Abszolút látszódott, hogy az utolsó 12-15 méteren teljesen a lábát is elengedte, már nem is lábtempózott, és szépen csak becsorgott a célba, úgyhogy óriási esélyesként lépett elő Hubi erre a holnapi döntőben.
1: Hát legyen így, ahogy szokták mondani, de visszaadjuk a szót Katona Lászlónak, mert következik a női 100 méter hát döntője.
7: Két franciával, két brittel, lesz egy orosz is. Ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy ki a valós esélyes. Bár Marie-André Mölyű, aki majd a négyesen fog úszni, 4 nappal ezelőtt úszott egy Európa rekordot, első európaiként 58 másodpercen belül, mégpedig a vegyesváltó tagjaként úszta azt a 100 háton az Európa rekordot, mert hát értelemszerűen 100 háton nem úszhatta most még az Európa rekordot 4 nappal ezelőtt, szóval meg volt akkor a lehetőség első emberként, hogy azt a időeredményt jóvá írják. Övé majd a négyes pálya, az egyesen a spanyol Galvea, kettesen a brit Katie Shanahan, mindenki értelemszerűen 1 percen belül, tehát azért ilyen szintig nem adták a lába mostani versenyző. Gajfudjinova még 59 másodpercen túl, övé a hármas pálya az oroszoktól, a négyesen Molyu az egyik nagy esélyes, az ötösön Maillieu, pedig a másik francia, úgyhogy itt most a franciák nagyon örömködve figyelik ezt a 100 hát döntőjét. Marit Steenbergen azonban a 6-oson, aki a gyorsúszó számokban azért elég erőteljes volt az elmúlt időszakban, most is a rajtot követően már féltest rossz az előnye, elképesztő, ahogy biztos a víz alatt delfinezik, mellette Lauren Cox, Nagy-Britannia, Rodriguez Rebelo pedig a portugáloknál a 8-as pályán. Akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy Marit Steenbergen lehet egy kicsit az élen, de most már Molyu átveszi a vezetést, és a kérdés az, hogy hogy fordul. Lesz-e valamiféle világcsúcs részidőn belül, mert már ez is egy kérdés lehet, bár az Regan Smith úszta még két évvel ezelőtt 57-13, de Molly úgy néz ki, hogy most már féltest hossz előnnyel megy, és a világcsúcsot próbálja ostromolni, az is előfordulhat, hogy a franciáknál ő lesz a legnagyobb szó, nem is Léon Marchand. Nagyot megy most éppen Molly, de lehet nem lesz világcsúcs, lehet, hogy csak Európa rekord, de azért még Maris Steenbergen begyújtja a rakétákat, de végül a francia tud nyerni Európa rekordon 57-94-jel, Maris Steenbergen a második, Pauline Maillieu pedig a harmadik, első helyen egy francia, a harmadik helyen is közöttük egy holland, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, Marie-André Molly. Hát most 4 nappal ezelőtt úszta ugye az Európa csúcsot, meg Európa bajnoki csúcsot, most meg adott 0,05 percet a korábbi rekordjának. A franciák újabb aranyérmet szereznek. Ez a szombati nap, ez nekik így kellemes és jó. Örül Molly, illetve Maillieu is, hiszen ott lesznek majd a dobogó két fokán, már itt Steenbergen pedig ezüstérmet nyer. Kajfugyinova, Galve, Kax, Senehen és Rodriguez Lebeiro a további sorrend. Európa bajnok Marie-André Molly a franciáknak szerzi az aranyat, ráadásul Európa rekorddal és Európa bajnoki rekorddal. Még egy döntő van, de hát az időben azért még távol van, 20 óra 47 perc kora mix 4x200 méteres vegyes váltók fináléja. A szó a budapesti stúdióé.
1: Köszönjük, Gyurta Gergely pedig értékel.
8: Igen, hát 20 éves versenyző múl, 100 méteres hátúszás Európa bajnoka, hiszen 2005-ös születésű, és szeptember 9-én lesz a születésnapja, úgyhogy még nincs 21 éves ez a fiatal lány. Elképesztő, hogy honnan jönnek elő ezek a fiatal versenyzők, és ebből is látszódik, hogy tényleg egy generációváltás megy most végbe az úszásban, és jönnek a fiatalok, és mindenkinek a 2028-as Los Angeles-i olimpia lebeg a szeme előtt, úgyhogy szerintem nagyon jó kis olimpia elé nézünk, de hát a magyarok is elképesztő teljesítmény nyújtanak.
1: Hát majd folytatjuk, még lesz ugye azért érdekesség az úszásban, ahogy említette Katona László is, ez a 4x200 méteres mix gyorsváltó a döntőre kerül sor, de nekünk az a legfontosabb ugye, hogy Márton Richard nyert egy ezüstérmet 200 méter pillangón, és Sárkány Zalán ugyancsak ezüstérmes 1500 méter gyors döntőjében. Azért azt gondolom, ez egy jó nap ma, nem számítottunk ilyen sikerekre.
8: Gyönyörű szép nap, és tényleg mind Márton Ricci esetében, mind pedig Sárkány Zalán esetében azért bíztunk az érmekben. Hát Ricsinek 17 századon múlt, hogy nem lett negyedik hely, tehát nagyon sűrű volt ott a mezőny a második, illetve a negyedik versenyző között. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány Ricsinek is, és ahogy ő is mondta, hullámzó teljesítmény nyújt az utóbbi időben, hol kimagasló eredményeket úszik, hol pedig még középdöntőben se jut, úgyhogy most pont a felfelé ívelési szakaszban van. Hát bízunk benne, hogy ez a szakasz ez kitart a 28-as olimpiáig. A Sárkány Zalán esetében pedig azt láthatjuk, hogy évről évre egyre jobban és jobban teljesít, szépen fokozatosan javítja az időeredményeit, és most már ott tartunk, hogy 14-40-es időeredményen belüli úszást tudott produkálni ezen az Európa-bajnokságon, országos csúcs. Szerintem minden esélye meg lesz neki is, hogyha hogy nem fogja hátráltatni semmilyen sérülés, betegség, akkor én azt gondolom, hogy a 28-as olimpián neki is esély lesz az érmekért való harcban.
1: Köszönjük szépen Gyurta Gergelynek, és akkor most egy kapcsolás Birminghammel, hiszen ott is zajlik egy Európa-bajnokság, mégpedig az atlétika Európa-bajnokság, és most kezdődnek majd ég a fontos dolgok. Regős László Pálya, a szó. Szia, Laci!
9: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat! Nagyjából szűk 25 perc múlva kezdődik a ma esti program a Birminghami Alexander Stadionban. Az első versenyszámban rögtön magyar érdekeltséggel, hiszen a női hétpróbázók zárószámával a 800 méteres síkfutással kezdődik a szombat esti program. Szűcs Szabina az első futamban kapott helyet, ugye nem volt érvényes kísérlete távolugrásnál, így ott 0 pontot szerzett, így vélhetően sokat nem fog már javítani a helyezésén. Most a 22. helyen áll, ketten már feladták egyébként a versenyt. Viszont ami fontos, hogy Kriszt Sarolta a 6. helyről várja az utolsó próbát, a 800 métert. Vélhetően fölfelé ő sem nagyon tud már helyezkedni, hiszen jó 200 ponttal van előtte az 5. helyezett versenyző, de azért bízunk abban, hogy esetleg, aki egyébként a német Sophie Weisenberg, de bízunk abban, hogy Kriszt Sarolta legalább a 6. helyét meg tudja tartani, mégpedig azért nem lesz egyszerű, mert hogy mögötte mindössze 2 pont lemaradással van ott a lengyel Adriana Schulek Schubert. Kriszt Sarolta elmondta itt a hatodik próba a gerelyhajítás után, hogy igazából egy feladata van, végig menni a lengyel lány mögött, és aztán a célegyenesben pedig megelőzni, és faképnél hagyni, és előtte érni a célban. Hát ha ez megvan, ha ez sikerül, akkor minden bizonnyal pontszámmal is meg lesz a kellő pont, hogy a hatodik helyet megszerezze Kriszt Sarolta. Több döntőt is rendeznek a mai nap, ügyességi számokban, például férfi gerelyhajításban, vagy női magasugrásban, illetve férfi hármasugrásban is, utóbbiban mégpedig ő magyar érdekeltséggel, Szenderfi Dániel került be, jutott be a döntőbe két nappal ezelőtt, maga több mint 16 méteres ugrásával. Hát neki a célja az vélhetően a tisztes helytállás lesz, mert azért itt nagyon komoly mezőny van Európában férfi hármasugrásban. Hogyha az egyéni csúcsokat nézzük, vagy akár a szezon csúcsokat is, akkor a 12 fős mezőnyből Szenderfi Dániel a 11. legjobb. Reméljük, hogy ha három ugrás jut neki, akkor abból a háromból, ha esetleg hat ugrás jut neki, akkor abból a hatból a lehető legtöbbet kihozza. És lesznek futódöntők is természetesen, női 400 méteren, vagy éppen férfi 10 000 méteren, vagy 1500-on, hogy aztán az esti

0: itt a fináléban is hasonló eredményt érnek el. Akár országos csúcs lesz, akár nem, emiatt a délelőtt miatt nekik már érdemes volt, azt hiszem, ezen az Európa-bajnokságon elindulni. Persze bízunk abban, hogy majd a 9-es pályáról valami hasonló szép mutatványt tudnak itt a Birmingham Alexander Stadionban bemutatni. Nekik viszont még van bőven idejük, ahogy egyelőre a 10 próbázóknak is nagyjából 20 perc múlva kezdődik az esti program. Stúdió.
1: Köszönjük szépen, vissza az úszáshoz. 200 méter pillangó középdöntőjében Kertész Borokáért szorítottunk, és hát óriási pehre, mindössze 1 századdal maradt le a fináléről. Ezt követően nyilatkozott Korsós Kristófnak.
2: Sajnos szomorúan vettük tudomásra, hogy egyetlen 100 másodperc döntött. Viszont nézzük azt a részét, hogy azt mondtad, hogy szerinted ebben még sok van, és tényleg sok volt.
3: Igen, nagyon örülök az egyéni csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa-bajnoki döntőről lemaradni egyetlen 1 századdal azért az... hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az az 1 század az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
2: Ugye a saját korosztályod az még nagyon messze van ettől a korosztálytól, amelyik itt versenyez, és egész szezonban azt mondogattad magadnak, hogy ha ide jutsz, akkor szeretnéd a döntőt elérni. Hát nagyon kicsi múlott, de önmagában ez az utazás, ez milyen élmény volt neked?
3: Nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem már ugye az első ifi EB-ben is, amikor bronzérmes voltam. Nagyon sok mindent tanultam, ezeket próbálom majd beleépíteni a jövőbe, és hát reméljük, hogy ha sikerül kvalifikálnom a világbajnokságra, akkor ez előrényomra válik.
2: Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
3: Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be, de szerintem mindketten ölünk az egyén csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok minden nem tudunk javítani.
1: Kertész Borókát hallottuk, és én örömmel hallottam, hogy nincs nagyon kétségbeesve, nyilván sok ideje van, még nagyon fiatal versenyzőről van szó. Kós Hubert viszont saját magától is várja jó teljesítményt, természetesen mi magyarok is várjuk tőle, és megint nem okozott csalódást a 200 méteres vegyes középdöntőjében. A második helyen ért célba, és a második legjobb időben jutott be a fináléba, őt is megszólaltatta Korsós Kristóf.
2: Két nagyon komoly úszás másfél órán belül, és nagyon biztató volt az, ahogy itt célba érkeztél, mert ebben még hagytál benne, ezek szerint kiálltad a próbát a mai napon?
4: Persze. Nyilván nem tudom, mit mondjak erre a 200 pillére, tudtuk előre, hogy ez vagy jó lesz, vagy nem. Javítottam, úgyhogy legalább úsztam azon is egy egyéni csúcsot, és úgy versenyeztem tényleg, hogy semmi félelem. Nekimentem az elejétől kezdve, mert tudtam, hogy nekem ez az egy stratégiám van ezen a számon, mert ha megpróbálom visszafogni az elejét, szétesik a mozgásom. Nem volt rossz. Messze voltam azért az éremtől, úgyhogy nem nagy baj. És hát 200 helyesen meg. Azt hittem, hogy ennél sokkal lassabb lesz. Nyilván féltem egy picikét, hogy lehet, hogy sok lesz így a 14. úszásra. Nehezen fog bejutni a döntőbe, de nem így történt. És holnap reggel végre pihenhetek egyet.
2: Neki kell menni, ugye ez a jelmondatod itt az egész EB alatt. Nyilván a vegyesen ez jobban érthető, hiszen a mellelőtt előnk kell felépíteni, de hogy bírod ezt, hogy minden számnak így állsz neki?
4: Ez egy jó kérdés. Őszintén szerintem jól bírom. Nyilván a pilleszámok azok nem úgy sikerültek, ahogy azt szerettem volna. Nyilván inkább a 100-ra gondolok, most nem a 200-ra, a 200 az ilyen, mondom, 50-50. A 100-on volt még szerintem benne, ott valami hiányzik, valami a mozgásban, úgyhogy remélem, hogy ezt össze tudjuk rakni, és hát az 57 az meg ilyen, szóval az egy lottó, az így sikerült, rossz volt a rajtam, és már vége volt a versenynek, szóval összesítésben így az összes úszásomat nézve, és nyilván ezeket úgy kell nézni, hogy egyből a két darab legkeményebb 200 háttal maximum az egész karrieremben, ugye két egyéni csúcs, úgyhogy ez ehhez képest pozitív, nagyon.
1: Gyurta Gergely, pozitív volt eléggé Kós Hubert is.
5: Abszolút, érződik a magabiztosság, de azért a fáradtság is. Most már csak a 200 vegyes vár rá, ami holnap délután lesz, és hát én azt gondolom, hogy ott még egy gyönyörű szép aranyéremmel fogja lezárni ezt az Európa-bajnokságot, és aztán onnantól fordulhatunk rá a 2026-es világbajnokságra, amit Budapesten rendeznek meg, és onnan meg majd a 28-as olimpiára.

0: Mi pedig megyünk vissza Párizsba, Katona Lászlóhoz, hiszen véget értek a férfi 100 méter hátközép döntői.
1: Ezen a versenyszámon is lehetne Kohl Schubert, de nincs, pedig lehet, hogy ő is úszhatna egy jó időt. Szóval Jakovlev, egy orosz az, aki a legjobb idővel a döntőben, 52-89. A két francia endője, Bruár, illetve Tomak is ott van a döntőben, Skerry a britektől is még bejutott, illetve Massiuk is 53-24-jel. Például Mityukov nem lesz ott a fináléban, általában ő azért 100 háton ott szokott lenni. Ennek a versenyszámnak egyébként Csekkon a világcsúcs tartója, de a 100 hátat illetően nem kell aggódni, hiszen nem lesz magyar érdekeltség ellenben majd a 4x200 méteres vegyes váltóknál sem, de azért az egy ilyen érdekes húz meg, erez meg, nehéz egyébként azt átlátni, hogy ki hol van. A szó a budapesti stúdiója.
0: Köszönjük szépen, 20 óra 30 perc van, jönnek a legfrissebb hírek.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hall.
3: Élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson a Párizsi Európa bajnokságon. Megkezdődött a bárkák irányított elsüllyesztés a Paksnál, fokozódik a hőség. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Két érmet nyertek a magyarok a Párizsi Úszó Európa bajnokság ma esti programjában. Országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson. Szokolai László tanítványa 14 perc 39,45 század másodperces idővel csapott célba. Betlehem Dávid 6. lett és világrekorddal győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14 perc 26,79 század másodperces idővel. Szintén ezüstérmes Márton Richárd, aki egyéni csúccsal teljesítette a 200 méteres pillangóúszást. A szám másik magyarja, Kohl Schubert, ugyancsak élete legjobbjával 6. zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Leon Marchand nyerte. Kohl ezt követően 200 vegyesen döntőbe jutott Milák Kristóf 50 gyorson középdöntős, és 200 pillangón a 16 éves Kertész Boróka mindössze 1 századdal maradt le a döntőről. 2-1-re nyerte a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. A játéknap másik mérkőzésén az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. Majer Gréta a 7., Bácskai Csenge pedig a 8. helyen végzett az ugrás döntőjében a zágrábi Torna Európa bajnokságon. A magyar együttes kéziszer csapata a 16. helyen végzett a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokságon. Ezzel kijutotta a jövő évi bakui szintén kvalifikációs VB-re.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Elkezdődött a bárkák irányított elsüllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenék küszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyenlőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit. Az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak. A munka ütemterv szerint halad.

0: de kőszállító teherautókból még hiány van. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére, hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Ma este ér véget a 32. Sziget Fesztivál. Az óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi, új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni, a BKK járatok útvonala módosul. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az ötös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki az épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár. Közlekedés. Az M6-os autópálya Iván Dárda felé vezető oldalán kigyulladt egy személyautó a 24-es kilométernél. A Százhalombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell számítani, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 41 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Igazán fordulatos ez a mai körkapcsolás, most éppen visszafordulunk a labdarúgás irányába. Az OTP Bankliga negyedik fordulójában tegnap Kispest Honvéd Vasas 1-2, ma délután Újpest MTK 1-1, a vendégcsapat büntetőt hibázott, és a Nyíregyháza pedig egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a Kisvárda együttesét. Most hallgassuk meg azt a Molnár Mátyást, aki a Nyíregyháza kapusa, és először szerepelt kezdőként az NB1-ben.
2: Győztes meccsen mutatkoztál be. Mikor tudtad meg egyáltalán, hogy te fogod ma védeni az NB1-es meccsen a Nyíregyháza kapuja?
3: A mérkőzés előtt tudtam meg. A héten már úgy készítettek, hogy van rá szansz, hogy fogok játszani ezen a mérkőzésen, akár csereként, mint az Újpest ellen, vagy akár kezdőként is, és most a mérkőzés előtt, hogy megjöttem, akkor Boldog Tamás mester mondta, hogy én velem fog kezdődni a névsor, szóval nagyon örültem neki, de hát ezért készültem már mióta itt vagyok Nyíregyházán és az akadémia óta is.
2: Milyen élmény volt belülről megélni? Mi marad meg a leginkább, ha most visszagondolsz erre a 90 néhány percre?
3: Nyilván ilyenkor közvetlen meccs után még emészteni kell ezt az egész dolgot, és nincs kifejezetten olyan momentum. Nyilván az ittszerem azért, amit végül behintettek lesnek, azért az egész szépen beragadt így az emlékezetembe, amikor az egész stadion egy emberként felújult, az elég jó esett, és az úgy érzem nekem is még nagyobb dökést adott mindezen a meccsen, mint szerintem a továbbiakban is, és ugyanezt éreztem a csapatra is, hogy ezért tudtunk az utolsó pillanatban is még gólt szerezni.
2: Nagyon stabilan állt a lábán a védelem. Ebben mekkora szereped volt neked, mekkora szerepet szánt neked a vezetőedző abban, hogy esetleg irányítanod is kell a védelmet, ráadásul új összetételben, eddig ismeretlen összetételben.
3: Nyilván azért együtt összejünk szokva a csapattal, attól függetlenül, hogy én nem játszottam még mögöttük egy tét meccsen, de egész héten így gyakoroltunk, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, és ha mindenki tudja, hogy mi a feladat, akkor igazából az oldalvonal mellett is bárki állhat. Most Vella Járon helyettesítette éppenséggel Boldog Tamás vezetőedzőnket, de mindenki tudta a feladatát, és ezt mindenki maximálisan el tudta végezni.
2: Ki tudtátok zárni az elmúlt héten a készülés alatt is, meg most a mérkőzésen is ezt az egész helyzetet, mert másról sem szólt Nyíregyházán, meg az országban a sajtó a Nyíregyházával kapcsolatban.
3: Nyilván dolgozott azért az igazságérzete az embernek, főleg a Debrecen mérkőzés után, illetve azért a héten is, főleg amint megtudtuk, hogy Temesváriat itt is egy meccsre eltiltják, illetve a Mestert is eltiltják négy meccsre. Kicsit igazságtalannak éreztük, de az a szép az élsport, hogy nem szabad ezekbe beleragadni, mert különben nem tudsz ilyen meccseket megnyerni, szóval mindenki tovább lépett, és mindenki teljesen a feladatára tudott fókuszálni, akármilyen körülmények is voltak körülöttünk egész héten. Ezért vagyunk profi labdarúgók, ezt kibírjuk zárni, szóval ennek is köszönhető a győzelmünk.
1: Molnár Mátyás után pedig következzék egy olyan jelenet, ami a 33. percben történt, amikor Tarcsi Róbertet lekönyökölte a Kisvárda védője a vendégek térfelének közepén. Sokáig vizsgálták az esetet, a játékvezető végül lapot sem adott, de Tarcsit le kellett tolni hordágyon a pályáról, és csereként jött a pályára a gólszerző Batum. Ennek ellenére aggódtak sokan azért, hogy mi történt Tarcsi Róberttel, és ugyan eltiltását tölti Boldog Tamás, de Mohai Bence megkérdezte erről az esetről a vezetőedzőt.
2: Gratulálok a győzelemhez, amit ezúttal üvegen keresztül nézhetett. Most ez egész más perspektíva, mint a kispad mellől. Milyennek látta a csapat a teljesítményét onnan?
4: Hát én is gratuláltam a srácoknak, a hozzáállás szenzációs volt. Úgy gondolom, hogy egy agyonnyert mérkőzés volt, amit a második fél idő első 10 percében bőven el lehetett volna dönteni. Volt 4-5 olyan helyzetünk, amit értékesíteni kellett volna, de azon kívül is, ha csak a lövések mennyiségét nézem, bőven übereltük az ellenfelet. Annak ellenére a minőség nem volt meg bennünk, mert ez a sok lövés nem hozta magával azt a sok, vagy azt a veszélyt, amit ebből ki tudtunk volna alakítani. Hozzáállás rendben volt, csak hát ez a játék, ez a futball, hogy kiadod a lehetőségeket, és utána egyszer előre jön az ellenfél, és utána találnak egy gólt.
2: Végül sikerült megnyerni a meccset, ez azért nyilván elbillenti a mérleget a pozitív irányba. Hogy muzsikált a kispad?
4: Szenzációsan. Hogyha azt nézem, hogy reagáltak és hogy változtattak, én úgy gondolom, hogy ez tökéletes volt az összhang, és hál' Istennek nyugodtak tudtak maradni különböző szituációkban, mint például, amit szerintem, nem tudom, én biztos, hogy hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt meg az első fél időben egy olyan, amit én másképp láttam, mint amit díjaztak a bírósportások. Nem tudom, hál' Istennek ezt nem a kispadon éltem meg, mert én úgy gondolom, hogy ha valaki hátra néz, furra a könnyékkel, odaver egyet, és utána a gyereket viszik a kórházba CT-re, fejcétére, vagy koponyacétére, nem tudom számomra, rossz helyen nőttem föl valószínűleg, mert szóval ezt megmagyarázni, de jó, hát biztos lesz rá lehetőség.
2: Ha már itt tartunk, mi a hír Tarcsiról?
4: Kórházban van, most vizsgálják, CT-ben van benne.
2: Tehát még nincs diagnózis, még nem jött friss hír róla.
4: Remélem, hogy nem verték szét a fejét. Hát most már ez pozitívum, hogy ő nem kap a sárgalapot, mert normális esetben ilyenkor mindig a tömegjelenet miatt sárgalapot kell adni ugyannak a szenvedő félnek is, aki benne volt a jelenetben. De most nem kaptunk, hál' Istennek, úgyhogy azért lépegetünk előre.
2: Mit jelenthet ez a győzelem a következő hetekre? Nyilván ilyen nehezített körülmények között kell a következő meccseket is megoldani majd.
4: Hát, hogyha maiból indulok ki, akkor mindenképpen pozitívum, és úgy gondolom, hogy ad egy kis nyugalmat az, hogy most nyertünk, az egyértelmű fontos volt. Most, hogyha ez egy X-es meccs lett, vagy X lett volna a vége, akkor csalódott lett volna mindenki, így azért nyugodtabb a hét, de természetesen ezzel hát, nyertél egy meccset, dolgozunk tovább. Úgyhogy hál' Istennek működik, ami nem egy szokványos dolog, hogy edző nélkül van a csapat, de hát a stábom az megoldotta, úgyhogy parádésan megoldotta.
2: Mit jelentett önnek személy szerint a szurkolók kiállása? Többször név szerint is említették, többször visszatérően utaltak a múlt heti eseményekre. Azért ez nyilván beszűrődött a Skyboxba is.
4: Hát nézd, a szurkolók szeretete az mindig fontos, és ezt mindig is kommunikálom, hogy a labdarúgás a szurkolókért van. Na most én úgy gondolom, hogy semmilyen megoldás nem lehet az, hogy mint az Újpest meccsen, hogy a szurkolókat kizárod. Hol megoldás? Hát azért van. Azért csinálod az egészet, hogy a szurkoló kijöjjön és izguljon és élvezze, támogassa a csapatot, biztassa. Na most, hogyha ezt te megvonod tőlük, de hál' Istennek Nyíregyházán nem jutottunk még el odáig, hogy ez megvalósuljon. Szenzációsak ott vannak a csapat mögött, és pont ezért sikerült a végén gólt szerezni, mert ez a támogatás, ezt pont meg tudtuk kapni.
1: Bódog Tamást hallottuk, a Kisvárda eltiltott vezetőedzőjét. Az, hogy a Nyíregyháza csak nehezen tudott nyerni, illetve hajrában szerzett góllal, köszönhető annak is, hogy Ilija Popovics a Kisvárda kapujában rengeteg parádésvédést mutatott be, vele is beszélget Mohai Bence.
2: Váltottatok most pár szót Molnár Mátyással, majdnem egyidősek vagytok, de ő most játszott az első NB1-es meccsét, neked meg már komoly rutin áll a hátad mögött, miről beszéltetek?
3: Igen, először akarok megköszönni Istennek, mert mióta van ez, mióta csak tudok csinálni azt, amit szeretek. Igen, ez neki első egész meccse, már játszott egy fél időt, és elég ügyes, mindkét lába, magabiztos, és mondtam neki, hogy csak így tovább, mert ilyen kapusok kell a Magyarországon, mert tényleg csak jól tudok mondani, nekem nagyon tetszett, hogy játszott.
2: Te is nagyon jól védtél ma, rengeteg lövés jött a kapudra, különböző minőségű lövések, de kellett nagy bravúrokat is védened, és még a végül nyíregyházi győztes gólnak bizonyuló fejes esetén is beleértél, óriási bravúr lett volna, ha az is megvan.
3: Igen, csináltam a védéseket, segítettem a csapat, de ez így ilyen meccs. Én már gondoltam, hogy majd biztos voltam abban, hogy meg lesz, hogy legalább döntetlen, és sajnos hát visszaadta a sors, és kaptam az utolsó perc napon a gól. Úgyhogy igen, beleértem, de ez a foci, csak tovább kell menni.
2: A döntetlen jó eredmény lett volna itt Nyíregyházán?
3: Jobb lenne a 3 pont, de a döntetlen szerintem ilyen meccsbe az is jó, elfogadható lenne szerintem.
2: Mit gondolsz, hozzáállásban sikerült előrelépni, amit Sukka Attila hiányolt a mérkőzésért, vagy az elmúlt meccs után?
3: Lehetséges. Hát ilyen meccs, mint volt múlt héten, az szerintem nem kellett túl jól játszani, hogy legyen előrelépés a hozzáállásban, mert tényleg nem volt jó a múlt héti, de tényleg harcoltunk, a fiúk beletették mindent, sajnos így volt a sors, és kikaptunk.
1: Ilija Popovicsot, a Kisvárda kapusát hallottuk, tehát a végeredmény Nyíregyháza Kisvárda 2-1, és akkor váltunk megint atlétikára, hiszen nem sokára a női hétpróbában 800 méteren következik, Krisz Sarolta, Regős László Pál beszélgetett vele.
5: 6. legjobb eredményt érted el a távolugrásban, aztán gerelyhajításban is, és összesítésben is a 6. helyre léptél föl, távolugrásban ráadásul egyéni csúcs. Milyen volt ez a délelőtt?
6: Nagyon fárasztó volt ez a délelőtt, elég keveset aludtam, és úgy is jöttem ide, hogy igazából csak valahogy össze kell szednem magam, és kibírni. Annál azért egy kicsit jobban sikerült, hogy valahogy összeszedtem magam, és nagyon örülök.
5: Van még hátra 800 méter, hogy készülsz az estére?
6: Hát szeretnék most minden esetre pihenni, mert elég messze van, az is lehet, hogy még alszom is egyet, és minél kevesebb kell gondolkozni, igazából nincs sok dolgom, csak a lengyel lány mögött maradni, aztán a végén elé menni.
1: Hát nem tudom, hogy sikerült-e aludni a Krisz Saroltának, talán Regős László Pál erről is be tud számolni, hogy nem sokára következik a futása, az biztos. ha tudunk Regős László Pához kapcsolni. Egyelőre keressük most vele a kapcsolatot. Egyébként majd még érdekeltek leszünk férfi hármasugrásban Szenderfi Dániel révén, és a 4x100 méteres váltó női számban a döntő következik majd este későn 22 óra 48 perckor. Csak most már itt van velünk Regős László Pál. Halló, Laci.
5: Remélem most már mindenki hall engem. Itt vagyok. Halló, halló.
1: Igen, hallunk.
5: Akkor mostantól
1: próbálkozunk ismét, egy kicsit nehézségeink vannak Birminghamből, valamiért nem működik Regős László Pál közvetítése, de az biztos, hogy nem sokára olyan a 800 méteres síkfutás női hétpróbában, ugye hallhattuk az imént Krisz Saroltával készült interjúnkat, ahol elmondta, hogy nagyon jól sikerült ez a délelőttje, reméljük, hogy az este teljesen jól sikerült, meg reméljük Regős László Pálnak is, aki, ha minden igaz, most itt van velünk. Nem. Egyenlőre nincs itt, úgyhogy egy kicsit zenélünk, amíg helyreállítjuk a kapcsolatot.

0: Most pedig kapcsolunk Birminghambe Regős László Pálhoz.
1: Köszöntöm ismét Önöket, remélem most már minden technikai probléma elhárult. Tehát Kriszt Sarolta 800 méteres síkfutása következik a női hétpróbázók zárószámában. Az első futam már véget ért, Szűcs nem állt rajthoz, így úgy tűnik, hogy az ő sérülése az annyival rosszabb lett, hogy ezt a 800 métert inkább nem kockáztatja meg, ugye nagyon fölfelé már nem is kapaszkodhatott volna a ranglistán. Fölfelé Kriszt Sarolta sem feltétlenül tekinthet, mert azért van lemaradása az ötödik helyen álló német Sophie Weisenberghez képest, társa Kriszt Saroltának, akinek a korábban hallott interjú alapján is az lehet a célja, hogy a hatodik helyet megtartsa a mögötte álló lengyel Adrianna Schuleck-Schuberttel szemben. Közöttük 2 pont a különbség, úgyhogy ezt elmondta Kriszt Sarolta is, miközben új de kilőtt már rögtön a lengyel az elején, elmondta Kriszt Sarolta is, hogy egyetlen célja van a lengyel lány mögött haladni, aztán a végén ugye utolérni, megelőzni, és akkor nem lehet gond a hatodik hely megszerzésével. Egy egyéni csúcs is kinéz egyébként Kriszt Saroltának ezen a versenyen, mert hogy 6251 pont eddig a legjobb eredménye, és már most 6 szám után 5485-nél áll, úgyhogy ha ugye a 600 pontot kéne szerezni, az pedig hát reméljük, hogy sikerülni fog. 200 méternél állnak egyelőre a versenyzők, nagyjából együtt a mezőn, picit megnyúlt ugyan, de ott van Kriszt Sarolta is az elsők között. Ami az érmekért folytatott küzdelmet illeti, a legnagyobb újongás itt Kate O'Connort, az ír versenyzőt fogadta, rengeteg ír van egyébként a helyszínen, akkor van ír érdekeltség természetesen, de ott van a két holland, Emma Osterweger és Sophie Doctor, valamint valamivel lemaradva Annie Kellin is, ők harcolhatnak a dobogós helyezésekért. És egy holland vezet, Osterweger az élen, ott van Kriszt Sarolta is közvetlenül a lengyel lány mögött, úgyhogy eddig a taktikáját azt nagyon jól tartja. Kate O'Connor egyébként a második, úgyhogy itt úgy tűnik, hogy majd Osterweger és O'Connor között dőlhet majd el a győzelem sorsa, mármint az összetett győzelem sorsa, jelen pillanatban legalábbis úgy tűnik. O'Connor egyébként olyan 50 ponttal vezet Osterweger előtt, úgyhogy ha ő tudja tartani a lépést a hollanddal, akkor vélhetően itt is egy ír aranyérem születik, és most ott a hosszú egyenesben, 600 méterhez közeledve, Kriszt Sarolta is a lengyel elé kerül, és most már ott van a negyedik helyen nagyjából a Mattagerc atlétája, ez pedig azt jelenteni, hogy meg lenne összetettben a hatodik hely minimum, de azért várjuk még ki a végét, már a hosszú kanyart futják meg, és az élen most már a britek versenyzője, hogyha minden igaz, de ott van Osterweger, O'Connor, és a negyedik helyen jön Kriszt Sarolta, egyértelműen jóval a lengyel lány előtt. Nézem az egyéni legjobbját, 2.08-at kéne futni egy egyéni csúcshoz. Ez már valószínűleg nem lesz meg, de akár egy idei rekord is jó lenne. De a lényeg, hogy a lengyel lányt megelőzi. Osterweger nyeri végül a futamot. Bent van O'Connor is, alig maradt le, és Kriszt Sarolta beér az 5.-6. hely környékén. De jó 2 másodpercet. Jó 2 másodperccel a lengyel Schuleck Schubert előtt. Ezzel pedig minden bizonnyal meg lesz a 6. hely itt a női hétpróbázók versenyében. Osterweger 2 perc 10,87 század másodperccel nyeri meg a versenyt. A második helyen végül az olasz Gerevini ért be 2.11.11-el és 2.11.80-nal, tehát 1 másodperccel Osterweger előtt ért be O'Connor, és a óriási újongás pedig annak szól, hogy ezzel Kate O'Connor minden bizonnyal megnyerte a versenyt, mert hogy nem tudott annyival előzni Osterweger itt a végén. Azért én is még megvárom a hivatalos eredményeket, amíg megvárom, hogy Kriszt Saroltának mennyi lett az ideje 800 méteren. Idei legjobbat sem tudott futni, mert hogy ez 2.11 környékén van, és a harmadik helyhez is 2.11.74 kellett. Sophie Doctor az ötödik végül, és Kriszt Sarolta 2 perc 12,93 század másodperccel ért be. Megint csak a 6. helyen. Hát a mai nap az úgy tűnik, hogy a hatosokról szól Kriszt Sarolta esetében, mert hogy távolugrásban és a 6. lett összesítésben, gerelyhajításban is ennek a két eredménynek köszönhetően fellépett összesítésben a 6. helyre, és itt 800-on is 6.-ként futott be, és vélhetően ez elég lesz ahhoz, hogy meglegyen a 6. hely. Nézem az eredménylistát, még megvárom, hogy minden eredmény bekerüljön, mert hogy egyelőre az 5. helyre hozzák ki Kriszt Saroltát, de hogyha minden igaz, akkor Sophie Weisenberg eredményét még nem írták ki, úgyhogy ezt várjuk még meg. 2.21.22-vel ért be Sophie Weisenberg, tehát egy jó 9 másodperccel megelőzte őt Kriszt Sarolta, és akkor ebből úgy tűnik, hogy meg lesz az 5. hely a magyar versenyzőnek. Ez egy óriási szenzáció lenne. Itt a hivatalos végeredmény nem sikerült sajnos, egy 90 ponttal lemaradt, de ez így is óriási teljesítmény. Első felnőtt világversenyén, a Birminghami Európa-bajnokságon a 19 esztendős Chris Charolta a 6. helyen végzett a női hétpróbázók versenyében. Egy szenzációs versenyzéssel 6407 ponttal, ezzel több mint 150 ponttal megdöntötte saját egyéni csúcsát. Nagy gratuláció Chris Charoltának, a szó a stúdióé.
0: Köszönjük szépen Regős László Pálnak, és most átadjuk a szót ismét Párizsnak, úszásra, egy összegzésre Katona Lászlónak.
2: Véget ért az utolsó előtti versenynap is, ami azt jelenti, hogy a 4x200 méteres vegyes gyorsváltó döntőjét, vagy mix gyorsváltó döntőjét a britek nyerték. Jack McMillan, Matthew Richards, Freya Kolber és Freya Anderson Európa bajnoki csúccsal tudott diadalmaskodni Németország, valamint az oroszok előtt. A franciák csak az 5. helyen zártak. A britek megint egy váltó aranyat nyertek, de hát összességében ma volt egy 100 méteres hátúszás döntő a hölgyeknél. A francia Marie-André Möllü Európa csúccsal tudott diadalmaskodni. 1500 gyorson hallhatták, hogy világrekorddal EB győztes a német Johannes Liebmann. A második helyen Sárkány Zalán országos csúccsal végzett, Bethlen Dávid pedig 6. zárt. 200 vegyesen a hölgyeknél az ír Ellen Walshy az egyes pályáról húzta be az aranyat, férfi 50 mellen az olasz Nicolo Martinengi győzött. A női 50 gyors döntőjét pedig a lengyel Katarzyna Vasik nyerte. Tényleg 200-addal előzte meg mindössze a svéd klasszis Sarah Sjöströmöt, és 200 pillangón Leon Marchand tudott győzni a franciák nagy örömére. Márton Richárd ezüstérmes, Kós Hubert 6., mindketten egyéni csúcsot úsztak. A középdöntőket tekintve pedig 50 gyorsan Milák Kristóf bejutott a fináléba 5. idővel, ráadásul egyéni rekorddal. Kertész Boróka 200 pillangón pedig a 9. helyen zárt. 100-addal elmaradt a döntőtől, egyéni csúcsot úszott. Hogyha ugyanolyan időt úszik Kertész Boróka, mint a 8. helyen bejutó versenyző, akkor ketten indultak volna valójában, mind a ketten bejutottak volna a döntőbe. És 200 vegyesen Kós Hubert pedig 2. idővel döntős egyéni rekordját egy kissé azért még elmaradva. Holnap jön a zárónap, ami valójában azt jelenti, hogy egy kicsit csonka délelőttünk lesz, 9 óra 48 perctől Pádár Nikolett majd 400 gyorson vitézkedhet, 10 óra 18 perctől a 400 gyorson a hölgyeknél, majd vagy a férfiaknál Pápai Oliver, utána kicsivel majd Sárkány Zalán is vízbe csobban, és este 2 döntő már biztos, 2 érmes esély akár. Férfi 50 gyorson 18 óra 30 perctől Milák Kristóf, 18 óra 40 perctől pedig Kós Hubert, ő megvédheti a címét. Jelenleg az éremtáblázaton első helyen Nagy-Britannia 6 arannyal, 2 ezüsttel, 4 bronzzal. A magyar csapat pedig azért, mert a franciák ma dupláztak, 2 aranyat nyertek, több az ezüstjük, szóval az 5. helyen a magyar csapat 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz. Ez még változhat, mert holnap jön majd a zárónap. A szó a budapesti stúdióé.
0: Katona Lászlónak köszönjük szépen. Az úszóknak pedig ezt a 2 remek ezüstérmet Márton Richárdnak, valamint Sárkány Zalánnak. Egy friss hír labdarúgás világából, mégpedig az, hogy a Budapest Honvéd a honlapján jelentette, hogy 1+2 éves szerződést kötött a 27 éves több poszton is bevethető védővel, Alekszandr Szafronovval, ha valaki emlékszik rá, több éven keresztül korábban a Zalaegerszeg csapatában játszott. Innen folytatjuk majd a körkapcsolást most először zenével.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Yeah!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 10 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Nincs megállás, megyünk tovább Birminghambe, Regős László Pálhoz.
2: Köszönöm szépen. Két döntő zajlik, két ügyességi szám döntője zajlik. Elkezdődött a női magasugrás és a férfi gerelyhajtás fináléja. Utóbbit a német Julian Weber vezeti, mögötte honfitársa van ott, akik mind a ketten 80 méter fölötti eredményt dobtak, míg női magasugrásban egyelőre még az első magasságot, a 183 centit romolják a versenyzők, és most kezdődik a női 400 méteres síkfutás döntője is. Már ott vannak a rajtgépben, és ebben a pillanatban el is rajtolnak a 400-as hölgyek. Ott van az ötös pályán Like Klaver, mellett a hatoson a lengyel Bukovjecka, és a hetesen pedig a norvég Jéger. Ők a legnagyobb esélyesei ennek a versenynek vélhetően, és így az első 200 méter alapján Jéger és Bukovjecka van valamivel előrébb, mint a többiek, de van még hátra legalább 200 méter, úgyhogy meg kell várni természetesen a végét. A hosszú kanyart, minthogyha most Klaver futná meg igazán, de tartja magát Jéger, és tartja magát Bukovjecka is. Óriási verseny lesz itt a végén. Jéger az első, és a kettesen még a cseh Manuel is jól tartja magát, de Jéger most már egyértelműen vezet, legalább 4-5 méterrel. Bukovjecka a második, Klaver a harmadik. Kérdés, hogy marad-e a végén. Jéger ebben a pillanatban Európa-bajnok, Bukovjecka a második, és beér a harmadik helyre Like Klaver. Így norvég arany, lengyel ezüst és holland bronzérem női 400 méteres síkfutásban. Nézem az időt, de egyelőre nem írják ki nekünk, hogy mi a győztes idő. Az biztos, hogy 50 másodpercen belül ért be Harriet Jéger, így egy nagyon szép időeredménnyel győz a norvég versenyző. A női magasugrásban egyébként egyelőre Irina Heraschenko Ukrajnából és Krisztina Honzel Németországból ugratta át a 183 cm-t. Míg férfi gerelyhajításban továbbra is Julian Weber áll az élen 83-71-el, de akkor nézem, hogy mi a hivatalos eredménye. Ez európai, idei legjobb európai eredmény Harriet Jégertől, és egy norvég országos csúcs 49,4 a norvég versenyző, és hamarosan kezdődik a férfi hármasugrás döntője is Szenderfi Dániellel, úgyhogy mondhatjuk, hogy beindult a nagy üzem itt a birminghami Alexander Stadionban, ahol egyébként ma este is teltház előtt versenyezhetnek az atléták. Stúdió.
1: Regős László Pálnak köszönjük. Labdarúgással folytatjuk, sokat beszéltünk már a mai NB1-es mérkőzésekről, de az NB2-ben is jó néhány találkozó zajlott. A végeredmények: Kozincbarcika, Kozár Misleny 2-1, miután a Kozár Misleny már a negyedik mérkőzésén veszített. A mérkőzés után a Kozár Misleny vezetőedzője Cuci Mátyás felajánlotta a lemondását. Kecskemét Videóton 2-1, mindkét oldalon volt egy-egy kiállítás. A Kecskemét csapata szerzett vezetést a mérkőzés 50. percében, a 62. percben Zsótér egyenlített a Fehérvárból, aztán jött egy kiállítás a 74. percben a vendégeknél, majd a 81. percben Kovácsot kiállították a hazai csapatból, és a 94. percben Szűcs Szilárd szerezte a kecskemétiek győztes találatát. Mezőkövest BVSC Zugló 1-0, Nagykanizsa Soroksár 0-1, tovább tart a Sori jó sorozata, és Szeged Gyirmót 0-1. Tavaly a Diósgyőr még az NB1-ben szerepelt, most az NB2-ben. Hallgassuk meg a mai mérkőzésről Marosréti Ervin tudósítását.
3: Egy pontot elvitt a vendégcsapat Diósgyőrből. DVTK Ajka a Merkantilbank Liga negyedik fordulójában 1-1. Az első félidőben inkább a vendégcsapat akarata érvényesült, ami ugyan sok helyzetben nem mutatkozott meg, de egy gyönyörű gólban igen. A helyzetek sorát Babinski fejese vezette föl, majd Szatmári egy lecsorgóból veszélyeztetett, az Ajka pedig szabadrúgásokból, bedobásokból és szögletekből próbált odaérni Gróf Dávid kapuja elé. Az első félidő közepén Babinskinak kimaradt egy zicser, ez volt a Diósgyőr legnagyobb lehetősége, de egyébként egy kiegyenlített mérkőzést láthatott a kilátogató közönség. A 47. percben, de még az első félidőben váratlanul vezetést szerzett az Ajka egy nem mindennapi találattal. A vendégek a felezővonal környékén szereztek egy labdát, Szabó Bence felnézett és azt látta, hogy Gróf Dávid kinnál a kapujából, ő pedig jobbal berúgta az üresen árválkodó diósgyőri kapuba. talán élete gólját lőtte, ezzel vezetett a szünetben 1-0-ra az Ajka. A Diósgyőr a fordulás után mindent megtett annak érdekében, hogy megfordítsa a mérkőzést. Támadtak a hazaiak, és többször is eljutottak Simon Barnabás kapujáig, gól azonban csak egyetlen egy született, méghozzá a 74. percben, amikor Mucsányi 16 méterről átlőtte az Ajkai védelmet, a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. Az utolsó negyed órát megnyomta a Diósgyőr, az Ajka pedig szervezetten védekezett. A végén, a hosszabbításban még borvető fejese jelentett veszélyt, de a DVTK nem tudta megfordítani a mérkőzést. A látottak alapján az első félidőben az Ajka, a másodikban a Diósgyőr volt a jobb. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy végül döntetlennel zárult a találkozó. A Merkantil Bank Liga negyedik fordulójában DVTK Ajka 1-1.
1: Marosréti Ervin a találkozót követően értékelésre kérte a Diósgyőr vezetőedzőjét, Takács Pétert.
3: Az 1-1-es döntetlen alapjában nem jó eredmény hazai pályán a Diósgyőrnek, viszont 0-1-ről kellett egy bődületesen látványos gól után felállni a csapatnak. Milyen az összkép benned?
4: Az első félidő miatt csalódott vagyok, mert bár az volt a tervünk, hogy nem akarunk túl sok kockázatot vállalni, azonban azért bátrabban kell futballoznunk, tehát oké, hogy így is megvoltak a helyzeteink, most itt a Babinski Bence kiugrására gondolunk, amit tudott védeni a zajkai kapus, de jobban kell dominálnunk labdával. Egy ilyen sokkoló gól után nyilván nehéz talpra állni, de annak nagyon örülök, hogy a játékosok egy pillanatra se adták fel. Azonban a második fél időben teljesen benyomtuk az Ajkát, rengeteg helyzetünk volt, rengeteg kapulölövés, rengeteg beadás. Jelen pillanatban még most formálódunk, ilyen helyzetben vagyunk, de ki fogunk jönni ebből. Érzem az erőt a csapatban, és érzem a hitet, és dolgozunk tovább.
3: Az MB2-ben jellemző direkt játék és a DVTK által preferált kispasszos technikás futball között mennyire sikerül megtalálni az egyensúlyt?
4: Hát keressük. Ugye az MB2 stílusa elég egyedi, tehát nem igazán arról van szó, nem igazán arról szól az MB2, hogy a csapatok minden zónában próbálnak rövid passzos játékkal úgymond kibontakozni. A direkt játék jellemző rá rengeteg második labda. Szerettük volna az egyedi stílusunkat megmutatni. Nagy Kanizsán is így készültünk, de ott egy olyan magas pressinget kaptunk, illetve egy olyan lélektani mérkőzés volt, ahol be kellett váltanunk, ott szerencsére tudtunk nyerni. Soroksár ellen pedig nagyon érdekes dolgot fogok most szerintem mondani, hogy az első fél időben tudtunk labdával dominálni, kombinatívan játszani, ki is tudtunk alakítani helyzeteket, de nem volt bennünk elég átütő erő, aztán a második fél idő úgy alakult, ahogy mindenki tudja, rendkívül pekhesek voltunk, a Soroksár a 6 lövéséből 4 gólt szerzett, most pedig nekünk számtalan helyzetünk volt, ugye már említetted, hogy a zajkai játékos, talán mondhatom, élete gólját szerezte, és a másik fél időben hiába alakítottunk ki rengeteg helyzetet, egy Mucsányi átlövésen kívül nem tudtunk gólt szerezni. Fog ez változni, hinni kell benne, csinálni kell, mert azt gondolom, hogy meg kell térülni ennek a munkának, amit beleteszünk.
1: Takács Pétert, a Diósgyőr vezetőedzőjét hallottuk, és a beszélgetésben is elhangzott, hogy az Ajka szerzett vezetést egy bombagóllal Szabó Bence jó voltából. Őt is interjúra kérte Marosréti Ervin.
3: Egy pontot elvitt az Ajka Diósgyőrből, de nem is igazából erről, hanem a 47. perc eseményéről kérdeznélek. Hogy jutott eszedbe?
5: Benne szokott lenni a fejembe, fölnéztem, láttam, hogy lehetőség megvan, a lábam van a labda, megpróbáltam, szerencsére bejött.
3: Kínált Gróf Dávid, és a diósgyőriek eladták a labdát, tehát egy szerencsés labdaszerzés után viszont egy zseniális helyzet felismerés kellett hozzá, hogy átrúg 45 méterről a diósgyőri kapust.
5: Igen, erre készültünk, hogy a labdaszerzés ott középső zónába, és abból kontrákat vezetgetni. Most nem passzoltam, most megpróbáltam elrúgni. Reméljük, még több ilyen lesz.
3: Nyilvánvalóan 0-1-jel bevonulni, a ti szempontotokból 1-0 bevonulni szünetbe, az egy optimális eredmény volt. Sajnálod, hogy nem sikerült megtartani, bár itt a második játék részben azért komoly nyomást gyakorolt a Diósgyőr.
5: Sajnálom, igen, mert meccsbe voltunk nagyon sokáig. Hát nyilván a második fél idő közepén nagy nyomást helyeztek ránk. Kicsit beszorultunk a saját kapunk elé, próbáltunk mélyebbről védekezni és kontrákat véghez vinni. Sajnos a Diósgyőr betalált egy lövésből, ez benne van, ilyen a foci, nem jöhet mindig nekünk. Attól függetlenül meg volt a helyzetünk még a végén is, hát ezekkel kicsit jobban kell sáfárkodni, és akkor akár 3 pont is meg lehetett volna.
3: A stabilitás ismételten meg volt, hiszen az első fordulóban vertétek a Kecskemétet, aztán kicsúszott 2 pont a kezetekből hazai pályán a Karcag ellen, de gondolom kíváncsiak voltatok arra, hogy idegenben hogy működhet a csapatjáték, hogy működött?
5: Szerintem nagyon jó felfogásba léptünk pályára, nem volt megijedve senki, még az se, aki először találkozott ezzel a millióvel itt. Nagyon nehéz volt az előző meccs, teljesen más mérkőzés volt, más felfogásba is kellett hozzáállnunk a meccshez. Azt kell mondanom, hogy jobb ellenfél ellen mindig könnyebb játszani, és valamilyen szinten könnyebb, nyilván egyben nehezebb is volt, de úgy érzem, hogy lehet a csapat, és büszkén mehetünk az 1 ponttal.
3: Megvan a veretlenség, 4 forduló, illetve a ti esetetekben 3 mérkőzés után, ez így helyén való? Rendben van a rajt?
5: Szerintem abszolút, azért kicsit keserédes az előző meccs után a szánk, hiszen egy utolsó perces kapott gól után maradtunk csak 1 ponttal a 3 helyet, meg ebbe is benne lehetett volna egy győzelem, de ez van, sajnos emeljük fel a fejünket, és menjünk tovább az úton.
1: Szabó Bencét hallottuk, az Ajka játékosát, tehát még egyszer a végeredmény. Diósgyőr, Ajka a Merkantil Bankligában 1-1. 21 óra 21 perc van, itt az ideje, hogy felidézzünk egy kellemes döntőt, mégpedig a férfi 200 méter pillangó döntőjét, ahol 2 magyarért szoríthattunk, hiszen Kós Hubert, valamint Márton Rihád is vízbe szállt. Hallgassuk meg most ennek a futamnak a közvetítését.
6: Az egyesen majd Krisztof Mielewski a lengyelektől, az ezüst fiú, hiszen Fukuokában és Szingapurban is a VB-n második, de a legutóbbi EB-n is. Juniorként EB és VB aranya is van. 22 éves, egyre jobban beleerősödik a felnőtt mezőnybe. A kettesen Árbidel Álvarez González, egy spanyol, Szingapurban csak 17. Meg se érte az elődöntőt 1 éve. Nagy dolog egyébként, hogy ő most finalista. A hármason Alberto Razzetti, Dohában ezüstérmes a VB-n, de ott karcsú volt a mezőny, és inkább vegyes úszó. Itt Párizsban az olimpián 2 éve ezüstérmes 4 vegyesen. Hát majd a 4-es egy kicsit később, meg az 5-ös-6-os pályáról, de a 7-esen a görög Apostolos Sziszkos. Egyébként ő Kós Huberthez hasonlóan inkább hátúszó specialistának tűnik, 2 éve 200 háton ezüstérmes, idén is ezüstérmes, úgyhogy egyelőre ő is olyan, mintha egy ezüst fiú lenne. A 8-ason majd a másik Mielewski, Mihály, Iker testvére az 1-es pályán, eddig a hazai rendezésű lublini rövidpályás EB-ről van egy bronzérme nemzetközi versenyen a felnőtteknél. A 4-es pálya majd Leon Marsané. 2 éve legyőzte ebben a számban az olimpián Milák Kristófot, 4-szeres olimpiai bajnok. Hát érte jöttek ki a franciák ebbe az uszodába, és nincs még Európa bajnoki címe. Hát egyszerű a történet, 2 éve kihagyta, meg 2022-ben se indult, úgyhogy ez az oka annak, hogy ő még nem tudja, milyen Európa bajnoknak lenni, miközben tudja, milyen VB-t nyerni, meg olimpiát is. Az 5-ösön Márton Rihárd, aki egyéni csúcsot úszott tegnap, Rómában ezüstérmese volt ennek a számnak, a második 100 métere roppant pikáns és csípős is. A 6-oson meg majd Kós Hubert, itt Párizsban 2 aranyérem, 200 háton, illetve a 4x100-as gyorsváltó tagjaként, 100 pillén Belgrádban ezüstérmes volt. Hát együtt készül Leon Marsannal a Texas Egyetemen, majd meglátjuk, hogy mire lesz képes most itt, és még lesz neki egy 200 vegyese az elődöntőben a mai nap folyamán, úgyhogy eldöntheti azt Hubert, hogy ebbe belead mindent, aztán a 200 vegyesen, ami marad, valahogy bejut a döntőbe, vagy lehet ezzel egy kicsit így el lesz ezzel a 200 pillangóval, amíg 200 vegyest meg majd igazán meg fogja pörgetni. Szóval ők 8-an alkotják a 200 méteres pillangóúszás mezőnyét. Nincs Milák Kristóf, ő nem indult ezen a számon, pedig biztos, hogy döntős lehetett volna, vagy lenne. Már csak azért is, mert 2022-ből a budapesti világbajnokságról van neki az a világcsúcsa. 1:50.34, ettől azért messze vannak most az urak abból a szempontból, hogy nem nagyon közelítették meg mostanában, bár Leon Marsannak tavaly az olimpián volt lehetősége erre, de az is majdnem 1 másodperccel elmaradva akkor Milák Kristóftól. 200 méteres pillangóúszás a férfiaktól, a döntő elkezdődik.

0: 100 métert követően Kósubert az élen, a második helyen pedig Leon Marchand, Márton Richárd az ötödik helyen. Megint a víz alatt Leon Marchand hoz legalább féltest, de akkor, amikor kijönnek a víz felszínére, akkor úgy néz ki, hogy Kósubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Huvi, úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit lepni Leon Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz egyelőre, most már az élen Leon Marchand, a második helyen Kósubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Leon Marchand az élen, és most már egy testosz az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kósubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kósubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyúlni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Leon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd, hatodik Kósubert. 1.54.06 Márton Richárdtól egyéni csúcs, Leon Marchand 1.51.72-vel győzni tud. Ez messze van a világrekordtól, meg bárminéféle csúcstól. De hát a franciánál most itt nincs jobb. Örülnek itt a helyiek természetesen, mert megvan az az aranyérem, ami miatt leginkább kijöttek a mai nap folyamán. Márton Richárd pedig ismét EB ezüstérmes, 1.54.06, javított a tegnapi rekordján. Sziszkosz a harmadik, Razetti a negyedik, Krisztof Mijelevszki pedig az ötödik, Kósubert pedig nagyon elfáradt a végére. 2 másodperccel gyengébbet úszott, mint mindenki más. A leggyengébb 50-e volt neki. Ott az utolsó forduló után 1.54.89, ez mondjuk tőle is egyéni csúcs, úgyhogy ebből is látszik, hogy ő azért kiúszta magát, ebben most ennyi volt, de majd ha lesz egy jó utolsó 50 méter, amikor nem kell a 200 vegyesre figyelnie, akkor lehet, hogy ez még jobb lesz. De hát ott van Márton Richárd a dobogó második fokán, úgyhogy egyelőre ő a legjobb jelen állás szerint, ha még Világh Kristófot is ide vesszük, szóval akkor jól állunk 200 pillin. Leon Marchand megnyeri a 200 méteres pillangóúszás döntőjét, és ezüstérem Márton Richárdtól, aki a második helyen ért célba, Sziszkosz a harmadik, Kósubert pedig hatodikként zárt.
1: Katona László közvetítését hallottuk, tehát a 200 méter férfi pillangó döntőjéről, ahol Márton Richárd ezüstérmet szerzett, de jutott mára még ezüstérem, erről majd még egy kicsit később beszélünk, mégpedig az 1500 méter gyors döntőjében Sárkány Zalán lett a második. Most azonban egy élő kapcsolás, mégpedig Regős László Pálhoz az atlétikai Európa-bajnokságra Birminghambe. Regős László Pál.
2: Van jár a mezőny. A magyar versenyző Szenderfi Dániel még nem ugrott, ő a 11-ként fog majd odaállni a nekifutásnak. Pedro Pichardo vezet az első sorozatban, 17 méter 76 centit ugrott az olimpiai világ és egyelőre Dallavalle a második, fel van adva a lecke Szenderfinek, akinek talán a rész célja az már teljesült, vagy a célja teljesült, hogy itt van a döntőben. Itt az lehet esetleg a célja még, hogy bejusson a legjobb 8-ba, és ne 3-at, hanem 6-ot ugorhasson. Zajlik a női sugárzás, a 188 cm-en már a léc, az első magasságot, a 183-at mindenki átugrotta, kivéve a világcsúcstartó Jaroszlava Mahucsik, aki még nem szállt be a küzdelembe. A gerelyhajítást, a férfi gerelyhajítást pedig tovább, és a német Julian Weber vezeti 83 méter 71 centivel.
1: Köszönjük szépen Regős László Pálnak, nálunk pedig jönnek hamarosan a legfrissebb hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európában.

0: Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Két magyar érem a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában, nőtt a vízszint a paksi erőműnél, folytatódik a hőség. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Országos csúccsal ezüstérmes Sárkány Zalán 1500 gyorson. Szokolai László tanítványa 14 perc 39,45 század másodperces idővel csapott célba. Betlehem Dávid hatodik lett és világrekorddal győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14 perc 26,79 század másodperces idővel. Szintén ezüstérmes Márton Richárd, aki egyéni csúccsal teljesítette a 200 méteres pillangóúszást. A szám másik magyarja, Kós Hubert, ugyancsak édete legjobbjával hatodik. Zárt. A számot az olimpiai bajnok francia Leon Marchand nyerte. Kós ezt követően 200 vegyesen döntőbe jutott. Milák Kristóf 50 gyorson középdöntős, és 200 pillangón a 16 éves Kertész Boróka mindössze 1 századdal maradt le a döntőről. Első felnőtt világversenyén a 6. helyen végzett a 7 próbázó Kriszt Sarolta a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. A 19 éves versenyző egyéni csúccsal 6407 ponttal zárt. 2-1-re nyerte a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. A játéknap másik mérkőzésén az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Nőtt a vízszint a paksi erőműnél az előrejelzett tapadással szemben. Ez a beállított 2 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavalyinál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonosa Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, ami fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly ősz óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés.
0: Közlekedés.
1: Az M6-os autópálya Iván Dárda felé vezető oldalán kigyulladt egy személyautó a 24-es kilométernél. A 100 Halombatta észak csomópont lehajtóján útszűkületre kell számítani. Szintén ezen az oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A 173-as kilométernél lévő Pécsvárad, Somberek csomópontnál visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Holnap estig többnyire derült, száraz időre számíthatunk. Estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka 12-19, holnap délután 32-37 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 21 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Egy gyors kapcsolás Birminghambe az atlétikai Európa-bajnokságra, hiszen most hajtja végre majd első ugrását a férfi hármasugrás fináléjában Szenderfi Dániel.
4: Szenderfi Dániel fut neki az első kísérletének a férfi hármasugrás döntőjében, és valahova érkezik a homokba. Nem látom, hogy hova, mert hogy az eredményjelző tábla eltakarja a szemem elől a teljes homokgödröt, de fehér zászlót kap Szenderfi Dániel, és mindjárt megtudjuk az eredményét is, amelyet kiírnak nekünk itt a helyszínen. Nem egy rossz kezdés Szenderfitől, 15 méter 88 centi, ez jelenleg a hatodik helyen a magyar versenyző, köszönhető ez annak is, hogy Andrés Hernández vagy éppen Simone Biasucci, akik várhatóan azért nagyobbat fognak ugrani Szenderfinél, első kísérletüknél beléptek és érvénytelen eredményt tudtak felmutatni. Szenderfi tehát jelenleg a hatodik.
3: Köszönjük szépen Regős László Pálnak, aki szakadatlanul dolgozik, például interjút készített néhány perccel ezelőtt Krisz Saroltával a női hétpróba versenyszám végén.
4: Délután azt mondtad, hogy egy dolgod van, menni a lengyel lányjal és aztán a végén lehagyni. Ez nagyjából 600 méternél sikerült. Úgy sikerült, ahogy tervezted?
5: Igen, közben kiderült, hogy van még egy dolgom az olasz lányra is figyelni. Úgyhogy mikor láttam, hogy az olasz elindult, a lengyel pedig nem igazán ment vele, akkor gondoltam, hogy muszáj vagyok ellépni tőle. Hát azért küzdöttem én itt az életemért, de sikerült.
4: Mennyit számolgattál, mennyit pihentél délután? Mi volt hangsúlyon?
5: Hát próbáltam nem számolgatni, tényleg annyi volt a feladatom, hogy ezt a két embert belátható távolságon belül tartsam, és esetleg a végén le is fussam. Pihenni, amennyire ilyenkor tud pihenni az ember, próbáltam tényleg nem gondolkozni, és talán az egy kicsit kikapcsol.
4: Az eredmény 6407 pont, ez egy új egyéni csúcs. Ugye számonként is volt két egyéni csúcsod, két szezon csúcsod. Milyen volt ez a verseny, ez a két nap?
5: Nagyon jól sikerült szerintem összességében, nagyon örülök, hogy sikerült így összeraknom, és mindenben nagyjából megcsináltam, amit tudok. Most innentől kezdve talán arra kell figyelni, hogy ne ez legyen az alapelvárás, mert ezért most nagyon összejött, és nem szabad elkeseredni a jövőben, hogyha esetleg ezen kicsit alul teljesítek, de szerintem még így is bőven van ebben, és jó lesz ez majd még később.
4: De mégis, hogyha mai napot nézzük, mind a három számban a hatodik helyen végeztél, és ugye összesítésben is Európa-bajnoki hatodik lettél. Ez a fajta stabilitás, ez mennyit jelenthet a jövőre nézve?
5: Mindenképpen nagyon sokat, és nagyon jó azt tudni, hogy egy-egy számban is ott vagyok az európai elitben, meg hát most már összesítésben is. Remélem, hogy innen csak előrébb fogok lépkedni, és majd a világ elitbe is odaérek.
4: Mi is reméljük. Most így visszatekintve mondjuk két nappal ezelőtt, milyen célok voltak a fejedben, mi mozgott benned, hogy első Európa-bajnokságot felnőtt szinten, hogy szerettél volna teljesíteni?
5: Valami hasonló pontszámnak nagyon örültem volna, azért ez extra jó, tehát megelégettem volna egy kicsit rosszabbal is, de nem bánom annyira. Helyezésekben tényleg nem nagyon tudtam hova tenni, mert nagyon erős volt szerintem most az európai mezőny idén, és nem tudtam, hogy a többiek milyen formában érkeznek ide. Még azzal viccelődtem előtte, hogy Enyingi Patrik, mikor bejutott a döntőbe, azt mondtam, hogy nehéz lesz így a csapatból nekem a jobbik eredményt elérni, de még ez is sikerült, bár holnap változik, és remélem, hogy a váltóval ezt még felülmúlják, de azért örülök, hogy hatodik lettem nagyon.
4: Van egy ilyen külön verseny a gödölője között?
5: Nincsen, csak mit csináltunk.
4: hogyha teljes EB hangulatát nézzük, felnőtt Európa bajnokságon teltház előtt volt ez az utolsó szám, a 800 méter. Milyen volt itt lenni?
5: Elképesztően jó volt itt lenni, még azért ekkora közönség előtt nem nagyon versenyeztem, mert korosztályos versenyeken ez nem igazán adatik meg, de próbáltam arra figyelni, hogy ez ne nyomjon össze, hanem inkább erőt adjon, és szerintem ez sikerült is.
3: Chris Saroltát, a remek hangulatban lévő női hétpróbázót faggatta Regős László Pál.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 21 óra 45 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Az előbb már felidéztük Márton Richárd ezüstérmét a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében az Európa-bajnokságon, az ezüstérmes futamot. Most következzék egy másik ezüstérmes, 1500 méter gyors férfi döntő összefoglaló, Katona László közvetít.
3: 1300 méter után, most már 1350-nél jár Johannes Liebmann, és egyelőre ő az első. Lehet, hogyha megfordulna, mert szerintem megteheti, hogy hátúszásban csinálja a további részét a versenynek, hiszen a gyorsúszás az valójában azt jelenti, hogy freestyle, azaz bármilyen nemű úszásban csinálhatná nyugodt szívvel ezt a versenyszámot. Ha nem így van, ezt majd kijavítja Gyurta Gergely. Szóval a lényeg, hogy még úgyis megnyerné a német Johannes Liebmann. Csengetnek neki, hiszen az utolsó 100 méteréhez készülődik, és a világrekord már veszélyben abból a szempontból, nem az ő esetében, hanem Bobby Finke az, aki a karosszékében ülve figyeli lehet ezt az eseményt, és aggódik, hogy a Párizsban elért világrekordját éppen Párizsban ezúttal egy német Johannes Liebmann fogja majd megdönteni. Szerencsére Sárkány Zalán tud váltani, ami azt jelenti, hogy egy testhossz az előnye az utolsó 100 méterre fordulva Oliver Klemettel szemben. Betlehem Dávid továbbra is az ötödik helyen, de most már közel hozzá az olasz Luca de Tullio. És a záró 30 méter. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, és ez a 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa-bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes, mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal. 14-39-45 bizony. Sikerül majdnem másfél másodperccel jobbat úszni, amit Betlehem Dávidnak volt az 2 évvel ezelőtt. A harmadik pedig Oliver Klemet. Sasha Veli a negyedik, a franciák versenyzője, és végül Betlehem Dávid elfáradva a hatodik helyen, még 15 percen belül, 14.59.26-tal. Világcsúcs Johannes Liebmanntól, akiről őszintén megvalva, azt se tudtuk szerintem, hogy ki ő valójában még egy fél évvel ezelőtt, de lehet egy hónappal ezelőtt, a magyar közönség meg szerintem 3-4 nappal ezelőtt hallott róla, amikor a 800 gyorsot megnyerte, meg most már az 1500-at is világrekorddal. Sárkány Zalán ezüstérmes, így Márton Richárd után ismét van egy ezüstje a mai nap folyamán a magyar csapatnak, úgyhogy szépen termeli a magyar úszócsapat az érmeket. 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz, ha jól mondom, és ezzel már azért szépen lehet ezzel a 8 éremmel felállva döngetni a mellkast, tehát még lesz itt lehetősége a magyaroknak érmet szerezni. No, nem feltétlenül a mai nap folyamán, majd holnap, de a lényeg az, hogy Sárkány Zalán ezüstérmes, 1500 gyorson, 6. Betlehem Dávid, világcsúccsal Európa-bajnok a német Johannes Liebmann.
2: Sárkány Zalán tehát remek idővel ezüstérmes lett, halljuk, hogyan nyilatkozott a döntőt követően.
4: Zalán hatalmas egyéni csúccsal, országos rekorddal ezüstérem 1500-on. Ugye a 800 utolsó 50 éről azt mondtad, hogy azt sajnálod, hogy látták az emberek, ezt azért ismétlésre tehetjük, mit mondasz?
5: Hát most is eléggé szenvedős volt az a vége, de hál' Istennek tudtam, hogy a Klementő nem akkora hajrás, mint a másik német, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már csak azért is egy másik helyet fogok itt összeszerezni, és nem a harmadik hely lesz. Úgyhogy, hát amit az a német művet mellettem, elképesztő volt. Azt hittem, hogy ha megyek vele, akkor lesz egy ilyen egész jó elcsé, lehet a végén elkapom. Ezt úgy elment, hogy megijesztett konkrétan, mondom, ez nem hiszem, ez mit művel ez a srác, nagyon tehetséges. Nagyon tehetséges, és még csak 19 éves.
4: Ja. Hát igen, mert hogy világcsúcsot úszott, de közben meg valahol ez volt a legjobb esély a számodra, hogy a németekkel elmész az elejétől kezdve?
5: Ez volt a taktika mindenféleképpen. Azt nem gondoltam, hogy ennyire jól fog jönni, de ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk, és a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamennyire meg is be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még ez a srác, aki ott volt a táborban velünk, magaslaton, és nagyon komoly szezonom vagyok túl egyszerűen. Nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat végigcsinálta velem, bár nem volt könnyű.
4: Hát és ez az időz azért kellett egy megújulás itt menet közben, mert a német az zárkózott rád már, mint a másik. Miből merítetted ezt az erőt? Hát látom, hogy mennyit jelent.
5: Hát abból, hogy láttam, hogy a Dávid is küzd mellettem, a saját csatáját írja, akkor mondtam, hogy én nem hagyhatom annyiba, hogy fájdalommentesen megúsztam, és csak éppen, hogy beúsztam magamat. Úgy voltam vele, hogy ezt most nekem is ki kell magamat úsznom, nincsen tiltovázás, és menni kell, és most nem hagyni, hogy most megint az legyen, mint a 800-on. Úgyhogy nem hiszem el, hogy egy történt most.
4: De 800 után mondtad azt, hogy remélet, hogy jó példát tudsz mutatni majd a fiataloknak, hát ez biztos, hogy jó példa volt. De ugye maximalista vagy, ennek azért most hogy örülsz? Elégedett vagy azért?
5: Hát még nem, én tényleg nem tudom felfogni egyszerűen. Annyira gyorsan történt minden. Én azt hittem, hogy be fogok érni, és látok egy ilyen középszerű időt, és erre országos csúcs. Ezt álmaimban se gondoltam volna, hogy ma ezt meg fogom úszni. Úgyhogy igen, elégedett vagyok, és tényleg nagyon remélem, hogy most ez már ténylegesen az az úszás, amire mások felnézhetnek.
2: Sárkány Zalánt hallottuk, és gratulálunk az ezüstérméhez. Most megint sportágat váltunk. Atlétika, férfi hármasugrás döntő, jön Szenderfi Dániel, második ugrása, Regős László Pához kapcsolunk.
6: A francia Tomáš Gogová második kísérlete is érvénytelen lett, míg az olasz Simone Biasotti vélhetően megsérült, így visszalépett a hármasugrás versenyétől, őt már biztosan meg fogja előzni Szenderfi Dániel, aki a hetedik helyen áll az első sorozat után, most ugrik másodszorra a dunakeszi versenyzője, ugye 15-88 lett az első ugrása, még a két nappal ezelőtti selejtezőben 16 méter 6 centivel lett, vagy ért oda a döntőbe, most viszont sajnos Szenderfi is belép, úgyhogy a második kísérlete érvénytelen, továbbra is marad a hetedik helyen a dunakeszi versenyzője.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 21 óra 56 perc van, már is megyünk Birminghambe, Regős László Pálhoz.
3: Köszönöm szépen, Szenderfi Dániel túlval a második ugrásán is sajnos belépett, úgyhogy továbbra is 15 méter 88 centi az eredménye, ezzel a 9. helyen áll, mert a török Mesut Bülbül is megelőzte itt a harmadik kísérletével. Szenderfinek egy ugrása még biztosan van, jó lenne 16 méter fölé kerülni, mert az azt jelenti, hogy lenne még esélye folytatni a döntőt, és újabb három ugrás bemutatnia. Zajlik a gerelyhajtás, továbbra is Julian Weber az élen, férfi gerelyhajtás és döntőről van szó. Julian Weber eredménye 83-71, ezt az első próbálkozására dobta. A második a lett Patrick Gajlums, a harmadik helyen pedig a lengyel David Wegner áll jelen pillanatban, amikor is négy dobáson vannak túl. Aztán beértek már néhányan a férfi 10.000 méteres síkfutás döntőjében. Svéd aranyérem született, méghozzá Európa-bajnoki csúccsal. Andreas Almgren 27 perc, 23,44 század másodperc alatt futotta le a 10.000 métert, és ezzel megnyerte az aranyat, a második a svájci Lobalu, a harmadik pedig a francia Jimmy Gressier lett. Ami a női magasugrást illeti, 188 cm magasan a léc. Ezt már jó néhány versenyző átugrotta, ugyanakkor akadnak még, akik nem, sőt olyan is akad, aki búcsúzott már a versenytől, és olyan is akad, aki még be sem szállt, hiszen Jaroszláva Mahucsik a 183 és a 188 centit is kihagyta, ő még egyelőre készülődik, majd vélhetően a következő magasságon azért már ő is beszáll, mert hát egyszer neki is el kell kezdenie, hogyha meg akarja nyerni az Európa-bajnokságot, 192 cm lesz egyébként a következő magasság, valószínűleg ott már Jaroszláva Mahucsik is megpróbálkozik. A női 400 méteres síkfutást korábban a norvég Henriette Jéger nyerte, és van még hátra ma három döntő azok közül, amelyek még nem kezdődtek el, vagy nem zajlanak épp, vagy nem fejeződtek be. Lesz egy futódöntő még, a férfi 1500 méteres síkfutás, ez kezdődik majd nagyjából 10 perc múlva, a hazaiak nagy reménysége Jake Whiteman, de itt van a tavaly világbajnok, a portugáli Szaknáder is. Aztán a nap záró számai, a két 400-as váltó, előbb a férfiak, magyar idő szerint 10:30 után 3 perccel rajtolnak, itt nincs magyar érdekeltség, de majd 10:45 után 3 perccel, szintén magyar idő szerint a nőknél ott lesz a magyar váltó is, amely szenzációs országos csúccsal jutott be ma délelőtt a futam harmadik helyezettjeként a ma esti fináléba, és így szurkolhatunk majd, vélhetően nem lesz változás a váltóban, és ugyanúgy a Szent György Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucke Lili hanga sorrendben fognak neki menni ennek a döntőnek. A 9-es pályáról egyébként ott vannak a döntőben a brittek, az olaszok, őket azért nem valószínű, hogy elkapja a magyar csapat, de bízhatunk egy minél szebb, egy minél sikeresebb eredményben. Korábban Kriss Sarolt a hét próbában 6. lett, ez egy nagyon szép eredmény a gödöllői versenyzőtől, aki élete első felnőtt Európa-bajnokságán szerepelt, és nézem, hogy mikor ugrik Szenderfi Dániel, mert azt hiszem, hogy hamarosan rákerül majd a sor. Jelenleg a francia versenyzőre, mégpedig Gugonra várunk, ami pedig azt jelenti, hogy majd utána, hogyha minden igaz, akkor már Szenderfi Dánielnek jön a harmadik ugrása, hiszen Gogoá a 10. áll oda mindig, és vagy ő a rangsorban a 10., Szenderfi pedig a 11., így Gogoá után valóban majd Szenderfi Dániel következik, de Gogoá még nem nagyon akar elindulni, miközben a 10000-esek közül már mindenki célba ért, mármint azok, akik esetleg nem adták föl a versenyt, Gogoá pedig továbbra is ott van a roham előtt, és vár arra, hogy neki menjen. Ő egyébként szintén ott van a mezőny második felében, mármint a francia, sőt a legvégén, hogyha úgy tetszik, mert hogy eddig kettőből kettőször belépett Thomas Gogoá, úgyhogy ő is tulajdonképpen a túlélésért ugrik, nem csak a versenyben maradásért, hanem a helyezésért, mert hogyha nincsen érvényes kísérlete, akkor hiába Európa-bajnoki döntős, de akkor nem lenne neki meg az Európa-bajnoki 11. hely sem, tehát hogyha helyezést akar, akkor azzal is jobban járna, hogyha ugrana egy 8-9 métert. Persze ő ennél nyilván nagyobbat céloz, és úgy tűnik, hogy ez a kísérlete most érvényes Gogoának, és nem is tűnt kicsinek, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy
4: Ő is megelőzi majd Szenderfi Dánielt, de várjuk ki azért itt a végét, várjuk meg, hogy mi a pontos eredménye a francia versenyzőnek. Közben itt a helyszínen a 10.000 méter aranyérmese, Almgren nyilatkozott a közönségnek, és kap egy óriási tapsot, a svéd zászlót lobogtatja, abba bújik bele. Most ebben a hidegben nagyon sok győztes vagy érmes, akik az saját zászlajukkal ünnepelnek, igazából nem lobogtatják, hanem inkább beleburkolóznak, köpenyként viselik, mert tényleg elég hideg szelek fújnak itt a Birminghami stadionban. Mind a négy sarka nyitott az arénának, a stadionnak, úgyhogy keresztül kasul fújhat a szél. Erre panaszkodtak már a sprintereink is, hogy sokszor szembeszél fújt, illetve hát olyan is volt, hogy hátszél, például Takács Boglárka 100 méteres előfutamában. Megvan Tomá Gogó eredménye, 16 méter 55 centi, ezzel a hatodik helyre lép fel, és akkor jöhet majd Szenderfi Dániel, aki most a tizedik helyen áll 15 méter 88 centivel, 16 méter 27 centinél kéne nagyobbat ugrania, egyéni csúcsot kéne ugrania ahhoz, hogy folytassa a versenyzést. Az élen egyébként az olasz Andy Diaz Hernández áll, aki a világ idei legjobb eredményét és olasz csúcsot ugrott, 18 méter 15 centit. Kubai származású versenyzőről van szó. Egyébként ugye ez megszokott, hogy itt a kubaiak uralják Európában is ezt a versenyt. A második Pedro Pichardo, a harmadik az olasz Andrade Alavelle. Pichardo egyébként portugál. És akkor megvan Szenderfi harmadik ugrása is. Én pedig nézem az eredményét, hogy mire lesz ez elég. 15-88-al áll ugye eddig a magyar versenyző. A harmadik kísérlete pedig 15 méter 75 centi, úgyhogy Szenderfi nem tud javítani, és ezzel Európa bajnoki tizedik helyen zár, hogyha a török Necseti majd az utolsó körben nem ugorja át, de nem fogja átugrani, mert ő már visszalépett, úgyhogy Szenderfi Dániel 15 méter 88 centiméterrel Európa bajnoki tizedik férfi hármas ugrásban. Stúdió.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 22 óra 2 perc van, és kosárlabdával folytatjuk a körkapcsolás adását. A magyar női kosárlabda válogatott bravúros teljesítménnyel kijutott a világbajnokságra, ami nem is olyan sokára kezdődik majd szeptemberben, és készülnek már javában, edzőtáboroznak Székesfehérváron, kibírtak hőséget, mindent, hiszen a hőkupola idején a 42 fokban is edzettek Völgyi Péter tanítványai, akik közül sokan sérültek, van, aki nem is tudott még ideérni a felkészülésre, de mennek Németországba például majd játszani két felkészülési mérkőzést, sok mindenről beszélgettünk többek között ezekről a dolgokról Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal.
5: 40-42 pont az a kosárlabdában nem elég egy győzelemhez, de 40-42 fok azt gondolom, hogy egy ilyen fölkészülés során is külön megterhelő a hölgyeknek.
6: Ez így van, nagyon jó időnk van, mi is küzdünk ezzel a dologgal. Próbálnak itt a hotelban is, és az Alba régi csarnokban is mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb hőmérsékleten legyen a csapat. De ettől függetlenül nyilván ezek az edzések, ezek azért jóval többet kivesznek a játékosokból, hogy kicsit át is alakítottuk az előre tervezett programunkat, megváltoztattunk kicsit az edzés számon is, mert a lányok szeretik a plusz edzéseket, az egyéni képzéseket, de ezt is kicsit redukáltuk a héten, hogy legyen erő a legfontosabb edzésekre, a csapat edzésekre.
5: Annyiból talán szerencsések vagytok, hogy a kosárlabda terem sport, nem kell kint a tűzőnapon futni, vagy igen?
6: Hát nem ártana egy kis kinti futás is, de ebbe az időben nem megyünk ki, tehát meg tudunk oldani mindent bent a terembe. Azért még 30 éve ezelőtt, amikor elkezdtem edzősködni, akkor főleg ez volt a jellemző, hogy egy alapozásnál rengeteg időt töltött kint egy csapat, ez az utóbbi időben ez alaposan leredukálódott.
5: Egyébként is gondolom, hogy nehéz így nyáron újra beindítani a fogaskerekeket, ahogy véget ér a bajnokság, jönnek egy kicsit a nyaralások, de nagyon rövidre sikeredik most itt a válogatott tagjainak a nyár, ami persze örömteli.
6: Elég korán végett a magyar bajnokságnak, tehát akik nem vettek részt a 3x3-as küzdelmekbe, akár az utánpótlás, akár a felnőtt válogatottba, rengeteg idejük volt kipihenni magukat, olyan táborokba elmenni, ahol egyénileg tudtak fejlődni, a kisebb sérüléseket rendbe rakni, úgyhogy szerintem volt idő mindenkinek feltöltődni, illetve regenerálódni. Azért kezdtük el két és fél héttel ezelőtt már lakíták el a közös munkát, hogy egy közös felmérést csináljunk, azokat az alapokat, változtatásokat, amit szeretnénk majd a válogatott játékába beletenni. Ennek az előkészítését már ott elkezdtük, és hát tényleg hosszúra nyúlt a szünet, úgyhogy nagyon vártam, hogy találkozok a játékosokkal, a stábtagokkal, mert ez a 4 hét ez jóval több, mint a legtöbb csapatnak, ami rendelkezésére áll a világbajnokságon. Viszont mivel mi csapatként szeretnénk nagyon egységes játékkal eredményt elérni, azt gondolom, hogy nekünk ez a minimum, amire szükségünk volt.
5: Könnyebb úgy edzőtáborba jönni a játékosoknak, hogy tapasztalod rajtuk, hogy azért tudják, hogy most egy VB-re készülnek?
6: Egyrészt ez egy olyan lehetőség, ami pont azt arról beszélgettünk, hogy ki tudja hányszor jönni az embernek az életébe. Nyilván az a cél, hogy egyszer ide bejutottunk a 28 év elteltével a világbajnokság mezőnyébe. Egyrészt, hogy megmutassuk magunkat, tapasztalatot szerezünk, és a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből a világbajnoki döntőből. Meg az is a cél, hogy ha már ide kerültünk, akkor hogy lehetne azt elérni, hogy akár rendszeres résztvevői legyünk ennek a tornának. Nyilván ez egy jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményre van szükség, hiszen 2 évvel ezelőtt, amikor kvalifikáltunk Kigaliba az előselejtező csoportból, utána kicsit úgy éreztem, hogy az Európa-bajnoki selejtezőkön való szereplésünkre rányomta a bélyegét, az, hogy nem volt komplett alapozása a csapatnak, hogy nem tudtak úgy fölkészülni a szezonra, ahogy azt megszokhatták előtte, és abból estek be a válogatott összetartásra, nagyon rövid idő át rendelkezésünkre, hogy szeretnénk ezeket a hullámvölgyeket kivenni a válogatott játékából, és kijutni minden egyes olyan világversenyre, ahol tudunk jól szerepelni, tudunk további tapasztalatokat gyűjteni, annál is inkább, mert rengeteg fiatal játékos van most ilyen pillanatban is a keretben, akiknek óriási szükségük van erre, és hát minden egyes ilyen torna egy olyan tapasztalat, és egy pozitív kicsengése van, mint például az isztambuli selejtezőnek, akkor arra lehet építeni, és tovább kell vinni ezt a munkát.
5: A lányok, gondolom, azért még itt is beszéltek arról, hogy például milyen volt a bajnoki döntő.
6: Nem nagyon került szóba, nyilván kis apró fricskázások vannak, de alapvetően itt már álltak az agyak, és mindenki arra koncentrál, hogy a nemzeti csapat jól tudjon szerepelni. Nyilván van, akiben ez pozitív, van, akiben ez negatív felhanggal jön elő.
5: Nyilván a pécsiekben pozitív, a diósgyőriekben negatív.
6: Sajnos, abszolút így van, és ugye én is a negatív oldalon voltam. Ettől függetlenül ez a döntő mérkőzése, meg az egész szezonban szerintem volt rengeteg olyan mérkőzése, aminek a tapasztalatait azért is tudjuk használni. És mivel egy klubcsapatban sokkal több idő van arra, hogy egy-egy játékosnak megtalálják a helyét, hogy egy-egy figurát pontosabban megtanuljanak, hogy egy védekezési rendszert jól tudjon alkalmazni egy csapat. Óhatatlanul szüksége van arra a nemzeti csapatnak is, hogy a klubokban folyó munkából és a jól működő szituációkból átvegyen, akár egyénre lebontva, akár csapatszinten, hiszen ez egy óriási segítség és felgyorsítja a munkánkat.
5: Ahogy így figyeltem a híreket, azért elég nagy változások lesznek mindkét csapatnál, amelyik a döntőben szerepelt. Ez hat valahogy a munkára?
6: Most még nem derült ki, hogy ez milyen mértékben fog hatni. Nyilván senki nem gondolta, hogy ilyen mértékű változásokra lehet számítani mondjuk május közepén. Ugyanakkor az egész magyar sportban szerintem ilyen változások vannak. Úgyhogy ezekkel most együtt kell élni, lehető legjobban kell őket használni, és ami nekem azért nagy színfájdalmam, hogy jó pár olyan játékosunk lesz, aki az idén nemzetközi porondon nem fog szerepelni a klubcsapatával, és ez azért egy óriási hátrány lehet hosszú távon.
5: Ugye a Pécs bajnok csapata szinte így szétrobbant, de azért Diósgyőrben is lesznek változások, és jó néhányan mennek most külföldre is. Nyilván ez most a felkészülést nem érinti, csak a továbbiakat.
6: Így van, viszont most nyilván teljesen rá vagyunk fókuszálva a berlini világbajnoki döntőre, ugyanakkor nagyon közel van a november, nagyon utána villámgyorsan el fog jönni a február, Európa-bajnoki selejtező sorozat, ahol ki lehet jutni a nyári Európa-bajnokságra, úgyhogy ezt nem lehet külön kezelni, próbálunk úgy hosszú távon döntéseket hozni, akár a csapat kialakításába, akár a program kialakításába, és a taktikánk kialakításába, hogy ki az, akire lehet számítani majd például novemberben, meg februárban, ki az, aki nem, és egészében kell nézni ezt az évet. annál is inkább, mert én nagyon bízom abban, hogy nem követjük el még egyszer azt a hibát, hogy nem jutunk ki majd az EB döntőre, mindenképpen az a cél, hogy ott legyünk. Nem titkolom, hogy jó is szeretnénk szerepelni majd az Európa-bajnoki döntőn, de lépcsőfokonként haladva, egész évben nézve, itt most a lányok elkezdték ezt a munkát, és július közepén fogják abbahagyni, minimális pihenő lesz, nagyon fontos lesz a regenerációnak és annak, hogy a klubcsapatában ki milyen szinten tud játszani, milyen ellenfelek ellen, milyen bajnokságban, és ez mind-mind különbségek lesznek csapaton belül, és rövid idő alatt, de össze kell fésülni majd ezeket a különbségeket.
5: Azok közül, akik külföldre mentek, mindenki rendelkezésre tud állni, és most hogy kezdtétek, milyen kerettel, mondjuk mennyire valós ez a keret a világbajnokságra utazóhoz képest, kik nincsenek itt?
6: Jelen pillanatban három játékosunk nincs itt, Yvonne Turner, aki későbbi csatlakozásba állapodtunk meg vele, és egyébként ő játszott a legtovább, hiszen a mexikói bajnokságban fejezte be a szezont, úgyhogy ő volt az, akinek a legrövidebb volt a nyári pihenője. Juhász Dorka, aki az NBA-ben van, Dorka is az utolsó hétre fog tudni, az utolsó hét második felére fog tudni becsatlakozni, ez a szituáció nem ismeretlen számunkra, viszont azért nem könnyíti meg a munkát. És Josipovics Kinga, aki az U18-as Európa-bajnoki döntőn vesz részt ilyen pillanatban, utánpótlás válogatottunkkal, és nagyon-nagyon remélem, hogy itt a utolsó két mérkőzésüket megnyerik a lányok, mert az A-divízió megtartása a tét.
5: Azért ez egy nagy leterhelés neki is, és hát a felnőtt válogatottban is egyre markánsabb szerepet kaphat.
6: Így van, Kinga egészen döbbenetes, hogy milyen mértékben fejlődött. Tehát a bajnoki mérkőzések, a világbajnoki selejtező és a bajnoki döntő, ahol nagyon sok mérkőzését láttam amúgy is, ugye a Pécs és a Diózsőrnek nagy versenyfutása volt ez a szezon, amúgy is rengeteget láttam őt játszani, de test közelből látva látszik, hogy remekül foglalkoznak vele, és egy nagyon jó alany arra, hogy fejlődjön és előrelépjen, és szemlátomást nagyon sokat lépett ebbe a szezonba előre.
5: Azért ez egy kellemes dolog, hogy van 3-4 jó centered, mert régen a hőskorban, amikor mondjuk Németág játszott, talán akkor volt ilyen lehetőség centerposzton.
6: Igen, és az elég régen volt. Hozzáteszem, hogy szerintem azért volt egy olyan időszak, ahol voltak remek centereink, például pont a hazai rendezésű Európa-bajnoki döntőben, de valóban ez egy olyan probléma, ami kellemes, és nem probléma, hanem egy olyan szituáció, amit jóval könnyebb kezelni. Mindenkinek meg kell találni a helyét, meg van a lehetőség arra, hogy ezeket a maikosabb, de egyre jellemzőbb módon kívülről is jól dobó játékosokat meg lehessen játszani kint, palánk alatt, és már az isztambuli selejtezőben is nagyon szépen kezdett kialakulni. Úgyhogy ez egy erősségünk lehet akár a lepattanó harcban, akár a támadás befejezéseinknél, de jól kell megtalálni az arányokat.
5: Persze, nem lesz könnyű dolgotok. Egyrészt, hogyha jól számoltam, akkor 4 nap alatt játszotok 3 mérkőzést, és hát egy nagyon nehéz kezdés lesz.
6: Több szempontból is nehéz, mert hogy az első mérkőzésünket Berlinben este 8:30-kor játsszuk, és egy másik teremben fogunk a következő nap pályára lépni, kora délután. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a nyitó mérkőzés, ami ugye Franciaország ellen lesz, éjfél fele fogunk visszaérni a hotelba, másnap reggel egy videózásra lesz lehetőség, és úgy fogunk neki menni a Nigéria elleni mérkőzésnek. Nagyon sok apró kis döntést kell majd meghozni a játékpercekkel kapcsolatban. Francia csapat a világ egyik legjobb csapata. Ők nyilván meg szeretnék nyerni ezt a világbajnokságot, de például nekik probléma lehet, és nagyon nagy feladat, hogy ők az utolsó pillanatban fognak odaérni csapat szinten, hiszen rengeteg játékosuk az NBA-be pattogtat. Tehát ezt szeretnénk mi egy kicsit előnyre váltani, és a fizikális és az egyéni különbségeket csapatszinten eltüntetni. Úgyhogy nagyon keményen nekik kell majd menni ezen a torna nyitó mérkőzésen, ami is nagyon fontos, hogy az első mérkőzésünk az hogyan sikerül, hiszen adhat egy lendületet az egész folytatásra. Utána a Nigéria, aki egy nagyon fizikális csapat, legfontosabb lesz az, hogy az egész páslett támadásukat hogy tudjuk átjátszani, hogy tudjuk felhozni a labdát, hogy tudjuk elkezdeni a játékainkat, és a rádobások után mind a két palánknál, mivel egy iszonyatosan fizikális csapat, akinek a legnagyobb erőssége a lepattanózás, ebbe kell fölvenni velük a harcot és eredményesnek lenni, úgy lehet őket megverni, és utána egy pihenőnapot követően jön majd a Korea-Dél-Korea elleni mérkőzés, ami kicsit ismerős lehet, hiszen nagyon nagy mértékben hasonlít az ő kosárlabdájuk Japánéra. Japán sikerült megvernünk az isztambuli selejtezőn, és hasonló módon kell ellenük játszani, mert egy teljesen más sebessége, agresszivitással és alapszabályokkal dolgozó csapat, nem hasonlít az európai kosárlabdára. Itt pedig nagyon fontos lesz az, hogy a fizikális tartalékok mellett nyilván fejben hogy tudunk átállni erre a feladatra.
5: Persze tulajdonképpen a világbajnoki selejtezőn minden ellenfél modellezésre került, mert voltak hasonló típusú vetétársak.
6: Így van, és a Fehérvári fiúcsapatnak a segítségét is kiemelném, hiszen azt a fajta agresszivitást, egy-egy elleni ütközéseket, lepattanó arcot, ez nagyon nehéz ezeken az edzőmérkőzéseken modellezni, viszont ez nekünk nagyon, nagyon jól sikerült az előző tornánk előtt, úgyhogy ezért is élünk ezzel a lehetőséggel, amivel egyébként a legtöbb válogatott is próbálkozik. Tehát most már egy nagyon-nagyon jellemzős általános dolog az amerikai egyetemeken szinte kizárólag, az NBA csapatoknál is a demo teameknek a használata, és a válogatottaknál is az, hogy fiú csapatok ellen kosabb. De azért hiszen mit várunk a hölgyektől, azt, hogy kemények legyenek, agresszívak legyenek, ütközzenek, dobjanak be mindent közelről és távolról is. Magyarul nagyon-nagyon közelít a fizikalitása és az elvárása és egyáltalán a férfi kosárlabdához való felnövés.
5: A fiúk szeretik ezeket a meccseket?
6: Többfajta megközelítés van. Nyilván igazából őket kell megkezni, szerintem szeretik, mert alapvetően egy jóval kisebb edzői nyomás van rajtuk, és próbálják azokat az előzetes egyeztetés után azokat a feladatokat megcsinálni, ami nem biztos, hogy teljesen a saját játékuk, viszont próbálják bennünket segíteni így, például a japánok el, hogy dobjanak el mindent 8 méterről, hogyha üresen vannak, most ez a korra ellen ugyanígy fog működni, hogy szerintem alapvetően kedvelik ezeket a mérkőzéseket, és tényleg nagyon hálásak is vagyunk nekik, hogy ezt így bevállalják és segítenek.
5: Ha nézzük egy kicsit a csoportot, ugye 3 csapat jut tovább, akkor ez reális cél lehet, hogy a magyar válogatott tovább lépjen?
6: Én több oldalos megközelíteném ezt. Nyilván át fog alakulni a világbajnoki selejtezőn pályára lépő csapat, hiszen többen nem lesznek majd ott. Azt a fajta egységet szeretném látni, ami jellemző volt ránk Isztambulba, és erről az úton nem szabad letérnünk, mert csak így lehetünk eredményesek. Nyilván ez egy olyan mezőny, ahol mi kis csapatnak számítunk. Az, hogy a játékosaim, mi magunk, és így közösen együtt ez a csapat hova rangsorolja magát, hova teszi magát, ez csak rajtunk múlik, nem szabad nekünk foglalkozni az erőviszonyokkal, tényleg csak arra kell törekedni, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és minden ellenfelünknek essünk nekik, hiszen szerintem reálisan azért jobb csapatokkal nálunk jobb csapatokkal játszunk, ugyanakkor hogyha tudunk tovább lépni egyénileg is és csapatszinten is, akkor vannak olyan mérkőzések, amik nyerhetőek, gondolok itt elsősorban a Koreára, a Nigériára is, és a francia mérkőzés is olyan, hogy egy mérkőzésen, azért főleg egy nyitó mérkőzésen nagyon sok minden előfordulhat. Ezért lesz az nagyon fontos, hogy tényleg azokat a döntéseket, amit ilyen szituációban a rövid időn belül meg kell hozni, jó döntéseket hozzunk meg, játékosok is, és a stáb is. Én akkor lennék elégedett, hogyha tovább tudnánk jutni a csoportból. Ha két győzelmet tudunk szerezni, akkor ez adott. Hogyha csak egy, akkor előfordult egy olyan körbeverés, ami esetleg nem nekünk kedvez, de a maximumot szeretnénk kihozni ezekből a csoportmérkőzésekből, de igazából az majd a helyszínen dől el, hogy mik a realitások.
5: Ugye említetted a keretváltozását, nyilván azt még nem tudod, hogy pontosan ki lesz ott, vagy lehet, hogy neked már megvan a fejedben, de ki az, aki nem lesz?
6: Tomon Petra, aki ott volt Isztambulban, és Amerikai Egyetemre ment, váltott, és őt nem engedte el az egyetem, és a Dubai Debora, aki lemondta a világbajnoki selejtező után a válogatott beli szereplést, úgyhogy ők ketten biztos, hogy nem lesznek a csapatban.
5: Vannak olyanok, akik nem kerültek be a keretbe a selejtezőre, és most jó eséllyel pályáznak?
6: Nyilván, főleg az előbb említett két játékos helyén van üresed, és vannak problémáink azért itt most, mert 18 játékossal kezdtük el a felkészülést, és mai edzésen, itt ugye az első hét végén, itt már csak 14-en fognak ma edzeni, lehet, hogy csak 13-an, úgyhogy ilyen apró sérülésekkel küzdködünk. Remélem, hogy azért olyan nincs köztük, ami talán korán kéne szűkíteni emiatt a keretet, úgyhogy nagy harc várható ezekért a helyekért, és ez egy kiváló lehetőség, hogy megmutassák a fiatalabb játékosok milyen karakterek, mit tudnak tenni azért, hogy be tudjanak kerülni a csapatba, és a versenyszituációba, igazi téthelyzetbe, mire lehetnek képesek.
5: Persze, hát azért nem vagy könnyű helyzetben, mert nincs 200-300 olyan játékos, akiből mondjuk ki kell válogatnod ezt a keretet.
6: Igen. Nagyon érdekes, mert volt egy spanyol válogatott játékosunk az idén Diózsőben, sokat beszélgettünk, és igazából szóba került az, hogy a spanyol és a magyar válogatott, a spanyol mentalitás, a spanyol edzésmunka és a Magyarországon folyó edzésmunka között mi a különbség. Azt mondta, hogy neki megdöbbenés volt, hogy mennyire jó képzettek a magyar játékosok. Igazából egy dolgot hiányolt például edzéseken, hogy nem érezte azt, hogy olyan véremenő küzdelem folyna egy partiba a pályákon. Tehát ő azt érzi, hogy például a spanyolok sokkal agresszívabban akarják a győzelmet egy dobóversenyen, egy ötötös partiba, vagy akár egy előkészítő, kis edzés előkészítő bármilyen játékba. Ez talán jobban benne van a vérükbe. Úgyhogy nekünk kell ezeket a dolgokat, ami belénk van kódolva és mentálisan bennünk van, ezeket a dolgokat kicsit átlépni és alkalmazkodni az a fajta agresszivitáshoz, amire óvatatlanul szükség van bent a pályán és a pályán kívül is.
5: Ezt hogy tudod megoldani? Vissza ebbe mondjuk egy zacskó csokit, és akkor adsz annak, aki megnyeri a dobópárbajt, most viccet félretéve, hogy lehet ezt egy kicsit fejleszteni?
6: Tegnap a csajok olyan végjáték szituáció gyakoroltunk, pont az volt a szituáció, hogy Nigéria vezet 2 ponttal, 3 másodperc van, le kell szedni a lepattanót, 2 leütés van, és a túloldalra be kell dobni, és mondtam, hogy ezt megcsinálja, az kávéfagyi süti kombót kap, nem nagyon szoktak ilyet bedobni, most 5 embernek sikerült, úgyhogy komoly anyagi veszteségért ezen a tegnapi edzésen, de nyilván próbálunk olyan végjáték szituációkba, próbálunk az edzéseken minél több olyan versenyszituációt kialakítani, ahol ezt elő tudjuk csalni belőlük, ha kell, akkor ki kell kényszeríteni belőlük, és nagyon fontos, hogy ezzel egyébként tisztában van a csapat is, és a játékosok is egyénileg, úgyhogy közösen dolgozunk azért, hogy ezen tudjunk változtatni.
5: Ugye pont Nigériát hoztad föl példaként, hogy ott volt ez a dobás szituáció, valami ilyesmi meccsre számítasz ellenük?
6: Igen, szoros mérkőzéseket számítok. Jó, jöttünk ki a szoros mérkőzéseinkből Isztambulban, mert hát főleg az argentin mérkőzés ott egy nagyon őrült, és egy nagyon szoros, és egy nagyon-nagyon intenzíven változó mérkőzés, úgyhogy nagyon sok ilyet kell játszani, hogy még nagyobb rutinnal menjünk majd ebbe bele, de ezek a megerősítések nagyon jól jönnek majd a folytatáshoz.
5: Ugye láttunk már több olyan női mérkőzést, és nem megbántva a hölgyeket, hogy akár fél időnként vagy negyedenként is képes óriási fordulatra valamelyik csapat. A győzelem kulcsa az a kiegyensúlyozottság lehet?
6: Férfi meccsen is láttam már nagyon sok ilyet, ahol voltak ilyen változások, de tény és való a női kosárlabdára jellemzőbb ez a szituáció. Igen, tehát ami nagyon fontos, és kicsit visszakanyarodva az előző kérdésedre, én szerintem például a francia vagy egy spanyol

0: a kívásukra szükség van. Ha nálunk kiesik egy-egy fontos láncem a csapatból, akkor mi azért sokan nagyobb bajban vagyunk, hogy megfelelő módon, megfelelő szinten és megfelelő gyorsasággal tudjuk pótolni. És ez azért egy nagyon nagy különbség. És még a legelső kérdésedre talán visszautalva, tehát ezért nehéz egy ilyen világbajnokság, Európa bajnoki selejtezős, meg egy kemény bajnoksággal a TSP2 szezont végighúzni, mert óvatatlanul előfordulnak betegségek, formanyatlások, sérülések, és ezt azért mi nehezen oldjuk meg.
1: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Egréder István. Búcsúzik a műsorvezető Balogh Balázs. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, de ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
2: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Két magyar érem a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában. Döntőt fut a magyar női 4x100-as váltó a birminghami atlétikai EB-n. Legyőzte a Nyíregyháza a Kisvárdát, és döntetlent játszott az MTK Újpesten a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.

0: Körülbelül negyed óra múlva kezdődik a női 4x100-as váltó döntő a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon, amit élőben közvetítünk, és természetesen foglalkozunk úszással is, de előtte labdarúgás. 2-1-re nyert a Nyíregyháza a Kisvárda ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában. Az első félidő végén Jean Batum szerzett vezetést a Nyíregyházának, majd a 82. percben Nuriev egyenlített, és végül a 91. percben Kvasina szerezte meg a győztes gólt. Az első félidőben a vendégektől Olá Bálint arcon könyökölte Tarcsi Róbertet, akit hordággyal vittek le a pályáról, később pedig kórházba szállítottak. Még a vétkes labdarúgó megúszta sárga lappal. Erről is nyilatkozott Bódog Tamás Zsoldos Barnának a mérkőzést követően, a Nyíregyháza vezetőedzője eltiltás miatt nem ülhetett a kispadon.
1: Hát nem a kispadról nézte végig a Kisvárda elleni mérkőzést, de azért az értékelést megtartotta is. Azt gondolom, hogy az első fél idő, ha lassabban is csordogált, de hozta azt az eredményt, amit gondolt. A második fél idő brusztosabb volt, Kisvárda kiegyenlített, de azért a három pont, a nagyon fontos három pont, az mégiscsak Nyíregyházán maradt.
2: Igen, mert egy abszolút megérdemelt győzelem volt, szóval az első félidő nem volt jó, azt én is aláírom. Vezettünk, jobbak voltunk, azért mégiscsak több lövésünk, lehetőségünk volt, de nem volt meg az a átütő erő bennünk, az a minőség, ami kellett volna, úgyhogy az egy ilyen nyögvenyelős első félidő volt. Majd jött a második félidő, amikor az első 10 percben 4 olyan lehetőséged volt, amivel el tudtad volna dönteni a mérkőzést, és az egész második félidőben mentél, domináltál, lövésecskéink voltak, azért ott voltunk a kapu előtt, de nem sikerült megszerezni a második gólt. Na most ez mindig így van, hogy az ellenfél jól jön, talál egy gólt. Most hál' Istennek az is persze szerencs, hogy a végén van még rá lehetőséget, hogy kiegyenesítsd ezt a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy az abszolút megérdemelt és reális. Úgyhogy ha szerencsés is attól függetlenül a végén, így, hogy vagy a hosszabbításba rúgod a gólt, de le a kalappal a fiúk és a stáb előtt, mert gyönyörűen megoldották a feladatot.
1: Nem akarom én a sebeket feltépni, de ugye Debrecen ellen is volt egy ilyen ütős szituáció, most is volt egy ilyen tulajdonképpen.
2: Lehet rosszul látni, de én is pont fönn voltam a VIP-be, és ahol láttam azért 5-6-szor visszajátszva, balra hátra néz a gyerek, majd kézzel, vesz egy lendületet, és szétveri a játékoson fejét. Na most ezt nem kell magyarázni, ez piros lap számomra. Lehet, hogy én rossz helyen nőttem föl, számomra ez piros lap, most jó, hát ezt másképp látták, úgyhogy megyünk tovább, csináljuk, elfogadjuk, mert nem tudsz mit csinálni az ilyen ítéleteket.
0: A Kismárda vezetőedzőjét, Subka Attilát is megkérdezte Zsoldos Barna.
1: A tabellát, ha megnézzük, akkor ott a 6.-7. helyen állt Kisvárda, a Nyíregyháza lentebb volt. Én, nekem volt olyan érzésem, hogy Nyíregyházának sokkal fontosabb a győzelem, de azért Kisvárda is győzelemre játszott, még akkor is, ha az első fél idő végén kapott egy gólt, kiegyenlített, és a vége az viszont drámaiba változott.
3: Én azt gondolom, hogy mind a két csapatnak fontos volt, látva a bajnokságot, hogy milyen eredmények születnek. Egyik mérkőzésre már sikra van olyan, hogy egyik meccsen nyer a csapat 5-0, utána 5-0 kikap. Nekünk itt fontos lett volna minimum pontot szereznünk ahhoz, hogy tudjuk tartani a pozíciónkat, vagy tudjunk előrelépni. Sajnos ez nem jött össze a mai mérkőzésen.
1: Olának volt egy sárga lapja, amit vizsgált a VAR. Azt vezetőedzőként hogyan értékeli, hogy az nem volt piros lapot érő ezek szerint?
3: Hát a VAR is úgy látta, hogy nem, de mi is úgy láttuk, hogy ott az nem volt igazán a játékos fejed bele a mi játékosunknak a vállába, kezébe, úgyhogy ez nem volt kiállítás.
0: A mai játéknap első mérkőzésén a labdarúgó NB1 negyedik fordulójában az MTK 1-1-es döntetlent játszott Újpesten. A 12. percben Jurek Gábor góljával szerzett vezetést a vendégcsapat, a 38. Matija Jujic egyenlített. A lilafehérek kapusa Szapanos Péter Farkas Mártonnak nyilatkozott a mérkőzés után.
4: Azt gondolom, hogy mindkét csapat elég sokat tett azért, hogy megnyerje ezt a meccset, de azért is, hogy a másik ne tudja megnyerni. A 90 percnek egyébként a te szempontból, a kapuból, ahol azért elég sok dolgod volt, milyen összképe volt?
5: Hát hosszú meccsnek tűnt azért, nem tudom, valamiért lassabbak voltunk, meg így szemben a két csapat fáradt volt. De a végén mindenki már a túlélésre játszott, és hogy ne kapjon ki. Voltak helyzetek arra, hogy lezárjuk a meccset nekünk is, nekik is, úgyhogy én szerintem nyugodtan mutatom, hogy mindkét csapat elégedett ezzel az egy ponttal.
4: Azt gondolom azért az ritka, amikor egy előtted álló védelem háromnegyedét lecserélik a mérkőzés közben. Mi volt a helyzet ott a hátsó alakzattal?
5: Nem figyeltem ezt, tehát azért az edzésen szoktunk találkozni egymást, és mindenki azért van itt, mert meg tudja oldani a feladatát. Nyilván ez csapatmunka, tehát a védekezés a csatárnál kezdődik, ugyanúgy a támadás a kapusnál, ez örök klasszikus. De amit mondtam, tehát hogy mindent megtettünk, csúsztunk, másztunk, én kicsit azt gondolom, hogy elfogytunk erővel, de az meg természetesen nem lehet minden egyes meccset úgy játszani, mint az elmúlt két meccset, amit abszolváltunk.
4: Te nem fogytál az erővel, 11-es vétel bravúriáid voltak már az első fél időben is, saját teljesítmény lett, hogy látod így az első három mérkőzés után, ez a mai ez mit adott neked?
5: Örülök, hogy hozzá tudtam járulni az egy ponthoz, nyilván akkor lennék elégedett, hogyha az első is kifele patant volna végre a kapufáról, de még erre várunk egy kicsit.
0: Következzen az MTK gólszerzője Jurek Gábor, a riporter Farkas Márton.
4: Gábor, ezúttal nem kerültetek két gólos hátrányba, sőt vezettetek is. Hogy érzed, hogy az előző két mérkőzéshez képest azokat a hibákat, azokat mennyire sikerült kiküszöbölni a játékotokban?
6: Igen, ezt beszéltük a meccs előtt, hogy tényleg ne kerüljünk hátrányba, mert az, hogy két gólos előnyt adunk tényleg az elmúlt két meccsen az ellenfélnek, nagyon nehéz abból visszajönni, és tényleg lélektanilag nagyon sokat kivesz belőlünk. Aztán most megszereztük a vezetést, az első fél időben úgy gondolom, hogy le kellett volna zárni, és akkor nincs kérdés. Én személy szerint elégedetlen vagyok a döntetlennel.
4: Igen, itt azért a második fél időben viszont mindkét csapat közel volt a második találathoz, de talán ti voltatok még közelebb azzal a 11-essel, ami ugye egyébként tőled indult, mert hogy először neked volt ott egy nagy lövésed és egy óriási újpesti mentés.
6: Igen, úgy láttam innen, hogy mellé ment volna a lövésem, de aztán egy kavarodás után hál' Istennek 11-es fújtak nekünk, sajnos kimaradt, utána még volt egy tényleg üres kapura, egy centivel maradunk le. Most ez ilyen sajnos, tényleg ezeket be kell rúgni, és akkor nincs kérdés, mert fociba szerintem jók vagyunk.
4: De az meg olyan, hogy sorozatban harmadik bajnokin lősz gólt, és megint keresi Zalán adja neked a gólpaszt. Nagyon érzitek egymást. Egy ilyen játékos kapcsolat az mennyit jelent, és egyáltalán ez a mostani periódus, amit futsz, az egy karrier szinten mit jelent, mert ilyen korábban nem volt példád.
6: Igen, nagyon sokat jelent tényleg. Az, hogy télen ide tudtam jönni, az nagyon nagy hála tényleg a klubnak, hogy bíztak bennem, és tényleg a semmiből kiemeltek. Most érzem a bizalmat, a Keróval ketten szerintem nagyon érezzük egymást elől, és tényleg ennek meg is van az eredménye. Remélem, hogy tényleg a végtelenség el tudunk menni.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Mi történt a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában? Részletek Katona László összeállításában.
8: Márton Richárd Róma után Párizsban is a dobogón. A szombati versenynap döntői közül két olyan számra is figyelhettünk, ahol egy fináléban két magyar is úszik. 200 pillangón Kós Hubert és Márton Richárd mellett megjelent a francia Léon Marchand is.
9: Szinte együtt élnek a falhoz egyelőre, most már az élen Léon Marchand, a második helyen Kós Hubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Léon Marchand az élen, és most már egy test az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kós Hubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kós Hubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyújni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön. Léon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd hatodik Kós Hubert. 1.54.06 Márton Richárdtól egyéni csúcs, Léon Marchand 1.51.72-vel győzni tud. Messze van a világrekordtól, meg bárminéféle csúcstól. De hát a franciánál most itt nincs jobb. Örülnek itt a helyiek természetesen, mert megvan az az aranyérem, ami miatt leginkább kijöttek a mai nap folyamán. Márton Richárd pedig ismét EB ezüstérmes, 1.54.06, javított a tegnapi rekordján. Sziszkosz a harmadik, Razetti a negyedik, Krisztof Mielewski pedig az ötödik, Kós Hubert pedig nagyon elfáradt a végére. 2 másodpercet gyengébbet úszott, mint mindenki más. A leggyengébb 50-e volt neki. Ott az utolsó forduló után 1.54.89, ez mondjuk tőle is egyéni csúcs, úgyhogy ebből is látszik, hogy ő azért kiúszta magát, ebben most ennyi volt, de majd ha lesz egy jó utolsó 50 méter, amikor nem kell a 200 vegyesre figyelnie, akkor lehet, hogy ez még jobb lesz. De hát ott van Márton Richárd a dobogó második fokán, úgyhogy egyelőre ő a legjobb jelen állás szerint, ha még Milák Kristófot is ide vesszük, szóval akkor jól állunk 200 pillin. Léon Marchand megnyeri a 200 méteres pillangóúszás döntőjét, és ezüstérem Márton Richárdtól, aki a második helyen ért célba, Sziszkosz a harmadik, Kós Hubert pedig hatodikként zárt.
8: Léon Marchand első EB aranya a 2022-es római EB-t követően, most is ezüstérmes Márton Richárd. a Honvéd sportolója értékelt Korsós Kristófnak.
10: Élet és halál között voltam, így az elmúlt egy napban már itt, ezt most úgy értem, hogy fejben, hogy egyszerűen nagyon izgultam, hogy hogyan tudom összerakni. Rengeteget beszéltünk Balázsral erről, hogy hogyan kell, nekem megvolt a stratégiám erre. Ez össze is jött. Barátom is próbálta a lelket bennem tartani folyamatosan. Jó leszek, rakjam össze az egészet. Nem izgultam el, nem mentem el az elején. Ahogy hát erősz, és újabb egyéni csúcs, ez fantasztikus számomra.
11: Ugye az már az elődöntőben is különleges volt, hogy szinte 3-1 forma 50 métert úsztál, és megint jött a hajrá. Mit szólsz ez, hogy ez így bejött, és a végén mit láttál az utolsó hosszon?
10: Utolsó hosszon annyit láttam, hogy megint a Hubi mellett jöttem föl. Mondom, hogyha ott vagyok a közelében, akkor az nem lehet baj. A Marsand az ugye ez ilyen 50-50 volt, hogy ugyanannyit fog-e menni, vagy még jobbat, hogy azért retetés volt a tegnapi. Úgyhogy erre számítottam. Hubira fókuszáltam, és köszönöm neki, mert ez azért nem kicsit az ő érdeme is ebből a szempontból. Ugye rendesen húzott ő is egyébként az első 150-en. Úgyhogy nagyon jó verseny volt, imádtam. Csak a Hubit láttam, csak a Marsandot. Így ez fantasztikus volt.
8: 1500 gyorsan a merencében, éppen ebben a versenyszámban olimpiai negyedik Betlehem Dávid és Sárkány Zalán versenyzett a döntőben. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa-bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes, mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal. 14-39-45 bizony. Sikerül majdnem másfél másodperccel jobbat úszni, amit Betlehem Dávidnak volt az 2 évvel ezelőtt. A harmadik pedig Oliver Clement. Sacha Velli a negyedik, a franciák versenyzője, és végül Betlehem Dávid elfáradva a hatodik helyen, még 15 percen belül, 14-59-26-tal. Az EB ezüstérmes országos csúcsot úszó Sárkány Zalán nyilatkozik.
12: Hát most is eléggé szenvedős volt az a vége, de hál' Istennek tudtam, hogy a Clement nem akkora hajrás, mint a másik német, úgyhogy úgy voltam vele, hogy most már csak azért is egy második helyet fogok itt összeszerezni, és nem a harmadik hely lesz. Hát amit az a német művet mellettem, elképesztő volt. Azt hittem, hogy ha megyek vele, akkor lesz egy ilyen egész jó első, lehet a végén elkapom. Ezt úgy elment, hogy megijesztett konkrétan, mondom, ez nem hiszem, ez mit művel ez a srác. Nagyon tehetséges, és még csak 19 éves.
11: Ja. Hát igen, mert hogy világcsúcsot úszott, de közben meg valahol ez volt a legjobb esély a számodra, hogy a németekkel elmész az elejétől kezdve?
12: Ez volt a taktika mindenféleképpen, azt nem gondoltam, hogy ennyire jól fog jönni, de ez volt a taktika, hogy egyszerűen el kell menni a németekkel, nincsen más megoldás, mert akkor tudom magamat húzatni rajtuk is, a végén pedig akár lehajrázni valamelyik őket. Ez valamire meg is be is jött, úgyhogy örülök neki. Nagyon hálás vagyok így mindenkinek, aki eddig támogatott, és itt volt mellettem még ez a srác, aki ott volt a táborban velünk a magaslaton, és nagyon komoly szezonom vagyok túl egyszerűen. Nagyon sok minden történt, és nem volt zökkenőmentes egyáltalán ez a felkészülés, úgyhogy kicsit érzelmes is vagyok, és még nem dolgoztam, hogy ennyit jöttem, de nagyon köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és ezt az utat ezt végigcsinálta velem, bár nem volt könnyű.
8: 200 vegyesen a hölgyeknél az ír Ellen Walsh győzött, ráadásul az egyes pályáról sikerült EB aranyat nyernie. Férfi 50 mellen az olasz Nicolò Martinenghi a kontinens legjobbja. 50 gyorsan a lengyel Katarzyna Vasik 200-addal előzte meg a svéd klasszis Sara Sjöströmöt. 100 háton szintén a hölgyeknél a francia Marie-André Molly győzött Európa rekorddal és Európa bajnoki csúccsal. A mix 4x200-as gyorsváltók aranyát Nagy-Britannia hódította el. Az elődöntőkből majdnem minden magyar továbbment, egy hajszálon múlt, hiszen a 16 éves Kertész Boróka 1 századra volt a finálétól, 9. helyen zárt 200 méteres pillangóúszásban. Kertész Borókát hallják.
13: Nagyon örülök az enyéni csúcsnak. Nyilván egy felnőtt Európa bajnoki döntőről lemaradni egyetlen egy századdal azért az, hát még azért ezt át kell gondolnom, hogy mit rontottam el, meg hogy az 1% az tényleg ilyenkor a legrosszabb. Igazából még mindig azt érzem, hogy van ebbe, és azt éreztem, hogy délután, hogyha úszhatnék még egyszer, akkor még jobban tudnék úszni, de sajnos most ennyire volt elég.
11: Zoli bácsi, amit beszéltetek így idő szempontjából, ő ehhez szerinted mit fog szólni?
13: Azt mondta, hogy ha 10 alatt úszom, akkor biztos a döntő. Hát Zoli bácsi, innen üzenem, hogy ez nem nagyon jött be. Szerintem mindketten ölünk az egyéni csúcsnak, viszont még mindig nagyon sok mindenen tudunk javítani.
8: 200 vegyesen Kós Hubert második idővel döntős, a spanyol Hugo González megdöntötte Cseh László Európa-bajnoki rekordját. Kós a végén kiengedve adta át ezt a csúcsot a spanyol riválisának.
10: Azt hittem, hogy ennél sokkal lassabb lesz. Nyilván féltem egy picit, hogy lehet, hogy sok lesz így a 14. úszásra. Nehezen fog bejutni a döntőbe, de nem így történt, és reggel végre pihenhetek egyet.
8: 50 gyorsan nem úszott országos rekordot Milák Kristóf, de egyéni csúcsot igen, így 5. idővel döntős. Ezt a finálét vasárnap 18 óra 30 perctől rendezik, a 200 vegyes 18 óra 40-től. Vasárnap délelőtt a 400 méteres gyorsúszóké lesz a főszerep, Pádár Nikolett, Pápai Olivér és Sárkány Zalán is a rajtkőre áll. Az éremtáblázatot 6 aranyérmükkel a britek vezetik, a magyar csapat az 5., 3 arany, 3 ezüst és 2 bronzéremmel.
0: Ma sem hagytak minket érem nélkül, tehát a magyar úszók a párizsi Európa-bajnokságon. Birminghamben viszont még tart az esti program az atlétikai EB-n, úgyhogy kapcsolunk is Regős László Pálhoz.
14: Köszönöm szépen. Hát ha az atlétáink sem hagynának minket érem nélkül, az óriási csoda lenne és óriási meglepetés lenne. Egy versenyszám van még hátra itt a birminghami EB-n, a női 400-as váltó, ahol a 9-es pályán ott lesz a magyar csapat. Egy óriási országos csúccsal 42-84-jel jutott be délelőtt ebbe a döntőbe a magyar 4-es Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca és Brucker Lili hanggal. Hát óriási meglepetés lenne, ha a dobogóra odaférnénk, de nyilván nagyon szurkolunk a lányoknak. Ez az 5. legjobb idő a mezőnyben az előfutamok alapján. A belgákat, a portugálokat és az íreket hagyta vagy tartotta maga mögött a magyar csapat. Ez az 5. hely, hogyha összejön, az is egy óriási és egy nagyon szép eredmény. Van még 1-2 perc, amíg elindul ez a futam, úgyhogy addig vegyük át, hogy mi minden történt ma. Magyar szempontból Kriszt Sarolta 6. helyének örülhettünk. Először a 7 próbázó élete első felnőtt világeseményén ért oda a 6. helyre, úgyhogy a mai nap tényleg szenzációsan versenyzett, igaz már tegnap is, viszont ma mind a 3 versenyszámban, távolugrásban, gerelyhajításban és a 800 méteren is 6. lett, és összesen is a 6. helyet érte el, hogy a 6-os bűvöletében zajlott ez a mai nap Kriszt Saroltának. A férfi 3-asugrók döntőjében pedig Szenderfi Dániel ugrásainál szurkolhattunk. Ő végül a 10. helyen végzett, 15 méter 88 centis eredménnyel. Volt egy hibás, egy elrontott kísérlete is. 15-88 mellett egyszer 15-75-öt ugrott, és sajnos 3 sorozat után így búcsúzott, de ő is döntőbe jutott, és ez is egy nagyon szép teljesítmény Szenderfi Dánieltől. Ami a többieket illeti, Andrés Hernández Olaszországnak nyerte meg az aranyérmet, 18 méter 15 centivel a világidei legjobb eredményével, országos csúccsal, olasz csúccsal. Zajlik még a női magasugrás döntője, 197 centi ostromolják a versenyzők, 3 vannak még ott a szőnyegnél, akik még ugranak, Mária Vukovics Montenegróból, Mária Zodzik Lengyelországból, ők ketten már egyszer-egyszer elrontották ezt a 197-et. Jaroszláva Mahucsik a világcsúcs tartó viszont elsőre átvitte, így az esélyeknek megfelelően ő áll az élen. Ami a férfi gerelyhajítás döntőjében történt, arra nehéz szavakat találni, mert hogy Julian Weber az első pozására 83-71-et dobott, ezzel hosszú-hosszú sorozatokon keresztül vezetett. Aztán az 5. körben az addig második helyen álló honfitársa Nick Thum 83-76-ra hajította a Gerejt, ezzel 5 centivel Weber elé került. Igen, ám csak volt még egy sorozat, és jött Julian Weber, és 90 méter 40 centis Európa-bajnoki rekordot dobott, óriási hangorkán tört itt ki a Birminghami stadionban. Weber átvette a vezetést, Nick Tumnak viszont volt még egy kísérlete, ő azonban ezzel nem próbálkozott meg. Látványosan lassan futott neki, aztán csalódott nagyjából 5-6 méterre maga elé. Egy tette le a Gerejt, végül lefeküdt oda a földre, hát szimpadias jelenetek voltak, de érthető a 20 éves Nick Tum csalódottsága, akinek nagyon-nagyon közel volt az Európa-bajnoki aranyérem 20 esztendősen, sőt 19 esztendősen, mert csak októberben lesz majd 20 éves a német versenyző. A női hét próbát egyébként az ír Katie O'Connor nyerte, Emma Osterweger és Sophie Doctor a két holland versenyző előtt, és a férfiak 1500 méteres síkfutásában pedig holland aranyérem született. Ez picit meglepetés volt, talán a briteket lehetett várni oda a végjátékba, viszont a három brit versenyző, Hayward, Ludwig és Whiteman a 4-5-6. Helyen végzett. Az aranyérem a holland Stefan Nielsen nyakába került, második lett a svéd Phil Sturm, harmadik pedig az ír Koskorán. Az írek sok mindennek örülhettek a mai napon. És volt még egy férfi 10.000 méteres síkfutás finálé, illetve 400-as férfi váltó, utóbbit a brit csapat nyerte, míg előbbit a svéd Andreas Almgren, szintén Európa-bajnoki rekorddal. És akkor nézzük a női 400-as váltókat. A kettesen az írek, a hármason a belgák, a négyesen a portugálok, az ötösen az olaszok, a hatoson a lengyelek, a hetesen a britek, a nyolcason a svájciak, és a kilencesen a külső pályán, a külső íven fut majd a magyar váltó. Szentgyörgyi Zita kezd megint, övé az első kanyar, aztán Takács Boglárka veszi át a túlsó egyenesben, Kozák Luca futja a második kanyart, és végül Brucker Lili Hanga hozza be megint a váltót. A kezdő és a befejező emberünknek első nagy nemzetközi eseménye felnőtt szinten, és rögtön országos csúccsal, döntőbe jutással hálálják meg a bizalmat, vagy ünneplik meg ezt az első eseményt. A 9-es pálya Takács Boglárkának 200-on már hozott sikert, az elődöntőben onnan jutott be. Azt mondta, hogy nagyon jó volt abból a szempontból, hogy magára tudott figyelni, senkit nem látott maga előtt, egészen addig, amíg a mellette futó Amy Hunt meg nem előzte, de addig csak és kizárólag az volt benne, hogy magából hozza ki a maximumot. Na most valami hasonlót kéne mutatni a Szentgyörgyi Zitának is az első futásban, az első kanyarban. Annyival szerencsésebb helyzetben van, hogy nem a brit váltó van rögtön mellette, hanem a svájci, amely talán nem fog annyira ráfutni, de hát a britek bombaerős összeállításban vannak. Itt Dinesher Smith kezdi a futásukat, Amy Hunt a második emberük, Success Eduan a harmadik, és Imeni Lansikó fogja befejezni a brit váltónak ezt a futását. De mi a magyar váltóra figyelünk. Szentgyörgyi Zita már ott van a rajtgépben, ahogy hét vetélytársa is, az a hét versenyző, aki, vagy az a nyolc Zitával együtt, aki az első 100 métert futja. És ebben a pillanatban el is rajtolnak Szentgyörgyi Zita, tehát a kilencesen hozza, indítja a magyar váltót, és közelednek a svájciak, de Zita érzésem szerint jól tartja magát. Takács Bogi ebben a pillanatban elindul, és kapja is a botot. Takács Boglárka, aki 200-on ugye döntőt futott. Jönnek a svájciak, nagyon-nagyon jól mennek a britek, de egyelőre érzésem szerint jól tartjuk magunkat. Ez persze majd akkor fog igazán kiderülni, amikor a célegyenesbe fordulunk, és kiegyenlítődik a mezőny. Már Kozák Lucánál a bot a túlsó kanyarban, Lucát a britek egyértelműen megelőzik, és a svájciakkal harcol Luca, akkor, amikor adja a botot Booker Lili Hangának, a britek meg fogják nyerni. Kérdés, hogy mi hányadik helyen hozzuk be, mert még ebből egy nagyon szép eredmény is jöhet. A britek megnyerik, és jön Booker Lili Hanga, egyszerre ér be nagyjából a negyedik, ötödik, hatodik helyen a belga, az olasz és a magyar váltó. De azt hiszem, ez megint egy szenzációs eredmény lesz a magyar csapattól. Érem nincsen, de hát abban talán nem is nagyon reménykedhettünk. Minden esetre nagyon jó, nagyon szép futás a magyar csapattól, megint szépen végigment a bot. Brit aranyérem tehát 42,5 másodperces eredménnyel európai idei legjobb eredménye. A svájciaké az ezüst, és a lengyeleké a bronz. Lemaradnak az írek is, az olaszok is az éremről. Az olaszok lettek a negyedikek 43-21-el. És akkor nézzük, hogy milyen a belgák és a magyarok eredménye. Mi vagyunk az ötödik, hatodik helyen. Ugye 42-84 lett délelőtt, ezt már biztos nem döntjük meg. Az ötödikek a belgák, és 43,33 század másodperccel végül a magyar csapat Európa bajnoki hatodik a női 4x100-as váltók mezőnyében. Erre sincs semmit szégyenkezni, ez is egy nagyon szép futás, és gratulálhatunk a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili Hanna négyesnek. Főleg úgy, hogy nem győzöm hangsúlyozni, Szentgyörgyi Zita és Brucker Lili Hanga mindössze 20 esztendősek, sőt 19 esztendősek, ők is ősszel töltik majd a 20-at, úgyhogy talán mondhatom, hogy szép jövő előtt állhat ez a csapat, és bizakodhatunk a jövőben a legjobbakban. Magyarország tehát a női 4x100-as váltók mezőnyében a hatodik helyen végzett. Stúdió.
0: Köszönjük szépen Regős László Pálnak, aki a döntő előtt említette még, hogy első felnőtt világversenyén a hatodik helyen végzett Krisz Csarolt a hét próbában a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon. A 19 éves atléta egyéni csúccsal 6407 ponttal zárt, és mivel Regős László Pál közvetítette, ezután interjút is kért tőle, ezt hallgatjuk most.
15: Délután azt mondtad, hogy egy dolgod van, menni a lengyel lányjal, és aztán a végén lehagyni. Ez nagyjából 600 méternél sikerült. Úgy sikerült, ahogy tervezted?
13: Igen, közben kiderült, hogy van még egy dolgom az olasz lányra is figyelni. Úgyhogy mikor láttam, hogy az olasz elindult, a lengyel pedig nem igazán ment vele, akkor gondoltam, hogy muszáj vagyok ellépni tőle. Hát azért küzdöttem én itt az életemért, de sikerült.
15: Mennyit számolgattál, mennyit pihentél délután? Mi volt hangsúlyon?
13: Hát próbáltam nem számolgatni, tényleg annyi volt a feladatom, hogy ezt a két embert belátható távolságon belül tartsam, és esetleg a végén le is fussam. Pihenni, amennyire ilyenkor tud pihenni az ember, próbáltam tényleg nem gondolkozni, és talán az egy kicsit kikapcsol.
15: Az eredmény 6407 pont, ez egy új egyéni csúcs. Ugye számonként is volt két egyéni csúcsod, két szezon csúcsod. Milyen volt ez a verseny, ez a két nap?
13: Nagyon jól sikerült szerintem összességében, nagyon örülök, hogy sikerült így összeraknom, és mindenben nagyjából megcsináltam, amit tudok. Most innentől kezdve talán arra kell figyelni, hogy ne ez legyen az alapelvárás, mert azért most nagyon összejött, és nem szabad elkeseredni a jövőben, hogyha esetleg ezen kicsit alul teljesítek, de szerintem még így is bőven van ebben, és jó lesz ez majd még később.
15: De mégis, hogyha mai napot nézzük, mind a három számban a hatodik helyen végeztél, és ugye összesítésben is Európa-bajnoki hatodik lettél. Ez a fajta stabilitás, ez mennyit jelenthet a jövőre nézve?
13: Mindenképpen nagyon sokat, és nagyon jó azt tudni, hogy egy-egy számban is ott vagyok az európai elitben, meg hát most már összesítésben is. Remélem, hogy innen csak előrébb fogok lépkedni, és majd a világ elitbe is odaérek.
15: Mi is reméljük. Most így visszatekintve mondjuk két nappal ezelőtt, milyen célok voltak a fejedben, mi mozgott benned, hogy első Európa-bajnokságot felnőtt szinten, hogy szerettél volna teljesíteni?
13: Valami hasonló pontszámnak nagyon örültem volna, azért ez extra jó, tehát megelégedtem volna egy kicsit rosszabbal is, de nem bánom annyira. Helyezésekben tényleg nem nagyon tudtam hova tenni, mert nagyon erős volt szerintem most az európai mezőny idén, és nem tudtam, hogy a többiek milyen formában érkeznek ide. Még azzal viccelődtem előtte, hogy Enyingi Patrik, mikor bejutott a döntőbe, azt mondtam, hogy nehéz lesz így a csapatból nekem a jobbik eredményt elérni, de még ez is sikerült, bár holnap változik, és remélem, hogy a váltóval ezt még felülmúlják, de azért örülök, hogy hatodik lettem nagyon.
15: Van egy ilyen külön verseny a gödölője között?
13: Nincsen, csak mit csinálunk.
15: Hogyha teljes ebbi hangulatát nézzük, felnőtt Európa-bajnokságon teltház előtt volt ez az utolsó szám, a 800 méter. Milyen volt itt lenni?
13: Elképesztően jó volt itt lenni, még azért ekkora közönség előtt nem nagyon versenyeztem, mert korosztályos versenyeken ez nem igazán adatik meg, de próbáltam arra figyelni, hogy ez ne nyomjon össze, hanem inkább erőt adjon, és szerintem ez sikerült is.
0: Krisz Csaroltát hallhatták, aki a hatodik helyen végzett hét próbában a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon, és már csak egy nap van hátra az atlétikai és az úszó Európa-bajnokságból is. A zárónapon is tartsanak velünk, hiszen holnap is élőben kapcsolunk majd Birminghambe és Párizsba is kollégáinkhoz. Maja Gréta a hetedik, Bácskai Csenge pedig a nyolcadik helyen végzett az ugrás döntőjében a zágrábi torna Európa-bajnokságon. A magyar együttes kéziszer csapat pedig a 16. helyen végzett a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokságon, ezzel pedig kijutott a jövő évi bakui, szintén kvalifikációs VB-re. A sportvilág végén a hallgatók végén köszönöm a figyelmet, Szilágyi Dóra vagyok, viszont hallásra.
7: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
16: valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékos, a mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
2: Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyára, úgyhogy én maradok itthon.
1: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
2: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
1: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos vagy, hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszol inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad, nem voltál Sydneyben a felnőtt
3: válogatottam. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a két hét pihenőben.
1: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
2: vízilabdázó? Fejben.
3: Szerintem fejben.
2: Szerintem is.
3: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
1: Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
2: Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam. Mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét végig, 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval ezért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
1: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 Milföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos verseny, tehát U20-as EB-t. Roppantmond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdu Katát is, Tiba Pannát is, akik szabjukat töltik, mondhatnám, és Varó Eszter, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint ez Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
2: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van itt, meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már szerintem beszéltek a másik négy felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már felle, annyiszor úsztunk felle, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
1: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
3: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
1: Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
2: Nyilván, persze, bulisztunk persze csak e-sportolói keretek között.
1: Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
2: Hát igen, nagyon vicces volt, igazából inkább a vízben volt, ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
1: Hajdukatával.
2: Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
1: Pontosan már a dopingvizsgálatra.
2: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkelni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
1: Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez... Nőknél, fiatal lányoknál ez melyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk Tündi, te hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt, valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
3: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehet legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra rángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
1: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
2: Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez végig ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
1: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és innen jött azért a majdnem fordulat.
2: Tudom, még így benne van, még is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk, hátrány volt, vagy 6-6?
3: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
2: Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés azért az övé volt.
3: Igen, egyértelműen.
1: De te onnan mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
3: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
1: mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg ugye 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, két olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
2: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én eléggé stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
1: Az egyszerűen, majd beszélünk később.
2: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg übeleltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párban. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
1: rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon.
2: Jobb kezes? Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
1: Bal kezesnek kellene igazából lenni,
2: az lenne az optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy él sportoló. De hát...
1: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk a nem vízilabdázó volt.
2: Hát anyukám...
1: Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
2: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
1: Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
2: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap, az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoya, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, vagy a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
1: Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szóbozhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismernem az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccse, több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban. Igen,
3: azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk. Mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek, így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk venni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
1: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrendő stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de most arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
3: Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe, de ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
1: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
3: hát
1: kapus.
3: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
1: Én ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Mágyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntővel, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
3: Hát rengeteget szerintem ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
1: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
3: Hát, de hát ott álltam ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
1: Ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
3: Hát, azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha azt kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem tudsz kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
1: drukkol a jelzés, nem?
3: Igen, drukkol a kezelrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
1: A vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
3: Hát van, nyilván.
1: Tehát, nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetli, hogy nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
3: hát nem
1: ide lövi,
3: a fejünkbe beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
1: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyed döntő,

0: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
1: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Bíros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyenkor akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
0: Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoli, illetve Schmuck Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Bíros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Bíros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
1: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző, úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
0: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
1: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre öten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent, úgyhogy
0: érthetően, tehát nem bonyolította.
1: Hát nem, ő megmondta,
0: hogy... Nem kellett kód hozzá.
1: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani, én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel elég ért hozzá, úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején, egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig, ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor már az EB-re.
0: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
2: Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni, a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
0: Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az valószínűleg ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
1: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kihagytunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
0: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
1: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
0: És amikor rögtön, akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
1: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
0: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter

0: karakter hangját, vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
1: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő ver meg valakit általában, úgyhogy neki nincs olyan energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi, de próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább igyekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
0: Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
1: Hát... Mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
0: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
2: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
1: Hallatszódik?
2: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusoknak irányítanunk mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálja arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval...
0: Mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban... Úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
1: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de amiketünk a szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
0: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoe-nál már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles a következő egyik nagy cél, a hazai budapesti VB a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert az bődletesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
1: Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
0: Sándor szövetségi kapitány, de hogy Jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
1: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
0: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
2: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
0: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
1: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
0: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
1: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benne kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
0: Na hát feldobta a labdát itt az Zoé Lendra, és Zoé Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
2: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
0: Tehát felvettek?
2: Felvettek, igen, az első.
0: És nem levelezőn?
2: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
0: Mi szeretnél lenni?
2: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, ugye általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízlabda Szövetség, a Csesanyi, nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátáltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom pontosan, hogy lesz.
0: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, az most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni az, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban a Rióban.
1: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta, egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része, de mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják, rengetegen ezren, hogy milyen is közvetítés szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
0: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAU támogatású sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoe, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoe már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégen, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
1: Meg. Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
0: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
2: Hát egyértelműen, amit a Zoe is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
0: Jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. Megmaradt, de az egy
2: igen, de azt azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
0: Tehát még a címvédő Ferencváros is rettek. Hát most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, vagy Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. Emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallották. Hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád,

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok. Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős törvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek úgy, hogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Velisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek, ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Szemi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törözőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-asként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorra, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
2: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
3: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyeken, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
2: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
3: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
2: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
3: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi Olimpiai Kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista 1-es is, szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországban, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és azért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 túst zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
2: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
3: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
2: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
3: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, a kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez áll azért neki így is lett.
2: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
3: Igen.
2: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
3: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
2: Kb. Mennyien fértek be?
3: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
2: És lehet, hogy nem neked drukkoltak?
3: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy képzeld, ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag, ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
2: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni a szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
3: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan versenyszituáció is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
2: Azt terhet rak rád?
3: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
2: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
3: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vittünk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
2: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
3: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
2: Szóval egyébként visszavetted a támadás jogát is.
3: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem.

0: Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériá sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor, amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam mondani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világon is a 2. aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
0: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös 2-szeres olimpiai bronzérmes itkin Amerikából. Ez nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az árnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodacsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban is, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most húnál sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyen lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig mondta, amíg át nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8

0: srácról. És igazából kétszer mellé szúrtam, és úgy kaptam még két tus, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
0: segítség,
1: mint a Zmrzlina nevű fordulásnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics,
1: oké. Okay. Őróla tudni kell, hogy hát azért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 versenyem is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az a szó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az a szót, úgyhogy...
1: 9 tus szerzett zsinórba,
0: és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az a szónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztos, hogy nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy ez, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
0: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
0: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
0: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, a sikerektől azért messze.
0: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
0: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel.
1: Így van, idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
0: Így van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több túst szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
0: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit egy szóval meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
1: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
0: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közéjutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden jegy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ilyen, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezzel most nem tudtuk, ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ezen az egyes szó, nem csak ebben az egyes szóban Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfitől csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor ugye egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első 4 az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszokat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista kettes, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a negyedik helyre, Japán ki fog csúszni meg az ötödik helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag hatodiknak kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy, hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmünk után mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, És tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg. Hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz. Ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben?
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valahányas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrőzőkkel,
1: vagy Muhari Eszterrel,
0: háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban ki kéne, át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, ő ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek közt, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadónak, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni.
1: Mert a sport most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Öt tusa itt a programban, hiszen a magyar küldöttség hat éremmel zárta az Európa-bajnokságot, a kontinens viadalt, és itt van velünk a főszereplők közül a stúdióban Guzi Blanka. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Belák János a magyar válogatott sportszakmai vezetője, és elnézést kérek már Blanka előre tőled, hogy most egy úriember megelőz téged, bár nem illik a hölgyeket megelőzni, de itt van velünk Tamás Botond is, aki ezüstérmes lett egyéniben a csapat arany mellett, és ha minden igaz, azt a tájékoztatást kaptam, hogy akkor most pihenőt kaptál, mert hogy nagyon hosszú ez az idényed. Betartott, pihensz, vagy én azért félfüllel azt hallottam, egy picit edzesz is.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy ilyen átmeneti hetet töltök most éppen. Van időm pihenésre és a feltöltődésre is, de természetesen edzek is, tehát nem teljes a pihenő, de így pontosan megvan a megfelelő egyensúlya a világbajnokság előtt.
2: Említettem ugye itt az elején rögtön, hogy elég hosszú az idényed, mert hogy az egyik versenyről érkeztél a másikra.
3: Igen, én ugye még az utolsó junior évemet töltöm idén, ezért a junior világversenyekkel együtt nagyon hosszú volt az idény, de azt gondolom, hogy sikerült ezt az egészet jól összekoordinálni, és most már közeledünk a végéhez, de azt gondolom, hogy nehéz, de egy jó idényen vagyunk túl.
2: De azért lesz még egy világbajnokság, de egy picit szeretnélek téged bemutatni, mert azért te így berobbantál most a köztudatba, mert azért a junior versenyzőket talán kevesebben ismerik az átlag emberek közül, de most olyat nyújtottál, ami tényleg példaértékű. Nehéz az átmenet a junior korosztály és a felnőtt között? Most neked úgy tűnt, hogy sikerült könnyen megugrani.
3: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de azért ez nyilván belülről sokkal nehezebb, de én azt gondolom, hogy képesnek tartottam magamat arra, hogy akár ilyen eredményt is elérjek, és csak arra figyeltem, hogy azt, ami bennem van, és azt, amire képes vagyok, azt betnek tudjam mutatni egy felnőtt versenyen, és nagyon örülök, hogy ez viszonylag hamar összejött, és ilyen szép eredmény lesz ennek a vége.
2: Ugye említettem, itt van Belák János is, hát akkor azért erre reagáljunk valamit. Te is biztos voltál ebben, hogy ilyen sikeres lesz Botond?
4: Én azt gondolom, hogy nem lehet mindig biztos sikerekről beszélni. Nagyon erős a mezőny, azért több mint 100 férfi versenyző kezdi meg a selejtezőn a versenyt. De az, hogy Botondban ilyen tehetségfaktor van, ennyire ügyes, én azt gondolom, azért ez a korábbi években is látható volt. Kétszeres junior Európa-bajnok, junior VB harmadik helyezett, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen nehéz versenynek a végén tehetséges fiatalemberből egy eredményes felnőtt versenyző vált.
2: Persze, hát azért Magyarországon az öttusával szemben ugye nagy az elvárás, Boti, ez neked is szól, mert ugye azért olyan versenyzőink voltak, olimpiai bajnokok, sokszoros világbajnokok, Európa bajnokok, hogy valahogy el is várja az ember, hogy öttusa, akkor nekünk ott kell, hogy legyen valami jó eredmény. Te éreztél ilyen fajta nyomást esetleg valamikor magadon, akár juniorban vagy még fiatalabban?
3: Azt gondolom, hogy szerintem ez magyar sportolóként benne van az emberben valahogy természetesen, hogy a magyar nemzetért, meg ugye a nézőket boldoggá tévendő valamilyen eredményeket kell hoznunk, de szerintem ez a természetes része ennek, és szerintem annak is ezért is van, hogy ilyen sikeres talán a magyar sport, hogy ez benne van a magyarokban.
2: Meg azért gondolom, hogy kellett itt a változáshoz is alkalmazkodni, ugye, hogy már nincs ló az öttusában.
3: Igen, abszolút. Én azért nagyon szerettem lovagolni, meg szerintem jó is voltam benne, de az öttusát jobban szerettem, mint a lovaglást, úgyhogy nyilván elfogadtam a változásokat, és így folytattam tovább a felkészülést, amikor úgy kellett.
2: Hány éves korod óta vagy benne a sportágban?
3: Én 10,5 évesen kezdtem el, lassan 10 éve. Igen, azóta.
2: Hol kezdtél?
3: Üzem. Az Újpestben kezdtem el öttusázni, és azóta is ott vagyok.
2: Miért választottad pont ezt? Hát a 10 évesek közül az én tapasztalataim szerint a fiúk általában először fociznak. Te is voltál valami más sportágban is?
3: Nagyon mozgékony gyerek voltam, és sokat sportoltam, és aztán futóversenyeken ismerkedtem össze egy egy velem egykorú sráccal, aki öttusázott, és akkor oda csábított az öttusához, és én megmaradtam, ő azóta elkopott, de az én sportszeretetem az ki teljesült ebben a sportban.
2: Én mindig elmondtam az öttusásoknak, annak idején Vörös Zsuzsáéknak, a fiúknak is, Mizséréknek, hogy hát azért ez egy külön elhivatottság, hogy nem egy sportágra készül valaki, hanem ötre, ez sokkal-sokkal több edzést jelent. Miért pont öttusa, majd ez szól itt Blankáéknak is, hogy lehet ezt azért bírni hosszú-hosszú évekig?
3: Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan szintű terhelés, hogy az ember csak akkor tudja ezt csinálni, hogyha tényleg nagyon szereti, és egy életmódot választ ezzel tulajdonképpen, úgyhogy ezt igazából nem lehet forszírozni, hanem annyira kell szeretni, hogy az ember ezt teljesen magáénak érezze, és csak így lehet ezt a rengeteg mennyiségű edzést és lemondást bevállalni.
2: Na hát egy picit úgy készültem abból, hogy milyen eredményeid vannak. Ugye tavaly Székesfehérváron junior VB bronzérmes lettél, javíts ki, valamit rosszul mondok. 2 évvel ezelőtt Szófiában junior EB győztes voltál, ezt a címet tavaly meg is védted. Felnőtt versenyeken tavaly tesztelted magad először igazán a budapesti világkupán. Ott az elődöntőben kiestél, utána Bulgáriában már döntőztél. Tehát akkor ez egy ilyen út volt erre felé, erre a felnőtt mezőny felé?
3: Abszolút igen, nem ez volt az első felnőtt idénye, hiszen tavaly már be tudtam mutatkozni, azonban mindig valahol valamilyen hiba belecsúszott a rendszerbe, főleg az akadálypályán, vagy éppen nagyon kis helyekkel maradtam el a továbbjutástól, de tudtam azt, hogy ebben több van, meg több van bennem, és próbáltam egy olyan versenyszezont összehozni, vagy olyan versenyeket, ahol hiba nélkül tudok teljesíteni, és ez most az Európa-bajnokságon jött el.
2: Ugye július elején volt Barcelonában a junior Európa-bajnokság, és ott egyéniben a 9. helyen végeztél. Valójában, ezt már Belák Jánosnak is szól, nem volt várható ez, hogy most itt a felnőtt mezőnyben ilyen jól fog boton teljesíteni, ugye?
4: Az, hogy jó teljesítményre képes, azért ez előrejelezhető, a stopper úr azért sok mindent megmutat, tudjuk, hogy Botond mire képes a futópályán, az akadálypályán, egyedül egy olyan szakágban ugye a vívás, amikor gyakorlatilag egymástól vesznek el pontszám elérési lehetőséget, az, hogy a Botondban egy ilyen jelentős tehetségfaktor van, azért ezt tudtuk előre is, mint ahogy mondtam, a vége pedig azért kiszámíthatatlan, mert többen is oda tudnak kerülni. Egyik oldalról mondhatnánk, hogy meglepetés, de a másik oldalról meg tudom erősíteni, hogy képessége alapján a legjobbak között van a helye.
2: Gondolom, egy pár napod volt már, hogy végig értékeld itt a versenyt. Mi az, amire visszaemlékszel az egész EB-ről?
3: Nagyon nagy élmény volt az első nap a Laser Run, mert sokat bajlódtam idén a futással, és az volt az első verseny így az idénben, ahol azt éreztem, hogy végre úgy futok, ahogy amire képes vagyok. És nyilván az is nagyon jó érzés volt, hogy sikerült beverekednem magam a legjobb 4 magyar közé. Ez volt azért az elsődleges elvárás, és ezek után a többi versenynapok már ilyen bónuszként vagy ajándékként fogtam fel őket, és ez a szép ezüstérem, ez csak megkoronázta meg ezt a pár napot.
2: Melyik számodat érezted a legjobban? Vagy a legjobbnak
3: tudom,
2: inkább úgy fogalmazni?
3: A legjobbnak talán a lövészet és a futás, így egyben mondanám, az volt a motorja igazából ennek a teljesítménynek.
2: Ott dőlnek el a nagy dolgok?
3: Ha nem is minden, de nagyon sok minden ott dől el, és szép eredmény nem lehet elérni jó lézeren nélkül.
2: Nem akarlak sokáig fenntartani, hiszen nyaralsz, azért még arról beszéljünk egy kicsit, és majd folytatjuk rögtön itt vendégeinkkel, hogy ugye most pihenőn vagy, de augusztus 24-től 30-ig világbajnokság Kínában. Hogyan készülsz rá? Lélekben, testben?
3: Nagyon rövid az idő a két világverseny között, úgyhogy itt már komoly szakmai munkára nincs szerintem idő.
2: De ez neked bejön, mert a junior meg az EB között is kevés idő volt, lehet, hogy az így a legjobb, nem?
3: Igen, akár így is nézhetjük, igen, úgyhogy tényleg ezzel a rövid idő alatt próbálok a mentális részével többet foglalkozni, és úgy odaállni a felnőtt világbajnokságra, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyek.
2: Azért most magasra tetted magad.

0: Tamás Botonddal beszélgettünk, aki ezüstérmet szerzett egyéniben az öttusa Európa-bajnokságon, és hát ugye azzal kezdtem itt az elején, hogy 3 első, 2 második és 1 harmadik hely, hát ez alapvetően egy kiváló teljesítmény. Szakvezető ennél várhat el jobbat?
1: Szerintem nagyon jól megfogalmazta, a kiváló eredmény. Azt gondolom, minden versenyszámban, fiatalok is, tapasztaltabb versenyzők is, váltóban, egyéni versenyszámokban is sok érmet hoztunk, bár ugye szó volt arról, hogy ezek elvárások, de azért nem olyan könnyű ezeket elérni, ahol több mint 100 fő indul egy mezőnyben, de talán erről majd Blanka még azért részletesebben is tud beszélni, úgyhogy nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, illetve az eredmények mellett, hogy láthatóan vannak egyéni, további egyéni fejlődés, ami a jövőre nézén azt gondolom, hogy még optimistábbá tesz minket.
0: Na hát akkor, Blanka, beszéljünk arról, hogy milyen volt ez a verseny.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Emlékezetes hét marad ez számomra is, ugyanis azt fogalmaztam meg magamban, hogy ez volt az első öttusa világverseny, amelyről 3 éremet értem haza, ahol lehetett ugye ott sikerült érmet szerezni, és elégedett vagyok igazából a teljesítményemmel. Maradtak itt-ott azt gondolom hibák, vagy apró tökéletlenségek, de ezzel lett teljes igazából a heti teljesítmény, és igazából nem maradt bennem hiányérzet a versennyel kapcsolatosan.
0: Hát beszéljünk akkor egy kicsit a csapatról, meg az egyéniről először, hogy ez hogy alakult számodra. Voltak nehézségek ott a helyszínen, milyen volt egyáltalán, hogy sokszor panaszkodnak az öttusások, például ha Egyiptomba kell menni, vagy valahova, vagy azért nehéz ott megküzdeni az elemekkel. Itt is volt hasonló?
2: Alapvetően a környezet az elég barátságos volt. Ami a furcsasága volt a versenynek, hogy az OCR pályán találkoztunk azért olyan dolgokkal, hogy például mások voltak a méretek, esetleg itt-ott picit messzebbnek éreztük az akadályokat egyes elemeknél, vagy éppen más anyagból készültek. Ezek olyan dolgok, amik azért kicsit úgy odarakják a felkiáltójelet az emberben, hogy na ez más, mint amit egy kicsit gyakoroltunk. De alapvetően egyébként...
0: Egyenméretűeknek kellene lenni ezeknek a pályáknak, ugye?
1: Elvileg.
2: Elvileg, igen. Igen, de hát ez jó, igazából egy jó mérce, hogy egy öttusázó mennyire képes alkalmazkodni, az, hogy milyen az OCR pálya, és igazából élveztem a hetet. Szerintem egy jó, reméljük, hogy egy jó felkészülés volt ez a világbajnokságra is. Jó formában érzem magam, és motiváltnak tartom most jelen pillanatban is magamat. Úgyhogy remélem, hogy ez egy jó löketet adott még itt az utolsó versenyre.
0: Azért olvastam valamelyet, hogy az időjárási körülmények azok mégsem könnyítették meg a dolgokat a versenyzőknek, mert hogy reggel elég párás volt még a levegő, ez nyilván az akadálypályán okoz némi nehézséget, ugye?
1: Több olyan tényező van az időjárási körülmények is, amelyre próbálunk felkészülni, de nem lehet minden egyes időjárási körülményt itthon gyakorlatilag kipróbálni, de én azt gondolom, hogy nincsenek laboratóriumi körülmények, viszont a felkészítő csapatok, illetve a versenyzők is ezért többféle akadályon gyakorolnak, délelőtt, délután próbálgatják ők is feszegetni azokat a határokat, hogy mindent ki tudjanak próbálni, fel tudjanak készülni. Tehát gyakorlatilag ez a mi 6. tusánk az alkalmazkodás.
0: A csapatverseny az mindig egy olyan dolog, ugye, hogy eleve kell annyi versenyző, hogy csapatban tudjanak eredményt hirdetni. Itt is voltak most nehézségek az ellenfeleknek, hogy kevés ellenfél tudott bejutni csapatversenybe?
1: Az öttusának én azt gondolom az a szépsége is, és a nehézsége is, úgy, hogy több szakákból áll. Szépség azért, hogy mindenki megtalálja azt, amiben kicsit sikeresebb tud lenni, mint a másik, egy picivel jobban van, mint a másik, illetve ez a nehézség is, hogy azért mindig marad egyfajta hiányérzet benne, de az, hogy mind a két nemnél, a férfiaknál, meg a nőknél is teljes csapat létszámmal tudtunk bejutni, illetve ott kiváló eredményt értek el, én azt gondolom, hogy ez a magyar sportolók kiválóságát mutatja.
0: Van még ilyen válogatott most így hirtelen?
1: Igen, a svájci csapat, hogyha a nőkről beszélünk, de azt gondolom, hogy az ukránok, most a verseny jelen volt az orosz csapat is, nagyon sok olyan csapat van, aki kiváló versenyzőkkel rendelkezik, és ahogy az elején is mondtuk, azért nem olyan könnyű itt érmet szerezni, már kívülről annak tűnik, hogy minden versenyszámból érmet tudtunk elhozni, nagyon nagy küzdelmek vannak, illetve néha egy lépés, egy mozdulat, egy-egy másodperc számít, hogy ki az, aki oda tud érni, nem csak hogy a dobogóra, de a legjobb 8-ba is.
0: Ugye zajlik az úszó Európa-bajnokság is, azért a világbajnokság ott egy kicsit erősebbnek tűnik.

0: Ugyanakkor kézilabdában például azt mondják, hogy egy Európa-bajnokság erősebb, mint a világbajnokság öttusában. Hogy van ez?
1: Az Európa-bajnokság és a világbajnokság között valóban vannak különbségek, azért számítunk arra, hogy az Európa-bajnokságon jönni fognak kiváló egyiptomi sportolók, Dél-Amerikából, Venezuelai, Guatemalai a világbajnokságra, igen, de ugye ez nem ismeretlen terep, tehát a Blanka, Botond, a többi magyar versenyző a világkupa sorozat alatt is már megküzdöttek velük, ugyanúgy a Vivopáston, mint ahogy a többi versenyszámban is, és azt gondolom, hogy képességeik alapján bármennyire jó és a többiek. Én azt gondolom, hogy így is benne van egy nagyon jó eredmény a világbajnokságon is a magyar delegációban.
0: Említetted ugye, hogy itt voltak az oroszok. Ez okozott valami meglepetést, átrendeződést? Hol tartanak most ők? Mert régen voltak már itt.
1: Hát a szakmai oldalról azt tudom mondani, hogy jó felkészült versenyzők jönnek, annak ellenére, hogy több évig nem találkoztunk velük, nem tudtunk velük együtt versenyezni, de azért az ötusának ott is nagy hagyománya van, és kiválóan felkészült versenyzők jönnek. Mindenféleképpen más vívó stílusba vívnak, mint ami mondjuk az átlagos van, amivel találkoztunk az utóbbi időbe, de hogy a versenypályán milyen a hozzáállás, mennyire sportszerűek, talán erről a versenyző ők azért jobban tudnak nyilatkozni, és talán itt érdemes meghallgatni Blankát is.
0: Milyenek?
2: Én pont Kairóban mondtam a fehér orosz versenyzőknek, hogy nagyon örülök, hogy visszajöttek zászló alatt is, már ugye zászló nélkül azért tudtak versenyezni már egy-két versenyen, de most igazából az oroszok is visszatértek, úgy Isten igazából, és én nagyon örülök neki, mert szerintem az öttusának szüksége van ezekre a nemzetekre, mert különös a vívásban, ugyanis annyira színesítik a vívó mezőnyt, és én személy szerint nagyon szeretek velük vívni, még hogyha nem is vagyok néha eredményes ellenük, de úgy teljesen más stílus képviselnek egyébként, és tényleg azt tartom, hogy nagyon jó, hogy visszajöttek, mert itt a helyük köztünk.
0: Érdekes, nem is gondoltam, hogy az oroszokra mondjátok majd ezt, hogy más stílust képviselnek, hanem itt egy Koreára, vagy a kínaiakra. Miben mások az oroszok, mint a magyarok?
2: Hogyha így egy szakmai dolgot kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy nagyon jó tempóérzékelésük van. Ők nem csinálnak, nem varázsolnak olyan sok mindent, de amit tesznek, azt az egyszerű dolgot idézőjelesen, azt viszont nagyon-nagyon jól csinálják, és gyakorlatilag lecsapnak az embernek a hibáira, úgyhogy nem lehet ennél kivázni, mert azt biztos, hogy kihasználják.
0: És figyelni kell, hogy vagy a bírókra is, mert a Páston, ahogy olvastam, néhány ítélet azért nem úgy sikeredett, ahogy szerettétek volna. Voltatok ennek szenvedői?
2: Én sajnos állíthatom, hogy igen. Nagyon csalódott voltam miatt a döntő napján, mert azt gondolom, hogy volt ott egy tévesen megítélt bírói. Hát nem mondom, hogy találat, mert pont elvették a találatot, de az előttem lévő két asszóban is láthattuk, hogy voltak olyan ítéletek, amik szerintem nem voltak helyükön. Azért ez elég nehéz megküzdeni, hogyha az embernek mondjuk az igazságérzete az nagy.
0: De hogy próbálsz ezzel megküzdeni? Mondjuk van egy ilyen szituáció, hogy képzeljük el, hogy mi történik akkor, mit érzel a fejedben?
2: Állítom, hogy egyébként nem véletlenül történt most velem ez a szituáció, mert pont így ezekben a hetekben dolgoztam rajta a mentális szakembereimmel, hogy felfedeztük, hogy nehezebben viselem, amikor egy ilyen helyzetben kerülök, de nagyon-nagyon büszke voltam magamra a verseny végén, hogy igenis kiálltam a próbát, és bár ott elment a kedvem a versenytől a vívás után, de igenis szépen visszajöttem a versenybe, és oda tudtam tenni magam a következő számokban. Hát megvannak erre a mentális eszközeim.
0: És ilyenkor, amikor mondjuk egy olyan találatot adnak ellened, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor mi van benned, hogy hú, most akkor gyorsan csinálok egy másikat, vagy ilyenkor kell nagyon higgadtnak maradni, nehogy beleszaladj még egybe?
2: Ott igazából lejárt az idő, és az, hogyha sikerült volna ugye azt megadni, akkor az a győztes tust jelentette volna számomra. Így gyakorlatilag az volt a kulcsa az egésznek, hogy mennyire maradok ebbe tényleg úgy benne, ebbe az érzésbe, hogy itt a vívásban nekem már nem lesz több beleszólásom, hogy előrébb jussak. Itt nagyon gyorsan kellett igazából váltanom fejben, hogy na akkor OCR, akkor ez miből is áll, mit is kell csinálnom? Úgyhogy ez volt itt a kulcsa, hogy mennyire gyorsan tudok alkalmazkodni ehhez.
0: Persze ez örök probléma, ahol van bíró, ott mindig vannak hibák, vannak tévedések, bár azt szokták mondani, hogy amit a sors egyszer elvesz, azt legközelebb visszaadja, csak az adott szituációban nehéz ezt földolgozni.
1: Igen, ezt azt gondolom, mi is hasonlóan gondolkodunk, hogy az élet azért mindig balanszra játszik, amit valahol elveszítünk, azt reményeink szerint vissza is fogjuk kapni, de szerintem a kulcs, amit a Blanka mondott, tehát amit tudunk, megteszünk annak érdekében, hogy érvényesítsük ott a jogainkat, vagy a szabályt, viszont amikor erre már nincs lehetőség, egy elvett találat van, elvesztett másodperc, egyszer nem tudunk, nem is szabad leragadnunk ott, hanem a jelenre kell fókuszálni, a további feladatokra, kihívásokra, tehát nem szabad, hogy ez kedvezőtlenül befolyásolja. Ez azért jelentős tapasztalatra is szükség van, hogy az ember ilyenkor jól tudja kezelni az érzelmeit, és visszahúzza magát a jelenbe. Amit még tudunk tenni, hogy a szervezőbizottság, illetve az Európai Szövetség felé jelezzük ezeket a problémákat, mert jövőre ugye ugyanott lesz Európa játékok, ami már egy kvalifikációs verseny, kvótaadó verseny, és hogy a bírói színvonalat emelni kell, az kétségtelen.
0: Mit tudtok ezért tenni? Mert hát azért az örök probléma a régi időkben is így volt, és most meg gondolom, hogy még gyorsabb lett az öttusa, mint volt 30-40 éve, akár vívásban is.
1: Mindenféleképpen megpróbálunk példát mutatni, konstruktívan hozzáállni, megoldást keresően hozzáállni, jelezni ezeket a problémákat, és ugye több szakbizottság van, akik foglalkoznak ezzel. Nem csak mi voltunk érintettek sajnos ilyen fajta rossz döntésben, hanem a franciák is, fehér oroszok is. Én azt gondolom, hogy itt egy jó összefogással mindenkinek az az érdeke, hogy egy magas színvonalú verseny legyen, és ne a bírókon dőljön el, hogy ki az, aki tovább jut, vagy ki az, aki megnyeri a versenyt, vagy sem. Hát mindenféleképpen közös érdekünk.
0: Ezek tévedések, hibák, vagy van benne némi rossz szándék is olykor? Mert hát azért legyünk őszinték, láttunk már ilyet világversenyen.
1: Én nem feltételezem a rossz szándékot, de ahogy a Blanka is jelezte, azért neki már nehéz volt úgy felállni egyáltalán a pástra, mert ahogy az előző két asszónál is gyakorlatilag hőbörgött az egész lelátóközönség, nagyon sok rossz bírói döntés volt, tehát én azt gondolom, mielőtt elkezdte azt a vívó asszót, már az is egy olyan szituáció volt, amit neki fejben ott már rendeznie kellett, és sajnos hát beigazolódott nála is ott az utolsó találatnál, az a meg annyi bírói hiba. Én nem is értem, hogy miért nem cserélték le a bírót, illetve hol volt itt a versenyigazgató. Megpróbáljuk a jövőben ezt kezelni.
0: A bírókat, azokat hogy választják ki a különböző játékokra? Tehát sorsolással, vagy irányított sorsolással, hogy működik ez?
1: Voltak nehézségek azért itt a szervezés tekintetében, azért egy világbajnokságon vagy világkupán azért nem fordulhat elő olyan, hogy a saját nemzetéből érkezik a versenybíró és vezeti az asszót. Erre itt Magyarországon nagyon nagy figyelmet fordítunk, illetve a bíróknak szükséges, hogy rendelkezzenek egy versenylicenszel, hogy valóban annak a tudásnak a birtokában vannak, és megvan a kellő gyakorlatuk, hogy azt az esemény színvonalához képest a legmagasabb szinten tudják levezetni. Hát mondjuk azt, hogy ez most nem sikerült.
0: Hát azért ezzel most úgy elgondolkodtam, meg meglepődtem, hogy saját országbelinek vezet, meg hogy nincsenek olyan színvonalon. Ennyire nincs bíró? Kevés a bíró a sportágban?
1: Ez nemzetfüggő maximálisan. Én azt gondolom, hogy több nemzet is ezt meg tudja oldani. A törököknek is erre törekedniük kell, hogy vagy a saját bírói közösségükből, de mindenféleképpen szükséges, hogy nemzetközi bírók legyenek, és saját maguknak nevezessenek például asszókat, illetve ne hozzanak döntéseket a kétes szituációkban.
0: Hát gondolom, hogy ez azért a világbajnokságon is majd még fájó pont lehet esetlegesen, mert hogy hirtelen egyik napról a másikra nem fog megváltozni a versenyzés, illetve a bírói kar, de hát akkor neked sikerült ott a rendbe tenni a dolgaidat a pást után, mondtad, hogy jött a következő számat, nem sok idő van ilyenkor.
2: Szerintem gyakorlatilag a saját magamat sikerült legjobban meglepni, mert én is azt éreztem, hogy most nem feltétlen ideális a mentális lelki állapotom, ami ott fogadott a vívás után, de igazából nagyon örültem az ócérpályamnak, mert amit szerettem volna, azt meg tudtam valósítani. Persze nem mondom, hogy nem lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de utána az úszásban is egy erős 100 méter tudtam produkálni, és az árószámban viszont azért ugye azt mondom, hogy nincs hiányérzet a versennyel kapcsolatban, de azért ott nem feltétlen voltam elégedett a teljesítményemmel. A futás az borzasztóan esett, főleg az első kettő-három körben azt éreztem, hogy nem haladok, és hogy borzasztóan olmos volt az egész mozgásom, és az utolsó két kör éreztem azt, hogy na, ez egy picit már jobban esik.
0: Meséld már ezt a pályát, hogy amikor ott végig kell menni, akkor hogyan csinálod ezt az egészet?
2: Igazából ugye paralel két versenyző megy az OCR pályán minden egyes alkalommal, illetve vannak kivételek, de általában két ember megy egymás mellett, és ugye 8 darab akadály ellen van egy pályán, és itt kell gyakorlatilag minél gyorsabban hiba nélkül teljesíteni ezeket az elemeket. Ez körülbelül egy fél perces időtartamú valami így a női mezőnyben. Persze van, aki kicsit jobban, van, aki kicsit rosszabbul megy rajta. Férfiaknál viszont a jelenlegi világcsúcs az 18 másodperc, hogyha jól tudom.
0: Neked mennyi a legjobb időd?
2: 29, de edzésemmel mentem 27-et egyébként. És gyakorlatilag vannak többféle elemek, nekem is valamit jobban szeretek, valamit kevésbé, és az ötöset, illetve a heteset azt minden verseny előtt gyakorlatilag kihúzzák 3-3 alternatíva közül, és így azért nem minden egyes versenyen ugyanazok a pályák.
0: Neked melyik a kedvenc, és melyiket nem szereted?
2: Gyakorlatilag megnyertem magamnak egész hétre azt, amit nem szeretek, mert a selejtezőben, illetve az elődöntőben, döntőben is a bizonyos UFO nevezetű akadály volt, amit azért nem szeretek, mert azért nekem egy kicsit problémás a balvállam, és hát az legjobban eszi ezt a problémát, és eléggé nem segíti az, hogy ne fájjon a vállam, úgyhogy őt mindenképp így a negatív listának az élére raknám, viszont gyakorlatilag most már azt mondom, hogy szinte az összes egy szinten van utána, van egy bizonyos Icarus, Wills ez a neve, azt nagyon szeretem például, vagy az utolsó Buzogányt, a Gyűrűt, ezeket mind szeretem.
0: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, két vendégünk pedig a stúdióban, Guzi Blanka és Belák János, és azért beszélgettünk már itt a versenyedről, Blanka, hogy is zajlott, meg milyen érzéseid voltak. Azért beszéljünk a csapat többi tagjáról, a lányoknál, hogy ő nekik hogy ment a versenyzés, ugye Blanka bronzérmes is lett egyéniben, de hát egy csapathoz három ember kell.
1: Igen, hárman voltak ugye döntőben, de ezt megelőzően volt még egy nemenkénti váltó, két női taggal, két fiatal versenyző. Nagyon örülök, hogy a junior világbajnokság után itt is részt tudtak venni, és az ő ezüstérmük is egy csodálatos meglepetés volt, és nagyon hasznos tapasztalatokkal tudtak gazdagodni. Blanka mellett a döntőben ugye Erdős Rita és Bauer Blanka szerepelt, még két kiváló versenyző. Voltak kisebb hibák, amik utána sajnos a végelszámolásban azért pozíciókban voltak mérhetőek. De azt gondolom, hogyha itt is meg tudják csinálni azokat a finom hangolásokat, amire képességeik alapján ugye el tudnak érni, akkor a világbajnokságot azért ők is optimistán várják, és egy hasonló szép eredmény elérésére képesek lesznek.
0: Sokan ugye mondják, hogy például bizonyos sportágakban az EB-t egy picit beáldozzák a VB-ért, meg az olimpiáért, hát itt erről nem lehet szó, mert nagyon rövid a két verseny között az idő, ami eltelik ilyen kis szünettel, pihenővel, vagy újabb fölkészüléssel.
1: A felkészülési időszakban ugye a világbajnokság mind az egyik legfontosabb, sőt, talán a legfontosabb verseny is, ugye a világbajnokságtól számolnak visszafelé a csapatok, ebbe beleesett ugye az Európa-bajnokság. Az Európa-bajnokságot is azért nagyon komoly súllyal kezeljük a felkészülés során, illetve a formaidőzítés szempontjából ez is egy kiemelt esemény volt.
0: És ilyenkor, amikor jönnek a VB-re a versenyzők, kik azok, akik még csatlakozhatnak a mostani vetélytársakhoz?
2: Mindenképp említeném az egyiptomiakat, illetve nálunk ugye a dél-koreai, akik is nagyon erősek, és azt gondolom, hogy ők fognak leginkább beleszólni ezekbe a hát, hogy is mondjam, csak helyezés leosztásokba. Férfiaknál is azért vannak még dél-amerikaiak, illetve japán, kínai versenyzők is, akik akár oda tudnak érni. Illetve azért nálunk is akad egy-két, mondjuk kínai, aki döntőbe szokott jutni. Úgyhogy így elsődlegesen őket említeném, de reméljük, hogy ott lesz a spanyol Heredia is, aki itt Budapesten azért fel tudott állni a világkupán, illetve a világkupa döntőn a dobogóra is, viszont az EB-n nem mutatkozott meg, illetve a cseh Lucy Lavacskova, aki szintén egy erős versenyző.
0: És akkor most cél az, hogy visszavágj az előtted végzőknek a VB-n, mondjuk?
2: nincs ilyen cél egyébként bennem, hogy nekik visszavágjak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis év van mögöttem, és szeretném ezt egy jó kis eredménnyel megkoronázni így év végére, vagy a szezon végére, és a 24-ben, illetve 25-ben VB ezüstérmesként tudtam befejezni a szezont, így azért viccesen úgy fogalmaztam, hogy nem nagyon tudok olyat, aki így háromszoros VB ezüstérmes lenne, úgyhogy azért szeretném ezt megcélozni, és persze, hogyha VB aranyról lenne szó, akkor ezzel nem utasítanám csak az ezüstért vissza, de Budapesten lesz ugye jövőre a világbajnokság, és ott lenne a legjobb igazából megkoronázni ezt az egészet.
0: De azért nem veszünk össze rajta, itt is arany lesz, meg Budapesten is.
2: Nem veszünk össze.
0: Beszéltünk a hölgyekről, beszéljünk egy kicsit az urakról. Tamás Botond ugye itt volt a műsor elején még telefonon, aki most éppen Prágában egy kicsit pihen, de hát remek eredményt értek el a fiúk is.
1: Igen, férfiaknál is három döntősünk volt, de a nem jutott döntőbe sajnos Böhm Csaba, talán egy lépésen múlott a végén a befutón. Én azt gondolom azért ő is kiváló eredményre, elérésére képes, illetve a világbajnokságon meg fog mutatkozni. Mellett a döntőben ott volt még Szép Balázs, ugye a tavalyi világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgy szintén olimpikon. Illetve Kolesszár Mihály is, akinek sajnos a tavalyi világbajnokságon nem tudta megmutatni, hogy mire képes egy betegség miatt, de az idei szezon azért azt jelzi előre felkészültségével kapcsolatban, hogy ő is jó eséllyel fog nem csak a döntőbe jutni a világbajnokságon, hanem ott az éremért is küzdeni.
0: Ugye te már itt, amikor a hölgyekről beszéltünk, akkor elmondtad, hogy milyen szép volt ez a páros eredmény, és azért azt mutatja, hogy vannak a fiatalok között is nagyon tehetséges versenyzők, ha így visszafele tekintesz, akkor te is így látod, hogy megvan az utánpótlás, mondjuk itt, már nem akarom Blankát öregíteni véletlen se, de utána is?
1: Igen, 5 korosztályba indulnak nemzetközi versenyeken 5-tusázók, U15, 17, 19 junior és ugye felnőtt versenyzők, és látható, hogy bár vannak erősebb lemorzsolódások bizonyos időszakokban, például amikor elérkezik az iskolaváltás, egyetem, illetve életkorokba belépnek, de én azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló szakember dolgozik ezen az ország több részén, hogy ezeknek a gyerekeknek meg legyen a lehetőségük az álmaikat elérni, és minden korosztályban eredményesen tudnak hazajönni. Bár a fiatalabbaknál nem cél az, hogy érmeket szerezzenek, leginkább tapasztalatszerzés, illetve az egyéni legjobbjaiknak a megdöntése, de látható, hogy kezdenek összeérni, illetve ez a felmenő rendszer nagyon jól működik.
0: Még nem tudok amellett elmenni, hogy megkérdezzem, ugye én még azon nőttem föl, gyerekkoromban láttam sok 5-tusa versenyt, hogy ott még bizony ilyen katonatiszti egyenruhákban is lovagoltak az urak is például a versenyeken, hogy ezen most már úgy túl vagytok, tehát gondolom ez hozott változást a versenyzők körében is, vannak olyan nemzetek, amelyek ennek nyertesei, és jobban megy nekik mondjuk, mint amikor a lovaglás volt az egyik szám?
1: Lehet, hogy vannak nyertesei vagy vesztesei, ennek mindenféleképpen befolyásolta a sportágnak az arculatát, egyes sportolóknak az eredményességét, de itt van egy kiváló példa, aki lovaglással együtt lett ugye világbajnok ezüstérmes, olimpikon kiváló eredményei vannak, és át tudott állni erre az új sportágra is. Én azt gondolom, hogy az 5-tusának, ennek a sportágnak az az egyik előnye, hogy sokoldalú felkészítést igényel, viszont ebből a sokoldalú felkészülésből azért viszonylag könnyebben lehet váltani, és a sportolók mellett azért jelentős kihívást jelentett, hogy ezt a tudásbázist fel tudjuk építeni az akadálysporttal kapcsolatban, ugye egy új sportágról beszélünk, az edzőket tudjuk képezni, hogy mind-mind olyan körülményt biztosítani tudjunk ezeknek a kiváló sportolóknak, hogy ők a lehető legjobb eredmény elérésére képesek legyenek.
0: Ugye Hosszú Katinka, amikor versenyzett, azt mondta, hogy a legjobb edzés az a versenyzés. Hát most ez nálatok is megvalósulhat. Te is szereted ezt a sok versenyt egymás után gyorsan?
2: Igen, nekem Hosszú Katinka azért nagy példaképen volt, és lehet, hogy tőle hallottam ezt, vagy tanultam ezt, de én is szeretem azért kihasználni azokat a lehetőségeket, amik így verseny szinten jönnek, és most is ugye a mixváltót is gyakorlatilag ezért is vállaltam el, ugye azért motiváció volt, hogy tavaly Kolesszár Misivel megnyertük ezt a számot, és szerettünk volna címet védeni, de egy nagyon jó kis felkészülésnek tartottam a világbajnokság előtt, mert azért csak rövidebb távot kell ilyenkor teljesíteni, és ez edzésnek is betudható.
0: Itt a mixváltóban ez egy különleges és érdekes párosítás. Itt mire kell nagyon figyelni?
1: Hát a jó összhangra. a két versenyző között kell, hogy egy jó összhang legyen, ismerjék egymást, egy közös taktika mentén tudjanak együtt versenyezni. Tehát mindenféleképpen az, hogy milyen összhang van a két versenyző között, ez meghatározza. Én kimondottan szeretem a mixváltót, szerintem nagyon izgalmas verseny, és bár ugye itt szó volt már időkről, a Blanka azért szerényen fogalmazott, hogy 29 másodperc alatt teljesíti az akadálypályát, de hát ezt azért még néhány fiú is örülne ennek az időnek. Tehát nagyon izgalmas, nagyon jó minőségű versenyek, és leginkább, hogy ők hogy tudnak együttműködni egymással, segíteni, esetleg nehezebb pillanata van a másiknak, ugyanúgy vele együtt megélni ott bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon izgalmas látni ezt az együttműködést ilyenkor.
0: Ugye nem sok idő maradt, említettük már, augusztus 24-től 30-áig lesz a világbajnokság, mégpedig Kínában, és 8 magyar öttusázó vesz részt majd ezen a viadalon. Kujjánkban, ha minden igaz, remélem, nem tudom kínaiul, hogy kell pontosan ejteni. A lényeg, hogy azért ott megint más körülmények lesznek, mint itt Törökországban. Hogyan készültek erre?
1: Igen, eltérők a különbségek időjárásról, ugye már beszéltünk, magas hőmérséklet, és itt még ugye a magas páratartalom is szerepet játszik. Én azt gondolom, hogy erre felkészült a magyar csapat, 2024-ben is kiváló eredményeket tudtak ott elérni, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva tudják most is, illetve tudjuk finom hangolni az ottani versenyzést. Erre készülünk, hogy kicsit szélsőségesebb időjárások lesznek, mint amit így az európai szervezet megszokott. Én azt gondolom, hogy mi, hogy hasonló körülmények lesznek mindenkinek, ezért egyenlő esélyekkel fog ott az a verseny zajlani.
0: Hát most Blankának lehet, hogy annyiből könnyebb lesz a dolga, hogy végre kimarad az akadály, amit nem annyira szeretsz. Hát nem hiszem el, hogy 4-5-ször is pont azt húzott ki, hogy megmaradjon.
2: Csak jöjjön. Ha ilyen jól sikerül abszolválni, akkor jöhet.
0: Egyébként ugye már kijelölted a csapatot, az utazó gárdát, ez volt kétség a felelő, hogy esetleg gondolkodtál, hogy más beküljön, vagy egyértelmű volt az összeállítás a hölgyeknél és az uraknál?
1: Mindig nehéz a helyzet, mert nagyon sok kiváló magyar versenyző van a rendszerben, A keret, B keret, jönnek a fiatalok, de ugye van egy egész szigorú válogatási és versenyeztetési elv, ez úgy néz ki, hogy erre előterjesztést teszek, amit a szakmai bizottság úgy szintén még megtárgyal, majd az elnökség jóvá hagyja, és ezekhez az irányelvekhez és ezekhez a kereteket megtartva megy végig a szezon. Itt kizárólag egy rendkívüli esetben történhet ebbe már változás. Ez nagyon fontos szerintem, hogy a sportolók számára, illetve a felkészítő csapatok számára is kiszámítható legyen. Ne legyen bizonytalanság, hogy indulok, nem indulok, lesz-e kvótám, nem lesz kvótám, hanem úgy tudják a szezonjukat megtervezni, hogy ezeket már tisztán látják, hogy milyen objektív eredmények mentén lehet oda kerülni, és nyernek indulási jogot. Nem volt kétség, illetve most sincs kétségem a felől, hogy a legerősebb csapattal fogunk kimenni, és a legkiválóbb versenyzőkkel, akik jelenleg a legjobb eredmény elérésére képesek.
0: Ugye Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály, Böhm Csaba és Tárkányi Zsombor lesz az uraknál, és a hölgyeknél pedig Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita, de itt lesz majd egy hiányzó is, ha minden igaz, ugye?
1: Igen, az Európa-bajnokságon indult még Mészáros Emma, ő is ugye még juniorkorú versenyző, ez egy jelentős mind fizikai, mind mentális teher azért, és nem szeretnénk, hogyha kiégés vagy sérülés legyen. Emma is végig versenyezte a junior korosztálynak nem csak a válogató versenyeit, hanem felnőtt világkupán indult, junior Európa és világbajnokság, felnőtt Európa bajnokság, és hogy nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, lélektanilag is meg tudjuk óvni attól a sérüléstől, ami esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhat a sportolónak, ezért a felkészítő csapatával együtt az a döntés született, hogy Emma visszalép a világbajnok indulási jogától.
0: Ezt könnyen vette?
1: Ezek nagyon nehéz döntések, én azt gondolom, viszont ez egy nagyon jó és okos döntés volt, hogyha hosszú távon gondolkodik, illetve hosszú távon gondolkodunk.
0: Ugye 5 versenyző is lehetett volna a hölgyeknél, de Gulyás Michelt ugye júliusban műtötték róla, mit lehet tudni?
1: Michel elkezdte a rehabilitációját, elkezdett edzeni, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás, amire minden versenyzőnek oda kell figyelni. Erre megpróbálunk mi is a lehető legnagyobb időt és energiát fordítani, hogy tudjuk elkerülni a sérüléseket és a betegségeket, mert 11 hónapon keresztül nagyon keményen, heti több mint 20 órát dolgoznak, edzenek, készülnek, nem szabad, hogy egy sérülés vagy betegség keresztül vágja, hogy a főversenyen ne tudjanak ott lenni. a következő két évnek is ez lesz az egyik prioritása.
0: Persze, hát eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk a hölgyek remekül szerepelnek, aranyérmet nyernek a világbajnokságon, akkor mondjuk neki is nehéz lesz visszakerülni a csapatba.
1: Profi versenyzőkről van szó, a mérce, a kihívás adott. Én azt gondolom, hogyha ő eldönti arra, hogy készen áll és részt fog venni, akkor képes lesz egy jó eredmény elérésére. Én azt gondolom, hogy motiváló az is, hogy látható, hogy a versenytársak, a sporttársak jelenleg hol tartanak, és milyen eredmény elérésére képesek.
0: Lehet blank, hogy buta a kérdés, amit kérdezek, de neked az, hogy Michel nincs ott, ez mit jelent? Egy picit könnyebb nyerni mondjuk, vagy jó eredményt elérni, vagy hiányzik onnan mellőled?
2: Ahogy az oroszoknál is említettem, azért én szeretem, hogyha ha teljesen mezőny is, és nincsenek hiányzó nevek, úgyhogy tényleg bízom abban, hogy Michel a következő két évre úgy fog tudni odaállni, hogy nem fogja sérülés vagy betegség gátolni, és tényleg mielőbbi felépülést kívánok neki, de azt gondolom, hogy azért ez egyéni sportág, és akkor tudunk a legjobbak lenni, hogyha csak magunkkal foglalkozunk, és azért most már egy jó két éve sikerült, hál' Istennek, kicsit úgy nekem is érettebben gondolkodni ilyen téren, és igyekszem tele magammal foglalkozni.
0: És ez minek köszönhető? Ez is a mentális felkészülésnek, vagy megértél rá?
2: Igen, én nagyon sokat fektetek a mentális felkészülésemre. Jelen pillanatban 3 szakemberrel dolgozom együtt, és látom a fontosságát, illetve nem csak a fontosságát, hanem a gyümölcsét, illetve az eredményét annak, hogyha tényleg erre odafigyelek, akkor mennyire sok potenciál van ebben a területben. És igen, én ennek tudom be, hogy ez egy következetes munka volt.
0: Ugye ma augusztus 12 van, gondolom, hogy kell egy átállás arra, hogy Kínában tudjatok versenyezni. Hogyan alakul most az elkövetkezendő időszak?
2: Egy 6 nap múlva fogok körülbelül indulni, igen, mert 18-án fogunk indulni a kínai világbajnokságra, és ott lesz kint egy bő hetünk, ugyanúgy, mint 24-ben, ott ugye volt már egy világbajnokság, úgyhogy itt tudjuk, hogy mire lehet számítani időeltolódásban, és most ez a hét egy picit egy ilyen regenerálódó az Európa-bajnokság után, viszont kint azért lesztek még kicsit ilyen odaszúrogatós edzések, de ahogy Botti említette a legelején, abszolút igyekszünk megtalálni az egyensúlyt ilyenkor a regeneráció és a megfelelő edzések között.
0: Nem tudom, hogy téged mennyire visel meg például egy ilyen hosszú repülőút, meg gondolom, hogy ott más az étkezési szokás, mint itthon.
2: Igazából nem mondom, hogy rutinos vagyok ebben, mert azért nekünk nagyon sok verseny itt a közelben van, de azért tudom, hogy mire lehet számítani, illetve profi dietetikusokkal dolgozunk együtt, akiknek van szintén egy ajánlásuk erre, és nem tartok igazából ettől, mert...
0: Tehát akkor nem egy ilyen tömegkonyha van, hanem meg van határozva, hogy például a magyar csapat tagjai egy-egy nap mit esznek?
2: Mindenki dolgozik az A-vonalból egy-egy dietetikussal, és gyakorlatilag ez egy egyéni munka, tehát ők nincsenek ott és így felügyelik, de megvan az, hogy kinek mi vált be esetleg, és itthonról egyébként szoktunk magunkkal vinni snackeket, vagy olyan alapélelmiszereket, ilyen gyors készételeket, amik jók esetleg, hogyha az ember Kínában nem talál mondjuk hát ilyen kedvére valót.
0: A szövetségnek is gondolom ez komoly feladat, hogy például jó helyen legyen a csapat, jó szállodában, hogy minden meg legyen a megfelelő jó szerepléshez, adott legyen minden.
1: Akkor tudnak jó eredményeket elérni, hogyha a körülmények is adottak. Azért ezekkel a versenyekkel azért úgy kell gondolkodni, hogy néha mi is csak képeket látunk, meg információkat kapunk. Ez olyan, mint egy brosúra, amikor az ember nyaralás keres és gyönyörű szép képeket lát, és azért ért már minket is meglepetés, hogy milyen ételek voltak, milyen volt a szoba, milyen körülmények voltak. Erre azért nehéz felkészülni, de ahogy Blanka is mondta, néhány dolgot be lehet csomagolni, el lehet vinni magunkkal, de bízunk benne, hogy a szervezők azért erre nagy figyelmet fognak fordítani, hogy a világ legjobb ötusázói lesznek ott.
0: Hát vagy legfeljebb fogsz egy fakanalat a kezedben, és elkészíted a hölgyek uraknak a kedvenc ételét. Nem tudom, erre képes vagy-e?
1: Nem áll messze tőlem, szeretek főzni, bár valószínűleg, amit a dietetikus összeállított, és ez néha órákra lebontott, vagy 15 percre lebontott pontos táplálkozási terv van már a verseny előtt, illetve verseny alatti időszakban is. Erre azért nem biztos, hogy képes lennék, illetve a különböző gasztronómiai igényeket kielégíteni, de én azt gondolom, hogy a szervezők mindent meg fognak tenni ennek érdekében, hogy az európai gyomor is bírja majd.
0: ha már így le van bontva minden az étel tekintetében, akkor gondolom a program tekintetében is, mert az is egy fontos, hogy ott is már nem csak itt készülve, hanem ott is minden percre be legyen osztva.
1: Sajnos ez nem teljesen igaz, mindig az ideálisból indulunk ki, de hogy mennyi csoport lesz, mikor lesz a versenynek a kezdése, van esetleg csúszás, átfedés, van olyan körülmény, ami esetleg hátráltatja, vagy átszervezésre igénye a programot, sajnos ezek mindig előző este derülnek ki,